0: Ez volt a munka.
1: Ma már ugye valószínűleg ön a nem szakmai etalon, tehát sokaknak feltetőleg ön a példaképe.
0: Meg másoknak nem, igen.
1: Ne sokaknak, igen, maradjunk most nálam.
0: Köszönöm, nagyon kérdés.
1: Ugyanakkor azt hadd kérdezzem, hogy amikor ön bekerült, akkor ön kit tartott példaképnek? Tehát ki volt akkor olyan a tévénél, akire azt lehetett mondani, hogy őt példaképnek kell tartani, vagy már az ember ilyenkor úgy indul, hogy nem ilyen neki a saját stílus?
0: Hát nem volt ilyen igazi példakép, annál inkább az egész dolog nagyon új volt. Akkor még, amikor én ezt elkezdtem a televízió, mert mennyi idős volt, amikor kezdtem, 70-ben kezdtem el, de azt jelenti, hogy akkor kb. 13 éves volt a televízió. Voltak már persze az akkori kornak is sztárjai, hát közülük mondjuk, ha valaki jó volt, az a Vitray Tamás. De hát voltak ott többen is, akik ütőképes emberek voltak. De mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon a kezdete volt ez még.
1: És mondjuk inkább a későbbi időkre vonatkozik, amikor már akár több külföldi hírcsatornát is láthattunk, hogy esetleg akár a mai időkből, akár a régiekből külföldit kit tud mondani, aki ilyen, nem is, hogy példakép, de aki ilyen követendő példa. Vagy aki
0: embert vagy csatornát?
1: Embert érdekel most, de most, hogy mondja, csatorna is.
0: Hát embert nagyon nehezen, tehát annyira én nem ismerem a külföldi csatornákat, hogy nagyon kövessek valakit. Mondjuk volt egy nagyon híres amerikai, hát nem is tudom mi volt, műsorvezető, akit úgy hívtak, hogy Walter Cronkite, aki Amerikában egy etalon volt. Azt mondták, hogy amit a Cronkite mond, az egész Amerika elhiszi. Ő tetszett, egyszer volt Magyarországon, csak csináltam vele egy órás beszélgetést tulajdonképpen még annak idején a magyar televízió számára. És ő tényleg tetszett, de ez tényleg olyan volt az ember, hogy valahogy egész Amerikában, amit ő kimondott például, a leghíresebb története az, hogy amikor Lyndon Johnson, aki egy nagy elnök volt, nagyon ellentmondásos, de nagy elnök volt Amerikában, és morfondírozott és gondolkodott azon, hogy ugye elinduljon-e a 68-as elnök választáson. Mert amikor a Kennedy-t lelőtték, akkor ő lett az elnök 64-ig. Aztán egyszer megválasztották 64-től 68-ig, és gondolkodott azon, hogy elinduljon-e. És miután a Cronkite azt mondta egyszer egy szokatlan riportsorozat végén, amiben véleményeket fogalmazott meg, amit nem szokott, hogy az Egyesült Államok el fogja veszteni a vietnámi háborút, akkor ettől a Johnsonnak, aki akkor elnök volt, annyira elment a kedve, hogy akkor másnap közölte, vagy nem tudom, lehet, hogy nem másnap, hogy ő már pedig nem indul még egyszer az elnökségére.
1: Magyarországon lehet ilyen ember, vagy van esetleg, hogy volt valami ember, aki, ha mond valamit, akkor egy miniszterelnök, vagy egy elnök azt mondja, hogy akkor ezt ne csináljuk.
0: Nincs. Nem volt és nincs. Magyarországon nincs olyan, egyáltalán nincs olyan szerepe se a médiának, se a nyilvánosságnak, hogy olyan nagyon különösen hallgatnának rá, vagy néznék, vagy olvasnák, vagy elfogadnák.
1: Csak egy másodperccel kitérnék arra, ugye mondta, hogy ön is készített vele interjút, ugye régen nagyon nagy emberekkel, pont múlt korábban néztük Konstival, hogy ő talán az ENSZ főtitkárával is készült interjú, még a rendszerváltás előtti időkben.
0: Lehet,
1: most ezt nem tudom interjú, mikor történt, de hogy lehetett az, hogy a régi időben ilyen nagy embereket meg tudtak hívni, és vagy el tudtak menni hozzájuk, és ilyen nagy interjúkat.
0: Hát egyrészt sokat kellett talpalni hozzá, sokat kellett kuncsorogni, sokat kellett folyosókon állni és várni, de ha az emberek szerencséje voltak, ezt meg lehetett csinálni. Ezt most meg lehetne csinálni, csak már valahogy azt hiszem, hogy Magyarországon erre nincs igény. Vagy azok, akik televíziókat vezetnek, azt gondolják, hogy erre nincs igény, ezt nem tudom eldönteni.
1: Hát érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni, akkor ezt nem lehetne megcsinálni, akkor veszek ma is adott hozzá.
0: Hát azt meg lehetne csinálni, csak az a kérdés, hogy Magyarországon van-e ma külpolitikai újságírás sajtóban, rádióban, televízióban, vagy 1989 óta, vagy 88 óta annyira el vagyunk foglalva saját magunkkal, hogy kevésbé érdekel minket a világ, vagy kevésbé érdekel közönséget a világ, ezt nem tudom.
1: Szóval logikus, hogy megnyílt a világ 89-ben, mi meg úgy épp ezért ennek köszönhetően is zárkoztunk, tehát nem is
0: érdekel. Bölcsnek gondolom ezt a kérdést, sehol nem logikus. De ez van. Nem ez van?
1: Ez van, ezt én is érzem, mert engem úgy nem mondom, hogy a veszedelmesen, de ugye azért jobban érdekel a külpolitika, vagy szerintem
0: általán
1: jobban, és hogy azt látom, hogy nagyon nem nagyon, de hogy mondjam, az nincs azon elém tolva, tehát hogy keresni.
0: Abszolút így van, de azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy ez úgy volt, hogy mondjuk a rendszerváltozásig addig saját magunkról nem tudtunk semmit, viszont a világról sokat, relatíve sokat. És a rendszerváltozásnál ez teljesen megfordult. Elkezdtünk magunkról egyre többet megtudni, és a világról értelemszerűen vagy nem, ez egy vita kérdés, egyre kevesebbet. Szóval valahogy, tényleg ez valahogy ellentétesen van. Mióta nyílt a világ, azóta Magyarországot, vagy a magyar közönséget, vagy a magyar szerkesztőket kicsit kevésbé érdekli a külföld.
2: Hát illetve úgy mutatják be, hogy az valamilyen szempontból támogassa a hazai mondanivalót, vagy a hazai érdeket, vagy az éppen az ő adott politikai érdeküket, nem?
0: Is. Ebben is egyetértek, ez is így van. De hát a másik gond az, hogy amit én gondnak vélek látni, hogy régen, amikor Magyarország zárt ország volt, és a nemzetközi eseményeken a magyarok nem nagyon vettek részt, hanem ezt inkább itthonról nézték, akkor a magyar közösség megtudta, hogy azokon az eseményeken mi történt, ki mit mondott, vezető emberek, nyugati állam, férfiak, stb. Amióta ez nem így van, hanem a magyarok is részt vesznek ezeken az eseményeken, azóta egyre kevesebbet tudni arról, hogy mások ott mit mondanak, és mások mit csinálnak, mert ahogy ön mondja, hát főleg arról hallunk, hogy XY magyar, nem tudom én, helyettes államtitkár mit mondott valahol, és akkor nem tudjuk meg, hogy mit mondott a német kancellár mondjuk. De azt mondani kell, hogy ez a tendencia az utóbbi, nem tudom én, szerintem egy fél évben, amióta van ez a menekült válság, azóta azért kicsit változik. Tehát nem, többet hallunk külföldön, minimum a szomszédos országokról, Európai Unióról, stb. Ez egy viszonylag új dolog.
2: Említette ugye a példaképeknél személyeket is, és milyen intézményeket említene, milyen tévéket vagy egyébként?
0: Intézményeket?
2: Hát,
0: jó, hogy televíziós
2: csatornát, igen, igen.
0: Hát nagyon sok jó televíziós csatorna van a világban, és most meg aztán az utóbbi években, tehát amikor bekövetkezett a műholdas televíziózás, meg azután a digitális robbanás, hát nem tudom én, Európában biztos van, szerintem közelebb van az európai tévécsatornák száma az 1000-hez, mint az 500-hoz. Uh-huh. Ez egy elképesztően nagy kínálat és nyilvánosság. Én jónak tartom, nem mondom, hogy el vagyok tőle ájulva, de jónak tartom a BBC-t, BBC World News, ami Magyarországon is fogható, jónak tartom a britek közül, jónak tartom a Sky-t, az is látható Magyarországon, a Sky News, jónak tartom a Channel 4-t, körülbelül ezek a, azt mondanám, ezek azok a brit csatornák, amiket legjobbnak tartok. A többi televíziónál nagyon jók a skandinávok, mindegyik jó, jók a norvégok, jók a svédek, jók a dánok, ott nagyon erősek a közszolgálati médiumok, nagyon-nagyon erősek ezekben az országokban. Jó, amikor utoljára láttam, jó volt, és valószínűleg most is jó, a lengyel közszolgálati televízió, az egyetlen a volt szocialista ország közül, amelyik ma is piacvezető, nagyon erős és nagyon jól csinálják. Amerikában is vannak jó csatornák, de ott inkább műsorok vannak, mint csatornák, amiket az ember jónak tart.
2: CNN az nem tartozik ezek közé a kiemelt csatornák közé? Mert azt szokták, hogy az alapértelmezett
1: hírt, azt ismerjük,
2: hogy igen, alapértelmezett hírcsatornának mondani.
0: Én nem gondolom, hogy rossz a CNN, tényleg nem gondolom, hogy rossz, de én az összességében azt gondolom, hogy a BBC is, meg a Sky is jobb. Tehát én választhatok, hogy melyiket nézem egy adott eseményről, kivéve ha ez egy amerikai esemény, akkor inkább a BBC-t vagy a Sky-t választanám. De egyáltalán nem rossz a CNN. De a CNN-nek ugye inkább az a nagyon nagy jelentősége mindenütt a világon, hogy nagyon jól tükrözi az amerikai álláspontokat bizonyos ügyekben. És következően az Egyesült Államok geostratégiai helyzete miatt általában nagy súlya van annak, hogy mit lát, vagy mit látnak a CNN-en, vagy mit mond a CNN. Nem tartom a szenzációsnak, de mindenképpen szükség van, és egy nagy durranás, hogy van egyáltalán, de ezt megcsinálták.
2: Ha tehetné, akkor ha kapna mondjuk egy felkérést erre egy ilyen külföldi adótól, akkor elvállalna ott mondjuk egy magyar adást? Tegyük azt
0: mondjuk. Egy magyar adást?
2: Uh-huh. Mondjuk a BBC-nél.
0: Hogy a BBC-nek egy magyar nyelvű adást? Aha. Nem.
2: Nem?
0: Nem. Kinek? Kinek csinálnám azt?
2: Csak elméletben merült bennem fel a kérdés, hogy dolgoznál szívesen.
0: De szerintem annak nem lenne közönsége. Vagy minimális közönsége lenne. Lenne?
2: Nem tudom, lehet, hogy lenne igazából.
0: Én nem vállalnám ezt, nem hiszem. Nem gondolnám azt, hogy bárkit a BBC-nél, a BBC közönségében egy magyar adás érdekel. Ha az a kérdése önnek, hogy az Egyesült Királyságban dolgozó magyaroknak csinálni műsort, azt se vállalnám el. Mert ők meg láthatják, egy csomó magyar tévét láthatnak műholdról. Nem lesznek kíváncsiak arra, hogy én ott Londonban ülve mit gágóhoz össze Magyarországról. Úgyhogy nem, köszönettel nem.
1: Ez akkor ezt nem tudjuk felajánlani.
2: Továbbítjuk a BBC-nek. Ön szemében mitől hiteles és mitől jó szakember egy pályatárs? ha már így a nagyokról és a példaképekről, vagy akár a kollégákról beszélünk?
0: Hát az, hogy valaki mitől hiteles, azt én nem tudom megfejteni. Én szerintem én ma se olvasok, vagy ma se látok olyan meghatározást, ami megmagyarázza, hogy mi az, hogy más, ami megmagyarázza, hogy mi az, hogy valaki hiteles, vagy átjön, inkább ezt mondanám, ezt a szót, hogy átjön.

0: ezeket tudnám mondani, ami fontos. De alapvető dolog a kíváncsiság szerintem.
1: Az kiderül az interjúiból, hogy a munkafeltételei közé tartozik. Általában meg szokta szabni, hogy amennyire lehet, független maradhasson, tehát hogy a tematika tekintetében a maga ura legyen.
0: Ha lehet, akkor
1: ha lehet. Hogy ez most már a hírneve meg a szaktudás alapján, ez egy szinte egyértelműen elvárható elvárása önnek, viszont ez mikortól kezdődött a pályán, tehát honnantól mondhatja el ezt egy...
0: Hát nem tudok egy napot vagy egy megjelölni, ezt nem tudom, mert ezt valójában ki kellett küzdeni. De azért, amikor dolgoztam Magyar Televíziónál, akkor mondjuk azt az utóbbi, nem tudom, nagyjából 10 év, az utolsó 10 év, amit ott töltöttem, 2000-től kezdve általában ez így volt.
1: Tehát ez a folyamatos munka és az évek volt, ami ezt meghozta, tehát nem volt, nem köthető egy valamilyen szakmai olyan eredményhez, például egy bizonyos műsorhoz, vagy egy bizonyos pozícióhoz?
0: Nem. Volt egy csomó műsor, de ilyen csak én műsor, hogy én legyek benne, és az én nevem legyen benne, ilyen nem szokott lenni általában. Meg pozícióhoz se köthető, nem volt. Voltak pozícióim, de magas pozícióim igazából a 90-es évek legelejéig voltak, attól kezdve már nem.
2: Még egy kérdés, a köztévéről egy kérdés, hogyha lehet, hogy az annak idején hogy alakult, hogy önhöz kerültek a választási műsorok? Hát idő után, hogy a kereskedelmi tévék is közvetítették, de talán az még úgy mindig a legnépszerűbb adás volt a köztévének, és hosszú választási ciklusokon keresztül ugye az ön nevével összekapcsolódott a választási műsorok összekapcsolódtak. Ez hogy alakult?
0: Igen, a választási műsorok voltak abban az időszakban a köztévé legversenyképesebb műsorai. Tehát amikor már volt kereskedelmi televízió, és ők is elég nagy erőkkel próbáltak választási műsorokat csinálni, azokat a köztévé szokta megnyerni. Más műsorokat már nem nagyon. Ez nagyjából véletlen volt. Az történt, hogy mikor is volt ez, 1989 őszén volt egy puccs az akkori Magyar Televízióban, vagy a Magyar Televízió ellen, aminek következtében ottan a főnököket lecserélték, és kinevezték főnöknek a nemrég elhunyt tanárurat, Nemes Kürti Istvánt. És Nemes Kürti az egy nagyon okos ember volt, nagyon tehetséges, nagyon értelmes, történetesen a televízióról fogalma nem volt. Filmekkel foglalkozott ő, filmgyárat vezetett, forgatókönyveket írt, és a könyveket is írt, tehát történész is volt. És akkor a Nemes Kürti elkezdett ottan működni a televízióban, elég ellentmondásosan, és aztán ez úgy sikerült, hogy amikor elérkezett 90 januárja, és kiderült mindenki számára, hogy itt nem sokára választások lesznek, akkor kellett találni valakit, aki ezt kézbe kapja. És akkor annyira szét volt verve már a televízió teljesen, a belső harcok, meg mindenféle izé, hogy az egyetlen csapat, amelyik úgy, ahogy működött, és úgy, ahogy rendben volt, az a TV2, akkori TV2, aminek akkor én voltam a vezetője. És akkor a Nemes Kürti tanár úr egy szép napon azt mondta, hogy na, akkor csináljuk ezt a választást mi. Így lehet, attól kezdve maradt ez így. És nem nagy valószínűséggel ezt akkor másik csapat nem volt, amelyik meg tudta volna csinálni. Kérdés, hogy mi mennyire jól csináltuk, ez a másik kérdés. De ennek akkor nem volt alternatívája. Szóval nem volt verseny érte, na, így fogalmazok.
2: Igen, és olyan, de jól csináltak, ezért maradt ott egészen.
0: Hát azt gondolták, hogy jó, de nem mindenki gondolta ezt az összeheti hangsúlyozni, szóval voltak ott nagyon kemény ellenvélemények is, meg
2: balhék,
0: meg mi. Nem csak a tévében, a tévén kívül is. Pártok, meg mit tudom.
2: Ja,
0: meg, mit tudom.
2: Pártok, jó.
0: Tehát, jó, hát ez akkor nagyon fontos.
2: Igen, igen.
0: Hogyha, bár nem kérdezi ön, de hadd tegyem hozzá, hogyha 1990-ben a pártok mindegyike nem egy megszerzendő célpontnak tartja a Magyar Televíziót, hanem egy fórum lehetőségének, akkor valószínűleg minden másképp alakult volna már, mint a televízió környékén. De egyszer az történt, hogy mindenki meg akarta magának szerezni. Ennyi.
2: Ezt mondom, értem, hogy külföldön nem így van, nem? Tehát ott inkább fórum.
0: Külföldön inkább fórum, mindenütt zűrök vannak a köztelevíziókkal, van, ahol azért, mert sokalják az előfizetési díjakat, van, ahol azért, mert a kereskedelmi televíziók azt állítják, elég nagy erővel lobbiznak ezért Európa szerte, hogy azt mondják, hogy amit ők ingyen előállítanak, azért ne kérjenek pénzt a köztévé műsorkészítői az adófizetőktől, mondom, hogy ezt a kereskedelmi tervezők ingyen is csinálják. más

0: Másrészt meg nagyon-nagyon sok zűr van a függetlenség körül, hogy mennyire független, meg milyen távolságra áll a kormánytól, stb. De ezek a zűrök azért nagyságrendileg mások, mint amik nálunk vannak, és azért ott a legrosszabb is, kevésbé nem független, mint Magyarországon.
1: Még maradva a köztévénél, ugye említette, hogy a választási műsor volt az egyetlen egy idő után, nem a kereskedelmi tévéket meg tudta verni.
0: Igen.
1: De ugye általában nem csak a rendszerváltás, meg különösen nem csak a kereskedelmi tévék megjelenése után, hanem úgy általában mit gondolja a köztévének, melyik volt a legjobb időszaka, vagy melyek voltak a legjobb időszaka, és ezt akár fel is mondhatjuk úgy, hogy valaha, vagy úgy, hogy a rendszerváltás óta volt még olyan időszaka, amikor egy fölívelő.
0: Hát először is, hát jó, az egy nagy kérdés, hogy volt-e valaha köztévé Magyarországon. Az igazság az, hogy volt ez a kifejezés, biztos emlékeznek rá egy időben, hogy közszolgálati média. Ez az újabban most már kicsit ritkábban mondják, inkább azt mondják, hogy köztévé. És emlékeim szerint én 2001-ben írtam egy cikket a Népszabadságban, és akkor javasoltam, hogy ezt a közszolgálatot, mint ezt felejtsük el, mert a közt nem szolgálta soha a Magyar Televízió megfelelően. Azt mondanám, nagyon egyszerűsítve azt mondanám, hogy ami a kultúrát, művészeteket, zenei gyerekműsorokat illeti, ebben a Magyar Televízió nagyon jól működött. A rendszerváltozásig. Tehát a 70-es, 80-as években ez nagyon komoly, azt gondolom, hogy komoly értékeket hoztak létre, és jól működött. Politikai és tájékoztatási értelemben nem működött jól. Na most akkor utána, 90 után az egész dolog egy kicsi megfordult. Gyerekműsorban, kulturális műsorban, zenei műsorban, művészetekben, kultúrában szerintem nem működik jól. Politikai értelemben én nem látok olyan korszakot, amikor nagyon jó lett volna. Látok kevésbé rossz, meg rosszabb korszakokat. De olyat, ami jó, tehát ami egy független, szuverén, minden pártól egyenlő távolságra lévő, és nagy tekintélyű köztelevízió, ilyet Magyarországon nem sikerült összehozni.
1: És 90 óta volt olyan időszak, amikor hogy, hát a kereskedelmi tévékkel a versenyt föl nem is vette, de hogy azért nem volt olyan iszonyatos távolságra nézettségben a kereskedelmi adók?
0: Nem. Nem, de ha kíváncsi erre a részletében, ez úgy néz ki, hogy a Magyar Televízió, visszamegyünk, 89 szeptemberében voltak ezek a háromoldalú tárgyalások, amikre nyilván emlékeznek, azoknak a végén aláírtak egy csomó dokumentumot. A dokumentumok között az összes sarkalatos törvény szerepel, tehát amik a jövő szempontjából egy többpárti parlamenti demokrácia törvényei. Választási törvény, alkotmánymódosítás, blablabla. Bla. Amit nem sikerült aláírni, az volt egy média törvény. Tehát az egyetlen új törvény, nem sikerült aláírni. És ezek után tartott ugye három kormánynak 6 évig, amíg összehoztak egy médiatörvényt, ami botrányosan gyenge volt. De megcsálták. És azok, akik e körül nyüzsögtek, azok azt mondták, hogy egy rossz médiatörvény is jobb, mint hogyha nem lenne médiatörvény. És akkor összecsáltak egy rossz médiatörvényt. Aminek következtében ezek az emberek, akik azt hitték magukról, persze a politikusok mindenhez értenek, hogy ők a médiához is értenek, nem értenek hozzá, nem is értettek hozzá, akkor se. De a dolog lényege az, hogy úgy gondolták, hogy a Magyar Televízió az annyira erős, és annyira ott van az összes sztár, és annyira nézett, hogy az meg fogja oldani ezt a versenyt a kereskedelmi tévékkel. És nem készítették föl a Magyar Televíziót, nem tőkésítették föl, azt gondolták, hogy megél a reklámpiacról, mert a reklámbevételek döntő többsége, azt hiszem évi 20 milliárd forint az MTV-hez került. 97. októberétől számítva 2 éven belül 4-szer feleződött meg a Magyar Televízió nézettsége. Tehát először volt valami 90 valamennyi, vagy 80 számok végén, ennek lett a fele, aztán még egyszer a fele, aztán még egyszer a fele, aztán még egyszer a fele. És úgy olyan 2-3 év alatt elérte a 10% környékét. Zárójel, most is ott van körülbelül. Úgyhogy nem volt, semmilyen szempontból nem tudta fölvenni a versenyt a kereskedelmi tévékkel. Zárójelben mondanám, hogy voltak ott kisebb-nagyobb csínytevések is, tehát elcsábítottak embereket, az még úgy rendben volt, de loptak el műsorokat. A TV2 nevét azt egyszer ellopták a Magyar Televíziótól, mert mint kiderült, a Magyar Televízió ezt annak idején nem védette le. Tehát nem volt egy szép időszak, de túl vagyunk rajta.
1: Hát most egy másik szép időszak.
2: közben jutott eszembe, hogy az, hogy ez a köztévé sosem volt egy fórum, hanem mindig egy megszerzendő célpont volt a politikusoknak, ez bizalmatlanságból fakad?
0: Is.
2: Féltek tőle? Vagy miért?
0: Is. Részben bizalmatlanság, ami részben jogos is volt. Tehát az, hogy nem bíztak egy állampártot kiszolgáló médiumban nem bíztak, az érti az ember. Ennek lett aztán egyenes következménye egy 90-es választású műsor, az nem tudom, hogy egyáltalán nem tudom, hogy önök éltek-e már akkor, de az minden esetre 24 órán át tartott, úgyhogy eredmény nem volt. Még azért, mert annyira nem bíztak a rendszerben, és a szavazat összesítésben, hogy az adatátviteli rendszereken választási adatoknak nem nagyon maradt hely, mert ilyen különféle biztonsági információkat futtattak rajtuk. És ezért tényleg emlékszem, hogy másnap este 24 órás műsor volt, és azt mondom, hogy egy darab képviselői hely dőlt el, vagy amit be tudtunk mondani ez alatt. De mindegy, szóval nem bíztak a köztévében, nem bíztak az emberekben, nem bíztak és nem bíznak egymásban. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy abban a szempontból nem unikum ez az egész történet, hogy hol vannak ma a magyar nyilvánosság fórumain érdemi viták. Szerintem sehol. Tehát hogy működik egy ország, vagy hogy halad egy demokrácia egy kicsit előrébb? Hogy egymással rivalizáló nézetek vitái kerülnek a nyilvánosság elé, nem?
2: Igen.
0: Van, tudunk ilyenről ma? Én nem tudok ilyenről. Önök tudna?
1: Nem.
0: Van ilyen? Tényleg nem tudok ilyenről. Látom, hogy újságírók veszekednek egymással különféle tévéműsorokban, meg ilyen vagy olyan szintű vagy minőségű önmagukat politológusnak, meg elemzőnek, meg blablabla hívó emberek beszélgetnek egymással, zárójel nagyjából ugyanazok 20-25 éve, de olyanról, hogy igazi, érdemi, tisztességes, normális, kulturált, egymás emberi méltóságát tisztelő és udvarias vita, én erről nem tudok. De soha nem is volt. És ezt tartom a magyar média első számú hiányosságának. Mindig is ezt gondoltam.
2: Macerás is veszélyes, aztán senki nem akarja.
0: Hát nem tudom, hogy mennyire veszélyes, nem nagyon lehet összehozni, mert X nem ül le Y-nal, Z nem ül le C-vel, stb. De én csak azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség lenne rá. Nem?
1: De én azt gondolom, nézet is lenne.
0: Nagy valószínűséggel, igen.
1: Vagy, hogy általában az emberek, amennyire ismerem az emberek véleményét, úgy valószínűleg igen.
0: Igen, mert az nagyon érdekes, amit ön is mond, hogy miközben az emberek úgymond ilyenek nincsenek, de mondjuk az átlagember azt mondja, hogy ő neki elege van a politikából, meg nem kíváncsi rá, meg nem akarja, de a politikusokat a műsorokban inkább nézik, mint bárki mást. És én nem tudok rájönni az okára 25 éve, ezt most komolyan mondom. Tehát hozhatok én egy műsorba Nobel-díjas tudóst, olimpiai bajnok sportolót, akármilyen híres művész, stb. Ha egy politikus van, azt inkább megnézik. Én nem tudom, hogy ez
1: mit. Nagyon gondolkoztam magammal sokszor. Meg azon is, hogy nekem sokszor eszembe jutott az is, hogy nem tudom én, aki közelebb áll hozzánk, vagy a közös képviselőnk, hogy nem tudom, lehet, hogy éppen elviszi a házpénzét, vagy éppen a közelünkben lévő ember ellopja ezeket, de nem érdekel annyira mégis, hogy mit csinál, mint mondjuk egy politikus. Tehát annak minden rezdülését figyelem.
0: Aki de miért?
1: Pedig, nem tudom, azt nem tudom, csak mondom, hogy...
0: De miért figyeli?
1: Nem tudom, én nem figyelem annyira, bár, de...
0: Tehát azt mondja, hogy figyelem, annak minden rezdülését figyelem, ja, hát, ezt mondja, hogy az átlag ember...
1: Beleéltem magam.
0: Ja, értem. Igen, és a baj az, hogy a tetejében olyan politikusokról beszélünk, akik nagyon sok éve mindig ugyanazt elmondják, és nem nagyon látunk új gondolatokat.
1: Igen.
0: De ez van.
2: Nem lehet, hogy ez azért van, mert hogy ez a foci csapatnak a része, mindenkinek megvan a foci csapata, úgymond, tehát most nagyon idézőjelbe, tehát akinek drukkol, az a politikusi csapata, és őket már inkább mit mond a sztár, meg így kezelik, és nem az, hogy mi az érdemi mondani valója.
0: Lehet, hogy ezért van. Tényleg lehet, hogy ezért van, de azt gondolom, hogy ha a 80-as évek végén, a 90-es évek elején megpróbálta volna mondjuk az adott közmédia, akkor másképp szocializálni az új ország új közönségét, vagy megpróbálta volna megváltoztatni, vagy más médiatartalmakat kínálni, akkor ez valószínűleg másképp lenne.
1: Ezt hogy tudta volna megtenni úgy, hogy mondjuk a politikusok ebben nem partnerek? Tehát, hogyha egy a politikus
0: sehogy, nem is tette meg. A politikusok nem akarták.
1: Igen, mondjuk azt nem mondhatom, hogy elkezd mellé beszélni, akkor kiküldöm a stúdióba, hogy berekeztem a műsort.
0: Nem, de mondjuk még eddig se kell elmenni. Addig kell elmenni, hogy ne beszéljenek bele. Tehát, hogy ne beszéljenek bele abba, hogy ki lesz a főnök, engedjenek normális, tisztességes pályázati úton kineveződni embereket, de ez abszolút nem jött össze.
1: Tényleg akkor az média hibája is volt, hogy ezt hagyta, hogy...
0: Persze, ezt elfogadom. Mint ahogy ma is sok minden a média hibája, de hát a média nem tud összefogni, ez már nagyon sok, már messze nagyon szerteágazó.
1: Most elég sok rosszat mondtunk, hát rosszat, szóval elég sok kritikával illettük a közmédiát, szóval a közmédiát. Megmondtuk, hogy a nézettségi verseny mindig is alul maradt. Mostanában néhány hónapja tűnt fel nekünk, hogy sok helyen fórumokon emberek kirogatják, elég markáns vélemény, kell-e egyáltalán közmédia az országnak, akár nekünk.
0: Ez egy nagy kérdés. Már itt a beszélgetésben előkerült, hogy Nyugat-Európában vannak nagyon erőteljes lobbizó mozgalmak, hogy nem kell közmédia. Én nekem az a véleményem erről, de nem erről a közmédiáról beszélünk, hanem a kérdés az, hogy kell-e közmédia, szerintem nagyon kell. Szerintem egyszerűen nélkülözhetetlen. Én azokat olvasom, ezeket a pártvéleményeket, meg minden. Hát mivel ez a műsor nem olyan hosszú, ezért röviden azt mondom, hogy hülyeségnek tartom azokat, akik azt írják, hogy nem kell közmédia. Elmondanám, hogy szerintem miért kell közmédia, és hogy miért nélkülözhetetlen a közmédia. Először is azért, mert vannak emberek, vannak olyan csoportok a társadalomban, amelyeknek a véleményét és a hangját egy kereskedelmi televízió soha nem fogja megfelelő erővel közvetíteni. A hátrányos helyzetű csoportok, a kisebbségek, a szegény emberek, a nők, és így tovább, és így tovább, akinek bármilyen szempontból kisebbségben vannak, azok soha a kereskedelmi televíziót érdemben nem fogják érdekelni. Ez első. A második, hogy ki csinálja meg a magyar művészet és a magyar irodalom nagy értékeinek televíziós feldolgozását, hanem a közmédia. Ki fogja ezt megcsinálni? Nyilván nem fogja egy kereskedelmi televízió azt mondani, hogy már pedig ő most csinál egy Mikszát sorozatot, vagy Móricz sorozatot, mert erre A. nincs pénze, B. nem lenne olyan horribilis a nézettsége, hogy megérné ez a befektetés. Ez mindent a világon a közmédia dolga. Vagy megcsinál közmédia, vagy nem csinál semmit. Mondjuk egy BBC-t, ha veszünk, nem kell azt hinni, hogy a BBC azért népszerű az Egyesült Királyságban, mert a hírműsorai színvonalasok. Abszolút nem. Színvonalas hírműsort csinál a Channel 4, csinál a Sky, csinál az ITN, és mások is csinálnak. De megnézi az ember a BBC 100 legnézettebb műsorát évről évre, annak a döntő többsége angol nyelven írt szerzők televíziós változatai. Filmek, tévésorozatok, és így tovább, és így tovább. Ezt más nem csinálja, csak a közmédia. Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Svédországban, Ausztriában, nálunk is szerintem. Másképp, hogy nem csinálja, az egy másik kérdés. De te azért arról volt szó, hogy nem arról beszélünk, hogy ez milyen ez a közmédia, hanem kell, vagy nem kell. Igen. Szerintem nélkülözhetetlen.
1: De volt egy időt csinált.
0: Rengeteget csinált, a rendszerváltás előtt. Rengeteget csinált. Hát volt olyan év, amikor a magyar televízió, nem is tudom, a 80-as évek volt olyan, hogy 70-80 egy órás, másfél órás tévéjátékot készített egy év alatt. És ebből egy csomó nagyon jó volt. És akkor ez egy esemény volt Magyarországon, hogyha egy új magyar tévéfilmet, a tévéjátékot akkori vezető színészekkel bemutattak. Hát tessék megnézni, hogy honnan, hogy mai magyar színészek azok alig-alig szerepelnek a televíziókban. Ha igen, akkor időnként ilyen gügyögő műsorokban. Hát a 70-es, 80-as években egy vezető magyar színész az szinkronizált, mert akkor megfizették, és igényes szinkronokat kellett csinálni. Esetleg gyerekműsorokban szerepelt. Kulturális és művészeti magazin és sportrim műsorokban szerepelt, és tévéjátékokban szerepelt. A legjobb magyar színészek dolgoztak. Ez ma nincs. Eltűnt. Vége van. Tehát ma a vezető magyar színészek alig-alig látszanak a képernyőn. És ez is egy kulturális veszteség. És ez is elsősorban a közmédia dolga lenne.
1: És ezt sem csinálja.
0: Nem.
2: nagyon emlékezetes pillanat volt szerintem sokunk számára, és az egy tényleg nagyon meghatározó, amikor a 2006-os eseményekről a tévéből élőben tudósított, amikor ott történtek a törések, zúzások, igen, hogy hogyan tudott akkor olyan fegyelmezett, szakszerű és tényszerű maradni, mire gondolt? Tehát amikor egyrészt a huligánok próbáltak bejutni az épületbe, másrészt kint lángolt a kocsia, hogy tudott?
0: De akkor még nem lángolt az autó, ja. Vagy lehet, hogy lángolt, de én nem tudtam róla. Aha. Sokkal később tudtam meg, hogy az autót fölgyújtották. De hát egyszerűen én nem tartottam, illetve elképzelhetetlennek tartottam azt, ami végül is megtörtént. Hogy oda bejutnak a tévébe az ember. És azt gondoltam, hogy nyugodtnak kell maradni. És a másik, amit gondoltam, hogy ha az ember hisztériát kelt, akkor még jobban, még többen fognak odajönni, és még többen fogják ostromolni a tévét. Ezért azt gondoltam, hogy inkább lejjebb kell venni, mint följebb. Ez volt a dolognak a lényege.
2: Mert azt szerintem sok, legalábbis számomra nagyon meghatározó élmény volt, hogy ment kint a dolog, tehát ment kint a buli, bent meg ön meg nagyon tárgyilagos tudott végigmaradni, és egy pillanatig nem lehetett.
0: De aztán abba hagytuk. Csináltunk egy műsort, aztán még egy műsort, már nem tudom, valaki mondta, talán a elnök akkor odajött, és mondta, csináljuk még egy műsort. Azt is befejeztük, és onnantól kezdve aztán a Magyar Televízió már nem is közvetítette a saját ostromát, hanem nem tudom, az ország a Hír TV-t nézte akkor, azt hiszem, meg ők valamilyen okból már előre tudták, hogy ott valami lesz, és nagyon készültek rá. Az más kérdés, hogy más is készülhetett volna, és más is tehetett volna ezt, azt. De azt is mondom önnek, hogy mi azt hiszem, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy mi történt a TV ostromnál. Soha nem fogjuk megérteni, hogy a tévét még nem lehetett megvédeni.
2: Ön szerint önök veszélyben voltak akkor?
0: Kicsit. Nem hiszem, hogy felkoncoltak volna minket. Kicsit legfeljebb, nem tudom én, mondtak volna csúnyákat, vagy esetleg nem tudom én, lögdöstek volna, vagy ilyesmi. Én nem gondolom, hogy életveszélyben voltunk. De az tény, hogy a tévé másik oldalán a Nádor utcában állig felfegyverzett rendőrök voltak, akik nem avatkoztak közbe ebbe az egészbe, és soha nem fogjuk megérteni, hogy miért. De ezt simán meg lehetett volna oldani. A szöveg az, hogy azért nem, mert féltek, hogy vagy attól kellett tartani, hogy a tüntetők átmennek a parlamenthez. És hogy esetleg féltek, hogy megrohamozzák a parlamentet, és azért ezeket a rendőri erőket tartalékban kellett tartani. Nem tudom. Mondom, nem fogjuk megtudni sose.
1: Maradjunk ennyiben.
0: Igen.
1: Valaha, mondjuk ez nehéz überelni, úgymond, de valaha a pályán volt váratlanabb helyzet, vagy valami, vagy akár más ilyen húzós, rázós, váratlan?
0: Hát sok volt. Mondjuk érdekes volt, a taxis blokád alatt volt egy érdekes, nem tudom, hogy arra emlékeznek
1: hát
0: egyáltalán.
1: Volt. Igen, meg hogy most olvasunk ki a bróleseket, mi a kovodába jártunk. Nem, akkor már talán is kellem.
0: Nem, ott a taxis blokkádban voltak nehéz pillanatok, különösen akkor, amikor ez nem biztos, hogy 1000%-ig pontosan visszatok erre emlékezni, mert ennek végül is 25 éve van, éppen most volt 25 éve. És akkor ugye a Magyar Televízió nagyjából kétféle műsort sugárzott. Egyrészt egy nagyon-nagyon erősen kormánypárti híradót, másrészt mi is csináltunk műsort, Napzárta nevű műsort, de azt gondoltuk, hogy ennek tisztességesnek kell, és mind a két oldal hangjának szerepelnie kell benne. Ebből az lett a következtetés természetesen, hogy aki a kormánypárti híradót kedvelte, az fel volt háborodva, hogy mi milyen műsort készítünk, beleértve a kormány egyes tagjait is. És ott akkor volt egy olyan helyzet, hogy én már nem is tudom, hogy a második vagy a harmadik napon, talán a harmadik napon, hogy azt hiszem, hogy valami olyan hír jelent meg, hogy ha nem mennek el a taxisok a hidakról, akkor erőszakkal, esetleg lövetéssel eltüntetik onnan a taxisokat. És akkor a kollégáim elérték telefonon a országos rendőrfőkapitányt, vagy annak a helyettesét, erre nem emlékszem, egy Szabó nevű urat, akiben volt a telefonos kapcsolat, és én élőadásban megkérdeztem tőle háromszor, hogy gondolja végig azt, hogy most mit fog válaszolni, hogy lövetne, vagy nem. És a harmadszorra ez az úr azt mondta végül is, hogy hát nem. És ez akkor ezen nagyon meredek pillanat volt, mert tényleg el lehetett képzelni, hogy lövetni fognak. Ez érdekes volt és emlékezetes. Például, de hát tudnék még mondani, de ez hosszú le, estelemben.
1: Jó, világos. Jó, akkor arra kérnénk, hogy annyi, vagy csak avasson egy kicsit a, nem a magánéletébe, csak az idésébe, egy zenét, ha választom nekünk. Mert akkor
0: zenét? Így
2: most így van a színetra.
0: Hát bármit lehet?
1: Bármit, ami szívének kedves, fülének.
0: Bob Marley-t lehet?
1: Hajjaj. Van is.
0: Ha azt lehet, akkor azt boldogan
1: bármit mennél. Lehet természetesen. Itt bármit lehet.
0: Akkor ennyi.
2: Akkor szóljon az.
1: Szóljon, megjövünk vissza hamarosan.
2: Ez volt tehát a jó Bob Marley-s muzsika. Továbbra is mi vagyunk a Szex Akció hírcsoport Konstival.
1: Malkovicson.
2: És Baló Györgyel.
0: Jó napot.
2: Jó reggelt mindenkinek. Folytassuk a témát.
1: Még mindig felvételre vagyunk, nem mentett, mert nem látható, csak írjatok a cseten.
2: Így van, csettincsetek.
1: Köszönöm.
2: Folytassuk a beszélgetést a szakmaiság kérdésénél, ahol többé-kevésbé abba hagytuk a nagy témát. Vannak a munkájának saját maga számára kimondott és észben tartott olyan alapvezérelvei, amikre mindig gondol, amikor végzi a munkáját?
0: Hát döntően az, hogy én hiszek a tényekben és a tényeknek. Tehát szeretek tényeket használni, tényeket összegyűjteni, tényeket televízióba bemutatni, és erre alapozni beszélgetéseket. Én nagyon fontosnak tartom, hogy megpróbáljunk bármilyen témában néhány tényt az asztalra tenni, mielőtt elkezdünk beszélgetni, mert nem meggyőződésem, hogy a vélt vagy remélt közönség többsége ismeri az adott ügynek a tényeit.
2: Nehéz ezeket betartva dolgozni?
0: Nem. Ma. Csak össze kell őket szedni, és ez munkával jár. A hangsúlyozom, nem csak én csinálom, a kollégáimmal együtt csináljuk ezeket, de mi minden egyes műsorunkra próbálunk tényeket gyűjteni. Innen, onnan, amonnan, ahonnan csak tudjuk. Nem, azért az fontos nekünk, hogy honnan van. Tehát nem tudom én, központi statisztika, hivatal, OECD, Eurostat, stb. Szóval hiteles forrásokból igyekszünk tényeket az asztalra tenni. Van, amiben nagyon-nagyon nehéz olyan tényeket találni, amik egybeesnek, tehát különböző források azonos tényeket produkálnak, és ezért nagyon sok a nehézség. De mondok egy példát, például rendkívül nehéz mondjuk alkoholról olyan statisztikákat találni, ahol a hazai és a nemzetközi statisztikák egybeesnek. Uh-huh. Hogy hány alkoholfüggő ember van Magyarországon, mondjuk, ezt nagyon nehéz megtalálni statisztikában. Vagy legalább ilyen nehéz, hogy mondjuk mennyit költ Magyarország pontosan felsőoktatásra. Erre vannak ilyen alapstatisztikák, de akkor kiderül, hogy ez nincs benne, az nincs benne, amaz nincs benne, szóval nehéz a dolog. Vannak egyértelmű esetek, amikor meg lehet mutatni, hogy nem tudom én a nemzeti össztermék arányában mennyit költ Magyarország oktatásra vagy egészségügyre. Ezeket viszonylag könnyű előállítani, de nagyon sokat vacakolunk számokkal.
2: Ezek érdeklik az embereket?
0: Jó kérdés, nem tudom. Az nem tudok rá válaszolni, hogy érdeklik-e vagy nem. Azt tudom mondani, hogy az a műsor, amit most csinálunk az RTL-en, ez a Magyarul Balóval című műsor, ennek van egy érzésem szerint van egy törzs közönsége. Ez olyan legalább 200 000 ember, akik ezt nézik, még úgy is nézik, hogyha éjfélkor vagy negyed egykor kezdődik. Ez igazából meglepő, és nagyon, nagyon tiszteletet, nagy tisztelet jár mindenkinek, aki nézi, és köszönet. Azt hiszem, hogy őket érdekli, hogy aztán szélesebb tömegeket érdekel, tehát mi történne ez a műsor este 8-kor lenne, ezt nem tudom megmondani. Uh-huh. De hát nem is, nincs is este 8-kor, mert egy kereskedelmi televíziónak tényleg nem dolga, hogy ilyen műsorokat este 8-kor sugározzon.
2: Az eddigi munkahelyei közül melyiket érezte a leginspirálóbbnak, ahol leginkább ki tudott az ön híradással és hírkészítéssel kapcsolatos munkaszemléletet teljesedni?
0: A TV3 nevű csatornát, ami volt, de ez végtelen hosszú történet, most nem fogunk tudni belemenni. De az a lényeg, hogy volt egy TV3 nevű műholdas csatorna 1997 őszétől 2000-ig, és azt nagyon szerettem. Azt ott jól éreztem nagyon magam. Lehet, hogy ez azzal is összefügg, hogy én voltam a főnök. Ugye sok mindenben az történt, amit én akartam, vagy szerettem.
2: Mások is jól érezték magukat akkor?
0: Azt remélem, hogy igen. De hát ezt őket kell megkérdezni. Néha még vannak, ilyen össze szoktunk találkozni néha a régi kollégákkal, meg akik ott dolgoztak, azoknak egy nagy része a RTL-ben dolgozik, TV2-ben dolgozik, sokan dolgoztak egy darabig a Magyar Televíziónál, ma már kevésbé, de azoknak egy nagy részéből tévés lett, akik ott kezdték el a televíziózást 97 őszén.
1: Egy nagyon rövid személyes megjegyzés, csak fogadtunk, csak mondtam, hogy én azt gondoltam, hogy ezt fogja mondani, TV3-at.
0: Igen?
1: Igen, valami, nem tudom miért, és hogy hát a hosszan nem is megyünk bele, de mindenképpen akart egy TV3-as kérdést, mert én azt tapasztalom, hogy ugye fel is van az interneten, a YouTube-on egy felvétel, hogy a Hardi Mihály elbúcsúzik, és ennek azt hiszem 16-15 éve már, hogy talán 16.
0: 2000-ben volt.
1: 15 éve legalább, és még tehát 3-4 évig működött ez a tévé, 15 éve, és mégis, hogyha emberek neki megemlítem, akik annak idején nézték, akkor ilyen mosoly az arcukra, és a TV 3 azt beszerettem, és akkor sorolják, hogy mit szerettek onnan, meg mi volt ott jó, hogy ennek mi lehet az oka, tehát mi volt akkor az az innováció, vagy az a más, ami még talán egy kicsit talán nem tudom nézettségbe, talán nem, tehát nem emeltek ki a többi kereskedelmi adó közül, viszont így, hogy mondjam, tehát így...
0: Hát nézettségben először is nem tudott kiemelkedni, mert ugye nézni az országosan sugárzó, földfelszínen sugárzó, akkor szabadon fogható adókat nézték. Tehát ezzel egy olyan adó, ami csak kábelen volt látható, akkor nem volt versenyképes. Ma többé-kevésbé versenyképes lenne, mert bekábelezték gyakorlatilag az országot. De akkor ez még nem így volt. Ami abban szerintem új volt, az 2-3 dolog. Az egyik az, hogy nagyon minőségi filmkínálata volt. Ez hosszú, de az országos kereskedelmi tévépályázatra előzőleg, amit elvesztettünk, mert elcsalták, a TV3 amerikai tulajdonosai, akik országos csatornát szerettek volna indítani, összevásároltak egy csomó tényleg nagyon értékes és jó, nagyon minőségi filmeket. Ez az egyik. A második emlékeim szerint, hogy mi hoztuk be Magyarországon először az NBA-t. Ez az amerikai kosárlabda bajnokság volt, ami hát egy vadonatúj nagy dolog volt. A harmadik, hogy amit én szívesen mondtam volna elsőnek, meg a szívem szerint mondom, akkor elsőnek mondom, azt gondolom megcsáltuk a 1990 óta Magyarország legjobb hírműsorát. Ez a Hír 3 nevű híradó volt, és azt gondolom, hogy tisztességes, elfogulatlan és normális hírműsor volt, és ezt akik értenek hozzá, azok nagyon szerették. Körülbelül ez a három dolog, ami így hirtelen eszembe jut. Aztán csináltunk ott egy ilyen napi háttérműsort is később. Ennek azt hiszem az volt a nevem, ez azóta ellopta, nem azt mondta a Klubrádió, hogy valaki ellopta ezt a címet. Nem tudjuk? Esti Gyors, így van. És azt aztán lenyúlták most már, ugye a Klubrádióban
1: van.
0: Igen,
1: igen.
0: Azt is csináltuk ott, és ez sok, én később sok politikustól hallottam, hogy az volt mindenféle oldalakról, hogy azt nagyon kedvelték azt a műsort.
1: Vagy egyébként is mondom, hogy kedvelt tévét, tehát bárkinek említem ma, úgy arra emlékszik meg, hogy nem tudom, TV3-asok voltunk valami.
0: Igen,
1: nem
0: igen,
1: tudom,
0: igen.
1: Néztük, igen, volt valamilyen, nem is tudom, egy ilyen közösséget, hogy igen. Így, még összejárult.
0: Igen.
2: Láthattuk már sok szerepben, aki fiatalabb, és mondjuk a YouTube-ra fölmegy, láthatta mondjuk a villamosról bejelentkezni.
0: Ja, Tom, van ott egy videó, hogy Rákóczi villamos, ugye, igen. Vagy, időnként elküldik nekem, igen.
2: Vagy akár sport témájú dolgokban is, vagy ugye a választási műsor, hogy ezek közül a sokfajta műsor közül melyik volt az, amit legszívesebben csináltam, amit legjobban szereted?
0: Én azt gondolom, hogy ütőképesen tudok működni akkor, ha van egy nagy körkapcsolásos élő műsor, ami ma már nem nagyon vannak, de ilyenek voltak a választási műsorok. Uh-huh. Tehát sok embert, nagy technikát, nagy apparátust megmozdító élő műsorokban szerintem jó volt a magyar televízió is, technikailag kevésbé, de ezt mégiscsak meg lehetett csinálni, sok helyszínről, pörgő, érdekes élőműsor, ezeket nagyon szerettem. Meg hát nagyon szerettem csavarogni a világban, amit én akkor nagyon szerencsés volt. Egyáltalán az a generáció, aki akkor nőtt föl, amikor én, és azért ebben az értelemben a Vitra is ide tartozik. Nekünk hihetetlen szerencsénk is volt. Tehát nem csak bal szerencsénk volt, hogy nem lehettünk egy szabad televízió munkatársai. Abban az értelemben hihetetlen szerencsések voltunk, hogy meg kellett tanulni a televíziózásból nagyon sok mindent, amit ma már nem lehet megtanulni. Tehát ma olyan végképp specializálódik valaki, hogy vannak hírolvasók, akik életükben nem voltak egy forgatáson, de hírolvasok valamelyik televízióban. Uh-huh. És nekünk meg ez mind meg kell tanulni. Meg kell tanulni forgatni, meg kell tanulni vágni, meg kell tanulni szerkeszteni, rendezni, produkálni. Szóval a komplett szakmát be kellett járnunk ehhez. És ez tényleg nagyon szerencsések voltunk, hogy ez megadatott.
2: És a politikusos beszélgetős műsorok, amik szintén nagyon ikonikus munkái, azok nem?
0: Hát, hogy ezek kedvenceim, nem. Nem. Volt, ami elfogadható volt belőle, de nem gondolom, nem a kedvenceim. Egyáltalán nem a kedvenceim. Egyáltalán a politika, mint olyan, egyáltalán nem a kedvencem. Szóval sokkal jobb lenne, az egész magyar média sokkal jobb lenne, szerintem, ha kevesebbet foglalkozna politikával, napi politikával, és többet foglalkozna nagy ügyekkel. De hát erről már beszélgettünk, vitákkal, stb. Ha belegondolnak, akkor a magyar média legnagyobb bűne, meg a politikája is, hogy megengedte, meg a politika megcsinálta azt, hogy a magyar média gyakorlatilag napi pártpolitikai ügyekről szól döntő többségében és döntő részében. Ez egyrészt unalmas, másrészt lényegtelen, harmadrészt másnapra egyszerűen nulla értéke van. Ez adott pillanatban érdekes lehet, de holnap már senkit nem érdekel, mert holnap már van új napi pártpolitika. Viszont nagy ügyekről alig folyik közbeszélgetés. Tudnánk itt sorolni egymásnak szerintem témák tucatjait, amiről Magyarországon nagyon kevés
2: szó. De lehet, hogy pont ez a cél, tehát pont nem véletlenül van ez a vakítás, hogy addig se látszik a... Nem?
0: Nem, én ezt azért nem hiszem, mert azért nem gondolom, hogy bárki ilyen mértékben megkötné a televíziók, vagy az újságok, vagy a nem is tudom már a weblapok kezét, ezt nem hiszem. Csak nyilván arról van szó, hogy senki nem meri megcsinálni azt, hogy egyedül kiszálljon ebből, mert akkor elvesztené a olvasóit, nézőit, hallgatóit, stb. Azt mondaná, hogy mostantól kezdve sokkal kevesebbet fogunk politikával foglalkozni, mondjuk, és foglalkozunk helyette mondjuk a magyar, egy példát mondok, igazságszolgáltatással. Hát tessék megnézni, hogy óriási érdeklődés lenne, van rengeteg nagyon érdekes tárgyalás. Uh-huh. Hát a tárgyalásokról a nyugati lapokban oldalakat írnak. És a televíziókban terjedelmes beszámolók vannak. Meg lehet nézni bármelyik televízió. Nálunk foglalkozik ezzel valaki? Nagyon ritkán és nagyon minimális.
1: A Stolbuccinak a tárgyalás.
0: Igen, mert ő egy nagyon híres ember.
1: Igen, azért mondom.
0: Tehát nem a tárgyalás ténye persze, volt ott, hanem ő maga. És ezzel nem foglalkozunk. Van vita arról például, vagy közbeszélgetés, hogy miféle jövőt gondol el magának Magyarország? Beszélget erről valaki? Hogy mégis mi a célja ennek az országnak? Miből akar élni? Merre akar menni? Mi lesz itt 10 év múlva, 20 év múlva? Stb. Időnként megjelenik egy ilyen riasztó izé, hogy összeomlik a nyugdíjrendszer, de körülbelül, hogy elfogyunk. Nagyjából ennyi, nem?
1: Ez a kettőm jövőre vonatkozik.
0: Igen, azért mondom. Szóval borzasztó sok minden hiányzik. Életmód, egészségügy, fogyasztás, mindennapi dolgok. Aztán olyanok, amik az ifjúságot érdeklik. Hát a Tilos Rádió nyilván érdekli az ifjúságot, azt, aki szereti. De hogy téma, olyan téma, komoly téma, ami az ifjúságot érdekli, én nagyon keveset látok. Aminek következtében vagy nem, vagy azért nincs ilyen téma, mert az ifjúság egy jelentős része nagyon keveset néz tévét, és még kevesebbet olvas újságot. Hanem vagy a neten tájékozódik, vagy a Facebookon. De ez egy nagy kérdés a média jövőjének, hogy mi lesz ezzel az egésszel.
2: Volt az említett politika oldaláról olyan eset, amikor valaki megpróbálta önt a műsoraiban, vagy valamivel befolyásolni, és ha el tudta ezt hárítani, mivel tudta elhárítani?
0: Nem, én nem éreztem olyat, hogy valaki befolyásolni akar, tényleg nem. Uh-huh. Általában az a komolyabb politikai beszélgetéseknél a politikusok azt szokták kérni, hogy mondjuk meg, hogy milyen témákban akarunk beszélgetni. A magam részéről én ezt nem kifogásolom. Uh-huh. Mert nem dolga egy politikusnak, hogy a világ minden témájáról, bármikor, bármiről nyomdakészen beszéljen. Azt elfogadom, hogy tematikát akarnak, tehát körülbelül jelöljük meg, hogy milyen egészségügy, blablabla, oktatás, stb. De olyan, velem nem fordult elő, hogy valaki azt mondta volna, hogy kérdéseket kér előre. Én tényleg nem emlékszem ilyenre.
2: Hát vagy olyan, hogy azt mondja, hogy erről beszéljünk, ilyen így.
0: Olyan már volt, hogy azt mondta velek, hogy erről beszéljünk, amire én azt mondtam, hogy azt tudom mondani, és önnek itt és most azt tudom mondani, hogy az a véleményem erről, hogy egy értelmes, okos, tehetséges interjú alany az otthon elhatározza, hogy mi az a három dolog, amit minden áron el fog mondani, akár kérdezik, akár nem. És ugyanígy egy felkészült riporter otthon elhatározza, hogy mi az a három dolog, amit mindenképpen megkérdez. Akár tetszik ez a beszélgető partnerének, akár nem. De hát ezt teljesen láttuk is. Aki tehetségesen és jó kommunikál, az megoldja, hogy amit el akar mondani, azt elmondja. Aki nem, az nem, de van ilyen.
1: ha elszakadunk egy másodperc, a magyar viszonyoktól, hogy így a külföldön is sok helyen járt televízióval, több helyen járt csavargot, vagy hogy mit tett az előbb. Ezek közül mi volt, vagy ami legemlékezetesebb, vagy mi az, amire szívesen emlékszik vissza? Nem feltétlenül akár hely miatt, akár mert egy olyan szituáció.
0: Nem tudok egyet mondani, nagyon sok felé jártunk, és tényleg bizonyos, hát nem mondom, hogy bejártuk a világot, de sokat csavarogtunk voltunk, sokszor Afrikában voltunk, Ázsiában voltunk, Amerikában voltunk, Európában. Nem tudom, most valamelyik nap éppen most ott eszembe abból az alkalommal, hogy meghalt a Helmut Schmidt, akit én a magam részéről a második világháború Európa legnagyobb politikusának tartok, és azt gondolom, hogy nem nagyon hiszem, hogy van politikus a világon, aki nagyobb volt ebben a korszakban, mint Helmut Schmidt. És akkor eszembe végiggondolt, és eszembe jött az, hogy csináltunk, amire nagyon szívesen emlékszem, 1977-ben egy SPD 77 nevű műsort, a Hét című tévéműsornak egy 20 perces műsort a Német Szociáldemokrata Párt hamburgi kongresszusáról, ahol nem tudom, és makacsok voltunk, ügyesek, szerencsék volt, stb., de mindenesetre sikerült ott interjút készíteni a Schmidt-tel, aki akkor kancellár volt, a Willy Brandt-tal, aki az SPD elnöke volt, ezek mind legendás emberek Németországból. Azzal a Hans-Jürgen Wisniewskivel, aki akkor a Schmidt megbízásából irányította ezt az elrabolt német Lufthansa gépnek a ostromát, és még egy-két komoly ember, ez akkor egy olyan igazi, nagyon érdekes riportfűzér volt, és engem a Schmidt lenyűgözött. Kétszer vagy háromszor találkoztam vele, mindig lenyűgözött. Van egy olyan fajta áttekintő és szintetizáló képesség, amit én nem láttam politikusnál még.
1: Egy hamar nem is fogjuk olaszni.
0: Szerintem se.
2: Visszatérve a kérdésre, hogy fűződnek a nevéhez könyvek, tervez mostanában hasonlót? Bármilyen írott valamit?
0: Ha lesz időm, akkor meg fogom írni a rendszerváltás történetét, ahogy én láttam akkor, mert eléggé benne voltunk a sűrűjébe egyszerűen a magyar televízió miatt. Könyv, én csak egyetlen egy dolog, amit szerkesztettünk együtt a Lipovec Ivánnal, az a neve, hogy Tények könyve. A beszédünk a tényekről, és akkor összehoztuk ezt, már nem is tudom, már 87-ben az elsőt, ami akkor is hihetetlen nehéz volt, és nagyon, nagyon sikeres volt, szóval 100 000 példányt eladtak belőle, egy ilyen vaskos ténylexikon, ilyen almanakszerű könyv. Más nem csináltam, de ezt nagyon szerettem, és ez abban az időben Magyarországon azt gondolom, hogy egy szerencsés és sikeres tett volt egy ilyen könyvet összehozni. Mert ami ma teljesen természetesnek tűnik, az akkor egyáltalán volt természetes, hogy ezt aztán azt ki lehet nyomtatni, meg lehet tudni számokat és tényeket.
2: Hát főleg a rendezés, mert ugye a tények fönt vannak az interneten ma már, de az, hogy van összeválogatva, és jó, mi szint van tematizálva.
0: Ma már igen, de akkor hol voltak?
2: Igen, igen.
0: Hát hol lehetett akkor megtudni, hogy Magyarországon mekkora az államadóssága, most mondtam valamit. Uh-huh.
1: Néztem pár adatot, elég érdekesek, meg nagyon sok olyan általánosság is van benne, tehát nem ami csak az adott évre vonatkozik, igen, vagy általántom.
2: Minden tudom.
1: A kereszténység történet.
0: Hát ez az internet előtti korszak, igen, amikor igen. Sikerült egy ilyen dolgokat csinálni.
2: Nyomtatott internet.
0: Tulajdonképpen milyen okos. Igen.
1: Ilyen papírlapú internet. Hát a beszélgetés vége felé hanyarodva annyit ugye lehet tudni, hogy az év elején kezdődött ez a Magyarul Balóval című műsor, előtte néhány évig nem láttuk képernyőn, ezt nem tudom, hogy akkor több volt esetleg a szabad ideje, de csak ennyi minimálisatot kérdezek, hogy hogyan kapcsolódik ki, hogyha éppen nem dolgozik, illetve hogy van-e ilyen tipikus dolog, vagy egyáltalán kikapcsolódik-e, vagy ön is azok közé tartozik, aki akkor is a munkával foglalkozik.
0: Tehát. Nem, együtt kikapcsolódik, másod azért nem látott a képernyő, mert nem volt mit csinálni, én nem, szóval nem. Hát fogalmazunk így, megengedhetem magamnak, hogy ne kuncsorogjak munka után. Tehát én sosem, és nem is tudtam megtenni, hogy kopogtatok valahol, vagy nagyon szépen kérem, hogy foglalkoztassatok. Engem általában meg szoktak találni a munkák, ha nem, akkor pekjem volt. És mi volt egy időszak, amikor nem találtak meg, amikor az MTV-től eljöttem. Ahonnan, ez azért szeretném leszögezni, engem nem dobtak ki.
1: Hanem igen, én ezt akartam mondani, igen, hogy nem láttuk.
0: De a kollégáim nagy részét kidobták, de engem nem dobtak ki, hanem egyszer nem engedtek dolgozni. És egy idő után ez nagyon szégyenletes volt, hogy az ember csak ott ül, kapja a fizetését, és nem dolgozik semmit. mert amit akartam csinálni, azt nem engedték. Na jó, szóval egy darabig nem dolgoztam, és aztán jött mindenféle apróság, meg jött netrádió, meg dolgoztam egy darabig, mert 3 évig ennél a Hír 24 nevű tévénél, és aztán jött ez a, azokat onnan elmentem, és akkor egy idő múlva jött ez az RTL-es munka. Kikapcsolódás, olvasás, utazás, mászkálás, séta, néha úszás, van vidéken egy házunk, azt nagyon szeretem, ott szoktam lenni, meg hát nagyon-nagyon sokat, de erről nem akarok hosszan beszélni, de nagyon-nagyon sokat igyekszem lenni a gyerekeimmel, és azt mindennél fontosabbnak tartom, a munkánál is sokkal fontosabbnak. Szóval az a lényeg. Többi az mind kiegészítő, beleírta a munkát is.
1: Hát reménykedik benne, hogy a említett könyv az bele fog még férni.
0: Azt remélem, igen, igen, de én elég sokat olvasok, szóval én éjjelenként általában meg szoktam nézni a másnapi világsajtónak egy részét. Szóval mitől 12 és 2 között hajnapban azért nagyjából próbálom megnézni, hogy mi van másnap a nagyobb magyar, német, amerikai, brit lapokban. És sok minden érdekeset lehet olvasni. Egyikéből másikából lehet is műsort csinálni, de nem mindenből.
1: Hát köszönjük szépen, hogy itt további jó munkát kívánunk.
0: Én is köszönöm, önöknek is kívánok minél előbbi sokkal jobb frekvenciát, sokkal nagyobb hallgatottságot, és sok szerencsét.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen. Egész kerek volt.
1: Kerek voltam is, igen.
0: Én is köszönöm.
1: Ugye talán föltűnt a hallgatóknak, hogy most egy héttel az előző műsor után jelentkeztünk, és egy hét múlva jövünk, ugye 2 hetes adás vagyunk, de...
2: De most megszaporáztuk a lépteinket, igen, így az év végére.
1: Kicsit besűrösödtünk.
2: Úgyhogy jövő héten újra hallhattok minket.
1: Így van.
2: Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű nap a világon. Sziasztok!
1: Jó hétvégét, hello!
3: Teljesen. Ne égjen ki az, se az ifjúság, semmi, teljesen. Átléptük a 12 órát.
4: A bűvös 12
5: óra. 12 órája bent
3: vagyunk. Tisztelet az öreg asszonynak, Honti és Annának.
5: Így van. Igen. De rám mutogattam. Ja. Tisztelet arakának az öreg asszonynak.
3: Nem, én arra gondolok, aki kibeugrál
5: a bőgőbe. Igen, aki nem te vagy anya helyett, anya éppen. Én akkor én vagyok a nagyanya a műsornak, tehát egy... Végül is a hóhérka becenni. Na jó.
3: Azt tudnod kell, hogy adásunk szellemi konzisztenciája a reménytelenség, a sötétség és a péntek körül forog, amelyben egész bizonyosan állíthatjuk, hogy nincs remény. Ennek ellenére mindig valami más bizonyosodik be, például, hogy a hallgató hallgatja az adást.
5: Igen, és akkor...
6: Nincs remény, gyerekek, nincs remény.
5: Miért mondod ezt?
3: Még mindig nincs.
5: Ő azt mondja, hogy nincs remény. Ennyi.
3: Ja, hogy nincs remény, oké, jó, köszönöm.
5: Hát örülhet, mert valaki mondja, hogy nincs.
4: Én is megállítom.
5: De
3: mutasd be Marcel,
5: mert így van, szeretném, ha szóhoz jutnék, köszönöm szépen.
3: De hogy azonnal nyilatkozz a reményügyben.
5: Azonnal megmondom, kincses Marcel, mondjuk így, jó, ez így jó?
2: Mondjuk így, igen.
5: Mondjuk így, szuper, jó. Ugye, ami kapcsán ide hívtuk, ugye a Coming Out című könyvnek kapcsán hívtuk ide, és akkor meg is kérdezem alapból, hogy szerinted van remény,
3: ebben a témakörben például.
5: Akár ebben a témakörben.
3: Nem, most ebben a témakörben, mm-hmm, aztán persze, hogy nincs, csak hogy ebben a témakörben. Hogy érzed?
2: Hát szeretném azt hinni, hogy van remény. Ez tudom, olyan off-topic hangzik most akkor az adás koncepcióját illetően, de
3: olyan szinte, mint Londonban? Vagy mihez méred a reményt?
4: Londonban van remény?
3: Ja, ott a homoszexualitás az például nem hátrány. Az állami előítés.
5: Nem hátrány.
3: Igen, jól, pontosan fogalmaztam, tehát bárki bármi lehet, bármilyen tisztséget betölthet.
5: Szerintem hallgassuk meg Marcát. Igen, van-e remény, vagy nincs.
2: Ja. Igen. Hát, hogyha most maradok ennél a kérdés, hogy van-e remény, hát azt gondolom, hogy onnan tudok elindulni egyes szem első szemében, ahol én éppen tartok a saját utamon, és kell, muszáj legyen remény. Tehát olyan nincs, hogy...
4: Különben nem indulnál el?
3: Miben kapaszkodik a reményed, akkor inkább akkor pontosítom.
2: A reményem abban az alapfeltevésben kapaszkodik, hogy kurva sok minden múlik rajtam. És hogy az az élet, amit én élek, azt én csinálom magamnak. Uh-huh. És szeretném minél kevésbé vagy, hogy más csinálja az én életemet.
7: az alaptörvény ezt nem így gondolja.
3: Igen, nem akartam még szólni.
7: Igen, de hogy ez egy sok vetülete van ennek a kérdésnek, azt mondom, hogy egész sok minden múlhat azon, hogy én hogy kelek fel reggel az ágyból, reményen vagy remény nélkül. És hát akkor rögtön bekapcsolom ide a hit témáját is, mert hogy
3: azért... Csőlünk, nem idegen.
7: Ne körülök, mert hogy azért is szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy van remény, mert egy olyan Istenben hiszek, vagy egy olyan Isten hívására lettem ifjúsági pásztor, hány évesen, 20 pár évesen, voltam 2,5 évig, aki olyan módon jött be az életembe, hogy úgy éreztem, hogy kell, hogy legyen remény. Akkor is, amikor a reményem abban az irányban mutatott, hogy ki fog gyógyulni a melegségből, az is egy reménység volt.
3: Számomra nyilvánvaló, hogy Istenben sokkal nagyobb a szeretet, mint a törvény hatalma. Uh-huh. De attól félek a Földön, a törvény hatalma az fontosabb, mint Isten szeretete. Tehát amikor a Bibliára hivatkozva akarnak a társadalomból a pokol mélyére közösíteni ki, akkor mindig ige helyekkel támasztják alá. Holott, én mint katolikus újszövetséges, ha egész pontosan emlékszem, azt mondja Krisztus az utolsó és egyetlen parancsom, hogy szeressétek egymást. Csak hogy nem teológiai problémának érzem, amiről beszélünk, szerintem nem Isten a probléma, hanem az ő egyháza.
5: Igen.
7: Ez kétségtelen. Tehát,
3: ebben is reményt látsz, és érzel, hogy az egyházi kereteket ezügyben lehet szétfeszíteni?
7: Kell, hogy higgyem.
3: Figyelj, Ferenc pápa, most én hiszek, mert Ferenc pápa transvestitával is találkozott.
5: Ja, megint nem utogatsz.
3: De a Ferenc pápánál nem rád gondoltam. De. Csak azt mondtam, hogy látok
7: az némi...
3: Igen, látok némi jeleket, de ez szinte csodálatos. Rendkívül kuriózumnak gondolom.
7: Tehát abban makacs reménybe kell kapaszkodnom, hogy és így fogalmaztam máshol, hogy amikor éppen ki voltam akadva az egyháza, és így mondtam az úrnak, hogy uram, ezek a te kölykeid, csinálj velük valamit, mert ez nagyon gáz, hogy viselkednek. Uh-huh. És hogy...
5: Hadd kérdezek, bocsi, közben, igen. Hogy te végig azt gondoltad, hogy ezek a kölykök rosszak, az ő hozzáállásuk, vagy azért volt benne egy olyan dilemma, hogyha mindenki, vagy nagy részük ilyen furán és ellenségesen és hülyén áll az egészhez, akkor bennem van. Tehát, hogy hol volt-e ilyen pont, és mikor tértél át arra a pontra, hogy nem
3: van
5: a hiba.
3: Mennyit szenvedtél?
8: Ugye, erről egy könyvet is írtál.
5: Konkrétan erről, igen.
3: Azért is
7: kérdezik. Igen, ez a könyvem címe, hogy Coming Out könyv, egy meleg ifjúsági lelkészülő bujásának története, és hát ebben is leírom azt, hogy és mi volt az első kérdés?
5: Tehát, hogy mikor jöttél rá arra, hogy nem te vagy a hülye, hanem tényleg a sok kis kölyök.
3: Uh-huh. Mikor álltál a sarkadra, vagy mikor egyenesedtél föl ebből a helyzetből?
7: Uh-huh. Nagyon sokáig, tehát egy másfél, laza másfél évtizedet, az életem kétharmadát szántam arra rá, hogy onnantól kezdve, hogy észleltem, 11 éves koromtól kezdve, 27 éves koromig gyakorlatilag ez ott volt a valóságomban, és nagyon szerettem volna, hogy ne legyen ott. És abban a környezetben nőttem föl.
3: De te is az igen helyek alap miatt akartad, igen. Hogy ne legyen ott, ugye?
7: Hát igen, meg az a környezet, a gyülekezet, ahol fölött a család, amiben keresztény családban felnőttem, a tény, hogy nem ismertem igazán melegeket, mielőtt... Hát,
5: igen, ha valaki amúgy tőzsgyökeres keresztényként nő fel, nem nagyon ismerhetett, hogy ez... Ahol én fölnőttem, amilyen családban is fölött olyan tőzsgyökeres keresztényként... tehát hogy nem, igen, nem igen. nagyon találkozhattam, mert az bűnös dolog volt, és nem, tehát hogy olyan emberekkel nem érintkezhettem. Tehát én Harry Pottert sem olvashattam, mikor kisebb voltam, tehát hogy nem...
3: Jó, igen, értem, ilyen... mire mondtad, de elég sok meleg pap van, aki eltitkolja.
5: Persze, de hogy...
7: Tehát elég sokáig elhittem heteroszexuálisoknak, akik magyaráznak nekem arról, hogy én mit érzek, vagy mit nem érzek. Hogy elmondják nekem, hogy amit én érzek, az nem létezik, vagy hogy megmondják, hogy mit gondoljak arról, amit érzek. És ezt éveken keresztül hagytam, hogy a időzelben, vagy hát akkor nem időzelben normális emberek, érzett heteroszexuális emberek a normatívájukat tolják rám. És hát nagyon sokáig el kellett mennem ahhoz, és nagyon sokat kellett koppannom, egy pár ördögűzésen át kellett mennem, 4 évnyi lelki gondozáson kellett.
5: Valódi ördögűzésen.
7: Hát,
3: kb. Kvázi.
5: Nem. Ezért érdekelted, hogy tényleg mondjuk volt, hogy leültél mondjuk a pásztorral, és akkor úgy kiűzte belőled a meleget.
3: Igen, ezt mondjuk, hogy kvázi.
7: Konkrétan.
3: Az ördögöt.
5: Erre voltam kíváncsi.
9: Próbáltál heteroszexuális.
3: Azt hogyan tudtad megőrizni az Isten képedet, amikor közben hallgattad a heteroszexuális bölcseket? Mert ugye oltatlanul Isten is kivetíthetjük azt, ami ezzel kapcsolatosan mondanak. Tehát hogy olyan kegyelemben volt részed, hogy nem szakadt meg Istennel a kapcsolatod? Megszakadt, gondolom, nem. Hívő vagy most is?
7: Így van, hívő vagyok most is, de megjártam a hadakutyát, mert voltam, amikor ezt nagyon hasítottam, ez két külön világ, az ember vagy keresztény, vagy meleg, és ott nagyon sokáig nagyon hívő identitásom, mert nem akartam elengedni, és aztán volt egy ilyen 6-9 hónapos ilyen lázadó korszakom, 21-22 évesen, amikor ott hagytam a gyülekezetet, ott hagytam Istent, és akkor bele akartam vetni.
3: De most már lehet ott képzelni Magyarországon azt, hogy ez a kettő együtt legyen?
9: Együtt van, nem?
7: Együtt van, tehát, hogy...
3: Jó, igen, bocsánat.
7: De azért válaszoljuk az előző kérdésre, hogy meg kell tapasztalnom azt a gyakorlatilag a létemet fenyegető félelmet, fájdalmat, hogy én most elveszítem magamat, elveszítem Istent, és aztán rájönni, hogy frászt veszítem el Istent, nálam nehezebb esetekkel is boldogult már, és nehezebben szerethető embereket is nagyon szeret, és rá kell tűnöm, hogy holnap is fel fog kelni a nap, akkor is, ha Marci bármit gondol a világról, vagy önmagáról, és aztán szépen elkezdtem barátkozni azzal, hogy Isten sokkal nagyobb, mint az én félelmeim, sokkal nagyobb, mint azok a vádlások, amik bennem vannak, vagy amiket kívülről hallok, és el kell fogadnom, hogy ez, és ezt így írom a könyvben, hogy ez egy olyan út, amin csak ketten mentünk végig, Isten meg én.
8: És azt megnevezed, vagy elmondod, hogy mindez melyik gyülekezetnél, vagy melyik felekezetnél történt veled? Mert mint
3: hadd azonosítsanak be jóval alaposan,
8: vagy mire gondolom? Nem úgy,
3: hanem az, hogy, viccelgetek.
8: De nem úgy, hanem az, hogy például akkor azt mondom, hogy olyan szellemiség volt-e, hogy például egy ifjúsági lelkésznél támogatták-e, tehát, hogy
3: mit?
8: Hát így a kapcsolatokat, vagy hát...
5: Lényegében mit szóltak a gyülekezetben? Nem, azt kérdezik.
9: Nem, most ezt a melyik volt a gyülekezet először, azt volt a kérdés.
5: Azt szerintem nem lényeges, az sokkal
8: kérdezik. Nem, nagyjából az, hogy ott, tehát az, hogy neked ott a gyülekezetben szükségszerű lett volna kialakítanod esetleg valami kapcsolatot, vagy házasságot kötni.
7: Értem. Nem nevezem meg sem most a könyvbe a felekezetet, azzal tudom lehatárolni, hogy egy protestáns és egy házi karizmatikus közösségről beszélünk. Hogyha én egyházi vezetőségre aspirálok, az nem menti automatikusan a cölibátus, mint ugyan a katolikusoknál, hanem abszolút ott van ez a dimenzió, hogy nem csak, hogy ajánlották, hanem kifejezetten hát kvázi elvárás.
9: És próbáltál te ilyen, ennek megfelelően heteroszexuálisan létezni?
3: Hát mondta, hogy ez igen.
7: Igen, volt barátnőm, akivel...
3: Szerintem mindent elkövetett.
7: Fél évet voltunk együtt, és szintén írok, hogy aztán azért, hát nem én szakítottam el, hanem ő velem, mert neki lett le a hócipője velem, mert annyira szétcsúsztam lelkileg ebben a riadalomban, hogy itt vagyok egy gyönyörű lányon, akivel a nagyon jól kell, hogy érezzem magam, és közben meg fiúk után fantáziálok, de akkor nem voltam annyira bátor, hogy ezt...
3: Szerinted ez mi lehet? Sors?
7: Ezt most megint.
3: Hogy az, hogy az ember ennek születik, szerintem születik, nem vagyok benne biztos, de azt mondják, lássuk, genetikailag is valószínűsíthető a dolog, hogy mi lehet ez? A sors különös játéka? Hogy minek fogod föl? Tehát Isten különös akarata? Számadatában is mindenféle

0: Igen, igen.
1: Mondhatjuk igen. Így, igen.
2: Okay.
1: Igen.
3: Akkor lehet nincs igaz, amire gondolom.
1: Még jobban összezavartunk mindenkit.
0: Tehát, hogy így születik az ember, szerintem ahhoz kell, na, a könyvemben igazából egy gondolati paradigmát viszek végig, és az az, hogy megtanultam békességben lenni a nem tudom állapotával, és ugye nekem ehhez nagyobb bátorság, meg nagyobb bizalom kell Istenben, mint ahhoz, hogy azt mondjam, hogy te ennek teremtettél, és
2: akkor... De ki bírod ezt a nem tudom választ? Érted? Te pszichésen, lelkileg is az ember keresi, kutatja önmagam. Nem, mert az önön saját életed okát és célját kutatod, az arról nem könnyen mondani.
4: Nagyon sokan találják
2: ám. Jó, csak azt mondom, hogy képes vagy azt mondani, hogy el van zárva előlem ez az igazság, és majd megtudom valamikor.
0: Nem, én azt mondom, hogy nekem az nagyon szimpatikus, mondhatok ilyet ilyen skizofrénban a saját Istenevel a járásomról, hogy nekem ez teljesen koherens, hogy az én életem is egy út, egy journey, meg hogy a bibliai szereplőket is az Istennel való útjukban, az élet útjukban ismerjük, és nem pontszerű katarzisok vannak, hanem ilyen kiteljesedő megértések, és hogyha ezek egy üsztörténetet nézzük, és, de akár ez személyes emberi sorsokat, és nekem ez teljesen belefér a pakliba, hogy Isten úgy bánik velem, hogy nem dobja le masniba csomagolva a kínatkoztatást ebben a kérdésben, hanem arra hív, hogy bízzak benne, és elégedjek meg éppen a következő lépéssel. Szerintem ezt az üzenetet nagyon gyakran hozza a Biblia, hogy legyen neked elég az, hogy bennem bízzál. Úgyhogy
3: az elején mondtad, hogy amikor a reményről kérdeztünk, hogy jelenleg ahol te tartasz, úgy gondolod, hogy kell lenni a reménynek. Hol tartasz most akkor ebben az úton lényegében?
0: Mert akkor is ez ilyen antireakció volt, hogy ugye kaptam egy erős lelet rakva az asztalra, hogy nincs semény, és akkor ezzel szembe akartam megnyilatkozni. Pont ma is kócsoltam valakit, és mostanában gyakran jön fel az üzenet önkéntelenül, hogy akkor mondja az ügyfél, hogy ezt is ezt kell csinálnom, és akkor ezt így szépen lefejtem, hogy ezt így szelíd lélekkel engedjük el. Tehát, hogy nem kell, hanem kijelentő módban van remény. Van remény, és nem valami feszítésbe kell valami után nyomakodni, hanem átölelem ezt a reményt.
4: Nekem azon a kérdésem, mert itt több, mondjuk nem, számolja olyan mondás van. Uh-huh. Egyik az, hogy te azt mondod, hogy végül is ebből a konfliktus helyből, ami kerültél, egyfajta kiutat, vagy már feloldatást nyertél ezzel, hogy ezt a döntést meghoztad, ugye? Tehát talált egy utat, amiből hogy lemondtál a lelkész tisztségről, de nem találod még meg nem tudom állapotában paradigmáját viszed végig a könyvben, és ennek függvényében kérdezem azt, hogy ha ez van, és te persze elfogadod ezt az állapotot, akkor mégis mi vitt rá a könyv megírására, és mert én azt gondolom, hogy az ember akkor ír át a könyvet, vagy akkor teszi ilyet, amikor valamilyen felismerésre jut. És igen, én ezt nem látom, Kornásnak ezt a kettőt.
0: Tökre örülök ennek, amit levezettél. Én abba bízom, hogy van reményem, hogy több is van ott, mint csak a nem tudom egy. Illetve, hogy úgy fogalmazok a könyvben, hogy korábban is volt a nem tudom, de a nem tudomtól nagyon féltem, attól rettegni kellett attól a nem tudomtól. És a jelenben, illetve akkor, amikor el tudtam indulni, akkor az Istennel való szeretett teljes bizalmam, vele a kapcsolatom arra tett képessé, hogy ezt nem tudom, ne kelljen félni, hanem ne legyen fontos. És nem csak egy ilyen fehér vagy szürke köd van, hanem van bennem egy jó bizalom, egy jó remény, egy alapvető béke magammal. És
4: akkor ezt akartod megosztani?
0: Igen, azt gondolom, hogy ez 2015-ben Magyarországon ez már egy megmutatni való állapot. Ahol,
4: az biztos.
0: Ahol
2: milyen reakciókat kaptál?
3: Hát előtte kérdeztetek meg a reakciók előtt egyet? Hát az, hogy például a maga a felekezet, vagy gyülekezet, hogy viszonyult hozzád? Tehát ugye mondtad, hogy egy ilyen hosszas procedúra

0: rántul kellett esned, néhány ördögűzés, és tehát ez azt is jelentheti, hogy az, amit te, ami ellen te küzdöttél, és végül is felvállaltál, az az ő szemükben valahol bűn, vagy egy démonizált állapot. Tehát akkor ez valahol nem egy meghasonlás, hogy ők azt mondják, hogy az Isten szerint ez, viszont te meg azt gondolod, hogy az Istennél sokkal kegyelmesebb. Hogy ezt így hogy tudtad feloldani magadba ezt az ellentmondást?
1: Kaptam is egy levelet nem olyan nagyon elég pár hónappal ezelőtt a jelenlegi vezetőtől, a könyv híre őket is elérte, illetve konkrétan el is küldtem nekik, és
2: innentől már nehéz volt, hogy elérje őket, igen? Mondom, egy köszönő levél volt.
1: És most nem tudom szó szerint idézni, de a gondolatisága az volt, hogy vagy azzal az alázattal nyúlt hozzám, vagy a kérdéshez, hogy fenntartja maguknak is a jogot arra, hogy nekik náluk sincsen tökéletes megértés erről a témáról, de ami limitált megértésük van, az szerint nem értenek velem egyet, és meg azt is írta, hogy hát zavarba hozom őket, mert hogy azt implikálom az egész attitűdömmel, hogy ők értik rosszul a Bibliát, és én értem jól, és hogy ez így ilyen kilóra mérhető objektív valami lenne, amiben most akkor vagy nekem van igazán, vagy nekik, és ez azért finoman, de így határozottan oda tette, hogy nem gondolja, hogy ne ők nekik lenne igazuk a jelenlegi megértésükben, és azt is kérte, hogy ne agyusztáljam a gyülekezet tagjait a könyvemmel tovább. Én gyakorlatilag ebből azt olvastam ki, hogy valamiféle káros...
3: Tehát aki nem meglátják a könyvedet, azt megégetik, vagy...
2: Nem, csak hogy...
1: Nem akarom elérni, de hogy azt, hogy finoman, de szeretettel elhajtott, hogy te balra, mi jobbra, és hagyjuk egymást. Szóval ez...
0: Amikor még nem volt a döntésed véglegesen, csak benne voltál ebben a folyamatban, addig nem, tehát addig végig ilyen megértés vagy segítőkészség vett körül, vagy találkoztál ilyen látens, vagy mit tudod, az ilyen bujkáló kitaszítottság érzéssel, és amikor ugye így, hát nem tudom, a harmadik ördögűzés után is mondják, hogy hát, na most akkor mi történik? Vagy érted, hogy ők valahol ezekben a folyamatokban, amit ők szerettek volna, vagy ami az ő hitük szerint való siker, tehát ők kudarcot vallottak, sikertelnek maradtak. Te pedig döntöttél, és léptél.
1: Ez egy nagyon árnyalt kérdés, hogy én, mint magánszemély, én, mint gyülekezeti tag, én, mint Isten gyermeke, aki ott pásztorlás alatt voltam szintén, nekem hol a felelősségem, és hol van mások felelőssége velem szemben, de én, mint vezető, aki 50-60 fiatal élete fölött szintén felelősséget vállaltam, és tehát azzal végig menni, hogy én mondok le, és nem engem váltanak le, hogy hogyan teszem be számomra.
0: Valahol azért kirelmesek is voltak, ha azt veszük, de vagy nem?
1: Tehát igen, tehát az, amit le is írok a könyvben, hogy ez...
2: Meg
1: is
2: ölhették volna.
0: Nem erre gondoltam.
1: Hogy alapvetően hát, hasonló mentális, hogy mondjam, ilyen... Tehát, hogy nem könnyek között, meg nem krízis helyzetben mondtam el ezt a vezetőtársaknak, hogy alapvetően érzem ezeket a vágyakat, de hogy én nem élem ezeket meg. Ez nem egy akut kérdés, ami két napja tört rám, hanem krónikus, és hogy én így vezettem az IFIT az elmúlt hónapokban is, és hogy nincsen bennem olyan gátja annak, hogy még néhány hétig elvezessem az ifjúságot, csak azért, hogy ne kelljen itt valami kráter becsapódásszerű krízist okozni a közösségben. Tehát az, hogy az én krízisem ebben hol van, azt én kicsit hátra soroltam ebben, vagy hát lejjebb soroltam a prioritásban, mint az, hogy nekem vezetőként dolgom ezt jól lemondani, és ennek szellemében tartottam azt is fontosnak, hogy mit elmondtam, oda vonzolja magam még vasárnaponként az Isten tiszteletre.
3: Szívesen fogadtak utána?
1: Nehezen tehát ez egy
2: nem
1: nehéz.
2: Mit kezdeni,
1: ezt, igen, nem tudtak mit kezdeni, ez egy nehéz lépkör volt.
2: Őket is megkérdezi a kérdés, igen, érted?
4: Hát mert csak... ez egy lehetetlen lépés, hát... mert a legtöbb ilyen szolgálatban lévő emberek, mint az Istennek szenteli magát, azt, ezt nem, de nem tárja a világ el, és maximum ilyen más módon próbál kielni ezeket a vágyakat. Az sokkal elfogadottabb az, mint a tiéd.
0: Igen, csak amikor az őszintességnek idézőjelben jutalma a mondjuk ez a feszült légkör,
4: hát
0: vagy ez
4: mondom,
0: a
4: de hogy a máshol, aki meg nem vallja be, és mondjuk molesztál, nem tudom kiket, tehát bizonyos személyeket a környezetébe, ott meg volt egy ilyen évtizedekig, vagy
0: ezelőtt társadalmi összekasintás. Igen, de ez furcsa, mert tényleg az ilyen azért paráznák, meg házasságtörök, az általában így bennmaradnak.
4: Igen, tehát hogy... meg akik molesztál, a gyerek molesztálok is bennmaradnak sokáig, és nincs, itt, ennek sokkal nagyobb a negatív visszatolása, nem?
1: Azt mondani kell, hogy a vezető társaknak mondtam el a vágatlan rendezői változatot, tehát a teljes igazságot, arról, hogy meleg vágyaim kapcsán mondok le, a teljes gyülekezetnek nem mondtam el. Igazából ők tehát, hogy ott nem volt egy ilyen közvetlen visszacsatolás.
0: Mert mint, hogy akkora volt a diszkréció a vezető társakban, hogy ők ezt nem...
1: Ez nem az én ügyem. Hogy ez nem is érdekel annyira, de amúgy igen, tehát hogy nem, ez nem foglalkoztatott.
3: Van, akivel még tartozunk?
2: Hiába jártam teológiára, azért szerettem bele Freudba, mert nagyon okosan kiszúrtak, és mind a mai napig gondolom, hogy az egyház a hatalmának jó részét a szexualitáson keresztül próbálja kifejteni. Persze. Mi az, hogy persze, Ibrahim? Hát ja, de érted az egyház elvileg. Hello.
5: Hello. Hogy az előbb nem szólt a rádió, és hogy ennek a könyvnek lehet tudni a címét?
0: Hogyne lehetne?
1: Ilyen coming out könyv, egy meleg ifjúsági lelkészelő bújásának története az Underground kiadótól.
5: Jó, most nem értettem teljesen, de majd visszahallgatom.
3: A Coming Out könyv.
5: Aha.
0: Az a könyvnek a címe, hogy Coming Out, és egy
1: Coming
0: kiadó?
1: Out könyv.
0: Coming Out könyv.
5: Aha.
1: Igen, Underground kiadó.
5: Aha. Jó, köszi.
3: Szívesen. Szia.
0: Szia.
4: Sok felkérdést kapsz azóta, amióta ez történt, hogy nyilatkozz különböző fórumokon?
1: Hát az elmúlt egy évben, igen, azért... mindig jött
2: valami. Milyen reakciókat kapták?
4: Ezt szelektálsz, hogy most között, hogy kinek nyilatkozol, kinek nem? Vagy bárkinek, aki fölkér?
1: Volt már, hogy nemet mondtam. Igen.
2: Skurúc infónak.
1: Akik én küldtem el egy után, elnéven.
2: Milyen reakciókat kaptál?
1: Kitől?
2: Hát bárkitől. Tehát nem, arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan veszik ezt. Nem tudom, hogy hogyan értelmezik a magyarok a mások szexuális életét. Érted?
1: Most meg a közösség dimenziában vagy?
2: Megjelent a könyved, onnantól egyrészt a neten keresztül is kaphattál, biztos Facebookozon is, nem? Fiatalember vagy Facebookozon,
1: igen,
2: nem?
1: Igen.
2: Na, akkor jól mondom, hogy milyen reakciókat kap?
1: Volt különféle hullámok, érdekes, hogy pont egy éve, vagy januárban egy éve valahogy megtaláltak a meleg keresztények, és akkor így a bokrok közül
2: bújtak a
1: meleg keresztények, és irogattak, és hát szóval nagyon-nagyon megható ilyen katarzisokról számoltak be, hogy
2: elkezdted unni a saját történeted másolatait.
4: Én olvastam, volt az interjú magyarulásban, utána egy akkor ül számban volt egy ilyen, hogy mutatott ilyen meleg keresztény közösségeket, hogy ilyen heten, 80 összegyűlnek egy lakás.
2: Persze.
4: De ez,
3: erről mesélj egy kicsit.
4: De ez te annak része van, vagy ez külön van tőled?
1: Egy
4: interjú volt ez?
1: Nem, ezek külön. Az én narancsos interjúm után kereste meg az újságíró a Mozaik meleg keresztény közösséget. Tehát, hogy mi két külön cég vagyunk, de jártam oda két és fél évig. Ez egy nagyon-nagyon aranyos kis csapat.
2: Miben más egy meleg, mint egy hetero közösség? Te mind a kettőt láttál.
1: Hát,
2: mármint Isten hit szempontjából kérdezem.
4: Meg a közösség atmoszférája.
1: Igen.
2: Igen, tehát mi a... Jó, igen. Hogy...
1: Azt kell mondjam a mozaik közösségről, hogy, hogy én azt gondolom, hogy amikor én jártam, 4 éve kezdtem járni, akkor, akkor nekem az akkor a katalizis volt, hogy, hogy mikor csak egy, egy maroknyi 8-10 fő is volt, de hogy egy húsvér emberek, akik, akik
2: nem vagyok egyedül.
1: Ha, egyedül, és hogy Isten is ott van velünk, és imádkozunk, és simogatjuk egymás buksi fejét, és mondjuk, hogy nincs semmi baj. Tehát, hogy van egy ilyen terápiás jelleg, egy ilyen segítő csoport jelleg. Tényleg, tényleg van egy ilyen dinamikája, ahol egyébként, hát ezek mind velem együtt aztán bőven traumatizált emberek.
6: A gyarkisten tisztelet is mondjuk erről szól, hogy lényegében olyan
2: igeidőket,
1: vagy... Imakör,
2: nem
1: Isten tisztelet. Igen, nincsenek Isten tisztelet dimenziója, és nem is akarják magukat gyülekezetként definiálni, és nem is akarnak olyan vezetőt, aki pásztor lenne, vagy bármilyen értelemben kimagasló szellemi vezető, hanem ezt nagyon lapos hierarchiával tartják, nagyon demokratikusan, abszolút helye van a szkepszisnek, gyakorlatilag akit nem tűnének a soraik között, az, az a megmondó ember típusú bármilyen szinten. És ez teljesen érthető, ezt gondolom. És,
4: de a korábbi, és abban a közegben, ahonnan kiléptél, ott, ott, ott, ott kevésbé volt jelen a kételj?
1: Azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy volt ennek kultúrája, hogy, hogy az Isten ez nem csak a dörgedelmes, kinyilatkoztató, megmondó ember, illetve az ő apostolai. Tehát volt azért ennek is kultúrája, de, de sokkal inkább hátra lehetett dőlni abban a székben, ami ami arról szólt, hogy, hogy, hogy, hogy nálunk az igazság, vagy hogy Istennél az igazság, és mi jól értjük őt.
4: És most mit gondolsz, hogy melyik a helyes megközelítés?
2: Hogy
4: melyik a közelebb?
1: Szerintem most akkor a közhely bombát akartam.
4: De most független szexualitásról.
6: Mondjad,
4: ha látsz, egy, tagja volt egy közösségnek, ami inkább erre a az ortodox szállásponton volt, és kevésbé ismerte a kételyt, és inkább kinyilatkoztatott. Tehát átkerült egy másik közegbe, tök mindegy, hogy milyen okból. Akkor utána, hogy, mi, hogy tekintesz vissza arra a közegre, ilyen szellemi távlatból?
1: Ezért szeretném védeni azt a közösséget, ahol felnőttem. Nem volt ennek szektás jellege. Láttam szektákat, akik tényleg durván tolják ezt a nagybetűs igazságot. Nem gondolom, hogy az a közösség ilyen lett volna.
2: Mert de, a levél is udvarias, amit kaptál.
4: De szkepticizmussal viszonyulsz hozzá most? A régi közösséget, a szkepticizmussal viszonyulsz?
1: Szeretem őket. Szeretem őket.
2: Az a baj abban a kérdésedből, hogy tolod a választ.
6: Igen.
2: Tényleg, és ő nagyon helyesen ellenáll. Jó, oké. Igen, bocs.
1: Akkor ezt
2: a mozaik után hova mentél? Mert mondtad, hogy azt
6: már nem... 2 évig toltad utána.
1: És azért mentem el a mozaikból, mert kezdett nagyon kicsi lenni, vagy igen, tehát úgy érzett, hogy kinőttem, hogy vágytam volna arra, hogy merjük magunkat. Az volt a problémám, hogy szerintem azért, és ezt legnagyobb szeretettel mondom, mozaik hallgatja, legnagyobb szeretettel mondom, hogy, és ezt el is mondtam nekik, hogy szerintem azért nem merik hivatalossá tenni magukat, úgy értem, hogy kimondani azt, hogy mi az Isten népének a része vagyunk, mert akkor azt kellene kimondani, hogy mi az Istennek nem a mostor gyerekei vagyunk, hanem az édes gyerekei. És hogy úgy érzem, hogy ez a kérdés elódázásával igazából ezt az egzisztenciális kérdést nem merjük.
6: Miért nem merik szerinted?
2: Mert nincs remény.
6: Nem, az ilyen embereknek van a legtöbb reménye, nem mondhatsz. Tehát van benne egy kis sajnáltatjuk magunkat.
2: Figyelj, hol jöttem? Nézd ide a szemembe.
6: Igen.
2: Hazamész, és megnézed a Fassbinder 111 új hold van egy évben című filmjét.
4: Az kurva.
2: És akkor, akkor mond nekem, hogy van remény. Ez pont erről a kérdésről szól. A világ legszomorúbb történet.
4: 13 új hold.
6: Persze, de most 113.
2: Itt vannak ezek. Jó, mindegy.
6: Itt vannak ezek.
2: Bocsáss,
6: az emberek.
2: Bocsáss, mindig happy.
6: Válaszoljon Marca.
4: Az a legkedvenc film.
6: Na most érdek, nem is akarok egyetlen kérdés, hogy válassa a szájába. Nagyon érdekel, hogy mit mond.
1: Most annyira bevonottam ebbe, és elvesztettem a fonalat, miről beszéltem.
6: Hát, hogy miért nem merik felvállalni a kis közösségek a...
1: Szerintem hogy annyira nagy a fájdalom, annyira nagy a trauma, amitől elfedlékez.
0: De mi miatt?
2: A kiközösítés. A kiközösítés.
1: Igen, hát szóval vannak cifra történetek, ahogyan emberek eljönnek, vagy ott, vagy abban az időben volt fele katolikus, fele mindenféle talkabalka a protestáns, úgyhogy nagy az Isten állatkert, de a meleg keresztény állatkertben is voltunk mindenfélék. És,
2: természetesen.
1: És ehhez kell egy bátorság odalépni az Isten elé, és őt átölelni. És hogy bőven elég volt sokaknak, hogy már nem ütik őket. Tehát, hogy ahhoz még egy hosszú út vezet.
2: Jó, igen, hosszú az út, igen, világos. Ja.
1: De hogy egy gyülekezet, azt gondolom, hogy ebben a paradigmában mozog, hogy mi az Isten édes gyermekei vagyunk, és szaladunk apu ölébe. Ezt most nem cinizmussal mondom, hanem jó értelemben, és a meleg keresztények meg ezt nem, nekik ezt nem. Az édes gyerekek, amivel kezdtem, hogy a te kölykeit csináljuk valamit, mert ők nem engednek minket oda apuhoz. És na, most ez mélyre jött, igen.
2: Nem, teljesen...
4: Nekem nem tudom, hogy egy kérdésem, hogy szerintem szükségszerű az élethez a pátosz? Az életelviseléséhez?
1: Mire gondolsz? Mivel veszed most értem?
4: Nem, így az egész témakör kapcsán kérdezem, nem sem tudom jobban kifejteni.
2: Érzelmek? Most nem a pátosz, amit értesz?
4: Érzelmek szempontjából.
0: De mindig
4: kell. Az emelkedettség, úgy értem, pártok.
2: Az életelviseléséhez.
0: Vagy a valami idealizálás? Vagy...
2: Túl sok Graham Greene könyvet olvastál? Vagy a viszkit fogyott el? Vagy mivel? Persze.
0: Az már rég elfogyott meg.
2: De nem.
1: Hát, na, fogadom a, nem tudom, kérdést, vagy amit én hallok belőle, amit bennem elindít. Én szeretem azt a világképet gondolni, hogy én és mindannyian szeretetből lettünk ide rakva a földre, és hogy nem, ez feltételezi a szubjektivitást, hogy...
2: A pátoszt.
1: A pátoszt. Nem, érzést magam húzni, de ezt tudom mondani ezzel kapcsolatban.
6: Köszönöm. Mondtad, hogy a bokor aljából is előbújtak a meleg keresztények, hogy...
2: De akkor ne a Bulányi Gyuri bácsira gondoljatok, és a bokorra hallgatok, csak mondom, hogy...
6: Biztos nem lehet számszerűsíteni, de mondjuk milyen nagyságrendű az, hogy hány, mondjuk Budapesten vagy Magyarországon, milyen nem tudom, tehát hogy mennyien vannak, de mekkora a tömeg, vagy van egy tömeg, tehát hogy lehet ezt így mondani?
2: Hát szerintem nem tudom, nem lehet megsatszolni, nem?
1: Nézd, akik engem megkerestek, akikkel én levelezek, vagy akikkel találkoztam, az egy... egy-két tucatnyi ember, inkább egy, mint kettő, de havonta egy-két e-mail jön, tehát nem szűnnek meg emberek előbújni. Tehát vannak, akik egy-két hónapja merik csak ezt a kérdést közel engedni magukhoz, és annyira sikerült az országot beterítenem a könyvvel, hogy így az arcukba ömlik, ami a Coming Out könyv, úgyhogy ez nem... ennek örülök.
2: És arra gondoltál esetleg, hogy miután minden nyilvánvaló és tiszta lett, mint majd mikor szíró-szíró álltunk, hogy valami feladatod van ezen belül neked? Mármint égi küldetésű feladatod?
1: Egy kicsit inkább pszichologizálóan tudom ezt vinni, hogy eszmetlen nagy igényem van arra, hogy legyen értelme a szenvedésemnek. Tehát, hogy...
4: A szenvedés kizélet még most is meg?
1: Nem, tehát az elmúlt.
2: Nem lehetett könnyű, Ibrahim, légy, és nem idegesítsen.
4: De csak azt mondom, hogy főleg most ilyen perspektívával visszatekinteni, nem gondolom, hogy most már szenvedés azért kérdezik.
1: Most nem, a jelenben nem. Nem a jelenben.
2: Akkor azért a küzdő... Szegény Pilinszki, hogy mondjak egy gyerekek, meleg volt. Ő nagyon érdekes kérdés volt, mert nem élte meg. Az életszentség nagyon magas foka.
0: Pilinszki
2: János, igen, vett tudomásul, csak elhallgatják. Hát figyelj, már sokan vannak melegek. és attól még kiváló költő, vagy kiváló hívő lehet. Nincs összefüggése. Igen, semmi. Jó, csak mondom, hogy ő azért egész életét végig magányoskodta, szorongta. Az nehéz, mert akkor valamit föl kell vállalni, az egyedül létet vállalta fel. A szenvedés az megspórolhatatlan, ha egy ilyen útra lépsz. Nem?
1: Szeretném azt hinni, hogy van remény, és hogy a következő generációnak és van ez a nagyképű ambícióm, hogy akár az én üzenetemnek köszönhetően is, vagy a könyvemnek köszönhetően egy hangyafényével könnyebb lesz.
6: Tehát kezdett kitaposni mondjuk egy
1: ilyen nagyon jó. Igen. De ezt én nem spirituálzálom, vagy hát lehet biztos, de ami könnyebben belátható nekem is, meg szerintem mindenkinek, az mondom, az a pszichológiai szint, hogy facsarom ezt a gyümölcsöt, és az utolsó cseppig az előnyömre fordítom, vagy szarból várat építek, vagy nevezhetjük, ahogy akarjuk. És szerintem az bárkinek óriási lelki pluszt adhat, hogyha egy olyan élménye lehet, hogy másokért tehet, és hogy egy ügy mögé rakhatja magát, és hogy embereknek ettől jobb lesz, és könnyebb lesz, és hogy egy teljesen önző indítékból várom ezeket az üzeneteket,
2: hova küldhetik? Mondd ide bele.
1: Mit hova küldhetnek?
2: Ha valaki akar veled kapcsolatba lépni, vagy segít, mondjál egy
1: igen,
2: címet.
1: Köszönöm. A comingoutkönyv.hu a honlap, és van Twitterem is, meg egyebek, és ott e-mail is van. marcel.kincses@gmail.com.
2: Ez az.
6: Szia, adásban!
7: Hello, Iván vagyok. Sziasztok!
6: Szia!
7: Kis Tibor Noé neve ismerős, vagy olvasta valaki esetleg az Inkognitó című könyvet?
6: Nem, szerintem nem.
1: A neve ismerős, de nem olvastam.
7: Szerintem nem fogod tudni letenni. Futballedző és coming out-ot nem csak ezzel a könyvvel, az se egy könnyen befogadó világ szerintem, tehát...
6: Igen.
1: Hogy ja, láttam, igen, a vs.hu-n a cikket.
7: Blogja is van egyébként, azt is érdemes olvasni. Már azt hiszem több könyve jelent meg, de az Inkognito az letehetetlen, ezt mindenképpen olvassátok el. Kis Tibor Noé.
4: Ez most jelent, ugye?
7: Csáu.
6: Köszi.
2: Kis Tibor.
4: Igen, ez mostában jön meg ez a könyv.
2: Noé,
4: ez
2: jó.
6: Azt már említettem, hogy a magával a gyülekezettel, vagy Zéti, hogy élted ezt meg, de mi engem érdekel, hogy a te saját kis magánszféleddel, a családoddal és a best friendekkel, tehát hogy tényleg akik közel álltak hozzá, barátok, akár gyülekezeten belül vagy kívül, nem tudom, hogy volt-e olyan, ők velük hogy jártad végig ezt az utat, tehát hogy ők mit szóltak ehhez?
2: Mit szólt anyád?
6: Mit szólt anyád? Szépen leegyszerűsítetted a szép kérdésemet.
1: Igen, édesanyám hívő, meg testvéreim hívők, és hát nem volt egyszerű, és a jelenben sem egyszerű ez a kérdés. Úgyhogy ilyen tyúk lépésbe haladunk. Igazából azon a dimenzión tudtam hozzá kapcsolódni, meg hozzá kapcsolódni először, hogy nem az elsődleges kérésem, vagy kérdésem, hogy elfogadják-e, vagy hogy fogadják-e a homoszexualitásomat, hanem az, hogy akarjanak kapcsolódni velem, és kezdjünk el, legyenek empatikusak, és kezdjenek el gondolkozni azon, hogy beleérezni, hogy milyen lehet nekem most kb. Az életem. Úgyhogy messzire mehetünk, de jobban.
4: És most neked szükségszerű volt valami civil foglalkozást választani, hogy ezt a lelki pályát,
1: így van. Egy érettségim volt, meg egy félbe maradt egyetemem, és aztán a teológia, amit azért elvégeztem, és utána aztán szupervizor lettem, illetve üzleti coach, illetve tolmácsként működöm. Úgyhogy ezeket nagyon szeretem, és nagyon szerencsés is vagyok, hogy ezek nem csak ilyen kényszer melók, hanem ezeket nagyon szeretem, és nagyon sok átfedés is van azok között, a skillek között, amit pásztorként is működtettem, és azt is szerelembe választottam. Igen, igen, igen.
4: De az ott jó adottságos van hozzá, szerintem.
6: És van olyan, akivel mondjuk a Gyuliba olyan mély barátságot kötött életében, még most is tudott tartani a kapcsolatot?
2: Maradt-e egy olyan?
6: Hó,
2: szép. Mindig kicsit keményebb.
6: Szép, igen, jó kérdés.
1: Jó, jó kérdés, és jogos, jogos a kérdés. Hát egy fél maradt, mert hogy alig jár már ő oda a közösségbe, de...
2: De ha ő jár, akkor van.
1: De vele mondjuk tegnap küldtem már neki egy linket, valamelyik cikket, úgyhogy ő tényleg kis kamaszkorom óta jó, jó barátom. Egy dolgot hadd...
2: Mi a bátorság?
0: Na várj, még hadd mondja.
4: Meg a pátosz.
2: Mi a bátorság és a pátosz? Igen. Mi a bátorság? Nem azért az érdekel a bátorság, mert ez bátorság kérdés a te történet.
1: Bátorság számra azt jelenti, és nézzük oda félre, hogy pátosz méter kiakad.
2: Semmi, ki van éve, cinikus.
4: Nem, én abszolút, csak kíváncsi, hogy egy ilyen ember, mint
2: az Jean-Paul Sartre.
1: Igen. Igen. A bátorságom arról szól, hogy igazából nem tudok bukni, mert elkap az Isten. Szeretve vagyok, és...
2: Végülis nem féltél.
1: És méltó, és nagyon örültem, hogy összevágták a HVG-s videóriportba azt a mondatomat, hogy méltó maradtam a szeretetre. Tehát ott van a kőszikla nálam, hogy ez a tudás, hogy méltó maradtam a szeretetre, és a dílem igazából Istennel van, és pont. Uh-huh. És ebből tudok az emberi kapcsolataim önmagamra, meg az emberi kapcsolataimra aztán ki vonatkoztatni. Tehát, hogyha az origó, hogy én el vagyok fogadva, hogy én szeretve vagyok, akkor van remény.
4: Ez egyik abszolút egyetlen. De ebben a megközelítésben akkor minden olyan magatartás, ami ezen a bátorság, mert ez nagyon tiszta választottál, és nekem nagyon tetszik ez a válasz, abszolút egy is értek, hogy akkor azik ezen a pátosz, mint, hogy akkor végül is minden olyan magatart, minden olyan, ami ezen nem ez irányba mutat, az már pátosz.
2: Miért szavart téged?
4: Nem, itt nagyon kíváncsi, mert nem...
2: Pátosz ellenes bizottság ellen kell vagy.
6: Olvastam egy új szót, aztán
2: így... Most akkor elkezdett izgatni, hogy...
4: Nem.
0: 20 percen belül 3-4 pátosz, tehát igen.
2: Az Istennel kapcsolatodban van pátosz. Kétségtelenül valószínű a méretei, a végtelensége és a fölfoghatatlansága az ember lelkébe okoz valami felülemelkedettséget, gondolom, nem?
1: A teológián is megkettem meg ezzel a kifejezéssel, hogy az Isten misztérium, és hogy hála Istennek, hogy ő misztérium, és nem kevesebb. Tehát, hogyha őt össze be lehetne csomagolni, mint a hentes a húst, hogy
2: vagy mint Margitka, a filozófia fogalmat.
1: Igen, akkor már büdös lenne, akkor már nem Istenről beszélnek. Az utolsó pillanatban kevésbé patetikus, de csak így a hallgatóknak a kis bogatak el akarom ültetni a fülébe, hogy csináltam ezt a hétnapos kihívás nevű kis projektemet, ami a könyv egy gondolatáról ihletődött, ami arról szólt, hogy hetero pároknak nyitva áll a lehetőség, hogy egy héten keresztül viselkedjenek úgy egymással publikus közegben, ahogyan szerintük tennék, hogyha azonos nemű pár lennének.
6: Gyönyörű.
1: Tehát, hogy te a résztvevő maga önszabályozó módon, tehát nem én mondom meg, hogy milyen tökszabály, hanem ő a saját percepciójában állítja föl a párjával együtt a játékszabályokat, és éljen még 168 órát, úgyhogy nem tesz többet, mint amit szerinte tenne, hogyha melegek lenne.
6: Mindig meleg pár.
4: Nyilvános
1: helyeken, ahol tétje van. És ezt megcsinálták egy pár, lett ebből aztán egy cikk, és hát volt, aki nem, tehát a hatodik nap végén szakított a párjával, mert annyira krízisbe jöttek. Tehát, hogy ki hozott egy csomó minden nyilván, de hogy nem érték meg a hetedik napot, mint
6: nem,
1: bár. Mert, ja, szóval, hogy ennyit erről. Ezt csak úgy oda akartam adni, hogy...
6: De voltam úgy, tehát, hogy milyen vált azon kívül, hogy akik szakítottak, azért gondolom, volt egy pozitívabb visszhangja is ennek.
1: Hogy ne, tehát a nyilván, aki részt vett, az már leva az a szándékkal vett részt, hogy empatizál a melegekkel, és szerette volna ezzel a szolidaritását kifejezni. De hogy arról számoltak be, hogy...
2: Azért két embert elvesztettél, akik összevesztek, azokat elvesztettél.
1: Azok nem.
6: De hogy voltak?
1: Ha anyám csuklik, akkor az edény. Tehát, hogy meg beszámoltak arról, hogy ez egy megszégyenítő állapot, amikor ki kell nézni oldalra, hogy megcsokoltam a páromat, vagy csak átölelhetem a... Tehát, hogy ilyen annyira evidens dolgokat kell hirtelen vonalzóval méregetni, hogy ez méltatlan. És aztán bejutottam őket, hogy nyilván hintsék az igét, meg számoljanak be a social médián. Volt egy ilyen badge, amit fel lehetett venni a Facebook profilképre, meg egy hashtag, ez a hashtag 7 napos kihívás, de ez folyamatosan lehet csinálni.
6: Hát akkor mindenkit buzdítunk a reményre, igen.
4: Meg a bátorságra.
2: Hát azt hiszitek.
4: És a pátoszmenteségre.
1: Reményelkönyv.hu.
4: Nem értem előzettem a pátoszt, mert azt mondom, hogy ilyen döntésekhez pátoszmentesség kell, hogy meghozom a döntést. Azért voltam kíváncsi, hogy értjük a pátoszt ebből a kontextusból.
6: Hát most már annyit használtuk ezt a szót, hogy jövő évig nem is lehet, ki is koptattuk szerintem.
2: Jó.
6: Ezt a kifejezést nagyon szépen köszönjük Kicsas Marcellának, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm.
6: Dobunk valami hatalmas ritmust, a puszinyuszi rám kacsint és dob valami nagyon szexit,
2: a leszbikus puszinyuszik.
6: Dobra Budajával.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Vorek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultunk, hogy minél többször halljátok,

Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben,

Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok. Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben, tisztábban énekeljetek. Először körjátékokat énekeljük.

0: folyton marja böki, mincicus a blöki.
1: Itt nincs elásva, még a csaszapár.
2: Van itt nálunk hajcivő, kitűnő hangula, olyan, mint a vagyuga, zenne vonga, ricsaj, papa, mama, gyerekek, tupa, szép, szeretek, egy
0: a családhoz tartozik, köb ükunokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ per X, jelentkezz!
3: Kapcs fort!
0: Mit mond?
4: Egy forintért megmondom.
3: Elfelejtem ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atom ókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a hínszülékkel, a gondolat átvívő kézi készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns az állatok farsangja.
1: A farsanga húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző egy vidám, farsangi családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama, az ajtóban toporgók várakozásteli hangulata.

kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódiát minduntalan meg-megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

A sorban most már a hattyú következne, de még mindig nem mozdul a menet. A zeneszerző újabb farsangi tréfával lepte meg a közönséget. Megkövül dallamokat öltöztetett álarcba. A főszerepet a fényes hangú xilofonnak adta. Azzal a szándékkal, hogy a már szunyókáló állatokat újra táncba hívja. Kedvükért ebbe a tételbe két nagyon közismert dallamot is beleszőtt. Az egyik a hullapelyhes fehér hó kezdetű francia népdal. A másik Rossini szevillai borbélyából vett melódia.

Most megfesdült az élet. A zenekar szárnyakat kapott. Egy csalogány, csapongó éneke következett. Ő a fuvolát választotta. A madárház köréje sereglő lakói, akiket a vonós zenekar kísért, alig-alig jutottak szóhoz, mert a csodás hangú csalogány megállás nélkül dalolt.

A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mákszem nagyságú halak játszadoztak, és olyan kicsi békák uráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics, de igazi hegy volt, s igazi volt az a cérnaszálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy, s a patak, akkora lehetett, mint mifelénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt, meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is, én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult, át a kis ösvényen, át a kavics nagyságú hegyen és az icipici patakon, még csak a világ közepére nem ér. Vele tellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár. Ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek, te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb. Te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz, és nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük, vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult, szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtársaival a szelekkel jött, s álló nap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen mivel fűteniük a szegényeknek. Álló napig ezt mesélte, de már csak 2 hallották, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a világ.

művek, a koncertók, egyik fő jellemzője az úgynevezett ritornell szerkezet. Ez az olasz szó visszatérést jelent. Ebben a zenei műfajban a változatos szólórészeket követő, mindig visszatérő zenekari szakaszokat nevezzük így. Jól megfigyelhető ez a szerkesztés Vivaldi a Tavasz című hegedű versenyének első tételében. Hallgassuk meg először a mindig visszatérő ritornell dallamot.

A karneváli fölvonuláson most az akvárium vizében lubickoló színpompás halacskák következtek. A vonósok dallamára csillámló uszonyaikat szétterítve suhanó táncba kezdtek. A zongoristák ehhez a ringatózó, hullámtánchoz gyöngyöző ritmusokat pergettek.

0: ne csapás, ez nem isző semmit.
1: Láttál te ott bent egy fia banánt?
0: Nem. Mi köze a szövőmadárnak a banánhoz?
1: Hát éppen erről van szó.
2: Amikor Tanzániában jártam, roppant fura dolgot tapasztaltam. A banánfa levelein apró szövőpintyek himbálóztak. Ízekre szedték, vékony kis szalagokra hasogatták a leveleket, hogy házat építsenek, fészket rakjanak belőle.

0: de tömpamban. Volt egyszer egy asszony, aki hiába sóvárgott gyermek után, pedig beérte volna már egy akármekkora pirinóval is. Végül elment egy öreg javasasszonyhoz, és azt mondta neki,
1: gyermeket szeretnék. Nem bánom, ha csak akkora is, mint a kis ujjai fele.
2: A papagájokat még lehet tanítani beszélni.
3: Megmondom én lelkem, hogy ne mondanám. Itt van egy árpaszem. Ez nem olyan árpaszem, mint ami a földeken terem, vagy amit a tyúkok elé szórnak. Nem, lelkem, ez nem olyan. Ültesd ezt az árpaszemet egy kis virágcserépbe, és várd meg, mi lesz belőle.
1: Áldjon meg téged az Isten, és fogadd el tőlem ezt a 12 ezüst pénzt a jó tanácsodért.
0: Azzal hazament az asszony, és elültette az árpa szemet, amely azon nyomban ki is hajtott. Szemlátomást kezdett nőni, és egy tulipán formájú, pompás nagy virágot hozott. A virág szirmai szorosan csukva voltak, mintha még csak bimbó lett volna.
1: De szép virág! Hadd csókolom meg ezeket a piros-sárga szirmakat.
0: Alig, hogy érintette az ajkával, megpattant, és felhasadt a bimbó. Most már látszott, hogy igazi tulipán, de a szirmai rejtekében, parányi zöld széken egy pöttömnyi leányka üldögélt. Olyan szép és kedves, hogy gyönyörűség volt ránézni. Akkorácska volt csak, mint a kis ujjam fele. Az asszony nyomban el is nevezte Pöttöm Pannán. Egy szép, fényes dióhé lett Pöttöm Panna bölcsője, derékaja kék ibolyaszirom, rózsalevél a takarója. Ebben aludt éjszaka, nappal meg az asztalon játszadozott. Az anyja egy tányér vizet tett az asztalra, a tányért pedig virágokkal fonta körül. A tányér vízben tulipán szirom ringatózott, azon csónakázott Pöttöm Panna. Két fehér lószőrszál volt az evezője, azzal hajtotta a csónakját a tányér egyik szélétől a másikig. Egy éjszaka, amikor szép kis ágyában az igazak álmát aludta, egy fertelmes varangyos béka ugrott be az ablakon. Utálatos állat volt, kövér és nyirkos. Egyenesen az asztalra tottyant, ahol rózsalevél takarója alatt Pöttöm Panna aludt.
4: Ez volna még csak a fiamnak való feleség. Micsoda öröm lesz, micsoda öröm!
0: Azzal fölkapta Pöttöm Pannát dióhé ágyacskájával együtt, és kiugrott vele az ablakon a kert alatti széles patak mocsaras partjára. Itt lakott fiával a fertelmes béka. Rút volt a fia is, pedig az az anyjára ütött.
5: Csuda szép lány!
4: Ne kiabálj, mert felébreszted. Aztán még elszökik tőlük, hiszen olyan könnyű, mint a hattyú pihe. Most ráültetjük erre a széles vízi rózsalevélre. Hadd ringatódzék a patakon. Olyan pöttöm is könnyű, hogy ez a levél valóságos sziget lesz neki. És innen meg se szökhet, amíg mi a mocsárban feldíszítjük a szobát, ahol majd laktok.
0: Kora reggel kinyitotta a szemét Pöttöm Panna, körülnézett, és amikor látta, hogy hol van, keserves sírásra fakadt. A zöld levelet a víz vette körül, a cseppteremtése úgy sem tudott volna kijutni a partra.
4: Ez itt a fiam, akinek a felesége leszel. Pompásan éltek majd a mocsárban.
5: Brekeke, úgy lesz bizony. Kapjuk fel az ágyat, papa, és ússzunk vele.
6: Nem akarok feleségül menni. Nem akarok bék alakban élni.
5: Brekeke.
0: A patak mélyén úszkáló kis halak most kidugták fejüket a vízből. Látni akarták a békafiú menyasszonyát. Nagyon megtetszett nekik a gyönyörű kis teremtés. Sajnálták, hogy az öreg béka és fia a mocsárba akarja vinni szegény Böttönpannát. Azon nyomban elhatározták, hogy ezt nem engedik. Összegyűltek a vízben, a levél zöld szára körül, és apró fogaikkal elfűrészelték. Hajrá, röpült a levél a patak színén. Vitte Böttönpannát olyan messzire és olyan sebesen, hogy a két valany már nem érhetett a nyomába. Böttönpanna boldogan hajózott a levélen. Az utazás pompás volt. Napsugarak táncoltak a vizen, és ő boldogan hallgatta a madarak csodás csivittjét. Elábrándozott a fehér mellényű fecskék dalain, mikor azok mellé telepedtek kicsit pihenni, aprókat inni a patak friss vizéből. Így ilyen gondtalanul telt a hosszú nyár. És mire beköszöntött az ősz, a vízirózsa levelet az áramló patak egy erdő széléhez sodorta. Böttönpanna itt kilépett, körülnézett, majd fűszálakból ágyat fogt magának, és fölfüggesztette egy nagy sóska levél alá, hogy eső ne érje. Közben beállt a hideg, kemény tél. Elröpültek a tájról a madarak. Böttönpanna az erdő közelében levő gabonaföldön sétálgatott, és nagyon elkeseredett. Megreszketett is szegény a havas téli hidegben. Ahogy mendegélt a torzsok között, egyszer csak az öreg mezei egérodujához érkezett. Egy szem árpát kunyerált, mert két napja már nem.
7: Ó, te szegény, ó, te szegény, kerülj be én, és ebédelj velem itt a jó melegben.
8: Nagyon rendes teremtésnek látszol, egérke. Köszönöm a meghívásod, elfogadom.
7: Ha akarsz, itt maradhatsz egész télen. Csak a szobámat tartsd rendben, és mesélj nekem szépeket, mert azt én nagyon szeretem. De ma, ebéd után vendég érkezik. Tudod, Vakond úr, a szomszédom minden kedden meglátogat. Ő még jobb módban él, mint én. Nagy termei vannak, és szép fekete bársonybundát visel. Nem csak gazdag, de nagy tudományú is. Ha feleségül venne, gond nélkül élhetnél. A lakása legalább 20-szor akkora, mint az enyém, csak a szeme sajnos gyönge, alig lát. És ezért a napot meg a virágokat nem szívlelheti.
0: A vendégnek Böttönpanna elénekelt néhány szép dalt. Vakond úr nyomban beleszeretett a szép hangja miatt, de nem szólt semmit, mert megfontolt férfiú volt. Amikor a mezei egér és Böttönpanna meglátogatta a bársonybundást otthonában, Vakond úr egy darabka korhat fát vett a fogai közé, meggyújtotta, és azzal világította hosszú folyosó. Ahogy így sétálgattak, Böttönpanna észrevette, hogy a folyosóban egy fecske fekszik, egészen szorosra csukott lábbal, fejét mélyen behúzva tollai közé. Elszorult a szíve, mert nagyon szerette a madarakat.
9: Na, ez se csicsereg többet. Biztosan a tél hidege ölte meg. Nyomorúságos dolog fecskének születni. Az ilyenek egyebet sem tudnak, mint kicseregni. Télen aztán éhen vesznek. Szerencse, hogy az én gyermekeim vakondok lesznek, és nem madarak.
7: Okosan mondja a nagy tudományú szomszéd uram, mi haszna a madárnak a csicsergésből, ha beáll a tél? Éhezik és fázik, de talán ez az előkelőséghez tartozik.
0: Böttönpanna nem szólt semmit. De mikor azok ketten hátat fordítottak, a fecske fölé hajolt, és megcsókolta a madár csukott szemét.
8: Isten veled, fecske madár! Köszönöm, hogy olyan szépen énekeltél, amikor még zöldeltek a fák, és melegen sütött ránk a nap. Hadd hajtom ide egy picit a fejem a melletre. De hallgass csak! Belülről, mintha hangos kopogás hallatszana. Talán nem is pusztult el, csak megdermedt szegényke a kemény hidegben, és most a meleg új életre keltette.
10: Köszönöm a jóságodat, kedves, szép leánykom. Olyan jól felmelegítettél. Nem sokára talán erőre kapok, és fölrepülhetek a melegre, a napfényes ég.
6: Jaj, most hideg van ám a fön. Erősen fagy, és havazik. Maradj csak itt ebben az udugon. Majd én gondodat viselem. Hozok neked ennivaló, virágszirom csészéből megitatlak. Csak azt mondd meg, kedves fecském, hogy miért maradtál itt a hideg télre?
10: Már a nagy útra próbálgattam erőmet, amikor egy tüskebokorága megsebezte az egyik szárnyat. Ezért nem tudtam útra kelni társaimmal, akik réges-rég elrepültek meleg tájakra, más országokra. Megpróbáltam utánuk szállni, de nem bírta a szárnyam, lezuhantam a földre. Aztán már arra, hogy hogyan kerültem ide, nem emlékszem.
0: A kicsi fecske madár aztán ott húzta ki a telet a meleg oduban. Pöttönpanna ápolgatta, gondját viselte, szeretgette. De bizony nem tudott erről sem a mezei egér, sem a vakond. Talán jobb is, mert ők nem szenvedhették a fecskék népét. Hanem aztán, amikor beköszöntött a tavasz, és a nap átmelegítette a földet, Pöttönpanna rést nyitott, melyen át beragyogott a napsugár a föld alatti oduba.
10: Mondd csak, Pöttönpanna, nem akarnál-e a hátamra ülni és útra kelni velem messze-messze zöld erdőkbe?
6: Nem mehetek. Bizonyára nagyon zokon venni az öreg mezei egér, ha itt hagynám őt.
10: Próbál csak meg, Pöttönpanna.
6: Nem lehet. Sajnos. Sajnos nem merem.
10: Hát akkor Isten veled, kedves szép leányka.
6: Kedves mezei egér, engedj fel kérlek innen az oduból a föld felszínére. Ott most melegen süt a nap, énekelnek a madarak, szállnak a pillangók. Olyan gyönyörű ott minden a természet.
7: Nem engedhetlek én téged oda. Ezen a nyáron meg kell varnod a kelengyét. Mert a bársonybundás szomszéd megkérte a kezedet. Kapsz tőlem elegendő vásznat is, gyapjút is, hogy illendő kelengyéd legyen.
0: Szegény kis Pöttönpanna napestig a rokkát pörgette. A mezei egér pedig 4 pókot fogadott föl, azok éjjel-nappal szőtték Pöttönpanna kelengyéjét. Vakond úr minden este meglátogatta őket, és mindig csak arról beszélt, hogy mi lesz majd a nyár végén. Így jött el az ősz.
7: Gyönyörű a kelengyéd minden darabja. 4 hét múlva lakodalmat ültök Vakond úrral, kedves szomszédommal.
6: Megmondom én kereken. Köszönöm a jót, de nem akarok az utálatos vakond felesége lenni.
7: Ne akaratoskodj! Ha makacskodol, megharablak. Nemhogy örülnél, mikor ilyen derék, gazdag, szép férfi választott magának feleségem. Külön bundája van, mint a királynak. Tele a konyhája, a kamrája. Kívánhatsz-e jobb?
0: Elérkezett hát a lakodalom napja. A szegény kis teremtés búsan indult el az egér házából, nem kívánt új otthona felé. Útközben megölelt egy kis piros virágot, amely előtte hajlatozott.
6: Isten veled, piros virág! Ha erre röpül egyszer az én kedves fecskét, mondd meg neki, hogy tiszteltetek.
10: Pöttönpanna! Mi a baj, hogy ilyen szép?
6: Te vagy az, kedves fecskét. Súlyos az én bánatom. Szívem ellenére feleségül kell mennem az utálatos vakondhoz. Bele kell laknom mélyen a föld alatt, ahonnan soha többé nem láthatom a szép napot. Tőle is, meg te tőled is búcsúzom, kedves fecské. Nem találkozunk mi már soha többé.
10: Hamarosan kemény tél lesz itt. Elrepülök messze földre, meleg országba. Gyere velem, te kedves kis teremtés. Neked köszönhetem az életemet. Te mentettél meg, amikor dermedten feküdtem. Gondold meg, ülj fel a hátamra és jöjj velem.
6: Kedves fecské, veled megyek. Veled én, ha elviszel.
0: Felült Panna a fecske hátára. Övével kötötte magát a fecske legerősebbik tollához. Boldogan repült a fecske erdőkön, tengereken is túlra, míg végül nagysokára meleg országba érkeztek. Vadon termett itt a narancs, a citrom, mirtusz meg fodormenta illatozott. Egyre szebb lett a vidék, amerre jártak. Dúsan zöldelő fák alatt, kéken csillogó tópartján egy régi kastély állott. Fehér márvány falai szinte világítottak. Magas oszlopaira szőlővenyige kapaszkodott. Az ormán fecskék fészkeltek.
10: Ez a házam. Te csak válasz ki magadnak egy szép virágot odalent. Én majd beleültetlek a kelyébe. Itt kedvedre lakom.
6: Szebb otthont nem is kívánhatnék magamnak. Nézd csak ott, azt a szép fehér virágot. Ott, a márványoszlop tövében. Azt választom. Azt a szépet.
0: A fecske leröpítette pöttönpannát a legszebbik fehér virághoz, és széles szilvára ültette. Most ámult még csak a cseppteremtés. A fehér virág kelyhében egy ifjú ült. Éppen olyan csepp, mint ő maga. Csak fehér volt és áttetsző, mintha üvegből volna. A fején gyönyörű kis aranykorona, vállán fehér szárnyacskák. Ő volt a fehér virágokban lakó tündérifjak és tündérleányok királya.
6: De gyönyörű ez az ifjú, ugye, kedves fecském?
7: Soha életemben nem láttam még hozzád fogható szép hajadot. Hogy hívnak, ha meg nem sértelek kérdésemmel?
6: Pöttönpannának hív mindenki. Aki szeret.
7: Szépséges pöttönpanna. Itt az aranykoronám. Fejedre illesztem és kérdezem. Leszel-e a feleségem? Akarsz-e a virágtündérek királynéja lenni?
6: Igen. Leszek a te feleségem. Leszek én királynéja a virágtündérek.
0: Kitárultak a virágok kelyhelyi. Minden virágból egy-egy tündér lebbent ki, és ajándékokkal halmozták el pöttön. A legszebb ajándék egy pár fehér szárnyacska volt, amit nyomban fel is kötöttek a vállára, és most már ő is röpködhetett tündér népével virágról virágra.
7: Kicsi mátkám, nem illik hozzád a neved. Te olyan szép vagy, hogy ezentúl ne pöttönpannának hívjanak, hanem tündérpanna legyen a neved.
10: Tündérpanna, tündérpanna, csodaszép név, csodaszép. Isten veled, tündérpanna! Most útra kelek a meleg országból, és elrepülök messze-messze a másik fészkembe, mely egy ablak fölött.
0: A kicsi fecske fészke éppen az én ablakom fölött volt. Ő mesélte el nekem ezt a történetet, és mert nagyon tetszett, hát most nektek is elmeséltem.

Bob Semyon. Hol volt, hol nem volt, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon estúl, ott, ahol a bolhát patkóba verik, ott élt, éldegélt egy szegény ember és a felesége. Ezeknek annyi gyermekik volt, mint a rostalika, még egyel annál est több. Ez a több olyan kicsike volt, mint egy fuszújka szem, és éppen ezért Babszem Jankó lett a neve. Jankó nagyon ügyes legényke volt. Az apja csinált neki egy pöttömnyi ostorkát, azzal folyton csapkodott. Egyszer az apjával szántani ment. Nagy vihar lett, és nem tudtak hazafutni. Bémentek az erdőbe. Jankó bébújt egy keserű lapi alá, hogy az eső meg ne verje. Egyszer csak a kajla ökör békapta a levelet, s vele együtt Jankót es. Az apja kereste, de sehol sem találta meg. Nagy búsulva hazament az ökrökkel. Jankó olyan erősen döfködte ostorjával a kajla hasát, hogy az elszakasztotta a kötelit, s kifutott az udvarra. Jankó ekkor elkezdett a kajla hasában kiabálni. Édesapám, vágassa le a kajlát, mert ha nem, kifogy a Jankó fiából. Hallotta az ember a kiáltozást, megesértette egy-kettőre, hogy a fia az ökörben van. Hívatta a mészárost, leütötték az ökröt, s a belit odaadták egy szegény asszonynak. A többi részében mindenütt keresték Jankót, de nem találták meg. Lees mondtak róla. A belet az asszony kivitte a patakra mosni. A hurkán volt egy kis lik, Jankó kipillantott rajta, és azt kiáltotta. Jaj, néni, látom a lábát! Az asszony új megijedt a hangtól, hogy a belet egyszeriben a túlsó partra hajította, maga pedig hazafutott. A partra vetődött egy éhes farkas, és békapta a belet. Jankó most még rosszabb helyzetbe jutott. De bátor ember volt, s hogy bosszút álljon a farkason, a hasát kezdte döfködni, s közben kiáltozott. Hajtsad, pásztor, a csordát, mert jöjj a farkas! A farkas nem mert még a csorda közelibe sem menni, úgyhogy majd megdöglött éhen. Találkozott a medvével, és kérte, hogy segítsen rajta. A medve a Rókáné komámasszonyhoz utasította. Azt mondta neki. Menj el Rókáné komámasszonyhoz, akinek három lába sánta, a negyedik ki van törve. A meggyógyít téged. Eles ment a farkas a Rókánéhoz. Az orvosnő megvizsgálta, és békjáltott a száján. Hókusz, pókusz, ördög, bördög, bújj ki a farkas komám hasából. Jankó örvendett, hogy őt ördögnek hiszik, és azt kiáltotta ki. Nem ér addig, amíg a tolvajok házáig nem visztek, s ott es csak akkor, ha farkaskoma jól kitátja a száját. A farkas és a medve elfuttak a tolvajok házáig. Ott Jankó kiszökött, és megköszönte a farkasnak a kocsikáztatást. Mindketten hűséget esküdtek Jankónak. Jankó kihallgatta a tolvajok beszélgetését. Azt beszélték, hogy az éjjel a királyhoz fognak bétörni. De már abból nem lesz semmi, gondolta Jankó, és bécsúszott az egyik rabló lájbi zsebibe. A rablók a királyi palotához mentek, hogy azt kirabolják. Míg a zár kinyitásával bajlódtak, Jankó a kulcslikon bészökött, gyorsan a király hálószobájába szaladt, költögetni kezdte a királyt, rángatta a szakállát. Király uram, keljen fel, mert itt vannak a tolvajok! A király felszökött, intett az őrségnek, amely rögtön elfogta a tolvajokat. A király megörvendett, és meg akarta jutalmazni. Sőt, a leánya kezites annak akarta adni, aki őt felébresztette. De Jankó nem szólt semmit, hanem a király kisasszony ujjáról lehúzta a gyűrűt, és eltávozott. A kapuban a farkas és a medve várták. Az egyiknek megparancsolta, hogy vigye őt a tolvajok házához, a másiknak, hogy hozzon egy jó nagy szekeret ugyanoda. A parancsolatját egy minutum alatt végrehajtották. A szekeret Jankó telirakta arannyal és ezüsttel, felült a tetejébe, a medvét és a farkast béfogta elől, és hajtotta őket hazafelé.
Amint mentek, mendegéltek, egy sziklás helyre értek, s Jankó majd meghódt a szomjúságtól. Mindegyre sóhajtozott a víz után. Egyszerre egy szikla meghasadt, és szép, tiszta, friss víz ömlött ki belőle. Jankó egyet ivut belőle, s olyan deli legény lett, hogy a medve és a farkas majd meghalt bámulatában. Egy-kettőre hazaértek, és otthon alig tudtak bételni a szülei az örömmel és bámulattal, hogy milyen szépen megnőtt és megügyesedett Jankó. Jankó hamar véget vetett az anyja örömének, mert azt mondta neki, hogy menjen el a királyhoz, és kérje meg neki a királyleányt. Eles ment az anyja, nagy búsulva, és előadta a kérelmet a királynak. A király nagyon megharagudott, és azt mondta neki, mondd meg a fiadnak, te szegény asszony, hogy holnapra szerezzen egy aranyhintót, de minden kicsi szeg arany legyen rajta, és azon kívül szerezze elő azt is, aki a tolvajoktól megmentette az életemet. Ha ezt megteszi a fiad, övé a leányom, s fele királyságom, ha nem, karóba húzatom, elmehetsz. Nagy sírva ment el az asszony, alig kapta meg az ajtót. Otthon mondja a fiának a király föltételeit. Jankó csak legyintett, s hívatta a falu összes kovácsait. Megcsináltatta a hintót, s ment rögtön a királyhoz. Látta a király a hintót, de csak a fejét lógatta. Hát látom, a hintó megvan, de hol az az ember, aki engem megmentett? Én volnék az, mondta Jankó. Nagyon örvendett ennek a király, de még jobban a leánya, hogy ilyen ügyes vőlegénye van. Csaptak egy nagy lakodalmat, de akkorát, hogy hencidától boncidáig folyt a bor, és még ma est tart, ha vége nem lett.

0: bolygóról valóban.
1: Aha. Ezek szerint te egy másik bolygóról jöttél?
0: Igaz. Ezen a repülőgépen nem jöhet valami messziről.
1: Azt mondd meg, honnan jöttél? Hová akarod vinni a bárányomat?
0: Tudod, az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára a háznak is megfelel neki.
1: Persze, persze. Ha jól leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted, meg egy karót.
0: Megkötni? Milyen ostoba ötlet?
1: De ha nem kötöd, meg elkúszál, elvész.
0: Elkúszál? Hová?
1: Mit tudom én, az orra után.
0: Annyi baj legyen, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden, hogy nem valami sokáig mehet az ember az orra után.
1: Így tudtam meg egy másik fontos dolgot. A bolygó, ahonnan jött, alig nagyobb egy háznál. Ezen nem is kellett különösebben csodálkoznom, hiszen tudtam, hogy a nagyobb bolygókon kívül van még száz és száz más bolygó is, és köztük egyik-másik olyan parányú, hogy távcsövön is alig-alig lehet kivenni. Ha egy csillagász felfedez egy ilyet, egyszerűen egy számot ad neki. Például elkereszteli a 3251-es kisbolygónak. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, a kisherceg a B612-es kisbolygóról jött. Távcsövön ezt a csillagocskát egyetlen egyszer észlelték, 1909-ben egy török csillagász. Felfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson, öltözéke miatt azonban nem itt neki senki, mert ilyenek a fölnőttek. Csak a fölnőttek miatt mesélem el ezt is, mert a fölnőttek szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk, nekik sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek, sosem azt kérdezik, milyen a hangja, mik a kedves játékai, szokott-e lepkét gyűjteni, ehelyett azt kérdezik, hány éves, hány testvére van, hány kiló, mennyi jövedelme van a papájának? Ha én azt mondom egy fölnőttnek, hogy láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából, ablakában muskátli, tetején galambok, sehogyan sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondanom nekik, láttam egy 100 000 frankot érő házat. Erről felkiáltanak, ó, milyen szép! Ezt azért mondom, hogy érthető legyen, a gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a felnőttek iránt.
0: Igaz, hogy a bárányok cseréket esznek?
1: Igaz.
0: Akkor jól van. Szóval a majom kenyérfákat is megeszik?
1: A majom kenyérfák nem cserjék, hanem hatalmas templomtorony magasságú fák. És magaddal vihetnél akár egy csordára való elefántot is. Egyetlen majom kenyérfával sem bírnának el.
0: Egymás tetejébe kellene rakni őket. Mielőtt megnőnek, a majom kenyérfák is úgy kezdik, hogy kicsinyek, nem?
1: Pontosan így van. De miért akarod, hogy a bárányok megegyék a majom kenyérfákat?
0: Miért ne?
1: Azt feleltem, miért ne? Mint ha valami nyilvánvaló dologról lenne szó. Alaposan össze kellett szednem az eszemet, hogy magamtól jussak a kérdés nyitjára. Tehát, mint minden bolygón, a kishercegén is voltak jó növények, meg rossz növények. Tehát voltak jó növényektől származó jó magvak, meg rossz növényektől származó rossz magvak. A magvak azonban ártatlan. A föld titkos mélyén aluszna, még csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen. Akkor nyújtózik egyet, aztán elkezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajt ki, hagyhatjuk, hadd nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, azonnal ki kell tépni. A kisherceg bolygóján a majom kenyérfa magvak az egész földet megfertőzték. A majom kenyérfával úgy van az ember, hogyha későn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tőle. Igaz?
0: Egyszerűen elborítja a bolygót.
1: Átjuggatja a gyökereibe?
0: Igen. Ha aztán a bolygó túl kicsi, a majom kenyérfák meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják.
1: Aha, most már világos.
0: Fegyelem kérdése. Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.
1: Ki kell gyomlálnia a majom kenyérfákat, ugye?
0: Igen, amint meg tudod különböztetni őket a rózsáktól. Mert amikor egészen zsengik, nagyon hasonlítanak egymáshoz.
1: Unalmas munka lehet.
0: De nagyon könnyű. Jó lenne, ha egyszer lerajzolnád.
1: Úgy gondolod?
0: Hogy a hazádbeli gyerekek jól megértsék a dolgot.
1: Okos gondolat.
0: Hasznukra lehet, ha egyszer utazni fognak. Néha semmi baj sem származik belőle, ha valamilyen munkát későbbre halasztunk. De mindig végzetes következményekkel jár, ha a majom kenyérfákról van szó. Tudok egy bolygót. Lusta gazdája volt. Figyelmen kívül hagyott 3 cserjét. Rajzold le.
1: Most?
0: Most azonnal.
1: De nehéz lesz. Sokáig tart.
0: Ne sajnáld a munkát. És írd alá, gyerekek, ügyeljetek a majom kenyérfákra.
1: addig el nem mozdult mellőlem, amíg le nem rajzoltam. Mit csinálsz ott?
0: Nagyon szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét.
1: De ahhoz várni kell.
0: Várni? Mit?
1: Hát, hogy lemenjen a nap.
0: Jaj, persze. Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok.
1: Na, persze.
0: Tudod, ha az ember nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot.
1: Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon?
0: Ha a bárány cserjéket eszik, megeszi a virágokat is?
1: Ez a csavar nem akar meglozulni.
0: A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad?
1: Pedig itt lehet a baj, ennél a csavarnál.
0: Az olyan virágot is megeszi, amelyiknek tüskéje van?
1: Igen.
0: Hát akkor mire valók a tüskék?
1: Majd azt tudnám.
0: Mire valók a tüskék?
1: A tövisek nem valók semmire, a tövis puszta gonoszság a virág részére.
0: Ó, nem hiszem. A virágok gyöngék, gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel.
1: Ez az átkozott csavar. Ha semmiképpen sem mozdul, ráverek a kalapáccsal, úgy ugratok ki a helyéből.
0: És te mondd, te is azt hiszed?
1: Nem hiszek semmit, csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
0: Komoly dolgokkal. Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz.
1: Én?
0: Tudok egy bolygót. Egy vörösképű uraság lakik rajta. A soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egy csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, csak számolt. És egész álló nap azt hajtogatta, amit te most. Én komoly ember vagyok. Csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember. Gomba.
1: Micsoda?
0: Gomba. Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire se jók. A bárányok és a virágok háborúja. Talán nem fontos, nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a vörös úrnak a számadásai? Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Ott van valahol az én virágom, gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos.
1: Gyere ide! Gyere ide, ne sírj! Gyere ide a karomhoz. Semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeret, no. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg vértet rajzolok, és... Már azt se tudtam, mit mondjak neki. Olyan titokzatos világ a könnyek ország. Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kisherceg bolygóján mindig voltak virágok. Nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal. Helyet is alig foglaltak, és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elhervadtak.

0: király kis Miklós. Egyszer volt, hol nem volt hetet hét országon is túl, volt egy 77 éves nyárfa. Annak a 77 éves nyárfának a 77. ágán volt egy 77 éves szoknya. A 77 éves szoknyának a 77. ráncában volt egy 77 éves kiskönyv. A 77 éves kiskönyvnek a 77. oldalán a 77. cikkén volt ez a kis mese, amit el akarok mondani. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király. A királynak volt három lánya. Minden reggel kiment az erdőbe sétálni velük. Egyszer feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, de király, add nekem a legnagyobbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a napot. Azt mondja a király, ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz. Elment a felleg, elvitte a napot. Második reggel megint kimentek sétálni, megint feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, te király, add nekem a középső lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a holdat. A király nem adta, elvitte a holdat. Harmadik reggel, mikor kimegy a király újra sétálni, megint feljön a fekete felleg, azt mondja, te király, add nekem a legkisebbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a csillagokat. Azt mondja neki a király. Ha jó lélek vagy, gyere le! Ha rossz lélek vagy, távozz! Elment a felleg, elvitte a csillagokat. Na, hát ott nagy sötétség lett. A nagy sötétségben jártak. Egyszer király kis Miklós megyen az öccsével a király udvarra vízért. Azt mondja az öccsének király kis Miklós. Öcsé! Én elhoznám a napot, holdat, csillagokat, hogyha a király nekem adná fele királyságát, meg a legkisebbik lányát. Ezt meg a király meghallotta, odahívatta. Na, fiam, azt mondja, ha elő nem hozod, amit mondtál, a fejedet levétetem. Hát, felséges király atyám, tessék adni egy lovat, mind a kettőnknek egy-egy kardot, útnak indulunk. Megindultak, mentek hetet hét országon. Egyszer elértek egy ezüst erdőt. Az erdő szélén megkötötték a lovat, a kisebbik fiú ott maradt, ügyelt a lóra, hogy valami állatok meg ne egyék. Király kis Miklós elment az ezüst hídra, rávágott, egy száldeszka leszakadt. Arra megy a hétfejű sárkány, megbotlik a lova. Azt mondja a hétfejű sárkány, kutyák, ebek igyák a véredet, hét esztendeje, hogy ezen a hidon járok, sose botlottál meg, mi oka ennek? Azt mondja a ló neki, nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a lóról a hétfejű sárkány, azt mondja, király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köles kásának az ezerd része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kimegy király kis Miklós. Azt kérdi tőle a hétfejű sárka. Hogy menjünk? Ölre, vagy kardra, vagy botra? Azt mondja rá király kis Miklós. Kutya szokott ölre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Kardra mentek. Addig birkóztak, addig vágták egymást, hogy a vitéz levágott hat fejet. Azt mondja neki a hétfejű sárkány. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a csillagokat. Na, mondja király kis Miklós. Hol vannak? Ott, a nyerekpokróc alatt. Vedd el! Kivette király kis Miklós a csillagokat, levágta a sárkány hetedik fejét is. Elment az öccséhez, elkötötte a lovat. Mentek tovább. Elérték az aranyerdőt. Ott megint megkötötték a lovat a fához. Király kis Miklós elment az aranyíthoz. Rávágott a kardjával. Leszakadt két szál deszka, elbújt a híd alá. Jön a 14 fejű sárkány, menne keresztül rajta, megbotlik a lova. Az is azt mondja megint. Mi oka annak, hogy 14 éve járok erre? Sose bírtál megbotlani, és most megbotlottál? Az a ló is azt mondja, nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a sárkány, azt mondja, király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment. Kérdi tőle a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre vagy kardra vagy botra? Kutya szogott ölre, gondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Azzal kardra mentek. Addig-addig verekedtek, fagdalkóztak, hogy király kis Miklós annak a sárkánynak is levágta 13 fejét. Mikor levágta 13 fejet, azt mondja a sárkány. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a holdat. Hol van? Kérdi a legény. Ott van a nyerekpokróc alatt. Vedd ki! Elvette király kis Miklós a nyerekpokróc alól a holdat, eltette a csillagokhoz, akkor levágta a sárkány 14. fejét is. Elment az öcséhez, de nem mondotta, hogy már a hold is megvan. Mennek, mennek élnek. Ugyannyira, hogy elérték a gyémánt erdőt. A lovat újra megkötötték egy fához. Király kis Miklós elment a gyémánt híthoz. Mikor odaér, rávágott a kardjával a hídra, ott már 3 szál deszka szakadt le. Elbújt. Megye a 24 fejű sárkány. Menne a hídon keresztül. Megbotlott a lova annak is. Azt mondja, mi oka ennek? 24 éve rajtad járok, sose botlottál meg. Nekem tűz, neked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Akkor leszállott. Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment, kérdi a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre, kardra vagy botra? Kutya szokott ölre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Addig verekedett a legény a sárkánnyal, hogy annak is levágta 23 fejét. Mikor levágta 23 fejét, azt mondja a sárkány, király kis Miklós, add meg a 24. fejemet, odaadom a napot. Mikor megkérdezte tőle király kis Miklós, hol van a nap, azt felelte a sárkány, ott van a nyerekpokróc alatt. Ennek a sárkánynak 3 lábú lova volt, de az a 3 lábon is sebesebben tudott menni, mint más, akinek 4 lába van. Király kis Miklós nem vette ki a napot, hanem oda tette a csillagokat meg a holdat a naphoz, a 3 lábú lónak a nyerekpokróca alá. A sárkány 24. fejét levágta, felült a 3 lábú lóra, elment az öcséhez. Na öcsé, most már megvan a nap, a hold, meg a csillagok, mehetünk, mondta. Ahogy kifelé mentek az erdőből, leszólt egy kis ember a fa tetejéről. Király kis Miklós, azt hiszed, tiéd a nap és a hold meg a csillagok? Hát kié? A legyék? Király kis Miklós fogta magát, felmászik a fára, hogy leverje a kis ember. Az meg, miről félig ér, ráugrott a 3 lábú lóra, elment vele. Király kis Miklós elküldte haza az öccsét, mondja meg a királynak, hogy mint járt, ő meg folytatta az útját. Megy, mendegél szegény fiú hetet 7 országon keresztül. Egyszer talált egy embert, sírt, kérdi tőle. Hát te miért sírsz, ember?
1: Hogy ne sírnék,
0: mondja az ember. Ha kinyitom a szememet, keresztül látom a világot, és nem látok tovább. Na gyere velem, majd lesz módodban a nézés. Mennek tovább ketten. Megint találnak egy másik embert, az is sír. Hát te miért sírsz, ember? Hogy ne sírnék, mondja az ember, mikor egyet lépek, keresztül lépem a világot, és nincsen tovább hova menni. Na gyere velem, majd lesz módodban a lépés. Na, ahogy mennek, mendegélnek 3, megint találnak egy ember, az is sír. Hát, miért sírsz? Hogy ne sírnék, mondja az ember. Mikor 7 ölfa ég mellettem, 7 nagy ujjas van rajtam, meg 7 bunda, mégis majd megfagyok. Na gyere velünk, majd lesz módodban a melegedés. Mendegélnek tovább, egyszer csak elérték a házat, ahol a csempember lakott. Bementem. Az öreg asszony, a felesége már tudta, hogy az ugrát keresik. Adott nekik szállást, de egy szobát befűtött, mint a katlant, hogy égjenek meg benne mindahányan. De hát a fagyos ember szerette. Ennek nem volt melege, hanem a többiek. Azok nem akartak sülni, azt mondja király Kis Miklós, hallott te fagyos ember, ne hagyd bennünket megégni, csinálj velünk valamit. Hát az csak egyet sóhajtott. Egyszeriben olyan langyos lett a szobában, hogy nem sültek meg. Reggel, mikor kiengedte őket a vénasszony, azt mondja király Kis Miklós messzi nézőnek. Nézzél csak széjjel, nem látod valamerre a bakarasznyi embert a méternyi szakállával? Dehogy nem, mondja messzi néző. A tenger közepén ül egy fűszfának a tetején. Na, lépjél csak érte, mondja messzi lépőnek király Kis Miklós. Messzi lépő tüstént odalépett, a kezére tekerte a szakállát, oda vitte király Kis Miklós elé. Az elvette tőle a napot, holdat, meg a csillagokat, és azonnal fel is engedte a csillagokat az égre, hadd ragyogjanak. Megköszönte a 3 embernek a segítséget, és megindult hazafelé. Félúton felengedte a holdat is, és mikor már gondolt, hogy nem olyan messzire van, felengedte a napot is, hogy napvilágon érjen haza. Mikor hazaér, a király nekiadta fele királyságát, a lányát is nekiadta, csaptak nagy lakodalmat, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

csupa csepp királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs király. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcárt. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is, enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, tetest fel a falra, hívd be három fiad, és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a béres. A király úgy estett. Behívta három fiát, és megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Ágát. Elsőnek előállt nyakigláb királyfi, azt mondja.

Hát erre láss csodát. Neve nincs király is elkezdettem sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy 7 országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

0: lesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Erich Kästner, az eltűnt miniatűr, avagy egy érző lelkű hentes mester kalandjai. Első fejezet. Külc papa egy kis hideg tálat rendel. Kopenhágának azt a terét, ahol a királyi operaház áll, Konges Nytorvnak hívják. Roppant barátságos, igencsak tágas tér ez a tér. És ha az ember amúgy szép komótosan óhajtja szemügyre venni, már amint ezt a tér megérdemli, legjobban letelepszik az Hotel d'Angleterre elé. A szálloda előtt a szabad ég alatt székek meg asztalok állnak hosszú sorokban. A földkerekség minden tájáról összeverődött vendégek itt üldögélnek, tűrik a gondos kiszolgálást, és jobb híján beletörődnek az élet apró örömeibe. Egyéb iránt nem igen esik meg, hogy akár csak egyetlen szék, egyetlen vendég is hátat fordítson a térnek. Úgy ülnek itt az emberek, mint egy pazarul berendezett szabadtéri színház földszinti zsőjeiben. Szemlélik az operaház homlokzatát, és élvezik a vidám nyüzsgést, amivel a kopenhágai polgárok járulnak hozzá az idegenforgalomhoz. Furcsa egy hely ám ez a Konges Nytorv. Megesik például, hogy az ember hosszú évekig nem jut el Dániába. Ez alatt egy csomó országban bizonyosan forradalom üt ki. Afganisztán bitorló zsarnokát esetleg fel is húzzák unoka öccsének párthívei. Japánban egy földrengés alkalmával legalább 10 000 ház omlik össze, mintha römi kártyából építették volna. Aztán, ha az ember újra kilép az Amager-gádéból, balra fordul és odapillant a D'Angleterre felé, látja ám, a szálló előtt 5 lépcsőzetes sorban változatlanul ugyanazok az elegáns nők, disztingvált turisták ülnek és csevegnek, vagy tucatnyi nyelven. Nézegetik türelmesen a vidám sürgést forgást, szemtelen ábrázatukkal iparkodnak palástolni a dán konyha szerezte gyönyörűségüket. A Konges Nytorvon áll az idő. Fenti körülmények következtében érthető módon fölösleges tehát közelebbről meghatározni az időpontot, amikor Oszkár Külc, hentes és mészáros mester átment a téren, megcélozván az Hotel d'Angleterre-t. Külc vízhatlan, zöld lódenöltönyt, barna velúrkalapot, valamint bozontos, őzbe vegyülő bajuszt viselt. Jobbjában göcsörtös sétabotot szorongatott, baljában Gríben, Kopenhága és környéke című úti kalauzát. Az első asztalsor előtt a korlátnál megállt és töprengve tétován pillantott a székláncolatokon sorakozó vendégek felé. Közben észrevette, hogy egy égtelenül puccos, kimázolt dáma kísérője fülébe súg valamit, az pedig végigméri őt, mármint Külc hentes mestert, és elnézően mosolyog rá, mintha bizony meg kellene bocsátania neki valamit. Ez mindent eldöntött. Ha az a bizonyos úr nem mosolygott volna, Külc hentes és mészáros mester folytatja útját. És akkor a történet, amely most lassacskán megkezdődik, kétségtelenül másként zajlott volna le, mint ahogyan végezetül és a valóságban lezajlott. Így azonban Külc csak annyit dörbögött. De fasírtnak való. És hegykén oda pöffeszkedett egy szabad asztalkához. És ezzel már is elkapta az események fogaskerékrendszere olyan eseményeké, amelyekhez köze nem volt ugyan, de amelyek egészen rövid idő alatt mégis 3 kilóval apasztották meg élő súlyban. Külc helyet foglalt. A törékeny szék feljajdult fájdalmában. Egy pikoló fiú cikázott oda. Please, sir? Kérdezte. A vendég tarkójára lökte a belúrkalapot. Nem tudok én dánul, gyermekem. Hozzá nekem egy bögrécske világos, de aztán jókora bögrécskével. A pikoló egy kukkot sem értett. Meghajult és eltűnt a szállodában. Külc a kezét dörzsölgette. Ekkor egy frakkos pincér lépett hozzá. Mit parancsol, uram? A vendég bizalmatlanul sandított rá. Egy korsó pilzenit. Nyakamra küldi még az üzletvezetőt is, vagy onnak látja, ha írásban nyújtom be a kérelmet? Egy pilzenit, igenis. Harapnék is hozzá valamit. hozzon egy kis hideg tálat, ha ez nem okoz maguknál nagyobb nehézséget. Különböző felvágottakból. Már csak szakmai szempontból is érdekelnek a dán hurka és kolbászféleségek. Hentes mester vagyok ugyanis Berlinben. A pincér nem nyilvánított véleményt, ehelyett meghajolt és eltűnt. Külc a korláthoz támasztotta sétabotját, barna velúrkarapját az elsárgult szarufogantyúra akasztotta, és jólesően hátradőlt. A szék támlája nyögve recsegett. Tisztára, mint egy babaszobában, állapította meg gondterhelten. A megjegyzés a szomszédos asztalnál magányosan ülő fiatal lányt hangos nevetésre késztette. Oszkár Külc meglepődött. Felső testét félig jobbra fordította, és esetlenül meghajolt. Ezer bocsánat, mondta. A lány derűsen biccentett vissza. Miért? Magam is berlini vagyok. Aha, örült meg Külc, szóval azért tud németül. Aztán rájött, hogy mi feneketlenül mély értelmű ez a következtetés. Olyan bosszus lett magára, hogy a fejét rázta mérgében, és mivel semmi okosabb nem jutott eszébe, bemutatkozott. Nevem Külc, mondta. A lány összecsapta a kezét. Ön volna Külc úr? Na hát, milyen muris, hiszen mi önnél vesszük a húst. Oszkár Külcnél? Azt bizony nem tudom. Több Külc is volna? Mondhatnám, akad. Mi a Kaiserdamon vásárolunk. Akkor Ottónál, a legkisebb fiamnál. Kiváló hentes üzlete van, lelkendezett a lány. Persze, persze, hanem a májas hurkáról gőze sincs. Májast húgótól kell egyszer vennie, a középső fiamtól, Steglitzben a Schlosschasszén. Hogy az hogy tud májas hurkát csinálni, te jó szagú úristen? Kissé messze van, mármint ha az ember a Kaiserdamon lakik, vélekedett a lány. Májas ide, májas oda. Húgónak viszont halvány segédfogalma sincs a hússalátáról. Hiába is próbáltam megtanítani. Tudott a Zordonon az idős hentes mester. Ennyi, csóvált a fejét a lány. A hússaláta Ervin különlegessége. Ő a legnagyobb lányom férje. A Landsbergen Ervin olyan majonéz készít kiskegyednek, csapott papotot hagyna ért a kisasszony. És hol van az ön üzlete? Kérdezte a lány kisé kábultan. A tömérdek hentes és mészáros már összecsapott a feje fölött. A York utcában, magyarázta Külc. Októberben volt a 30 éves jubileumom. Karl öcsém jövőre tartja. Áprilisban. Nem is, májusban. A kedves öccse szintén hentes? Érdeklődött aggodalmasan a lány. Hát persze. Három kirakattal, a Spittelmárton. És Arno, a legidősebb fiam, szintén az. Neki a Breitenbach téren van boltja. Na és Georg, a másik vejem, az Uland utcában árusít. Pedig Hedvig, a kisebbik lányom inkább ment volna férjhez bárki máshoz. Tanítóhoz, zongoristához, vagy akár tűzoltóhoz is. Csak henteshez nem. És lám mégis Georgot választotta. Első segéd volt nálam két esztendeig. Menj, Béli, atya úristen, nyögte kimerült el a lány. Ennyi hentes, hisz ez államnak is beillik. A sors keze. Merengette Külc. Hentes volt a nagyapám, hentes volt az apám, hentes volt az apósom. Nekünk úgy szólván, a vérünkben van a hurka készítés. Gyönyörű hasonlat, vélte a lány. Ebben a pillanatban jelent meg a főpincér. Kerekeken gördülő asztalkát tolt maga előtt óvatosan, mint egy hármas ikrek számára méretezett gyerekkocsit. Az asztalkán egy pohár pilzeni állt, továbbá egy tál teli különféle felvágottakkal. Ha egy hentes és mészáros, egy hidegtál láttán elönt a rémület, annak feltétlenül van valami különös oka. Márpedig Külc határozottan megriadt.
1: Itt alig, ha nem valami félreértés lehet, mormolta. Én csak egy kis hidegtálat rendeltem, ön pedig 12 személyre való adagot hozott.
0: A pincér vállat vont. Uraságot a dán hurka féleségeket óhajtja tanulmányozni. De nem karácsonyig, ördült fel Külc, a szomszédnője nevetett.
1: Így lesz valaki hivatásának áldozata. Szedje össze az erejét, kedves külcúr, és lásson hozzá. A Konges Nyutorvon galambok sertepert éltek, kék, szürke, ezüstzöld tollú galambok, és egytől egyig mind serényen bólogattak. Hogy vajon miért, nehéz lenne megállapítani. Talán puszta rossz szokásból. Valahányszor egy-egy autó suhant át az úton, felrebbentek, mint az égre hazatérő felhők. Az idős hentes kést és villát ragadott. Kellett nekem kiruccanás, motyogta megrendülten. Néhány sorral hátrább, a szálloda bejáratánál két úriember ült és olvasott. De meg lehet, hogy más okból tartották arcuk elé az újságot. Gutenberg korszakalkotó felfedezése óta túlságosan is megszoktuk a feltételezést, hogy mindenki, aki teli nyomtatott papírt tart az orra elé, csak ugyan olvas is. De szép is volna, ha ez így lenne. Annyi minden esetre bizonyos, hogy az említett esetben nem így volt. A két úriember a legkevésbé sem olvasott, hanem csak búvóhelynek használta az újságot. A lapok széle fölött Külc Hentes és Mészárost, valamint a berlini lányt figyelték. Az egyik úriember lekivált egy hős tenorra emlékeztetett, aki 40 éves kora óta éneklés helyett vörösborral foglalkozik. Mégpedig nem annyira a vörösbor termelésével, mint inkább fogyasztásával. Az orra, ha már a zenei hasonlatoknál tartunk, egész bordalt tudott volna zengeni erről. Ez az orr kék-vörös színben játszott, és fagydaganat képzetét keltette. A másik úriember kis tövésű volt, és rosszul táplált. Az ő ábrázata sem látszott már éppenséggel vadonatújnak. Füle szokatlanul magasan ült a fején, akár a bagolyé. Ráadásul el is állt, és a napfény átvilágított rajta.
2: Nyilván előre kiagyalták a dolgot,
1: vélte a hőstelor. A hangja épp olyan rezes volt, mint az orra. A kis növésű hallgatott.
2: Azt a látszatot akarják kelteni, mintha véletlenül találkoztak volna,
1: folytatta a másik.
2: Csak hogy én nem hiszek a véletlenekben.
1: A fölsikeredett fülű, kisnövési úriember a fejét rázta.
2: Pedig ez mégis véletlen,
1: jelentette ki.
2: Hogy az öreg Steinhöfel idekült valakit a lányhoz, elképzelhető. De olyan hülyeséget, hogy egy behemótot küld, aki tirolit játszik Kopenhágában, nem csinál. Ezzel az erővel a pasas akár táblát is akaszthatna nyakába, és ráírhatná, miben sántikál.
3: Nem is bánnám.
1: Ábrándozott a borszakértő.
2: Örökké ez a bizonytalanság.
1: A kisnövésű vigyorgott.
2: Oda is mehetsz hozzá, megkérdezheted.
1: A másik mordult egyet, kihűrítette poharát, és újra teli töltötte.
2: És mit gondolsz? A lány miért nem mondta még fel a szállodaszobáját?
1: Mert csak holnap utazik el.
2: Azért, mert a tirolit várta. Majd meglátod, hogy igazam van. Olyan biztos, mint az, hogy engem Philipp Achtelnek hívnak.
1: Mennyei tészta! A kisnövésű kuncogott.
2: Olyan biztos, mint az, hogy téged Philipp Achtelnek hívnak? Csak annyira? Achtel úr megdühödött. Mellőzd a célzásaidat!
1: Vetette oda. Angiát még erősebben belepte a részrosda, és idegesen simított végig a haján.
2: Már egész tisztességesen kinőtt,
1: nyugtatta be a kisnövésű, és vígan kacsintott.
2: Igazán nem is látszik rajtad, hogy csak a minap jöttél ki a szanatóriumból. Fogd be a nyamvad pofádat, szólt Achtel úr. Ez a tiroli egyébként úgy tömi a fejét, mint egy szecskavágót.
1: A kisnövésű felállt.
2: Elhívom a főnököt. Kíváncsi vagyok, mi a véleménye a szecskavágókról?
1: Külc, Hentes és Mészáros mester álhatatosan nyeldekelte a felvágottakat.
2: De hát ez sziszifuszi munka volt.
1: Végül félretolta a terítéket meg az asztalkendőt, merev pillantással méregette a még akkor is dúsabb megrakott tálat, majd vállat vont.
2: Feladom,
1: morogta, és rámosolyogott a csinos leányzóra. Íz lett? Külc pillette bólintott.
2: Az igaz.
1: Ezek a dánok egész rendesen értenek a hurkákhoz.
2: megjelent a főpincér és leszette az asztalt. Külc elővet egy szivart, és nagy hozzáértéssel rágyújtott. Aztán keresztbe vetette a lábát, és megszólalt.
1: Az asszony látná, amint itt ülök.
2: Voltaképpen miért nem hozta magával a kedves nejét? Érdeklődött a lány. Ott kellett maradnia az üzletben?
1: Á, nem kicsit más a helyzet, válaszolt elmerengve az idős hentes. A feleségem egyáltalán nem is tudja, hogy én Kopenhágában vagyok.
2: A lány elhűlt emberet rá.
1: A fiaim se tudják, folytatta kisé zavartan Külc. A lányaim sem, a vejeim sem, a menyeim sem, a testvéreim sem, sőt, az unokáim sem.
2: Lélegzetvételnyi szünetet tartott. Egyszerűen megléptem.
1: Rémes, ugye?
2: A lány tartózkodott a bírálattól. Egyszer csak nem bírtam tovább, gyónta meg Külc úr.
1: Szombaton este kezdődött minden. Hogyan, magam sem tudom. Rengeteg dolgunk volt az üzletben. Átmentem az udvaron, hogy a mészárszékből elhozzak egy szép stefániát. A mészárszék ablaka előtt megálltam. A második segéd éppen darált. Mi ugyanis nagyon sok darált húst adunk el. Igen. És akkor rázendített egy rigó.
2: A hentes mester megsimította a bozontos bajuszát.
1: Talán nem is a rigó volt az oka. De hirtelen felrém lett előttem az egész életem. Mintha a jó Isten megnyomott volna egy gombot. Az elmúlt 30 esztendő borjúvesei, kötözös sonkái, ürücombjai, disztócsülkei mázsássújjal nehezettek a lelkemre. Elfulladt a lélegzetem.
2: Tűnődve szívott egyet a szivarján.
1: Az én életem persze nem éppen különleges, de nekem elegem volt az egészből. Valahányszor az ember azt gondolta, na most már összekuporgattál egy pár garast, valamelyik gyerek rögtön házasodni akart, és hol az egyik fiamnak, hol a másik vejemnek kellett üzletet venni, vagy beállított valamelyik bátyám, valamelyik sógorom, és nyújtotta a markát.
2: Az idős hentes lehorgasztotta őszfejét.
1: Hát igen, és pont amikor ez eszembe jutott, rázendített az a dögrigó.
2: Látja, kisasszony, egy hosszú élet, és sehol semmi. Csak hurkapálcikák, jégszekrények, vágótőkék, bérrendelések, meg pászteknők.
1: Hiszen ezt még egy sertés sem bírja ki. Hentes mesterről nem is beszélve.
2: Az öreg ember fáradtan felemelte kezét, aztán ismét leejtette. Becsületes képe gyászba borult.
1: És azután? Kérdezte a lány. Azután még előre vittem a stefániát. Zárás után pedig megcsináltuk a kasszát. Ahogy a szombaton este szoktuk. De én mindent úgy csináltam, mint egy automata. Később ellátogattunk Hedvighez és Georghoz. Ottó meg a felesége is odajöttek. A forgalomról beszélgettünk, a nagykereskedelmi árakról, meg a gyerekekről. Hogy Fritz szamár köhögés kapott az iskolában, és a kis Kurt azt mondta, nagykorában ő lesz a főmester a hentesek között.
2: Oszkár Külc előhúzta zsebkendőjét, és megtörölte homlokát, amelyet úgy barázdáltak a ráncok, mint meg annyi üres kottavonal.
1: Én szeretem a családomat, sóhajtotta. És szeretem a mesterségemet is. De egyszerre csak a könyökömön nőtt ki az egész. A hurkatöltőgép, amivé lettem, hirtelen megállt. Rövid zárlat. Kész. Hát örökké csak dolgozni kell, és örökké csak másokra gondolni. Hát csak azért olyan szép a világ, hogy az ember hátra se forduljon, és a mészárszékből egyenesen a temetőbe ügessen. Nincs a világon senki, aki alkalomattán legalább egyszer életében ne gondolna önmagára. Csak az öreg Külcnek nem szabad. Megcsóválta a fejét.
2: Talán nem ártana, ha a rigónak rendőrileg megtiltanák a fütyülést.
1: Lehet, de nem biztos. Ez nem az én szakmám. Minden esetre vasárnap hajnali 5-kor felkeltem. Azt mondtam Emilynek, mármint a feleségemnek, hogy elmegyek Bernauba, meglátogatom Zelmant. Annak idején együtt voltunk segédek Schmitznél, Potsdamban. Aztán zsebre vágtam egy kis pénzt, és kimentem a stetteni pályaudvarra. Megnéztem, mikor indul gyors vonat valahová, lehetőleg minél messzebbre. És vasárnap délután már itt voltam Kopenhágában. Amint visszaemlékezett szökésére, elmosolyodott. Úgy mosolygott, mint egy kisfiú, aki ellógott az iskolából. Tekintettel sűrű ősz bajuszára, nagyon-nagyon megkésettnek hatott ez a mosoly. Külc úr, ítélkezett a lány, ön egy vén bűnös. Az azért mégsem. És legalább alaposan megnézett mindent? Ugyám, büszkélkedett. Ami csak belefért. Voltam Roskildében, voltam odát Malmöben, voltam Hamlet sírjánál. No, erősen kétes, hogy benne fekszik-e. Voltam odafönt Gillejében, és fürödtem a tengerben. Ja, kedves kisasszony, hogy miért nem kezdtem el korábban körülnézni a világban? Hát, órákig tudnám falba verni a fejem. Na és? Érdeklődött a lány. Hányszor írt a családjának? Egyáltalán nem írtam, hallotta be Külc. Képzelem, hogy csodálkoznak, hogy mennyi ideig rostokolok ott Bernauban. Már megbocsásson, komolyodott el a lány. Ez aztán igazán több a soknál. Egészen biztos, hogy a felesége legkésőbb hétfő reggel telefonált Bernauba, és megtudta, hogy ön a lábát se tette be oda. Gondolja? Kérdezte aggodalmosan a hentesmester. Ez jellemző volna az asszonyra. És most talán azt hiszik, hogy ön szerencsétlenség érte. A családja bizonyosan megőrül már félelmében. Hadd őrüljön, szólta a hentesmester rendületlenül. Egyszer már Külcnek is jár egy kis nyugalom. Utóvégre nem vagyok egy nyári Mikulás. A lány egy darabig hallgatott. Persze, kezdte újra, én nem tudhatom pontosan, milyen érzés, ha az ember hentesmester és nagyapa. Hát azt nem is tudhatja, vélte Külc. De egyet azért tudok, hogy ő most haladéktalanul vesz egy levelezőlapot és ír a feleségének. A szálloda hajában kapni képes lapot. És hozzátette. Nagyon szépen kérem. Külc papa neki gyürkőzött, felállt és beporoszkált a szállodába. Már megint papucs alatt vagyok, dünnyögte közben. A szálloda hajában egy kioszk állt. Külc elővette a tokból az olvasó szemüvegét, az orrára biggyeztette, és vizsgálgatni kezdte a képes levelezőlapokat. Hosszabb válogatás után egy pompázatos kikötői látkép mellett döntött, és az eladónő felé nyújtotta a lapot. Erre kérek egy 6 pfeniges bélyeget. Vagy Németországba többe kerül? Az eladónő szinte csüggött az ajkán. Egy 6 pfeniges bélyeget kérek, mordult rá Külc. De kicsit szaporábban. Ekkor megszólalt mellette egy kisnövésű úriember, aki feltűen magasra sikeredett fülekkel rendelkezett. Itt bizony alig, ha fog kapni 6 pfeniges bélyeget, meg aztán nem is menne valami sokra vele. Hát akkor adjanak 12 vagy 15 pfeniget. A kisnövésű úriember a fejét ingatta. Itt olyat sem tartanak. Érthetetlen. Aki levelezőlapot ad el, annak bélyeget is kell árusítania. A kisnövésű úriember elmosolyodott, minek következtében a füle még magasabbra csúszott. Árusítanak is bélyeget, mondta. Csak nem németet. Mi lenne, ha dán bélyeggel próbálkozna meg?

0: Második fejezet. Irene Traurig megijed. A kisnövésű úriemberben buzgott a segítőkészség. Végtére is a derék embereknek mindig örömet szerez, ha segíthetnek másokon. A derék emberek, epikúreusok, és a jó cselekedetekkel morális élvvágyukat elégítik ki. Akárhogy is, külcentes és mészáros mester kezében tartotta a szabályszerűen felbélyegzett, pompázatos kikötői látképet, és vígan csevegett a kisnövésű úriemberrel. Immáron teljes 5 perce társalogtak. Nincs, ami felérne az érett férfiak kölcsönös rokon szemvével. Külc végezetül megmutatta pénztárcáját is az idegen úriembernek, és részletes felvilágosítást nyert a dán bankjegyek vásárló értékéről, különösen annak a német valutához való viszonylatában. A kisnövésű úriember hajszál hián elfelejtette visszaadni a pénztárcát. Ezen aztán mindkét férfiú szívből kacagott. De most már vissza kell mennem az asztalomhoz, jelentette ki a berlini. Nevem Külc. Roppantul örventem. Részemről a szerencse, válaszolta a pici úriember. Nevem Storm. És kezet ráztak. Ebben a pillanatban a szálloda elé egy lapkihordó érkezett. Leugrott a kerékpárjáról, és egy köteg újsággal berontott a halba. A kioszkban az elárusító kisasszony rápillantott a főcímekre, és mindkét orcáján kerek, piros foltok jelentek meg. A küldönc gyorsan visszafutott a kerékpárhoz, és szélsebesen továbbhajtott. Az utcán megálltak a járókelők, és együtt olvasták a fislapokat. A halba nyüzsgő vendégek is megérezték, hogy történt valami. A kioszkhoz tódultak, és újságot vásároltak. Elolvasták a híreket, és össze-vissza karattyoltak az összes létező világnyelveken. Szakasztott, mint a Bábel tornyán, állapította meg Külc. Tulajdonképpen nem is bánom, hogy egy árva mukkot sem értek ebből a cirkuszból. A kisnövésű úriember udvariasan biccentett. Kétségtelen, a tudatlanság az úr adománya. Aki sokat tud, az sokba éri. Ő is vett egy lapot, és átfutotta az első oldalt. Lassan még én is kíváncsi leszek, szólalt meg Külc. Történt netán valami? Kitört a háború? Nem, felelte Storm. Műkincsek tűntek el. Körülbelül 1 millió korona értékben. Nocsak, mondta Külc. Hát akkor megírom a képes lapomat. Nyájasan kezet nyújtott Storm úrnak, és távozott. A kisnövés úriember hökkentem mered utána. Aztán kilépett a szálló kapuja elé, és letelepedett Philipp Achtel úr mellé. Az is a frissen megjelent lapot olvasta. Az első oldalt szer fölött tüzetesen tanulmányozta át. A tetteseknek egyelőre nyomuk sincs, mondta Storm úr. Remélhetőleg hamarosan nyakon csípik őket. Még mielőtt egyebet is elcsóradnának. Pontosan. Finoman mosolyogtak, és hallgattak egy darabig. És mi van a tirolival? Tudakolta később Achtel úr. Storm morcosan hunyorított Külc felé, aki görnyed háttal írta a levelezőlapot. Először azt hittem, ütődött a pasas. De most már nem hiszem, hiszen ennyire ütődöttek lenni egyszerűen képtelenség. Szerintem színlel. Egyéb iránt kifejezetten otrombának tartom, hogy valaki ilyen gügyének játsza meg magát.
1: Nem is a legrosszabb taktika. És mi a véleménye a főnöknek?
0: Hogy kövessem a pasast.
1: Melléd meg kiküldi Garstent.
0: Storm Külc felé bökött a fejével.
1: Azt kérdezte tőlem, mi van az újságban.
0: Megmondtam neki. Erre azt mondja. Nocsak, hát akkor most megírom a képeslapomat.
1: Fura, mi?
0: Veszedelmes nagyapu, mélázott el Achtel úr. Az ártalmatlanok a legcudarabbak. Oszkár Külc félretolta az üdvözőlapot, a ceruzát visszadugta a noteszébe, és megkönnyebbülten fellélegzett. Aztán odafordult a lányhoz.
1: Szíveskedne aláírni? Kérdezte. Mert akkor ugyanis az asszonyon kitör a féltékenység, és olyankor mindig rémmulatságos.
0: Jó indulatúan nevetett. A lány írt egy sort, és visszatette a lapot az asztalra.
1: A hentesmester fogta a lapot, és elolvasta, mit írt a szomszédnője. Hálás köszönetem, örvendezett. Hálás köszönetem, Traoré kisasszony. Kérem, hanem kegyednek sürgősen férjhez kell mennie, gondolkodott el a hentesmester. És pedig miért? Mert a neve Traoré. Szomorú. Ismertem egy embert, úgy hívták Pech. Annál szerencsétlenebb ember nem is született még a világra. Mert Pechnek hívták? Világos. És rajta még a házasság sem segített. Alkalmasít, mert az esküvő után is Pech maradt, jegyezte meg éles elmével a lány. De függetlenül ettől, gondolja, hogy mindjárt vidámabb lenne az életem, ha férjhez mennék az első jöttmenthez? Pusztán azért, mert vidámnak, lustignak hívja? Az öreg hentesmester ingatta őszfejét. Ráadásul korán sem vagyok olyan búval bélelt, mint ahogy a nevem kívánna, állította a lány. Dehogy is nem, kardoskodott Kürz papa. Dehogy is nem. Kivárt, mióta elmentem megvenni a képeslapot. És tulajdonképpen miért? A lány orra töve fölött keskeny, függőleges ránc jelent meg. Megvan annak az oka, Kürz úr. Bosszankodik valamiért? Nem, mondta a lány. Félek. És egy ujjal megpöccintette a frissen megjelent lapot. Megjelent az újságban egy hír, amitől nagyon megrémültem. Csak nem az elrabolt műkacatokkal kapcsolatos históriáról van szó, meg a milliókról. De bizony arról, mi köze annak kis kegyedhez? Kérdezte halkan az öreg. A lány óvatosan körülnézett, aztán megvonta a vállát. Hát azt itt nem tudom elmesélni önnek. Ebben a pillanatban egy fiatal ember haladt el mellettük. Magas volt, karcsú, és szemlátomás dúskált az időben. Oda sétált a lépcsőnél álló portáshoz, üdvözlésképpen egy ujjal megbökte kalapja karimáját. Lakik itt a szállodában egy bizony Traoré kisasszony Berlinből? Igen, kérem, válaszolta a portás. Épp ott ül elől a korlátlán, amelyet a nagy darab kövér turista mellett. Hát ez remek! Lelkesedett a karcsú fiatalember. Köszönöm szépen! Üdvözlésképpen megbökte kalapja karimáját, és sarkon fordult. A portás szalutált, és utána nézett. A fiatalember elindult a korlát felé, de egyáltalán nem állt meg Traoré kisasszony asztalánál, sőt, még csak egy pillantás sem vetett a hölgyre, aki felől épp az imént érdeklődött. Közönösen elcsalinkázott mellette, kilépett az utcára, és eltűnt a tolongásban. A portásnak kigúvatt a szeme, és bár hivatása folytán igazán sok mindent megértett, ezt végképp nem értette. Hajlandó volna egy óriási szívességet tenni nekem? Kérdezte Traoré kisasszony. Otto fiam kulcsapjáért a világon mindent, tüzelt az idős hentes, emberölést és gyilkosságot kivéve. Ezt remélhetőleg sikerül mellőznünk, mondta komolyan a lány. Kérem, kísérjen el, szeretnék még vásárolni valamit, és menet közben elmesélem, miről van szó. Valahogy úgy érzem, hogy itt figyelnek minket. Ez csak amilyen idegesség, legyintett Kürz papa. Hedvignek, a kisebbik lányomnak is az volt a baja régebben. Az első gyerek után rendszerint nyomtalanul elmúlik az ilyesmi. Sajnos olyan sokáig nem áll módomban várni, sóhajtott a lány. Jöjjön, menjünk el innen. Na jó, brummogott az öreg Kürz. Odaintette a főpincért és fizetett. A hurka féleségeik kiválóak, tudatta elismerően. Kiváltképpen a füstölt májas. A főpincér meghajolt. Ez igen kedves öntől. Közölni fogom a konyha főnökkel. Mondja, nem tudja véletlenül, honnan szerzik be hozzá a belet? Ezt még véletlenül sem tudom, sajnálkozott a főúr. Tehát a pincérnek általában csak futólag van dolga a hurkákkal. Boldog ember, sóhajtott Kürz. Traoré kisasszony is fizetett. Aztán mindketten felálltak, és együtt léptek ki az utcára. Furcsa pár voltak. A karcsú, ízlésesen öltözött ifjú hölgy, meg a széles, kövér, roppant termetű, lódenruhás turista. A szálloda előtt üldögélő vendégek kíváncsian bámultak utánuk. Storm úr, valamint Philipp Achter úr,
0: serényen felpattantak, néhány pénzdarabot vetettek az asztalra, és szintén a kijárat felé igyekeztek. Külc megállt a járda szélén, és az aszfalton sertepert élő galambokra mutatott. Ezek kóburgi pacsirták, magyarázta. A bátyám ugyanis galambot tenyészt, pedig folyton hajtogatom neki, hogy hagyja abba. Az az ember, aki bocikat mészárol, ne simogasson galambokat. Szerintem ez ízléstelenség, de hát ne hagyj Isten, hogy le lehessen beszélni róla. Induljunk már, Külc úr, kérte suttogva a lány. Achtel és Storm kigyomakodtak az asztalok között. A korlátnál a kisnövésű oldalba bökte a társát, és odalépett az asztalhoz, amelynél előzőleg Külc ült. Az asztal fölé hajolt, és a gyufatartóból kihúzott egy szál gyufát. Cigarettára gyújtott. Majd a hamutartóba dobta a leégett gyufát. Achtel türelmetlenül várakozott. Mi a fene történt? Kérdezte kint az utcán dühösen. Storm vigyorogva varázsolt elő egy képes levelezőlapot. Külc barátom ezt felejtette az asztalon. Mindketten a levelezőlap fölé hajoltak és elolvasták. A lapon ez állt. Kedves Emily, bocsáss meg, hogy ilyen hirtelen eltűntem. Majd elmagyarázok mindent, ha hazamegyek. Képzelt, találkoztam itt Otto egyik kuncsavtyával. Misoda véletlen, mi? Hát igen, ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül. Ne aggódjatok miattam, csalámba nem üt a ménkű. Szeretettel a te Oszkárod. Az esetlen kézírás alatt karcsú, gyakorlat betűkkel, ismeretlenül is üdvözli Irene Traurig. A két úriember határozatlanul bámult egymásra. Ez a pasas vajon véletlenül felejtette itt a lapot? Töprenges Storm. Ökörség! Állította Achtel. Figyelj csak meg a szöveget! Cúdarul agyafurt alagatiroli. Még hogy Otto kuncsavtyával találkozott. Ez persze világos szélzás. Először megjátsza a hülyét, aztán meg egy képes levelezőlap segítségével röhelyessé tesz minket. Micsoda hihetetlen pimasság! Storm úr túlságosan felsikeredett fülei, amelyeket a kalap karimája lenyomott és derékszögbe hajlított, szinte felágaskodtak ennek hallatán. És ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül, ismételte acsarkodva Philipp Achtel. Na, itt jön végre Karsten. Üdvözölték kollégájukat, majd tisztes távolságban Trauri kisasszony és Külc úr nyomába szegődtek. Storm a Külcné asszonynak Berlinbe címzett koppenhágai kikötő látképét miszlékbe szaggatta, és leszórta az úttestre. Az ifjú hölgy, valamint Oszkár Külc hentes és mészáros mester nem is álmodták, hogy három férfiú követi őket, sőt mindhárman roppant érdeklődést tanúsítanak irántuk. A három férfit viszont szintén tisztes távolságban egy magas, karcsú fiatalember követte. S a három férfiú nem is álmodta, hogy őket is követi valaki, aki meg irántuk tanúsít roppant érdeklődést. Lám, milyen különös játékai vannak az életnek. Harmadik fejezet. Itt művészetről esik szó. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte Trauri kisasszony. Az Amelienborg valamelyik udvarán üldögéltek egy padon. A várépület méltóság teljesen nyájas homlokzata előtt a kőlapok közül kibújt a fű. A kikötőből áthallatszott a tengerszorosba beálló gőzhajók kürtje. Egyébként csend volt. A várudvart magas, ősöreg fal választotta el az utcától. Csak a közepén volt egy nyílás. A nyílást hatalmas kovácsolt vas rácsos kapu töltötte be, amelyet feltehetőleg már évtizedek óta nem nyitottak ki. Aki végigment az utcán, megállhatott előtte, és a művész ilyen kacskaringozó cirádák, díszecskék és rózsácskák között bekukucskálhatott az úton udvarra. Szakasztott úgy, ahogy most bizonyos, Karsten úr. Két régi jó ismerőse az utca másik oldalán sétálgatott fel alá. Nem töltötték az időt fecsegéssel, várták barátjukat. Trauri kisasszony és Kürtz úr nem is sejtették, hogy figyelik őket. Az utcának háttal ültek, és a vár ablakait, kapuit szemlélték. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte tehát a lány. Én egy gazdag, világszerte nagyra becsült berlini műgyűjtőnek, Steinhöfel úrnak a titkárnője vagyok. Nos, az elmúlt héten itt Kopenhágában elárverezték a világ egyik leghatalmasabb műgyűjteményét. A gyűjtemény eredetileg egy amerikaié volt, aki élete alkonyát Dániában töltötte el, és nemrégiben elhunyt. Tudja ön voltaképpen, micsoda egy művészeti aukció?
1: Így kapásból nem, mentegetőzött Kürtz, de gondolom az is csak olyas forma, mint a többi árverés. Szünet nélkül ordibálnak és csapkodnak a kalapáccsal, és akinél háromszor kalapálnak, annak a nyakán marad a cucc.
0: A lány bólintott. Steinhöfer úr főként miniatűröket gyűjt. A miniatűr a féle pirinyó festmény. Gyakran rendkívül értékes keretbe foglalják. A régi miniatűrök borzasztóan drágák. Steinhöfer úr azonban bármilyen összeget megad értük.
1: Mindenkinek megvan a maga balondériája, állapította meg Kürtz úr. Ez se külön, mint az öcsém meg a tubicái. Hogy arra is mi mindent rá nem sóztak már, és micsoda árakon? Az embernek megáll az esze. Egyszer például vett egy pár galambot, mert hogy olyan különleges rajzolatuk volt, gondolta elviszi velük a nagy díjat a madár kiállításon, de sajnos nem sokkal a kiállítás előtt elerett az eső, és az esővíztől kiment a színük, ugyanis csak be voltak mázolva a nyavajások, az öcsémet meg jól átejtették.
0: Ismeri ifjabb Holbeint?
1: Hogy őszinte legyek, nem. Sőt, az idősebbet sem.
0: Az ifjabb Holbein német festő volt. Egy darabig 8. Henrik udvarában élt.
1: Azt ismerem, örvendezett Kürtz. Ő volt, aki egy teljes napig mezitlábált a hóban.
0: Nem, az 4. Henrik.
1: De azért úgy hozzávetőleg eltalálta, mi?
0: Hát úgy hozzávetőleg. Bár 4. Henrik német császár volt, 8. Henrik pedig Anglia királya. És arról a leghíresebb, hogy igen sűrűn nősült, és néhány feleségét kivégeztette.
1: Az volt a szép idő, merengedte az idős hentes, és meggyalogatta a szája szélét. De nem csak kivégeztette feleségeit, hanem festményt is készítetett mindegyikről. Remélem, előzőleg, ahotázott harsányan a hentesmester, és nagyot csapott vízhatlan zöld nadrágjára. No persze, erősítette meg Iréne, előzőleg. Az első hitvesét, akinek fejét vétette, Balein Annának hívták. Holbein nem sokkal az esküvő előtt a király tudta nélkül lefestette. Balein Anna pedig csodálatos drága kövekbe foglaltatta a képet, és megajándékozta vele születésnapján a királyt.
2: Manapság inkább fényképet szokás csináltatni, jegyezte meg a hentesmester. Gyorsabban megy, és nem is olyan drága.
0: A miniatűr hátán pedig Balein Anna saját kezüleg írt gyengéd ajánlása olvasható.
2: Aha! Kiáltott fel Kürtz úr. Most esett le a tantusz. Ez a miniatűr került árverésre itt Kopenhágában. Steinhöfer úr pedig megvásárolta.
0: Pontosan. Potom 600 000 koronáért.
3: Uram segély!
0: Steinhöfer úr tegnap elutazott Brüsszelbe, ahol meg akar tekinteni egy miniatűrt 4. Károlyról. A kép gyermekkorában ábrázolja a Luxemburgit, amikor még a francia udvarban élt. És a főnök engem bízott meg, hogy az angol miniatűrt Kopenhágából Berlinbe szállítsam.
1: Fogadja szívből jövő részvétemet.
0: Steinhöfer ugyanis nem óhajtotta magával vinni a képet Brüsszelbe. Ráadásul úgy véli, hogy nálam nagyobb biztonságban van, hiszen őt mindenki ismeri. A titkárnőjét pedig a kutya sem.
1: És most beütött ez a mai újsághír.
0: Kürtz hentesmester a fejét vakargatta.
3: Milliós értékű műtárgyakat raboltak el.
0: A lány szinte magánkívül volt, és kivétel nélkül csupa olyat, amely ezen az aukción kelt el. A tetteseknek nyoma veszett. Már most, ha én holnap elindulok Berlinbe, Balein Anna miniatűrjével, megeshet, hogy a miniatűrt ellopják tőlem. Sőt, nem csak megeshet, hanem holdbiztos. Világosan érzem ma délóta.
1: Ön ugyan azt állítja, hogy az ilyen balsejtelmek az első gyerek után megszűnnek. De hát, mint már mondtam, Nem áll módjában olyan sokáig várni. Lassan már kapiskálom én is. Csak hogy most aztán mi legyen? Hát itt nem maradhat. Elutazni nem utazhat el. Harmadik lehetőség pedig nincsen. De van, szólalt meg halkan a lány. Kigondoltam valamit. Karsten óvatosan eltávolodott a vaskaputól, és átment az utca túlsó oldalára. Két barátja megállt, és várakozás teljesen pislogott rá.
4: Semmi értelme az egésznek,
1: morogta Karsten. Egy árva mukkot se hallani.
4: Fogad jó kívánságaimat, sziszegte Philipp Achtel. Akkor még miért bámészkodtál ott egy negyed órát, mint a borjú az új kapura? Pusztán azért, hogy közöld velünk, miszerint nem hallottál semmit?
1: Azt hittem, talán megfordul a szél, magyarázkodott sértődötten Karsten. Philipp Achtel megvetően kacagott. Storm vette át a szót. Ez a harmatos rózsaszál előbb-utóbb csak elbúcsúzik azért Tirolimtól. Aztán kis lártatva véletlenül összetalálkozom a pasassal. Elviszem a négy levelű lópatkóba, és ott majd meglátjuk, melyikünk bírja jobban a kis üstit.
4: Ez a kis üsti nem is rossz ötlet,
1: csillant fel Philipp Achtel szeme. Amott a sarkon van egy csehó. Ne húzódjunk fedél alá, míg a párocska kibújik az udvarról.
4: Fedél alá húzódni? Képett el Karsten. De hiszen nem is esik.
1: Achtel úr kinyújtotta a tenyerét.
4: Na hát, ez az asszály!
1: Az utca másik oldalán egy magas, karcsú fiatalember közeledett. A vaskapu előtt megállt, zsebéből kihúzott egy útikönyvet, belelapozott, szemügyre vette a várat meg az udvart, és kedélyesen tovább ballagott. Kigondoltam valamit, mondta halkan a lány. Azt hiszem, ön segíthetne rajtam.
4: Ezen nem újjék,
1: szólt lelkesen az ősdalja. Csak tudnám, hogyan. Úgy, hogy holnap délben hazautazik velem Berlinbe.
4: Ilyen hamar.
1: A felesége borzasztóan meg fog örülni.
4: Az még nem ok semmire.
1: De ez szorosan hozzátartozik a tervemhez, Kürz úr.
4: Az már más.
1: Engedett, Kürz papa. Na jó, hát akkor holnap délben elindulunk.
4: Csak hogy én harmadik osztályon utazom.
1: Ragyogó, ujjongott a lány.
4: Én meg másodikon.
1: Ne is haragudjon, de nem értem, hogy ez miért olyan ragyogó. Hiszen ha nem egy szakaszban utazunk, igazán fölösleges, hogy én is menjek. Az őszhentes megsértődött. A lány a füléhez hajolt. Amennyiben el akarják lopni tőlem a miniatűrt, és ebben egy másodpercig sem kételkedem, akkor utazás közben fogják megkísérelni. Én másodosztályon utazom, nyilván szemmel tartanak majd, esetleg elrabolják a bőröndömet is. És tapsikolt, mint egy kisgyerek. Kürz papa aggódva pislogott rá. Csak nem tetszett meggabajodni? Ilyen öröm, hogy ellopják a miniatűrt? Csupán a bőröndöt, Kürz úr, a bőröndöt.
4: Úgy, és a miniatűr nem a kegyed bőröndjében lesz?
1: De nem ám.
4: Hát hol?
1: Egy bizonyos uraság podgyászában, aki harmadosztályon utazik, és akiről a banda még csak nem is álmodja, hogy nála lehet a Boleynonnát ábrázoló miniatűr.
4: És ki az az uraság? Firtatta kíváncsian Kürz papa.
1: Aztán a homlokára csapott.
4: Vagy úgy!
1: Most már érti, ugye? Bíztatta a lány. Én holnap a pályaudvaron átjuttatom önhöz a miniatűrt. Ön pedig Berlinben visszaadja nekem.
4: Kutya teremtette!
1: Rikkantott fel az Agdalia.
4: Ez aztán a csalafintaság!
1: Egyszerre lépünk ki a peronra, de mintha nem is ismernénk egymást. Én majd titokban egy kis csomagot csempészek a kezébe. Senki sem fog észrevenni semmit. Külön-külön utazunk. És ha engem kirabolnának, semmit se találnak nálam.
4: De ha a banda még nálunk is ravaszabb,
1: és tőlem lopja el a kis csomagot?
4: Az lehetetlen,
1: jelentette ki a lány. Ilyesmi senkinek nem jutna eszébe.
4: Ahogy gondolja, Traoré kisasszony, de én már eleve elhárítok magamról minden felelősséget.
1: Mi sem természetesebb, kedves Kürz úr.
4: Iréne felállt.
1: Jaj, de nagy kő esett le a szívemről.
4: Köszönöm, hogy hajlandó segíteni nekem.
1: Forró megszorította az őszhentes kezét. Az is az övét.
4: Hát így,
1: mondta Iréne. Most pedig szépen elválunk. Különben még tán feltűnnénk valakinek.
0: Ahogy parancsolja. Eszerint holnap délben találkozunk a főpályaudvar bejáratánál. De egyetlen szót sem beszélünk egymással, rá sem nézünk egymásra. Ön feltűnés nélkül átveszi a csomagocskát és eldugja a bőröngyében. Berlinben pedig, a stetteni pályaudvaron, egyszerre csak kiderül, hogy régi ismerősök vagyunk. Rendben van?
1: Vért fogok izzadni, rémültözött az idős mester.
0: De kis kegyedért még a holdból is disznósajtot csinálnék. Viszontlátásra, búcsúszkodott a lány. És megígérem, hogy a jövőben Steinhöfel úr egy gram hús sem betethet másnál, csak önnél. Különben elsőjén felmondok neki.
1: Inkább Ottóéknál, ha lehet, kérte az apa.
0: Ottóéknál nagyobb szükség van rá. Áll az alkú. És most elindulok a város felé. Ön menjen az ellenkező irányba, kérem. Nehogy szemet szúrjunk. A holnapi viszontlátásra, külcapu. Iréne hálásan mosolygott az öregre, és tovalejtett.
1: A holnapi viszontlátásra,
0: motyogta az apu. Hosszan nézett a lány után. Iréne áthaladt egy kapuhív alatt, és eltűnt. Ögyém, micsoda egy vén szamár vagyok, dünnyögte magában. És ez sokáig nem lehetett kiverni a fejéből. Kipallagott az Amelienborgból, és a Bredgádéra tévedt. Ebben az utcában csak úgy hemzsegtek a régiségboltok. Kürz papa úgy érezte, hogyha, bár nem is régen, miniatűrökkel akad dolga, kutya kötelessége foglalkozni a művészettel. Türelmesen szemügyre vett minden kirakatot. Látott hímzett miseruhákat, ezüstgyertyatartókat, fából faragott, festett madonnákat, japán vízfestményeket, néger bálványokat, ásatak kalendáriumokat, polinéziai táncmaszkokat, elefántcsont faragványokat, mozaik képeket, meg még több érdek egyebet. Legtöbbje egy csöppet sem tetszett neki. Az egyik üzlet előtt viszont ott ácsorgott az a kis növésű úriember, aki oly kedvesen adott felvilágosítást a német és dán bélyegek közötti különbségről. Áhítatba merülten szemlélt valamit. Mint közismert, Schopenhauer megállapítása szerint a művészi alkotások érdek nélküli szemlélése, más néven a kontempláció, az ember egyik legbámulatosabb képessége. Ilyenkor elcsitul a követelő akarat és a szerzés mohó vágya. Csupán az ember valódi lénye nyilvánul meg valahol a nirvána tőszomszédságában. Schopenhauer kiváló emberismerő volt. Storm úrról talán csak ennyit.
1: Lám, ezt nevezem szerencsének, gurjantott nagyot Oszkár Kürz, és meglapogatta a kisnövésű úriember vállát.
0: Storm úr, aki durván kiszakítottak a mohó vágyaktól mentes szemlélődésből, riadtan felpillantott. Arcára zavart mosoly ült.
5: Na hát, micsoda véletlen, tisztel. Elnézést, mi is a becses neve, uram?
0: Magogta. Becses nevem Kürz, tudatta elégedetten a hentes mester.
1: És istentelenül unatkozom, drága Storm uram. Képzelje, én világ életemben arra vágyakoztam, hogy egyszer, egyetlen egyszer egyedül lehessek néhány napig. Most aztán teljesült a kívánságom, és csak annyit mondhatok önnek, egyszerűen pocsék.

0: ezekhez a holmikhoz. Valahányszor Kopenhágában vagyok, legalább egyszer végig bandukolok ezen az utcán. És mert holnap előreláthatólag vissza kell utaznom Berlinbe, ma elzarándokoltam ide.
1: Holnap Berlinbe utazik?
0: Ha semmi nem jön közbe feltétlenül.
1: Nagyszerű. Én is. Harmadosztályon?
0: Persze. Mehetnénk esetleg együtt is. Kürz úr mód felett boldog lett. Kettesben indultak tovább, közben diskuráltak. A következő kirakat előtt Storm úr megtorpant.
1: Oda nézzen!
0: Suttogta.
1: Micsoda Szent Sebestyén? 13. század! Kölni iskola!
2: Szakasztott, mint a céllövöldében.
0: Nyilvánított véleményt Kürz.
1: És az a miniatűr? Tüneményes, nem de?
2: Nocsak!
0: Bámészkodott el Kürz.
2: Ez itt egy miniatűr?
0: Egy szóval ilyes formák ezek a micsodák. Társa hajszál híján fejjel esett a kirakatba.
2: Milyen picurka?
0: Becsmérelte a képet az öreg.
2: Legfeljebb, ha igazolványba jó. Mibe kerülhet ez a vacak?
3: Mint említettem, nem igen értek hozzá, válaszolta a kis növésű úriember, de úgy 500 koronát biztosan legombolnak érte.
0: Kürz lenézően mustrálta a miniatűrt.
3: De nyilván akadnak drágábbak is, nem?
2: Ó, igen,
3: hebegte Storm.
0: És arca hamuszint öltött. Iréne Trahori kisasszony ugyanebben az időben a belvárost járta. Egy bizonyos cipőboltot keresett, amelynek kirakatában néhány nappal ezelőtt igazán csinos szandálokat látott. Szeretett volna venni egy párat. Feltéve, ha talál megfelelő számban. 35-ös lába volt ugyanis, és az igazi sorscsapásoktól eltekintve alig ha érhet nőt ennél nagyobb szerencsétlenség. Valahányszor lát egy jóképű cipőt, amelyet szívesen megvenne, és melyiket nem venné meg szívesen, 35-ös számot soha nem talál. Némi távolságról két úriember követte.
2: Le kéne szólítani a cicababát,
0: jegyezte meg egyikük, bizonyos Ágtel úr.
2: Mit lehessen tudni, talán hasznunkra válna.
4: Na jó,
2: egyezett bele Karsten. Hát akkor csipked magad.
0: Filip Ágtel tétovázott.
2: Tudod, az én orrom nem különösebben alkalmas a flörtöléshez. Többé-kevésbé hadilábon áll a klasszikus arányokkal. Ezt a csipcsup ügyet igazán lebonyolíthatnád te is.
0: Nos, legyen, vállalkozott Karsten.
2: És te mit csinálsz?
0: Követlek titeket, mint az árnyék.
2: Csak aztán el ne ugorj valahová piálni,
0: figyelmeztette Karsten.
2: A főnök még betalálná nyomni a kobakodat.
0: Azzal megszaporázta lépteit, és iparkodott utolérni Trauri kisasszonyt. Már csak néhány lépés választotta el tőle. Ekkor azonban megelőzte egy magas, karcsú fiatalember. A fiatalember megfogta az ifjú hölgy vállát, és meglepette rá kiáltott.
2: Halló, Iréne? Hát te hogy kerülsz Kopenhágába?
0: Iréne Traurig összerezzent, és hátrafordult.

0: Negyedik fejezet. Szimpozión a négy levelű lópatkóban. Karsten a púról járt szoknyapecér visszasombolygott. Philipp Achtel ádázvigyorral fogadta. Szegény kisfiú, hiába neked nincs nagy szerencséd a nőknél.
1: Ne dumálj baromságokat,
0: mordult rá Karsten. A hapsi ismeri a csajt, a keresztemén szólította meg. Lassan már az idegeimre mennek a segédcsapatok, amelyeket az öreg Steinhöfer küldözget a titkárnőjének. Sóhajtozott Achtel. Vagy mit gondolsz, lehet, hogy ezek a konkurencia emberei? Mert az persze még sokkal elragadóbb volna.
1: Nem hiszem,
0: vélte Karsten. A hapsi a keresztemén szólította, mire a csaj hátrafordult, mint a villám. Márpedig a hátraforduló villámoknál nincs veszedelmesebb, nyilatkoztatta ki Philipp Achtel.
2: Mit óhajt tőlem? Kérdezte Zordonan Traurig kisasszony. Jóformán alig látszott rajta az ijedelem. És mi jogom mer a keresztnevemen szólítani?

0: Na nézd, hát önt is Irénének hívják. A karcsú fiatalember mérhetetlenül elképett, aztán megemelte a kalapját. Ne haragudjon, kérem, de ahogy így ment a járása hátulról, a megtévesztésig hasonlított egy lipcsai unokahúgoméhoz. Mosolygott a lányra. Ám bár arca milliószor csinosabb, mint az unokahúgom. Furcsa, hogy az unokahúgának szintén Iréne a neve. Előfordul az ilyesmi, bölcselkedett a fiatalember. Az én nevem például Rudi. Traoré kisasszony hátat fordított, és ment tovább. Egyáltalán nem ritkaság, hogy az azonos keresztnevű emberek hasonlítanak egymásra. Folytatta bölcselkedését a fiatalember, akit Rudinak hívtak. Traoré kisasszony metszőn kacagott. Ma már egyszer arról is felvilágosítottak, hogy a vezetéknév jellege befolyásolja a viselőjének lelkivilágát. Hiába a jó pap holtig tanul. Kétségtelen, bólogatott a fiatalember. A vezetéknévről jut eszembe az enyém Struve. Rudi Struve vagyok. Iréne gyorsított. Fiatalember nem maradt le. Voltak éppen még örülök is, hogy maga nem az unokahúgom. Miért? Arról már tudom, kicsoda, micsoda. Felelte a fiatalember mély értelműen. Iréne egy-egy vizsga pillantást vetett a kirakatokra, amelyek mellett elhaladtak. Különös dolog ez, kezdte újra a fiatalember. Amellett elgondolkoztató is, még soha nem találkoztam senkivel, aki más akart lenni. Igaz, van, aki örülne, ha olyan gazdag volna, mint Rockefeller. Egyesek meg nem bánnák, ha olyan szépek lennének, mint Garbo. Kivált a nők, nevetett. De olyan ember, aki szőröstül-bőröstül azonos akar lenni valaki mással, nincs. Egyetlen egy sem. Még ha púpos és pincében lakik, akkor sem. Hát nem különös. Mit gondol erről? Semmit az égvilágon, jelentette ki az ifjú hölgy, és igyekezett minél nagyobbakat lépni. A fiatalember megátalkodottan gyalogolt mellette. Iréne váratlanul megtorpant, és önfeledten egy kirakatra mutatott. Ez az! Zsikkantott, és eltűnt az üzletbe. Az üzlet egy cipőbolt volt. A fiatalember hosszasan szemlélte a kiállított lábbeliket. Majd amikor az egyik kirakat hátsó falának tükrébe megpillantott két járókelőt, akik az utca másik oldalán várakoztak, maga is bement a boltba. Traoré kisasszony egy karosszékben kuporgott. Előtte egy eladónő térdepelt, és éppen egy fél cipőt próbált a vevő jobb lábára. Ez nagy, panaszolta az ifjú hölgy. Még ladiknak is. Értse meg, a lehető legkisebb számot kérem. Az elárusító nő felemelkedett a térden állásból, és másik dobozt nyitott ki. Ez a cipő is nagy volt. Az elárusító nő ekkor a polcokhoz lépett, felmászott a létrára, és egy újabb dobozzal tért vissza. Traoré kisasszony felpróbálta a cipőt, toppantott benne néhányat, és szinte döbbenten állapította meg. Ez jó! Mintha a lábára öntötték volna, szólalt meg valaki mellette. Iréne felnézett. Az a tolakodó fráter volt, akit Rudinak hívtak. Nyájasan bólogatott. Szívesen járok hölgyekkel bevásárolni. Az ilyesmi igen kellemesen tereli el az ember gondolatait a fontosabb dolgokról. Az ifjú hölgy megkérdezte az elárusító nőt, hogy mennyibe kerül a cipő. Az egyesség létrejött. Iréne belebújt régi cipőjébe, és ment a pénztárhoz fizetni. Az eladó nő közben becsomagolta a cipőt, és átnyújtotta a fiatalembernek. A fiatalember átvette, mintha mi se volna természetesebb. Hol a cipő? Érdeklődött Traoré kisasszony, miután a visszajáró pénzt táskájába tette. A fiatalember magasra emelte a csomagot. Itt. Az elárusító nő kitárta az ajtót. Minden jót, köszönt el a fiatalember, előre engedte az ifjú hölgyet, és maga is utána ment. Hosszú ideig némán bandukoltak egymás mellett. A fiatalember ösztönei azt súgták, hogy helytelen volna erőltetni a beszélgetést. Sejtelme nem csalta meg. A városház téren, az Abszalom ház előtt Traoré kisasszony megállt. Megkérhetném, hogy add ide a cipőmet? Kérdezte. Természetesen, válaszolt készséggel a fiatalember. Íme a kis hétmérföldes. És átnyújtotta a dobozt. Most pedig úgy vélem, ideje volna, hogy a távozás hímes mezeire lépjen. holott a boldogság a közelben virul, jegyezte meg költőjén a fiatalember. Elég a fecsegésből, tett pontot Iréne. Nem is értem, miért molesztál engem, Isten önnel, uram. A fiatalember megemelte kalapját. Isten önnel, hölgyem, mondta, majd sarkon fordult és távozott. Iréne kisé megrökönyödött, és néhány másodpercig mozdulni sem tudott. Aztán gőgösen felszegte a fejét, és elindult az ellenkező irányban. Ennyire modortalannak azért nem kellett volna lennie, gondolta megbántottan. Rébesen szeretett volna hátranézni egy kicsit, de mert tudta, mit követel az ille, nem fordult vissza. Eddig akkor láthatna volna, hogy a fiatal ember zsebrevágott kézzel, mosolyogva sétál a nyomában. Szemközt a Frascati előtt két úriember tárgyalta meg az esetet. Ehhez mit szólsz? Kérdezte Karsten. Achtelú összeráncolt a jelentős térfogatú orrát. Közönséges szerelmi história. Undorító, vintorgott Karsten. És ők is elindultak a magas, karcsú fiatalember után, akit Rudinak hívtak. Rudi viszont az ifjú hölgyet követte, akit ugyanúgy hívtak, mint az ő lipcsei unokahúgát. A négylevelű lópatkó, meglehetősen kétes hírű matrózkocsma a Newhaven közelében van, egy kis sikátorban. Jó néhány csálér a taposott lépcsőn kell lemászni hozzá, és később ugyanezeken a lépcsőkön fel is kell jutni. Ez a túra nehezebbik fele. Oscar Kültz az egyik beugróban ült. Storm, a felsikeredett fülű egyén mellette kuksolt. Eléggé előre haladott hangulatban voltak már, és sűrűn kacintottak. Olykor tuborgi sörrel, máskor kisüstivel. A többi asztalnál kék tengerész zubbonyt viselő férfiak követték példájukat.
1: Szép város,
0: jelentette ki Kültz. Storm megemelte a kupicát. Kültz szintúgy.
1: Rosszit,
0: mondták egyszerre, és kiürítették a poharukat.
1: Csak a szép város,
0: szólalt meg ismét Kültz.
1: Mese szép város,
0: vélte Storm.
1: A világ egyik legszebb városa,
0: állította Kültz. Szakasztott úgy hangzott az egész, mint az ultiban a kontrázás. Megint ittak egy kicsit. Ezúttal sört. Majd a pincér minden külön felszólítás nélkül két kupica kisüstit helyezett elébük.
1: Pazarváros,
0: mormolta Kültz. Storm meghatott a helyeselt. És ezt kell itt hagynunk holnap. Az idős berlini hentes és mészáros bánatosan ingatta őszfejét.
2: Még szerencse, hogy együtt utazunk. Csatyú, egymagammal nem is mellék neki vágni az ilyesminek.
1: Egészségére, Storm!
2: Egészségére, Kültz!
1: Veszedelmesre is fordulhat ám a dolog, Storm! Csoda veszedelmesre! Van magának vér a pucájában, Storm! Meghiszem azt, öreg úr, de mi az, ami olyan veszedelmes? Arról egy szót se. Éljen a művészet!
2: Éljen, éljen, éljen!
0: És Storm váratlanul azon kapta magát, hogy nótázik. Rémülten konstatálta, mindössze egy pohár sör meg két fél deci hiányzik, és úgy berúg, hogy gyakorlatilag hasznát se veheti, ha a társa netán részegebb is valamivel nála.
1: Prosit!
0: Divalgott az ősz dalia, és ivott.
1: Prosit!
0: Storm a pohár mellé nyúlt. Kültz atyai kedvességgel a kezébe igazította a poharat.
1: Pincér, még két fél decit, két korsó világost!
0: A pincér megjelent az újabb adaggal.
2: Te bánatos élet!
0: Milyen szomjas lesz az ember az ivástól? Szomorkodott Kültz.
2: Kész szerencs, hogy előtte lenyomtam egy 12 személyes idegtálat.
0: Felnevetett, amit eszébe jutottak a hurkaféleségek. Aztán odavetette, csak hogy mellékesen,
2: a derekasan lealapozom, akár 24 óra hosszat is eliszogatok egy húzamban. Egészségére, Stormikám!
0: Storm homlokát a hideg veríték verte ki, káprázó szeme előtt, mint a szúnyogok raja cikázott volna.
2: Én is legény vagyok ám a gáton.
0: Örökte rekedtem, és magába döntötte a sört. Kültz újra töltötte a poharakat.
2: Minket csak ugyan a sors keze hozott össze. Most aztán majd legénykedhet. kilegénykedhet? Mert a világban csak úgy nyüzsögnek a rossz emberek. És az ősz Dalia olyat csapott a kisnövésű vállára, hogy az csak nem az asztal alá esett. És nem tudja senki, de senki, hogy miért olyan rosszak. Miért ne próbálhatnánk meg becsülettel boldogulni, mi? Miért kell, hogy valaki rossz legyen? Erre bizony még a papok se tudnak igét. Én is rossz vagyok, motyogta Storm. Illetve én rosszul vagyok. Agyát köd borította el. Ezen csak a pálinka segít, jelentette ki erélyesen Kürz. Pincér, még 2 fél decit. A pincér rohant, és hozta a rendelést. Storm érezte, hogy pálinkát csurgatnak a szájába, de már tiltakozni sem tudott. Ha ez a pasas átrázott, utott még át a fején, aztán lezuttyant a székről. Egészségedre, öreg cimbora, szólt Kürz. A rossz embereket meg vigye el a fene! Csak ekkor vette észre, hogy egyedül ül az asztalnál. Az Osterbrogádi egyik háza előtt taxi állt meg. A taxiból egy lóderuhás férfi mászott ki, némelyest ingatagon, a kapuhoz lépett és elolvasta a rászerelt táblát. Hurrá! Rikkantotta. Curtius Pansio, még szerencs, hogy a kölyök nem felejtett el, hol lakik. Visszament az autóhoz, az ülésről kiráncigált egy mozdulatlan élőlényt, és a vállára betette. A sofőr segíteni akart. Fölösleges? Hárította el a turista. Cipeltem én már ennél nehezebb ökröket is. Gyakorlat dolga az egész. A kapunál hátra nézett, és visszakiáltott. Várjon meg, pilóta úr! Aztán bement a házba, és nagy szuszogással földübörgött a lépcsőn. A Curtius Pansio az első emeleten volt. A turista becsöngetett. Sehol egy moccanás. A turista vészjelzéseket adott le a csengőn. Végre valahára csoszogó léptek hallatszottak az előszobából. Valaki hosszasan kibámult a kukucskálón. Nyisson már ajtót! Ripakodott rá a turista. Kulcs csörrent. Kinyílt az ajtó. Előbukkant egy előkelő öreg úr, aki hosszú, fehér körszakált és sötét szemüveget viselt. Mit óhajt? Kérdezte. Bizonyos Storm urat szeretnék leadni önöknél. Sajnos én csak tegnap óta lakom itt, sóhajtotta szelíden az öreg úr. Egyedül vagyok a lakásban. Mi baja az úrnak, akit a vállán hozott? Elhunyt, netán?
1: Nem, beszívott.
2: Ejnye, ejnye.
1: Mondja meg inkább, mit csináljak Storm úrral? Gyömöszöljen be a levélszekrénybe?
2: Tudakolt a turista.
1: Vagy volna valami más javaslata?
2: Az öreg úr visszalépett az előszobába. Talán lefektethetné az ebédlőben a kanapéra. Előre ment. Valahol hátul becsapódott egy ajtó. Húzat van, magyarázta az öreg úr. Nyitva hagytam a szobám ajtaját. Kinyitott egy ajtót, és villany gyújtott. Az ebédlőben álltak. A zöld lóderuhás behemót óvatosan a kanapéra fektette rakományát, és betakarta egy teveszőrtakaróval. Aztán megigazította magának kabátot, és gondterhelten vizsgálgatta Storm sápat ábrázatát.
1: Remélem, holnap azért pontosan kiér a pályaudvarra.
2: Ez az úr utazni szándékozik?
1: Bizony, együtt megyünk Berlinbe.
2: Majd értesítem a tulajdonost. Az előkelő öreg úr szelíden mosolygott. Ő bizonyára idejében felébreszti Storm urat.
1: Óriási szívességet tenne ezzel nekem,
2: könnyebbült meg a turista.
1: Iszonyúan fontos dologról van szó ugyanis.
2: Ha szabadna megtudnom.
1: Nem szabad,
2: jelentette ki a zöld lódeggabátos. Storm úr sem tudja. Enyhén imbolyogva átment a szobán, majd visszafordult.
1: Sőt, még én se tudom egész pontosan.
2: Nagyot nevetett, megpörgette göcsörtös sétabotját, és fickósan felkurjantott.
1: Ilyen a művészet!
2: Kinn az előszobában, kicsit még nekilent a fogasnak, aztán becsapódott mögötte az ajtó. Alig tette ki a lábát, meg elevenedett az ebédlő. Legalább egy 1000 ember vette körül a kanapét, amilyen Storm úr szendergett.
0: Ritkán tapasztalni, hogy egy panzió, ahol csupán egy magányos öreg úr tartózkodik, ilyen zsúfolt legyen. Az öreg úr letette sötét szemüvegét, s vele szelítségének tetemes hányadát.
1: Ez meg miféle disznóság?
0: Dühöngött, sőt egészen kancsal lett dühében.
1: Melyik te tudja megmagyarázni?
0: Én, jelentkezett egy illető, Philip Aktel úr volt az, a vörös borszakértő.
1: Nos, de minél gyorsabban. Storm összehavárkodott azzal a pasassal, aki a Dagleterben Stenhöfel titkárnője mellett ült. Az Amelienborg előtt pedig elhatározta, hogy amúgy véletlenül megint összeakad vele, és egy kis kalapkúrára viszi. Pontosabb értesülések véget. És?
0: Aktel úr vigyorgott.
1: És úgy látszik, végrehajtotta a tervet.
0: De ki volt a Bernát hegyi, aki ide cipelte nekünk Stormot?
1: Éppenséggel az a bizonyos Külc, akiről még most sem tudjuk, hogy tényleg olyan ütőt, ami ennek látszik, vagy csak teszi magát, felelte Aktel.
0: Hát piálni minden esetre tud, állapította meg valaki röhögve.
1: Szerintem ez pazar, szólalt meg egy másik lakó. Storm elhatározta, hogy leitatja és kifaggatja a palit, ahelyett meg azt hozza haza őt a vállán, mint a postás, a tértivevényes csomagot.
0: A sors iróniája, jegyezte meg Aktel úr keretteljesen.
1: Pofa be!
0: Recsed rá az előkelő öreg úr, és a kanapéhoz lépett. De egyet már most is elárulhatok nektek. Ha kiderülne, hogy Storm baromságot csinált, olyas valamit ér meg, amit még életében nem ért meg soha. Storm ekkor a másik oldalára fordult, és váratlanul felrikkantott teljes hangerővel.
1: Egészségedre, kis Külcs!

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.
4: Kakukk azonos hangközöket énekelve, az egyenletes akkordokat játszó zongorával és a klarinéttel együtt érkezett a bálterembe. Kakukkolva körülpillantott, titokban itt is idegen fészket keresett fiókáinak.

0: 9. fejezet. Külc végre megismeri a tulajdon feleségét. Várnemündében a vonat lefutott a komphajóról, és innen már, mint rendes vonathoz illik, mezők és szántóföldek mentén, falvak és tehéncsordák között folytatta útját. Ha valamelyik utas Koppenhága után elaludt volna, és csak most ébredt fel, alig ha találja ki, hogy még Dániában vagy Mecklenburgban tartózkodik-e. A két táj megtévesztésig hasonló. Az egyik másodosztályú fülkében egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úr az európai külkereskedelemről csebegett egy krefeldi textilgyárossal. Arról beszélgettek, hogy azokat az esztendőket, amikor Európa végrehajtotta nagyvonalú öngyilkossági kísérletét, milyen bölcsen fordította a maga javára a többi világrész az európai áruk hajdani vásárlója. A távoli kontinensek megteremtették a maguk független iparát. A két férfi éppen azt mérlegelte, milyen veszélyek fenyegethetnek egy olyan világrészt, amilyen Európa, ha kénytelen importálni a nyersanyagokat, viszont nincs semmi kiviteli lehetősége, legfeljebb a készpénz. Ekkor egy kisnövésű úriember haladt tova odakint a folyosón. Egy úriember, aki különösen magasra sikeredett fülével vonta magára a figyelmet. Egyébként még csak egy pillantás sem vetett a fülke felé. A fehér szakállú öreg úr érdeklődése azokban hasadást szenvedett. Az európai kereskedelem iránti részvétel rohamosan csökkent. Végül felemelkedett, elnézést kért, és sietősen kivonult a folyosóra. A kisnövésű úriember a kocsi végében áldogált, és önfelett álmodozásba merülve szemlélte az ablakból a festőjel szép német tájat. A fehér szakállú odalépett hozzá. Világosan megmondtam nektek, hogy nem erészeljetek idejönni! Ordította suttogva. Én akár el is mehetek, indítványozta a kisnövésű. Történt valami? Külcnek nyoma veszett. Biztos ez? Ha csak nem áll a mozdony tetején, de ott valahogy nem akartuk keresgélni. Hagyd már a hülye vicceidet! Stenhöfen titkárnője is eltűnt. Az öreg úr fehér körszakállát simogatta. És a fiatalember, aki tegnap óta a lány szoknyáján ült, csak nem tűnt el az is, de az is eltűnt. Elmélyülten szemlélték a tájat. Szemközt egy roskatag szélmalomát. Szelíden zöldellő domb tetején. Körös körül hullámzott a búza. Ringatta a szél. Lehet, hogy észrevettek valamit? Tűnődött halkan a kisnövésű úriember. Akkor már itt volna a rendőrség. Talán Berlinben várnak a pályaudvaron. A fehér szakállú öreg úr ráncokba vonta magas homlokát. Rostokban szálljon ki mindenki. A Blücher szállóban béreltek szobát. Horn professzor néven. De nekem nehogy mindnyájan ugyanapol a fülkéből cihelődjetek elő. Szóródjatok szét! Aztán üljetek be a Flint kávéházba, az emeletre. Állítsatok őrt! Én meg majd benézek hozzátok, és megadom az újabb utasításokat. Rendben, főnök, bolintosta. Végrehajtjuk. És visszament a kocsijába. Az öreg úr egy darabig még az ablaknál áldogált. Lassan feltűnedezett rostok kertvárosa. Felbukkantak az új klinikák nagy épületei. Az öreg úr bement a fülkébe, és kiemelte bőröngyét a csomagtartóból. Na nézd csak, lepődött meg a krefeldi nagyiparos. Azt hittem, ön szintén Berlinig utazik. Az öreg úr feltette kalapját, gondosan karjára fektette felöltőjét. Meggondoltam magam. Szeretném még egyszer viszont látni rostokot. Kiváltképpen a jó öreg alma mátert. Tudja, három szemesztert végeztem itt. Az ilyesmi nem tűnik el nyomtalanul az ember lelki világából. Az imént hirtelen megláttam azt a régi, tiszteletre méltó, nyers téglából épült templomot. Nem, képtelen volnék tovább utazni. Ki tudja, mi vár rám Berlinben. Csikorgom nevetett. Nincs, ami jobban megdobogtatná a szívet, mint egy ilyen romantikus, észak-német kisváros. Vivát, kreszkált Floreát! Idézett a nagyipar. Amen, vágta rá Horn professzor úr. Et pereat mundus. Meglengette kalapját, és kilépett a folyosóra. Hamarosan megállt a vonat. A professzor úr kiszállt, elhagyta a pályaudvart, és sétált egy kicsit a kertvárosban. Később magához intett egy taxit. A Blücher szállóba, vetette oda a sofőrnek és beszállt. A kocsi mélyen hátradőlt és elgondolkozott. Steinhöfen emberei eltűntek. A rendőrség nem zaklatott bennünket. Mit jelentsen ez? Térdén ott hevert a táska. Gyengéden szerető pillantással nézegette, és fölöttébb elégedettnek látszott. A várnemündei Beringer szálló a szép, széles parti sétány mellett állt, a hosszan elnyúló, kőmólónál emelkedő világító torony tőszomszédságában. A jó nevű fogadóban éppen az imént szállt meg három új vendég. Három egymás mellett fekvő szobát vettek ki, és miután az utazás közmondásos porát lemosták magukról, a szálló hajjában találkoztak. Akkor hát itt volnánk, állapította meg Rudi Struve. Hiába hajtogattam, hogy ne szálljunk ki, maguk csak csökönyösködtek. És most mit csinálunk? Kirándulunk, terjesztette be javaslatát Iréne. Az egészben egyedül én vagyok a hibás, kesergett az idős hentes. Nagyon bután viselkedtem, elismerem. De hiába vannak esetek, amikor egyszerűen elönti az agyamat a vér. Igazán nem akarom dicsérni magam, de mondhatom, érző lélek vagyok. Csak hogy ami sok, az sok. Drága külcspapa, kérem, ne tegyen magának szemrehányásokat. Struve úr rémeket lát. Rabló bandánk pillanatnyilag nyilván táncol örömében, amiért sikerült ellopni magától a miniatűrt. És másra sem várnak, mint hogy Berlinben eltűnhessenek. Ahogy óhagyja, hölgyem, udvariaskodott Rudi Struve. Irén derűsen nézett ki a szálloda ablakán. Itt vagyunk, és itt is maradunk. Holnap reggel pedig az első vonattal Berlinbe utazunk. Még úgyis épp idejébe érkezünk. A fiatalemberhez fordult. Vagy magát talán már várják Berlinben? Legfeljebb a házi nénim, szomorodott Struve úr. Alig, hanem aggódik már a lakbér miatt. Amúgy egyébként egyedülálló, apátlan, anyátlan árva vagyok, továbbá nőtlen és gyermektelen. Az ifjú hölgy sürgősen témát változtatott. Drága külcú, szeretném megkérni valamire. Már teljesítem is, vágta rá az öreg. Hívja fel a feleségét, kérlelte a lány. A családja már vasárnap óta nyugtalankodik. Nem is sejtik, hogy maga hová tűnhetett. Ráadásul az üdvözöllapot is elfelejtette postára adni Kopenhágában. Én ezt nem bírom elviselni. Az ősz Dalia elfintorította az arcát. Ha nem hajlandó telefonálni, megteszem én, jelentette ki a lány, és már fel is akart állni. Csak azt te! Emelte égnek a karját külcspapa. Ha egy fiatal hölgy közölné telefonon a feleségemmel, hogy én Dániában jártam, és jelenleg Várnemünde fürdővárosban lopom a napot, soha többé nem megyek vissza Berlinbe. Ennyire fél a feleségétől? Érdeklődött a fiatal ember. Tőle nem, csak a kísérő jelenségeitől. Maga nem ismeri az én Emilimet, különben nem tenne fel ilyen hiába való kérdéseket. Emily alkalomattán meglehetősen zajos tud lenni. Iréne várakozás teljesen nézett rá. Az ősz Dalia nyögve felkászálódott. Na jó, sorsát senki el nem kerülheti. Emi értelmi megjegyzést követően a szálló portájára ment, és távolsági beszélgetést kért Berlinnel. A két fiatal egyedül maradt. Voltak éppen hol lakik maga? Érdeklődött Struve. A Beringer szállóban. Szinte hihetetlen, álmélkodott a fiatal ember. Mellesleg úgy értettem, hogy Berlinben hol lakik. Vagy úgy, a Kaiserdammon. Lehetséges ez. Már miért ne lenne? Én ugyanis a Holzendorf Strasse-n lakom, alig egy macska ugrásnyira magától. Külcpapa vegyes érzelmekkel állt a telefon fülkében, és borúsan várta, hogy kapcsolják Berlint. Rendszeres időközökben belekiabált a készülékbe. Halló? Halló? Legszívesebben a helyére akasztotta volna a kagylót. A kilátásban levő cécó bizvást várhatna másnapig. Félig meddig már el is határozta, hogy leteszi a kagylót. Ekkor kattanás hallatszott, és Berlinben valaki beleszólt a telefonba. Halló, itt a Kürzwille hentes üzlet a Yorkstrasse-ről? Te vagy az, Emily? Kérdezte külcpapa. Válasz nem kapott. Itt Oszkár beszél, folytatta. Csak azt akartam tudatni veletek, hogy holnap hazaérkezem, nehogy fölöslegesen izguljatok. Megint semmi válasz. Dániában töltöttem néhány napot. Most éppen bár nem ündében vagyok. Na de otthon úgyis elmesélek majd mindent. Még mindig nem jött válasz. Hű, ez a vihar előtti csend, gondolta, és megpróbált valami másról beszélgetni. Hogy megy az üzlet? És mi van a kis Fritz szamár köhögésével? Mi az ördögöt kérdezhetne még? Semmi épp kézláb dolog nem jutott eszébe. Halló, Emily! Mi történt? Elharaptad a nyelved?
1: Oszkár!
0: Szólalt meg akkor a felesége remegő hangon.
1: Oszkár! Hogy tehettél belünk ilyet?
0: Az idős hentes nem hitt a fülének. Az asszony sírt. Mindenre felkészült, csak erre nem. Amelyiben telefon útján fazekakat meg tányérokat lehetne továbbítani, nem csodálkozott volna, ha a fején törik össze néhány edény. De hogy Emily, az ő Emilie csak pityereg ilyen? Ugyan már, motyogta bele a kagylóba, és hozzátette. No, vén csoroszja! Emily megátalkodottan csuklatozott tovább. Hagyd már abba a bőgést, dörmögött az öreg. Maga is nagyon meghatódott. Micsoda meglepetés! Soha nem is sejtette, hogy a felesége egyáltalán sírni tud. Pedig már 35 éve voltak házasok. Külcné asszony úgy zokogok, mintha most akarná pótolni minden eddigi mulasztását etéren. Jól van már, jól van, vigasztalta az őzdalja. Elvégre holnap otthon leszek. És mit szólnak majd a kuncsaftok, ha kibőgött szemmel állsz a pult mögött? Márts egy rongyot hideg vízbe, és borogasd vele a szemedet. Külcné asszony kifújta az orrát, és beszélni készült, de aztán meggondolta magát, és tovább pityergett. Ha jól hallom, csengettek a boltban, állította a férje. Hát minden jót addig is, Emily. Viszont látásra holnap. Csókoltatom a gyereket, és gyorsan letette a kagylót. Kint a telefonfülke előtt megállt, és tűnődve dörzsölgette az állát. Lám, ezt 20 évvel ezelőtt is megtehettem volna, gondolta. Most már késő. Most már a bőgés sem segít. Lassan visszaballagott a halba. Leült a fiatalok mellé. Ugyanebben az időben a rostoki Flint kávéház előtt egy fehér szakállú öreg úr tüzet kért egy ott ácsorgó férfitől. Storm azonnal küldjön két embert autón, bár nem ündébe. Súgta oda közben. Öten pedig ellenőrizzenek itt a pályaudvaron minden vár nem ündéből érkező vonatot. Igenis, főnök, válaszolt a férfi. És bárki fedezi fel a hármast, azonnal telefonáljon. Hor professzornak a Brücher szállóba. Eredj fel és szólj, hogy váltsanak le. Te is vár nem ündében utazol. Csak nem történt valami. Pofa be! Válaszolt Hor professzor, udvariasan megemelte a kalapját, és átment az utca másik oldalára.

0: Tizedik fejezet. Báli levelezés. Noha már alkonyodott, Iréne ragaszkodott a tervbe vett kiránduláshoz. Így hát Kompal átvitették magukat a Bárnón, és villamossal, amelynek sínpárja a tengerpart mentén fut át a mocsaras pusztaságon, elutaztak a végállomásig. Onnan gyalog sétáltak tovább az erdő elhagyatott ösvényein. Csend volt, mint a templomban, ha nincs istentisztelet. De fenn a fák koronája fölött szelíden zúgott a tenger felől érkező szél. Különös dolog ez. Az erdőben valahogy sokkal többet gondolnak az emberek a gyerekkorukra, mint bárhol másutt. Akkoriban sokkal, de sokkal magasabbnak rémlettek a fák, mint amilyenek valójában voltak. És a bokrok sűrűje is sokkal, de sokkal áthatolhatatlanabb, félelmetesebb volt, mint ma. Akkoriban még azt hittük, hogy Piroska feltétlenül valahol itt a közelben találkozott a farkassal. És ha történetesen összeakadtunk egy favágóval meg a feleségével, éjszaka azt álmodtuk, hogy Jancsi és Juliska szüleit láttuk. Azokat a bizonyos szülőket, akik két gyereküket kitették az erdőbe, mert megcsapant a jövedelmük. Gyermekkorunkban tündérek és törpék tanyájának látjuk az erdőt. Aztán azok az esztendők következnek, amikor az erdő titkos gyengétségeink színhelye, és ahogy múlik az idő, lassan már csak a deszkára emlékeztet, amelyet az erdőfáiból a fűrész malomban gyártanak, meg arra, hogy senki emberfiának nincs szüksége 400 deszkánál többre, amikor teljes kényelemben, bár ablakok nélkül, az utolsó utazásra kél. De az erdő továbbra is zúgni fog, és a szél könnyű lába továbbra is ott futkározik a fák koronája fölött. Ó, milyen jó is volna, ha hinnénk a lélekvándorlásba. De hát kinek van ahhoz ereje? Iréne az erdő szélén egy szép tisztáson leült a zöldellő fűre. Sőt, hanyat feküdt, és a fűszálak leverecskék rácsozatán át felnézett a kéklő égre. A férfiak kénytelen kelletlen szintén leültek a gyepre, és úgy kucorogtak ott, mintha kínaiaknál lettek volna vendégségben. A tücskök felhangolták hegedűjüket, a szöcskék a távolugrás gyakorolták, és egy hiszékeny, vagy csak rövidlátó káposzta lepke a trauri kisasszony kalapjára vart művirágra szállt. Percekbe telt, míg rádöbbent a turpisságra, és csalódottan, méz nélkül tovalibbent. Jó volna végleg itt maradni. Építhetnénk magunknak három kalibát. Mi a véleményük? Külcúr mezei nyúlból borjumáj pástétomot meg bécsi szeletet készíthetne. Trauri kisasszony eljárna szedrezni, és hársfateát főzne nekünk. És, mint hallottam, magból kitűnő zsemjét is lehet sütni. Hát maga? Tudakolta Iréne. Maga semmit sem akar csinálni? Én nyalábszám hordanám haza az angolnát meg a lepényhalat. Tud egyáltalán pecázni? Kérdezte külcpapa. Nem én. Minden nap bevillamosoznék Várnemündébe, és már füstölt állapotban menném meg a halat. Nagyot nevettek. Szinte felvetette őket a jókedv. De csak addig, amíg észre nem vették, hogy egy hangyabajon ülnek. Mire visszaérkeztek Várnemündébe, már besötétedett. Még kisétáltak a mólóra, és sokáig áldogáltak a kőből rakott melvédnél, amely oly szigorúan választja el a szárazföldet és a tengert. Határozottan kár, hogy ez a csodálatos látvány bárki számára hozzáférhető. Sok ember meg sem érdemli. Visszafelé jövet, amikor elhaladtak a világító torony mellett, találkoztak egy férfival, aki Struve úr szemében valahogy ismerősnek tűnt. Nem tudta, hová tegye hirtelennyében, és így nem is szólt róla társainak. Egy táncos szórakozó előtt Iréne megállt és gondosan áttanulmányozta a kertben kifüggesztett plakátokat. Hatalmas táblák tudották a fürdő vendégekkel, hogy aznap esteit álarcos bál tartanak, mégpedig ezzel a jeligével egy évelencében. Értesültek továbbá, hogy jelmezt ölteni kívánatos ugyan, de korán sem elengedhetetlen feltétel. Erre a bálra elmegyünk, határozott Rauli kisasszony. Inkább ne, tanácsolta külcpapa. Azt hiszem okosabb volna, ha nem nagyon mutatkoznánk. Táncolni elmehetünk Berlinbe is, állt mellé Rudi Struve. Irene azonban roppan nyomatékosan ellenkezett és ünneprontónak nevezte a két férfit. Kegyed pedig olyan, mint egy kisgyerek. Nyilvánította ki véleményét az idős hentesmester. Vacsorázunk meg szép kényelmesen, ígyunk rá egy forsó világost, aztán sipírc a tollasbálba. Holnap korán kell felkelnünk. De ne adj Isten, hogy Irene beleegyezett volna. Végül már azzal fenyegetőzött, hogy egyedül jelenik meg a bálban, és nem a saját hibájából. Rémes, rémes, sápítozott az ősz Dalia. Ráadásul az a bajom, hogy nyomban elalszom, mihely zenét hallok. Kivált vacsora után. Végül is egész életemben hajnali 5-kor kellett kelnem. Azon kívül körülbelül annyi érzéken van a muzsikához, mint egy vízilónak. De mit évők lehettek a férfiak? Természetesen engedtek. Amikor megérkeztek a Beringer szállóba, kis időre elváltak egymástól. Aztán hármasban megvacsoráztak a teraszon. Valamiről megfeledkeztünk, jegyezte meg Rudi Struve. Nem érdeklődtük meg, hogy milyen eredménnyel zárult a kedves nejével folytatott telefonbeszélgetés. Külcz papa eleinte nem is fogta fel, kiről van szó. Vagy úgy, értette meg végre. Mihelyt úgy emlegeti valaki az asszonyt, mint ő, kedves nejemet rögtön egészen idegenné válik. Miért nem mondja mindjárt, hogy a hitvesem? Emily egyszerűen a feleségem. Minden egyéb csak túlzás. Nagyon leszitta magát? Tudakolta Irene. Barzasztó volt? Épp itt a baj, mélázott az idős hentes. Még most is alig tudom elhinni. Emily egyáltalán nem szidott le. Ez az első eset az esküvőnk óta. Mit mondott tulajdonképpen? Külcspapa szörnyű zavarba jött, s mielőtt bővebben taglalta volna a dolgot, ivott egy kortyot. Az igazság az, hogy vigyergett, bökte ki végül. Először, mióta a feleségem. Örömében? Kérdezte Struve. Az öreg bólintott. Iszonyú, nem? Halára rémültem. De hát a szószoros értelmében pityergett, mint egy gyerek. És egy árva szót sem bír kinyögni. Na tessék, filozofás Struve úr. Lám, ha ezelőtt 20 évvel próbálkozik meg a szökéssel, a kedves nejem, bocsánat, a felesége, már akkor sírt volna örömében. Szóról szóra ez jutott az eszembe, amikor visszaakasztottam a kagylót, sóhajtott Külcz papa. Más lett volna az egész életünk. Szebb, vélekedett a fiatalember. Az akhentes megint ivott egy kortyot. Sorsát senki el nem kerülheti, legyintett aztán. Na, azért elég kibírható volt, úgy is, ahogy volt. A fiatalember tovább lovagolt a témán. De akkor is, kötözködött. Tekintsük példázatnak az esetet. Vonjuk le a hasznos következtetéseket, és alkalmazzuk a gyakorlatban. Például hogyan? Firtatta feszesen Irene. Például, ha én valaha megnősülök, ábrándozott el a fiatalember, akkor abban a pillanatban, hogy a nejem, bocsánat, a feleségem, először akar civakodni velem, szedem a sátorfámat, és megyek Kopenhágába. Az ifjú hölgy felemelkedett. Úgy érzem, fölösleges vagyok itt. Az eféle életbölcsességek meghaladják szerény képességeimet. 5 perc múlva jövök az urakért, megyünk a bálba. Hukkett Lize, és felment a szobájába. A férfiak felemelték poharukat, és vígan összekacsintottak. Nők nem bírják elviselni az ilyesfajta társalgást, csóválta a fejét Külcz papa. De hogy komolyra fordítsam a szót. Ha egyszer megnősül, kedves barátom, addig utazzék el Kopenhágába, amíg még nem késő. És feltétlenül Kopenhágát javasolja? Á, de hogy felőlem akár az északi sarkra is mehet. A nők ugyanis csak akkor döbbennek rá, micsoda érték rejlik bennünk, amikor nem vagyunk otthon. Ennyit tehát a házasság földrajzáról, tette ki a pontot a fiatalember. Felkérhetem, hogy nagyon is indokolt búbánatunkat locsoljuk meg egy kis bozsoléval? Felkérhet, engedélyezte Külcz papa. Egészségére, fiatalember. Egészségére, öreg úr, kocintott Struve. Tudja, ha nem volnának nők a világon, nem volna semmi izgalom az életünkben. És mit ér az élet izgalom nélkül? A rostokból Várnemündébe vezető országúton egész autó karaván száguldott. a rostoki taxivállalat 6 kocsija. Az elsőben, amely fényszóróival messze bevilágította az éj homályába merülő utat, egyetlen magányos utas ült. Fehér szakállal, sötét szemüveg. Félrehúzta a tolóablakot, amely elválasztotta a sofőrtől. Gyorsabban, parancsolta. Nem mindenki időmilliomos, mint maga. Ha felmászunk egy fára, attól még nem érkezünk meg hamar a Barbemündébe, ellenkezett a sofőr. Gyorsabban, csattant fel az úr, és semmi felezselés. Megtérítem a fát is. Visszanézett a kocsi hátsó ablakán. Az 5 autó libasorban söpört mögöttük. A második kocsiban Storm, Achtel és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá egy díjbirkózó küllemű negyedik. Roppant termetében volt valami bikaszerűség. A nyaka, mint egy fatörs. Dohányoztak és halkan beszélgettek. Ocsmány szokásai vannak a főnöknek, szögezte le Philipp Achtel. Ha már kihurcolásznak ének idején, legalább mondják meg miért. A főnök tudja, amit tud. Nyilván nem szórakozásból rúgta fel a tervet, foglalt állás Karsten. A díjbirkózó esetlenül bólogatott. Nekem az az érzésem, hogy ma éjszaka sor kerül még egy kis bugyóra. Felőlem, vigyorgott Philipp Achtel, csak hogy én gondolkozó észlénynek tekintem magam, és ragaszkodom hozzá, hogy ismerjem az összefüggéseket. Elvégre nem vagyunk mi rendőrök. Sőt, éppen ellenkezőleg, röhögött Storm. Nekem aztán tök mindegy, hogy kit nyírok ki, és miért, jelentette ki a birkozó bajnok. Fontos, hogy megkapjam érte a dohányt. Roli, vigymálta le Achtel úr.
1: Te meg mit hőzöngsz itt?
0: Ripagodott rá Karsten. A főnök tudja, mit akar. Akár az orrodra köti, akár nem. Egy ilyen vörös orra amúgy sem szabad kötni semmit, állapította meg Storm. A várnemündei mulatóban egyre emelkedett a hangulat. Csak úgy özönlöttek be a különféle jelmezekbe bújt vendégek. Voltak, akik spanyolnak öltöztek, mások tengerésznek, ismét mások ógörögnek, illetve órómainak. Sőt, beállított néhány rokokó főnemes is. A csillárok közt színes krepppapír szallagokat feszítettek ki. A tömérdes sarokból, páholyból, beugróból szerpentin kígyózott a parketre. A mulatót nyilván valamely fölöttébb regényes ízlésű építész tervezte, csak úgy hemzsegtek benne az apró lépcsőházak, csendes zugocskák, ékes oszlopok. Bujócskázni például eszménnyel lehetett volna itt. A muzsikusok roppant szenvedéllyel húzták a talpalávalót, s noha Iréne a zenekartól igen távol eső asztalt választott, alig hogy leültek, Gülcz papán már is erőt vett az álomkór. A fiatalok nevetve ültek mellette, és eltökélték, hogy örködni fognak álmai felett.
2: Előre figyelmeztettelek benneteket,
0: siránkozott az öreg.
2: Sejtelen sincs mi az összefüggés a kettő között, de ha zenét hallok, rögtön kikészülök.
3: Nem hiszem, hogy ez a zenei érzék hiányosságának következménye lenne, jegyezte meg udvarjasan Strube. Inkább úgy vélem, a fáradékonyság Kültz úrnál a komoly muzikalitásból ered.
0: Így van, örült meg az idős hentes. Pontosan így. És minél komolyabb a muzikalitás, annál fáradtabb leszek. No, de most már takarodjatok táncolni.
3: Ne szórakoztassok inkább, kérdezte a lány.
0: Eszedekbe ne jusson. Na, lóduljatok már! A fiatalok felálltak, elkígyóztak az asztalok között, és miután lebotorkáltak néhány lépcsőn, eltévedtek egy csomó sötét zúgban, eljutottak a táncparkettig. Éppen egy angol keringőre érkeztek.
3: Úgy látom, ezt a mulatót a 20. század valamelyik gótikus mestere építette, nézelődött tánc közben a fiatalember.
4: Maga ért a gótikához? Kérdezte a lány.
3: Nem annyira.
4: De a 20. századhoz sem értek semmit.
0: Az angol keringőnek sehogy sem akart vége szakadni. Amikor a zenekar csodálatosképpen mégiscsak befejezte, a közönség addig tapsolt, míg rá nem zendítettek egy tambóra. A dobos elénekelte a szöveget is, amely kétségtelenül úgy született, hogy a szerző összezagyválta egy tucat korábbi sláger sorait.
5: Szakasztott, mint egy vegyes felvágott,
0: hosszankodott Iréne.
5: Olyanok is kell lennie,
0: oktatta ki a fiatalember. A közönség újra meg újra hallani akarja a régi dalokat. Éppen ezért a slágergyárosnak semmi igazán eredetit nem szabad leírnia. Még ha történetesen tudna sem.
3: A tangó végén visszasétáltak az asztalhoz. tülcpapa békesen szundikált. Valahányszor kifújta a levegőt, ősz bajuszának szálai megremegtek. A fiatalok egy darabig nézték és hallgatták. Ne szállítsuk ágyikóba az öreget, szólalt meg Struve. Ebben a pillanatban külszpapa kinyitotta a szemét, és tanácstalanul méregette az élhajház környezetet.
5: Vagy úgy,
3: szólalt meg végül. Hamarjában nem is tudtam, hol vagyok. Még valamit akart mondani, de hirtelen kigúvadt a szeme, és úgy elkerekedett, mint egy babáé. Ájult rémülettel merett az asztalra. A fiatalok követték tekintetét, Iréne mészfehér lett.
6: De hát ez lehetetlen,
3: suttogta rekedten. Az asztalon egy kis csomag hevert. Ugyanaz a kis csomag, amelyet a konthajón egy hamis vámhivatalnok Külcz úrtól ellapott. Az öreg a fejéhez kapott.
5: Alszom még, ugye?
3: Ebegte. Nem, világosította fel Rudi Struve.
5: De mitől lettek ilyen izgatottak?
3: Külcz papa odahajolt hozzá, és a félelmetes kis csomagra mutatott.
5: Ez itt a hamis miniatűr,
3: sustorogta titokzatosan. Struve Trauri kisasszonyra nézett. Az bólintott.
5: Sőt, itt levél is van mellette.
3: Észlelte Külcz papa, már nyúlt is érte. A fiatalember odaintette a pincért, aki éppen az egyik oszlapot támasztotta.
5: Nem látott az utóbbi percekben idegen szemét az asztalunknál? Semmi feltűnőt nem vettem észre, uram. Esetleg Küldönc hozott nekünk valamit? Tudomásom szerint nem, uram.
3: Rendben van, fejezte be a kihallgatást Rúdi. Köszönöm. A pincér visszavonult. Az idős Dalia előhalászta zsebéből olvasó szemüvegét és kinyitotta a borítékot. Miközben orrára bigyeztette szemüvegét és kihúzta a borítékból a levelet, csak ugye remegtek az ujjai. Széthajtogatta a papírt, és elolvasta a ráírottakat.
5: Kétségtelen, szólt az írás, hogy mi hozzáedződtünk a pimosság legkülönbözőbb fokozataihoz,
3: hanem az is kétségtelen, hogy amire ön vetemedett velünk szemben, az már az arcátlanság teteje. És még ön akarja, hogy tisztességes embernek tartsák. Szégyelje magát. A viszont látásra. Az öreg átnyújtotta két társának a levelet. Bármilyen komor volt a helyzet, Struve nem állta meg nevetés nélkül.
5: A csirkefogók meg az erkölcsi megbotránkozás. Már csak ez hiányzott. Egyre szebb lesz a dolog.
3: Iréne Traurig sápadtan és szótlanul ült a sarokban, erősen magához szorította táskáját, tekintete félénken kóvájgott ide-oda.
5: Külcz úr mélységesen felháborodott. Még hogy én szégyeljem magam? Dühöngött. Ilyet még életemben soha senki nem merészett mondani nekem. És éppen ezek a kötélre valók legyenek az elsők?
3: Hirtelen elhallgatott. Majd becsületesen hozzátette. Azon kívül magam is szentül hittem, hogy a miniatűr valódi.
5: Ezt feltétlenül mesélje el majd a fülkében ismerőseinek, ha legközelebb találkozik velük.
3: Tanácsolta mosolyogva Rudi Struve.
5: Egyébként úgy látszik, a mi kis rablóbandánk nagy híve a levelezésnek.
3: Biztatóan intett Külcz papa felé.
5: Már én is kaptam tőle postát. Mikor? Ma délben. Mi alatt a komphajón egy kicsit közelebbről is szemügyre vettem az ön fülkéjét. Titokban bokrétát tűztek a kalapom mellé.
3: Erről volt szó tehát, csodálkozott Iréne.
5: Magát is értegették,
3: hirtett a Külcz papa.
5: Nem, csak figyelmeztettek.
3: Miért nem mondta meg nekem már a vonaton az igazat?
5: Kérdezte Iréne.
3: Ugyan mire lett volna jó? A fiatal ember elmosolyodott.
5: Csak ette volna miattam az aggodalom.
3: Vagy te nem,
5: világszép király kisasszony?
3: Vissza akarok menni a szállodába, jelentette ki izgatottan Iréne. Most rögtön visszamegyek a szállodába.
5: Egy másodpercig sem maradok itt tovább.
3: Sajnos most már hiába, mondta Rudi Struve. Remélem nem képzeli, hogy a gaszvickók éppen csak visszaszállították nekünk a hamis miniatűrt, és már is tovább utaztak Berlinbe.
5: Miért? Maga mit képzel?
3: Tudakolta az ősz Dalia. Hogyan is szólt az imént kézbesített levél utolsó megjegyzése? Kérdezte Struve. Külcmester kibontotta a levelet, és belenézett.
4: a viszontlátásra, olvasta fel. Na lám, ki sem tehetjük innen a lábunkat anélkül, hogy legalább egy tucat izompacsét ne rontad ránk a küszöbön. Jó mulatást, borongott Külcpapa, hogy nekem is épp most kellett a szállodába hagynom a sétabotomat. Odahajolt Iréne füléhez, és halkan megjegyezte. Voltak éppen hol van az eredeti? Én... itt nálam. Iréne összeszorította a fogát, nehogy sírva fakadjon.
5: Regvest megüt a guta,
4: képett el Külcpapa. Úgy érzem itt maga, mint valami ostromlott erődben. Kész szerencse, hogy erődünkben kiváló étterem is üzemel, igaztalta Strube. A legfontosabb, hogy éhen halni, és szomjan veszni nem fogunk.
5: Csak a sétabotomat ne felejtettem volna otthon, sopánkodott az öreg.
4: Ezúttal a bottal sem menne semmire, válaszolta Rudi, és tüzetes vizsgálatnak vetette alá a vendégek ábrázatát. Legalább sejtenénk, hogy miféle tervet eszkábáltak össze barátaink. Fázom, borzongott meg Iréne. Külcs magához intette a pincért.
5: Három konyakot, de futó lépésben!

11. fejezet. Vége a bálnak. Az egyéb velencében Jeligével rendezett táncmulatság vígan folyt tovább. Az embert aligha érheti dühítőbb élmény, mintha érzi a környező világ teljes közönyét. És ki az, aki még sohasem érezte? A zenekar továbbra is ugyanolyan hangosan és féktelenül játszott, mint eddig. Az asztaloknál, a páholyokban, csendes zugokban mind meghittebbre fordult a hangulat. A csillárokról, oszlopfőkről lecsüngő szerpentin úgy lengedezett, mint nyitott ablaknál a függöny. Az üres borosüvegek szaporodása a nyulakéval vetekedett. Néhány vendég távozott. Új vendégek toppantak be. Maga miért kancsalít állandóan az ajtó felé? Kérdezte az idős hentes. Újabb miniatűrt már nem igen hoznak tálcán elénk. Utóvégre a mi kezünkben van mindkét példány. Hát éppen ez az, felelte Rudi Strunkre. Soha életemben nem ültem még ilyen puskaporos hordón. Jajdult fel az Agdalia. Pedig valaha a tüzéreknél szolgáltam. Intett a pincérnek. Főúr, még 3 konyakot. Aztán gyengéden, mint holmi aggódó édesapa, Irénéhez fordult. És a mi király kisasszonyunk nem szól semmit? A lány megreszent. Uraim, önök hátborzongató helyzetbe kerültek miattam, pedig végeredményben nincs semmi közük a dologhoz. Ugye? Kérem, hagyjanak azonnal magamra. Menjenek vissza a szállodába, utazzanak el Berlinbe, vagy felülem akár Kopenhágába. Utazzanak, ahová akarnak, de menjenek innen minél előbb. És magával mi lesz? Kérdezte a fiatalember. Ó, én majd kivágom magam. Öntudatoskodott a lány. Elszaladtom a pincét, vagy a trafikos gyereket a legközelebbi rendőrért. Rudi Struve felvonta a szemöldökét. Nem árulná el, mit kezd majd a legközelebbi rendőr 2-3 tucat rablógyilkossal? A lány nem válaszolt. Itt 600 000 korona forog kockán, folytatta a fiatalember. Volt már eset, hogy 3 márka 20 penigért is agyonvertek 2-3 felnőtt embert. Telefonálhatok a rostoki rendőrkapitányságra is, akacskodott a lány. Telefonálni persze telefonálhat, ismerte Struve. De sok értelme aligha lenne. Tudnélik nem vitás, kedves kisasszonyom, hogy bekerítettek már bennünket. Teljesen bekerítettek. És nem kevésbé bizonyos, hogy barátaink rostokban a Várneminde felé vezető útelágazáson is őrszemet állítottak, aki telefonon összeköttetésbe lépett az ostromló sereggel, amennyiben erre szükség van. És ha már az őrszemletán azt jelenteni, hogy egy riadó autó van útban, az uraságok tüstén kitekerik a nyakunkat. Márpedig azon egy egész rendőrkapitányság sem segít. Külc papa lassacskán megneheztelt. Adja már abba, dohogta. Lehet, hogy igaza van. De inkább azt mondja meg, mi tévők legyünk. Várjuk meg szép türelmesen, amíg elhantolnak bennünket? Az nem az én világom. Az enyém sem, vallotta be Struve. Csak legalább úgy hozzávetőleg sejtenénk, mit forralnak a nyomorultak. Hosszasan hallgattak és megbotránkozva nézték a körülöttük örvénylő jókedvű tömeget, amelyhez a legcsekélyebb közük sem volt. A pincér eléjük tette a 3 konyakot. Na, hát just is egészségünkre, bordult fel az őzdalia. Felemelték a poharaikat. Rudi Struve azonban hirtelen letette a magáét, annélkül, hogy ivott volna. Az ajtóra merett. Most aztán komolyra fordult az ügy. Szíveskedjenek állni a sarat. Társai követték tekintetét. Külc papának elképedésében cigány útra ment a konyak. Storm és Achter urak álltak ugyanis a mulatóban. Mögöttük még néhány férfi nyomakodott be az ajtón, szemlátomás szintén a banda tagjai. Ilyesmire azért nem számítottam, annyi szent, üledeze Struve. Nyílt szuronyroham? A béke évek kellős közepén? Lehajolt és felkapott egy üres borosüveget az asztalon. Nincs véletlenül egy fölösleges ebből a vacakból, tudakolt a külcpapa. Láthatólag majd kibújt a bőréből örömében, s a képe csak úgy ragyogott. A fiatal ember átnyújtott neki is egy üres butéliát. Íme, suttogta. A botomnak jobban örülnék. Úgy látszott, az ősz daliát gyengéd vonzalom

0: Üzi otthon feledett sétabotjához. Adjon nekem is egy ilyen kézigránátot, szólt eltökélten Iréne. Csacskaság, korholt a külcpapa. Sőt, ha itt netán sor kerülne némi buzogány lengetésre, sürgősen bújjék az asztal alá, és fogja be jól a fülét. Eszem ágáma sincs. Tegyen meg az én kedvemért, könyörgött Rudi Struve. Tisztelt jövendőbelije, soha nem bocsátaná meg nekünk, ha ebben a csoportos párbajban néhány vágást szerezne az arcára. És holnaptól életfogytiglan úgy festene, mint egy bajtási diáktestület elnöke. Szíveskedjék kihagyni a játékból a jövendőbelimet, heveskedett a lány. Inkább a banditákra ügyeljen. Storm és Achter közben helyet foglaltak egy asztalnál, és fülkész tekintettel néztek körül a mulatóban. Amikor a kisnövésű Storm felfedezte régi barátját, Külc, Hentes és Mészáros Berlinből, sugárzó mosolyjal nyájasan üdvözölte. Az idős Hentes koponyája lángvörös színben játszott. Ilyen pimassággal még életemben nem találkoztam, törögte. Addig veröm a boros flaskával azt az elfuserált fülét, míg olyan nem lesz, mint egy üvegcserepekkel megtűzdelt kerítés. A másik meg képes volt beadni nekem, hogy a feleségét meg a gyerekeit jön ide meglátogatni. Az embert mindig érheti meglepetés, ölcselkedett Rudi Struve. A sors ezúttal is őt igazolta. A következő másodpercben ugyanis a mulató minden lámpása kihunyt. Legalább 150 ember merült az éj mélységes homályába. Sötét lett minden lépcsőn, zúgban, sarokban és páholyban. Vaksötét, akár egy krumplis veremben. A zenekar egy hamis akkorddal befejezte a tevékenységét. Csupán az első hegedűs játszott még néhány ütemet, de aztán ő is feladta. A táncparketten álló párok és az asztaloknál ülő vendégek hangosan kacaráztak. Poharak borultak fel, egyik-másik sarokban gyengéd jelenetekre kerül sor. Jófülű ember világosan hallhatta a cuppanásokat. A vendégek többsége az igazgatóság kedves ötletének vélte az egészet, hanem aztán felsikoltott valaki. Segítség! Segítség! Egy női hang volt. Mit jelentsen ez? Hozzátartozik még a tréfához? Egyszerre mindnyájan megérezték, ez nem tréfa. Nem is volt soha. Fültépő sivalkodás tört ki megszámlálhatatlan szólamban. Székek és asztalok dőltek fel recsekbe ropogva. Hasadoztak a deszkák. A pincérek káromkodtak, mint meg annyi szótáskocsis. Rémüldöztek ugyanis, hogy megszöknek a vendégeik. Valahol szilánkukra tört egy tükör. Vagy egy üvegajtó volt? Esetleg ablaktábla? Látni persze semmit sem lehetett, s az ember szinte belefulladt a ricsajba. Összekeveredett a sírás, ordítozás, a hisztérikus röhögés. Világosságot! Bömbölték az emberek. Világosságot! Világosságot! Elszabadult a pokol. Nőket tibortak le. Idegenek ruhájába, asztalterítőkbe, ismeretlen karokba, lábakba csimpaszkodtak. Sokan a padlón heverő testeken taposva próbáltak kivergődni a szabadba. De hát ki tudja, hol az ajtó? Az egyik nagy csillár szétrobbant. Üvegeső permetezett. A világosságot, segítséget követelő hangorkán egyre féktelenebbül, egyre félelmetesebben harsogott. Elszabadult a pokol. Csak hogy ebben a pokolban nem csupán a szegény veszendő bűnösök, hanem maguk az ördögök sem láttak el az orrukig. És akkor, egy egész örökké valóság múltán, ismét kinyúlt a fény. Hogy ez az örökké valóság meddig tartott, 5 percig, 10 percig, senki sem tudta volna megmondani. Egyéb iránt nem is kérdezte senki. Az emberek döbbenten nézelődtek. Szúdarabból egy földrengés sem garázdálkodhatott volna. Tisztára, mint az özönvíz után, állapította meg a büfés kisasszony. Jó maga a pult tetején keresett menedéket, éppen egy puncs tortán térdepelt, s mindkét kezével a meggyes rétesbe kapaszkodott. Iszonyatos volt a pusztulás. A vendégek nem sokban különböztek a bándor cigányoktól. Mindenütt csupa rongyászakat ruhát lehetett látni. Nem volt ritka az olyan zakó, amelynek hiányzott az ujja, s egy csomó spanyol nemes alsó nadrágban szégyenkezett. Egy fölfordított asztal alatt rokokó Martinőnek öltözött éltesebb hölgy feküdt. A dáma panaszosan nyöszörgött, s haján vörös borral locsolt tejszín ab volt a diadém. A letiport vendégek, akiken többen átbukdácsoltak, a földön kuporogtak és a fejüket tapogatták. A poharakból, üvegekből kicsorgott bor és a likőr ragados pocsolyákba folyt össze. Az igazgató dúltan tévegett a robok között, és megpróbálta felbecsülni a kárt. Sok asszony a férjét kereste. Megtépázott szerelmesek kutattak párjuk után. Pincérek igyekeztek megtalálni vendégeiket. Az első hegedűs eszméletlenül hevert a dobogó előtt. A vonója miszlikbe tört. A kép Varus halálára emlékeztetett a teutoburgi erdőben. A különbség mindössze annyi volt, hogy a római hadvezér nem hegedű vonóba, hanem kardjába dőlt. A hegedű maga holmi széttaposott szivars katujához hasonlított. A szaxofonista viszont a csellóban ült, de már kapálózott és iparkodott kikecmeregni belőle. Egy nagy csillár, számos falikar, egy ablaktábla, egy üvegajtó, továbbá egy hatalmas tükör tört össze. Ahová csak lépett az ember, üveg csikorgott a talpa alatt. Az igazgató kiszabadította az éltes, rokokó Martinőt a ránehezedő asztal alól, felsegítette, és ki akarta vezetni a mosdóba. Eközben megcsúszott, és sikeresen elterült egy finom seribrendítócsa kellős közepén. Kinn az előcsarnokban, közvetlenül a biztosítékokat rejtő szekrényke tövében, a ruhatáros nénike üldögélt szájában egy félig megkötött harisnyával. És a sarokban, magasan a romok, a dúló vihar felett állt külc, hentes és mészáros Berlinből, szálfa egyenesen, miként a bosszúállás istene, hatalmas markában egy magányos széklábat szorongatott. Ki óhajt még kórházba kerülni? Harsogta, és vadul forgatta a szemét. Ingyen és bérmentve bejuttatom. Senki sem jelentkezett. Lábánál egy férfi hevert, akit még a sötétben tett ártalmatlanná, olyan szorosra húzván a nyakkendőjét, hogy a szerencsétlen minden ellenállás nélkül összeroskadt. Máskülönben csak véletlenül odabetődött ártatlan vendég volt az illető, mint később kiderült, egy güsztrovi szállító vállalat tulajdonosa. A páholy vörös plüsssel bevont melvédjén egy másik férfi csüngött fejjel lefelé, a mulató főpincére. Ő egy üres boros üveggel került összeütközésbe, és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. De már csak nem magához tért. Az asztal még szilárdan állt. Ám a cukortartó kockacukrostól, a hamutartó csikkestől, s a rózsacsokor vázástól a güsztrovi szállítmányozó elegáns, sötétkék öltönyét ékesítette már.
1: Csak semmi álszemérem!
0: Trombitált az őzdalia, és úgy pörgette ősz feje fölött a széklábat, mint török a szabját.
1: Ne tolongjunk, kérem! Mindenki sorra kerül!
0: Iréne Traurig riadtan gubbasztott a sarokban. Kacér kis kalapja félrecsúszott. Csak ült, mint akit odaszegeztek, szebek kerekre tágult, kezek görcsösen szorongatta a táskát. Külcpapa körül hordozta tekintetét, majd diadalmasan odafordult a lányhoz.
1: Na, gyermekem, ezek eltűntek.
2: Kik tűntek el?
0: Nyögdécselte Iréne.
1: A bűnözők,
0: jelentette az őzdalia büszkén.
1: Kivéve persze azt a 2 nyavajást, akit leterítettem.
2: De hát az egyik egy pincér,
0: akadékoskodott a lány. Az idős hentes szemügyre vette a melvéden csüngő férfiút.
1: Jaj, de kellemetlen.
0: A padlón heverő férfiú végre meg tudta lazítani nyakkendőjét, és alaposan kiköhögte magát.
1: Én pedig szállítmányozó vagyok,
0: tudatta rekedten.
1: Szabad tudnom, milyen alapon mert folytogatni engem?
0: Maga sem rabló, keseredett el külcpapa.
1: Rabló? Magyar betilizett?
2: Rettentően sajnálom,
0: nyögött az akhentes és meghajolt. Engedje meg, hogy bemutatkozzam, Külc vagyok.
2: Éjmer,
0: nyújtotta kezét a másik. Örvendek a szerencsének. Nagy keservesen felült, és kétségbe esetten szemlélte kék öltönyét, a kockacukrot, valamint a rózsaszálakat. Aztán feltápászkodott, és tovasántikált. A rózsákat minden esetre magával vitte. No hát végeredményben mégiscsak igazam volt, dolgot küldsz, papa. A bűnözők eltűntek. Iréne elmosolyodott, de hirtelen kinyújtotta a karját, és a táskára merett. A zár nyitva volt. Iréne belenézett a táskába, aztán felkapta a fejét. Nincs meg a miniatűr! Külsz papa kezéből kipottyant a székláb. Ő maga egy székre roskadt, de aztán felpattant és körülnézett. És a mi fiatal barátunk is eltűnt, állapította meg. Kicsoda? Rudi Struve. Ő is. Iréne a fejét csóválta, és értetlenül bámult maga elé. Ő is. Amikor a legközelebbi őrszobáról megérkezett a két rendőrőrmester, tépet ruhájú fürdő vendégek koszorúja vette körül őket. Valamilyen kártérítést követeltek a lehető legkülönbözőbb hangnemben. Nekünk ahhoz semmi közünk, magyarázták a rend derékőrei. Szíveskedjenek a tulajdonosokhoz fordulni. A vendégek a büféhez rohantak, illetve bicegtek, ki hogyan tudott. Az igazgató a büféasztal mögött állt, és egyik pohár pálinkát hajtotta fel a másik után. Az idegei tökéletesen felmondták a szolgálatot, és ezért sürgősen igyekezett az egyetlen éppen maradt palac tartalmának nyakára hágni. A két őrmester átlábolta a romtengeren, és felkeresték a ruhatáros nénikét, akinek felejthetetlen élményeiről már telefonon is értesültek. A ruhatáros nénike kint ült a folyosón, és reszketek kezével szorongatta a fél kötött harisnyát. Maga látta a gyanúsítottakat? Kérdezte az egyik őrmester.
3: Igenis, vágta rá buzgón a nénike. Ketten voltak. Ott a hátsó ajtón jöttek be, és kinyitották a kis biztosítószekrényt. Kérdeztem tőlük, mit jelentsen ez, és kérem, egyáltalán nem is válaszoltak nekem. Ki akartam szaladni a konyhába, hogy behívjak valakit, de az egyik lefogott. A másik kitépte kezemből a kötésemet, ijedtem be, tátva maradt a szám.
0: És egyszerre csak benne volt a harisnya. Leültettek a székre, és elfordították, hogy ne is lássam, mit művelnek. És rögtön aztán minden elsötétedett. És amikor megint világos lett, akkor a két illető persze már rég eltűnt. Magyarázta nénike.
3: Én meg csak ültem itt, és fájt a torkom.
0: Egyébről nincs tudomása?
3: Hogyha nyelek, szúr is.
0: Nyeljen, lehetőleg minél kevesebbet, tanácsolt az egyik őrmester. Paul értette ezt, mert én nem, mondta a másik. Én sem nagyon, felelte a Paul. Beállít két pacák, sötétet csinálnak, aztán olajra léptek. Utána meg olyan a mulató, hogy az ócskapiac sem különb.
3: Talán a konkurencia emberei voltak,
0: vetette közben a ruhatáros nénike. Az őrmesterek vigyorogtak, igaz tudni, ők sem tudtak semmit, de azért mindent jobban tudtak. Az ajtóban ekkor hatalmas termetű öregember bukkant fel. Egy rendkívül bájos, ifjú hölgyet támogatott, aki szemlátomást nem érezte különösebben jól magát. Haladéktalanul beszélnünk kell magukkal, ha megengedi, Külc vagyok. A kártérítési igényeket a mulató tulajdonosának kell begyújtani, tájékoztatta az egyik örmester. Külc úr kesernyésen nevetett. Nos, a tulajdonosnak van még fölösleges 600 000 dán koronája, megkísérelhetjük. Miért éppen 600 000? Érdeklődött a Paul keresztnévre hallgató örmester. Csak nem loptak el valamit? De jól adja, hallja-e? Mérkelődött Külc. Csak nem képzelte, hogy itt merő élvezetből szokott kialudni a villany? A hölgytől elloptak egy miniatűrt. Mégpedig egy bizonyos... Holbein... egészítette ki Iréne. Keresztneve? Kérdezte az egyik örmester. Hans, közölte az ifjú hölgy. Aha! Kiáltott fel a másik rendőr. Legalább ennyit tudunk róla. Szóval a neve Hans Holbein. Kiről beszél maga voltak éppen? Képettel Külc. Hogy kiről? Hát a tolvajról, Hans Holbeinről. De atyám fia! Ordított fel Külc. Holbein a festő neve. És gőgösen húzta ki magát. Hát igen. A tudás hatalom. A tolvaj egészen más. A tolvaj hozzávetőleg 200 személy.
1: Már Kopenhága óta üldöznek minket. A komphajón ellopták tőlem a miniatűr másolatát. Ez Trauri kisasszony isteni ötlete volt. De a másolatot az előbb visszalopták hozzám. Egyszerre csak ott hevert az asztalon, egy levél kíséretében. És aztán leszállt az egyiptomi sötétség. És mire megint világos lett, Trauri kisasszony táskájából kicsaklizták az eredetit. Vagyis eltűnt a miniatűr. Eltűntek a tolvajok. És egy jó barátunk is eltűnt. Valószínűleg magukkal hurcolták. Kár érte. Nagyon rokonszenves fiatalember volt. Berlini. Rudi Struve-nak hívják.
4: Remélhetőleg nem történt komolyabb baja, sóhajtott Iréne. Egy darabig hallgatott, aztán összeszedte magát. Azonnal telefonálnom kell Brüsszelbe, ott van a főnököm. Értesítenem kell a lopásról. A két őrmester hosszú időre elnémult.
1: Ne vágjanak folyton egymás szavába, kérelte őket Külcpapa. Mindig csak jelentkezési sorrendben. Szíveskedjenek talán elfáradni velünk az őrsre, szólalt meg végül az egyik rendőr. A banda még nem juthatott el nagyon messzire. Azonnal értesítenünk kell a többi körzetet és a rostogi rendőrkapitányságot.
4: A másik őrmester már nyitotta is az ajtót. Parancsoljanak. Egy pillanatra, állt meg az őzdalia.
1: Már csak a rendkedvéért is tudomásukra kell hoznom, hogy az imént a sötétben, a kelleténél kisé talán erőteljesebben találta megfogni a főpincért, valamint egy Émer nevezetű szállítmányozót. Azt hittem ugyanis, hogy tolvajok.
4: Látszott, mennyire lesújtja a dolog,
1: hogy én mindig mindenben mellétra fálok.
4: Ez pillanatnyilag nem olyan fontos, nyugtatta meg az egyik őrmester.
1: Parancsoljanak, ismételte meg kollégája az ajtónál.
4: Ekkor egy pincér támolygott ki a teremből.
5: Ja, persze,
1: dörmögött Külcpapa. Még nem fizettünk.
4: Iréne kivett a táskájából egy bankjegyet, és átadta a pincérnek.
1: Rendben van, küzdte hozzá. A pincér mélyen meghajolt.
4: Nem emiatt jöttem, magyaráztam. A kedves vendégek az asztalon felejtettek valamit. Egy kis csomagot, meg egy levelet tartott a kezében.
1: Külcs sietősen elvette tőle. A hamis miniatűr, kiáltotta. Meg a levél, amiben azok a kóficok sértegetni merészeltek engem. Adja csak ide!
4: Mindkettőt zsebre vágta, és búsan jegyezte meg.
1: Legközelebb a fejemet felejtem valahol.
4: Az őrmesterhez fordult. Lám, uraim, mit tesz az emberrel az érelmesesedés?
1: Kérem, Külcs papa, induljunk már. Sürgős a dolgunk.

0: 12. fejezet. Lieblich apó grogpincéje. A hat taxi ismét az éjszakába merülő országúton robogott. Ezúttal visszafelé, Rostock irányában. A fehér szakálú öreg úr az utolsó kocsiban ült. Sötét szemüvegét azonban levette. A fekete üveg huzamosabb használata, mint közismert, rontja a látást. Kivált azokét, akiknek makkegészséges a szemük. Horn professzor feszülten figyelte az utat a kocsi hátsó ablakán. Helyesebben nem is az ablakon át nézett ki, hanem azon a kis lyukon, amely úgy keletkezett, hogy a professzor úr kivágta az üveget. Az az ember ugyanis, aki lőfegyvert tart a kezében, és arra számít, hogy esetleg rendőrökkel megrakott motoros járművek közelítik meg, egész jól használt veheti holmikus lőrésnek. Persze, ha nincs rajta üveg. Horn professzornak pedig feltett szándéka volt, hogy lyukat lőjön a neki nem tetsző autó gumiába. Ezzel az aránylag emberséges, mint amellett fölöttébb hatásos módszerrel könnyedén fel lehet tartóztatni bárkit, akinek túlságosan is sietős a dolga. A hat taxi élén haladó kocsiban Storm, Achter és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá az a férfiú, aki Warnemünde felé menet még díjbirkózóra emlékeztetett, de azóta némileg megváltozott. Nem éppen előnyére. Alacsony homlokán számos lila dudor égtelenkedett. Orra csak nem keresztbe feküdt az arcán, és tekintélyesen feldagadt. Első látásra azt gondolhatta volna az ember, hogy a szerencsétlent cséplőgép kapta el. Holnap okvetlenül vegyél egy új kalapot, intette a kisnövésű Storm. Legalább 2 számmal lett nagyobb a fejed. Micsoda őrültség! Sötétben próbálkozni lopással! Morcoskodott a nem éppen előnyösen átalakult díjbirkózó. Még azt sem tudok, kinek köszönhetem a dekorációt. Pedig boldogan viszonoznám. Ne kicsinyeskedjünk, szólalt meg Philipp Achtel. Én például határozottan örülök, hogy sötétben zajlott le a támadás.
1: Miért?
0: Képzeljétek, egyszerre csak egy nőszemély lógott a nyakamon, aki úgy csontostul legalább egy mását nyomott. Görcsösen belém csimpaszkodott, segítségért kiabált, és mindenáron azt kívánta tőlem, hogy mentsem meg. Pont én? Kész szerencs, hogy hamarosan Liblikapóvá leszünk. Örül szüksége volna már egy pofa grogra. A díjbirkózóban felébredt a kíváncsiság.
1: Te mondd, és miről tudtad megállapítani a sötétben, hogy nő az illető?
0: A keresztnevéről, világosította fel cinikusan Achtel. A várnemündei rendőrőrsön, Traurik kisasszony, valamint Oszkár Külc, hentes és mészáros mester igazolták személyazonosságukat. Mindketten bemutatták útlevelüket, és közölték a fiatalember nevét is, aki nyomtalanul eltűnt a mulatóból. Iréne hozzátette még, hogy Struve úr Charlottenburgban a Holzendorstrasse lakik.
1: A banda feltehetően magával hurcolt a Struve urat,
0: vélte a felügyelő.
1: Bizonyára ellenük szegült, alig hanem utánuk eredt, hogy feltartóztassa őket. Ekkor legyűrték és elfogták. Borzalmas, siránkozott Külc papa. Szegény gyerek, ki tudja, hol és milyen állapotban látjuk viszont. Remélhetőleg nincsenek hozzátartozói.
0: Iréne búskomorságba süppett, és azon iparkodott, hogy kötelet sodorjon kesztyűjéből. Már csak nem sikerült is neki. De sajnos megzavarták tevékenységében, Brüsszel jelentkezett. Az ifjú hölgy átsietett a szomszéd szobába, a telefonhoz. A főnök el fog ájulni, gondolta. Remélem csak január 1-jére kapom meg a felmondást. Ez alatt Külc hentesmester részletesen beszámolt Storm úrról, meg a többiekről, akikkel a harmadosztályú fülkében együtt utazott. Utalt arra, hogy éppen Rudi Struve hívta fel a figyelmét az utitársa közveszélyességére, mégpedig egy mesenévén. Külc papa ezt követően előadta a 4 levelű lópatkóval, a Curtius panzióval, valamint a fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úrral kapcsolatos, sajátos koppenhágai élményeit. Majd elmondta, hogyan találkozott Stormmal, először az Hotel Dangleterben, aztán a régiség kereskedés előtt. Végezetül megkísérelt szemléletes és pontos személyleírást adni Stormról, Achtelről, Hornról meg a többiekről.
1: Nos, ilyesmibe már Oszkár Külcnél különb embereknek is beletört a bicskájuk.
0: A felügyelő időközönként szófukar kérdéseket intézett hozzá. Egy rendőr jegyzőkönyvbe foglalta Külcs tanúvallomását. Amikor a tanúnak már semmi egyéb nem jutott eszébe, a felügyelő felállt.
2: A jegyzőkönyvet azonnal továbbítom rostokba,
0: jelentette ki. Ott haladéktalanul megteszik majd a kellő intézkedéseket.
2: A magam részéről addig is értesítem a helyi vámhivatalt és pályaudvari rendőrőrsöket. Különben a banda esetleg még visszakocsikázik Kopenhágába. Elnézésüket kérem.
1: Csak tessék, tessék, dörmögte a tanú.
2: De most aztán mutassák meg, mit tudnak. Egyszer végre már látni szeretném, mire fizetem azt a tömérdek adót.
0: A felügyelő az ajtónál még találkozott Irénével. Steinhöfel úr 10 000 márka jutalomba részesíti azt, aki előteremti a miniatűrt. Egyébként holnap délután érkezik Berlinbe. A felügyelő teljesen kiborult.
2: 10 000 márka jutalom? Más már nem is hiányzott. Holnap reggeltől csak, hogy tódulnak majd ide mindazok, akiknek sok az idejük és kevés a pénzük, hogy egy életre ellássanak bennünket fontosabbnál fontosabb hírekkel. És dühötten elrohant.
1: Na, kislányom, fordult Irénéhez Külcs papa. Nagyon elhúzták a nótáját.
0: Nem, de a főnök mindenáron vissza akarja kapni a miniatűrt, nem a pénz miatt, hiszen nem éri semmi veszteség. A Holbein miniatűr 500 000 márkára volt biztosítva.
2: Hogy micsoda emberek vannak a világon,
0: kelt ki magából Külcs papa.
2: Ha én volnék a főnöke helyében, fél lábon táncolnék örömömben, amiért elcsorták a Holbeint, és rögtön felvenném az 500 000 márkát a biztosítótól. Sőt, levelet írnék a bandának, hogy az Isten áldja meg őket. Eszükbe ne jusson visszahozni azt a micsodát.
0: Csak hogy az én főnököm nem a pénzt szereti, hanem a művészetet.
2: Ez már betegségre van,
0: jelentette ki határozottan a hentes mester. Súlyos betegségre. Remélhetőleg nem romlik tovább az állapota. 15 perc múlva a rendőrfelügyelő elfuvarozta két tanúját a Beringer szállóba, és megkérte őket, hogy legyenek készen reggel 6 órára. Akkor majd értük jön, és kocsival beviszi őket rostokba. A rostoki hatóságok ugyanis szeretnének egyetmást megkérdezni. Elbúcsúzott.
2: Na, most legalább nyugodtan alhatunk,
0: örvendezett Külcs papa, miközben Irénével fölfelé ballagtak a lépcsőn. Ami eltűnt, azzal nincs gond. Viszont holnap utazom életemben először rabszállítón. Remélem, nem erről fogok álmodni. Jó éjszakát, Külcs papa. Köszönte fáradtan a lány. Aludjon jól. És már nyitotta is a szobája ajtaját.
2: Hoplá!
0: Kiáltott az öreg, és a zsebébe nyúlt. Ne adjam vissza a hamis Holbeint. Át akarta nyújtani a kis csomagot.
2: Nem kell.
0: Köszönöm, mondta Iréne. Ha már az eredeti eltűnt, a hamisra sincs szükségem. Amúgy sem ér valami nagyon sokat. Nem akarja megtartani a dániai kaland emlékére? Nem hiszem, hogy a főnököm kifogásolna. Nem gyűjt másolatokat.
2: Ahogy gondolja,
0: egyezett bele Külcs papa.
2: Köszönöm szépen.
1: Az üzlet mögötti szobában fogom majd felakasztani a kanapé fölé. Ott még éppen elfér valami apróság.
0: Nagyot ásított és intett a lánynak.
2: Micsoda nap volt, te jó szagú úristen! És vajon hol lett most a mi Rudink? Nekem egyenesen hiányzik.
0: Jó éjszakát, Külcs papa! Suttogta a lány, és sürgősen a szobájába vonult. A hálót, amelyel manapság a tolvajokat fogják, drótból szőtték, és a neve telefonhálózat. A mindenfelé szétfutó magas póznákra szerelt vezetékek zúgni kezdtek. A Holbein miniatűr elrablásának és a magas jutalomnak a híre szélnél is sebesebben terjedt el a szélrózsa minden irányában. Az újságpalotákban a nyomdagépeket leállították. Az ügyeletes szerkesztő két hasábos főcímeket ötöltek ki, és betörtelték a lapba a szenzációt. Librik apu grogpincéje a kikötő felé lejtő meredek rostoki utcák egyikében volt. mivel sajnálatosképpen mindenütt akadnak emberek, akik életmódjukkal súlyos akadályokat görgítenek a büntető törvénykönyv sudbavágása elé, minden városban akadnak olyan helyiségek is, amelyekben ezek a bizonyos sötét egyéniségek találkozni szoktak, hogy kicseréljék szakmai tapasztalataikat, s mellesleg hódoljanak az alkohol káros élvezetének. Horn professzor volt az első, aki megérkezett Liblik apóhoz, és azonnal a hátsó szobába vezettette magát, amelynek ajtaján tábla díszelgett. A táblán ez állt. Zárt körű asztaltársaság. Liblik apó láthatólag ismerte a fehér szakálló vendéget, majd szétrepett a kíváncsiságtól, és ájuldozott a tisztelettől.
1: Hordd el magad, parancsolt rá a professzor. Mindjárt befutnak az emberei. Senki sem merjen háborgatni minket.
0: Liblik apu alázatosan visszavonult. A professzor letelepedett. Lassanként kis csoportokban beszállingóztak az asztaltársaság többi tagjai. Helyet foglaltak a szétszórtan felállított asztalok mellett, Liblik apu személyesen szolgálta ki őket. A tagok cigarettáztak, indogáltak.
1: Együtt vagyunk valamennyien, szólalt meg hirtelen a kisnövésű Storm. Csak az a két ember hiányzik, akit várneműndében hagytál üdülni, főnök.
0: Rendben van. A professzor intett a kocsmárosnak, Liblik apu kotródott. A főnök körülnézett.
1: Feltevésem szerint a rendőrség már mindenről értesült. Nincs vesztegetni való időt. Ami engem illet, sürgősen visszamegyek a Blücher szállóba, elhozom a bőröntömet, vizetek, és bejelentem, hogy Hamburgba utazom. Aztán megint idejövök, és leszedem a szakállamat. Ti pedig igyekezzetek minél gyorsabban elhúzni a csíkot. Ez Storm és Achter is meg tudja szervezni. A legfontosabb, hogy külön-külön lépjetek le. Kedre mindenki legyen Berlinben. Én angol turistának öltözöm, és végig látogatok néhány észak-német várost. Erre az ifjabb Holbein érdekében van szükség. A többiek röhincséltek.
0: Az is lehet, hogy kerülőt teszek, folytatta főnök. Megeshet, hogy délfelől kell Berlinbe érkeznem, majd meglátjuk. Minden esetre kedden Berlinben találkozunk. Pénz van nálatok elég?
1: Nem is tudom olyan biztosan.
0: Éperődös Storm.
2: De én igen.
0: Vágta el a vitát, Horn professzor. Van még valakinek kérdése? Néma csend.
1: Jól van, nyugtázta a professzor. Akkor hát adjátok ide a csomag. És pucolás.
0: Senki sem moccant.
1: Na mi lesz?
2: Gyerünk, ide a miniatűrt!
0: A tagok szótlanul nézték egymást. Mindegyik arra várt, hogy a másik a zsebébe nyúljon és elővegye a csomagocskát. De mind hiába várták. Horn professzor haragosan dobbantott.
2: Kinél van a miniatűr?
1: Nálam nincs.
0: Emelkedett szólásra Philipp Achtel.
2: Én azt hittem, Klopfer csort el. Ő állt legközelebb az asztalhoz, amikor elaludt a villany.
3: Nálam ugyan nincsen.
0: Védekezett a Klopfer nevezetű egyén.
3: Amikor sötét lett egy nő, azt hitte, én vagyok a férje. Az Úr Istennek sem akart elengedni, és folyton folyvás Arthurnak szólítgatott. Mikor aztán végre a táskához férkőztem, már üres volt. Azt hittem, Peach emelte el.
0: Peach volt az, aki hajdani díjbirkózóra emlékeztetett. Szomorkással rázta megrongált fejét.
1: Nálam nincs. Megpróbáltam elkapni a táskát. De mielőtt elértem volna, valaki egy kemény tárgyal morzézni kezdett a fejemen, és sajnos már a negyedik betű után összeestem. Abban a tudatban, hogy Ken kaparintotta meg.
3: Nem, nálam nincs.
0: Jelentette ki búsan az illető.
2: Ne őrítsetek meg!
0: Bődült el a főnök.
2: 12 emberünk volt benne a mulatóban. 10 álltak odakint. Mindent pontosan előkészítettünk a legapróbb részletekig. És most még azt meritek mondani, hogy egyiketeknél sincs a miniatűr? Kinél van?
0: Mindenki hallgatott. Szinte riasztó volt már a némaság. Kinél van? Kérdezte ismét a főnök. Intett Stormnak és Achtelnek.
2: Motozás.
0: Miközben Storm és Achtel végigkutatták társai zsebét, Horn professzor a pisztolyát ellenőrizte. A szakember alaposságával. Aztán mélán bólintott.
1: A vizsgálat eredménye láthatólag kielégítette. Felpillantott. Storm és Achtel urak befejezték tevékenységüket, értetlenül meredtek főnökükre, és a vállukat vonogatták. Sehol semmi, jelentette a kisnövésű. Semmi, erősítette meg Philip Achtel. Arca egészen elsápadt, az orra kivételével. Nem vitás, hogy a miniatűrt ellopták a táskából, morfondírozott Storm. Csak éppen nem mi. Viszont a zsaruk minket vesznek üldözőbe, sopánkodott Achtel úr. Pedig sajnos ma született ártatlanok vagyunk. Horn professzor a tulajdon kabát gombjába fogóckodott, vagy tán szívgörcsöt kapott. Visszamegyek a Blücher szállóba, és felhívom Barnemündét, mondta, amikor végre visszanyerte hangját. És velünk mi legyen? Tudakolt a Storm. Mindenki itt marad, vicsorgott a főnök. Csak Karsten jön velem. Bevágta maga után az ajtót. Karsten gyorsan a nyomába ered.
4: Tilosságról. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Kelt a karót. Csak összekeveredtünk, mint ugye egybefolynak. Már a harmadik részét hallhattátok, Erik Kästner, az Eltűnt miniatűr című hangjátékának. És folytatódik tovább a jövő héten. És még egy szomorú dolog, amit be kell mondanom. Csütörtökön elhunyt Szekér Endre, aki nagy inspiráció volt ez a műsorhoz. Még talán a Prüd lakosba el is játszottunk felvételt. Ő volt az én irodalmi tanárom, a Forrás egyik szerkesztője. Nagyon sok ember inspirálója. Szomorkodom miattam.

0: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

0: Ma csoda történt. Milyen csodálatos kaland. Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csak is én. Egyes egyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus. Fantasztikus. Hol a napló? Itt a matracon. Igen. Reggel mihelyest felébredtem, szólítottam Mávrát. Odahozta a csizmámat. Kérdezem, hány óra? 10 óra múlt. Ennek elkezdtem sietni az öltözködéssel. Bevallom, egyáltalán be sem mentem volna a minisztériumba. Ha csak egy percre is előre láthatom azt a savanyú képet, amit az osztályvezetőnk vágott. Csak egy idő múlva szólalt meg. Hé, te, papriscsin! Miféle zűrzavar van mostanság a kobakodban, mi? Úgy dolgozol, mint akinek nincs ki mind a 4 kereke. Olyan zagyvaságokat művelsz, hogy az ördög sem ismeri ki magát az irományaidban. Hát nem látod? Címzések kisbetűvel, nem ír se dátumot, se iktatószámot. Iktatószámot? Hát, majom pofa! Egyszerűen féltékeny rám. Féltékeny rám, mert én ülök a kegyelmes úr előszobájában, és én hegyezem neki a tollat. Be sem mentem volna a minisztériumba, ha nem akartam volna felkeresni a pénztáros, a lényegyűjtőt, hogy adjon egy kis előleget a fizetésemre. Vagy az is. Micsoda egy zsugorja. Előbb jön el az utolsó ítélet, mint hogy ő egy kis előleget adjon. Szent Isten, te öröghetsz. 4 felé vágathatod magad. Az átkozott kopasz vénség, akkor se. És közben otthon a szakácsnője pofozza. Ezt miért megint pofozza? Semmi haszna a minisztériumban. Mi semmi? Nem hoz semmit a világban. Nem hoz semmit.
1: A bíróságon vagy az adóhivatalban. Az igen. Igaz, ott a hivatalnokok nincsenek olyan jól berendezkedve, mint nálunk.
0: Olyan is van, aki egy kis sarokba szorulva kételek körül.
2: Kabátjuk biztos. A pofázmányuk olyan, hogy az ember legszívesebben ráköpne. Ő meg kell nézni, micsoda villádban laknak.
0: Szóba se jöhet özöknek például aranyozott porceláncsészéket ajándékozni. Erre azt felelik, hogy megölne ennek egy lódoktor. Vagy már jó látó lovacska, egy nyitott kis mitó, vagy egy 300 rubeles nutriabuda, az már igen. Azzal már lehet nálunk valamit kezdeni. És hagyj néznek rád, micsoda ártatlan kép. És milyen finoman beszélnek, milyen válaszvékosan. Kegyeskednék megengedni, hogy zsebkésemmel megfegyezzem a tollát. És közben meg úgy megkopasztják az ügyfelet, hogy az ingén kívül semmi sem marad. Ezzel szemben nálunk a minisztériumban a szolgálat roppant előkerül. Mindenütt olyan biztonság van, amilyenhez fogható máshol nem igen találni. Az asztalok mind mahagóni túl, az ember mahagóni. Hát igen, én bevallom, én már régen ott hagytam volna a minisztériumot, hogyha a szolgálat nem volna olyan előre. Folytassuk csak! Felvettem a rendes hétköznapi köpenyemet, esernyőt is vettem, szakadt az eső. Az utcán ilyenkor senki. Csak itt-ott látni egy-egy asszonyt, aki a felső szoknyáját borítja a fejére. Egy-egy kereskedőt, aki esernyőt tart a feje felé. No, meg kocsisok. Most éppen ott baklatott előttem egyik hivatalnok kollégás. Nemes ember, mint ő. Ahogy megpillantottam a sarkon, rögtön megértettem, miről van szó. Barátocska, te nem a minisztériumban ülesz? Te annak a hölgyeminnek a nyomát követed, aki ott szaporázza előtted a lépés. Annak a lábikrájára mereztette a szemed. Micsoda fickók vagyunk, mi állami hivatalnokok. Szavamra mondom, leckét vathatnánk a tisztulatnak. Ez most lehívja. Titkos írással. Jobbról balra. Senkinek sem mutatom meg. Senkinek sem. Még magamnak sem. hegyét mutatja nekünk a kalapja alul, mi már is rohamra indulunk. És ahogy így elmélkedtem, hirtelen egy hintó állt meg a kirakat előtt, amelyről álmokáltam. Rögtön rá is voltam. De hiszen ez a mi kegyelmes úrunk kocsia. De mi keresni valója van a kegyelmes úrnak ebben az üzletben? Egészen biztosan a lánya! Persze! Mit is kereshetne a mi kegyelmes úrunk ebben a divatüzletben? A fal mellé húzottam. Egy inas kinyitotta a hintó ajtaját, és ő kirebbent belőle, akár egy kis madár. Egy pillantást vetett jobbra, egyet balra. Én tisztán láttam a szemét, és a szemöldökét, és a szemöldökét. Úristen, micsoda gondolat, ilyen időben eljárni az úrról. És még mondja valaki, hogy a nőknek nem a ruha az istenük.
2: Nem a ruha az istenük.
0: Nem ismert rám. De bevallom, én magam is mindent tőlem telhetőt elkövettem, hogy elrejtőzzem a szem elől, mert a köpenyem már nagyon piszkos. És ami még nagyobb baj, már nem is eléggé divatos. Most egy nagy gallért viselnek, az enyéme meg két kicsi van, egyik a másikon. Meg aztán az enyém posztó is elég durva, meg rosszul is van felgőzölve. A kutyuskája nem tudott fölmenni a bolt lépcsőjén. Kint maradt az utcán. És ekkor több fantasztikus. Ismerem ezt a kutyuskát. Megkinek hívják. Még óvatosan odaléptem hozzá, és megszólítom. Ugye Megginek hívnak? Meggik. Te harapsz? Nem szabad. Milyen édes, milyen helyes kiskutyuska vagyunk, igaz? És ebben a pillanatban megszólalt mellettem egy cérna vékony hangocska. Szervusz, Meggi! Szervusz, Meggi!
3: Puff, Meggi!
0: Kiszólt. Körülnéztem, és két hölgyet láttam is esernyővel. Az egyik fiatal, a másik már idős. De hiszen ezek már régen elhaladtak mellettem. Legalább 20 lépésnyire lehetnek tőle. És ekkor újból megszólalt ugyanaz a cérna vékony hangocska. Na hát, Meggi! Ezt igazán nem vártam volna tőle. Látom, hogy Meggi egy másik kis kutyát szaglász. Nyilván az imént elhaladt két hölgy kutyuskáját.
3: De mi az ördög, csak nem vagyok berúgva!
0: Ez úgyis elég ritkán szokott velem előfordulni. Ugyan, Jolikám, te félre ismersze, igen. A saját szememben láttam, hogy ezt meg Meggi mondta. Én csak váú, én csak nagyon beteg voltam. Na, ezt a kutyát. Nézze meg az ember. Én bevallom, az első pillanatban teljesen elámultam, látva, hogy egy kutya úgy beszél, mint egy ember. Jobban utána gondoltam a dolognak, rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni. Elvégre sok hasonló megfigyelés történt már ezen a téren. Ha jól emlékszem, Angliában partra úszott egyszer egy hal, mondott két szót valami idegen nyelven, aztán visszaúszott, és a tudósok 3 év óta törik a fejüket, hogy mit mondhatott, és azóta se tudnak rájönni. Meg aztán az újságban is olvastam, hogy két tehén belépett egyszer egy boltba, és kért 1/2 font teát. De bevallom, az sokkal jobban meglepett, amikor Meggi azt mondta, Hidd el, Jolika. Én megírtam neked, hogy beteg voltam, csak az a gazember Hektor biztos nem adta át a leveleimet. Mondják meg a fizetésemet, ha valaha is hallottam, hogy egy kutya írni tudja. Még hogyha hallottam volna is ilyesmit. Ez lehetetlen, írni nem elég. Helyesen kell írni.
2: Helyesen kell írni.
0: Helyesen írni pedig csak a nemes ember tud. Nem mondom, vannak kereskedő segédek is, sőt, a jobbágy népség között is akad olyan, aki valamiféle ákombákomot papírra tud vetni. Ez nem emberi írás, csak a féle gépies tevékenység. Se vesző, se pont, se stílus.
2: Se stílus.
0: Hát szóval elámultam.
2: Elámultam.
0: Bevallom. Én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall. Na jó, mondom magamban, kövessük csak ezt a Joli nevű kiskutyát. Majd megtudjuk, kicsoda és mit akar. Kinyitottam az esernyőmet, és utána eredtem a két hölgynek. Ezek befordultak a Gorohavaja utcába, onnan a Sztoljárnaja utcába, végül a Mieszenszkaja utcába, a Kokuskin híd irányában, és megálltak egy nagy ház előtt. Hogyan? De hisz ezt a házat én ismerem! Hát persze, milyen szamár vagyok, hogy nem jöttem rá rögtön, hisz ez a Zverkov ház! Bérkaszárnya, amiben mindenféle lépcsény alakítanak. Szokácsok, ügynökök, néhány magamfajta fickó is. Úgy laknak ott az emberek egymás hegyén hátán. Akárcsak a kutyák. Van egy barátom, aki gyönyörűen játszik trombitán. Az is ott lakik a harmadik emelet. Nos, ebbe a házba léptek be a hölgyek, és fölmentek a negyedik emeletre. Na, mára elég, itt abba hagyom.
2: De azért a helyet jól megjegyzem.
0: Zverkov ház. És nem fogom elmulasztani a kínálkozó alkalmat. Na, nézzük csak. Pontosan is a mellette. Szakadt az ez. Megáll.

0: októberli. Mintha egy fiatal lánynak az ő társadalmi helyzetében megengednék, hogy ilyen késői időben kiálljon. Én vagyok a hiba. Én vagyok a hibás. Igazán mehettem volna hamarabb is. Annyi baj legyen. Lássuk csak ezt a naplócskát. Dúljál csak elő a matrac alul. Mit is tudsz te a mai napokról? Ma szerda. Mint minden szerdán, reggel 7 óra 30-kor elindultam a kegyelmes úr lakására, és bementem a dolgozó szobájába. Szánt szándékkal jókorán indultam, szépen elhelyezkedtem, és megfaragtam valamennyit. Hát igen, a mi kegyelmes úrunk kétségkívül roppant intelligens. A legtöbb szekrénye tele van könyvvel, és micsoda tudományos könyvek. Nem a magam fajta tuskónak van. Csupa német, csupa francia. Én soha nem hallottam tőle egyetlen egy fölösleges szót. Még akkor is, amikor az ember átad neki egy aktát. Akkor is csak azt kérdezi. Adaként? Nyirkos, kegyelmes uram, nyirkos. Hideg van és nyirkos. Őt nem abból a fából faragták. Ő államférfi. Bizony, ő államférfi. De azt azért észrevettem, hogy engem különösen szeret. Hiszen, hogy a lányom is. Csak egyetlen egyszer. Micsoda arcátlanság ez, mi? Ezért pofon jár! Fúj, fúj, fúj!
1: Tudom. Hallgatok.
0: Miféle könyv ez itt? Polignac. Szemelvények a francia politikai irodalomról. Micsoda ostoba népség ezek a franciák. Hát mit akarnak ezek tulajdonképpen? Szabadságot a sajtónak? Valamennyit börtönbe csuknám és megbotoztatnám. Badarság. Még szerencse, hogy képes újságba van kötve. Báli beszámoló egy kurszki földbirtokos tollából. Milyen jól írnak ezek a kurszki földbirtokosok.
1: Jó, a napló!
0: Igen.

az ajtó. Én rögtön felpattantam, magamhoz vettem az aktákat, mert azt hittem, hogy a kegyelmes úr jön. De nem volt. Ő maga. A lánya. Isten, de gyönyörűen volt öltözve, a ruhája fehér. Hagyjuk be, hely, tündökletes. És ez a pillantás, amit rám vetett, napsugár, valóságos napsugár. Röviden üdvözöltem, és azt mondta, és az papa nincs itt. Ez a hang, csalogány, valóságos kis csalogány. Nem, ne büntessen engem, kegyelmes kisasszony. Vagyken, igen, ha ez önnek jól esik, csak fenyítsen meg engem, tulajdon felséges kis kezés. Igen, ezt kellett volna mondani. Ezt mondhattam, hogy ez. Isten, a nyelvem egyszerűen összezsugorodott, és csak... Nem tudom, kérem. Csak ennyit tudtam ki. Rám nézett, egy pillantást vetett a könyvekre, és aztán elejtette a zsebkendőjét. Én rögtön odaugrottam, de elcsúsztam azon a nyavajás padlón, majdnem feltöröltem az orrommal. Aztán nagy nehezen összeszedtem magam, odaugrottam, és fölemeltem a zsebkendőt. Mennyei szertek! Micsoda zsebkendő! Batiszt! A legfinomabb batiszt! És milyen illata volt! Ámbra! Nincs más kifejezés rá! Belépett egy inas, és azt mondta, Popristin úr, menjen haza. Ő excellenciája már nem jön. Nem szenvedhetem az inasok társaságát! Csak lebzsenek az előszobában! Egy fejbólintást sem hajlandók odavetni az embernek, csak a plafont bámulják! De még ha csak ezt tennék, a múltkor egy ilyen barom arra vetemedett, hogy fel sem kellene a helyéről, dohánnyal mert kínálni engem. Tudod te, nyavajás rabszolga, hogy én nemesi származású állami hivatalnok vagyok! Mindegy. Vettem a kalapomat. Bebújtam a köpenyembe magam, mert ezek a lakály urak úgyse segítenik fel az emberre is hazamentem. Itthon, eldőlve az ágyamon pihentem szinte egész nap. Meg nagyon szép verseket is másoltam. Egy órája nem láttam, egy év telt el az óta. Az éltem megutáltam, halálom ez az óra. Csak Puskin írhatta. Senki más. Késő este beburkolódtam a köpenyembe, és elindultam a kegyelmes urai házához. Lesbeálltam a lépcső feljárónál, és hosszú ideig vártam kisasszonykát. Hát, ha kijön, kocsiba ül, és én még egyszer láthatom. Then

0: november ha.
1: Osztály vezető. Osztály vezető.
2: Mi az osztály vezető?

0: egy szappan buborék, ráfújok, és eltűnik, és eltűnik.
1: Tudod te egyáltalán, hogy miket művelsz?
2: Ezt meri nekem mondani. Miket művelek, miket művelek, semmit sem művelek. Na,
1: gondolkodjál csak egy kicsit, te popriscsin. Már elmúltál 40 éves, nem igaz? Ideje, hogy benőjön a fejed lágya. Azt hiszed, hogy én nem veszem észre a csibészségeidet? Hogy most pont a kegyelmes úr lánya körül ólálkodol? De csak szedd össze az eszed egy percre. Ki vagy te? Mi vagy te? Egy senki, egy semmi. Nincs egy fityinget se. Öntelt, az vagy. Miért nem nézel a tükörbe?
2: Ő beszél.
1: Azért is belenézek. A pofázmányod olyan hosszú és rücskös, mint valami kiszáradt marha hólyag. A fejed búbján ezt az egyszál megmaradt hajcsomót tincsbe bodorítod, valami rózsa illatú pomádéval kened, hogy égnek álljon, és azt hiszed, hogy neked minden jól áll. Hiába nevetsz rám a tükörből.
2: Nyelvet nyújtasz.
1: Tudjuk, miért haragszol rám. Féltékeny vagy. Féltékeny. Nyilván megleptek a jó indulatnak azok a jelei, amelyekkel engem elhalmoznak. Csak hogy én köpök rád, érted?
2: Osztály vezető.
1: Méltóságos úr. 30 rubelért csinált a cipőt, aranyláncot akaszt az órájára. Na és aztán mehetsz vele a fenébe.
2: Hát én?
1: Az én apám tán nem volt nemes ember. Tán szabó volt, vagy örmester volt. Nemes ember vagyok én is. Én is előléphetek.
2: Miért ne?
1: 42 éves vagyok. 42 év a mai időkben pontosan az a kor, amelyben épp hogy elindul az ember a karrier. Hé, barátocskám, lesz még belőlünk is méltóságos úr. Sőt, még több is, ha az Isten is
2: úgy akarja.
1: Fejedbe vetted, hogy rajtad kívül nincs is igazi gavallér többi a világon, mi? Csináltassak csak én is egy frakkot rucsnál. Kössek hozzá olyan nyakkendőt, mint a tiéd. Mindjárt olyan kicsi leszel mellette, hogy...
2: Hogy
1: a bokámig sem érsz. A bokámig se.
2: Csak az a baj.

0: November Jones. November.
1: Give
0: us a yo.
1: Give
0: us
1: a
0: yo.
1: Bravo!
0: Bravo! Bravo! Hoy voy! Hoy voy!
1: Hoy
0: voy! Istenem!
1: Deszere textil házba
0: járni.
1: Egy gyönyörű a műsorfüzet is. Ezzel az égszínkék szallaggal átkötve. Filotka és Miroska, a két vetélytársak, avagy egy ara és négy lélegi. Bohózat. De jól adták a bolondot. Rengeteget nevettem rajta. Aztán volt egy színmű, és azt valami hülye orosz írta. Meg egy gúnyvers az ügyvédekről. És egy másik. Egy börtönírnokról. Hí, az nagyon merész volt. Én csodálom, hogyan engedheti meg az ilyesmit a cenzúra. A kereskedőkről nyíltan kimondják, hogy becsapják az embereket, hogy a drágalátos csemetéig dorbízolnak, és nemesek között pöffeszkednek. Aztán volt egy mulatságos kuplé is az újságírókról. Szóval, hogy az újságírók megragadnak minden alkalmat, hogy kiöntsék az epéjüket.
0: És a szerző a közönség védelmét követ.
1: Nem. Manapság a szerzők nem írnak eléggé szórakoztatókat.
0: Nem írnak.
1: Mert nem tudnak.
0: És én tudnék.
1: Miért ne tudnék? A címe.
0: Nem, ez nem jó.
1: Aha. Alfonz.
0: A csábító.
1: Szomorú játék.
0: Szomorú
1: játék. Írta Axel Fulton. És címzetes fogalmazó.
0: Alfonz.
1: Ki kell hegyezni a tollamat. Ez se jó.
0: Hol egy másik fog.
1: Szereplők. Alfonz.
0: Csupan
1: a kedvese, Szofi. Hallgatok. Egy elfátyolozott hölgy. Nevezzük csak így.
0: Első felvonás. Budoár.
1: Egy elfátyolozott hölgy. A tükör előtt ült. Ruhája szép szórva a pakszínű.
0: Súbaj.
1: Alfonz, hol maradsz? Megöl ez a bizonytalanság. Ó, Alfonz, hol vagy? Alfonz, beállítom. Elegáns. Bókolva köszön. Szótlanul. Egy elfátyolozott rövid, kettős rövid. Alfonz. Isten hozta.
0: Adaként.
1: Alfonz, adja ide a kezét. Tegye ide a szívemre. Érzi, hogy dobog, szinte riadót ver. Ó, Alfonz, maga hűtelen csábító. Magának az asszonyok, csak egy szőnyeg, amelyen tapos.
0: Amelyen tapos.
1: Szőnyeg, amelyen tapos. itt ülő, ezt leírom a naplóba is, csupa nagy betűvel.
0: Szűnyeg, amelyen papos.
1: Na, tovább, tovább. Ön diadallal távozik, ó Alfonso, de egy összetört leány szívet hagy itt. A fájdalom a legnagyobb csábító. Ön arra kényszerít engem, ó Alfonso, hogy a gyűlölt bárót válasszam. Ne! Ne! Ne! Ne!
0: Ne!
1: Függöny!
0: Ne!
1: Második felvonás.
0: Második felvonás.
1: Alfonz lakosztálya. Inas be.
0: Inas.
1: Uram, egy elfátyolozott hölgy kér bebocsájtatást.
0: Vége.
1: Vége. Most az agyamban levetkőzöm is lefekszem. Én nagyon szeretek színházba járni, amint három kopejkát érzek a zsebemben. Én nem tudok ellentállni, már is futok oda.
0: Bezzeg a hozzám hasonló állami hivatalnokok között. Valóságos disznók is vannak, akik a világ minden kincsért sem mennének színházba. Még akkor is csak alig-alig méltóztatnak odafáradni, hogyha ingyen jegyet kapnak.
1: Ingyen jegyet kapnak.

comme Dieu, Dieu. Minde miket ottan, minde oti. Egyedül csak a szívedet.

0: beszéltél, mindig csak arra a másikra gondolt. Hiszen ha csak egyetlen
1: November 9. November. 8-kor bementem a minisztérium.
2: 8-kor bementem.
1: Az osztályvezetőnk úgy tett, mintha észre sem vele. Nekem aztán mindegy. Én meg a magam részéről úgy tettem, mintha nem is volna
2: köszönöm.
1: Mit is csináltam a hivatalban? Ja, igen. Átnéztem és szignáltam az aktákat. Csoport. Igen. Mikor eljöttem, 3 órakor, elmentem a kegyelmes úr lakására, és bementem a dolgozó szobájába. 23 tollat kaptam meg neki. Neki pedig a kisasszonykának. A kegyelmes kisasszonykának. A kegyelmes úr nagyon szereti, hogyha sok tollal megfaragva a kezemben. Micsoda vagy. Csodálatos elme. Az biztos. A száját soha ki nem nyitja.
2: A száját de soha ki nem nyitja.
1: Én sejtem, miféle súlyos gondolatok foglalkoztatják az elmét. De azért jó volna tudni, mire gondol általában. Mit forgat az agyában?

November Tizenegy. November 11. Istenem, Istenem, miért is nem tudom soha megmondani a kegyelmes úrnak, amit szeretnék? Például ma is többször is megpróbáltam, tudj Isten, a nyelvem egyszerűen nem engedelmeskedik. Hideg van, meg meleg van. Ez minden, amit ki tudok nyögni. Pedig, hogy szeretném ezeknek az embereknek az életét közelről látni. A két értelmű beszédeiket, a grimasszaikat, ahogy udvarolnak, ahogy viselkednek, amit otthon csinálnak.

0: súrszalonjába. Amelynek a túlsó ajtaja néha nyitva maradt. És belesni oda is. Micsoda gazdag berendezés. Azok a pompás tükrök. Azok a finom porcelánok. Csak egy másodpercre bevehetnék egyszer abba a zugocskába, ahol a lánya lakik.
1: Ahol a lánya lakik.
0: Keriket. Oda szeretnék én bejutni a budoárjába. Hogy vannak ott elrendezve azok a mindenféle vázák, azok az üvegcsék, azok a virágok, amelyeket az ember fél a lehetetében is elhoztam. És a padlón, és a szétszúrt rosszparcjai. Mindig annyi pillanatban. Istenem, ha csak egyetlen egyszer bemehetnék a hálószobájába! Az égben sincs. Nézni a zsámolt, amelyre az ágyból kikelve a mesztelen kis lábocskáját helyezi. Nézni, amit a lábocskájára fölhúzza a harisnyát, amely könnyű és fehér, mint a frissen esett hó. Tudom. Hallgatok! Hallgatok! De az a beszélgetés. A két kutyuska között, amit egyszer kihallgattam a Nyevszkij prospekten. Úristen, hogy is mehetett ki a fejemből az a két rohadt dög, Meggi és Jali? Aztán mindent meg kell tudnom. Most azonnal elmegyek. Úristen, hogyan felejtkezhettem meg erről? Meggi és Jali. Most azonnal elmegyek, és megkeresem ezt a kis Meggit. Meggi. Te vagy az. Hát eljöttél. Meggi, mivel kínáljalak meg? Egyél egy kis kenyérmorzsát. Nesze, ugye? Ugye milyen édes, milyen helyes kis kutyuska vagyok. Nesze, gyíl csak. Kapd el. Majd megsodom neked. Kapod be mindjárt ezt a finom kis galacsinát. Jó volt? Ízlik? Persze, hogy ízlik. Na, még. Gyíl. Most nem kell félned. Meggikém. Most egymagunkban vagyunk. Akarod, hogy becsukjam az ajtót? Ne, Meggi. Várj. Meggikém. Mondjál el nekem mindent, amit a kis úrnődről tudsz. Kicsoda ő? És milyen? Gyöngéd. És vajon engem... Várj! Meggi! Meggi! Ne hagyj! Meggi! Te! Micsoda rohadt kis bestia. Tessék! Behúzza a farkát! Kapja magát! És anélkül, hogy egy árva szót is szólna. Egyszerűen kiszalad a szobából. Én már réges-régen gyanítom, hogy a kutya sokkal agyafurtabb, mint az ember. Arról is meg vagyok győződve, hogy igenis tud beszélni, de valamilyen istentelen vakadság folytán nem teszi. Ez egy nagyon érdekes politika a részéről. Megfigyel mindent. Nem kerüli el a figyelmét az ember legkisebb cselekedetesen. És nem beszél. Csak így. Levelez.
2: De honnan szerez be egy ilyen kis kutyuska levélpapírt?
0: Hogy honnan? Bemegy a boltba, köszön, és 10 kopékáért vásárol 10 közönséges ifjapírust.
2: Aztán nyilván összehajtogatja, így, szépen sarkosan, tár még át is köti a csomagot egy szalaggal.
0: Egy ilyen égszínkék szalaggal, mint amilyen ez itt a műsorfüzet. Aztán zsebre vágja, és távozik. Lefszani lesz.
2: elmegyek abba a Mieszanskaja utcai Zverkovházba. Holnap. Én holnap elmegyek abba a Zverkovházba, és megkeresem azt a másik is. Azt a Joli nevűt. Sőt, ha szerencsém van, akkor még meg is kaparinthatom a leveleket, amelyeket Meggi írt neki. Azonból majd kiderül egy és más.

Mirom, azt a káposzta szagot, ami a Mieszanskaja utca butikjaiból dől. És ráadásul minden kapuajból is olyan büdösség árad, hogy hanyathomlok voltam kénytelen menekülni. Majd a nyakam szem... Ki van az ember? Senki. Majd a nyakam szektem. És ezek a gazember iparosok is annyi füstet, annyi izzadság szagot eregetnek a műhelyeikből, hogy teljesen lehetetlen azon a környéken sétálni. Jaj, estek! Csontig belém de az a fontos, hogy ő is megkapta tőlem a magáit. Egy hamar nem gyógyul be az a harapásra, amit ő kapott is. A leveleket pedig mégis megkaparítottam. Jó nagy csomag. Lehet vagy 10 fél. De erősen összecsomózta ezzel az ékszínkék szallaggal. Nagy kópi. Elsőnek nézzük ezt. Nem tudom kisillabizálni. De kutyaírást különben sem lehet gyertyafénynél olvasni. Majd holnap napvilágnál elolvasom őket. Gyorsan visszakötni a szallagot. Most pedig leírjuk szépen, hogyan történt az egész eset. Ma, 2-kor, azzal a szilárd elhatározással indultam el hazúról, hogy mindenképpen megkeresem és kivallatom Jolit. Mi van ezekkel a tollakkal? Egy se ír rendeset. Hogy a szél ütné el a farát ezeknek a finnasszonyoknak? Ez a mávra! Már megint kihegyezte a tollaimat. Az én tollaimat. Elérve az Verkófház 4. emeletére, becsöngettem. Egy fiatal lány nyitott ajtót, nem csúnya, kis szeplőcskékkel. Rögtön ráismertem. Ez volt az a fiatal lány, akit az idősebb hölgy társaságában láttam, hogy ez kínálkozottam. Elpirult, és én rögtön megértettem, miről van szó. Ó, te kis huncut, neked már régen vőlegényre van szükség. Mit óhajt? Ezt kérdezte. Sürgősen beszélem kell a kegyedik kis kutyuskájával. Milyen ostoba volt ez a lány. Rögtön láttam rajta, hogy milyen ostoba teremtés. Ugatva beszaladt a kutya. Én meg akartam fogni, de az a gyalázatos dög majdnem belekapott az orromba. Észrevettem a packát a sarkban egy kosárban. Odaugrottam, kifordítottam a szalvát, és a legnagyobb örömömre csak ugyan meg is találtam az iratcsomót. Ebben a pillanatban a kutya beleharapott a bokámba. És amikor látta, mégiscsak magamhoz veszem a leveleket, vadul csaholva nekvesett. De nézz innen, ne, barátocskám, ne! Ezt már nem adom vissza! Nesze, nesze! Jól megharaptam, és elmúltam. Most végre fényben ül a két értelmű beszédeikre, a grimaszaikra, ahogy udvarolnak, ahogy viselkednek, amit otthon csinálnak. Most végre megismerem a gondolataikat, a cselekedeteiket, az indítékaikat, és végre én is elérek mindent. Azt hiszem, ez a lány. Ez bolondnak nézett engem, mert nagyon megijedt engem, mert mindegy. Most lefekszem, a leveleket pedig ide rejtem, zombom közé, hogy senki el ne lopja. Holnap minden kiderül. Ezekben a levelekben benne lesz minden. A kutyák nagyon is intelligens lények. Mindenről és mindenkiről megvan a politikai véleményük. Ezekben a levelekben benne lesz minden. Benne lesz a kegyelmes úrnak, ennek a ritka férfiúnak a teljes arcképe, minden legapróbb kis cselekedete. És talán lesz benne egy és más őrólai ír. Tudom, hallgatok.

0: Ja. Ja, ich stehe. Besser mit Arnes. Hol von der Galle weg.
1: Beteg vagyok. Ne zavarjanak. Ezt a cédulát kiteszem az ajtóra. Kezdjük. Kezdjük. Igen, igen, igen, igen. Napfénynél ennek a levélnek a betűi eléggé olvashatóaknak tűnnek. Édes Jolika. Sehogy se tudom megszokni ezt a közrendű nevet. Mintha nem adhattak volna neked elegánsabb nevet. Joli, mintha engem Rózsinak hívnának. Brrr, micsoda közönségesség. Na de hagyjuk ezt. Örülök, hogy levelezhetünk. Ez a levél egészen szabatosan van hívva. Nem tudnám megmondani, miért. Mégiscsak van benne valami kutyás. Jó lehet a pontok, a veszők, az írásjelek is. Mind a helyükön vannak. Mind a helyükön vannak. Bezzegön, milyen tisztelt osztályvezető úr. Korán sem ír ilyen szépen. Hiába is bámul rám olyan gúnyosan a tükörből. Tudjuk, milyen előkelő egyetemeken végezte a tanulmányt. Olvassuk csak tovább a levelet. Nekem úgy tűnik, hogy megosztani egymással a gondolatainkat, az érzéseinket, a benyomásainkat. Egyike a legnagyobb boldogságoknak ezen a földön. Igen, igen, igen. Ez valami német könyvből van kimásolva. A címére már nem emlékszem. Ezt tapasztalatból mondom, édes Jorikám. Jól lehet, én nem sokat forogtam a nagyvilágban a mi házunk kapuján túl. Az én élete jó képben. Úrnőm, akit a papája Szofinak hív, őrülésig szeret engem.
0: Szofi, Szofi, Szofi, Szofi, Szofi, Szofi! Tudom, tudom, tudom, tudom, tudom. Hallgatok, hallgatok, hallgatok. Szofi, őrülésig szeret. Papa is? Nagyon gyakran megsímogat. Teát iszom, és kávét tejszínhabbal. Én bevallom neked, édes Jolikám, én semmiféle élvezetet nem találok azokban a hatalmas csontokban, amelyeket a mi Hektorunk rákcsál odakinn a gorhában. Csak a szárnyas vadak csontja ízes, de csak akkor, hogyha még nem szopogatták ki belőlük a velőt. Nagyon szeretem a mártásukat is összeöntve, de csak akkor, hogyha nincs bennük kapor vagy másféle zöldségnövény. A hideg erőleves is jó, de a sárgarépát, artisókát és az ellert sohasem szeretem. Én nem tudok elképzelni rosszabbat, mint azt a borzalmas szokást, hogy kenyérgalacsinokat dobálnak a kutyával. Egy nem tudom miféle úr, aki az ujjaival mindenféle piszkosolmit összefogdosott, ugyanazokkal az ujjaival megsodorja a kenyérmorzsát, odaszúrítja az embert és a galacsin... Odaszúrítja az embert és a galacsinjait, és a szegény kutya szájában gyömöszöli. És miután visszautasít az illetlenség, az ember megeszi. Utálattal megeszi.
1: Mit akar ezzel mondani?
0: Mit akar ezzel mondani? Mint hogyha nem volna fontosabb megbeszélni való. Vegyünk egy másik levelet. Talán abban valami fontosabban. Vagy legalább valami okosabb.
1: Badarság. Édes Jolikám, örömmel számolok be neked minden olyan eseményről, amely a mi házunkban lejátszódik. Már meséltem neked egyetmást arról a nevezetes személyiségről, akit Sophie papának nevez. Na végre! Ugye, hogy a kutyáknak mindenről és mindenkiről megvan a politikai véleményük? Nézzük csak a papát. Ez egy nagyon különös ember. A legtöbbször hallgat. Hát ezt én is megállapítottam. Aha, én soha nem hallottam tőle egyetlen egy felesleges szót sem. A legtöbbször hallgat. De vagy 8 nappal ezelőtt, mihelyst magára maradt, állandóan ezt hajtogatta magához. Megkapom, vagy nem kapom. A bal kezében egy papírlapot tartott. A jobbjában összegyűrt egy másikat, és állandóan ezt hajtogatta. Megkapom, vagy nem kapom meg. Még hozzám is odafordult, és megkérdezett. Mit gondolsz, Maggie? Megkapom, vagy nem kapom meg? Én persze az egészből egy árva szót sem értettem. Megszagoltam a cipőjét, aztán szépen odébb álltam. Igen. De vagy egy hét múlva a papa ragyogó arccal tért haza a minisztériumból. Egész nap egyenruhás urak adták egymás kezébe a kilincset. Gratulálni jött. Ó, kegyelmes uram, engedje megkérem, hogy gratuláljak önnek. Excellenciás uram, micsoda kegy! Köszönöm. Köszönöm, barátom. Ebédnél vidámabb volt, mint bármikor. Ki nem fogyott az anekdótákból. Ebéd után pedig odaszólított engem magához, fölemelt, magasra, egészen a mellék, és így szólt hozzám. Mit gondolsz, Maggie? Mi ez? Egy kék szallagot láttam keresztbe a mellén. Megszagoltam, semmiféle illata nem volt, titokban meg is nyaltam, egy kicsit sós volt. Miket nem merülsz el ellen, kis kutyuská? Egy kicsit sós volt. Aztán meg ne üsse a bokáját! Egy kicsit becsvágyunk. Ezt nem árt feljegyezni. Írjuk csak le, ide szépen a napóba. A papa egy kicsit becsvágyó. Na jó, nézzük csak tovább ezt a levelet. Édes Jolika, most már nem folytatom. Késő van, vagy hónap este is. És a többi. Itt folytatódik a másik oldalon. Jó estét, édes Jolika. Újra itt vagyok vele. Ma az úrnő Sophie kisasszony. Hallgatok! Eltukom! Ide a naplomba! 34 és 35 zon közé. Vegyünk egy másik levelet. Eszmi. Milyen hosszú. És még csak keltöz. Ó, édes Jolikás! Hogy érezni már a tavasz közeledét? A szívem minden utalan földobog, a fülem zúg. Néha perceket töltök két lábon állva az ajtó mögött, mint hogyha várnék. Én nem titkolom, előtte édes Jolikám, rengeteg udvarlóm van. Hisz ha sejtenéd, hogy milyen ocsmányok is vannak közöttük. Van például egy szörnyű dög, az fajton ott kaslat az ablakom alatt, hogy a hátsó két lábára tudna állni, amire persze képtelen a fatuskó, akkor egy fejjel volna magasabb, mint a papa. És ráadásul ez az otromba, ez olyan szemtelen. Én már egyszer-kétszer rá is mordultam, de hát ennek a fatuskónak a legkisebb gondja is nagyon bennél. Állandóan csak ott kaslat az ablakom alatt, a füle lelóg, a nyelve kicsing. Fúj, valódi bukris? De azért elképzelheted, édes Jónkám, hogy azért az én szívem sincsen fából.
2: Ó, nem, ó, nem, ó, nem, korán sem.
1: Ó, hisz ha ismernéd azt a gyönyörű gavallért, mindig ott szokott megállni a szomszéd kerítésnél, Trezornak hívják. Ó, édes Jónkám, hiszen ha sejtenéd, hogy milyen csinos kis pofikája.
0: Fúj!
1: Fúj!
0: Fúj!
1: Fúj!
0: Fúj!
1: Hogy lehet ilyen ocsmányságokkal telefirkálni egy levelet? Embert! Embert! Embert! Adjatok nekem! Embert! Akivel a lelkem gyönyörködik! Embert! Akivel a szívem meg... Embert! Ne pedig ilyen ocsmánságot és undogságot! Hol vagyok?
0: Hol vagyok?
1: Mi történt? A levelek. Nézzük a napot. 34. Kicsúsztatta ide ezt a
0: kicsúsztat.
1: Ma az úrnő, Szofi kisasszony, kézi munkázó. Én ez alatt kibámultam az alatt. Én bevallom neked, édes Jolikám, én nagyon szeretem megbámulni a járót. Ekkor belépett egy inas és jelentette. Cseplov!
0: Cseplov!
1: Cseplov! Vezess be, mondta Szofi örömmel, majd odaszaladt hozzá, hogy átkozzál. Ó, ne kikém, hiszen ha sejtezed, hogy milyen gyönyörű, barna fiatalember, udvari nemes, gárda tesz, és a szeme olyan fekete, mint csillámlik akár a barna. Ezzel beszélt a Szofi. Kisvártakra belépett egy fekete oldalszakállas fiatalos. A tükörhöz lépett, megigazította a frizuráját, aztán körbejárta a szobát. Én alig hallhatóan mordultam egyet, és lekuporogtam a sarokba. Szofi belépett, és örömmel üdvözölte. Én továbbra is kinéztem az ablakon, mintha mi sem történt. Tudatban kinyújtottam a nyakam, hogy mindent jól kihallgathass. Ó, édes Jolikám, hiszen ha tudnád, milyen ostobaságokat fecsegtek össze. Megtárgyalták, hogy tánc közben egy bizonyos hölgy ilyen lépést tett olyan helyet, hogy ugyanakkor egy bizonyos Bobov, aki a mellfodrával feltűnően hasonlít egy gólyához, majdnem felbukfencezett. Hogy egy bizonyos Lindocska azt képzeli magáról, hogy a szeme képzelik csak zöld és csupa ilyen ostobaságot. Hogy is lehet ezt a fiatal nemes urat összehasonlítani az én trezorommal? Állapítottam meg magamban, egek! Mekkora különbség! Először zsereg az úrnak a képe, széles és lapos, és körös körül az oldal szakáll olyan, mint hogyha fekete kendővel volna felkötve a foga. Ezzel szemben az én trezorom vonásai finomak, és egy gyönyörű, szép hófehér folt van a homloka közepén, és a szeme, a szája, a tartása, mind olyan más! Én nem is értem ezt a Szofit, mit talál ezen a cseplovon? Hogyan bűvölhette el ennyire?
0: El ennyire?
1: Ez azért sárít. Ez a Cseplov. Ez nem szédíthette meg ennyire. Lássuk csak tovább ezt a levelet. Én nem is értem ezt a Szofit. Mit talál ezen a Cseplovon? Miért nem választja akkor már mindjárt akár azt a hivatalnokot, aki mindig ott ül a papa előszobájában? Ó, édes Jolikám, hiszen sejtenéd, hogy az milyen idétlen egy alak. Ez ki lehet vajon? Olyan furcsa családi neve van. Mindig ott ül a papa előszobájában. tollakat. A haja, akár a szína bogja, a papa mindig küldöz meg a szívja. Ez rád célhoz. De hát miért mondja, hogy az én hajam olyan, mint a széna bogja? Szafi nem állja meg nevetés nélkül, hogyha rád néz.
0: Nem, ez nem igaz. Ez aljas hazugság, undok, pletyka, kitalálás. Mintha én nem tudnám, hogy honnan fúj a szél. Mindez az osztályvezető műve. Ez az ember vad gyűlöletet esküdött ellenem, acsarkodik rám, ott árt, ahol csak tud.
1: Ott leselkedsz rám a tükör sarkából.
0: Tudod-e, hogy ezért pofon jár? Nesze!
1: Most megkaptad. Vegyünk egy másik levelet. Abból talán kiderül az igazság.
0: Ó, édes Jolikám, remélem megbocsájtasz a hosszú hallgatásért. Én valóságos mámorban éltem. Joggal mondja egy szerző, hogy a szerelem egy második élet.
1: Azon kívül nálunk nagy változások is vannak. A fiatal nemes gárdatiszt naponta vizitel nálunk. Sophie halálosan szerelmes bele. A papa nagyon boldog. És Grigorító, aki padlós és közben majdnem

0: Hadi anlaşılıyoruz. Umarım görüşürüz. Önüne göre bir yıl buluşan kuşkusu. O kadar yapmaz.
1: Sigen! Sigen!
2: Nem bírom tovább olvasni.
0: Mi történt? Véges a köszönöm. Az udvari nemesek és a kegyelmes uram, ami a világon valamicskét is jó, az mindig az udvari nemeseknek és a kegyelmes uraknak jó. Az ember nagy nehezen szerez magának valamit, amitől az élet egy kicsikét szebb lesz. És akkor megjelenik egy udvari nemes, egy gárdatiszt, és elkaparintja az arra előtt. A kutya úristenit!
1: A kutya úristenit!
0: Én kegyelmes úr szeretnék lenni. Azt nem azért szeretném, hogy elnyerjem a kezét, vagy ilyesmi, hanem csak azért, hogy lássam őket magam körül sürögni, forogni, hogy lássam őket belegabajodni udvaronc mesterkedéseikbe és intrikáikba, hogy egyszer odállhassak elébük, és azt mondhassam, héti ketten, köpök rátok!
1: Köpök rátok!
0: Igen, én csak is ezért szeretnék kegyelmes úr,
1: kegyelmes
0: lenni. Úr.

0: December 3. Nem! Ez képtelenség. Ez a házasság nem jöhet létre! Udvari nemes. Hát aztán! Ez csak egy rang! Ez nem valami látható dolog, amit kézbe lehet venni. Udvari nemes. Azért, mert ő udvari nemes. Még nincs egy harmadik szeme a homloka közepén. Azért, mert ő udvari nemes. Még nincsen aranyból az orra éppen olyan, mint az enyém, vagy akárki másé. Ő is csak tubákolásra használja, nem evésre, tüsszentésre, nem köhögésre. Udvari nemes. Én már régen szerettem volna kikutatni, honnan származnak ezek a teljesen önkényes megkülönböztetések. Címzetes fogalmazó. Miért vagyok én címzetes fogalmazó? Milyen címem? Hát, ha éppen én is udvari nemes vagyok. Vagy kegyelmes úr, vagy hadsereg főparancsnok. És csak látszatra vagyok címzetes fogalmazó, csak éppen én nem tudom, hogy ki vagyok. Elvégre számos történelmi példa van az ilyesmire, hogy egy egyszerű ember, nem is beszélve egy nemes emberről, de egy polgár, vagy egy paraszt. Még egy paraszt is egyik pillanatról a másikra felfedezi, hogy valami fényes nap, hadsereg fő parancsnok, vagy bár.
1: Egy szerencsétlen kis paraszt.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Rezi portal. Mesélj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan süvít. Húsos lombok mind elasznak, huldogálnak, rőt harasztnak. Az öregség kövér hava minden beborít. Férfi kor jön ifjúságra, életet gyümölcsösága az is elvirít. Szirmát minden nap elejti, táncát bármiképp is lejti évek rózsája a szélben, az is elvirít. Tedd hát, amit tenni rendel minden napod, türelemmel végezd dolgaid. Marad valami utánad, ha nem marad, az se bánat, hörbölt dúdolván a borod, ha a bor vidít. Nézd a rezi hegyüstökét, zöld bozontját nyomja az ég, rengő erdeit. Ott ül eső boronált a fején szikla koronája. Gőzoszlopok tömődnek a dús fellegeki. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, harskakasként kiabáltak, s döngött tuloktól bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürgelovászok sürgése volt víg. Az udvaron szolgahemzseg, hangyamódra cipekednek tömik a barbár szakállú várúr vermei. Az erdőben vadfutása, sárga ebek csaholása, kürt búgott őzri. Urak, vitézek, vadászok, szűz perzselő tobzódások helyét fölverte a gaz, ki veresen viri. Mint a szőrzet a hullából, serked a kőkoponyából a fű és sivi. Gaz veri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyok, flórát csipegető kezét, könnyű lépteit. Mulandóság, fene bánja, csak így szép az élet, hát ma, éljed napjaid, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, borod mellett hallgasd, szárnya csattog és süvít.

300 éves terveit. Majd, ha rendbe lesznek téve mind az utak, ország szerint való jó savanyú kutak, gáztüzelés, hűtés jő be minden házba, bebújik a villany minden kis szállásba, hogy a legpőrébb is emberül lehessen, villanynál naponként skádban fürödhessen, meleg pezsgővízben hánytorgatva magát, mint a borz akár, vagy mint a kölni apát, majd ha az embernek, mint ma kerékpárja, úgy lehet kocsija, vagy aeroplánja, kisházi telepe, tudomány, spatika, s minden utcának lesz kórháza, orvosa, s nem lesz táv, megszokják a mindenség lakást, gombnyomásra hívni, s látni lehet egymást, csillagközi távból beszélni, mulatni, hadonászni, s közben figyét is mutatni, s távolból ott lenni, bár hazúról értem, egy víg lakodalmon, vagy bús temetésen, elmenni halászni, vadászni, ledülve házi kerevetre, vagy egy széken ülve, vagy ha úgy jobb tetszik, repülni egy szépet, gombjukakban hordva a picuri gépet, s a gép, mint kérődző, jámbor házi állat, zajtalanul tesz-vesz, mi helyettünk fárad, mi pedig élhetünk bensőbb igényeknek, lelki vigasságnak, igaz örömöknek, s jövén alig-alig egy-két emberöltő, minden igaz szívből kifakad egy költő, ki színnel, ki hanggal, ki szép hangulattal, eges érzelemmel, földi mondolattal, gyarapítván a lét közös kincses tárát, örömnek örömmel fizetve meg árát, mikor minden nemzet odáig viheti, hogy nem lesz emberi rossz, csak természeti. Ember embert más-más verembe bevetni tudva se tud, csupán érteni, szeretni. S lesz a meg nem értés a világ csúfsága, s bűn is csak annyi, mint liliomon árnya, és az emberiség, mint nyári verőben, elnövi árnyékát csodás delelőben, s lesz az emberi szív erény diadalma, olyan tisztán, mintha csillagporból volna, lesz minden egy ember ártatlan, szép, szabad, virágnál virágabb, madárnál madarabb, s minden, ami jó, szép van a természetben, az emberben csúcsul, mindörökké iglen.

kell-e már, magyaros lett írományom, s hazám földén túl se jár, hogy nem két világ csodája, lettem csak népemből egy. Övé, ha van, landom bája, övé rajtam minden jel, rajtam minden jel. Ám terjessze a hatalmas nyelvét, ponnyát,

világköltő. Rázd fel a rest nyugatot. Nekem áldott az a bölcső, mely magyar ráringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék. Puszta, elvont ideállal inkább nem is dallanék. S hol vevéd gyásztévedésed, hogy faját s a nemzeti bélyeget, mit az rávésett, a nagy költő megveti. Hisz forgattam a javából én is egy párt valaha, mind tükör volt. Egy magából tűnt nekem föl nép s haza. És ne gondold, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt, vagy annak látszót vélsz a honra tűnni fel? Hát van lelked a szent zászlót, éppen akkor hagyni el. Ó, ha méltóbb, s új kobozzal a megifjodott hazát, zönkhetném még Homérosszal, ne csak mindig panaszát. De legyek, ha veszni sorsa húnyó nép közt, Ossziám, inkább, hogy sem dalok korcsa, közönyös harmónia. Civilizáció. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot értekezlet igazgatja. S az erősebb, ha mi csínyt tesz, és helybe hagyja. Meddő óra. Belenézek a nagy éjszakába, alszik a föld maga árnyékába. Itt vagy amott csillagok röppennek, gondolatim is úgy jönnek-mennek. Gondolatom szappan buboréki, csillogók, mint odafenn az égi. De töredék mindkettőnek útja, mind szétpattan, mielőtt megfutja.

0: struggle for life. Hajtás, úgy fest, alul maradtál, a tétel és törvény szerint. Dögödre már hién a szaglász, a varjú éhesen kering. Nem is a falka volt erősebb, apró vadak tángáltak el. S hogy Irhádon kiosztozik most, vérebb, verébb, nem érdekel. Öklöd, mikor lecsapni kellett, mindig megállt a félúton. Jóság volt, gyöngeség, nem értem. Félsz, gőg, szemérem, nem tudom. Talán csak undor, jól van így is. Megnyugszom, ámen, úgy legyen. Inkább egyenek meg a férgek, mint hogy a férget megegyen.
1: Martinovics.

Szeretném, ha szeretnének. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse. Nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember. Fenség, északfok, titok, idegenség. Lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden, önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, lennék valakié, lennék valakié.

Kunto 1945. május. Jól esik itt a rom között ülnöm mégis, az otthonomban. Napsüt, oda át tál csönög, mert csak a ház fele van romban. De én ezt választom a félig nyílt falú tetejű szobát. A kerti hármas sír se rémít, én ástam meg több katonát. Összedobált székek és képek, földre hány könyvek, bútorok, letörölöm a törmeléket egy hű asztalról, így írok. Ládán ülve itt írok és itt olvasok, innen hallgatom a madarak csevetelését, s kislányomét az udvaron. Elképzelem, s ez a valóság, egy ország romcsúcsán ülök. De engedd már a szomorúság, bár a jajok, bajok, dühök fölcsapnak rám, fröcskölve, zúgva. Ülök a tenger múlt felett, s szeretnék énekelni újra, mint a madarak, s gyerekek.

Nádas Kerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, viszem álmos rossz kedvemet keresztül a félvároson, a Vadas Kerti úttól a Kálvin térig. Háromnegyed óra hosszat most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mai. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom, előbb az 56-oson, aztán a 63-ason. Lőrincen, Kispesten, Budán, Angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél életem. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek. Gyűjteménye sincs már csupán a megtett kilométerek. Ha számolnám, ki jönne tán 150 vagy 200 ezer, akárhány világutazó beérhetné már ennyivel. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorult. Világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegét. Itt volt találkozom velük, kik lelkem bensőbb zúgaim tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim. Nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dici, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri, mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason, aztán honnan tudnám hová a mit tudom én hányason. Indult a mifjan és mohón a tágvilág a hír felé, csak visz a villamos a nyugdíj felé, sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan. Aki elindult, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan csavargó kedvét. Holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem leszek.

körúti hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke, még üveges szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinnek, rosszkedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja. Minden üvegre 100 napocska hult, s az aszfalt szennyén szerteszét gurult a végtelen fény millió karátja. Bűvölten állt az utca. Egy sovány akác részegen szívta be a drága napfényt, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt. Csak a színek víg pacsirtái zengtek. Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő. De aztán tompa, telt hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyár sziréna búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták a nap még mint dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik, és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki, látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad, megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündérnevetés. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt s a mindenséget. Ki, mint vizes és önnön robajától, elválsz tőlem és halkan futsz tova, míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyom, mozdulatod, szavad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fémbe a savak ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak, lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehullnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, föl-föl dereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod metsz és alakít? Miféle lélek és miféle fény s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankás tájait. S mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Vérköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen. Viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, fínom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy ne dűjít sejtje, gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi saját dicsőségüket susogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, s gazdag életet nyer a salak a buzgó veség forró kútjain, hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság, napsüt, homályló északi fény borong. Tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság.
maradt vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjászülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiállt. Kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy. Fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Visz a vonat, megyek utánad, talán ma még meg is talállak, talán kihűl-e lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz, csobog a langyos víz, fürödj meg, íme a kendő, törülköz meg, sül a hús, enyhítse étvágyad, ahol én fekszem, az az ágyad.

A költő felel. Dolgozom. Küzdve alakítom nem csak magamat, aminő még lehetek, akinek jövőjét az ihlet óráin gyanítom, formálom azt is, amivé ti válhattok. Azt munkálom én ki. Azt próbálom létreidézni, azt a lényt, ki még csak agyag bennetek, s halvány akarat, akire vágytok, amikor sürgetve mondjátok, költő, előzd meg korodat. Nagy feladat. Mert nem csak bátor nyelv kell rá, de fül is. Mert valahányszor azt hallani, barátaim, hogy valaki neki számtan előre rohant a korából egy új, egy tiszta tájig, az csak úgy látszik. Valójában a kor maradt csak hátra tőle. Még jó, ha nem ekkép süvöltve a föl-fölbukó úttörőre. Hova fut? Elfut. Játszik. Játszunk. Így száll csak énekünk fel. Játszunk szavainkkal és életünkkel, mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk. Legyetek értelemmel hát irántunk, mert nincs vállalkozóbb és bizakodóbb nemzet mi nálunk. A rosszat nem szánt szándékkal csináljuk, csupán a jó. Ide teszem az akácról az illatot, ide teszem a Dunáról a fény, leányról a mosoly, fiúról a dacot. Ebből csinálok költeményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illat a fán mégsem kevesebb, sem a vizen a fény. A lány s fiú csak szebb, s elevenebb, s magam is több vagyok, ha én általam erősödtetek. Semmiből nem lesz semmi, s ára van mindennek, ami valamire jó. Babrálva e világ dolgaiban, valami mégis újdonan marad kezünkben, olvasók.

Krédó. Ha neve sem lesz a régi vármegyének, kerületek körökről szól az ének, melyek közérdekűleg mért határát már nem Bogár utcán keringve járták. Lesz, ki parancsol, és ki megfogadja. Törvénynek általános foganatja. A szolgabírók rémmesében élnek. Mágnás nem áll fölötte a törvénynek. Az árva pénztárnok többé nem sikkaszt, mert cselekedni már nem úri sikkaszt. Ha az adó lesz kétszer annyi, mint ma, de kulcs, arány, csalatkozhatlan minta, és e cserével mind a kettő jól jár, hatalmas ország és jómódú polgár, mert államát igaznak, szentnek tudva, adózó mit keres, el nem hazudja. Munkás jutalma méltó bér dicsének, közmegvetés árnyéka a herének. Rangot, címet nem koldult rend szalagja, a szellem és erkölcs fensége adja. Ha mind, meg annyi Cortez Nándor, múltunk hajóit eltökélten fölgyújtottuk, hogy itt ez új világot, melyhöz értünk, meghódítjuk, de vissza már nem térünk. Nem pislogunk a sírba dicsőségér, csak szent erekje már az ősi cégér. Eltűnt, s új díszbe öltözött a puszta, szebb déli báb, jólét fényébe úszva. Kínvallató pandurs futóbetyár helyén sűrűn a mozdony grifje jár. Ha németek hozzánk tanulni járnak, magyar leányt keresnek guvernantnak. Csikós mulat vasárnap frakkot öltve, utolsó antisémita kitömve, nadrágszíj csátibot cigányok sátra, nemesség bibliája, ferblikártya és tisztesség nem eshetik kimondva, rojtos gatya, kerülnek múzeumba. Akkor telik be jós igét Széchenyi. Dicsőség, boldogság lesz itten élni.

0: akarja hazáját. Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viseled pajzsát, viselsz pogány vérrel festett éles szabját, vitézlő oskola, immár Isten hozzá. Egriek, vitézek végeknek tüköri, kiknek vitézségét minden föld beszéli, régi vitézséghez dolgotokot veti, Istennek ajánlva legyetek immár ti. Ti is ráró szárnyon járó hamar lovak, az kiknek hátokon az jó vitéz ifjak, gyakortak kergetnek, hol penik szaladnak, adasség, egészség már mindnyájatoknak. Fényes sok szép szerszám, vitézlő nagy szépség, katona találmány, újforma ékesség, seregben tündöklő és fénylő frissesség. Én tőlem, Istentől legyen már békesség. Sok jó vitézlegény, kiket felemeltem, s kikkel sok jót tettem, tartottam, neveltem. Maradjon nálatok jó emlékezetem, jusson eszetekbe jó tétemű neve. Vitéz próba helye, kiterjedt síkmező, s fákkal, kősziklákkal bővös hegy, völgy, erdő, kín az sok csata jár, s jó szerencse leső. Legyen Isten hozzád sok vitézt legelő. Igaz atyám, fias, meghit jó barátim, kiknél nyilván vadnak keserves bánatim, ti jutván eszemben hullnak sok könyveim, már Isten hozzátok jó vitéz rokonim. Ti is angyalképet mutató szép szűze, és szemmel öldöklő örvendetes menyek, kik hol vesztettetek, s hol élesztettetek, Isten s jó szerelem maradjon veletek. Ti pedig szerzettem átkozott sok versek, búmnál, kik egyebet nekem nem nyertetek, tűzben, mint fejenként égjetek, veszhetek, mert haszontalanok, jót nem érdemletek.
1: Kiben az keser?

zavar. Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz. Azt. Földre hult pohár felcsattanó szitokszavát. Fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét.

él a nép. Hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait bár a zongora s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugult éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól. Fölségesen. Szikár, szigorú zenész. Hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy épp emélység még szűk bányatorka hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a búcsúzót ne Czerkovics zengje. Hazák vesztek el, kimeri siratni Verkli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond némán kívánál kész? Te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív, nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni, s élni, s jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mi elkerülni úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a baj. Lehet, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak a pusztít, a pörgetek, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett. A jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztel azzal, hogy mind egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal. Be más beszédet, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte. Az erőért, a győzelembevéshez, a poklon is. Ím a vég, mely előre visz. Ím a példa, hogy ki szépen kimondja, a rettenetet azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létre, a művészé, hogy megérte poklot szenvednie, mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két orrú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már, csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek példamutató nagy ikerpár. Zene csak, zene csak, zene csak, zene csak, zene, a bányamély ős hevével tele. A nép jövő dalával álmodós, diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itte földön káromkodással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk mind oda tapintasz, ahol a baj. Bekülönös, beüdvös írt adsz azzal,
hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat. Mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged húrjaiba.

variációk Sevcsenkó témáira. Hajdamak harcosok. Nem aludni, nem enni, csak inni. Kulacsunkban már a rum kevés. Meszes víz csepeg a sziklarésből folyton, mint az óra ketyegés. Csak figyelni, puskát szorongatni. Százan állnak körül a hegyek. A csöndben, mely ezer népű város, négyen vagyunk élő emberek. Lövésnyire, háztető, kenyér, ágy. Szeretőm a házból ide lát. Ha kijönnél, talán megmutatnám vőlegényed szétlocsant agyát. Nem bosszúból öltem meg. Parancs volt. Vagy mi halunk, vagy az áruló. Adj vele erőt, festmény a sziklám, és mállasztja meszes csobogó. Deszkavékony holttest letakarva, arca mögött nincsen koponya. 20 éves, mint én. Szeretni tudnám. Angyal fehér,

0: király igen okossággal vigyázó ember valaki. Parasztruhába öltezvén, ő maga kioroszkodott udvarából, és mindent ő maga szemével akart meglátni. Erdélbe, bémenvén, Kolozsvárra ment, és fel alá kerengett a városban. A mészárszékben ülvén lógatta a lábait. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolozsvári szegény néppel azt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette a szegény népeket a piacról, hogy a fát behordanák a bírónak az udvarra, és asztagba raknák. Úgy találta az egyik poroszló Mátyás királyra is, és mondanéki.
1: Gyeretek, síma orrú! Horcsfát!
0: Mondja Mátyás király.
2: Hány pénzt adsz?
0: És mondta a poroszló.
1: Ebet adok!
0: És jót rámbíta egyet a válla között tapottal, és úgy hajtá őtet a ház elejbe, az vágott fa mellé. Hogy oda jut a király, tehát a bíró fekszik a könyöklőn. Mondta Mátyás király.
2: Mit adsz, hogy besegítsem a fát vinni?
0: Mondta a bíró.
3: Szó, elkurva fi! Ordjad, mert ezennel megkékül a hátad!
0: És szegény Mátyásnak váltit kell lehordani. A behordásba kedig három hasább fára megírta volt Mátyás király az ő nevét Vereskrétával. Azonban eloroszkodék ondét, és felmenett gyalúba a sereg közibe. Harmadnapra alájő Kolozsvárra. Hivatá a bírót és a tanácsot. Hogy szömbe volnának, megkérdi a bírót, mint volna a város. Épülne, avagy nem, felele a bíró.
4: Felséges uram, a te felséged oltalma alatt jó békességben vagyunk.
2: Volna-e a szegénységnek valami nyomorítására?
4: Nincsen a szegénységnek semmi nyomorúsága,
0: mondta király a szolgáinak.
2: Menjenek a darabontok, és hányják el a bíró udvarában az asztagfát. A fa között megtaláljátok a három hasábfát, amelyen az én nevem vagyom megírván Vereskrétával. Hozzátok azokat ide!
0: És a darabontok hányni kezdték az új asztagfát, és nem sok idő múlva kettőt megtalálának az fákon. És a király mondta a bírónak.
2: Hol vetted ezt a fát? Mondd.
0: És a bíró megrémülvén döderegve mondta.
4: Az jobbágyokkal hozottam.
2: Kicsoda várta fel?
0: Mikoron a bíró hallgata, megriasztá a király.
2: Mondd meg!
0: És mondta a bíró.
4: Az városbeli szegény még vágta fel.
2: Kicsoda vitte az udvarodba?
0: És fordulván az egyik poroszlóra mondá neki.
2: Lator, nézzed az orromat, ha síma-e? Lator, most is tüzel a hátam a te ütésed miatt.
0: És mondá az uraknak.
2: Lássatok nagy kegyetlenséget!
0: És megbeszélé nékik az egész históriát. Annak utána mondta a bírónak.
2: Te hamis bíró, Agebnek és kurva fiának mondál, és meg akarád kékíteni a hátamat, hogy fizetést kívánok vala a fahordásért. Ezeket a fákat hátamon kellett behordanom. Ihol, kezem írása rajta vagyon, meg nem tagadhatod. Nem jobbágyok ulatták a szent királyok a szegény népet és a falukat a városokhoz, hogy a bírák és tanácsok rabul bírják azokat. A nemeseknek se adtuk rabul a jobbágyokat, hanem csak a földet adtuk nékik az ő vitézségükért. És miért, hogy a szegények élik az ő földeket, bizonyos napon szolgáljanak nékik. És viszont a nemesek tartoznak véle, hogy gondjukat viseljék, és megoltalmazzák őket. Te hamis és kegyetlen bíró! Miért, hogy ezt törvénytelenséget mijelted, és szömemnek láttára hamisan megraboltattad, ezért akasztófa volna helyed. De hazámon nem művelem ezt a szemérmet, hanem harmadnapra fejedet elüssék. Te pedig, Lator poroszló, törvénytelenségnek hóhéra, miért, hogy a szegénységet így kínzottad? Harmadnapra elvágják jobb kezedet, és annak utána egy nagy gyevedert kössenek nyakadba, és avval egyetembe az akasztófára felakasszanak.
0: De csak élne Mátyás király, bátor minden esztendőben 7-szer róná meg az ország.

A Duna mellett, Budán alól, nagy, mély, széles, hosszú és igen temérdek fundamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat, és megjegyzette vala nagy papírosra az fondálókkal, minémű lönne az az épület. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy három felől mindenik oldalon boltíves kamorák lönnének, egymás fölött hét rendel napnyugatra. Buda felé és a Duna felé volnának mindaz kamoráknak az ablaki. És kerengő volna környös körül, és ez kerengőkbe mennének fel az széles grádicsok, egyikről a másikra. És oly szélesek lennének a kamorák is, hogy a deákok mind beleférnének, és ott hallgathatnák a leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre akarta azt egy-egy által kőfallal. És mindegyik szakasztásnak az ő piacára középen egy-egy faragott oszlopot akart állatni. És az oszlopnak az oldalához akarta az lektornak a székit helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig minden oszlop mellett. A leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammatikát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett az harmadik retorikát, a negyedik doktor aritmetikát, az ötödik muzsikát, a hatodik geometriát, a hetedik asztronómiát olvasson. És mindenik oszlopra feljül egy kristályos lámpást akara csináltatni, és minden estve az lámpásokat akarta meggyújtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a deákok tanulhatnának szinte mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. A küssebbik piacon, az északi oldalon, szép szobákban az orvosdoktorok laknának, az másikban az patikárosok és borbélyok, az harmadikban az betegek. Nagy elméje vala ez embernek. Ma is meglátszanak a fundamentumok, noha nem minden ember tudja, mit akart avval Mátyás indítani. Én ezt Brodarics István püspöktől hallottam, kinél megvan az egész épületnek jegyzésének a képe is. De a libráriát felépítette nagy költséggel. Sok pénzzel szőrzett nagy sok iratot, hártyás könyvet, mind görögöt, mind deákot.

hét krajcán. Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségeme pár esztendejében. Hogy is kacagnék? Mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, s kőgés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcát kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban. A többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gép fiában, mert pénzért szokott varni, és amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gép fia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, és mindjárt van terülj asztalkán. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat benne, tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, minden szétkotor, és egyszerre csak azt mondja nagy bámulva. Elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat, huncut-huncut krajcárkák. Leguggolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek. Úgy is borította le, egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, és nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem búviké ki, valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Pszt, ijesztett rám az anyám, csendesen, még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad az, csak úgy gurul, de még hogy gurul. Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem. Úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparherthez ért volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk még itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok, ahol szappan kell, szappanra legkevesebb hét krajcár kell. Kevesebbért nem adnak. Nekem már van három, még kell négy. Az itt van, ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes. Csínyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te, nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk e csacsogás közben, tudom is én. De a csigabiga csalogató
nagyon furcsa volt. Pénz bácsi gyereki, ég a házad ideki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatta százféle szemét, csak pénz az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott, hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tetté valahova, valaha, valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalam. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár? Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt. Ó, boldogtalan!

0: hiszen ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatnivaló lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan göthös, szuette, fokíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt? Ennek sose volt semmije. Ez meg mindig hitelből élt. No, te rossz nyavajás kódus, hát neked sincs egy krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni, kiáltott a kacagba, amikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földön.
1: Megállj csak,
0: szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csudák csodája, hogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A személynek alig akart hinni. Megvan, kiáltotta. Itt van!
1: Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Már csak 2 kell. Mi az 2 krajcár?
1: Semmi.
0: Ahon 5 van, ott takad még 2.
2: Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lelt egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka. A pénzkereséstől nem lehet eltiltani senki. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ing kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet, És akkor a homlokára csap az anyám.
0: Én szamár. Hát a magam zsebét nem nézem meg.
2: De bizony, ha már eszembe jut,
0: megnézem.
2: És megnézte. És tessék, ott is lelt egy krajcárt, a 6.
1: Lázasak lettünk. Most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebedet is. Hát, ha abba is van.
2: Az én zsebem. No, ezt azokat megmutathattam. Azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál nem volt hitel, a szomszédok épp olyan szegények, mint mi, csak nem kérünk 1 krajcárt. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett.
0: Hagyja el, jó ember! Ma egész délután itt heverek, mert nincs 1 krajcárom a fél font szappanhoz, hibázik az árából.
2: A koldús, jámbor arcú öregember rábámult. 1 krajcár, kérdezte.
0: Há, adok én. No, még a kéne. Koldustól alamizsnát.
2: Hadd el, jányom. Nekem nem hibázik. Egy hibázik, a kap a főd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, és nagy hálálkodással eldöcögött.
0: Na, hála légyen, szólt az anyám. Szaladj hát!
2: Ekkor egy pillanatra megáll, aztán nagyot, nagyot kacagott.
0: Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van, azt látom.

ahol a jobb sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás. És ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott,

0: Mit akar ettől most csátné nagyság? Erre a véznára mászik rá. Amire én megfogtam. Gyere lányom a hintára, amikor akarsz. Azért is gyere oda minden délután. Ülj fel a legszebb szarvasra. Ha nincs pénzed, majd a Lilion fizeti a menetet. És ha valaki hozzád mell nyúlni, hát a Lilion majd megmutatja, mi az, amit úgy mondunk, hogy bal kézzel s régen a tüdőre egy mejpor köhögés ellen.
1: Miért? Hát te azt hiszed, hogy téged nem lehet kidobni. Miért, amért te vagy a legjobb csalogatóval igedve? Igen? Hát akkor már ki is vagy dobva, édes fiam. Már el is vagy bocsátva.
0: Rendben van.
1: Na nézd, már megint adod a bankot. Jaj, a kedvességedre föl. Már megint koromba vagy.
0: No.
1: Tökre akarod tenni az üzletet. Na, nem vagy kidobva. Jó? Csak ez a cseléd, ez!
0: Kérjen bocsánatot ettől.
1: Mi? Hát ide figyelj. Hát ha nekem adod a bazilikát, hát ha nekem adod a láncidat, hát ha az öreg Rothschild tányéron hozza ide az egész pénzét, hát még akkor is, ha közel gyűn a hintámhoz, nem rúgom le úgy, de úgy, hogy hetet bokázzik.
0: Hát nagysága kérem, most aztán tessék szép csöndbe rendbe elmenni. Mert én még nem vertem meg küldni. Kivéve, mikor özvegy holcerni 3 évig feküdt vele. De a nagysága most el nem megy innen, és békén nem hagyja ezt a szegény bogarat. Én a nagyságának igazán megmutatom, hogy mi az, amit úgy mondunk, hogy bal kézzel s régen a tüdőre egy mejpor köhögés ellen.
1: Látod, édes fiam, most aztán te se köllesz. Na, Isten áldjon meg, édes fiam. És be se gyere holnap, édes fiam. El vagy bocsátva! Édes fiam!
0: Ne sajnálj, Mari fiam, mert hozzád vágok valamit. És te se sajnálj, te kis cselédbogár.
2: Én nem is sajnáltam, Liliomot.
0: De sajnálsz, látom az orrodon, de vihetsz, te is kaphatsz valamit. Tudom, képet vágsz, mintha Lilium most elvetne koldulni, mert a nagyságos muskátné özvegyné kidobta. Úgy néz rám, bogár, hogy engem a legelőkelőbb körhintások már kidobtak. Nekem jöhet a muskátné imponálni, az nekem fiatal.
2: De hát, most mit fog csinálni, Lilium?
0: Most, fiam, iszok egy sört. Azt tanul meg, fiam, minden ijegységre egy sör.
2: Hát lássa, mégis megijedt.
0: Te csak a sörért, fiam.
2: Most már.
0: Mi az, hogy most már?
2: Hát most már maradjon velünk,
0: Liliomon. Te fizeted a sört, Mari? Hát te bogár. Mennyi pénzed van?
2: Jó.
0: Neked? Na, mennyi van? Jó, most már tudom, hát azért nem kell bőgni. Na, maradjatok itt, Lilium elmegy a körhintához, és elhozza a frakját, meg a lakcilindert, meg mind a 3 fehér neműt. Aztán megyünk a Hungária kertbe. Na, ne félj, én fizetek. Itt várjatok a padon!
2: Miértünk rúgták ki? Mert téged kedvel, ha? Nem is kedvel, de kedvel.

0: Hát te tudod a járást.
1: Nem tudom a járást.
0: Hát minek vagy itt?
1: Mert... hogy ne hagyjam egyet.
0: Te buta vagy, te bogár. Hát én nekem van, ha köl. Nem csak cseléd, szobalány is, nevelőné is, franciáné is, akár úsz is.
1: Tudom, Williamot. Szeretik a nők. Nem is azért ülök itt, csak mert jó volt hozzá.
0: Hát ha csak azért ülsz itt, haza is mehetsz.
1: Most már nem megyek haza.
0: Ha itt hagylak?
1: Akkor sem megyek, Williamot.
0: Tudod, milyen vagy te? Volt egyszer nekem egy szerető. Na megállj, elmesélem, hogy volt. Egyszer este, mikor eloltottuk a lámpákat a hintán...
1: Jaj, most mi lesz, Lilió úr?
0: Semmi, bogár, semmi.
2: Maga maradjon ott! Kicsoda maga?
0: Én?
3: Igen, álljon föl! A rendőrség.
2: Hogy hívják?
0: Závodszky Endre, kapitányok.
3: Na, ne sírj te, lány, ha nem eszünk meg. Ez a razzia.
2: Micsoda maga?
0: Mutatványos.
3: Nagyságos kapitány úr, ez a Lilium. Már volt benne egy párszor a kerületben.
0: Na, te vagy ez. Kinél vagy most? Ez egy muskátnék körhinta.
2: Miért nem mégy haza?
0: Hát, persze két tülünk evel a lányra.
2: Szeretőd?
0: Nem.
2: Hát te kicsoda vagy?
1: Zeller Júlia.
2: Cseléd?
1: Mindenes lány, kérem. Nagyságos Kolics hivataloknál, államvasúti hivatalnok, Damjanics utca.
2: Nézze meg a kezét.
3: Igenis. Mutassa. Cseléd, kérem, cseléd.
2: Mit ülsz itt ebben a jasszal? Miért nem mégy haza?
1: Kimenőm van, nagyságos.
2: Jobban tennéd, ha nem ülnél itt ebben a csirkefogóval. Elveszi a pénzedet. Mi már ismerjük ezt az urat. Az ilyen buta cselédekre utazik, mint te. Elveszi a pénzedet, és aztán majd jössz holnap a kerületbe, de kirúglak.
1: Nekem nincs egy krajcárom se, kérem.
2: Hallod, Lilium?
0: Nem azért ülök vele.
3: Na jó, fogd be a szárna, ne feleselj.
2: Felvilágosítlak, lányom, hogy kivel vagy. Ez egy cseléd csábító. A hintánál is azért tartják. Szegény cselédeknek házasságot ígér, és elszedi a pénzt, meg a gyűrűt.
1: Gyűrűm
3: sincs. Na, ne feleselj.
2: Semmi közöm hozzád. Örülj, hogy megmondtam. Apád nem vagyok. Hála Isten. Cseléd, csábító, csirkefogó. Majd jössz aztán. Nem kell félni tőle. Eljöhetsz velünk. Titkos rendőr hazakísér.
1: Muszáj menni?
2: Nem muszáj.
1: Hát akkor itt maradok, nagyságos kapitány.
2: De én figyelmeztettelek.
1: Köszönöm a jóságát, nagyságos kapitány.
2: Jöjjön, Berkovics.
3: Igen.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: kényelmes szénapadlásokra gondolt a béristálókban, az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta. Mostanra elege lett. Hazamegy, és kész. Ecetes uborka, hallom hívó szavat. Félrelökte két virágot, méltóság teljesen maga köré tekerte rongyos köntösét, arcát a láthatár azon pontja felé fordította, amely irányban hite szerint szülővárosa elterült, és mélységes eltökéltséggel, valamint figyelemreméltó szórakozottsággal egyenesen lelépett a 30 láb magas sziklatömb tetejéről. Körülbelül 10 perccel később, amikor az aggódó és eléggé töredelmes hangulatba került két virág kiásta egy nagy hótorlaszból a kövek lábánál, arckifejezése mit sem változott. Két virág kémlelőn nézte. Jól vagy? Kérdezte. Hány ujjamat tartom fel?
1: Haza akarok menni.
0: Oké. Okay. Ne, meg se próbálj lebeszélni, elegem van. Szívesen mondanám, hogy jó mulatság volt, de nem tehettem. Micsoda? Azt mondtam tőlem, oké. Okay. Erősítette meg két virág. Szeretném újra látni Ankh-Morpork-ot. Úgy számítom, mostanra már elég sokat újjáépíthettek belőle. Meg kell jegyezzük, hogy amikor utoljára látták, a város éppen vadul leégőben volt, amely tény sokat köszönhetett annak, hogy két virág megismertette az érdeklődő, ám tudatlan tömegeket a tűzbiztosítás fogalmával. Mindazonáltal a pusztító tűzvészek a morporki élet mindennapos eseményei közé tartoztak, s a várost mindig dalolva, s aprólékos gonddal építették újjá a hagyományos helyi szokásoknak megfelelően, taplószáraz fából és a vízhatlanság végett, kátránnyal bőkezően megkent zsúbból.
2: Ó, oh, mondta széltoló egy kis lelohadva.
0: Ó, oh, hát akkor jó. Akkor
2: minden rendben.
0: Pompás. Akkor akár indulhatnánk is.
3: Felkászálódott, s leseperte magáról a halat.
0: Hanem azt hiszem, várnunk kéne reggelig,
3: jegyezte meg két virág.
0: Miért?
3: Nos, mivel farkasordító hideg van, nem tudjuk pontosan, hol vagyunk, a podgyász elveszett, sötétedik, soroljam?
0: Széltoló megtorpant. Elméje sötét szakadékaiban ősöreg papír zizzenését vélte hallani. Az a szörnyű gyanúja támadt, hogy álmai mostantól ismétlődőek lesznek, és jobb dolga is akadt, mintsem egy csomó vénséges varázsige előadásait hallgatni, akik még abban se tudtak megállapodni, hogyan is keletkezett a világegyetem. Egy vékonyka hang a hátsó agyából feltette a kérdést.
4: Miféle jobb dolgot?
0: Fogd már be a szád!
4: Fakadt ki. Hát csak azt mondtam, hogy dermesztő hideg van, és...
3: kezdte újra két virág.
0: Nem te!
2: Én!
4: Mi?
0: Fogd már be a szád,
3: mondta széltoló csüggettem.
4: Feltételezem, hogy semmi ehető nem található errefelé, ugye?
5: A hatalmas sziklák feketén lettek, és fenyegetően meredtek a magasba a naplemente haldokló zöld fényében. A druidák a belső körben tolongtak. A jó egy néhány mágia ott a kivilágításban sörögtek, forogtak, ahogy a kőkompjúter szükséges perifériáit hozták üzemkész állapotba. Fagyöngyel koszorúzott póznákra koskoponyákat tűztek, kígyóhímzéses lobogókat feszítettek, és így tovább. A tűzfény körén kívül gyülekezett egy nagy csapat fensík lakó. A druidisztikus fesztiválok mindig is népszerűek voltak, különösen olyankor, amikor valami balul sült el. Őket bámulta merően széltoló.
2: Mi folyik ott?
0: Nos hát! Jött tűzbe két virág egy csapásra. Ami azt illeti, ez a szertartás több évezredre nyúlik vissza, és célja a hold újjászületésének megünneplése.
4: Vagy esetleg a napé? Nem. Nem, mégiscsak azt hiszem, hogy a holdé.
0: Igen, holdé. Kétségtelenül egy nagyon emelkedett, csöndes, méltósággal felruházott és gyönyörűséges ceremónia.
3: Széltoló megborzongott.
0: Mindig aggodalommal töltötte el, amikor két virág lelkesedni kezdett. Egyelőre még szerencsére nem használta a festői és idilli szavakat. Ezeket széltoló eleddig nem tudta kielégítően lefordítani, de a legjobb megközelítésnek a baj tűnt.
4: Bárcsak itt lenne a podgyász,
3: sóhajtott sajnálkozva a turista.
0: akkor fényképezhetnék. Ez olyan festőinek és idillikusnak ígérkezik.
3: A tömeg várakozást teljesen mocorgott. Nyilvánvaló volt, hogy az események hamarosan mozgásba lendülnek.
2: Figyelj csak, mondta sürgetőleg Széltoló. A druidák papok. Semmiképp se feledkezz meg erről. Ne csinálj semmit, ami felbőszítheti őket.
0: De ne ajánld fel, hogy megveszed a köveket. De én ne kezdj festői benszülött népszokásokról beszélni. De én azt hittem, semmi esetre se próbálj biztosítást kötni velük. Az tutira feldühíti őket. De hát ők papok!
3: Jajdult fel két virág. Széltoló meghökkent.
2: Hát persze, pont ez a lényeg, hát nem?
3: A külső kör másik oldalán egyfajta körmenet kezdett kialakulni.
0: De hát a papok jóságos, kedves emberek, mondta két virág. Otthon a kolduló tálkájukkal járkálnak mindenfelé. Az az egyetlen tulajdonuk,
3: tette hozzá. Csodálkozott el Széltoló, aki egyáltalán nem volt benne biztos, hogy jól értette.
2: Hogy felfogják benne a vért, ugye?
3: Vért?
2: Persze, az áldozaté.
3: Széltoló azokra a papokra gondolt, akiket otthonról ismert. Természetesen mindent megtett, nehogy magára haragítsa valamelyik istent, részt is vett ki tudja hány templomi szertartáson, és összességében úgy ítélte, hogy a körkörös tenger melléki papság legfontosabb meghatározása az, hogy olyan személy, aki rengeteg időt tölt hónaig vérrel borított karral. Két virág elborzott.
0: Hogyan? Dehogy! Ahonnan én jövök, a papok szent életű férfiak, akik szegénységi fogadalmat tettek, és magukat teljesen a jó cselekedeteknek és az isteni természet tanulmányozásának szentelik.
3: Széltoló gondolkodóba esettem új danat megközelítés hallatán.
2: Nincsenek áldozatok?
0: Abszolút nincsenek.
3: Széltoló feladta.
2: Nos, ez nem hangzik valami hűdeszentnek az én fülemben.
3: Bronzkürtök kara recsent hangosan. Széltoló körülnézett. Lassan, libasorban druidák masíroztak el. Hosszú sarlóikon fagyöngy ágacskák lógtak. Több ifjú druida és tanítvány követte őket, akik az ütőhangszerek legkülönfélébb válfajain játszottak, melyekről azt tartja a közhiedelem, hogy előzik az ártó szellemeket, és a hallottak alapján azt kell mondjuk, a közhiedelemnek kivételesen igaza van. A fáklya fény izgalmasan drámai mintákat rajzolt a sziklákra, amik baljóslatúan meredeztek a zöldbe játszó ég háttere előtt. Tengei ránt az Aurora Coriolis csillámló függönye hunyorogni és tündökölni kezdett a csillagok közt, ahogy milliónyi jégkristály táncolt a korong mágikus mezejében.
0: Belafon elmagyarázta nekem az egészet,
3: suttogta két virág.
0: Aminek hamarosan tanúi leszünk, az egy keligen régi ceremónia, ami az ember és a világegyetem egységét ünnepli. Legalábbis ezt mondta.
3: Széltoló fanyarú szemlélte a körmenetet. Amikor a druidák szétszélettek a nagy lapos kő körül, ami a kör közepét uralta, Széltoló nem tudta nem észrevenni a vonzó, ám meglehetősen sápadozó ifjú hölgyet középütt. A lány hosszú fehér ruhát viselt, aranyi nyakéket és bizonytalan bal sejtelemre való arckifejezést.
0: Az a lány egy druida nő?
3: Kérdezte két virág.
2: Nem. Nem hinném,
3: felelte vontatottan Széltoló. A druidák kántálásba fogtak. Széltoló úgy vélte, az ének különösképp visszataszító és nagyon unalmas darab, és határozottan érezte, hogy gyors crescendóban fog végződni. A látvány, ahogy a fiatal nő ráfeküdt a nagy kőre, egyáltalán nem siklasztotta ki ezt a gondolatmenetet a kerékvágásból.
0: Amit ön mondani akarok, kezdte két virág, az az, hogy szerintem az ilyesfajta szertartások a primitív egyszerűséghez térnek vissza, ami...
3: Igen, vágott közbe Széltoló. Ha minden áron tudni akarod, most fel fogják áldozni a lányt.
0: Két virág megdöbbenve nézett rá. Megölik?
3: Igen.
0: Mi?
2: Ne tőlem kérdezd, hogy kikeljen a gabona, hogy felkeljen a hold, vagy ilyesmi. De az is lehet, hogy csak szenvedélyesen szeretnek embert ölni. Na, lesz-e neked vallás?
3: Hirtelen tudatára ébredt egy halk zümmögésszerű, inkább érzékelhető, mint hallható hangnak. Úgy tűnt, hogy a mellettük álló sziklából jön. Kis fénypettyek villoztak a kő felszíne alatt, mint aprócska csillámszemcsék. Két virág levegő után kapkodott.
6: Nem használhatnának esetleg virágokat, meg bogyókat, vagy ilyesmit, valami jelképeset?
3: Kizárt dolog.
6: De kipróbálta már valaki?
3: Széltoló felsóhajtott. Ide figyelj, kezdte. Nincs az a magára valamit is adó főpap, aki végigjátsza az egész előadást a kürtökkel, meg lobogókkal, meg mindennel, hogy aztán a kését egy narcizba, meg két szilvába döfje.
2: Szembe kell nézzél a ténnyel, hogyha kicsit is megkaparod ezt az egész hóbellevancot az aranyággal, meg természeti ciklusokkal, rögtön kibukkan a szex meg az erőszak. Általában mindkettő egyszerre. Legnagyobb megrökönyödésére két virág ajka sírásra görbült.
3: Két virág, Széltoló tisztában volt vele, de még mennyire. Nem csak, hogy rózsaszín szemüvegen át, de ráadásul rózsaszín aggyal is szemlélte a világot, és rózsaszín fülekkel hallgatta. A kántálás megállíthatatlanul emelkedett a crescendo felé. A druidák vezetője körmével tesztelte sarlója élét, s minden szem a körön túli, kimagasló szikla újra merett, ami fölött a hold vendég fellépése volt hamarost várható.
2: Semmi haszna, hogy... kezdte Széltoló, de már nem volt hallgatósága.
3: Azonban a körön kívüli jeges táj nem volt teljesen élethíján. Először is egy csapatnyi varázsló közelgett, akiket Armand már riasztott. Ám egy kis magányos figura is nézelődött egy eldőlt szikla alkalmatos rejtekéből. A korong a legnagyobb legendáinak egyike kísérte figyelemmel az eseményeket, jelentős érdeklődéssel. Látta a druidákat körbeállni és kántálni. Látta, ahogy a fő druida magasra emelte a sarlót, és akkor meghallott egy hangot.
6: Elnézést! Elnézést, ide hallgassanak! Mondhatnék valamit?
3: Céltoló kétségbe esve nézett körbe, a menekülés útját keresve. Hát nem akadt egy sem. Két virág, ujját figyelmeztetőleg felemelve, az oltárkő mellett állt udvarjasan, ám eltökélte. Széltolónak eszébe jutott az a nap, amikor két virág úgy vélte, az épp elhaladó hajcsár túl kegyetlenül ütlegeli az összvéreit, és érvelése az állatkínzás ellen azt eredményezte, hogy Széltolót végül alaposan megtiporták, és kissé fel is öklelték a védtelen mestiák. A druidák olyan kifejezéssel néztek két virágra, amit normális körülmények között a kergebirkáknak és a váratlan békaesőnek tart venni az ember. Széltoló nem hallotta tisztán, mit mondott két virág, de néhány fordulat, mint például etnikus népszokások, meg diók és virágok, felszűrődött hozzá az elnémult körből. Aztán sajtos pálcikákhoz hasonlatos ujjak fogták be a száját, egy borotva éles vágóél csiklandozta az Ádám csutkáját, és egy frecsegő hang közvetlen a füle mellett azt mondta.
7: Egy szó se vagy meghalsz!
3: Széltoló szeme úgy forgott gödrébe, mintha kiutat keresne.
7: Ha azt akarod, hogy ne szóljak egy szót se, akkor honnan fogod tudni, hogy értettem, amit épp most mondtál?
3: Sziszegte.
7: Kuss! És mondd meg, mit csinál az a másik idióta? Na, de figyelj, ha be kell fogjam a számot, hogy tudnám el...
3: A torkának feszített kés hirtelen a fájdalom forró csíkjává vált, és Széltoló úgy döntött, egye fene a logikát.
7: A neve két virág, nem erről a vidékről való. Nem is úgy néz ki, a barátod?
3: Van köztünk némi gyűlölet, igen. Széltoló semmit se látott fogjulejtőjéből, de úgy érezte, az illető teste ruhafogasból lehet. Ezen kívül erős mentolszagot árasztott.
7: Van benne kurázsi, azt meg kell hagyni! Tedd pontosan azt, amit mondok, és akkor lehet, hogy nem végzi az oltárra kötözve.
2: Uram, atyám.
7: Tudod, ezek errefelé nem igazán ökumenikusak.
3: Ez volt az a pillanat, amikor a hold illő módon engedelmeskedve a meggyőződés törvényének felkelt. Bár a számítások törvényére való tekintettel még csak a közelében sem annak a pontnak, ahol a sziklakopjúter szerint felbukkannia kellett volna. Azon a helyen foszladozó felhők közül kukucskálva egy vörös csillag ragyogott. pont a kör legszentebb sziklája fölött lógott, úgy sziklázva, mint a villózás a halál szemgödrében. Bajós volt és borzasztó, és Széltoló észrevette, hogy múlt éjjel óta egy kicsit nőtt. Az egybesereglett papságból a rémület sikolya röppent a magasba. A környező földsáncokon a tömeg előrébb nyomult, a fejlemények izgalmasnak ígérkeztek. Széltoló kezébe belesiklott egy kés, szerencsére a markolat, és a szortyogó hang a háta mögött megkérdezte.
7: Csináltál már ilyesmit korábban?
8: Milyesmit?
7: Berontani a templomba, megölni a papokat, ellopni az aranyat és kiszabadítani a szüzet.
8: Hát nem mondhatnám.
7: Így kell ezt!
3: Két hüvelyknyire Széltoló bal fülétől a hang olyan visításban tört ki, amilyet a pávián ad ki, ha lába beszorul egy visszhangzó kanyomba, és egy apró, ám szívós és izmos alak száguldott el mellette.
5: A fáklyák fénye megvilágította, hogy az elsuhanó alak egy nagyon öreg ember, abból a sovány fajtából, amit általában virgonc öreg úrnak neveznek. Teljesen kopasz, csak nem térdig érő szakállal és piszkafa lábakkal, amiket a viszerek egy meglehetősen nagy város úthálózatát rajzolták ki. A hideg ellenére sem viselt mást, csak egy szegecsekkel kivert bőriszákot, meg egy pár csizmát, amiben még simán belefért volna egy másik pár láb. A férfihoz legközelebbi két druida összenézett, és egyszerre lendítették sarlójukat. Röpke kavarodás után azonban mindketten labdává gömbölyödtek fájdalmukban, és hörögtek. A következő izgalmas percekben Széltoló az oltárkő felé oldalazott, félénken markolva a kést, hát ha így elkerülheti a nem kívánatos kommentárokat. Valójában a kutya se figyelt rá. Azok a druidák, akik nem menekültek ki a körből, általában a fiatalabbak és izmosabbak, összegyülekeztek az öregember körül, hogy a kőkörökkel együtt járó emberáldozat teljes témakörét megvitassák vele, ám a lármából és a csontrecsenésekből ítélve az aggasztján legalábbis egyenrangú vita partnernek bizonyult. Két virág érdeklődéssel nézte a küzdelmet. Széltoló vállon ragadta.
7: Tűnjünk innen!
8: Nem kéne segítsünk?
3: Biztos vagyok benne, hogy csak láb alatt lennénk, nyilatkozta Széltoló sietve. Te is tudod, milyen pocsék érzés, amikor roppant elfoglalt vagy, és mások a vállad fölött belebámulnak a munkádba.
8: De legalább mentsük meg az ifjú hajadont, követelte határozottan két virág.
3: Jó, de siessünk. Két virág elvette a kést, és oda rohant az oltárkőhöz. Több hiába való kísérlet után sikerült elnyiszálni a lány kötelékeit, aki felült és könyvzáporban tört ki.
8: Jól van, most már minden rendben,
3: kezdte a turista.
6: A francos nyavaját van rendben,
3: csattant fel a lány kisírt szemmel rámeredve.
6: Miért kell az embereknek mindenbe belavatkozniuk és tönkretenni a dolgokat?
3: Bosszusan belefújta orrát ruhája szegélyébe. Két virág zavarba esve nézett Széltolóra.
8: Úgy látom, nem egészen érted a helyzetet, mondta. Úgy értem, a biztos halál torkából mentettünk meg.
6: Errefelé igazán nem olyan könnyű,
3: válaszolta a lány.
6: Úgy értem, megőrizni a...
3: Elpirult és zavarában tekergetni kezdte öltözéke szélét.
6: Úgy értem, megmaradni, hogy nem hagyni, hogy nem elveszíteni az alkalmasságot.
8: Alkalmasságod?
3: Visszhangozta két virág. Ki érdemelve ezzel a multiverzum leglassú felfogású személyének járó Széltolókupát? A hajadon szeme összeszűkült.
6: Mostanra már odafenn lehetnék a holdistennőnél mézsört kortyolva ezüst serlekből,
3: zsémbelt.
6: Az a 8 év, amíg minden rohadt szombat este otthon maradtam, kárba veszett.
3: Felnézett Széltolóra, és savanyú arcot vágott. Széltolónak rossz érzése támadt. Lehet, hogy egy osonó lépés zaját hallotta meg, vagy a mozgás tükröződött a lány szemében, de lebukott. Valami átsűvített a levegőn, ott, ahol egy másodperce még a nyaka volt, és nekivágódott két virág kopasz koponyájának. Széltoló megpördült, és megpillantotta a fő druidát, aki épp újra lendítette a sarlóját. Az elfutás minden reményének híján kétségbe esetten odarúgott. A rúgás pontosan tért kalácson találta a druidát. Ahogy felsikoltott, selejtette fegyverét, a húsba döfött acél ocsmány kis nesze hallatszott, és a pap előre zuhant.
8: Mögötte a nyiszlett, hosszú szakállú ember kihúzta kardját a tetemből, letisztította egy marék hóval, és így szólt.
9: Kén az a lombágon? Ti fogjátok cipelni a kincset?
7: Kincset?
8: Nyögte Széltoló elhalóan.
9: A nyakékeket, meg az összes többit, az aranyláncokat. Szok van belőlük, hát ilyenek a papok,
8: mondta az öregember erősen nyálazva.
9: Semmi más, csak nyakék, nyakék, nyakék. Ki ez atyúk?
2: Nem hagyja, hogy megmentsük őt, felelte Széltoló. A lány dacosan nézett az öregre az elkent szemfesték alól.
9: A francba vele,
8: mondta a vén. Egyetlen mozdulattal felkapta a hajadon, hátára dobta, feljajdult a csúsztól és összeesett. Egy másodperccel később, még mindig hasonfekve így szólt.
9: Ne átszorogjott osztoba asszonyállap, segíts fel!
8: Széltoló legnagyobb megdöbbenésére, és valószínűleg a sajátjára is, a lány szót fogadott. Eközben Széltoló megpróbálta felrázni két virágot, akinek halántékán egy nem túl mély horzsolás vérezgetett, ám a kisember eszméletlen maradt. Arcára ráfagyott kissé aggodalmas mosoly. Lélegzése ziháló volt és különös. És nagyon könnyű is volt. Nem egyszerűen a normálisnál kisebb súlyú, de kifejezetten súlytalan. A varázsló ennyi erővel akár egy árnyékot is tarthatott volna a karjában. Széltolónak eszébe jutott, hogy a druidákról azt rebesgetik, különleges és szörnyű mérgeket használnak. Persze gyakran ugyanezek a rebesgetők állítják azt is, hogy a bűnözőnek a szeme se áll jól, hogy a villám sose csap kétszer ugyanoda, és hogyha az istenek arra szánták volna az embert, hogy repüljön, kezébe nyomtak volna egy repülőjegyet. De két virág könnyűsége valamiért megrémítette. Halálra rémítette. Felpislogott a lányra, akinek egyik vállán átvetve lógott az öreg, s egy bocsánatkérő félmosolyra görbült a szája. Úgy a leányzó vese tájékáról egy hang ezt nyöszörette.
9: Megvan minden! Tűnjünk innen még, mielőtt visszajönnek!
8: Széltoló a hóna alá csapta két virágot, és utánuk baktatott. Mi mást tehetett volna? Az öregnek volt egy nagy, fehér lova egy sorvadozó fához pányvázva, egy kicsi hólepte vízmosásban, nem messze a kőkörtől. A paripa szűre fényesen csillogott, és a pompás csatamén általános özbenyomását csak némileg csökkentette a nyerekhez kötött aranyér kímélő párnácska.
9: Oké, tegyél le! Van valamiféle kencefél a nyerek táckában, ha lennél olyan szíve!
8: Széltoló, amilyen gyöngéden csak tudta, odatámasztotta két virágot egy fához, és a holdvilágnál, meg ébredt rá a vészjósló új csillag halomány vörös fényénél, most először alaposan szemügyre vette megmentőjét. A férfi félszemű volt. Hiányzó szemét fekete kötést akarta. Vékony testét behálózták a sebhelyek, és jelenleg fehéren izzó izületi gyulladástól vibrált. Nyilvánvaló volt az is, hogy fogai már réges-rég leköszöntek hivatalukról. Ki vagy te? Kérdezte Széltoló.
9: Betán,
8: felelte a lány, aki egy maroknyi, ocsmányul bűzölgő, zöld gyógyírt masszírozott az öreg hátába. Fellépése azt sugallta, hogy ha előzőleg megkérdezték volna tőle, miféle események következhetnek be, amikor a hős, hófehér paripán megmenti a feláldozandó szüzet, vélhetőleg nem hozta volna szóba a gyógykenőcs lehetőségét. Ám ha már úgy alakult, hogy a balzsamnak elő kellett kerülnie, feltett szándéka, hogy profi módra alkalmazza.
2: Az öreget kérdeztem, mondta Széltoló.
8: Egy csillagfényű szem tekintett fel rá.
9: Cohen meghívnak, fiú!
8: Betán keze megállt masszírozás közben.
9: Cohen?
8: Lehelte.
9: Cohen a barbár? Thank you, Bob!
8: Várjon csak, kezdte Széltoló. Cohen egy nagy darab, délceg dalia, nyaka, mint a bikáé, mellizmai olyanok, mint egy zsák focilabda. Ő a korong legkiválóbb harcosa, egy élő legenda. Emlékszem, a nagyapám mesélte, hogy látta egyszer a... A nagyapám.
2: Elcsuklott a hangja a szúrós pillantás súlya alatt.
8: Ó, hebegte.
9: Ó, hát persze.
8: Elnézést.
9: Hát igen,
8: sóhajtott a Cohen.
9: Pomposan ez van, fiú. Én vagyok az egész élet a saját legendámban.
8: Megáll az eszem, ámult Széltoló.
3: Pontosan hány éves is vagy?
9: 87.
10: De te voltál a legjobb, kiáltotta Betán. A bárdok még mindig a te tetteidet zengik.
3: Cohen vállott von, s ettől rögtön fájdalmasan felsziszent.
9: Szoszám kaptam honoráriumot,
3: mondta, és a havat nézte merengve.
9: Ez életem mottója. 80 év meló, és mit tudok felmutatni? Hátfájást, aranyeret, rossz emésztést, és legalább 100 leveszt leceptet. Leveszt! Jaj, utálom a leveszt!
3: Betán összeráncolt homlokkal kérdezte.
8: Levesz?
3: Leves, magyarázta Széltoló.
9: Levesz,
3: fintorgott Cohen undorral.
9: Tudod, a fogam miatt? Senki se vesz komolyan, ha nincs fogad. Azt mondják, csücs ide a tűz mellé, apó, és egyél egy kis lev...
3: Élesen Széltolóra merett.
9: Nagyon csúnyán köhögte, fiú.
3: Széltoló nem volt képes a szemébe nézni. Elfordította a fejét, és elszorult a szíve. Két virág még mindig a fának támaszkodva hevert, békésen, eszméletlenül, és olyan szemrehányóan nézett ki, ahogy csak lehetséges volt az adott körülmények között. Cohennek is eszébe jutott. Bizonytalanul lábra állt, és odavonszolta magát a turistához. Mindkét szemhéját felhúzta, megvizsgálta tekintetét, majd a pulzusát.
8: Eltávozott, mondta.
3: Halott? Kérdezte Széltoló. Elméje parlamentjében egy tucat érzelem ugrott talpra, és kezdett ordibálni egyszerre. A megkönnyebbülés emelkedett szóra elsőnek. Aztán a megrázkódt tapás szólalt fel, s javasolt rendeutasítást, aztán a zavar, a rémület és a veszteség érzet kapcsolódta be a vehemens vitába, ami csak akkor ért véget, amikor a szomszéd teremből átjött a szégyen, hogy megnézze, mit ölik ezek egymást.
8: Nem!
3: Válaszolta elgondolkozva Cohen.
8: Nem egészen. Csak eltávozott.
3: De hova?
8: Dunstan szincs,
3: felelte Cohen.
9: De azt hiszem, ismerek valakit, akinek lehet, hogy van egy térképe.
3: Messze kinn a hómezőkön fél tucatnyi vörös fénypetty izzott az árnyakban.
11: Már nincs messze,
3: jelentette ki a vezérvarázsló egy kis kristálygömbbe kémlelve. A háta mögött felhangzó általános mormogás azt csugalmazta, hogy bárhol is legyen Széltoló, semmi esetre sincs távolabb, mint egy jó leső forró fürdő, egy kiadós étkezés, meg egy puha meleg ágy. Aztán a leghátul caplató varázsló megállt.
11: Hallgassátok csak!
3: Hallgatták. Elsősorban a tél kis neszeit, amely kezdte végre igazán markába kaparintani a vidéket, a kövek csikordulását és apró cseprő élőlények tülekedésének tompított zaját a hótakaró alatti járatokban. Egy távoli erdőben farkas üvöltött. Zavarba jött, mikor senki sem csatlakozott hozzá, és gyorsan abba hagyta. Ezen kívül a holdvilág ezüstös havazásának hangja hallatszott még, na meg fél tucatnyi varázsló zihálása, ahogy megpróbáltak halkan lélegezni.
11: Nem hallok semmit, kezdte az egyik.
8: Rendben.
3: Aztán mind meghallották. Egy erőtlen távoli recsegést, mintha valami nagyon gyorsan mozogna a ropogó hóba.
11: Farkasok?
3: Vetette fel az egyik varázsló. Mindnyájan a gírhes, éhes testek százaira gondoltak, ahogy szökelve közelednek az éjben.
11: Nem, rázta fejét a vezér. Túl szabályos. Esetleg egy hírnök?
3: Már harsogóbban szólt, úgy, mint amikor valaki siet veszi az ellert.
11: Fellövök egy jelzőfényt,
3: döntött a vezér. Felmarkolt egy maréknyi havat, labdává gyúrta, magasra hajította, és meggyújtotta az újbegyéből kilövellő oktarintűz sugárral. Mindez rövid ideig tartó, vadul kékellő ragyogást eredményezett.
11: Csönd támadt.
3: Aztán egy másik varázsló megszólalt.
11: Te hülye állat, most nem látok semmit.
3: Ez volt az utolsó, amit hallottak. Mielőtt valami fürge, kemény és zajos vágódott nekik a sötétségből, aztán eltűnt az éjszakában. Amikor kiásták egymást a hóból, csak csepplábnyomok takaros, zsúfolt csapását találták. Kis lábnyomok százait, mind nagyon közel egymáshoz, amik olyan egyenesen vágtak át a havon, mint egy fényszóró.
1: Nekromancia,
3: borzadt el Széltoló. A banya a tűz másik oldalán vállat vont, és előhúzott egy pakli elpiszkolódott kártyát egy észrevehetetlen zsebből. A kinti ordító fagy ellenére a jurta légköre leginkább egy kovácsmester hónaljára hasonlított, és a varázsló már izzadt, mint a ló. A ló trágya jól tüzelt, ám a ló népének még volt mit tanulnia a szellőztetésről, kezdve a szó jelentésével. Betán oldalra hajolt.
10: Ki az a nekromanci?
3: Suttogta.
1: Nekromancia, halott idézés, beszélgetés a holtakkal, magyarázta Széltoló.
3: A lány kissé kiábrándultnak látszott. Már megették a lóhúsból, lósajtból, véres lókolbászból és lóheréből álló vacsorát, lóbabbal és lótusszal, s megitták a gyenge sört, melynek eredetéről Széltoló nem kívánt találgatásokba bocsátkozni. Cohen, akinek lóleves jutott, elmesélte, hogy a tengelyföldi lótörzsek nyerekben születnek, amit Széltoló nőgyógyászati képtelenségnek ítélt, és hogy különösképp jártasak a naturális mágiában, mivel a pusztai életmód ráébreszti a népeket arra, milyen remekül illeszkedik az ég a földhöz, méghozzá minden ponton, és ez óhatatlanul elmélyült gondolatokhoz vezet, mint például miért, vagy mikor, és miért is nem próbálkozunk meg egy kis marhával a változatosság kedvéért? A törzsfő nagyanyja odabiccentett Széltolónak, és kiterítette maga előtt a kártyákat. Ahogy már híven feljegyeztük, Széltoló volt a korong legpocsékabb varázslója. Egyetlen más varázsige sem maradt meg a fejében, amióta az ige beleköltözött, körülbelül ahhoz hasonlóan, hogy a halak sem törekszenek a csuka közelebbi ismerettségére. De ettől még megőrizte büszkeségét. És ugyebár a varázslók rühellik nézni, mikor nők visznek véghez varázslatot. Legyen az a legszimplább bűbáj. A láthatatlan egyetemre sose vettek fel lányokat, valami dünnyögve a vízvezeték hálózat átszerelésének egekbe rúgó költségéről. De az igazi ok, a kimondatlan rettegés volt attól, hogy ha a nőknek is szabad lenne babrálni a mágiával, valószínűleg zavarba ejtően jól csinálnák.
12: Különben se hiszek a tarokkártyákban, morogta Széltoló. Az a szöveg, hogy a világegyetem lepárolt bölcsessége rejlik bennük egy nagy ökörség.
3: Az első füstsárgította, időrágta kártyalap. A csillag kellett volna, hogy legyen. De az ismerős, kis, kezdetleges sugarakkal körbevett kerek korong helyett egy apró, vörös petty látszott rajta. A banya mormolt valamit, megkaparázta a lapot a körmével, majd fürkészően Széltolóra merett.
12: Semmi közöm hozzá.
3: A nyanya megfordította a kézmosás fontosságát, a 8x8-ast, az égboltozatját, az éjtócsát, az elefánt négyest, a teknőc ázt, és Széltoló már várta a halált. Valami a halállal se stimmel. A kártyalapon egy viszonylag élethű ábrázolása kellett volna legyen annak, ahogy a halál megüli habfehér paripáját, s valóban ő ott is volt. De az ég mögötte vörösbe játszott. És egy piciny figura tűnt fel egy távoli hegyen épp átkelőben, a lózsírral töltött lámpások fényénél alig-alig kibehetően. Széltolónak nem kellett azonosítania az illetőt, hiszen a képen látszott mögötte egy lába sok száz lábikóval. A podgyász mindenhová követi a gazdáját. Széltoló egy pillantást vetett a jurtán keresztül két virágra. Sápadt talak egy rakás lóbőrön.
1: Tényleg halott? Kérdezte.
3: Cohen tolmácsolta a vénasszonynak, aki tagadólag rázta a fejét. Belenyúlt a mellette lévő falábába, az alján kotorászott mindenféle zacskók meg üvegecskék között, még végül lelt egy kicsiny zöld fiolát, melynek tartalmát Széltoló sörébe öntötte. Széltoló gyanakodva szemlélte.
9: Azt mondja, valami orvosszág,
3: mondta Cohen.
9: Én a helyedben meginnám, mert ezek a népek könnyen dübegurulnak, ha a vendégszeretetük elutasításra talál.
12: Fú, nem fogja szétrobbantani a fejemet?
9: Azt mondja, életbe vágó, hogy megint.
12: Nos, ha egész biztos vagy abban, hogy a dolog oké, hát jó. Az biztos, hogy a söríze ennél rosszabbá nem lehet.
3: Ivott egy kortyot, teljes tudatában annak, hogy minden szem rámered.
9: Hát nem is olyan...
3: Valami felkapta, és a levegőbe hajította. Ugyanekkor egy másik érzéklet szerint még mindig a tűz mellett üldögélt. Látta magát odalenn, egy egyre kisebbedő alakot a tűzfény körében, amitől sebesen távolodott. A körülötte lévő játékfigurák intenzíven bámulták elhagyott testét, kivéve az anyót, aki felnézett egyenesen rá, és vigyorgott. A körkörös tenger rangidős varázslói egyáltalán nem vigyorogtak. Kezdtek ráébredni, hogy valami teljességgel, újjal és félelmetessel kell szembenézniük egy karrieréhes fiatalemberrel. Valójában egyikük se tudta, hogy Armand hány éves igazából, de ritkás haja még mindig feketén lett, és bőrének viaszos árnyalatát könnyen nézhette valaki, főképp gyenge megvilágításban, az ifjúság hamvának. A nyolc rend hat túlélő vezetője a hosszú, fényes és új asztalnál ült, amely korábban Galdor Mállatvix dolgozó szobájában állt, és mind azon törték a fejüket, hogy mi is az pontosan Armandban, ami miatt égeti őket a vágy, hogy belerúgjanak. Nem az, hogy becsvágyó meg kegyetlen. A kegyetlen emberek ostobák. Mind tisztában voltak vele, hogyan lehet kihasználni a kegyetlen embereket, és még annál is jobban tudták, hogyan hajlítsák mások becsvágyát saját előnyükre. Nem maradt sokáig 8. szintű varázsló, ha nem vagy mestere az ilyesféle szellemi dzsúdónak. Nem az, hogy vérszomjas, hataloméhes, vagy különösebben gonosz lett volna. Mindezen tulajdonságok nem szükségképpen jelentenek hátrányt egy varázslóban, sőt, nagyjából is egészében a varázslók semmivel se gonoszabbak, mint mondjuk nagy általánosságban a Rotary Klub bizottsága. S mindőjük nem annyira varázslatos ügyessége, mint inkább ellenlábasai gyöngeségeinek sosem szűnő kiaknázása révén emelkedett választott hivatásának magasába. Nem az, hogy kiemelkedően bölcs lett volna. Bölcsességice minden mágus ugyancsak nagyra tartotta magát, ez a munkakörrel járt. És még csak személyes vonzereje sem volt. Mind azonnal felismerték a karizmát, amikor szembe jött velük, és Armandnak annyi se jutott belőle, mint egy kacsatojásnak. Az igazság az, hogy Armand nem volt jóságos, vagy gonosz, vagy kegyetlen, nem volt szélsőséges semmilyen módon, kivéve egyet, a szürkeséget. Ezt emelte egész a szép művészetek szintjére, és kifejlesztett magának egy olyan elmét, ami zord volt, irgalmatlan és logikus, mint a pokolbogyrai. Az volt a legkülönösebb az egészben, hogy a varázslók mindegyike találkozott már munkája során nem is egy tűzokádó, denevérszárnyú, tigriskarmú lénnyel, egy mágikus nyolcszög meghitt bizalmasságában, de még soha, de soha nem érezte magát annyira kényelmetlenül, mint alig 10 perce, amikor Armand becsörtetett a szobába.
12: Elnézést a késésért, uraim, hazudta, kezei dörzsölgetve szaporán. Oly sok a teendő, oly sok a szerveznivaló. Biztos vagyok benne, hogy megértik, hogy is van ez.
3: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak, amíg Armand helyet foglalt az asztalfőn, és sietősen átlapozott egy csomó papírt.
13: Mi lett Galdor székével? Azzal, aminek oroszlán mancsai és csirkelábai vannak?
3: Érdeklődött Csiglád Bért. A trónus eltűnt. A megszokott bútorok többségével egyetemben. S helyüket most sok-sok alacsony, bőrrel bevont cég foglalta el, amik hihetetlenül kényelmesnek tűntek egészen addig, amíg nem ültél rajtuk úgy 5 percig. Azzal?
13: Azt elégettettem.
3: Armand felsenézve vetette oda.
13: Elégettette? De hát az egy felbecsülhetetlen értékű varázstárgy, egy eredeti csupán csak limlom, attól tartok,
3: mondta Armand, és megajándékozta egy röpke mosolyra.
13: Meg vagyok győződve arról, hogy valódi varázslóknak ilyesmire semmi szükségük. Na és most, ha a napi intézendőknek szentelnék becses figyelmüket.
14: Mi ez a papírfecni?
3: Ágált tovább Csigládbért, a megtévedtek közül, azzal az irattal hadonászva, amit korábban elétettek, annál is inkább dühösen lobogtatva, mert tudván tudta, hogy saját széke odafenn, telezsúfolt és kényelmes tornyában, ha lehet, még díszesebb, mint Gáldoré volt.
12: Egy ágenda, Csiglád, oktatta Armand türelmesen.
3: Egy agenda? Az meg miféle újisten?
12: Nem isten. Csak azon dolgok listája, amiket meg kell vitassunk. Roppant egyszerű.
3: Sajnálom, ha úgy érzi. Korábban sose volt szükség erre.
12: Úgy vélem, szükség az lett volna rá. Csupán csak egyesek elmulasztották ezt felismerni, mondta Armand észszerűséget zengő hangon. Vért tétovázott.
3: Na jó, rendben, felelte mogorván, miközben körbenézett, támogatást keresve. De mi az, hogy ez itt? Azt mondja, orrához emelte az írást, hogy Gréber Mölcs utódja. Az öreg Rumli Zammár lesz az, hát nem? Hát már 1000 éve várakozik.
12: Igen, igen, valóban.
3: De elég józan gondolkozású.
12: Mi?
3: Meg vagyok győződve arról, hogy mindnyájan tisztában vagyunk a megfelelő vezetői képességek fontosságával. Fuvalászta Armand. No már most. Zamár, nos, természetesen kitűnő fickó. Kitűnő a maga módján. Ám
12: nem a mi dolgunk,
3: vágott közbe a többi jelenlévő egyike.
12: Nem,
3: de lehetne, mondta Armand. Csönd támadt.
12: Beavatkozzunk egy másik rend belügyeibe?
3: Kérdezte Vért.
12: Szó sincs róla.
3: Utasította vissza Armand. Csak azt javallottam, hogy esetleg adhatnánk tanácsot.
12: De térjünk erre vissza a későbbiekben.
3: A varázslók még sosem hallották a hatalmi bázis kifejezést. Máskülönben Armand mindezt nem úszta volna meg szárazon.
12: Ám az az igazság, hogy a varázslók számára teljességgel ismeretlen koncepció egy másik mágus megsegítése a hatalomért folyó küzdelemben, még ha ez esetleg meg is erősítené saját pozíciójukat. Függetlenül az ellenséges érzületű, paranormális lényektől egy becsvágyú varázslónak bőven elég megharcolnia maga harcát rendjebeli ellenségeivel.
14: Úgy vélem, most rátérhetnénk a széltuló ügyre,
3: javasolta Armand.
14: És a csillagra,
3: tette hozzá Vért.
12: Egyesek már észrevették, ha nem tudná.
14: Aha,
12: és azt mondják, hogy nekünk kéne valamit tenni,
3: zsörtörődött Lumoyel Panther az éjfél rendjéből.
12: És vajon mit, kérdem én?
14: Ez egyszerű,
3: legyintett Vért.
12: Azt mondják, olvassuk el az oktávót.
14: Mindig ezt mondják, rossz a termés, olvassuk el az oktávót. Döglődik a pehén, olvassuk el az oktávót. A varázsigék majd mindent szépen rendbe hoznak.
12: Lehet, hogy van ebben valami, mondta Armand. Az én néha jelődöm meglehetős alapossággal tanulmányozta az oktávót.
14: Mint mi mindnyájan,
3: csattant fel Panther.
12: De mi haszna?
14: A 8 igének együtt kell működnie.
12: Ó, igen, egyetértek. Ha minden más csődöt mond, akkor talán meg kell kockáztassuk. De vagy együtt mondjuk ki mind a 8-at, vagy sehogy.
14: És az egyik annak a széltorónak a fejében lappang.
12: Akit nem vagyunk képesek megtalálni, jegyezte meg Armand. Így áll a dolog, nem de bár?
14: Biztos vagyok benne, hogy mind megpróbálkoztunk vele maszekban.
3: A varázslók pirulva néztek egymásra. Végül Vért legyőzte.

0: A húrulájval kerestettem. Felhívnám a jelenlevők figyelmét, hogy én megpróbálkoztam mind a rúnákkal, mind a tükörrel, és még egy kerti törpe belsőségeivel is.
1: Én a mező állataival és a lég madaraival beszéltem.
0: Eredmény? Nulla! Nos, én magának a földnek a csontjait faggattam. Aha, meg a földtani rétegeket, és annak a hegyvonulatait.
2: Hirtelen barátságtalan, fagyos csönd támadt. Mindenki arra a varázslóra merett, aki ezt mondta. Akit amúgy Gálmak facsanknak neveztek,
3: s jelenleg kényelmetlenül fészkelődött a székén.
1: Csingilingi csengőkkel a nyakadban, mi?
0: Azt nem mondtam, hogy válaszoltak, mondtam? Nem mondtam, na ugye?
2: Armand végighordozta tekintetét az asztal mentén. Én utána küldtem valakit, hogy előkerítse, nyilatkozta. Vért felhorkant.
0: Az utolsó két alkalommal nem túl sok sikert hozott ez a módszer, ugyebár?
2: Azért, mert mágiát vettünk igénybe, holott nyilvánvaló, hogy széltoló valahogy el tud bújni a varázslatok elől. De a lábnyomait nem tudja elrejteni.
0: Nyomkeresőt küldött?
2: Azt is lehet mondani.
0: Egy hőst?
2: Vért tónusa sikerrel tömörített sok-sok jelentést egyetlen szóba. Ilyen hangnemben hangzik el egy másik világegyetemben, egy echte déli szájából a mindennapi dögölj meg, Jenki! A varázslók leesett állal bámultak Armandra. Igen, mondta ő nyugodtan.
0: Kinek a megbízásából?
2: Kérdezte Vért. Armand rászegezte szürke szemét. A sajátomból. Nem volt szükségem senki máséra.
0: Ez rendkívül szokatlan. Rendkívül. Mióta kell varázslóknak hősöket bérelniük, hogy elvégeztessük velük a saját munkánk?
2: Amióta egyes varázslók ráeszméltek, hogy a mágiájuk nem működik, vágott vissza Armand.
0: Csak pillanatnyi kudarc. Pillanatnyi, semmi több.
2: Armand a vállát vonogatta. Lehetséges. Ám nincs vesztegetni való időnk. Bizonyítsák be, hogy tévedek. Találják meg széltolót a kristálygömbökkel, vagy beszéljenek a madarakkal. De ami engem illet, bölcs akarok lenni, és a bölcsek azt cselekszik, amit megkövetelnek az új idők.
4: Közismert tény, hogy a harcosok és a varázslók nem jönnek ki valami hű de jól egymással, mert az egyik oldal szerint a másik oldal vérszomjas idióták gyülekezete, akik nem tudnak egyidejűleg járni meg gondolkodni, míg a másik fél magától értetődően gyanakszik egy olyan férfiúi testületre, amely állandóan motyog és bokáig érő ruhát visel. Ó, mondják a varázslók, ha már erről van szó, akkor hogy is van csak azokkal a szögecsekkel kivert örvekkel, meg olajozott izmokkal oda le a fiatal férfiak pogány egyesületében? Amire a hősök azt felelik, ez aztán a szemre hányás egy rakás semmire kellőtől, akik nem mernek még csak a közelébe sem menni egy nőnek, mert hogy, ezt kapt ki öregem, attól remegnek valahogy kiszívja belőlük misztikus erejüket. Rendben, mondják erre a varázslók, de azzal nagyjából ki is fújtatok, ti meg az illegő, billegő bőrzacskóitok? Aha, mondják erre a hősök, miért is nem? És így tovább.
2: Ez a dolog már évszázadok óta tart, és számos jelentős csatához vezetett, amik hatalmas földterületeket tettek lakhatatlanná a diszharmonikus mágia frekvenciának köszönhetően. Valójában a hős, aki e pillanatban az örvényfenség irányába galapozott, sosem keveredett bele az efféle vitákba, mert a hősök az érvelést nem veszik igazán komolyan, de legfőképp azért, mert ez a hős egy hősnő volt. Ráadásul vöröshajú. Na már most. Ez az a pont, ahol rendszerint az ember átpislant a válla fölött a könyvillusztrátorra, és beiktat egy hosszadalmas leírást bőrruházatról, comb középig simuló csizmákról, meg mezítelen pengékről. Olyas szavak, mint például telt, gömbölyded, mi több hegyke lopóznak az elbeszélésbe, míg nem az író végül kénytelen jeges zuhany alá állni és lepihenni. Ami elég nagy butaság. Mert az olyan nő, aki nekivág, hogy kardjával keresse meg a kenyerre valót,
3: nem fog

0: úgy kinézni, mint valami specializált, csak kifinomult ízlésvilágú haladóknak fehér nemű katalógus címlapja. A francba. Minden esetre szögezzük le, hogy Heréna, a hennehajú hárpia, ha bár egész klasszul nézhet neki, egy alapos fürdetés, nagy teljesítményű manikűrözés és csápi tau, keleti egzotikumok, hastánc és harci felszerelések boltjának, hősök tere, Ankh-Morpork, bőráru osztályán tett látogatás után jelenleg eléggé praktikusan könnyű láncinget, puha csizmát és rövid kardot visel. Jó, egyefene, legyen a csizma bőrből. De nem fekete. Kíséretében lovagol egy csapat napbarnított férfi, akiket minden bizonnyal hamarosan megölnek. Így bemutatásuk nem feltétlenül szükségszerű. Abszolút semmi hecsker nem akad egyikükön sem. Jó, figyelj, ha nagyon akarod, lehet rajtuk bőrgúnya. Heréna nem volt túlzottan elragadtatva tőlük, de Morporkban nem lehet más felbérelhető zsoldost. Számos polgár költözött ki a városból, s vette útját a hegyek felé, rettegve az új csillagtól. Ám Heréna másokból tartott a hegyvidék irányába. Elfordulva a fennsíktól, perem iránt terült el a sivár Trollcsont-hegység. Heréna, aki oly sok éven át használta ki a páratlanul egyenlő esélyeket, melyek mindazon hölgyek rendelkezésére állnak, akik egy laza csukló mozdulattal tudják megsúhogtatni szabjájukat, ösztöneire hallgatott. Armand leírása szerint ez a bizonyos széltoló egy patkányra hasonlított, márpedig a patkányok előszeretettel bújnak fedezékbe. Meg aztán a hegyek jó messzire voltak Armandtól, s noha ő volt jelenlegi munkaadója, Heréna ennek szerfelett örült. Volt valami a pasas madarában, amitől viszketni kezdett a tenyere. Széltoló tökéletesen tisztában volt azzal, hogy pánikba kellene esnie. De nem ment a dolog. Mert noha ennek nem volt tudatában, az olyan érzések, mint például a pánik, meg a rettegés, meg a harag, mind a mirigyekben tocsogó nedvekkel függnek össze, amely mirigyeket széltoló hátrahagyta a testében. Nehezére esett tisztázni azt, hol is van valójában az igazi teste. Ám amikor lenézett, abból, amit épp elméjének megőrzése véget továbbra is bokájának hívott, egy vékonyka kék szálat látott kinyúlni és eltűnni a környező feketeségben. Észszerűnek tűnt tehát feltételezni, hogy teste a szál másik végén található. Ő lett volna az első, aki elismeri, hogy nem volt valami különös kép kiváló test, de némely darabjához szép emlékek fűzték, és ráébredt, hogy ha az a kis kék szál elszakadna, akkor hátralevő életét, létezését kénytelen lesz spiritista szeánszokon használatos ABC-s deszkalapok közelében eltölteni, azt színlelve, hogy valaki más halott nagynénikéje, és egyéb olyan dolgokra is rákényszerülne, amikkel az elveszett lelkek hagyományosan múlatják az időt. Az ezen gondolat menet szülte szintiszta rettegés olyannyira megfagyasztotta ereiben a vért, hogy észre sem vette, amikor újra földet taposott a lába, vagyis inkább valami földféleséget. Úgy döntött, ez biztos nem a föld, ami, ha jól emlékezett, egyrészt nem volt ilyen fekete, másrészt nem örvény lett ilyen őrítően. Körülnézett. Körülöttem meredek, élesen kirajzolódó hegyek meredtek fel a kegyetlen csillagokkal teli hintett fagyos égre, olyan csillagokkal, amiket a multiverzum egyetlen mennyei atlasza sem tüntet fel, ám amik között világosan kivehető volt egy rosszindulatú, vörös korong. Széltoló megborzongott, és elfordította tekintetét. A föld előtte éles szögben lefelé lejtett, és száraz szél suttogott a fagytól repedezett sziklák között. Effektíve suttogott. Ahogy a szürke örvények belecsimpaszkodtak köntösébe, és megcibálták haját, széltoló hangokat vélt hallani. Elmosódóan, messziről, amik ilyesmiket mondtak.
1: Biztos vagy abban, hogy azok ehető gombák voltak a gulyásban?
2: Mintha úgy érezném,
0: és a kilátás gyönyörű, ha egy kicsit kijebb hajolsz, és ne hisztíz, ez csak karcolás. Meg ilyeket, hogy hé, vigyázz, merre célzol az az íjjal, majdnem. És itt tovább. Kezével befogta fülét, lecsetlett, lebotlott a lejtőn, s olyan látványban lett része, amit kevés eleven halandó láthatott. A talaj még élesebb szögben meghajlott. Óriási, mérföldszéles tölcsérré alakult, amiben a hold lelkek suttogó fuvallata fújt bele végtelen, visszhangos susogással, mintha maga a korong lélegezne. Egy keskeny sziklanyolvány ébredt ki a lyukból egyenesen föléje, ami egy körülbelül 100 láb széles sarkantyúban végződött. Oda fenn egy kert, gyümölcsössel és virágágyásokkal, meg egy elég kicsi, fekete villa. Egy keskeny ösvény vezetett oda. Széltoló hátra nézett. A fényes kék szál még ott volt. És a podgyász is. Az ösvényen gubbasztott és őt leste. Széltoló sosem jött ki jól a podgyásszal, mert a podgyász mindig azt a benyomást keltette, hogy rengeteg kifogásolni valót talál Széltoló magaviseletében. De most az egyszer nem utálkozva merett rá. Határozottan szívszaggató látványt nyújtott, mint a kutya, mely friss tehénganéjban kellemetesen meghemperegve hazatér, és rá kell döbbenjen, hogy a család közben átköltözött a szomszéd kontinensre. Rendben, vetette oda Széltoló kegyesen. Na gyere! A podgyász kidugta a lábait, és követte őt fel a csapáson. Széltoló valahogy arra számított, hogy a nyúlványon elterülő kert tere lesz elfonnyadt virággal. Ám gondosan ápoltnak bizonyult, és nyilvánvalóan olyan valaki ültette tele, akinek jó szeme volt a színekhez, feltéve, hogy a szóban forgó szín mély bíbor, évfekete vagy szemfedőfehér. A levegő hatalmasra nőtt liliomoktól illatozott. A frissen kaszált pázsit közepén egy mutató nélküli napóra állt. A lassan baktató podgyásszal a háta mögött Széltoló végigosont egy márványtöredékek borította ösvényen a ház hátsó végéhez, és belökte az ajtót. Négy ló bámult rá abrakos tarisznyája fölött. Melegek és elevenek voltak, és valószínűleg a leggondozottabbak, amiket Széltoló valaha is látott. A nagy fehér ménnek saját box jutott, aminek ajtaján egy ezüst szín és fekete lószerszám lógott. A többit a szemközti falnál egy szénakas elé kötötték ki, mintha a látogatók csak rövid időre ugrottak volna be. A podgyász megtaszította a bokáját. Széltoló megpördült és azt sziszegte. Koplette! Podgyász visszahúzódott. Meghökkentnek tűnt. Széltoló lábujjhegyen a másik oldalon lévő ajtóhoz óvakodott, és betaszította. Az ajtó egy kövezett átjáróra nyílt, ami aztán egy tágas halba vezetett. Előre settenkedett, hátát szorosan a falnak vetve. Mögötte a podgyász lábujjhegyre állt, és idegesen sietett utána. Maga a hal, nos, nem annyira az aggasztotta Széltolót, hogy a hal sokkal nagyobb, mint kívülről az egész villa. Ahogy a dolgok manapság állnak, Széltoló gúnyosan kinevetett volna bárkit, ha azt bizonygatta volna, hogy a lehetetlenre vállalkozik, aki egy akóbort próbál beletölteni egy messzelyes kupába. Nem is a dekoráció, melynek stílusa a korai kripta irányzatot idézte, és tobzódott a fekete drapériákban, hanem az óra. Roppant nagy volt. Teljesen betöltötte a teret a két kanyargós faragványok borított a falépcső között. A faragás olyasmiket ábrázolt, amiket épeszű ember kizárólag valami illegálissal kötött szorosabb és hosszabb ismeretség után vizionálhat, de akkor sem muszáj. Az órának továbbá volt egy nagyon hosszú ingája, és ez az inga lassú, fogcsikorgattató tiktakkal lengett, ugyanis az a fajta szándékos, bosszantó ketyegés volt, aminek kifejezett szándékában áll, hogy ráébresszen minden egyes tikk, és minden egyes rohadt tak újabb másodpercet orzott el az életedből. Az efféle hang ugyancsak elevenbe vágóan sugallja, hogy azon a bizonyos, feltételezett homokórán valahol még néhány homokszem perget ki alólad. Magától értetődik, hogy az inga súlya élben, mégpedig borotva éles élben végződött. Valami megbökte Széltoló vesetájékát, ingerülten fordult hátra. Ide figyelj, te bőrönt fajzat, mondtam már, hogy... De nem a podgyász volt. Egy fiatal nő állt ott. Ezüst hajú, ezüst szemű, eléggé megrökönyödve. Ó, Széltoló levegő után kapkodott.
3: Szia.
4: Te életben vagy?
0: Kérdezte a lány olyan hangon, amiről az embernek rögtön strandnapernyő, napolaj, enyhe alkoholtartalmú jégbe hűtött italok jutnak az eszébe. Élénken remélem, felelte Széltoló, az a mélázva vajon a mirigyei, akárhol is vannak éppen, jól mulatnak-e?
2: Néha nem vagyok benne egész biztos.
0: Mi ez a hely?
4: Ez a halálháza.
0: Aha, mondta Széltoló, és végignyalta kiszáradt ajkát.
2: Hát akkor örventem a szerencsének, már itt se vagyok.
0: A lány összecsapta a kezét.
4: Jaj, ne! Ne menj el! Ritkán akad élő látogató. A halottak meg olyan unalmasak. Nem gondolod?
0: De igen. Értett egyet lázasan Széltoló, az ajtóra szegezve pillantását. Úgy képzelem, nem csevegnek valami sokat.
2: Aj, mindig csak amikor még életben voltam, meg az én időmben még tudtuk, hogyan vegyünk levegőt,
0: idézte a lány, karcsú fehér kezét Széltoló karjára téve. Rámosolygott.
4: Tisztára begyöpösödöttek. Semmi móka, olyan hűvösek, olyan merevek.
2: Kihűltek? Meg merevedettek?
0: Segítette ki Széltoló, miközben a lány egy boltíves folyosó felé terelgette.
4: Teljesen. Hogy hívnak? Az én nevem Isabel.
0: Széltoló. Már elnézést. De ha ez itten a halálháza, akkor te mit keresel itt? Nem látszol holtnak.
4: Ó, én itt lakom.
0: Isabel átható pillantást vetett rá.
4: Figyelj csak. Ugye nem azért jöttél, hogy megmentsd elvesztett szerelmesed. Ugye? Az mindig felidegesíti apust. Azt mondja, még jó, hogy sosem alszik, mert különben állandóan felébreszteni a trap, trap, trap, ahogy az ifjú hősök ide masíroznak, hogy visszacipeljenek egy csomó butalibet. Ezt szokta mondani.
0: Gyakran fordul elő, mi? Hehegte Széltoló, ahogy végig mentek egy feketével bevont folyosón.
4: Állandóan. Szerintem oltári regényes. Csak amikor elmész, nagyon fontos, hogy ne nézz vissza.
0: Miért?
4: Isabel vállat van. Hát fogalmam sincs. Talán nem túl szép a látvány. Tényleg te egy igazi hős vagy?
0: Nem igazán. Tényleg nem. Egyáltalán nem. Még annyira se. Csak azért jöttem, hogy megkeressem egy barátomat, mondta Széltoló nyomorúságosan. Esetleg nem láttad őt valamerre? Kis kövér fickó, rengeteget locsog, szemüveget hord, meg röhelyes ruhákat. Miközben beszélt, érezte, hogy valami lényegeset nem vett figyelembe. Lehúnyta a szemét, és megpróbálta visszaidézni a beszélgetés legutolsó pár percét. A felismerés úgy kólintott a fejbe, mint valami homokzsák.
2: Apus!
0: A lány tartózkodóan lesütötte a szemét.
4: Hát, igazából csak nevelő apám. Azt mondja, akkor talált engem, amikor még pöttöm voltam. Jaj, az egész egy rendkívül szívfacsaró történet.
0: Felderült az arca.
4: Gyere, bemutatlak neki. Ma este pont itt vannak a barátai is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog örülni. Nem sűrűn érintkezik emberekkel társadalmilag. Ahogy én se.
0: Tette hozzá. Bocsánat, vágott közbe Széltoló. Jól értettem. A halálról beszélünk, ugye? Magas, kiállnak a csontjai, üres szemgödrök, kaszával jól felszerelt, ugye? A lány felsóhajtott.
4: Igen. Attól tartok, a külleme ellene szól.
0: Igaz ugyan, hogy amint korábban már utaltunk rá, Széltoló úgy viszonyult a mágiához, mint egy bicikli a poszméhekhez, mindazonáltal osztozott a varázsművészetek gyakorlóinak amakiváltságában, hogy halála pillanatában maga a halál kell személyesen igényét benyújtsa rá, nem pedig len valamely alacsonyabb rangú antropomorf mitológiai megtestesülés, ahogy általánosságban szokásos. Széltoló a meghalást, jórészt a szükséges rátermettség hiányában, állhatatosan elmulasztotta a kellő időben. S ha volt valami, amit a halál igazán rühelt, Hát az a pontatlanság.
4: Figyelj csak, én azt hiszem, hogy a barátom csak elcsavargott valamerre, mondta. Hát mindig ilyeneket csinál, ebből áll az egész élete. No, hát nagyon örültem a találkozásnak, de most mennem kell.
0: Azonban a lány már oda is ért egy magas, bíborszint bársonnyal bevont ajtó elé.
4: Hangok hallatszottak ki belülről. Vérfagyasztó hangok. Olyan hangok, amiket nincs az a tipográfia, ami megfelelően tudna ábrázolni.
0: Még valaki fel nem fedez egy linotype szedőgépet visszhang visszaverővel, és ha lehetséges, olyan betűképpel, ami úgy néz ki, mintha egy mesztelen csika nyomtatta volna. Ezt mondták a hangok.
3: Volnál olyan szíves még egyszer elmagyarázni ezt?
0: Nos, ha bármit hívsz, kivéve adut, akkor Dél két ízben is lopni tud, csupán egyetlen teknőcöt, egyetlen elefántot, és közben csak egy nemes arkánumot veszi. És
3: ez két virág,
0: piszegte Széltoló. Bárhol megismerném a hangját.
3: Várjunk csak kicsit. Kicsoda, Dél? Tökvész? Ugyan már? Ha? Mort, ugyan? Már, ezt már elmagyaráztam. És mi van akkor, ha éhínség visszahív egy, hogy is hívják ott, egy adót?
0: Ezt egy ziháló, nedves, gyakorlatilag már önmagában is fertőző hang mondta. Ó, akkor csak egyetlen teknőcöt tud lopni kettő helyett, felelte lelkesen két virág.
3: De ha a háború eredetileg adót játszott volna ki, akkor kettővel elbukta volna a bemondást, igaz?
0: Pontosan!
3: Ezt nem teljesen értem. Mondd el még egyszer a lélektani licitálást. Azt hittem, már kapizsgálom.
0: Ezt egy súlyos, kongó hang mondta. Olyan hangzású, mint amikor két nagy ólomdarabot összeütögetnek. Az akkor fordul elő, amikor elsősorban azért licitálsz, hogy megtévezd az ellenfelet, de persze a partnerednek is gondot okozhat. Két virág hangja tovább duruzsolta maga örökké lelkesedő módján. Széltoló értetlenül nézett Isabelre, ahogy ilyen kifejezések, mint visszavehető szín, kettős impassz és nagy szlem szűrődtek át a bársonyon.
5: Értesz belőle valamit?
0: Kérdezte a lány. Hát egy szót sem.
5: Állati bonyolultnak hangzik.
0: Az ajtó másik oldalán a méről kongó hang ezt mondta.
3: Azt mondtad, az emberek ezt szórakozásból játsszák.
0: Méghozzá néhányan. Egész jól, igen. Attól tartok, én csak amatőr vagyok.
3: De csak alig 80 vagy 90 évig élnek. Te csak tudod, Mart,
0: mondta egy hang, amit Széltoló nem hallott korábban, és egész biztosan nem is akart soha többé hallani, főleg nem sötétedés után.
3: Mindez határozottan nagyon érdekes. Osz újra, és meglátjuk, hogy rájöttem-e a nyitjára.
5: Szerinted nem kéne bemennünk?
0: Kérdezte Isabel. Egy hang az ajtó mögött így szólt.
3: Bemondom a teknős béka bubit.
4: Ájjajjajj, nem, sajnálom. Biztos vagyok benne, hogy az úgy nem lesz jó. Hadd nézzem meg alapjait.
0: Isabel kitárta az ajtót. Alapjában véve egy viszonylag lakályos dolgozószoba tárult eléjük. Talán egy cseppet komor. Nem kizárt, hogy a belső építésznek épp rossz napja volt, amikor megtervezte. Fájt a feje, és ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy minden lapos felületet telepakoljon nagy homokórákkal, és rengeteg magas, testes, sárga és elképesztően csöpögős gyertyával, amiktől bizonyára meg akart szabadulni. A korongvilág halála hagyománytisztelő teremtés volt. Aki közszolgálati hivatalát büszkeséggel látta el, és ideje zömét depressziósan töltötte, mert személyre szabott szolgáltatását nem értékelték kellőképp. Ha tehetné, felhívná a figyelmet arra, hogy senki sem magától a haláltól fél,
2: hanem a fájdalomtól, az elválástól és a feledéstől, és hogy határozottan észszerűtlen valakit hibáztatni csupán azért, mert üresek a szemgödrei, és csendes méltósággal végzi a munkáját.
5: Beszeg, ő még mindig kaszát használ,
2: mutatott rá, míg más világok halálai már réges-rég befektettek egy kombányba.
0: A halál a szoba közepén álló fekete filccel borított asztal egyik oldalán ült, és éhínséggel, dögvésszel, meg háborúval vitatkozott. Egyedül két virág nézett fel, s vette észre széltolót.
5: Na né, hát te meg hogy kerülsz ide?
2: Nos, egyesek azt mondják, a teremtő kezébe vett egy maroknyi... Nem, ezt most nem könnyű megmagyarázni, de én...
5: Nálad van a podgyászom?
0: A faláda előre furakodott széltoló mellett, és gazdája lábához telepedett, aki felnyitotta a fedelét, és körbe kotorászott benne, még meg nem lelt egy kis bőrkötésű könyvecskét, amit aztán átnyújtott háborúnak, aki páncél öklével épp az asztalt verte.
5: Ez itt Nózi Vass, a hívás szabályai című műve,
0: mondta két virág.
5: Egész jó. Sokat ír a kettős impasszról, és hogy hogyan kell...
0: A halál csontkezzel lecsapott a könyvre, végigpörgette a lapokat, tudomást sem véve a két halandó jelenlétéről.
3: Pompás, mondta. Dögvész, vigy elő egy újabb paklikártyát. A végére járok, ha beletöklök is. Képletesen szólva persze.
0: Széltuló megragadta két virágot, és kirángatta a szobából. Ahogy végiginaltak a folyosón, a mögöttük galopozó podgyásszal, így szólt.
5: Mi volt ez az egész? Nos, rengeteg ráérő idejük van, és úgy gondoltam, esetleg örömüket lelik benne.
0: Lihegte két virág.
5: Miben? Kártyázásban? Oho, ez egy spéci kártyajáték,
0: világosította fel két virág.
5: A neve?
0: Tétovázott. A nyelvismeret nem tartozott sarkalatos erényei közé.
5: A te nyelveden szerintem annak a dolognak a neve, ami például a folyón keresztül húzódik,
0: fejezte be.
5: Vízvezeték,
0: találgatta széltuló.
5: Horgászsineg, vízduzzasztó, gát. Lehetséges, igen. Igen.
0: Kijutottak a halba, ahol a nagy álló óra még mindig nyesegette a másodperceket az égvilága mindenki életéből.
5: Mit gondolsz? Meddig fogja lekötni őket?
0: Két virág megtorpant.
5: Halvány fogalmam sincs,
0: mondta elgondolkozva.
5: Valószínűleg a végelszámolásig. Micsoda többenetes óra!
0: Meg ne próbáld megvenni, tanácsolta széltoló. Nem hinném, hogy az ilyesmit jó néven vennék errefelé.
5: Hol is van pontosan ez az errefelé?
0: Érdeklődött két virág. Oda intette a podgyászt, és felcsapta a fedelét. Széltoló körbenézett, ahol sötét volt és kihalt. Magas, keskeny ablakait jég borította. Lenézett. Még ott volt a bokájából kinyúló halvány kék szál. Most azt is észrevette, hogy két virágból is lóg egy hasonló. Halottak vagyunk, ám bár nem hivatalosan, jelentette ki. Ennyit elt tőle, semmi frappáns.
5: Na hát...
0: Két virág folytatta a turkálást.
5: Téged ez cseppet sem idegesít? Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem mondod?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Robotálmok. Időszámításunk szerint 2055. Az elmúlt éjjel álmodtam, mondta LVX1 nyugodtan. Susan Kelvin nem felelt, de ráncos, bölcsességtől és tapasztalatoktól öreg arcán, mintha végigfutott volna valami mikroszkópikus méretű hullám. Hallotta? Kérdezte Linda Res idegesen. Az történt, amit előre megmondtam. Linda alacsony volt és fiatal, a haja sötét. A jobb keze kinyílt, aztán összezárult, megint kinyílt. Kelvin bólintott. Elvex, mondta halkan. Légy szíves, ne szólalj meg addig, amíg nem mondom ki újra a neved. Semmi válasz. A robot úgy ült a helyén, mintha egyetlen fém darabból öntött szobor volna, és várható volt, hogy egészen addig így marad, míg meg nem hallja a nevét. Mi a kompjútere jelszava, Dr. Resch? Kérdezte Kelvin. Akár ön is beadhatja, ha így kényelmesebb. Szeretném megvizsgálni a pozitronikus agyszerkezetét. Linda keze megrebbent a billentyűzet fölött. Megszakította, majd újra indította a feldolgozási folyamatot. A monitoron egy aprólékosan kidolgozott ábra jelent meg. Kérem, engedje meg, hogy belenyúljak a számítógépébe, mondta Kelvin. Res egyetlen hang nélkül apró biccentéssel adta meg az engedélyt. Mi sem természetesebb ennél. Ugyan mit is tehetne ilyen helyzetben egy hozzá hasonlóan új robotpszichológus, aki eleddig még semmit sem bizonyított be? Ki mondhatna ellent az Eleven legendának? Susan Kelvin lassan, alaposan áttanulmányozta a monitoron megjelent ábrát. Körbeforgatta, lejjebb húzta és feljebb csúsztatta, aztán hirtelen beütött a billentyűzeten egy parancssort. Olyan gyorsan mozgott a keze, hogy Linda nem látta, mit ír be. Az utasítások hatására az ábra felnagyítódott, és közben megmutatta egyik, korábban elrejtett részét. Susan Kelvin folytatta a munkát, göcsörtös ujjai fáradhatatlanul csúszkáltak a billentyűkön. Az öreg arc meg sem rezdült. Úgy tűnt, mintha Kelvin elképesztően bonyolult számításokat végezne a fejében, miközben az ábra változásait figyeli. Linda elgondolkozott. Így egyszerűen lehetetlen volt elemezni az ábrát. Ehhez a munkához minimum egy kézi komputer kellett. Az öreg hölgy azonban csak a szemét és az agyát használta. Vagy lehet, hogy mini számítógépet ültettek a koponyájába. Vagy talán az agya tényleg képes ilyen feladat elvégzésére azután, hogy az elmúlt néhány évtizedben gyakorlatilag más sem tett, mint hogy tanulmányozta és analizálta a pozitronikus agy felépítését. Lehet, hogy éppen úgy érzi a struktúrát, ahogy mondjuk Mozart ráérzett művei alaptételeire. Mit csinált Resch? Kérdezte Kelvin nagy sokára. Linda kisé idegesen válaszolt. A fraktális geometriát alkalmaztam.
1: Azt látom.
0: De miért? Mert erre korábban nem került sor. Arra gondoltam, hogy az így kialakuló agyszerkezet talán minden eddiginél bonyolultabb, az emberi agy felépítéséhez hasonlóbb lesz.
1: Konzultált valakivel, vagy a saját feje után ment?
0: Nem konzultáltam, a saját ötletem volt. Kelvin hosszan a fiatal nőre merett, a szeme elhomályosult.
1: Ehhez nem volt joga, mondta végül.
0: Resch, kinek képzeli magát, hogy engedély nélkül belevágott ebbe a dologba? Erről még én magam is kikértem volna mások véleményét. Attól féltem, hogy nem hagyják végrehajtani a kísérletet.
1: Igen, valószínűleg leállítottuk volna.
0: Tehát, Linda Resch hangja elcsuklott, de erőt vett magán. Tehát most kirúgnak?
1: Valószínűleg, mondta Kelvin.
0: Vagy előléptetik. Attól függ, mi lesz a véleményem azután, hogy átnéztem ezt az egészet. Talán le akarja állítani el? Linda reskis híján kimondta a nevet, amelynek hatására a robot aktiválódott volna. Szerencséje volt, időben észbe kapott, és így nem követett el újabb hibát. Ebben a helyzetben nem engedhette meg magának a melléfogás luxusát. Persze az is elképzelhető volt, hogy a történtek után teljesen mindegy, mit enged meg magának.
2: Szóval le akarja állítani a robot működését?
0: Eszébe jutott valami, amit eddig is tudott, de ami csak most gerjesztett benne döbbenetet. A nagy öreg, Susan Kelvin elektronpisztolyt tartott magánál. Dr. Kelvin minden esetőségre jó előre felkészült.
2: Majd meglátjuk, felelte Kelvin.
0: Egy robot túlságosan drága dolog ahhoz, hogy csak úgy egyszerűen leállítsuk. De hogyan lehetséges az, hogy álmodott? Az ön által elkészített pozitronikus agy szerkezete meglepően hasonlít az emberi agyéhoz. Az emberi agynak szüksége van az álmodásra, a reorganizáció érdekében, valamint azért, hogy ideiglenesen megszabaduljon a működését zavaró tényezőktől. Elképzelhető, hogy ennél a robotnál is hasonló szituáció idéződött elő. Megkérdezte tőle, hogy miről álmodott? Nem. Amint kijelentette, hogy álmodott, azonnal idehívattam önt. Nem akartam egyedül megkezdeni a jelenség vizsgálatát. Kelvin arcán átsuhant egy egészen halvány mosoly. Tehát léteznek bizonyos határok, amelyeken nem lendíti át a vakmerősége. Ennek örülök. Sőt, egészen megkönnyebbültem tőle. Jól van. Akkor derítsük ki közösen, miről is van szó. Kis szünetet tartott, majd éles hangon felkiáltott. Elvex! A robot feje könnyedén az irányába fordult. Igen, Dr. Kelvin. Honnan tudod, hogy álmodtál?
2: Éjszaka történik, Dr. Kelvin, amikor sötét van,
0: felelte Elvex.
2: Hirtelen fény támad, bár egyetlen fényforrást sem érzékelek, olyan dolgokat látok, amelyekkel nincs valóságosnak értékelhető kapcsolatom. Hangokat hallok, furcsán reagálok. Amikor átkutattam a szótáramat, hogy megkeressem ennek a történésnek a kifejezésére leginkább alkalmas szót, rábukkantam az álomra. Miután elemeztem a szó jelentését, arra a következtetésre jutottam, hogy álmodom.
0: Kíváncsi lennék, hogyan került elő a szótáradból az álom szó. Linda intett a robotnak, maradjon csendben.
2: Én tápláltam belé egy emberi szókincsbázist, mondta. Arra gondoltam,
0: tehát gondolkodott is, szólt közbe Kelvin.
2: Meglep. Arra gondoltam, szüksége lehet erre az igére. Tudja, vannak olyan kifejezések és szólások is, mint például álmomban sem hittem volna, vagy erről még csak nem is álmodtam, ilyesmik.
0: Milyen gyakran álmodsz, Elvex? Kérdezte Kelvin.
2: Minden éjjel, Dr. Kelvin. Azóta, hogy tudatába kerültem létezésemnek.
0: 10 éjszakáról van szó, jegyezte meg Linda idegesen. De Elvex csak ma reggel tett róla említést.
2: Miért csak ma reggel szóltál, Elvex? Mert a mai reggelig nem vált meggyőződésemmé, Dr. Kelvin, hogy valóban álmodom. Eddig azt hittem, valami aprócska hiba keletkezett pozitronikus agyam szerkezetében. Megvizsgáltam magam, de nem találtam negatív jeleket. Ekkor arra a következtetésre jutottam, hogy álmodom.
0: És miről álmodsz?
2: Nagyjából mindig ugyanarról, Dr. Kelvin. A részletek persze mindig mások, de mindig egy olyan helyet látok, ahol robotok dolgoznak.
0: Robotok, Elvex? Robotok és emberek?
2: Álmomban egyetlen emberi lényt sem látok, Dr. Kelvin. Legalábbis eleinte soha. Csak robotokat.
0: És?
2: Mit csinálnak ezek a robotok, Elvex? Dolgoznak, Dr. Kelvin. Látom, hogy némelyikük a föld mélyén működik, és bányász munkát végez. Vannak, akik forró helyeken vagy sugárzásban dolgoznak, mások pedig tenger alatti gyárakban.
0: Kelvin a fiatalabb nőre nézett.
2: Elvex még csak 10 napos, és egészen biztos vagyok abban, hogy egyetlen pillanatra sem hagyta el ezt az állomást. Honnan tud ilyen részleteket a robotokról? Linda vágyakozó pillantást vetett a székre, szeretett volna leülni, de mivel a nagyöreg állt, ő sem foglalhatott helyet. Fontosnak találtam, mondta erőtlenül, hogy Elvex tudjon a robotikáról és annak a világban elfoglalt helyéről. Arra gondoltam, hogy megfelelő lesz a felügyelő munkájának elvégzésére ezzel az új aggyal. Mármint ezzel a fraktális aggyal? Igen.
0: Kelvin bólintott, és a robot felé fordult.
2: Tehát mindezt láttad. A föld alatti helyeket, a tenger alatti üzemeket, és gondolom az űrt is.
0: Láttam robotokat, amelyek az űrben dolgoztak, válaszolt Elvex. Mindent láttam, amiről most beszéltem. A részletek állandóan változtak, ahogy egyik helyről a másikra pillantottam. Ebből arra következtettem, hogy az egész nincs kapcsolatban a valósággal. Ebből pedig azt a következtetést vontam le, hogy álmodom.
2: Még mit láttál, Elvex?
0: Láttam, hogy a robotok mindegyike keményen és nagy figyelemmel végzi a munkáját. Odafigyeléssel és felelősségtudattal, ami nagyon kifárasztotta őket. És szerettem volna, ha megpihenhetnek egy kicsit.
2: A robotok nem fáradnak el, mondta Kelvin. Nekik nincs szükségük pihenésre.
0: A valóságban tényleg ez a helyzet, Dr. Kelvin. Én azonban most az álmomról beszélek. Álmomban úgy láttam, hogy a robotoknak valamilyen módon meg kell védeniük önmagukat.
2: Most a robotika 3. törvényét idézted? Kérdezte Kelvin.
0: Igen, Dr. Kelvin.
2: De nem pontosan. A 3. törvény ugyanis így szól. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az 1. és 2. törvény előírásaiba.
0: Igen, Dr. Kelvin. A valóságban tényleg ez a 3. törvény, de álmomban az utasítás már a 6. szót követően befejeződött. Álmomban a 3. törvény szövege egyetlen szóval sem utalt az 1. és 2. törvényre.
2: Ettől függetlenül ezek is léteznek, Elvex. A 2. törvény, amely erősebb a 3., a következő. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az 1. törvény előírásaiba ütköznének. Ebből az következik, hogy a robotoknak teljesíteniük kell a parancsokat. Elvégzik a munkájukat, ahogy te is láttad. Készségesen és minden zúgolódás nélkül dolgoznak, és nem fáradnak el.
0: A valóságban tényleg nem, Dr. Kelvin. Én azonban az álmomról beszélek.
2: Az 1. törvény elve.

Elvegsz, mondta Kelvin. Ne beszélj és ne hallj, míg újra ki nem mondom a neved. A robot ismét élettelen fémtömbbé változott. Kelvin a fiatalabb nő felé fordult. Nos, doktor Rash, mi a véleménye? Linda elkerekedett szemmel nézett rá. Érezte, hogy a szíve eszelősen kalapál. Doktor Kelvin, ez megdöbbentő. Fogalmam sem volt erről, álmomban sem fordult meg a fejemben, hogy ilyesmi lehetséges. Én sem gondoltam rá, bólintott Susan Kelvin, ahogy más sem. Önnek sikerült létrehoznia egy olyan robotagyat, amely képes álmodni. Ezzel az egységgel önnek sikerült fényderíteni a robotikus agyak egy olyan oldalára, amelyek egészen addig rejtve maradtak volna előttünk, míg az első komolyabb gondok nem jelentkeznek, míg a veszély akuttá nem válik. De ez lehetetlen, mondta Linda. Csak nem azt akarja mondani, hogy a többi robot is hasonlóképpen gondolkozik. Ha az emberekről beszélnénk, akkor most azt felelném, a tudatalatti szinten igen. Eddig azonban senki sem tette fel a kérdést, hogy mi lehet a pozitronikus agyak tudatos szintje alatt, abban a rétegben, amelyben a jelek szerint nincs érvénye a három törvénynek. Ha ezt nem fedezzük fel, akkor a robotok agya egyre bonyolultabbá vált volna, anélkül, hogy mi bármit is észlelünk ebből a változásból. Még szerencse, hogy időben figyelmeztetést kaptunk. Úgy érti, hogy Elvegsz figyelmeztetett minket? Nem. Úgy értem, hogy ön hívta fel a figyelmünket a veszélyforrásra, doktor Rash. Ön nem az előírásoknak megfelelően járt el, de éppen így segített nekünk abban, hogy észleljünk és megértsünk egy nagyon fontos tényezőt. Mostantól kezdve komoly vizsgálatnak vetjük alá a fraktális agyakat, és megpróbáljuk lehetővé tenni kontrollálhatóságukat. Ebben a munkában önnek is komoly szerepe lesz. Nem kap büntetést azért, amit tett, de ezentúl nem dolgozhat önállóan, csak is egy csoport tagjaként. Megértett? Igen, doktor Kelvin. És mi lesz Elvegszel? Még nem tudom. Kelvin elővette a zsebéből a fegyvert. Linda elborzadva merett a furcsa eszközre. Egyetlen lövés, egyetlen elektron áramlat, és a robot pozitronikus agyának körei megbénulnak. A bonyolult szerkezet salakröggé olvad. Szerintem Elvegsz fontos a további kutatások szempontjából. Nem szabad megsemmisítenünk. Nem szabad, doktor Rash. Engedje meg, hogy ezt én döntsem el. Mindent attól kell függővé tenni, hogy Elvegsz mekkora veszélyt jelent. Dr. Susan Kelvin kihúzta magát. A mozdulat olyan volt, mintha elhatározta volna, nem engedi, hogy kortól elgyengült teste meggörnyedjen a felelősség súlya alatt. Elvegsz, hallasz? Igen, Dr. Kelvin, mondta a robot. Mi volt az álmod folytatása? Az imént azt mondtad, eleinte nem láttál emberi lényeket. Ez azt jelenti, hogy később előkerültek? Igen, doktor Kelvin. Álmomban láttam egy embert. Egy embert? Nem robotot? Nem, doktor Kelvin. Embert. És ez az ember ezt mondta. Szabadságot az enyémnek. Egy ember mondta ezt? Igen, doktor Kelvin. És amikor ezt mondta, akkor a robotokra gondolt? A robotok voltak az övéi? Igen, doktor Kelvin. Álmomban igen. Felismerted ezt az álombeli embert? Igen, doktor Kelvin. Felismertem. Ki volt az? Én. Felelte Elvegsz.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. A műsor elején végül is befejeztük élőben Isaac Asimov angol nyelvű Caves of Steel regényének feldolgozását, és áttértünk magyarul a robot történetekre. Aztán tudjátok, hogy közben folyik a maraton műsorajánló. Nemrég kezdődött a napon gyerekdiszkó, ma 2-től. Aztán lesz sütöde, természetesen, mint minden nap. 17 órától Sellőmese a Szub Színház bábelőadásával, szóval vigyétek a gyerekeket. Aztán újra játék tombola van 6 órától. Hozd el magaddal megunt játékaidat, és azokat kisorsoljuk a többiek között. Míg te is megkapod más játékát, ha a sors is úgy akarja. Ezek a gyerekprogramok, aztán látványkonyha, esti iskola, szerda éjszakai műszak, menü Szent Mihály lecsó és Vega hattáp. Közben a kerti színpadon 19-től 22-ig Déjà Vu revű és a Depart koncert. A nagy teremben tudjátok este 10-től Tilos Funk All Stars, Kejzer Suriken, Suhaid, Jó Magam, Waxman, Zotyka és Héz, valamint Backtop Live, a Trombitán, mindjárt kimondom, Nemon Kiss, Eliott szájharmonikázik, Sév pedig lemezezik és effektezik. A kis teremben 8-tól évfélig No Wave Est kísérleti zenefesztivál, 8-tól Amíg Zaj, 9-től OEP, 10-től RR Habart, 23-tól pedig A Had és Én játszanak. És persze már a gyerekprogramok között, vagyis közben is kerti DJ-k szórakoztatják a napon sütkérezőket és a finom illatokat, szagolókat. Most Slitz játszik éppen 4-től 7-ig, Tomanek fog, aztán utána 10-től folytatódik ott Inform, Joe Bones, ő 23-30-től játszik, 1-től pedig lesz a Zero, és utána még 2 napon át folyik a maraton. Gyertek! Találkozzatok velünk, szórakozzatok jól, és vásároljatok be a jó kis portékákat. Na de most újra átadom a szót Asimov történeteinek. Jó hallgatást!

0: Az AL-76-os robot elkeveredik. Időszámítás szerint 2006. Jonathan Quell beviharzott a főigazgató felirattal ellátott ajtón. A szempillája közben idegesen verdesett a keret nélküli szemüveg mögött. Lecsapta az íróasztalra kezébe tartott dossziét.
1: Ezt nézze meg, főnök!
0: Zihált. Sam Toby átzsonglőrködte szivarját az egyik pofazacskójából a másikba, és egy pillantást vetett az eléje tett dossziéra. Végighúzta a kezét borostás, sercegű állán. A pokolba kiáltott.
1: Mit mondanak?
0: Azt állítják, hogy kiküldtünk 5 darab AL robotot, magyaráztak vel, teljesen feleslegesen. 6-ot küldtünk, mondta Tab.
2: Igen, 6-ot, de csak 5 érkezett meg a célállomásra.
0: Megküldték a sorozat számokat. Az AL-76-os hiányzik. A testes Tab olyan hevesen állt fel, hogy a széke hátragurult, és kis híján felbillent. A férfi úgy száguldott ki az ajtón, mintha kerekei lennének. 5 órával később, midőn 3-fokú készültségbe helyezték az üzem 200 dolgozóját, és az öltözőktől a vákumkamrákig minden zugot átkutattak, az izzadó és zaklatott Sam Tab vészjelzést küldött a Cincinnati-ban lévő központi telephelyre. A központi telephelyen azonnal kitört a pánik. Most fordult elő először az amerikai robot és gépember RT történelmében, hogy egy robot kiszökött a külvilágba. Nem is az jelentette a valódi gondot, hogy a törvények megtiltották, hogy a Földön a megfelelő engedélyekkel rendelkező gyárak területén kívül robotok tartózkodjanak. A törvényeket mindig meg lehet kerülni. Sokkal fontosabb volt azonban az a kijelentés, amit az egyik kutató matematikus tett. Ezt a robotot arra tervezték, hogy egy holdbeli bányában dolgozzon. Pozitronikus agyát úgy tervezték, hogy megfeleljen a holdbéli viszonyoknak, és csak is azoknak. A Földön több millió olyan hatás érheti, amelyre nem készítették fel, és lehetetlen megjósolni, hogy ezek a hatások milyen reakciókat váltanak ki belőle. Lehetetlen!
3: És a kéz fejével letörölte a homlokán hirtelen megjelenő verítékcsöppeket. Egy órával később egy stratorepülő indult el a virginiai üzem irányába. A parancs egyszerű és egyértelmű volt. Elfogni a robotot. Méghozzá gyorsan.
0: AL-76 összezavarodott. Tulajdonképpen a zavarodottság volt az egyetlen, amit finoman hangolt pozitronikus agya felfogott. Az egész akkor kezdődött, amikor egyszerűen ebben a furcsa környezetben találta magát. Arra nem emlékezett, hogyan került ide. Minden összekeveredett. A lába alatt minden zöld volt. Körülötte barna oszlopok meredeztek, a tetejükön zöld micsodákkal. Az ég, aminek feketének kellett volna lennie, kék volt. A nappal minden stimmelt, kerek, sárga és forró. De hol vannak a talajt borító szikladarabok? Hová tűntek a hatalmas hegynagyságú kráterek? Zöld idelent, kék odafönt, semmi más. Aztán a hangok. Különös zajok vették körül. Keresztül haladt valami vizen, ami elég gyorsan folyt valahová, és a derekáig ért. Az is kék volt, kék, hideg és nedves. Aztán elhaladt néhány ember mellett is. Egyik sem viselt szkafandert. Pedig kellett volna. Amikor meglátták őt, felkiáltottak és elszaladtak. Az egyik ember fegyvert emelt rá. A golyó a füle mellett fütyült el. Aztán a puskás is jobbnak látta, ha elfut. Fogalma sem volt, mennyi ideig vándorolt, mire végül eljutott Randolph Payne viskójához, ami egy Hanford nevű városka melletti erdőben, az országúttól jó 2 mérföld távolságban állt. Randolph Payne
3: Egyik kezében csavarhúzó, a másikban pipa, a térdei között egy roncsporszívó, az ajtó előtt üldögélt. Pén halkan dúdarázott. Jókedvű ember volt. Szépnek tartott az életet, amikor a piskójában lehetett. Henforban volt egy sokkal elegánsabb és rendesebb háza, de azt a helyet szinte teljes egészében a felesége foglalta el. Pén, aki őszintén, de sosem kimondva bánta, hogy megházasodott, csak akkor könnyebbült meg, akkor érezte meg a szabadság ízét, amikor kivonulhatott ebbe a luxus kutyaházba, ahol nyugodtan pipázgathatott és hódolhatott a hobbiának. A legjobban régi lestrapált háztartási eszközök bütykölgetésével szeretett foglalkozni. Kedvtelésnek nem volt valami elegáns, de időnként előfordult, hogy valaki elhozott hozzá javításra egy-egy rádiót vagy ébresztő órát, és fizetett a munkáért. Ezek a kisebb összegek voltak azok, amelyek Pén zsebébe maradtak.
0: A keresetére az asszony tenyerelt rá.
3: Ezzel a porcívóval például egy ötöst keres majd. Talált pénz lesz. A gondolattól annyira megvidámodott, hogy énekelni kezdett. Közben felpillantott, és
1: kiverte a víz. Elhallgatott. A szeme majd kipattant a helyéről. Az izzadság cseppek egyre kövérebbek lettek a homlokán. Megpróbált felállni, hogy elrohanjon, elmeneküljön, de nem bírt parancsolni a lábának.
3: AL-76 leguggolt Pén elé és megszólalt. Mondja, a többiek miért futottak el?
0: Pén nagyon is jól tudta a választ, de a torkából előtörő rémült gurgulázásnak nem sok értelme volt. Megpróbált hátrébb húzódni a robottól. AL-76 szomorúan folytatta.
3: Egyikük még rám is lőtt. Ha egy ujnyival lejjebb céloz, szétrepeszti a vállemezemet.
0: Biztos, Dilis volt az űrge, dadogta Pén.
3: Lehetséges. A robot hangja még komolyabb lett. Mondja, mi a gond ezzel az egésszel?
0: Pén gyorsan körbenézett. Feltűnt neki, hogy a robot, a robosztus és brutális külsejű fém szörny kifejezetten kedves hangon szólt hozzá.
3: Eszébe jutott, már nem tudta, hol hallotta, hogy a robotok mentálisan képtelenek arra, hogy kárt tegyenek az emberekben. Ettől egy kicsit megnyugodott.
0: Nincs itt semmi gond semmivel.
3: Nincs.
0: AL-76 furcsálva nézett rá.
3: Téved? Hol a szkafandere?
0: Nincs nekem olyanom.
3: Akkor hogy maradhat életben?
0: Pén nem tudta a választ.
1: Fogalmam sincs.
3: Látja,
0: mondta a robot diadalmasan.
3: Mégis valami gond van ezzel az egésszel. Hol a Kopernikusz hegy? Hol a 17-es holdállomás? Hol van a bánya, ahol dolgoznom kell, mert dolgozni akarok most?
0: Idegesnek tűnt, legalábbis a hangja remegett.
3: Órák óta keresek valakit, aki meg tudná mondani, hogy hol a bánya. De mindenki elszalad előlem. Mostanra már biztos elkéstem a munkából. A szekció vezető borzasztóan dühös lesz rám. No, én aztán szépen belekeveredtem.
0: Pén lassacskán visszanyerte a lélek jelenlétét, és megkérdezte. Ide hallgass, mi a neved?
3: A sorozatszámom AL-76.
0: Rendben, Al, nekem így is jó. Na most, Al, ha a 17-es holdállomást keresed, akkor az a holdon van. Érted?
3: A L-76 elgondolkozva biccentett. Persze, de már régóta keresem, és
1: ez nem a hold, de nem ám.
0: Erre a robot zavarodott össze. Töprengve nézett Pénre. Aztán lassan megkérdezte.
3: Hogy érti azt, hogy ez nem a hold? Dehogy is nem. Hát persze, hogy a hold. Mert ha nem az,
4: Akkor micsoda? Mi? Na, erre válaszoljon.
0: Pén fura hangot adott ki magából, nehezen lélegzett, felemelte mutató ujját, mozgatni kezdte.
1: Ide hallgass, kezdte, de hirtelen olyan pompás ötlete támadt, hogy így fejezte be az áldóját.
0: AL-76 szigorúan nézett rá.
4: Ez nem válasz. Azt hiszem, jogom van rendes választ kapni egy rendesen feltett kérdésre.
0: Pén azonban ügyet sem vetett rá. Az ötlete foglalkoztatta.
1: Világos, mint a nap.
0: Ezt a robotot arra építették, hogy átvigyék a Holdra. De valahogy elveszett a Földön. Természetes, hogy összezavarodott, hiszen pozitronikus agyát a Holdhoz passzították, ezért találja különösnek a környezetét.
1: Ha itt tudná tartani a robotot, legalább addig, amíg kapcsolatba lép valakivel a Petersborói gyárból.
0: Hűha! A robotok pénzt érnek. A legolcsóbb is legalább 50 000 dolcsi. Sőt, azt is hallottam, egyes példányok akár 1 000 000 is érhetnek. Milyen jutalom járhat a becsületes megtalálónak?
4: Hűha, de még milyen!
0: És az egészet megtarthatja magának. Egyetlen megveszekedett centet sem kell átutalni Mirandának, mert az egyszer biztos, hogy nem ad neki semmit.
1: De nem ám.
0: Felállt.
4: Al,
0: mondta. Te meg én, mi ketten barátok vagyunk, cimborák. Úgy szeretlek, mint a testvéremet. Kinyújtotta a kezét.
4: Csábi bele!
0: A robot hatalmas fémkezével szelíden megfogta a puha ember kezet. Nem egészen értette a dolgot.
4: Ez azt jelenti, hogy elmondja, hogy jutok el a 17-es hold állomásra?
0: Pén meghökkent. Nem egészen. Az igazat megvalva, úgy megkedveltelek, hogy szeretném, ha egy darabig itt maradnál, velem.
4: Ó, nem! Ezt nem tehetem meg. Munkába kell állnom.
0: A robot megrázta a fejét.
4: Maga talán örülne annak, ha minden egyes elmúló perccel és órával egyre nehezebbé válna a kvótája teljesítése?
0: Dolgozni akarok.
4: Dolgoznom kell.
0: Hát igen, gondolta Pén kissé keserűen. Van, aki erre vágyik, van, aki arra.
4: Jól van. Ha így állunk, akkor elmagyarázok neked valamit.
0: Csak azért, mert látom rajtad, hogy intelligens személy vagy. Parancsot kaptam a szekció vezetőtől. Azt akarja, hogy egy darabig itt tartsanak. Addig, amíg értet küld valaki.
4: Miért?
0: Kérdezte AL-76 gyanakodva.
4: Azt nem tudnám megmondani.
0: Valami titkos kormányzati ügyről van szó. Pén magában azért imádkozott, hogy a robot bevegye a mesét. Tudta, vannak kifejezetten okos robotok, de ez szerencsére egyszerűbb, korábbi típusnak látszott. Miközben Pén némán fohászkodott, AL-76 elgondolkozott. Az agya, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy képes legyen megoldást találni a Holdon lévő bányában előforduló problémákra, eléggé nehéz feladattal találta szembe magát, amikor elvont dolgokkal kapcsolatos információkat kellett feldolgoznia. Ám AL-76 azt vette észre, hogy amióta elveszett, azóta ez a belső adatfeldolgozás is megváltozott valahogyan. Valószínűleg a számára idegen környezet hatásai miatt. A gondolat, ami megfogalmazódott benne, egészen különös volt.
4: Hogy hívják a szekció vezetőmet?
0: Kérdezte félénken.
4: Pén nyert egyet, és gyorsan megpróbálta kitalálni, mi lehet a helyes válasz a feltett kérdésre.
0: Al! Mondta kissé megbántottan.
4: Megsértesz ezzel a gyanakvással.
0: Nem mondhatom meg az illető nevét.
1: A fáknak is fülük van.
0: AL-76 megvizsgálta a hozzá legközelebb álló fát, majd kijelentette.
4: Nincs fülük.
0: Tudom. Úgy értem, hogy mindenütt kémek vannak.
4: Kémek?
1: Igen. Tudod, vannak olyan rossz emberek, akik el akarják pusztítani a 17-es holdállomást.
4: Miért?
1: Mert rosszak. És téged is el akarnak pusztítani. Ez az oka annak, hogy egy darabig itt kell maradnod. Itt nem találhatnak rád.
4: De nekem el kell jutnom a bányába. Teljesítenem kell a kvótámat.
1: Meg fogod tenni, meg bizony, bólogatott Pén hevesen, és közben pokolba kívánta a robot agyát, amelyben a jelek szerint a gondolatok csupán egyetlen vágányon haladhattak. Holnap ide küldenek valakit. Igen, holnap. Ennyi idő éppen elég lesz arra, hogy ide érjenek a fiúk a gyárból, és elhozzák magukkal azt a kötek szép zöld ropogós százast, ami a becsületes megtalálónak jár. De a különös világ, a furcsa környezet olyan hatást gyakorolt AL-76 gondolkodó mechanizmusára, hogy egyre makacsabb lett.
4: Nem,
1: jelentette ki.
4: Most kell elmennem a bányába.
1: Ki egyenesítette a végtagjait, mereven állt Pén előtt.
4: Az lesz a legjobb, ha megkeresem.
1: Elindult. Pén utána ugrott, megragadta hideg, kemény könyökét.
4: Ide hallgass!
1: Rikoltotta.
4: Maradnod kell!
1: Valami elkattant a robot agyában. Az a sok gondolat és érzés, ami a furcsa környezet hatására kiváltódott belőle, most hirtelen összesűrűsödött, és egyetlen szenvedélyes mozdulat, egyetlen logikusnak tartott ötlet formájában tört ki belőle. Pén felé fordult.
4: Megmondom, mi lesz,
1: mondta.
4: Építek egy bányát, itt és most. Ha elkészül, akkor dolgozhatok.
1: Pén meghökkenve nézett rá. Nem hiszem, hogy össze tudok hozni neked egy bányát. Eszébe jutott, hogy talán az lenne a legjobb, ha eljátszana, hogy mégis tud bányát építeni. Mit csináljon?
4: Semmi baj.
1: Ajel 76 szinte érezte, hogy pozitronikus agyának pályái átrendeződnek, és az új vonalon haladó gondolatok meghatározzák számára a tennivalókat. Furcsa lelkesedés vett rajta erőt.
4: Én képes vagyok rá.
1: Pén viskójára pillantott.
4: Minden szükséges holmi rendelkezésre áll.
1: Randolph Pén szemügyre vette a viskóját, megtöltő és körülvevő szemét halmokat, a kipelezett rádiókat, a szétszerett hűtőszekrényeket, a rozsdás autókat, a tönkrement olajszivattyút, a drótkötegeket.
4: Több mérföldnyi húzalt gyűjtött össze az évek során, és úgy tippelte, a kacatok összesen legalább 50 tonnát nyomhatnak.
1: 50 tonna súlyú, főként fémrészeket tartalmazó szemétdomb, amiben még az ócska vastelep vezetője se találna újra hasznosítható darabokat.
4: Igazán?
1: Kérdezte Pén erőtlenül.
4: Tényleg? Minden itt van?
1: Két órával később két eseményre került sor. Két olyan eseményre, ami gyakorlatilag egy időben zajlott le. Az első az volt, hogy Szemtáb az amerikai robot és gépember RT Petersburgi üzemének vezetője videofon hívást kapott egy bizonyos Randolph Paintől, Hanfordból. A hívás az elveszett robottal volt kapcsolatos. Tab mély torokhangú hörgéssel bontotta a kapcsolatot, és azonnal átkapcsolta Paint az üzem hatodik alelnökének, akinek az volt a feladata, hogy az ilyen Isten háta mögötti helyekkel foglalkozzon. Tab reakciója érthető és megmagyarázható volt. Az elmúlt egy hét során, amióta az AL-76-os eltűnt, az államszövetség területéről folyamatosan érkeztek a robot hollétére vonatkozó információk. 14 nap alatt 14 különböző állam számtalan településén látták a csavargót. Tab már szörnyen unta az egészet. Kezdett elege lenni az ismeretlenekből, akik állítólag elfogták, vagy legalábbis észlelték a robotot. Amitől pedig még jobban kiborult, az a kongresszus által indított nyomozás volt, amelynek során több alkalommal kihallgatáson kellett részt vennie. A fejesek aggódtak.
4: Annak ellenére, hogy a Föld valamennyi jelentősebb matematikusa és robotszakértője letette a nagy esküt, hogy a robot ártalmatlan. Tekintetbe véve az ideg állapotát, nem csodálkozhatunk azon, hogy Tabnak 3 órára volt szüksége ahhoz, hogy gyanakodni kezdjen. A hívás után 3 órával fogalmazódott meg benne a kérdés, hogy ez a bizonyos pén honnan tudja, hogy a robot rendeltetési helye a 17-es holdállomás volt, a sorozat száma pedig AL76. A cég a körözvényében nem tette közzé ezeket a részleteket. Tab 1,5 percig gondolkodott, aztán akcióba lendült. A hívás és az akcióba lendülés között eltelt 3 órában lezajlott a másik esemény. Randolph Payne levonta a megfelelő következtetéseket abból, hogy előbb a cég vezetője, majd valami alvezére is kétkedve hallgatta végig a jelentését. Ezért szerzett egy fényképezőgépet, és visszament a viskójához. Ha a kezében lesz egy fotó, senki sem rázhatja le ilyen könnyedén. Ha rendelkezik a megfelelő bizonyítékokkal, akkor a cégesek fizetni fognak, mint a katonatiszt. AL-76 közben szorgosan dolgozott. Payne szemétdombjának fele szétszúrva hevert a viskó környékén. A robot a roncsok és rozsdás fémdarabok kupacainak közepén kuporgott, és elektroncsövekkel, vasdarabokkal, részdrótokkal vacakolt, ügyet sem vetett Paynre, aki hasra vetette magát, és a személyhez emelte a gépét, hogy felvételt készítsen az eléje tároló látványról. Ebben a pillanatban történt egy másik esemény. Lémmel Oliver Cooper befordult a kanyarban, és döbbenten megállt. Eredetileg azért akarta meglátogatni Paynet, hogy megjavítassa vele a kenyérpirítóját. A fránya szerkezet egyfolytában kidobálta magából a kenyérszeleteket, amiket előtte persze nem pirított át kellőképpen. Cooper a kenyérpirító miatt jött, és alig, hogy megérkezett, azonnal felfogta, hogy sürgősen távoznia kell. Lassan, kényelmes léptekkel vidáman érkezett, de olyan gyorsan távozott, hogy még egy középiskolai tornatanár is elismerően nézte volna futását. Cooper egyetlen pillanata sem lassított le, amit Sanders sheriff irodájához nem ért. Útközben elvesztette a kalapját és a kenyérpirítóját, és a megállással is volt egy kis problémája, neki ütközött a falnak, de más baja nem történt. Az irodában tartózkodók felemelték a földről. Cooper a következő fél percben megpróbált beszámolni a történtekről, de nem sok sikerrel. Végül lecsillapodott, és amikor már levegőt is kapott, újra megpróbálta elmondani, mit látott. Ezúttal sem sikerült. Viszkit itattak vele, legyezgetni kezdték. Ekkor már érteni lehetett egy-két szavát. Szörnyeteg, 7 láb magas... Szétszette a viskót, szegény réni pén, és így tovább, és így tovább. Lassanként részletekbe kiszedték belőle a történteket. Kiderült, valami hatalmas fémszörnyet látott, ami 7, de talán 8, esetleg 9 láb magas. A bestia Randolph Payne viskójánál ténykedett, Randolph Payne a közelben feküdt, Cooper elmondása szerint holtan. Vérezve összezúzott tagokkal. A szörny éppen szétszette a viskót. Valószínűleg örömét lelte a pusztításban. Ő, Lemuel Oliver Cooper, egészen véletlenül járt arra, de amikor meglátta ezt a fém óriás, meg pén hulláját, azonnal visszasietett a városba, hogy értesítse a hatóságokat. Sanders sheriff szorosabbra húzta a derék szíját a pocakján, és kijelentette. Biztos ez az a gép, ami a Petersborói üzemből szökött meg, múlt szombaton kaptuk meg a körözvényt. Hey Jack! Szedj össze minden embert Hanford megyében! Hozzanak puskát! Adj nekik sheriff helyettesi jelvényt! Lőhetnek! Délre legyenek itt! És Jack, ide hallgass! Mielőtt nekilátsz az embergyűjtésnek, ugorj be Payne özvegyéhez, és tudasd vele a rossz hírt. De kedvesen beszéljem, részvéddel, ha lehet. Többen megfigyelhették, hogy Miranda Payne miután közölték vele a szörnyű hírt, legelőször megnézte, hogy a férje életbiztosítási kötvénye a helyén van-e,
3: Majd tett néhány megjegyzést a néhai Randolph Payne-re, aki fösvény volt, meg bolond is, amiért nem nagyobb összegre kötött a biztosítást. Ezt követően természetesen zokogni és jajveszékelni kezdett, éppen olyan szívszaggatóan, ahogy egy özvegytől az elvárható. Néhány órával később Randolph Payne, aki még nem szerzett tudomást saját megcsonkításáról és haláláról, elégedetten vette szemügyre a fotók negatívjait. A dolgozó robotról készült sorozat egyértelmű volt. Bizonyította a tényeket. Az egyes felvételeknek ilyen címeket lehetett volna adni. A robot elgondolkodva néz keresztül a porszívó csövén. A robot kettévág egy húzalt. A robot összeheggeszt egy széttört csavarhúzót. A robot óriási elszántsággal szétszer egy hűtőszekrényt, és így tovább. Mivel a negatívok elkészültek, és már csak a papírképeket kellett megcsinálni, Payne engedélyezett magának egy kis pihenőt. Kilépett a septében felépített sötét kamra falát alkotó pokrócok mögül, hogy dohányozzon, és hogy elbeszélgessen egy kicsit AL-76-tal. Közben nem vette észre, hogy a közelben álló fák mögött ideges farmerek lapulnak. Elszánt férfiak, akik különböző fegyvereket hoztak magukkal. Az egyiknél egy valódi műkincs, egy eredeti néhány évszázados muskéta volt. A sheriff viszont egy hordozható géppuskát ölelgetett. Payne azt sem sejtette, hogy Sam Tubb vezetésével fél tucat robot szakértő indult el Petersboróból, és azt sem, hogy ezek a nevezetes férfiak csupán azért szágoldanak 120 mérföldes sebességgel az országúton, hogy minél előbb megismerhessék őt. Miközben a részletek elrendeződtek, és minden készen állt ahhoz, hogy az események feljussanak a csúcspontjukra, Randolph Payne elégedetten felsóhajtott, meggyújtott egy gyufát a nadrágja ülepén, pöfékelni kezdett a pipájával, és csodálkozva AL-76-ra nézett. Egyértelmű volt, hogy a robot nem normális. Sőt, egyenesen őrült. Randolph Payne szeretett bütykölgetni. Épített már ezt-azt, amitől tátva maradt az emberek szája, de még soha nem látott olyasmit, amin AL-76 dolgozott. Rudy Goldbergék belehaltak volna az irigységbe, ha látják azt a valamit. Picasso, ha megpillanthatta volna ezt a művészi alkotást, valószínűleg büszkén tekintett volna szét. Büszkén, mert AL-76 valamije, az bizonyította, az általa képviselt művészi elképzelésekből valami átöröklődött az utókorra. Mert az a valami olyan volt, de olyan, hogy a tehenek tőjében megsavanyodott volna a tej, ha látják. Mert az a valami iszonyatosan csúnya volt. A rozsdás masszív talapzatból, ami Paint leginkább arra kiselejtezett traktorra emlékeztette, amihez egészen olcsót jutott hozzá, félelmetes, lélegzett elállító kuszaságban és hihetetlen mennyiségben drótok, csövek, kerekek, hengerek és más alkatrészek meredtek ki. Az építmény tetején egy óriási megafon helyezkedett el, ami határozottan félelmetes volt. Payne a legszívesebben belelesett volna a megafon belsejébe. Kíváncsi volt, hogy mire való, de aztán mégsem tette. Tapasztalt ember volt, ennél sokkal rendezettebb gépeket is látott már felrobbanni. Hé! Al! Kiáltotta. A robot ránézett. Éppen a földön hasalt, és egy vékony fémszilánkot próbált beerőszakolni a helyére. Mit kíván, Payne? Mi ez? Kérdezte Payne, de olyan hangon, hogy egyértelmű volt. Viszonyog a két egyenként 10 láb magas oszlop közötti alkatrész tömegtől. Ez a bányagép, amivel nem sokára munkához látok. A szabványos járatvájó modell továbbfejlesztett változata. A robot felállt, leverte a port a térdéről, és büszkén a művére nézett. Pén megremegett. Továbbfejlesztett változat? Hát, ezek után nem is csoda, hogy az eredeti példányokat sosem hozták elő a holdbeli barlangokból. Szegény szerencsétlen hold, szegény halott hold, hát ilyen szörnyek vájnak járatokat a testébe. Pén mindig is tudni szerette volna, mi lehet rosszabb a halálnál. Most ízelítőt kapott ebből. Működni fog? Kérdezte. Természetesen. Honnan tudod? Működnie kell. Én csináltam, nem? Már csak egyetlen dologra van szükségem. Nincs véletlenül egy zseblámpája? Van valahol, azt hiszem. Pén besietett a viskójába, és szinte azonnal visszatért. A robot lecsavarta a zseblámpa hátulját, és munkához látott. 5 perccel később befejezte a munkát. Hátra lépett. Minden készen áll. Most pedig lássunk hozzá a bányászathoz. Ha akarja, nézheti, hogyan csinálom. Pén megpróbálta felmérni, milyen következményei lehetnek annak, ha közelben marad. Mondd! Biztonságos ez. Akár egy csecsemő képes lenne kezelni. Ó, Pén erőtlenül elvigyorodott, aztán behúzódott egy fa mögé. A közelben ez volt a legvastagabb. Akkor láss hozzá! Bízom benned! AL-76 a rettenetes szemét kupacokra mutatott, és felkiáltott. Ezt nézze meg! És munkához látott. A virginiai Hanford megye harc edzett, mindenre elszánt farmerei szorosabbra vonták Pén viskója körül a támadó gyűrűt. Ereikben elődeik, a kontinenst egykor a meghódító hős pionírok vére áramlott, a hátukon pedig a hideg futkosott, ahogy egyik fától a másikig osontak. Sanders sheriff kiadta a parancsot. Ha jelt adok, tűz! A szemekre célozzatok. Jacob Linker, akit a barátai Nyurga Jacknek szólítottak, a sheriff helyettese, közelebb húzódott a főnökéhez. Mit gondolsz? Lehet, hogy a gépember elmenekült? A hangjában nem lehetett nem észrevenni a reményt. Nem tudom, mordult rá a sheriff. Azt hiszem nem, mert ha igen, akkor már találkoztunk volna vele az erdőben. És nem találkoztunk, ugye? De elég nagy itt a csend. Pedig azt hiszem, már egészen közel vagyunk Pén viskójához. Ezt szükségtelen volt megállapítania. Sanders sheriff érezte, hogy közelednek a célhoz. A torkában egyre nagyobbra dagadt a gombóc. Vissza! Örend fel! És tartsd az ujjad a ravaszon. Már a tisztás szélén jártak. Sanders sheriff lehúnyta a szemét, aztán óvatosan kidugta a fejét a fa mögül. Semmit sem látott. Visszahúzta a fejét. Aztán ismét kidugta. Ezúttal azonban már kinyitotta a szemét. Most már sokkal eredményesebb volt a kémlelés. Egy hatalmas gépembert látott, amely egy lélekroppantó, csuklásgerjesztő, bizonytalan rendeltetésű masina fölé hajolt. Sanders sheriff minden részletet pontosan látott. Csak egyetlen valami kerülte el a figyelmét. Az, hogy Randolph Payne az egyik fa mögött állt. Alig pár lépésnyire tőle. A sheriff kilépett a tisztásra, és felemelte a hordozható géppuskát. A robot, amely még mindig háttal állt neki, hirtelen felkiáltott. Figyelem! Sandersnek fogalma sem volt arról, kinek vagy kiknek a figyelmét kéri a gépember, aki éppen abban a pillanatban nyomott meg egy gombot, amikor a sheriff kinyitotta a száját, hogy kihagyja a tűzparancsot. Arról, hogy ezt követően mi történt, nincsenek hitelt érdemlő feljegyzések. A 70 szemtanú egyike sem tudta elmondani, mi történt azután, hogy Sanders sheriff kiadta tűzparancsot. Még napokkal, hetekkel, sőt évekkel később sem bírták megfogalmazni gondolataikat. Nem is csoda, hiszen a legtöbbjük, az igazat megvalva mindegyikük, almazöld arccal húzódott hátra, és örült, amikor távol kerülhetett attól az izétől. A rendelkezésre álló információ morzsák vizsgálatával azonban mégis meg lehet állapítani, mi történt. Sanders sheriff kinyitotta a száját. AL-76 megnyomott egy gombot. A bányagép, amely valójában egy járatvájó volt, működésbe lépett. 75 fa, 2 pajta, 3 tehén és a kacsafarm domb felső részének 3/4 része egyetlen szempillantás alatt semmivé vált, szétoszlott a levegőben. Annyi nyomuk maradt csak, mint a tavalyi hónak. Sanders sheriff szája tátva maradt, de semmi, egyetlen hörrenés sem bukott ki belőle, nemhogy tűzparancs. Azután valami megmozdult a levegőben, iszonyatos, üvöltő hang hallatszott, majd bíbor színű füstcsíkok sugároztak szét a tisztásra, amelynek közepén Randolph Payne biskója állt. Eldörrent néhány fegyver, kerregni kezdett a sheriff nikkelezett szupergyors, hordozható géppuskája, aztán csend. A tisztás körül, a fák között egy másodperccel később csupán 50 kalap, néhány félig elrágott szivar és pár elhagyott holmi hevert, ember egy sem. Úgy elillantak, mintha ott se lettek volna. Nyurga Jack is futásnak eredt a 3 napra helyettes sheriffé kinevezett farmerekkel, ám őt a többiekkel ellentétben megállította valami rohanásában. Ez a bizonyos valami az a kis csapat volt, amely Petersboróból érkezett. Sam Tubb állította meg Nyurga Jacket, mégpedig eléggé drasztikus módon. A vakon menekülő sheriff helyettes egyenesen az ő gyomrába fejelt. Amikor újra levegőt kapott, Tubb megkérdezte. Merre van Randolph Payne piskója? Eltartott néhány pillanatig, mire Nyurga Jack üveges szemébe valami élet költözött. Az? Kérdezte. Csak menjenek arra, amerre én nem. És ezzel tovább száguldott. A fák között megvillant valami apró pötty, de Sam Tubb nem mert volna megesküdni rá, hogy ez azonos a rohanó emberrel. Nos, a sheriff csapata így oszlott fel. De mi történt Randolph Payne-nel? Ő egészen más módon reagált a történtekre. Randolph Payne számára az az 5 másodperces időszelet, amely a gomb megnyomása és a kacsafarmdomb eltűnése között volt, megszűnt létezni. Arra emlékezett, hogy ott leskelődik a vastag fa mögött, aztán történt valami, mert egyszer csak azon kapta magát, hogy a fa tetején egy ágon himbálózik. A lesben álló farmerekkel ellentétben ő nem vízszintes, hanem függőleges irányba próbált menekülni. Azt, hogy miként jutott fel 50 láb magasságba, hogy felmászott, felugrott vagy felrepült, nem tudta, de abban a pillanatban ez érdekelte a legkevésbé. Azt azonban felfogta, hogy a pusztítást az ideiglenesen az ő viskójánál tartózkodó robot vitte végbe. A robot, amelyért pillanatnyilag ő felelős. A jutalomdollárok eltűntek lelki szemei elől, a pénzhalmok helyett lincselni vájú tömeget látott, ügyvédeket és bírákat, szinte hallotta, milyen vádakat fognak felhozni ellene, és azt is,
5: Miranda, miket fog mondani? Hé! Kiáltott fel rekedted vadul. Hé, te robot! Törd össze azt az izét! Nem hallod? Törd össze és felejtsd el, hogy közöm volt hozzád! Nem ismerlek! Nehogy bárhol, bármikor azt mer mondani, hogy ismerlek, megértetted? Felejts el mindent, érted? Nem számított rá, hogy parancsaival elér valamit. Tulajdonképpen csak reflexből kezdett üvöltözni. Nem tudta, hogy a robotnak mindig teljesítenie kell az embertől kapott parancsokat, kivéve akkor, ha azok végrehajtása kárt tesz egy másik emberben. AL-76 nyugodtan hozzálátott a bányagép módszeres elpusztításához. Éppen a gép legutolsó darabkáját tiporta szét, amikor megérkezett Sam Tab és csapata. Randolph Payne látta. Végre itt vannak a robot valódi tulajdonosai, ezért levetette magát a fa tetejéről, és elszaladt. Nem várta meg a jutalmat. Austin Wide robotmérnök Sam Tab felé fordult. Kiszedtek már valamit a robotból? Tab megrázta a fejét. Semmit, morogta. Egyetlen szót sem. Mindent elfelejtett, ami azóta történt vele, hogy elhagyta a gyárat. Valószínűleg parancsot kapott a felejtésre, ezért ürült ki az agya. Mi volt ez a szemétkupac, amivel szórakozott? Pontosan az. Szemétkupac. De mielőtt összetörte, valószínűleg vájat fúró lehetett. Legszívesebben megölném azt a pasast, aki megparancsolta neki, hogy semmisítse meg a gépet. Ha egyetlen mód lenne rá, akkor halálra kínoznám. Ezt nézze meg! A kacsafarm domb megmaradt részének oldalában álltak. Azon a helyen, ahonnan a gép eltüntette a dombtetőt. Wide megérintette a talajon, és a tömör sziklatömegen látható egyenes és sima vágásvonalat. Fű, ez milyen csodálatos masina lehetett, mondta. Egyszerűen lemetszette a domb tetejét. Vajon miből készült? Wide megvonta a vállát. Nem tudom, ezt már sosem fogjuk kideríteni. A robotot valami arra ösztönözte, hogy bányagépet készítsen a környéken talált kacatokból. Egy az egy millióhoz az esélyünk arra, hogy kiderítsük pontosan miből. A robot mindent elfelejtett. Szóval lemondhatunk az új vájat fúróról. Nem baj. A lényeg az, hogy visszaszereztük a robotot. Az ördögöt nem baj. Wide elkeseredetten ingatta a fejét. Mondja, ismeri maga egyáltalán a Holdon használatos bányagépeket? Annyi energiát fogyasztanak, hogy nem is lehet működésbe léptetni őket, amíg nem építünk nekik egy-két új erőművet. Ez a gép azonban egészen másképpen működött. Alaposan megvizsgáltam azt a törmelékkupacot. Mit gondol? Mit találtam?
6: Fogalmam sincs.
5: Ezt. És már sosem fogjuk megtudni, hogyan készült a gép. És Austin Wide felemelte azt a két tárgyat, amely elegendő energiát biztosított a bányagép számára ahhoz, hogy eltüntesse a kacsafarmdomb felső részét. Két zseblámpa elemet tartott Sam Tab elé.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Isaac Asimov. Úgy tűnik ez a fél év slágere, illetve az előző fél évé. Vagy nem tudom, már hanyadik hónapban vagyunk. Nem, még az első fél évben. Valószínűleg jövő héten is további magyar Asimovokat fogtok hallani, mert én szombaton Siófokon leszek. Siófok szerintem legjobb helyén programajánló. Aki a Balaton környékén van a jövő héten, a kenyérgyárban, 320 fokban, magyar kortárs művészeti kiállítás megnyitó. Nagyon jó a helyszín, és utána én fogok játszani. És további programajánló pedig mára, holnapra, holnap utánra, még a maraton. Menjetek a Dürer kertbe, éppen Schlitz játszik, és gyerekprogramok vannak, este pedig a nagyteremben funk party. Összeszedték a sok-sok Tilos Funk DJ-t, ahogy már volt reginap is, aztán lesz punkest. Szóval mindenképp érdemes oda nézni. Most pedig következik a Bang Bang nem sokára. Sziasztok, este!

0: Jó napot, sziasztok! Mennyhárt Jenő vagyok, ez itt az Úcsi Gomez meg a Fuzsiamát nevű program. Itt van velem DJ Sztyep, ahogy az ugye...
1: Sziasztok!
0: Mindig is
1: Tilos van, Rádió, szokott. Ugye?
0: Tilos Rádió. Van egy vendégünk a mai napon, Szilvási István, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetője és énekese. Szia, üdvözlünk itt!
2: Sziasztok! Szia, DJ Sztyep! Szia, Jenő! Szilvás István vagyok! Sziasztok, kedves Tilos Rádiósok! Csók az éterből!
0: Aki esetleg István nem tudja beazonosítani, 93-ban a Romano Glasso nevű együttes énekeseként és vezetőjeként megnyerték annó, aki mit tudott, és sokáig ebben a zenekarban játszott, majd saját zenekarában a Szilvási Gypsy Folk Bandben. Hát mielőtt a zenéről kezdenénk beszélgetni, hogyan váltál zenésszé, honnan jössz, mi történt, milyen út vezetett odáig?
2: Hát egy kicsit görönyös

0: volt ott a falu szélén, amit cigány szögnek hívtunk, hát én onnan jöttem, és hát 14 éves korom óta élek Pesten, de hát előtte gyakorlatilag ott jártam ki az általános iskolát, és ott egy magyar cigány zenei környezetben nőttem fel. Nagyapám klarnétos, az összes bátyám valamilyen hangszeres muzsikus, tehát mint említettem, volt egy másik bátyám, az másik, és ugyancsak klarnétó játszik. Cimbalmosok, hegedűsök, prímások, nagybőgősök és hangszerkészítők voltak anyám részéről a családtagjaim, illetve a családom, apám részéről viszont ekteolát cigány, cigány nyelvet beszélő bőszoknyás, csurkás technology, ami...
1: Mesélted nekem korábban, hogy ugye a falu szélén levő telepen kezdted az életedet, akkor ott laktatok, és hogy volt egy pont, amikor beköltöztetek a faluba. Ez hogy történt?
0: Nagyon egyszerű, illetve nem volt olyan egyszerű. Hála a drága nagymamámnak, egy nagyon karakán, nagyon kardos asszony volt, és olyan szintű rendet tartott a családban, hogy a férfiaknak dolgozni kellett, ugye akkoriban az építőipar volt, illetve emellett, meg javarészt inkább a zenéből szerezték a mindennapi kenyerüket, és nagyon sok bált, búcsút, kéretés, kántálást, lagzit, keresztelő teljegyzést, és mindenféle ilyesmit muzsikáltak, és hát összegyűjtötték a pénzt, és mi voltunk talán az első, sőt az első cigány család, aki a 70-es évek végén kikerült a cigány telepről, és a falu kellős közepén a kultúrházzal közvetlenül szemben tudtunk venni egy óriási nagy családi házat, parasztházat.
1: És ez, bocsánat, hogy közben akkor nem jelentett semmilyen problémát, tehát ez csak anyagi kérdés? Mert...
0: Nem, így nem jelentett problémát, mert a zenészség az egy társadalmi rangot is jelentett akkor táj, tehát hogyha valaki jó zenész, és híres zenész volt, és jó muzsikus volt, akkor az egész környéken elismert volt mind a cigányok, mind pedig a nem cigányok a körében, tehát a magyarság körében, hiszen a vidéki élet az olyan kulturális értékekkel bír, ami a szokások szintjén is megvan, megmarad, tehát azok a családi társadalmi események, amelyek lehetővé tették azt, hogy a zenészeknek állandóan volt munkájuk, és természetesen, hogyha az ember jól dolgozott, meg megbízható volt, meg becsületes, mint ahogy az én családtagjaimra abszolút jellemző, az egy megbecsült embernek számított, tehát nem volt probléma a faluban házat venni, hiszen mindenki nagyon jól ismerte a mi családunkat, a kökény családot. Pusom a kökény suha, ez egy mi úgy hívjuk magunkat, hogy gili fajzat. Ez egy nagy családi diklán, ahol a férfiak és a nők nagyon-nagyon szoros családi baráti köteléket hívjuk egy ilyen fajzatnak, így szoktuk ezt mondani, ilyen cigányosan egyszerűen. Tehát mi voltunk a gili fajzat, és mi híresek voltunk erről, hogy a fiúk dolgoznak, zenélnek, az asszonyok tényleg nagyon tisztességes, nagyon rendes életet élnek, tiszták vagyunk, ez nagyon elengedhetetlen volt. És hát bejáratosak voltunk gyakorlatilag a faluba szinte minden házában, mert a nagyanyámék azok tapasztottak, hát nem tudom, akkoriban voltak ezek a földes házak, vályokházak, ugye, tapasztottak, jártak dolgozni a magyarokhoz, és hát mindenkit tényleg nagyon megbecsültek. Meg hát ahogyan mi a gyermekeinket, meg így ahogyan mi viselkedtünk egymásról, azért az abszolút egy ilyen jó minőségű, tiszteletre méltó életet biztosított nekünk.
1: Uh-huh. És te a falu általános iskolájába jártál?
0: Igen, oda jártam, és hát ott kezdtem el így a gyermekéveimet. És én voltam az első óvodás gyermek, aki kikerült a cigánytelepről, mert már akkoriban az én anyám nagyon fontosnak tartotta, hogy a gyereket óvodába kell járatni, és persze szépen járattak, és hát így azért ez egy társadalmi, úgymond társadalmi rangnak számított akkor, tehát, hogy...
1: Uh-huh. És mi történt ezzel a házzal?
0: Hát egy nagyon szomorú esemény történt, gyakorlatilag az egy természeti katasztrófa következményeiben, és az utána történtek miatt leégett. Tehát az történt,

0: hogy volt egy hatalmas jégeső, mi fizettük rendesen a biztosítást, elverte azon a hosszú parasztházon a jég az összes tetőt, beadtuk a biztosítónak akkor tájt, a biztosítónak a kárigényünket, és valami 230 forintot fizettek, vagy valami ilyesmi, és 230 forintot fizettek, és annyira idegesek lettek, hogy éveken át fizettik ugye a biztosítót, és akkor ilyenkor meg nem fizet semmit, kiléptek a biztosítóból, és az egyik nagybátyám, az ángyomnak a férje rá 3 hétre egy picit kapatosabb állapotba fölgyújtotta a vatáspaplant, és ő kiugrott az első ablakon a nagyszobából.
1: Ez egy véletlen
0: volt, és rá, mondom, a jégeső után jött a tűz, és az gyakorlatilag leégett az egész házunk.
1: És így nem volt biztosítás.
0: És nem volt biztosítás a házon, és így földön futók lettünk, úgyhogy ez a szép nagy család, ez gyakorlatilag három nagy család élt, ugye anyámék, a nagybátyámék, meg egy másik bátyámék, de így asszonyostól, gyerekestől, mert hogy egyszerűen tényleg egy nagyon nagy ház volt, és elfértünk kerttel, udvarral, hátsó kerttel, előkerttel, tehát minden ilyen nagyon szép volt, és ez a lakás, ez így gyakorlatilag füsté vált.
1: És mi történt veled ezen a ponton? Hány éves voltál
0: hát akkor? Akkor voltam 6 és fél éves, majd 7 éves, és gyakorlatilag az történt így a családommal, hogy mindenki elköltözött, ahova éppen tudott. Az egyik bátyám az ahova nősült, annak a családjához ment Áthányra, másik bátyám az visszament a cigánytelepre, ott az ő feleségének, a családjának volt egy ilyen szobája, és mi meg nekünk még nem volt hova mennünk, úgyhogy a két testvérem intézetbe került, akkor meg voltak a két testvérem, és így gyakorlatilag én meg a édesapámnak a családjához kerültem hivatalból Bárándra, és
1: ez egy környékbeli falu?
0: Nem, az Hajdú-Bihar megyében van, ez Heves megyében, benn van Erdőtelek, Bárándnak Hajdú-Bihar megyében, hivatalból meg kellett kérdezni a gyámügynek, hogy elvállalják-e a gyereket, mert hogy ez a helyzet van, és akkor édesapám még így úgymond elvállaltak, és akkor én nem kerültem intézetbe, de a két testvérem meg igen, sajnos, és mert ők nem egy apától vannak, és gyakorlatilag így egy ilyen nagyon nagy 7 és fél évig tartó kálvária kezdődött, hogy két testvérem intézetben, anyám Pesten dolgozott, én éltem apáméknál, majd később visszajöttem Erdőtelekre, akkor laktam mindenféle cigánycsaládnál, illetve a
1: de akkor még mindig gyerekként.
0: Hát még mindig gyerekként, és aztán végül is 13 éves koromban vettünk a cigánytelepen 10.000 font egy házat, és akkor én 14 éves koromig ott egyedül éltem. Úgy jártam ki a 8. osztályt, hogy egyedül. De úgyhogy a legjobb tanuló voltam a faluba.
2: És az, hogy ki, hol ettél, meg ilyesmi dolgok?
0: Hát magamnak főztem, mostam, magamnak jártam az erdőbe fájé, magamnak gyújtottam be.
2: És az iskola mit szóltak ehhez?
0: Hát igazából nem tudtak. Tudtam mindenkit, az egész falu tudott róla, hát mert laktam gyakorlatilag mindenkinél, de hát akkoriban is azért olyan farkas törvények uralkodtak a cigánytelepen, hogy nem mindenki fogad be egy gyermeket, csak úgy. Még hogyha addig is jó, hát ideig óráig jó, tudod, minden. És anyámnak meg Pesten kellett dolgozni, közben az én most apám, aki egy nagyon, de nagyon-nagyon kedves magyar ember, az meg börtönbe került, mert hogy lopott, hogy legyen a családnak, és ő gyakorlatilag ilyen apró cseprő dolgok miatt majd 10 évet ült így összesen Caki Pakli, így szinte egyfolytában, mert amikor kijött, akkor megint dolgozott egy picit, megint nem volt pénz, és nem lehetett előre haladni, házat venni, stb. És hát ő akkor így börtönben volt, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mondom, talán 10 évet körülbelül.
1: És elvégezted az általános iskolát, utána mi történt?
0: Hát édesanyám akkor már ugye 24 éven keresztül, illetve hát így azt az időt is beleszámolva a Főváros Egyes Számú Építőipari Vállalatnál dolgozott, és itt Pesten feltört egy szükséglakást, és ő már akkor tudta, hogy az az élet, ami vidéken van, az nem lesz jó se nekem, se neki, se semmelyikünknek. Azt a megoldást találta, hogy feltör Budapesten egy lakást, azt megkaptuk utána, mint szükséglakás, és nagy nehezen kihoztuk az intézetből a két testvéremet. Én kijártam a 8-at, és akkor én már a közösszépiskolát itt kezdtem Budapesten, mert hála jó Istennek, nagyon, de nagyon jól tanultam, és tehát így a reál tantárgyakból főleg, és a közgazdasági szakközépiskolát még itt kezdtem, és akkor itt indítottam meg a pesti életemet igazából.
1: És ez hogy alakult? Jártál középiskolában, hogy el is végeztél?
0: Igen.
1: Mi történt az alatt? Zenéltél már?
0: Nem, ez alatt még nem zenéltem, de ez alatt Budapesten a cigány önszerveződés, most már így utólag tudom, olyan fordulatot vett, hogy azok a mai napig is a cigány politikában, a cigány közéletben dolgozó jeles személyiségek, akkor így elkezdtek egy olyan kezdeményezést, aminek hatására megpróbáltak kinevelni egy olyan generációt, ami képes majd a cigánysággal és a cigányüggyel foglalkozni. Ezt most már így tudom, de ez akkor az úgy jött le nekem, hogy egyszer az egyik órán bejött az osztályfőnököm, nem ő tanította azt az órát, Szilvás István gyereki, és akkor levittek az igazgatói szobába, és ott mutattak nekem egy levelet, hogy a Fővárosi Cigány Kulturális és Módszertani Központ megkeresett Budapesten minden olyan középiskolai vagy középfokoktatási intézményben járó cigány gyereket, akinek adnak havi, azt hiszem, 1000 forint ösztöndíjat, és egy klubot hoznak létre azon cigány gyerekeknek, akik mondom középiskolába vagy szakmunkás iskolába járnak, és akkor ekkor voltam én 15, majd 16 éves, másodikos voltam, és akkor Zsigó Jenőjék, Kosztolyikán, Béla, Csányi János, Daróci Ági, Csóli Daróci József, Balog János, akik akkoriban így a Varga Guszti, a Kályiag, ból, Andor Dombor, Zsigó Jenőjék is, hát hogy minden munkatársa, így gyakorlatilag létrehoztak egy cigány középiskolás klubot, és akkor én oda kezdtem el járni. És akkor sem érdekelt így módon így a zene, csak azt tapasztaltam, hogy tudom a magyar cigány muzsikát, tehát mindent, ami ott van, a daloktól, a szövegektől, a hangoktól, tehát mindent, amit így...
1: Ezt otthonról hoztam.
0: Ezt otthonról hoztam, tehát hogy most értem meg, hogy ez mekkora kincs is egy zenész családban felnőni, amikor mindenki környezetedben muzsikus, hangszerkészítő, vonókészítő, cimbalomkészítő, hegedű, bőgőkészítő, hogy mivel nekem a bal kezem születési rendellenességgel születtem, így nem lettem hangszeres zenész, mert hogy nem bírtam megfogni a klarnétot, nem bírtam a cimbalomverőt megfogni, nem bírtam a bőgőhöz, a hegedűhöz, a brácshoz nyúlni. Bár, hogyha jó az én kezem, akkor én biztos, hogy... Tehát az összes unokatestvérem az gyakorlatilag valamilyen hangszeren tanult. Mai napig. Hát a Szánztagúba a Lukács Miki, aki a Dresmisivel játszik, hát ő nagyon híres cimbalomos. Tehát az ő nagyapja, anyámmal például édestestvér. Tehát én is valószínűleg, hogy vagy a Rajkóban kötök ki, vagy itt Budapesten valami híres cigány primáshoz raknak el, vagy pedig Hevesen voltak, meg 60-ban, meg Salgótarjánban voltak híres cigány primások, ugye? Vagy lehet, hogy gitározom, nem tudom. De biztos, hogy hangszeres zenész lettem volna, de hát így a születési rendellenesség miatt ez nem jött létre. Viszont mindent, amit lehetett tudni a fülembe, meg az agyamba, meg így a érzésbe, az megvan. Mai napig ebből táplálkozom én is, hiszen most már a zenét választottam úgymond hivatalos hivatássá. Ez milyen mondat volt.
1: És akkor jártál középiskolába, te meg ezt megengedheted magadnak akkor, hogy csak oda járjál, vagy pedig kellett mellette dolgoznod, vagy milyen volt a helyzet?
0: Nagyon érdekes volt a helyzet, mert amikor a szükséglakást feltörtük, és nagy nehezen megkaptuk, anyámnak a kiváló munkája, meg az anyám utána járása után, hogy tényleg ment a fővárosi önkormányzathoz, ment mindenkihez, ment szakszervezeti kis titkárhoz, pártitkárhoz, mindenkit megkeresett anyám, mindegy, az a lényeg, megkaptuk a szükséglakást, hát de hát nagyon szegények voltunk, tehát mondok egy példát, sosem felejtem el, egy nadrágom volt, 7 hónapig jártam az első osztályba benne, én voltam a legszegényebb, és az osztálytársaim gyakorlatilag összegyűjtöttek egy, sosem felejtem el, egy 675-ös Levi's farmerra.
1: Wow.
0: Hát az, na most ez olyan, mint most nem tudom, az 501-es az nagy szám volt, de akkoriban az a 675-ös az pont, és akkor mert sajnáltak, hogy mert egy nadrágom volt, és azt minden egy vagy két nap mostam én magam. Meg hát anyám vécés nő volt, mert Pesten itt muszáj volt dolgozni, ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, És hát ahhoz, hogy a három gyereket, meg én főleg ugye a középiskolás dolgaimat finanszírozni tudjuk, ő elment vécés nőnek a Szavanna előtte Havanna étteremben, ott a József körúton, és ő vécézett. És az egy első osztályú étterem volt, és mivel anyám nagyon beteg volt, én nagyon, de nagyon sokszor voltam úgy, hogy én mentem be helyette vécés, vécét tisztítani, és másnap meg mondjuk írtam egy 2 órás könyvvitel dolgozatot, és fél négykor hazamentem, akkor bezárt az étterem, és este 8-kor megkezdtem.
1: De az, hogy az osztálytársaid vettek neked egy farmert, vagy összedobtak egy farmer, az azt jelzi, hogy egyrészt szerettek, másrészt volt bennük egy szolidaritás, együttérzés és
0: igen,
1: figyelem.
0: Mert a Fényeselekben a akkori rendőr gyermekek jártak, meg a kiszes szülőknek a gyermekei jártak. Tehát, hogy ez egy nagyon elit iskolát, Fényeselek volt a, ugye a kettős könyvitel atya itt Magyarországon, és hát ő egy nagyon-nagyon híres statisztikus, mint tudjuk, a Kossuth Lajos idejében ő volt az egyik, például Fényeselek volt az egyik nagy-nagy barátja Kossuth Lajosnak. Meg hát ugye ez egy grémium volt, aki akkoriban az országot vezették, egy szellemi kör, és ez a középiskola egy nagyon erős iskola volt. Tehát a Hunfalvi János közgazdasági és a Fényeselek vitte gyakorlatilag a Közgazdaságtudományi Egyetemet, meg a Pénzügyi Számviteli Főiskolát. Tehát innen kit járt, tehát itt végzett diákok olyan magas szintű képzésben részesültek, nagyon szigorú iskola volt, tehát hogy köppenybe kellett járni, jelenteni kellett, tehát a lányok nem festhették a körméket, nem volt ilyen nagy, hogy is mondjam, szabadság, mint most, de az valamilyen szinten, de nagyon jó volt nekünk. Most már így utólag tudom, hogy milyen erős iskola is volt. Nem voltam ott annyira jó tanuló, egyedül csak matekból, tehát azt valahogy így ezt mindig nagyon éreztem, hogy mi van, meg hát a matekkal kapcsolatos tantárgyakkal, statisztika, politika, gazdaságtan, könyvelés, könyvitelóra, számvitel, és ezekben jók voltam, de így a humán tantárgyakban nem, tehát magyar nyelv és irodalom, ilyesmi, azt a középiskolás éveim alatt olvastam rengeteget a többiek kapcsán.
1: És elvégeztette, dolgoztál valaha számvitel? Meg
0: dolgoztam
1: pénz?
0: Az érettség után, dolgoztam szeptembertől a 11. életünk, nem, először a Consumex külkereskedelmi vállalat gazdasági osztályon voltam operátor egy hónapig, de olyan alacsony, nem 2 hónapot talán, de tehát tényleg a minden bérezés legalapját kaptam, és az volt benne a rossz, hogy reggel 5 órára kellett menni, mert a számítógépeket be kellett kapcsolni is, és én voltam az a fiatal ember, akinek megmondták, hogy reggel 5-kor te nyitsz, és ez azt jelenti, hogy 4-kor kellett kelni, és 3-4-5-kor kellett becsekolni.
2: 5-kor bekapcsoltad, és akkor az beindult 8-ra, vagy az hogy volt?
0: Nem, hanem mivel az volt az egyetlen egy ilyen export-importtal foglalkozó vállalat, reggel 5-kor nekem menteni kellett az éjjel folyamán, tehát én reggel 8-ra gyakorlatilag több ezer könyvelési tételt printeltem ki, és kezdtük el azoknak a szétszortírozását, mint a számítógépen, meg akkoriban ment ez a Laporello, tudod, hogy beállította egy ládát, ment 4 órát a nyomtató, és 63 ezer könyvelési tétel volt rajta, tudod. Mert ugye az volt az egyetlen egy export-import vállalat az országban, hát ez... Tehát, hogy így reggel 5-re kellett járnom, és ezt egy kicsit untam, úgyhogy gyorsan elmentem utána a 11. keleti polgármesteri hivatalba, ott voltam majd egy évet könyvelő, utána elmentem a Pralipét könyvelni, Pralipe független cigányszervezetet, és onnan ott meguntam a banent, ráadásul édesanyám javaslatára akkoriban a rendszerváltás után a Morzsibon körténe szétdobtam a postaládákba, hogy könyvelést vállalok, és egy karácsonyra volt, mint tudom, 24 cégem. Na de hát ez olyan volt, hogy mint tudom, volt valakinek egy, hát ez nagyon kemény volt, volt valakinek mondjuk egy ilyen sütődéje, nekem kellett kikalkulálni, hogy egy babgulyásra eső hús mennyisége, az mennyibe kerül, és mennyiből lehet előállítani, és mennyi lehet eladni, az milyen áréssel van, az mi van, és akkor idegösszeroppanást kaptam, amikor így december környékén bulizott az ország, én meg december 31-ig ugye le kellett adni a könyveléseket, és persze mindenkinek akkor
2: kellett,
0: és én meg volt úgy, hogy napi 1 órát, meg 2 órát aludtam, mert persze lusta voltam, de azért meg kellett csinálni, és akkor az utolsó 4-5 napot azt kávé és egyéb serkentőszerek mellett könyveltem. És utána azt mondtam, hogy jó, ez felejtő, én nem leszek könyvelő, azt mondom, beláttam.
1: És de később dolgoztál a 8. kerületben
0: is. A Praliper független cigány szervezet, tehát ugye az akkor az első politikai összejövetelt, így mondom most már utólag, tehát az első politikai szervezetet az Osztolyken Béla vezette, én ott könyveltem 2 hónapot, és az ő feleségével, Szőke Judittal az önálló cigány kisebbségi csoportot megalakítottuk a 8. kerületben, ez volt 93 év végén, és 94-ben volt ugye az első választás, illetve így ami már így jött, és utána én előadó egyként, önkormányzati dolgozóként, a Józsefvárosi önkormányzatban dolgoztam 4,5 évet, mint az etnikai normatív felhasználásának az ellenőrzését végeztem. Iskolákba és óvodákba jártam ki, és az államtól a cigány gyerekek felzárkóztatására, oktatására kapott pénzt ellenőriztem, hogy mire költik el a kedves igazgatók, és én voltam az Atya Úristen.
2: De mik volt a tapasztalataid ezzel kapcsolatban?
0: Akkor tájt még nem volt olyan... tehát ez a régi vágású, jó minőségű igazgatók voltak még, akik nagyon komolyan és szigorúan vették a pénzügyi számviteli fegyelmet, úgyhogy nagyon jó kapcsolataink és nagyon jó tapasztalataim vannak azóta is egyébként, mert tisztességesen és jól használták fel a pénzt. Akkoriban indult be a 8. kerületben az a felfogásváltás, hogy már nem feltétlenül kell a gyermeket mindenféleképpen a zene felé irányítani, hiszen látszódott az, hogy a zenész cigány élet és a zenei karrier az nem kecsegtet olyan pénzügyi lehetőségekkel, amelyből egy családot, egy normál életet föl lehet építeni. Akkoriban volt ez a szemléletváltás, a 8-ban már lehetett érezni, hogy rengeteg cigány szülő kezdte el különféle középiskolába is, és komolyan venni a tanulást, mint olyat. Úgyhogy például ennek az etnikai fejkvótának ez volt az egyik legnagyobb előnye, hogy azóta kinevelkedett egy olyan generáció, ahol a tanulás, mint érték, a könyv, a ceruza, a tudás, mint érték megjelenik. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon sikeres időszak volt, véleményem szerint. Ebből lett egyébként később a Tanoda program, amelyet most már hivatalos állami minisztériális szinten is az országban most már több mint 60 tanoda van, amely egy extra kurrikuláris délután idősebben iskolán kívüli oktatást biztosít a gyermekeknek nagyon barátságos és jó minőségű körülmények között. Azzal a feltétellel, hogy a szülő beleegyezik, a gyermek beleegyezik, és a gyermek választja ki a számára megfelelő tanárt, és azt a megfelelő gyermek választja ki a tantárgyat, amiből szeretne fejlődni. Tehát, hogyha 2-es, a 3-as, 4-es, már az is nagyszerű eredmény.
1: És ez már egybeesik időben ugye azzal, hogy megalakul a Romanok László?
0: Igen, mert a középiskolás táborok minden évben ugye elvittek minket Balatonra, vagy egyéb más helyre az országban, meg évközben minden héten volt egy klubunk. Akkoriban már mi megismerkedtünk a cigány önszerveződésben dolgozó emberekkel, és akkor már láttam én speciál, mert hogy ugye ott dolgoztam, meg helyben voltam, a cigány politikai önszerveződést, tehát láttam a Lungodrom megalakulását, láttam, amikor Farkas Lórián kivált a Pralipéből, láttam, hogy a Zsigó Jenő létrehozza a Roma parlamentet, tehát minden ilyen fontos cigány politikai történelmi eseményen én videóztam, és ott voltam. Emellett meg táborokba jártunk, és klubokba jártunk, és ott alakítottunk egy icike-picike zenekart, aminek még igazából nem volt tétje, csak amikor az önkormányzatban dolgoztam a 11-ben, 92 év végén, akkor mi leadtunk így teljesen véletlenül egy jelentkezés lapot, aki mit tud rá, és nem is tudom, melyikinek az ötlete volt, de így azt tudom, hogy az utolsó nap, utolsó órájának az utolsó perceiben, az utolsó, már be volt kötve, és a Marika nénit mondtam, hogy jaj, Marika nén, ne izéljen, mert tudja, milyen lusta vagyok, tessék meg berakni.
1: De ez inkább egy baráti társaság volt, aki zenélgetett.
0: Ez egy baráti társaság volt, aki énekeltünk Andodrom és Kályag dalokat, mert ugye Kályag 87-ben megjelentette az első lemezét, ami egy, most már tudjuk, hogy egy forradalmi történelmi fordulópont a magyarországi cigányzene mindenféle szegletében, hiszen akkor egy korszak zárult le, az előző korszak, amit nagyon híres és nagyon neves előadók fémjeleznek, és egy politikai korszak is lezárult egyben, a cigány önszerveződés is öntudatra
1: kezdetében.
0: És ugye ezeket a dalokat énekeltünk, és ez tényleg nem volt tétje. Tehát nem volt jó kedvből, csak mert szerettük énekelni, mert szerettük a dalokat, mert olyan jó volt együtt lenni, olyan fiatalok voltunk, és most is azok vagyunk. Úgyhogy így teljesen egy baráti, jó hangulatú, tét nélküli kezdeményezés volt, és amikor beadtuk a Ki mit tud a jelentkezést, el is felejtettük, és talán egyszer volt egy fellépésünk, mondom, az is egy táborban talán, vagy valami ilyesmi, de hát fellépés volt, tehát végig rögtük az egészet, és végig énekeltük, de mégis volt egy műsor jellege. Utána, 93-ban, tavaszán így elkezdtük a selejtezőket végigjárni. És ahogy így mentünk előre, azt vettük észre, hogy akárhol zenélünk, ott mindenkit megverünk, de ilyen magasan. Tehát, hogy így elámult az ember. Ez mindegy, hogy tudom én, Dunaújvárosban voltunk, Szekszárdon, Kaposváron, Békéscsabán, bárhol, mert egy országos Ki mit tud volt, ugye. És azt vettük magunkat észre, hogy egyszer csak a televízióban vagyunk, és akkor selejtező ott is nyerünk ilyen elődöntő, másik elődöntő, harmadik elődöntő, negyedik elődöntő, középdöntő, és a döntőt is.
1: Ez megnyitunk. Milyen kategória volt?
0: Ez a népzene kategóriában
1: volt. Ebben
0: volt magyar népzene, cigány népzene, szlovák, görög, nem tudom még milyen nép, tót, sváb zenekarok, citera zenekarok,
1: és ezt még Antal Imre vezette.
0: Nagyon sokféle cigány zenekar természetesen, és egyszerűen, én nem is tudom, de végigvertük tényleg az országot, és egyszer csak minket hirdettek ki győztesnek, de ott is tényleg magasan.
1: És mit nyertetek?
0: Nyertünk egy csomó ilyen apró cseprű díjat, nyertünk 260 000 forintot, ami akkoriban nagyon nagy pénznek számított, ugye hát így akkoriban havi fizetésen volt 12 000 forint, vagy valami ilyesmi. Tehát én tényleg a havi fizetés 30-szorosát, 20-szorosát, nem tudom, valami ilyesmi. Meg kaptunk egy tájföldi utat, és 93 novemberében életem első ilyen hosszabb külföldi útja, mert ugye a cigány település Budapest is külföldnek számított. Kimentünk tájföldre Bangkokba, és utána meg le a tengerpartra is. És akkor ez volt a nagy élmény.
1: Okay. Na, innen folytatjuk, mert úgy zenéljünk egy kicsit. Istvánt megkértem, hogy hozzon nekünk a saját zenéjéből. Ez valamiért nem nyílt módja, úgyhogy most akkor megkérdezem, hogy akarsz nekünk énekelni valamit helyette?
0: Nagyon szívesen. Ki is találtam a Tilos Rádiósoknak egy dalt, mivel a Tilos Rádió eléggé alternatív, úgyhogy hoztam egy alternatív bio állatvédő cigány dalt engedelmetekkel.
1: Halljuk.
0: Úgyhogy nem is hoztam, hanem most jutott eszembe, ez az új lemezünkön lesz rajta, ami remélhetőleg májusig elkészül, vagy április végéig. Úgyhogy annyit kell még a dalról tudni, hogy ez egy beás cigány dalgyűjtés, Gerdényből gyűjtöttem, és egy nagyon, de nagyon-nagyon izgalmas kis dal, a dal címe Csibe.
1: Okay.
0: Ladies and gentlemen,

Úgy ki a tojásból, már is érzi, hogy nincs fából, mint a gőzgép zakatol a szíve, ratálna, teltek múltak a hónapok tova, alalalalala, a csibének tetszett új otthona, adalattálna, egész nap csak szemezgetett, az udvarban magot szedett, a tyúkoknak nem volt nyugtuk soha, taralannána, de a tyúkok megunták egy napon. Hop, hop, hop, hogy a csibe nem osztozik a magon, taranananana, neki estek, megbúbolták az udvarból, kizavarták, kakasok meg kinevették nagyon, adarattana, hát így jár minden pejhes hátú csibe. Hop, hop, hop, aki nem fér a saját bőribe, adarattana, felvág a más tarajával, s kikezd a más kakasával, stolnak nézi, ami még csak pihe, adarattana.

0: Menyhát Jenő vagyok, ez az Ócsigamát meg a Fuzsiamát. DJ Sztyep szolgáltatja a zenét, és itt van velünk, és van vendégünk, Szilvási István, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetője és énekese. És hát te mesélted nekem, hogy egy tanulmány írásán is fáradozol. Ez miről szól ez a tanulmány?
1: Mivel a zenei pályafutásom most már gyakorlatilag majd 20 éves, és gyakorlatilag részét képezzük azon most már kevésnek mondott cigányzenekarok, akik képesek voltak mondjuk így tényleg hosszú időn keresztül megmaradni ezen a folklór mesdjén, és illetve a cigány zenében. Úgyhogy Pulai Gergő barátommal, aki most Angliában tartózkodik jelen pillanatban, és ott írja a doktori disszertációját, ő kulturális antropológus, elkezdtük egyszerűen kutatni azt, meg megnézni azt, hogy egy-egy dal hogyan hat egymásra. Tehát, hogyha bejön mostanában mondjuk egy gucca szám, az feldolgozza a Váradi Roma Café, akkor a magyarországi cigányság átvesz egy másik ország, másik zenei stílusából, zenei kultúrájából, már egy feldolgozott dalt, ami beépül a mindennapok szintjén, tehát magát a folklort képezi, mondjuk. És ez ugyanúgy van azokkal a zenekarokkal, illetve az általunk játszott zenékkel is, hogy gyakorlatilag mi vagyunk most az a, ebben a modern globalizált világban, mi vagyunk most az a folklór művelő és zenét készítő közösség és zenekarok, akik adják gyakorlatilag az új dalokat a cigányságnak. És ahogy ezen elkezdtünk gondolkodni, egyre több országot kielemeztünk, egyre több magyarországi dalt is kielemeztünk, hogy hol található meg még, és egyszerűen adta magát a téma, hogy ezt egy nagyon rendezett, szerkesztett, világos mesdje mentén írjuk meg, és csináljunk belőle egy olyan tanulmányt, ami gyakorlatilag az elmúlt 20-25 év cigány zenei változásait mutatja meg.
0: Tehát van egy ilyen történeti áttekintés is, és egy földrajzi kitekintés
1: is. Így van. És hát nyilván kikerülhetetlen volt, hogy honnan is jött ez az egész, és hogy hova fejlődött, vagy hova fejlődik, vagy milyen lehetőségek vannak még, vagy milyen olyan világokat fog még a cigány zene magába fogadni, illetve a cigány zene újra kitalálni meg magát, ez most mindegy, ezt most belezavarodtam, de nem is ezt akartam mondani, hanem az időrendi kitekintést is át kellett nézzük, tehát megnéztük azt, hogy a rendszerváltás előtt, illetve a Kályeg első lemeze előtt, a 70-es, 60-as, 80-as években milyen olyan fő vonala volt a magyarországi cigány zenének, ami meghatározta az akkori, meghatározta magát a cigány kultúrát, a cigány zenei kultúrát.
0: Milyen volt ez a rendszerváltás?
1: Nagyon sok neves és nagyon fontos előadói voltak, illetve szereplői voltak az akkori cigány zenének. Azt is 3-4 féle kategóriában lehet sorolni. Egyszerűen az énekesek mondták, vagy az akkori sztár énekesek vitték gyakorlatilag a cigányzene vezető szálát. Gondolok itt Horváth Istvánra, Horváth Pistára, gondolok itt Bangó Margitra, gondolok itt Gál Gabriellára, Kovács Apollóniára, azokra a híres cigány primásokra, akiknek a zenekara gyakorlatilag az országban a legjobbak között voltak, Járóka Sándor,
0: Lakatos
1: Sándor, Déki Lakatos, ugye, Csócsi, Józsi, Berki család, hagyd mondjam, Kökény család, ugyanúgy volt, Lukács családra gondolok itt. Illetve arra a közegre, ami akkoriban a magyarságnak is és a cigányságnak is a szórakoztatását jelentette, tehát budapesti éjszakai zenészélet, kávéházak, éttermek.
0: De ez mondjuk a televízióban leginkább a jó ebédhez szól a notában.
1: Illetve repülőpáva, televíziós vonalmesdjén mentek ezek. És hát az országban gyakorlatilag majd mindenhol volt egy cigányzenekar. Uh-huh. Tehát a Debrecenbe lementél, akkor ott az Aranykakasban biztos, hogy volt cigányzenekar, és ott nagy dolog volt.
0: De ez félig meddig a magyarok szórakoztatására alapult.
1: Így van. És most már így tudjuk, meg hát így azért ezt mindig is tudtuk, volt egy másik ilyen vezetőszál, ami a zulai cigány zenei kultúrát jelentette, de ez nem volt nyilvános és nem volt ilyen populáris, mint most, hanem ezek családokban belül a maga kultúra élt. Tehát volt egy ilyen népi, családi, belső kulturális alap, amiből most is táplálkoznak azon folklór zenekarok, akik most jelen pillanatban a cigány zenei, folk zenei piacon vannak. Illetve ugyanez a folklór a magyar cigányoknál is megvolt, tehát volt egy ilyen látható, mindenki számára elérhető fogyasztói zene, a magyar cigány zene mentén, akire a magyarok is mulattak, és a magyarság is ezzel szórakozott, vagy ezen szórakozott, és illetve volt egy ilyen családi belső értékeket felvonultató zenei háttér és hagyomány. Aha. Így van.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, de lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy a magyar cigányok és az olá cigányok, tehát hogy ez hogyan különbözik, tehát ezek ennyire távol vannak egymástól, hogy nem, nincs annyira rálátás, vagy távol voltak?
1: Távol is vannak, mai napig is azt tudom állítani. Ma már mondjuk a zenének köszönhető sokkal árnyaltabb és sokkal összetartóbb most már akár a két népcsoport is, hiszen nagyon sok minden a demokrácia bejövetel az országban az lehetővé tette, hogy a népek közel legyenek egymáshoz, vagy népcsoportok. De amiért az olasz cigányokról és magyar cigányokról el lehet mondani, az mindenképpen az, hogy van egy fő különbség, hogy a magyar cigányság nem beszél cigányul, illetve csak Észak-Magyarországon egy kárpáti cigány nyelvjárást használnak ezek a zenész muzsikus cigányok, de főleg nem beszélnek cigányul, az olá cigányok meg beszélnek cigányul. Ennek az az oka, hogy más vándorlási hullámban érkeztek Magyarországra, és azt az asszimilációs folyamatot, amit évszázadokon keresztül az akkori cigányságnak el kellett viselni, gondolok itt Mária Terézia, II. József szabadságharc és a hosszú évszázadokon keresztül, elvesztették a nyelvüket, viszont megmaradtak cigánynak, és a zenét fejlesztették ki, a magyar cigány zenét fejlesztették ki. Ők a magyar cigányok, az olá cigányok viszont a 1848-as szabadságharc előtt, a kiegyezés után érkeztek, ők egy másik vándorlási hullámba jöttek be, ők viszont olá cigány, azért olá, mert hogy Erdélyből, Transzilvániából, tehát Románia területéről érkeztek, olá országból, ahogy mondják, és ők az olá cigányok, akik más hagyománnyal vannak, nyelvet beszélnek, más az öltözködési, a viselkedési, a társalgási és más szokásokkal bírnak. És ez a két népcsoport, illetve van még egy harmadik bevándorolt népcsoport, aki a világháború előtt és a két világháború között érkezett Magyarországra, az a beász cigányok, akik óromány nyelvet beszélnek, és ők főleg Zala, Vas, Tolna megyében van, Pécs környékén nagyon sok ilyen beász cigány falu van. Ők óromány nyelvet beszélnek, de az ő lélekszámuk 25-30 ezer fő maximum tehető, míg a magyar cigányokból jelen pillanatban az én állításom szerint 5-600 ezer cigány él Magyarországon, illetve az olá cigányok plusz 150-200 ezeren vannak, és így tevődik össze a magyarországi cigányság hogy is mondjam képe. Tehát itt óriási különbségek vannak, és a két a magyar cigányok és az olasz cigányok nem fogadták el egymás társadalmi szokásait, illetve egymás szokásrendszerét, és nem is nagyon volt ilyen kapcsolódási pont. Ezen egyébként nagyon, de nagyon-nagyon sokat változtatott a zene, amikor is a 90-es évek végén, 2000-es évek elején már a olá cigány zenekarok hoztak be magyar cigány zenészeket az olá cigány zenébe, és így sokkal színesebb, sokkal profibb és érdekesebb lett a zene, mert hogy rájöttek arra, hogy az olá cigány zene az általában énekekre alapuló zene, a magyar cigány meg hangszerekre épít. Tehát ott a hangszeres tudás sokkal nagyobb, mint az ének tudás, és másik csoportnál megfordítva, inkább az arhaikusabb énekes tudás erősebb, mint sem a hangszeres.
0: És akkor ugye a szocializmus alatt akkor lényegében, tehát ez a szórakoztató zene volt, nem nagyon volt roma folklór.
1: Így van,
0: és ezen változtatottak a megjelenő kaiak
1: lemez. Így van, ők voltak azok, akik először kiadtak egy lemezt, és az a lemez forradalmasította úgymond a cigányzenét Magyarországon, illetve hogy 89 után, a rendszerváltás után lehetővé vált, hogy lemezeket, kazettákat adjanak ki emberek, és ez volt az első hanghordozó, ami országos szinten elterjedt, és ez épült be mai napig is olyan szinten a kultúrába, hogy mindegyik dal gyakorlatilag ma már egy kisgyerek számára is ismerős és ismert, és tudják játszani.
0: És ez inspirált téged is onnan.
1: Igen, így van. Mellette még volt a másik zenekar, akik ugyancsak így a Kályaggal együtt jöttek föl, illetve alakultak, és akkor tájt kezdődött, ő az Andodrom zenekar, aki ugyancsak történelmet írt a meglétükkel, és mivel mi andodromosok voltunk, hiszen a Zsigó Jenő, Kovács Zoltán és Balogh János, Csányi János, Daróczi Gyula, Daróczi Ágér és a régi nagyok mentén nevelkedtünk föl, úgyhogy mi inkább andodromosok voltunk, de a Kályagot ugyanúgy, csak nem volt velük olyan nagyon-nagyon kapcsolat, tehát úgy nem életszerűen éltünk együtt velük.
0: És ez megmozgatta a roma közösséget, zenészeket, sok ilyen zenekar követett?
1: Olyan szinten megmozgatta, hogy a rendszerváltás után ugye nagyon átalakult minden gazdasági, főleg a zenében is ugye a gazdasági környezet az átalakult. A magyar cigány zenére már nem volt olyan igény, és jött ugye az olá cigány zene, ami viszont már színpadi előadó művészetet is magával hozta, tehát hogy koncert jellegűen adják elő a tudományukat, illetve a zenéjüket, nem csak étteremben, hogy valaki oda megy és húzat egy nótát, vagy stb. Tehát ez a világ meghalt, a magyar cigány zenei világ elkopóba látszott, és itt jött ugye az olá cigány zenei világ, ami meg feljövőben volt, és a Kályak hatására, meg az Andodom hatására rengeteg olyan cigányzenekart alakult az országban, új cigányzenekar, aki a folklort választotta és folklort akart játszani, és ebből több mint 100 volt, 140 volt akkor tájt. És közben ugye a cigány önszerveződés és a politikai szerveződés is megtette a jótékony hatását, hogy volt egy ilyen rendszerezett budapesti fellépés sorozat, amit a Cigány Művelődés és Módszertani Központ csinált az Almási téren, illetve mi 94-től az önkormányzatban a 8. keletben Humorom is van címmel rendeztünk, és a 94-ben megalakult a cigány kisebbségi önkormányzati rendszer, tehát a cigány kisebbségi önkormányzatok, és ők voltak még, akik életben tartottak ugye nagyon, de nagyon-nagyon sok cigányzenekart országos szinten. És ez volt az első, ami a kultúrákat kezdte összehozni, tehát az magyar cigány kultúrát és az olá cigány kultúrát is.
0: És ez ment egy pár évig, gondolom aztán az történt ugye, hogy sok zenekar így nem tudott fennmaradni.
1: Igen, mert azért ez egy ilyen fellángolás szintjén ment, tehát hogy éveken át lehet, de azért, hogyha nincs kitartás, és nincs egy rendszeres támogatás, és nincs egy összefogó erő, akkor ezek így
0: egy idővel
1: elmúlnak. Meg hát aki meg végképp, mi meg annyira szerettünk zenélni, hogy nem érdekel semmi. Én általában szerencsés voltam mondjuk a munkahelyeimmel, mert a nyarat sohasem dolgoztam végig. Meg hogyha így akartam, akkor kirúgattam magam májusban, hogy egész nyáron tudjak menni. Mert szeptemberben újra elhelyezkedtem, ha akartam.
0: Mikor lett a szilvási zenekar?
1: Ahogy megnyertük 93-ban Románok Lászlóval, aki mit tudott, utána 5 évig, 4,5 évig
0: egy pár évig
1: a Románok László zenekart vezettem, és nagyon, de nagyon-nagyon sokat koncerteztünk, hiszen a nulla koncertből, illetve a nulla előéletből 94-ben már 94 koncertünk volt, és iszonyú nagy sztároknak számítottunk az országba, és mi is olyan hatással voltunk a általában a cigány zenei zenére, meg a közösségek sokaságára, hogy mi általunk is újabb hullám keletkezett, és zenekarok tucatjai alakultak. Akkor tehát ezt, erre volt egy ilyen számítás, meg így tudtuk is, hogy kik vannak az országban természetesen. Több mint 90 zenekar alakult, és az is mindenféle néven, de és volt, akik sokszor ugyanúgy Románok László nevet adtak az ő saját zenekaraiknak, csak azt mondták, hogy Kiszalöki
0: Románok
1: László. Igen, vagy Palacsintok László.
2: Mit jelent a Glasszó? Nem lehet, hogy nem
1: figyeltem. A Glasszó hangot jelent cigányul, cigány hangnak lehetett nevezni. Egyébként érdekes, mert ez a cigány, a Románok László cigány hangzenekar a 70-es évek végén volt egy ilyen zenekar, és ennek a zenekarnak a tiszteletére adtuk mi is saját magunknak ezt a hangot, vagyis ezt a együttes nevet. Tehát, hogy így volt egy, csak így hallottuk, hogy akkoriban volt egy ilyen zenekar, és régi cigányok játszottak benne, és akkor így mi tiszteletből adtuk ezt a nevet, akkor tájt.
0: És a folk után, ezután a folk fellángolás után lettek fordulatok a roma zenében.
1: Igen, mert ahogyan a 90-es évek elején, ugye a társadalmi mobilitásnak köszönhetően, meg a gazdasági változásoknak köszönhetően rengeteg cigány jött föl Budapestről. És az egyik ilyen fészek, ahonnan feljöttek a legjobb, leghíresebb és mai napig is sztár zenészek, énekesek, például a Bódi Guszték, onnan jöttek, ők megcsinálták a Nagyecsedi Fekete Szemeket a Balogh Feriékkel, és majd ők is egy év után egy lemezt adtak ki, egy kazettát adtak ki, szétváltak, lett a Rományi Róta, lett a Lindri Táncihez tánc együttes, és nagyon, de nagyon, nagyon sok zenekar, akik most például a Stefano egy híres énekes, ő is zenekarban járt, a Vojakesáve, a Ternesáve, a Jagalo Vurdon, a Rőzsetűz, a Fehér Kígyó, a Fraciról, zenekar, a Kanizsa Csillagai, aminek a szünetben hallható amerikai énekes, ő dolgozta fel az egyik dalukat.
0: És most megjelent szalon zene, illetve rap formájában.
1: Igen, és ez a Pulai Gergővel végzett kutatásunk, illetve tanulmányunk egyik ilyen fontos mondani vele, hogy a pont az, hogy kronológiában is meg lehet mutatni, hogy egy-egy új zenekar milyen új irányvonalakat hozott. Tehát volt a K.I.A. Gandodrom, Nagyecsedi Fekete Szemek, Szilvási, nevű Románok László, utána megalakult a Szilvási Gypsy Folk Band, és ezekben az években, a 90-es évek végén jött egy új generáció, amelynek az egyik legnagyobb képviselője a Fekete Vonat együttes, amelyből ma LL Junior, illetve Fatima a leghíresebb előadók. A Fekete Vonat adta ki az első lemezt, nem tudom, talán 98-ban, ha jól tudom. Ott volt egy történelmi változás, amikor a cigány zenének és a cigány folk szövegeknek és a cigány nyelvnek és a modern zenének egy olyan ötvözése rap és funky formájában előkerült, ami újabb lökést adott a zenének, és ők egy ilyen történelmi pont, a Fekete Vonat lemezei egy történelmi pont még, ahonnan egy újabb irányvonalat, újabb színesedik a paletta című történet van, egy új szín jelenik meg a cigány zenében, és utána 2001-ben megjelenik a Szilvási Gypsy Folk Band, mi tartottuk ugye a folk vonalat, és talán 2002-ben megjelenik a Váradi Roma Kafénak az első lemeze, ami újabb egy történelmi fordulópont, mert az megint adott az országnak, illetve a cigányzenének egy olyan lökést, ami egy új szint vitt megint a cigányzenében, tehát a Váradi Roma Café zenei stílusa, az ötvözte a balkáni, nem, román Nikolaj Guca stílust, a magyarországi éjszakai bárzenét játszó zenekarok stílusát, illetve a dal szövegekben a cigány nyelvet a magyar nyelvvel. És amikről szóltak a dalok, az újabb történelmi pont volt, hogy cigány vagy, ne tagad, vállald bátran önmagad. Így lehetsz csak büszke s önmagad. Tehát ezek olyan mondatok voltak, hogy amikor egy pécsien sétálsz mondjuk a fő utcán, és egy háziliban szól a Fekete Vonat meg a Váradi Roma Café, és magyarok buliznak erre, akkor ez sokkal többet ért, mint bármilyen
2: politikus. Én is többször voltam Fekete Vonat koncerten annak idején.
1: Tehát az többet segített, mint a politika addig összes vívmánya. És ez szól a toleranciáról, az elfogadásról, az egymás megbecsüléséről, tehát ezer ilyen dolgot bele lehet vinni, mert hogy tényleg ezt is jelentette nekünk. Tehát ezek a történelmi jelentőségű lemezek és együttesek, és a zenében is olyan nívót hoztak ezek a zenekarok, amely olyan magasra rakta a mércét, hogy mindenki más, aki ezeket a zenekarokat utánozták, és akarták, meg ilyen típusú zenét akartak játszani, az olyan magas zenei műveltséget igényelt, hogy az egy pozitív lökést adott a Zolát cigányzenének is, a magyar cigányzenének is, úgy általában cigányságnak. Tehát, hogy ők ezek mind nagyon, nagyon jó muzsikusok és zenészek. És persze, ahogy a Kályag mondjuk megszűnt, lett belőle az Etnorom, ahogy a, mit tudom én, az egyik zenekar megszűnt, lett belőle a Stefano, a Nóter Méri, ahogy Bódi Guszti felkarolta. De például, ha Bódi Gusztit megnézzük, ő is folklórral indított, volt neki egy rockos, funkis korszaka egy lemez erejéig, majd még Pán Sipot is alkalmaztak, és utána kezdett el a pop világában, a könnyű tenzene pop irányába menni, fogyasztható pop irányába menni. Tehát ez is egy paletta. Ahogy a Nóter Méri hozta az új dalokat, ahogy a Stefano Junior, ahogy a Románnyi Róta elkezdett egy másik folklort játszani, az is beépült, de ők is már a romániai zenéből hoztak, ami nekünk romániai, de közben kiderült, a kutatásunk az bebizonyítja, hogy ez gyakorlatilag egytőről fakadnak a dalok. Hogy mind a családokban is megvan. És a másik nagyon fontos állítás ennek a tanulmánynak, hogy a magyar cigány kultúra, énekes és dalos kultúrában szereplő magyarul és cigányul elhangzott dalok rengeteg hasonlóság, majd és sok esetben ugyanaz a dal is megszerepel a magyar népzenének a tárházában.
0: Tehát te kölcsönösen hatottak egymásra.
1: Így van, tehát hogy itt van egy ilyen, tehát a kultúrák egymás mellettisége, és ugyanaz a kultúra máshogyan nevezve című dolog. Tehát egy dalnak megvannak a helyei, hogy énekelik Miskolcon, egy magyar cigány családban, énekelik az olasz cigányok is, és énekelik Erdélyben is az erdélyi magyarság cigányzenészekkel.
2: Hát cigányzenészek játszottak mindenhol Erdélyben is.
1: Igen.
0: És hogy változik ma a helyzet? Milyen ma játszani ahhoz képest, amilyen 10 évvel ezelőtt van?
1: Hát nekünk például a szilvánsi Gypsy Folkband esetében a közönségünkben látszik meg, hogy mi egy olyan pályát választottunk, ami a fesztiválok és a pubok irányába is elment, illetve konferenciák és a cigány kisebbségi önkormányzatok, illetve iskolák irányába is elmentünk. Például mi közönségünk egy normál hétköznap budapesti szórakozó helyen rengeteg külföldi van, rengeteg magyar és rengeteg cigány. Tehát, hogy mi egy ilyen multikulturális jelleget öltöttünk, és természetesen azok a dalok, amelyeket mi játszunk, az egyrésztől a régi hagyományos folklór elemeit használja, de már én is kiegészítettem, ugye én mivel én akkor tehát az első zenész voltam, aki kijelentette, hogy háló, én nem csak magyar cigány vagyok, hanem olasz cigány is vagyok, hiszen apámat sem tagadom meg, sem anyámat. Én voltam az első olyan olasz cigány zenét játszó, de mégis magyar cigány zenész értékeket felsorakoztató együttes vezető, aki képes volt a gitárkanna mandolin mellett cimbalmot, klarnétot, nagybőgőt behozni, vagy tangóharmonikát behozni, vagy szaxofont behozni a zenébe. És akkoriban ez egy ilyen nagyon furcsa volt, hogy tele volt olasz cigányzenekarral mindenki, és a Szilvási meg nem játszott olasz cigányzenét már így, hanem mi voltunk egy ilyen innovatív, változtató zenekar.
0: Mikor láthatunk legközelebb benneteket?
1: Legközelebb ma játszunk a Birlak Táncházban, a Dob utca 101-ben egy táncház lesz gyakorlatilag. Cigánytáncokat fognak, lehet nálunk majd tanulni, balokkat, ez Babos Tamás és a Szilvási Gypsy Folk Band fog utána, meg közben is táncházos dalokat játszani, illetve utána egy fantasztikus bulit csapni. Úgyhogy ma este én játszom, hogyha van kedvetes tilos rádiósok, nyalom a sóhajtásatokat, gyertek oda.
0: Na hát köszönjük, hogy eljöttél, ennyi fért bele, egy hét múlva újra itt leszünk. köszönöm mindenkinek, és megyünk.
2: Igen, én még elmondom, hogy 1%-os kampány van itt a Tilos Rádióban, úgyhogy ne feledkezzetek meg róla.
1: Én is csak el szerettem volna köszönni, köszönöm szépen volna, köszönni, köszönöm szépen, szervusztok Tilos Rádiósok.
2: A telefonnal sem a következő műsor fogja fölvenni, hello.

0: ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
1: Hallgass.
3: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Mikor aztán Hailé Szelasszié meghajolt és távozott, minden vendég viszonozta a meghajlást. A két hadsereg generálisai rendjeleket cseréltek, feldíszítették egymást, a kormánytanácsosok feltették mellükre a díszszallagot, a csípőjükre feltűzték a csillagot, amit a császár adományozott nekik, és engemet, a legkisebbet, egyszerre csak kézen ragadtak, és a császár kancellárja elé vezette. És ő megszorította a kezem a példás felszolgálásért, és kitűzte rám a legkisebb fokozatú, ám legnagyobb méretű csillagot. Kék díszszalaggal. És mindezt az abesszin császári trónnak tett szolgálataimért kaptam. És a rendjel ott fény lett a frakkom hajtókáján, a kék szalag pedig keresztben a mellkasomon. Lesütöttem a szemem, és mindenki engem irigyelt. És amennyire láttam, a leginkább a Schróbeck szálló főpincére irigykedett, akinek ezt a rendjelet tulajdonképpen kapnia kellett volna, és ahogy láttam a tekintetét, hát legszívesebben nekiadtam volna a kitüntetést, mert már csak néhány éve volt hátra nyugdíjig, és talán már csak erre várt, mert egy ilyen rendjellel szállodát, vendégfogadót lehet nyitni valahol a Krokonose alján vagy a Cseh paradicsomban. Szállót az abeszin rendjelhez. De az újságírók és riporterek engem fotografáltak. Az én nevemet jegyezték föl. És így jöttem-mentem azzal a rendjellel, meg a kék szalaggal, és beszedtük az evőeszközt, meg a tányérokat, és kihordtuk a konyhába. Késő éjszakáig dolgoztunk, és amikor az asszonyok, a szakácsnak, meg pincérnek öltözött detektívek felügyelete alatt elmosogatták, és eltörölgették mind a 300 evőeszközt, Skrivánek főúr a Schróbeckék főpincérének segítségével megszámolta a készletet, megszámolta egyszer, aztán még egyszer és harmadszor is, azután maga a főnök olvasta meg a kis kanalakat, és amikor befejezte, elsápadt. Hiányzott egy kis kanál. És átszámolták megint. Aztán összedugták a fejüket. És én láttam, hogy ez a főpincér a Schróbeckéktől halkan mond valamit a főnöknek. És mindnyájan csodálkoztak. És eközben a kölcsönkért pincérek megmosakodtak, és ők is bejöttek a terembe, mert annyi volt az étel, és most ők is, meg a szakácsaink és felszolgáló lányaink is bejöttek, nem azért, hogy megegyék a maradékot, hanem hogy ezt a rengeteg ételt nyugodtan megízleljék, és főleg, hogy meghallgassák a szakácsainkat, amint az ízeket elemezgetik és találgatják, milyen fűszer van ebben vagy abban a mártásban. És hogy milyen mesterfogásokra volt szükség ahhoz, hogy ilyen pompás étel szülessen, hogy a Konopászek úr, a kormánytanácsos, aki fő ételkóstoló volt a prágai várban, így üvölcsön gyönyörűségében. De én igencsak keveset ettem, láttam, hogy a főnök rám se néz, hogy nem örül annak az én szerencsétlen rendjelemnek. Láttam, hogy a Schróbeckék főpincére halkan beszélget a főúrunkkal, Skrivánek úrral. És egyszerre csak világossá vált előttem, hogy az arany kiskanál lesz az, amiről beszélnek. Hogy biztosan azt hiszik, én loptam el azt az arany kiskanalat. Töltöttem magamnak a konyakból, amit nekünk tettek ki, aztán megittam még egy kupicával, és oda mentem a főpincéremhez, akinek

Vendége volt az angol király, hogy nem haragszik-e én rám. Megszólítottam, és megemlítettem azt is, hogy igazságtalanul kaptam a rendjelet, hiszen a Schroberg Hotel főpincérének dukált volna, vagy pedig neki, vagy a főnök urunknak, de senki sem figyelt rám. Sőt, azt kellett látnom, hogy Skrivanek főúr a csokornyakkendőmet nézi. Úgy mered rá, ugyanazzal a pillantással, mint amikor pár nappal azelőtt a nyakkendőmet nézte, azt a fehéret, amin képpöttyök voltak, mint a kardos lepke szárnyain, amit engedély nélkül vettem kölcsön a szekrényből, ahol azokat a honmikat meg ruhákat tartották, amelyeket a vendégeink felejtettek itt, és én azt olvastam ki a főpincér tekintetéből, hogyha képes voltam engedély nélkül elvenni azt a nyakkendőt, miért ne vághattam volna zsebre az aranykanálkát is, amit utolsóként szedtem le magának az abeszin császárnak az asztaláról, és tényleg így volt. Én vittem ki, de rögvest a mosogatóba dobtam. És ahogy ott álltam a felemelt kupicával, majd elsüllyedtem szégyenemben, mert én kocintani akartam a főúrral, mert Skrivanek úr volt számomra a legbölcsebb, a legnagyobb ember a világon, több, mint maga a császár, mint az elnök, és ő is felemelte a poharát, de habozott egy kicsit. Bennem még megvolt a remény, hogy mégiscsak kocint velem arra az én szerencsétlen rendjelemre, de ő, aki mindent tudott, most csődöt mondott. És a Schroberg-ék vele egyidős főpincérével kocintott, és nem nézett többé rám. És én elvittem azt a kocintásra felkínált kupicát, és felhajtottam, és mindenem égni kezdett, szinte lángoltam, és töltöttem magamnak még egy konyakot. És úgy, ahogy voltam, kirohantam az éjszakába a szállodánk elé, az én volt szállodám elé, mert már nem akartam tovább élni. És taxiba ültem. És a taxisofőr megkérdezte, hová menjünk, és én azt mondtam, vigyen az erdő szélére, mert friss levegőt akarok szívni, és mentünk. És ahogy a kocsi haladt, szemem előtt minden hátrafelé kenődött el. Legelébb a fények, rengeteg fény, majd csak itt-ott egy-egy utcai lámpa, és aztán már semmi, csak hátul, vagy amikor a taxi egy kanyarban vissza-vissza fordította felén Prágát, és végül megálltunk egy igazi erdőnél, és fizettem. A taxisofőr megnézte a rendjelemet, meg azt a kék szalagot, és azt mondta, nem csodálja, hogy ilyen izgatott vagyok, ismeri ő ezt, gyakran megesik, hogy főpincérek kivitetik magukat valahová, hogy járjanak egyet a Stromovkán vagy másutt, és én elnevettem magam, és azt mondtam, én nem sétálni indulok, hanem valószínűleg fölkötöm magam. De a taxisofőr nem hitt nekem. Tényleg. Csak kacagott, hogy mivel? És nekem tényleg nem volt, mire felkötnöm magamat. A zsebkendőmmel mondtam. Ő meg kiszállt, és fölnyitotta a csomagtartó fedelét, és kotorászott a kocsiban. Aztán az elemlámpa fényénél egy kötelet nyomott a kezembe, aminek kis fül volt a végén, és nevetett, és hurköt kötött rá, és húzigatta a hurokban a kötelet, és nevetve adott tanácsokat, hogyan kell helyesen felkötnöm magam. És aztán még az ablakot is letekerte, és kikiáltott, hogy sok szerencsét az akasztáshoz, és elhajtott. És üdvözlésképpen rám villogott, és mielőtt kiért volna a kis erdőből, megnyomta a dudát. És én csak mentem az erdei ösvényen, aztán leültem egy padra, és amikor újra végig gondoltam az egészet, de főleg, amikor megállapítottam, hogy a főpincér úr már nem szeret engemet, arra gondoltam, hogy többé nincs miért élnem ezen a világon, mert ha egy leányról volna szó, hát nem csak egy kislányban a világon, de a főúrból, akinek az angol király is a vendége volt, csak egy van. És a főúr most azt hiszi, hogy képes volnék ellopni egy kis kanalat, és ez nem fért a fejembe. Mert igaz, hogy a kanál hiányzott, de ellophatta valaki más is. És ujjaim között ott éreztem azt a kötelet. És az erdőben olyan sötét volt, hogy tapogatóznom kellett magam előtt, és végig tapogattam a fákat, de csak olyan fa csemeték voltak. Aztán kiértem az erdőből, és az égbolton láttam, hogy most még kisebb törpefenyők között megyek, amolyan bokros része. És újra egy kis erdőbe jutottam, csak hogy nyírfa erdőbe. Létra kellett volna hozzá, hogy följussak az ágig. És láttam, hogy nem megy az olyan könnyű. És mikor végül igazi fenyőerdőbe értem, ahol elég alacsonyan voltak az ágak, ezek az öreg ágak a földet verdesték, úgyhogy négy kézláb kellett másznom.
és ekképpen másztam tovább, és a rendjel az államat verdeste, és az arcomba csapott, hogy egyre csak az arany kiskanára emlékeztessen, ami a szállodában elveszett. És aztán megálltam amúgy négy kézláb, és újra lepergettem magamban az egészet, és agyamban megint megsajult az a fájó pont, amin képtelen voltam túltenni magam, hogy Scrivanek úr már nem szeret engem, hogy többé nem tanítgat, hogy eztán nem fogad velem már soha, hogy melyik vendég mit rendel, vagy mit kéne rendelnie, hogy milyen nemzetiségű az épp belépő kuncsaft. És ekkor följajdultam, mint Konopászek főtanácsos úr, amikor megkóstolta azt a fölséges töltött tevét. És elhatároztam, hogy fölkötöm magam, és ahogy feltérdeltem, valami megérintette a fejemet. Úgy maradtam, térden állva, és ahogy fölnyúltam a fejem fölé, cipőt tapintottam ki, két cipő orrát. Kicsit följebb nyúltam, és a kezem két bokát érintett, két zokniba bújtatott hideg lábikrát. Felálltam, és orrom egy akasztott ember derekába ütközött, és ekkor úgy megijedtem, hogy futásnak eredtem, és csörtettem az öreg szúrós ágak között, össze-vissza szaggatták az arcomat, lemarták a fülcimpámról a húst, de valahogy kiverekedtem magamat az ösvényig, ott aztán összerogytam, és kezemben a kötéllel elájultam. Lámpások fényére és emberi hangokra ébredtem, és amikor kinyitottam a szemem, láttam, nem, inkább tudtam, hogy Scrivanek főpincér úr tart a karjában. Hogy simogat, és hogy én egyre csak azt hajtogatom, ott, és ott aztán megtalálták azt az akasztott embert, aki megmentette az életemet. Mert ott akasztottam volna föl magam a közelében, vagy mellette. És a főúr egyre csak a fejemet simogatta, és törölgette rólam a vért, és én zokogtam, és fölkiáltottam, az arany kiskanál. És a főúr a fülembe súgta, ne félj, megkerült. És én megkérdeztem, hol? És ő halkan elmondta, hogy nem folyt le a víz a mosogatóból, hát lecsavarozták a szifont, és az a kiskanál ott volt a szifonban. Bocsáss meg nekem, kérlek, minden újra szép lesz, úgy, mint rég, én meg, hogy honnan tudták meg, hogy hol vagyok. És a főúr elmondta, hogy a taxisofőr meggondolta magát, és visszahajtott a szállóba, és megkérdezte a pincérektől, vajon ki lehet közülük az, aki föl akarja kötni magát, és pont akkor hozta oda a szerelő azt a kiskanalat. És a főúr, akinek az angol király is a vendége volt, azonnyomban tudta, hogy én vagyok az, és a keresésemre indultak. És így esett, hogy megint úgy éreztem magam a Párizs szállóban, mint Szűz Mária kötényében. Scrivanek főpincér úr még a borospince kulcsát is én rám bízta, ahol a sok likőr meg konyak volt, mintha csak mindazt, ami az arany kiskanál miatt történt, jóvá akarná tenni. De a főnök, az sosem bocsátotta meg nekem, hogy én kaptam azt az érdemrendet, meg azt a mellkasomra való díszszallagot. Egyszerűen keresztül nézett rajtam, pedig már annyi pénzt kerestem, hogy az egész padlót be tudtam borítani a bankokkal. Minden harmadik hónapban egy ilyen padlónyi 100 koronással mentem az állókbankba, mert elhatároztam, hogy milliómos leszek, hogy nem leszek én kisebb senkinél, hogy később majd bérbe veszek vagy vásárolok egy kis hotelt, egy egészen picike kis kalickát valahol a Csehparadicsomban, hogy megnősülök és gazdag menyasszonyom lesz. És ha az asszonnyal összeadjuk a pénzünket, akkor majd mindenki nagyra tart, mint a többi szálloda tulajdonost. S ha emberként nem is fognak tisztelni, mint milliómost, tisztelniük kell majd. Becsülniük kell bennem a szálloda és más ingatlanok tulajdonosát. Kénytelenek lesznek számolni velem. De megint kellemetlenségért, mert már harmadszor voltam sorozáson, de harmadszorra sem lettem katona, mert nem ütöttem meg a mércét, és bár megpróbáltam lepénzelni a honvédségi urakat, mégsem vittek el. És a szállodában mindenki rajtam nevetett, maga Brandeis úr faggatott ki, és tett újra nevetségessé, mert mitagadás kicsi voltam. És azt is tudtam, hogy halálomig kicsike maradok, mert már nem növök tovább, s ha mégis, hát csak úgy, ahogy csinálni szoktam, hogy dupla talpú cipőt viseltem, és magasan hordtam a fejemet, mintha mindig egy kis fraggallérom lenne. Ez volt az egyetlen reménységem, hogy majd csak kinyúlik a nyakam, ha mindig magas kaucsukgallért hordok. És így történt aztán az is, hogy beiratkoztam német órára,
hogy német filmekre jártam, német újságokat olvastam, és nem is csodálkoztam, hogy a prágai utcákon fehér harisnyás, zöldzek és diákok bukkantak fel. És hogy végül már szinte csak én szolgáltam ki a szállóban a német vendégeket. A többi pincér úgy tett, mintha nem tudna németül. Maga Skrivánek főpincér úr is csak angolul, franciául vagy csehül beszélt a német vendégekkel. Egyszer aztán a moziban véletlenül ráléptem egy nő lábára, s ő mondott valamit németül, és én ugyancsak németül bocsánatot kértem tőle, és hazakísértem azt az elegánsan öltözött nőt, és hogy megháláljam, hogy németül beszél velem, azt mondtam neki, hogy felháborító, amit ezek a csehek a szerencsétlen német diákokkal művelnek. Hogy a tulajdon szememmel láttam, amint a Narodnyit Sridán letépték lábukról a fehér harisnyát, meg hogy két német diákról leszaggatták a barna inget. Ő meg azt mondta, hogy nagyon jól látom a dolgokat, hogy Prága mindig is a birodalom része volt, ezért az utcáin járni és a szokásoknak megfelelően öltözködni a németek elidegeníthetetlen joga, és hogy a világ ezt közönösen nézi, de eljön majd az óra, a nap, amikor a Führer ezt nem hagyja annyiban, és idejön, hogy felszabadítsa az összes németet a Sumavától a Kárpátokig. És ekkor vettem észre, hogy amint ezt mondta, egyenesen a szemébe nézek. Hogy nem kell rá fölnéznem, mint a többi nőre. Nekem mindig pechem volt, mert minden nő, akivel csak dolgom volt, nem csak hogy nagyobb volt nálam, de mindegyik valóságos óriásnak számított a nők között. Amikor mellettük álltam, a szemem a nyakukkal volt egy vonalban, vagy a mellükkel. De most azt láttam, hogy ez a lány pont olyan picike, mint én. Hogy zöld szeme szinte világít, hogy őt is szeplők borítják, akár csak engem. De nála ezek a kis barna pöttyök olyan megejtő harmóniával álltak zöld szemével, hogy egyszerre csak megállapítottam, hogy szép. De azt is észrevettem, hogy ő is néz engem. Megint az a szép, fehér, kék pöttyös nyakkendő volt rajtam, de ő a hirtelen szőke hajamat nézte, meg a kék boci szememet. Aztán azt mondta, hogy a birodalmi németek úgy sóvárognak a szláv vér után, a szláv síságok, meg a szláv természet után, hogy már ezer éve szép szerével vagy erőszakkal házasságra kívánnak lépni ezzel a vérrel. És elárulta, hogy sok porosz arisztokrata vérében szláv vér is van. És ez a vér teszi ezeket az arisztokratákat a többi arisztokrata szemében mindnyájuknál érdekesebbé. És én helyeseltem. És csak álmodtam, hogy így megért engem. Mert ez most nem egy vendégfaggatása volt, hogy mit parancsol vacsorára vagy ebédre. Nekem most tényleg beszélgetnem kellett ezzel a kisasszonnyal, akinek ráléptem a lábára, a fekete cipelőjére. Így hát beszélgettem. Kicsit németül és sokat csehül. De egyfolytában az volt az érzésem, hogy németül, német szellemben beszélek. És így azt is megtudtam attól a kisasszonytól, hogy Lizának hívják, hogy tornatanárnő Hebben, és megyei úszóbajnok, és szétlebbentette a kabátját, és mellén egy jelvény volt, 4F1 körben, mint valami 4 levelű lóhere, és rám mosolygott, és egyre csak a hajamat nézte, és már nyugtalankodni kezdtem. De ő visszaadta az önbizalmamat, mondván, hogy nekem van a világon a legszebb szőke hajam. Szinte beleszédültem, ahogy ezt hallottam. Én meg elmondtam, hogy a Párizs szállóban vagyok főpincér. És ahogy ezt kimondtam, hát a legrosszabbra számítottam, de ő a karomra tette a kezét, és ahogy megérintett, úgy fölcsillant a tekintete, hogy szinte megijedtem. Ám ő csak annyit mondott, hogy apjának étterme van Hebben, övé az Amsterdam városához címzett étterem. És így megbeszéltük, hogy elmegyünk moziba. A szerelem 3/4-es ütemre, azt nézzük meg, Líza tiroli kalpagocskájában jött, és amit gyerekkorom óta szerettem, amolyan zöld galléros szürke zekécske volt rajta, hímzett tölgyfa levéllel díszítve, és odakünn esett a hó, közelgett a karácsony, és azután többször is bejött hozzám a Párizs szállóba, és megebédelt vagy megvacsorázott, és amikor először jött, Skrivánek főúr most is rátekintett, aztán meg én rám, és most is bementünk az előtérbe, és én elnevettem magam, és azt mondtam, na, fogadunk egy 20-asban, hogy mit rendel a kisasszony? Mert láttam, hogy ma is abban az zekében jött, sőt, most fehér tért harisnya is volt rajta. És elővettem a zsebemből a 20-ast, és letettem a tálalóra. De Skrivánek főpincér úr valahogy idegenül nézett rám.
Pontosan úgy, mint mikor kocintani akartam vele azon az estén, amikor az abeszin császárnak szolgáltam föl, és amikor az arany kiskanál elveszett. Ott volt az ujjam a huszason, ő meg kész akarva hagyta, hadd élvezzem, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ő is elővette a maga húszasát, lassan meglebegtette, de aztán, mintha csak a bankója beszennyeződhetne a húszasomtól, hirtelen visszacsúsztatta a briftasniába, még egyszer Líza kisasszonyra pillantott, és legyintett, és ettől fogva nem szólt hozzám, és a műszak végén elvette tőlem a pincekulcsot, és úgy nézett rám, mintha ott se volnék. Mintha sosem lett volna vendége az angol király, mintha én sosem szolgáltam volna föl az abesszin császárnak. De nekem ez már édes mindegy volt, mert láttam és tudtam, hogy milyen igazságtalan minden cseh a németekkel szemben. Abban a pillanatban már azt is resteltem, hogy a Szokol tornaegylet pártoló tagja vagyok, mert Skrivanek úr lelkes szokolaktivista volt, akárcsak Brandeis úr. És mind elfogultak voltak a németekkel, de főleg Líza kisasszonnyal, aki csak miattam, csak is én miattam járt az étterembe, és akit nem volt szabad kiszolgálnom, mert az asztala egy másik pincérhez tartozott. Jól megfigyeltem, milyen közönségesen és durván szolgált föl neki, hogy hideg levest hozott ki, és hogy abban a hideg levesbe beledugta az ujját. És így esett, hogy rajta kaptam a pincért, hogy amint vitte ki a töltött borjút, a lengő ajtó előtt beleköpött a tányérba. És én odaugrottam, hogy elvegyem tőle a tányért, de a pincér az arcomra borította, és még szembe is köpött, és mikor letöröltem a szememről a hűlő, kocsonyás szószt, újra leköpött, hogy lássam, mennyire utál engem. És mintha csak erre a jelre vártak volna, a többiek kirohantak a konyhából a lengő ajtó elé, összeszaladt az összes pikoló fiú is, és mindenki képen köpött, és addig köpködtek, míg oda nem jött maga Brandeis úr is, és mint Prága első kerületének Szokol parancsnoka, ő is arcul köpött, és azt mondta, el vagyok bocsátva. És így leköpdösve, és a borjú sült szaftjával összekembe kirohantam a terembe a Líza kisasszony asztalához, és magamra mutattam, mindkét kezemmel mutattam, hogy mit műveltek velem ő miatta a Szokol tagok és csehek, és ő rám tekintett, és letörölgette a szalvétával az arcomat, és azt mondta, hogy a cseh szoldateszkától nem lehetett, és nem is lehet mást várni. És hogy azért, amit érte elszenvedtem, szeret engem. És mikor aztán kimentünk, mikor átöltöztem, hogy elkísérjem Lízát, rögtön a lőportoronynál cseh ripőkök rohantak oda hozzánk, és akkora pofont adtak Lízának, hogy lerepült a fejéről az a kis tiroli kalap, le az úttestre. És amikor védelmére keltem, csehül kiabálva, mit műveltek, hát csehek vagytok ti, fúj! Akkor az egyik félrelökött, ketten meg Lizát kapták el, és leteperték, lefogták a kezét, egyikük fölhúzta a szoknyáját, és aztán durván lerángatták, napbarnított a lábszáráról a fehér harisnyát, én meg, miközben ütöttek, vertek, csak üvöltöttem, hogy mit műveltek, ez hát a cseh szoldateszka, és addig üvöltöztem, míg végül eleresztettek bennünket, és úgy lobogtatták a Liza kisasszony fehér harisnyáját, mint valami skalpot, mint egy fehér trófeát, és mi kijutottunk egy átjárón valami kis térre, és Líza sírt, és rekedten mondta, ezt még megkeserülitek, bolsevik csürhe, így meggyalázni egy hebi német tanítónőt. És belém kapaszkodott, és én nagy embernek éreztem magamat, és annyira fel voltam háborodva, hogy keresni kezdtem a Szokol igazolványomat, hogy széjjel tépjem. És egyszerre csak Líza rám emelte könnyes tekintetét, és ott az utcán megint elsírta magát. Arcát arcomhoz szorította, egész testével hozzám simult, és én tudtam, hogy meg kell őt védenem minden csevel szemben, aki bántani akarna ezt az Eigerlandi kislányt, akár csak a hajaszálát is meggörbíteni a Hebi Amsterdam városához címzett szálló tulajdonosa lányának. Hebet már a múlt év őszén elcsatolták, mint birodalmi területet. Az egész Szudét a vidék oda került, ahová annyi éven át amúgy is tartozott. Vissza a birodalomhoz. És most itt, ebben a Szokol Prágában, ezt művelik a szerencsétlen németekkel, amit a magam szemével is láttam, és ami csak igazolja, hogy miért vették el a Szudéta vidéket, és hogy alig, hanem Prága is ezt a sorsot érdemelné, ha egyszer veszélyben van a német emberek élete, ha sárba tapossák becsületüket. És így is történt. Engem pedig nem csak, hogy kirúgtak a Párizs szállodából, de sehol sem vettek fel, még pikoló fiúnak sem.
Már másnap követett a hírem, hogy német érzelmű cseh vagyok, ráadásul Szokoltag, akinek egy német tornatanárnő a szeretője. Így aztán sokáig voltam állás nélkül, míg végre bevonultak a németek, akik nem csak Prágát foglalták el, hanem az egész országot. És Liza kisasszony 2 hónapra eltűnt a szemem elől. És amikor hiába írtam neki, de nem csak neki, hanem az apjának is, hát Prága megszállása után 2 nappal kisétáltam az óvárosi térre, és látom, hogy a birodalmi katonák hatalmas üstökben jó ízű levest főznek, és csajkában osztogatják az embereknek, és ahogy oda nézek, kit nem látok ott csíkos ruhában, piros jelvénnyel a mellén, merőkanállal a kezében? Lizát. Meg se szólítottam, csak néztem egy kis ideig, hogyan töltöget, hogyan nyújtja oda mosolyogva az edényt, aztán összeszedtem magam, és én is beálltam a sorba, és amikor rám került a sor, Liza nyújtotta a meleg levest, és ahogy rám nézett, nem höpkent meg, hanem megörült. És büszkeségtől eltelve mutogatta magát, hogy a fronton szolgáló irgalmas nővérek katonaruhája vagy a jó ég tudja, miféle egyenruha van rajta, és én elmondtam neki, hogy azóta nem kaptam állást, azóta, amióta fehér harisnyás becsülete védelmére keltem a lőportoronynál. És Liza átadta valakinek a merőkanalat, és nyomta belém kanalat, és nevetett, és örvendezett, és nekem az volt az érzésem, és így érezte ő is, hogy tulajdonképpen a fehér harisnyája meg az én leköbdösött ábrázatom miatt vonult be a birodalmi haderő Prágába. És így sétáltunk a Prikópin, az egyenruhás katonák szalutáltak Liza kisasszonynak, és én mindannyiszor meghajoltam, és egyszerre csak támadt egy ötletem. És alig, hanem Lizának is. A lőportorony után befordultunk, áthaladtunk azon a helyen, ahol 3 hónappal azelőtt Liza a járdán feküdt, és a fehér harisnyát szaggatták róla, és amikor beléptünk a Párizs szállóba, úgy tettem, mintha asztalt keresnék. Már mindenütt német tisztek ültek. Én meg ott álltam az irgalmas nővér egyenruhájában feszítő Liza kisasszonnyal, és a pikolók meg Skrivánek főúr sápadtak voltak, és némán szolgáltak föl a német vendégeknek. És én az ablak mellett foglaltam helyet, németül rendeltem kávét, bécsi teljes kávét egy kupica rummal, úgy, ahogy azt annak előtte szervíroztuk, mint a bécsi Zacher Hotelban. Wiener Café, mit be Spitzter náci. Micsoda jó érzés volt, amikor bejött a hajlongó Brandeis úr is. És kitüntető udvariassággal felém is meghajolt, és egyszerre csak beszédbe elegyedett velem. Arról a kínos esetről beszélt, ami annak idején történt, és elnézésemet kérte. De én megmondtam neki, hogy nem fogadom el a mentegetőzését, hogy majd még meglátjuk. És amikor fizettem Skrivánek főpincér úrnak, mondom, na lássa, mire megy vele, hogy vendége volt az angol király. És felálltam, és mentem az asztalok közt, és a német tisztek tisztelektek Liza kisasszonynak, én pedig meghajtottam magam, mintha az üdvözlés nekem is szólna. Azon az éjszakán Liza kisasszony meghívott magához. Először valami katonai kaszinóban voltam vele a Prikópin, egy szürke házban, és pezsgőt ittunk Prága elfoglalására. A tisztek kocintottak Lizával, meg velem is. Liza mindenkinek elmagyarázta, hogy milyen bátran viselkedtem. Hogy védelmeztem az ő germán becsületét a cseh szoldateszkával szemben. Én pedig meghajtottam magam, és megköszöntem az üdvözléseket, a magasba emelt poharakat, de nem tudtam, és nem is tudhattam, hogy ezek a köszöntések csak is és kizárólag Lizának szólnak. És hogy rajta mindnyájan keresztül néznek, hogy csak megtűrnek, hogy csak Lizának, a tábori nővérek parancsnokának a csatolt részét respektálják bennem, mert az volt ő, miként a pohár köszöntökből megtudtam. És olyan kellemes érzés fogott el, hogy jelen lehetek ezen az ünnepségen, hogy századosok és ezredesek között foroghatok, hogy olyan fiatal emberek között vagyok, akiknek pontosan olyan kék a szemük és szőke a hajuk, mint nekem. S bár rosszul beszéltem németül, németnek éreztem magam, akinek, mint valami csipkerózsikának, találkoznia kellett Liza kisasszonnyal, rá kellett lépnie fekete cipőcskéjére, hogy azután fölocsúdjon, akár a mesében. És az ünnepségről olyan helyre mentünk, ahol én még nem jártam. Liza kért, nézzek utána a családfámban, biztosan akad az őseim között egy német. És én csak annyit mondtam neki, hogy a nagyapám sírjára az van felírva, hogy Johann Dittje.
hogy lovászmester volt egy uradalomban. Én mindig szégyeltem ezt a lovászrokont. De amint ezt Liza meghallotta, mintha megnőttem volna a szemében. Sokkal inkább, mintha valami cseh gróf lennék. Úgy tűnt, hogy ezáltal a Dítie által leomlott az összes bennünket elválasztó sánc és fal, Liza egész úton hallgatott, aztán kinyitotta egy régi ház kapuját, és elindultunk a lépcsőn. Minden emeleten hosszan csókolt. A lábam között simogatta a nadrágomat, és mikor beléptünk a szobájába, fölgyújtotta az asztali lámpát, és nedvesség csillogott az ajkának a tekintetében. A szemét hályog vonta be, a féle nedves hártya, az ágyra döntött, és megint hosszan csókolt a nyelvével, tapogatta ki, és számolta meg minden fogam, és eközben egyfolytában jajgatott és vinnyogott, mint a szélben nyitódó, csukódó, rosszul kent kapu. És aztán már nem lehetett más tenni, mint azt, amire számítottam. De amit most nem én kezdeményeztem, mint máskor, hanem ő. Neki volt én reám szüksége, és mindent megengedett. Szép lassan levetkőzött, elnézte, hogyan vetkőzöm le én is. Azt hittem, hogy mivel a hadseregben szolgál, biztosan valami egyenruhaszerű alsóneműt kombinét kell hordania, hogy a nővéreknek a tábori kórházban kincstári fehérneműt kell viselniük, de rajta minden olyan volt, mint a Párizs szállóbéli kisasszonyokon, akiket a tőzsdeügynökök most rágattak, vagy mint az Éden kisasszonyain. Aztán mezítelen testünk egymáshoz simult. És mintha minden csepp folyós állapotban lett volna, mintha házunkból kiöltött csigatestek lennénk, nedvesen tapadva egymáshoz, és Liza iszonyúan reszketett és remegett, és rá kellett jönnöm, hogy először estem szerelembe, s hogy engem is szeretnek, egészen más volt ez, mint annak előtte. Liza még csak nem is kért, hogy vigyázzak, hogy legyek óvatos, hanem minden csak azért történt, hogy úgy legyen, ahogyan volt. A mozdulatok, az egyé olvadás és az út a csúcsra, a megvilágosodás, a fénynek, az elfojtott zihálásnak és jajnak a kifröccsenése, s azután sem félt tőlem egy percig sem. Hasát az arcomhoz emelte, combjával szorosan az ölébe font, és egy cseppet sem szégyelte magát, ellenkezőleg, mintha mindez hozzátartozna a dologhoz, megemelkedett, és addig dörzsöltette, nyalatta magát a nyelvemmel, míg meg nem feszült a teste, és hagyta, hogy a nyelvemmel, a nyelvem által megízleljen, megéljen mindazt, ami a testében végbe ment. És aztán, mikor ott feküdt hanyatt, kezét a feje alá csúsztatva szétvetett lábbal, s lába között lángolt a bóbitába felfésült szőke szőrcsomó, tekintetem egyszerre csak megakadt az asztalon egy tavaszi tulipánokból, nyírfagalyakból és néhány fenyő ágacskából kötött csokron. És mint egy álomban, nem is mintha emlék volna, az csak azután jött, csak később jutott eszembe a visszatérő motívum, letörtem az ágacskákat. Kis darabokra szedtem szét őket, és ezekkel a pici ágacskákkal raktam körül a szemérmét. Milyen szép is volt a fenyőgajacskákkal körös körül rakott hasikája. Titokban rám-rám tekintett, és mikor aztán lehajoltam és megcsókoltam azok között az ágacskák között, s szám körül éreztem a tűlevelek szúrását, Liza gyöngéddel a tenyerébe vette a fejemet. Fölemelte a csípőjét, és olyan erővel szorította ölét az arcomhoz, hogy följajdultam a fájdalomtól, és néhány erős hasmozdulattal olyan gyönyörig jutott el, hogy áthatóan fölsikoltott, és az oldalára dőlt, hevesen kapkodva a levegő után, úgy, hogy már azt hittem, haldoklik, hogy meg fog halni, de nem volt az sem haldoklás, sem halál. Egyszerre csak fölém hajolt, kifeszítette mind a 10 ujját, és megfenyegetett, hogy kikaparja a szememet, hogy összekarmolja az arcomat, hogy egész testemet összekarmolássa, annyira hálás és elégedett volt. És megint kifeszítette a körmeit, és görcsösen összehúzta, hogy aztán kisvártatva sírva rodjon össze, és a csendes sírás lassan halk kacajjá változott. És én nyugodt és csöndes voltam, hervadtan feküdtem, és láttam, hogy Liza fülge ujjai a maradék fenyőgajakat tépdesik, ahogyan a vadászok tördelik az ágacskát, mikor leterítik a vadat.
Láttam, hogy beborítja a hasamat, hervat, nemi szervemet, az egész ölem telis-teli volt gajacskákkal, és aztán ő emelt engem magához, és simogatott, és belecsókolt az ágyékomba, és én lassan újra megmerevettem, és egyszerre csak emelkedni kezdtek az ágacskák, és kibukkant közülük a hímvesszőm, és egyre nőtt, és dobálta le magáról azokat az ágacskákat, de Liza a nyelvével koszorúba igazította a gajakat, hogy aztán fölemelje a fejét, és tövig a szájába vegyen, szinte a torkába. El akartam hessegetni, de ő visszanyomott, eltolta a kezem, a plafont bámultam, és most én hagytam, hogy ő tegye velem azt, amit csak akar. Sosem hittem volna, hogy ilyen erőszakosan is tud viselkedni. Erőteljes fejmozdulatokkal szinte durván szívott ki a leges legutolsó cseppig, anélkül, hogy félretolta volna az ágakat, melyek szinte véresre bögdösték az ajkát. A germánoknál úgy látszik, így szokás. Szinte féltem Lizától. Mikor aztán nyelvével végigkúszott a hasamon, nyálas csíkot hagyva maga után, mint a csiga, megcsókolt, és szája ondóval, meg fenyőtű levéllel volt tele, ám számára ez nem volt tisztátalanság, ellenkezőleg ez volt a csúcspont, a mise része, ez itt az én testem, és ez itt az én vérem, és ez itt az én nyálam, és ezek a mi nedveink, és ez kötött és köt bennünket össze mindörökre, ahogyan ő mondta, mert mindezt kölcsönösen átadtuk egymásnak a nedvek és szőrök szagával együtt. Mára elég lesz ennyi. Most abba is hagyom. És a fejét már nem találtam meg. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az új munkahelyem, ahol először pikolóként, majd főpincérként dolgoztam, valahol Gyecsíny fölött a hegyekben volt. Amikor megérkeztem abba a szállóba, szinte megrémültem. Nem holmi közönséges szálloda volt az, amilyenre számítottam, hanem valóságos kisváros, vagy inkább nagyobb falu az erdők, melegvízű erdei források közepette. A levegő itt olyan friss volt, hogy pohárba lehetett volna tölteni. Elég volt, ha az ember arccal a kellemes léghúzatnak fordul, és lassan nyeldekel, mint hal a kopottyúival, és tisztán és világosan hallotta, miként áramlik be az ózonnal kevert oxigén a kopottyúkon, hogyan pumpálja fel a tüdejét, a teste üregeit, mintha odalent, jóval a felérkezés előtt defektet kapott volna a gumi, és csak itt, ezen a levegőn érte el automatikusan a megfelelő nyomást, amivel nem csak biztonságosabb, de kellemesebb is hajtani. Liza egy katonai autóval hozott föl, s úgy járt kelt itt, mintha otthon volna. Állandóan mosolygott, miközben végigvezetett a díszudvart övező hosszú fasoron. Aféle kétszarvú német szobrok álltak ebben a fasorban. Királyok, császárok szobrai, márványból vagy fehér mészkőből, ami úgy csillogott, mint a cukor. És ilyenek voltak a közigazgatási épületek is. Mint az akáclevelek úgy ágasztak le a sétán két oldalán. És ide is minden épülethez külön sétány vitt. Mielőtt bármelyikbe belépett az ember, végig mehetett, végig kellett menjen egy ilyen szobrokkal ékesített oszlopsoron. És a falakat is a dicső német múltat megörökítő domborművek díszítették. Abból az időből, mikor a germánok még szekercével a kezükben rohangáltak, és állatbőrbe bújtak, akárcsak irászek régi csemondáiban. De az öltözékük az német volt. És Liza mindent elmagyarázott, és én csak ámultam, bámultam, és eszembe ötlött a csendesség szálló mindenese, aki szeretett arról beszélni, miként is vált valósággá a hihetetlen. Itt is valami hasonló történt. Liza büszkén magyarázta nekem, hogy egész Közép-Európában itt van a legjobb levegő. Hogy még egy ilyen hely van csak, valahol Prága mellett. Meg hogy itt van Európa első embernemesítő állomása, hogy a Nemzeti Szocialista Párt itt építette föl a jóvérű német lányoknak, meg a Heereswaffe és az SS fajtiszta katonáinak első keresztező állomását. Mindez tudományos alapon. Itt naponta folynak a Nemzeti Szocialista közösülések méghozzá élesben, ahogyan a régi germánok csinálták. Ráadásul a leendő kismamák, akik szívük alatt hordják az új Európa emberét, itt is szülnek.
S csak egy év múlva rajzolak szét Tirolba, Bajorországba, Fekete-erdőbe vagy a tengerhez, hogy ott aztán az első bölcsődékben és óvodákban folytatódjék az új ember nevelése, persze már anya nélkül, az új iskola felügyelete alatt. És Léza a falusi kunyhók mintájára épített szép házikókat mutatott. Az ablakok, verandák és teraszok párkányán búrjánzott a sok virág, és én láttam a leendő anyákat. És ezek az anyák, mintha mind parasztlányok lettek volna. Jól megtermettek és szőkék voltak, mintha egy másik évszázadból csöppentek volna ide a Hannám elől, vagy Humpolecből, valami Istenháta mögötti faluból, ahol még csíkos alsó szoknyát meg olyan blúzt viseltek, amilyent a szokollányok. Vagy azon a bizonyos festményen Bozsena, aki ruhát mos, és megtetszik az arra lovagló orzsisnak. Szép mellük volt ezeknek a lányoknak. És ahogyan ott jártak fels alá, mert ezek a lányok reggeltől estig andalogtak, úgy jártak keltek az oszlopsorokban, mintha a séta a foglalkozásukhoz tartozna. És nézték a szarvakkal díszített harcosok szobrait, eláldogáltak a daliás, német királyok meg császárok előtt, alig hanem igyekeztek rögzíteni agyukban ezeket az arcokat, figurákat és dicső történetüket. De ezt már a tanterem ablakából hallottam és tudtam meg, mert ott tartottak előadást ezekről a legendás férfiakról, és ott vizsgáztatták a jövendő anyákat, hogy emlékeznek-e a történetekre, mi több, tudják-e fejből. Mert, mint ahogy Líza mondta, ez kötelességük volt. Hiszen a leány fejekben elraktározott képek lassan átjárják egész testüket, és lejutnak ahhoz a ponthoz, ami először csak köpetre emlékeztet, majd ebiharra, később leveli békára vagy varangyra, s végül már apró emberkére, homunkulusra, aki aztán hónapról hónapra lassan növekedik, egészen a 9. hónapig, mikor emberré válik, és ez a sok tanulás és szemlélődés feltétlenül és törvényszerűen megmutatkozik majd a kis teremtményen is. És Líza végigjárta velem az egész települést, még belém is kapaszkodott, és észrevettem, hogy mikor hirtelen szőke hajamra pislantott, még örömtelibben indult tovább. És mikor bemutatott elöljárójának, azt mondta, hogy Dittie vagyok, mint ahogyan a nagyapám Cvikovics írján írva volt. És tudtam, hogy Líza azt szeretné, hogy itt élhessen 9 hónapig, vagy még tovább, hogy ő is ajándékozhasson a birodalomnak egy fajtiszta utódot. És amikor elképzeltem, hogy azzal a leendő gyerekkel úgy zajlik majd minden, mint amikor a tehenünket vittük fedeztetni, vagy mikor a kecskét vezettük a falu bakjához, hát végig tekintettem azon az oszlop és szoborsoron, és a végén láttam, hogy semmit se látok. Hogy amit ott látok, az rémisztő. A mélységes, iszonyat kicsinke felhőjét láttam, mely teljesen beborított. És amikor eszembe jutott, és ez mentett meg, hogy én olyan kicsi vagyok, hogy a Szokol csapatba se vettek be, pedig ugyanúgy lengtem a gyűrűn meg a korláton, mint a nagyok. Amikor felidéztem magamban, miként jártam a Párizs szállóban azzal az arany kiskanállal, s hogy végül miként köbdöstek le csak azért, mert egy német tornatanárnőbe lettem szerelmes. És most, midőn a fajnemesítő szocialista tábor parancsnoka személyesen nyújtott nekem kezet, és láttam, ahogy hirtelen szőke hajamra néz, kedvesen elkacagja magát, mintha valami szép lányt látna maga előtt, mintha kedvenc italába valami likőrbe vagy pálinkába kortyolna, hát kihúztam magam. És bár nem volt rajtam kemény fraggallér, tehát először éreztem úgy, hogy az embernek nem termetre kell nagynak lennie, hanem nagynak kell, hogy érezze magát. Így aztán magabiztosan körülnéztem, és nem voltam már sem pikolócska, sem pikoló, sem kispincér, aki otthon arra ítéltetett, hogy kicsike maradjon élete végéig, hogy többszlinek és tökmagnak szólítsák, mert én itt Herr Dittie voltam. Itt már a nevem miatt is tiszteltek. Mert, ahogy Líza mondta, az ilyen nevet még a porosz és pomerániai nemesek is irigyelni fogják tőlem, akiknek nevéből mindig kihallatszik a szláv eredet, úgy, mint nekem, von Dittiének, az 5-ös részleg pincérének. 5 asztalon volt délben és vacsorakor. És 5 német terhes lányról kellett gondoskodnom. Bármikor csöngettek is, hogy tejet, hideg forrásvizet, tiroli kalácsot, vagy egy-egy tál hideg sültet vigyek, egyáltalán bármit, amit itt az étlapnál. Csak itt virultam ki igazán.
és mert olyan jól szolgáltam fel a csendességszállóban, meg a Hotel Párizsban is, hát amolyan kedvenc féléje lettem ezeknek a viselős német lányoknak. Különben ilyenek voltak hozzám a Párizs szálló bárjában a kisasszonyok is, mikor csütörtökönként megérkeztek a Chambre Separé-ba a tőzsdeügynökök. De ezek a német lányok, akárcsak Liza, élvezettel nézték a hajamat, a frakkomat. És később Liza elintézte, hogy vasárnap és ünnepnapokon felszolgálás közben a mellemen feszülhessen az a kék szalag, és rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető rendjel, piros kővel a közepén, ezzel a felirattal, Viribus Unitis, mert, és ezt csak itt tudtam meg, Abessziniában is a Mária Terézia tallér az aranytartalék. Így hát itt, ebben az erdei városkában, ahol az összes fegyvernem katonái minden este jó étkekkel erősítették magukat, és különleges rajnai meg mózeli moroktól vidultak fel, míg a lányok csak tejet ittak, hogy aztán minden éjszaka szinte az utolsó pillanatig tudományos felügyelet alatt engedjék hozzájuk a férfiakat, itt én voltam az a híres nevezetes pincér, aki az Abessin császárnak is felszolgált. Úgy néztek rá, mint Scrivanek főúrra a Párizs szállóban, akinek az angol király volt a vendége. És nekem is volt a kezem alatt egy fiatal pikoló fiú, akit pont úgy tanítgattam, ahogy Scrivanek úr tanítgatott engemet, hogy találja ki, vajon milyen vidékről jött az a katona, és vajon mit rendel majd, és mi is fogadtunk 10 márkában, és mi is egy kis asztalra tettük le a pénzt, és szinte mindig én nyertem, és éreztem, hogy a győzelem érzése a legfontosabb. Mert ha az ember kis hitűvé válik, vagy hagyja, hogy elcsüggesszék, akkor élete végéig ilyen marad, és sohasem szedi össze magát, különösen a saját hazájában és a saját környezetében, ahol úgy néznek rá, mint valami segdugaszra, mint az örök pikoló fiúra. Az lettem volna otthon én is, de itt a németek megbecsültek, és kitüntettek engem. És minden délután, ha sütött a nap, teljes vagy fagylaltos poharakat, de olykor, ha azt rendelték, meleg tejet vagy teját hordtam a kék úszómedencékhez. A vízben kibontott hajjal úszkáltak a szép, viselős német lányok anyaszült mesztelenül, engem úgy tekintettek, és ez jól esett, mintha az orvosuk volnék. Elnézhettem, hogyan lebeg fehér testük, hogyan tárják szét karjukat, lábukat, hogyan nyúlnak el egy tempó után, egy lendülés után, hogy a kéz meg a láb újra szép úszó mozgásba fogjon. De engem már nem is a testük érdekelt igazán. Én a hajukba szerettem bele úgy, hogy bizsergett tőle a testem. Az úszó hajukba, mely mint valami világos, szalmából való füst, áradt, lebegett a testük után, mely a láb, a kéz erőteljes mozdulatára egész hosszában elterült a vízen, hogy aztán egy pillanatra, mint egy megpihenjen, és a tincsek vége ilyenkor apró hullámokat vetett, mint redőnyön a fémlemez, és mindehhez a szép napsütés, és háttérnek a kék vagy zöld csempe, melyre a hullámzó víz, mint valami szirupos cseppeket rávetítette a nap és a hullámok körvonalának repedezett hártyáját, és mindehhez az árnyékok, a testek mozdulatai a medence falán, meg kékszínű fenekén, és mikor aztán a lányok odaúztak hozzám, és felhúzták a lábukat, és talpra álltak, és úgy álltak ott mellestül, meg hasastul, mint a sellők, s csorgott róluk a víz, én oda nyújtottam nekik a poharat, ők meg ittak, vagy szép lassan ettek, hogy aztán újra a vízbe ereszkedjenek, összetegyék a kezüket, mintha imádsághoz készülnének, és az első tempók ketté hasították a vizet, és megint csak nem keftelésből úsztak, hanem a születendő gyermekük kedvéért. És néhány hónap múlva immár a fedett uszodában láttam, hogy nem csak az anyák, de azok a kicsike gyerekek, azok a 3 hónapos porontyok is ott úszkáltak a nőkkel, az anyukákkal. Ahogy a nőstémedve úszik a kölykeivel, vagy mint a fóka már az első napon, vagy mint a kiskacsák, alig hogy kikeltek. Csak hogy közben rájöttem, hogy ezek a nők, akik itt estek teherbe, itt hordták ki pocakjukban gyermeküket, és itt úszkáltak, engem közönséges szolgálat tartottak, még ha frakban jártam is, sőt, mintha levegőnek néztek volna, mintha a fogasuk lennék, mert nem szégyenkeztek előttem. Szolgáló voltam, valahogy úgy, mint ahogy a királynőknek is volt bolondjuk vagy törpéjük,
mert amikor a lányok kijöttek a vízből, mindig vigyáztak, nehogy valaki meglesse őket a deszkakerítés mögül. Egyszer valami részeg SS legény lepte meg őket, visongtak, a hasukra szorították törülközőjüket, könyökükkel takargatták a mellüket és rohantak a kabinokba, de mikor én hoztam tálcán a poharat, akkor nyugodtan ott álltak, mezítelenül fecsegtek, egyik kezükkel az állványra támaszkodtak, a másikkal aranypelyhes hasukat törölgették, laza, aprólékos mozdulatokkal sokáig tisztogatták ágyékukat, fenekük mindkét fél almáját. Én meg csak álltam. Ők pedig elvették a poharakat, és ittak, mintha én holmi tálalóasztal lennék. És tekintetem oda kalandozhatott rajtuk, ahová csak akart, semmivel sem tudtam megijeszteni őket, megzavarni a nyugalmukat. Alaposan és óvatosan tovább törölgették frotírtörölközőjükkel az ölüket, aztán karjukat felemelve törölgették keblük minden hajlatát, mintha én ott se lettem volna. De mikor egyszer épp ilyenkor lepte meg őket egy fölöttük elhúzó repülőgép, sikítva, kacagva szaladtak szét kabinjaikba, hogy aztán rögvest az előbbi púzba helyezkedjenek, én pedig csak álltam és tartottam a hűlő poharakkal teli tálcát. Szabadidőmben hosszú leveleket írtam Lizának, akkor már egy Varsó környéki címre, a várost már elfoglalták, aztán Párizsba mentek a levelek, később meg, talán épp a győzelmek miatt nálunk is lazult a rend, a városka szélén panoptikumot, céllövöldjét, körhintát és hintát állítottak fel. Olyan volt az egész, mint régebben Prágában a Mátyásnapi búcsún. Annyiféle attrakciót vonultattak fel, de még nálunk, a mi bódéinkban nimfákkal, szirénekkel, mindenféle allegórikus nőalakokkal vagy állatfigurákkal festették tele a táblákat, addig ezeken a céllövöldéken meg a körhinta és hinta oldaltáblájén germán hadak hömpölyögtek, szarval díszített sisakokban, és én ezekről a táblákról tanultam a német honismeretet. Egész évben bámultam a képeket, amikor csak egy kis szabadidőm volt, és a kultúrreferenst faggattam felőlük. Ő meg örömmel magyarázott, és csak menj Liebe Herr Dittier-nek szólított. Olyan szépen ejtette ki azt a Dittier-t, hogy újra és újra megkértem, tanítsa meg nekem a képek és dombolművek segítségével a dicső német történelmet, hogy egyszer majd én is nemzhessek német gyermeket úgy, ahogyan azt Lizával megbeszéltük. Mert a Franciaország felett aratott győzelem örömére Liza meglátogatott. És azt mondta, hogy felajánlja nekem a kezét, amit azonban az apjától, a Hebi Amsterdam városához címzett fogadó tulajdonosától kell megkérnem. És így vált valósággá az elképzelhetetlen. És a Hebi bíróságon a bíró és az SS katonaorvos jelenlétében vizsgálatnak kellett alávetnem magam. Megírtam a kérvényt, amelyben felsoroltam egész családomat visszamenőleg egészen a Cvíkovi temetőig, ahol is Johann Dittier, a nagyapám nyugszik, és az ő árja és germán származására hivatkozva tisztelettel kértem, hogy házasságra léphessek Liza Elizabeth Papanyekkel, és tekintettel a birodalmi törvényekre vizsgálják meg testi adottságaimat, hogy a Nürnbergi törvények értelmében alkalmas vagyok-e arra, hogy idegen nép fiaként ne csak közösüljek, de meg is termékenyítsem a germán vért. És miközben Prágában, Brnóban és más városokban, ahol a bíróságoknak joguk volt halálos ítéletet hozni, a kivégző osztagok végezték a dolgukat, én mezítelenül álltam az orvos előtt, aki pálcával emelgette a férfiasságomat, majd megfordultam, és a doktor a pálca segítségével a seggem lukába is belenézett, aztán megemelgette a herémet, és hangosan diktálta a látottakat és a minősítést, majd végig tapogatott, aztán megkért, hogy onanizáljak, és hozzak neki egy kis ondó mintát, hogy tudományosan megvizsgálhassák, mert mint azt az orvos szörnyű égerlandi németséggel, amit nem értettem, de a dolgok lényegét nagyon is jól megéreztem, dühösen elmondta, ha egy szaros cseh német lányt akar feleségül venni, akkor az ondójának legalább kétszer olyan jónak kell lennie, mint a legócskább Hebi szálloda utolsó mindenesének, és még hozzáfűzte, hogy a turha, amit egy német lány a szemem közé köp, ugyanolyan szégyen a lányra nézve, mint amilyen megtiszteltetés az én számomra. És akkor hirtelen megelevenedtek előttem a távoli újsághírek. Rádöbbentem, hogy miközben a németek lövik a cseheket, én itt a nemi szervemmel játszadozom, csak hogy méltónak találjanak arra, hogy feleségül vegyek egy német nőt.
Egyszerre csak elfogott az iszonyat, hogy az országban embereket végeznek ki, én meg itt állok az orvos előtt, markomban a hímvesszőmmel, és nem tudom megmerevíteni, nem tudok néhány cseppnyi spermát kicsiholni belőle. És aztán nyílt az ajtó, és ott állt a doktor, kezében az irataimmal, nyilván csak most olvasta el rendesen, hogy kiről is van szó, mert kedvesen így szólt. Herr Dieter, was ist denn los? És megveregette a vállamat, és adott néhány fényképet, és fölgyújtotta a villanyt, és én csak néztem a mezítelen pornóképeket, már ismertem őket. Azelőtt, ahányszor csak rájuk néztem, ha csak az ujjaim között éreztem ezeket a képeket, rögtön megmerevettem, ám most... Minél tovább néztem őket, annál inkább az újságcikkeket láttam magam előtt, amint hírül adják, hogy ezt meg azt és még néhány másik embert halálra ítéltek és kivégeztek. Minden nap újabb és újabb nevek, újabb ártatlanok, és én itt állok egyik kezemben a hímvesszőmmel, a másikkal a pornófényképeket rakom ki az asztalra, és még mindig nem értem el azt, amit elvártak tőlem, hogy később képes legyek megtermékenyíteni egy német nőt, Lizát, a menyasszonyomat. Végül egy fiatal nővérkének kellett bejönnie. Miközben néhányat mozdult a keze, én már nem is tudtam, és nem is akartam másra gondolni, mert a kis nővérke keze olyan ügyes volt, hogy egy-két perc elteltével már vitte is kifelé egy papírlapon két ondócseppemet, melyek aztán egy fél óra elteltével kitűnő minősítést kaptak, mint amelyek egyedül alkalmasak az ária vagina megtermékenyítésére. Így aztán a német vér- és becsületvédő hivatal semmi nemű kifogást nem emelt az ellen, hogy egy német vérű árja nőt vegyek feleségül, és készhez vehettem a keményen koppanó pecséttel hitelesített házassági engedélyt, miközben ugyanazokkal a koppanásokkal és ugyanazokkal a bélyegzőkkel cseh hazafiakat küldtek a halálba. Az esküvő Hebben volt, a városi előjáróság vörös termében. Mindenütt horogkeresztes, vörös zászlók, a tisztviselők barna egyenruhában, piros karszalaggal, a karszalagon horogkereszt, én frakban, a kék szalaggal, s rajta az abesszin császártól kapott érdemrenddel. Liza, a menyasszony pedig most is abban a vadászruhájában, a tölgygajjacskákkal díszített mellényképben, amelynek hajtókáján vörös mezőben horogkereszt sötét lett. És nem is volt ez esküvő, inkább holmi katonai állami szertartás, melynek során megállás nélkül vérről, becsületről és kötelességről beszéltek. És a végén a városi előjáró, aki szintén egyenruhában, csizmában, barna inkben volt, fölszólított bennünket, jegyeseket, hogy lépjünk oda valami oltárféleséghez, ahol egy horogkeresztes, hosszú zászló lógott, és egy asztalkán alulról megvilágítva Adolf Hitler mellszobra állt. Hitler mogorva képet vágott, ahogy az égők alulról árnyékot vetettek a láncaira, és az előjáró megfogta a kezem, megfogta a menyasszony kezét is, és beletemette abba a zászlóba, és a vásznon át fogott velünk kezet, és ünnepélyes arcot vágott, és következett az esketés. És az előjáró azt mondta, hogy mostantól egymáséi vagyunk, és hogy csak is az a feladatunk, hogy a Nemzeti Szocialista Pártra gondoljunk, és gyerekeket nemzünk, akiket majd ugyanennek a pártnak a szellemében kell fölnevelnünk, és az előjáró ekkor már szinte könnyezett, és ünnepélyesen kijelentette, hogy semmi baj, ha nem eshetünk el mindketten az új Európáért folytatott harcban, de ők, a katonák és a párt a végső győzelemig folytatni fogják a harcot. És aztán lemezről felharsant a Die Fahne hoch die Reichen dich geschlossen, és mindenki együtt énekelt a lemezzel, Liza is. És nekem egyszerre csak eszembe ötlött, hogy annak előtte, fönn, Strachovon, a cseh himnuszt énekeltem. De azért halkan én is rázendítettem, Liza megérintett a könyökével, a szeme villámokat szórt, így hát tovább énekeltem a többiekkel. Ez ámar sírt, és érzéssel énekeltem. Végül, mintha már magam is német lettem volna, amikor láttam, ki mindenki tanulja az én esküvőmnek. Voltak itt ezredesek, és itt volt az összes hebi párt funkcionárius is. Tudtam, hogy ha most otthon volna az esküvőm, olyan lenne, mintha mi sem történt volna. De itt, Hebben, szinte történelmi eseménynek számított, mert Lizát itt mindenki ismerte. És aztán véget ért az esküvői szertartás,
és én ott álltam, és nyújtottam a kezem a gratulálóknak, de egyszerre csak elöntött a veríték, mert hiába nyújtottam a kezem. A Wehrmacht és az SS tisztek nem paroláztak velem, már megint csak a kis pikoló fiú voltam nekik. A cseh tök mag, a segdugasz. Viszont Lizára szinte rávetették magukat, és olyan kihívóan gratuláltak neki, hogy ott álltam egymagamban, senki sem fogott velem kezet, az előjáró megveregette a vállamat, én meg kinyújtottam felé a kezem, de ő sem fogadta el. Így álltam ott egy kis ideig, egész testem, mintha elzsibbadt volna a kéznyújtogatástól, és az előjáró átkarolta a vállamat, és az irodájába kísért

forog. És én már-már a megtűrt árja, de mégiscsak bőm is szerepében éreztem magam, holott a hajam világos szőke volt, s a mellemen ott pompázott a díszszallag, s rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető érdemrende. De nem árultam el semmit. Mosolyogtam, mint aki semmit sem lát, sőt, még jól is esett, hogy egy ilyen híres, nevezetes nő férje vagyok, akiért az összes bizonyára még nőtlen tiszt versengene, vagy versenghetne, de egyikük sem kapta meg, mert én voltam az, aki Lízát elbűvölte. Ezek a katonák alig, hanem máshoz sem értenek, mint hogy csizmástúl vessék magukat a nőre az ágyban, és a vér tisztaságát meg becsületét védjék. Eszükbe sem jut, amire én az édenben már rég rájöttem, hogy az ágyban szerelem, játék és játékosság is szükségeltetik, úgy, ahogyan azt én csináltam, mikor ciklálmen és krizantém szirmokkal ékesítettem föl a mezítelen pincérlány hasikáját. És végül, 2 évvel ezelőtt, ennek az öntudatos német nőnek, ennek a tábori nővér parancsnoknak, ennek a magas párt funkcionáriusnak a hasát is. És ahogyan Líza most a jókívánságokat fogadta, senki sem gondolta volna róla, amit én viszont láttam. Hogy hanyat fekszik mesztelenül, és én zöld fenyőgajacskákkal díszítem a hasát, és ő ugyanolyan, vagy talán még nagyobb megtiszteltetésnek veszi ezt, mint amikor az előjáró a vörös lobogón átfogott mindkettőnkkel kezet, és sajnálkozott, hogy nem eshetünk el mindketten az új Európáért, az új nemzeti szocialista emberért. És Líza, amikor észrevette, hogy jó pofát vágok a dologhoz, hogy belementem a játékba, amit ez a hivatal rám kényszerített, fogta a poharát és rám nézett, mindenki meghökkentettől a szertartásosságtól, és én fölálltam, hogy magasabb legyek. Ott álltunk szemtől szemben, pohárral a kezünkben, és a tisztek csak néztek, s hogy jobban lássanak, a szemüket merezgették, találgattak, mintha kihallgatáson lennénk. És Líza fölnevetett. Úgy nevetett, mint mikor az ágyban voltunk együtt, mikor franciásan gáláns voltam hozzá. Úgy néztünk egymásra, mintha mindketten mezítelenek volnánk, és Líza tekintetét újra az a hártya, az a hályok homályosította el, mint a nők szemét mindig, amikor nem ájulnak el, hanem félreteszik az utolsó gátlásaikat is, és hagyják, hogy azt tegyék velük, amit az adott pillanat megkíván. A pillanat, amikor egy egészen más világ nyílik meg előttük, a szerelmi játékok és a becézgetések világa. És aztán ott mindenki szeme láttára Líza hosszasan megcsókolt, és én lehúnytam a szemem, közben fogtuk a pezsgős poharakat, és ahogyan csókolóztunk, a poharaink megdőltek, és az ital lassan az abroszra csurgott, és az egész társaság elnémult, és ettől fogva valahogy mind zavarban voltak. Most már tisztelettel tekintettek rám, sőt, folyvást engem figyeltek, s azt figyelték ki, hogy a német vér a szláv vértől sokkal több gyönyörűséget kap, mint a sajátjától. És néhány óra múlva, bár idegen maradtam, olyan ember lettem, akit enyhe irigységgel vagy gyűlölettel mindenki megbecsül. Még a nők is azt fürkészték tekintetükkel, vajon mit művelnék ővelük az ágyban. És arra az eredményre jutottak, hogy én különös játékokra, különös kis durvaságokra vagyok képes. Édesen sóhajtoztak hát, és égnek emelték a tekintetüket, és szóba elegyedtek velem, s bár rosszul használtam a derdidást, válaszoltam nekik. És ezek a nők, akiknek úgy kellett velem beszélniük szörnyű német nyelvükön, mint egy óvodással, szép lassan artikulálva mondták a mondatokat, most gyönyörködtek a válaszaimban. És úgy találták, hogy az én gyenge német tudásom elbűvöli, megkacagtatja őket. Szláv nyírfácskák, rétek és síkságok varázsát kelti fel bennünk. Viszont az összes Heereswaffe meg SS katona mereven viselkedett velem, majd hogy nem dühösek voltak rám. Jól látták, mennyire meghódítottam a szép szőke Lízát, ha a német vérrel és becsülettel szemben az ösztönös és szép szerelmet részesítette előnyben. Amivel szemben ők, bár melkasukat a lengyel és francia hadjáratból való temérdek kitüntetés ékesítette, tehetetlenek voltak. Így aztán, mikor nászutunkról visszatértünk abba a Gyecsin fölötti kisvároskába, ahol pincérként dolgoztam, Líza azt akarta, hogy gyerekünk legyen. De ez az egész nem volt nekem való. Én igazi szláv módjára hangulatember voltam, aki a pillanat sugárzott,

Hallatára mindenre képes. De mikor Liza azt mondta, hogy készüljek fel, pont úgy éreztem magam, mint mikor az a birodalmi doktor a nürnbergi törvények alapján fölkért, hogy hozzak neki azon a darab fehér papíroson egy kis ondót. Szóval pont így éreztem magam, mikor Liza azt mondta, hogy most készüljek fel, mert aznap este olyan állapotban van, hogy megfoganhat méhében az új ember, az új Európa megalapítója, mivel már egy hete csak Wagnert, a Lohengrint meg a Siegfriedet hallgatta hanglemezről. Liza már választott, és ha fiú lesz, Siegfriednek fogják hívni. Siegfried Dittiének. Egész héten eljárt és nézte a jeleneteket a domborműveken, árkádsorokon és oszlopokon, ott áldogált alkonyatkor, amikor a kék égboltra kirajzolódtak a német királyok és császárok, a germán héroszok és félistenek alakjai, miközben én azon törtem a fejem, hogy miként díszítem föl megint virágokkal az egész hasát. Hogy először csak játszani fogunk, mint a gyerekek, és Liza aznap este hosszú tógában jelent meg. Tekintetében nyoma sem volt a szerelemnek, viszont tele volt kötelességtudattal, meg azzal az ő vérükkel és becsületükkel. Oda nyújtotta a kezét, s hebegett valamit németül, és az égre emelte tekintetét, mintha onnan, erről a plafonról, ezen a plafonon át bennünket nézne az összes germán mennylakó, az összes Nibelung, sőt, maga Wagner is, akit Liza megidézett, hogy segítsen neki úgy teherbe esni, ahogyan azt ő szeretné. Az új germán becsület jegyében, hogy méhében fogadjon meg kegyelemben egy új ember, új élete, aki megteremti az új vér, az új gondolat, az új becsület, új rendjét, amiben aztán élni fog. És ahogy mindezt hallottam, hát éreztem, hogyan száll el belőlem minden, ami a férfit férfivá teszi. Így aztán csak feküdtem, és bámultam a mennyezetet, és az elveszett paradicsomról álmodoztam, hogy milyen szép is volt minden a házasságom előtt. Hogy úgy éltem akkor a nőkkel, mint valami keverékkutya. Most pedig olyan feladat előtt állok, mint amikor a fajtiszta kant összehozzák a fajtiszta szukával. Márpedig tudtam én, meg láttam is, hogy micsoda kínlódás az, hogy a tenyésztőknek hosszú napokig várniuk kell az alkalmas pillanatra, hogy egyszer egy tenyésztő az ország másik végéből utazott hozzánk egy szukával, de dolga végezetlenül távozott, mert a díjnyertes foxinak nem kellett a nőstény. Mikor aztán másodszor is eljött, a szukát rá kellett fektetni az istállóban egy puttonyra, és a hölgynek kesztyűs kézzel kellett bevezetni a kutya nemi szervét a szukába, és a foxinak úgy kellett teherbe ejteni azt a nőstény, hogy a feje fölött suhogott a korbács, és tette ezt pont olyan lelkesedéssel, mint ahogy az a fajszuka odadta magát minden jöttment korcsnak. Vagy pedig a főtörzs úrnak volt egy Bernáthegyie, amelyiket egész délután nem tudott összeismertetni a Szumavából hozott szukával, mert a nőstény nagyobb volt ő nála. Végül azután Marcin mérnök kivitte a kutyákat a kertbe, ásott a lejtőbe egy mélyedést, egy óra hosszáig rendezgették a telepet a Bernáthegyi esküvőhöz, mire este felé, miután teljesen kifulladva az utolsó simításokat is elvégezték a lejtőn, végre megtörtént a dolog, a kant a kiásott lépcsőre állították, és mivel pont egy lépcsőnyivel volt kisebb a szukánál, a különbség kiegyenlítődött, és így kerülhetett sor az egyesülésre, de csak úgy muszájból, kényszeredetten. Holott a természet rendje szerint a farkas kutya kann nagy kedvel hágja meg a tacskó szukát, vagy az írszetter a tenyész pincsi szukát. És így voltam ezzel én is. És valóra vált az elképzelhetetlen. Egy hónapig injekciókra kellett járnom. Erősítő injekciókat kaptam, mindig egy egész sorozatot. Olyan tompa volt a tű, mint a szög. Azt döfték a fenekembe, hogy megerősítsék a pszichémet. És mikor már túl voltam 10 ilyen sorozaton, egy éjszaka sikerült előírásosan teherbe ejtenem Lizát. És megfogant a magzat, s most Lizának kellett erősítő injekciókra járnia, mert féltek a doktorok, hogy nem hordja ki azt az új embert, hogy elvetél. Így aztán semmi sem maradt a szerelmünkből, és az a mi nemzeti szocialista közösülésünk is csak valamiféle tógában végrehajtott aktussá vált. Liza meg sem érintette férfiasságomat, én meg csak meghágtam az új Európa regulái és előírásai szerint, és ez nem tett jót nekem. De az a gyerek úgyis csupa tudomány meg kémia volt, de főként injekció.
Liza feneke olyan volt az injekcióktól, mintha szegekkel szurkálták volna össze. Úgyhogy inkább a sebek gyógyításával voltunk elfoglalva. Főleg az én nedvedző sebeimmel, amelyeket azért ejtettek rajtam, hogy egy szép új gyermeket tudjak nemzeni. És ez időtájt kellemetlen dolog esett meg velem. Már többször észrevettem, hogy a tanteremből, ahol a régi germánok dicső múltjáról szoktak előadásokat tartani, most orosz órák foszlányai hallatszottak ki. A katonák még itt is, ahol tenyész kötelezettségüknek tettek eleget, és szép szőke lányokat termékenyítettek meg, ráadásképp oroszul is tanultak. A féle alapmondatokat. Úgyhogy megkérdezett egyszer a parancsnok, mit szólok én mindehhez, mert épp az orosz órát hallgattam az ablak alatt, és én azt mondtam, minden jel szerint háború készül az oroszokkal. És ő üvölteni kezdett, hogy ez a közvélemény izgatása, mire én azt mondtam, hogy kettőnkön kívül nincs itt senki. De ő tovább üvöltözött, hogy az oroszokkal szerződést kötöttünk, és hogy ez izgatás, rém hírterjesztés, és én csak akkor vettem észre, hogy ez ugyanaz a tiszt, aki Liza tanúja volt az esküvőn, és hogy ő volt az, aki nem csak hogy nem fogott velem kezet, de még csak nem is gratulált. Hogy előttem ő is pályázott Liza kezére, ám én egyszerűen leköröztem. És most itt volt az alkalmas pillanat, hogy kitöltse rajtam a dühét. És feljelentett. És én kisvártatva ott álltam ennek a kisvárosnak, ahol az új Európát fejlesztették, ennek a városnak a parancsnoka előtt. És amikor a parancsnok már kiüvöltötte magát, hogy ez hülyeség, egyszerre csak riadót fújtak a táborban, és a parancsnok, amikor fölvette a kagylót, hát elsápadt. És igen, kitört a háború, ahogy én azt előre láttam, és a parancsnok immár a folyosón megkérdezte, hogyan találtam ki ezt előre. Én meg csak szerényen annyit mondtam, hogy nekem az abesszin császár is vendégem volt. És egy napra rá fiam született. Liza Siegfriednek kereszteltette, ahogyan azt az árkádokon látta és Wagner zenéjében hallotta, melyből ihletet merített a fiacskánkhoz. Nekem mégis fölmondtak, és meghagyták, hogy szabadságom letelte után a cseh paradicsomban a kiskosár étteremben kell fölvennem a munkát. A sziklák mélyén, mint egy kiskosárban, úgy lapult meg az a szálloda és étterem, reggeli ködökbe burkolózva, kristálytiszta levegőtől körülvéve. Ez a szálló is szerelmeseknek volt fönntartva, párocskáknak, akik álmodozva sétáltak a sziklák és kilátók alatt, hogy aztán kéz a kézben, vagy egymásba karolva térjenek vissza ebédre, vacsorára. Vendégeink minden mozdulata fölszabadult és nyugodt volt. Mert bár a kiskosár is a Heereswaffe és az SS-Waffe számára volt fönntartva, azokat a tiszteket küldték ide, akiket a keleti frontra vezényeltek, s még mielőtt kimentek volna, itt találkoztak utoljára feleségükkel, kedvesükkel. Itt mégis minden egészen más volt, mint abban a kisvárosban, ahol az új fajt tenyésztették, ahová úgy érkeztek a katonák, mint holmi tenyészcsődörök, vagy fajtiszta kanok, hogy aznap este, de legkésőbb két napon belül germán ondójukkal tudományosan teherbe ejtsenek egy német nőstényt. De a kiskosárban minden egészen más volt, kedvemre való. Itt nem a vidámság uralkodott, hanem a melankólikus szomorúság, álmodozás, amit katonaembertől sosem vártam volna. Szinte minden vendégünk olyan volt, mint egy költő, mielőtt nekifog a versírásnak. De ez nem azért volt, mintha valóban ilyenek lettek volna. Mert biztosan ugyanolyan ripőkök, pimaszok és pökhendiek voltak, mint a franciák felett aratott győzelemtől megrészegült többi német. Még akkor is, ha a Großdeutschland hadosztályok tisztjeinek egy harmada esett el ebben a gal hadjáratban. Ezek a tisztek itt egészen más út, más küldetés, más harc előtt álltak. Mert egészen más tészta az, ha novemberben már Moszkva alatt álló, ám tovább nyomulni nem tudó frontra megy az ember, ahol a hadsereg széltében terjeszkedett, egészen Voronyezsig és tovább a Kaukázus felé, meg aztán a távolság és a frontról, de főleg a front mögül érkező hírek, ahol a partizánok annyira kellemetlenné tették a frontra vivő utat, hogy a front már tulajdonképpen ott volt a hátországban. Ahogy a Liza mesélte, mikor hazalátogatott a frontról, és korán sem volt elragadtatva az oroszok elleni harctól. Hozott nekem egy picike kis bőröndöt is. A leghalványabb sejtelmem sem volt, milyen értéket képvisel a tartalma. A kis bőrönd telisteli volt bélyegekkel.
Biztosan úgy találta, gondoltam. De Liza már Lengyelországban és Franciaországban is csak bélyegek után kutatott a zsidók lakásaiban. És Varsóban a deportált zsidók ellenőrzésekor zsákmányolta ezeket a bélyegeket, melyekről azt mondta, hogy a háború után olyan értékesek lesznek, hogy ott és olyan szállodát vehetünk majd rajta, amilyent csak akarunk. Hanem az én kisfiam, aki itt maradt velem, fura egy gyerek volt. Egyetlen vonása sem emlékeztetett rám vagy Lizára, de még arra sem, amit az a valhallai környezet ígért, sőt, még Wagner zenéje sem hagyott nyomot rajta. Ellenkezőleg. Ijedős kisgyerek volt, akire már 3 hónapos korában rájött a nyavajatörés. És én a legkülönbözőbb német lakta vidékekről érkezett vendégeknek szolgáltam föl, megismertem, és azután halálos biztonsággal eltaláltam, hogy melyikük pomerániai, melyikük bajor, és hogy ki érkezett a Rajna vidékéről. Pontosan meg tudtam különböztetni a tenger mellől jöttet, az ország belsejéből való katonától, a parasztot, a munkástól. Ez volt az én egyetlen szórakozásom. Reggeltől estéig, késő éjszakáig szolgáltam, pihenő nélkül, szabad nap nélkül, mert már nem tudtam mással mulattatni magam, mint azzal, hogy találgattam, mit rendel a vendég, és honnan érkezett. Nem csak a férfiakat satszolgattam meg így, de a nőket is, akik szintén titkos küldetéssel jöttek ide. De ez a küldetés a szomorúság és a félelem volt, meg valamiféle ünnepélyes szorongás. Későbbi életem során soha többé nem láttam ilyen gyöngéd és figyelmes házastársakat, meg szerelmes párokat, akiknek ennyi szorongás és gyöngédség volt a szemükben. Olyan volt ez, mint mikor otthon a lányok azt énekelték, hogy miért hullik könnyetek ti fekete szemek, vagy azt, hogy felzúgnak a hegyek, meg ilyeneket. A kiskosár környékén akármilyen volt is az idő, párok sétáltak, fiatal, egyenruhás tisztek, fiatal nőkkel, csendben, egymásba feledkezve, és én, aki pincére voltam az Abesszin császárnak, ilyet még sosem láttam, és elképzelni sem tudtam volna. És csak később jöttem rá a dolog nyitjára, hogy a lehetőség, hogy ez a két ember sosem látja viszont egymást, hogy ez a lehetőség tette széppé ezeket az embereket. Hogy ez volt az az új ember, nem pedig a győzedelmes, nagyhangú és gőgös, épp ellenkezőleg. Ez az alázatos, merengő ember, egy rémült állatka szép szemével. És én is megtanultam ezeknek a szerelmes pároknak, mert a közelgő frontszolgálat itt a házastársakat is újra szerelmesekké változtatta. Szóval megtanultam az ő szemükkel nézni a tájat, a virágot az asztalon, a játszadozó gyerekeket. Megtanultam, hogy minden óra oltári szentség. Mert a frontra való indulást megelőző napon és éjjelen a szerelmesek már nem aludtak, nem mintha az ágyban lettek volna. Volt itt valami, ami az ágynál is több volt. A szemek és a két ember kapcsolata. Amit jóformán egész pincér életem alatt nem tapasztaltam ilyen erővel, mint ahogyan itt láttam és megéltem. És bár pincér voltam, sőt, néha főúr is, tulajdonképpen úgy éreztem itt magam, mint egy nagy színházban vagy moziban, mintha valami szerelmes darabot, filmet néznék. És arra is rájöttem, hogy két ember között a legemberibb kapcsolat a csönd. Egy csendes óra, végül csak negyed óra, és az utolsó pár perc szaga. Mikor előáll a kocsi, olykor katonai bricska, máskor autó, és a két csendes ember föláll, hosszan nézi egymást. Egy utolsó sóhaj, egy utolsó csók, és a bricskában felágaskodik a tiszt alakja, aztán leül, a kocsi elindul fölfelé a hegynek, az utolsó visszafordulás, kendő lobogtatás, és amikor a kocsi vagy autó lassan eltűnik a hegy mögött, mint a lemenő nap, és már semmi sem történik, a kiskosár bejárata előtt ott áll egy nő, egy német asszony, egy könnyes szemű ember, és még mindig integet a kezével, melyből kihullott a kendő, hogy aztán sarkon forduljon, és görcsösen zokogva felrohanjon a lépcsőn a kis szobába, s ott, mint az apáca, aki férfit látott a kolostorban, arccal az ágyra veti magát, beletemetkezik a párnába, és sokáig rázza az erőt adó sírás.
Aztán másnap ezek a szerelmes nők kivörösödött szemmel indultak a vonathoz, és ugyanaz a kocsi, bricska vagy autó újabb szerelmes párokat hozott mind a négy égtáj felől az összes falusi és városi helyőrségből, hogy a frontra való indulás előtt még egyszer, utoljára együtt lehessenek, mert a hadsereg gyors előre nyomulása ellenére a frontról érkező hírek olyan rosszak voltak, hogy Líza egyre gondterheltebb lett ettől a Blitzkriegtől. És kijelentette, hogy ő itt már nem bírja tovább, hogy elviszi Siegfriedet Hebbe az Amsterdam városához címzett fogadóba, és hogy kimegy a frontra, ott biztosan összeszedi magát. És így vált ismét a hihetetlen valósággá. Ekkor már nem a kiskosárban voltam, egy éve, hogy utoljára láttam, én is ugyanúgy búcsúzkodtam, én is ugyanúgy integettem, míg a kocsi el nem tűnt a domb mögött, én is sírtam, és aztán vonattal új munkahelyemre utaztam. Azokat a ritka bélyegeket egy közönséges bőröntkében vittem az ennivalómmal együtt, egy kis vulkánfíber kofferben véletlenül találtam, valaki kidobhatta, mert amint megnéztem a katalógusban néhány bélyeg értékét, rögvest tudtam, hogy nem kell többé 100 koronásokkal beborítanom szobámat, hogy ha tapétaként használnám is a bankókat, ha a plafont, az előszobát, a vécét meg a konyhát is 100-asokkal ragasztanám tele, ha az egész lakás zöld 100 koronás csempékkel lenne is burkolva, mindez nem tenné ki azt az összeget, amit ezekért a bélyegekért egyszer majd bezsebelhetek. A Zumstein szerint csak ezért a négy bélyegért annyit kapnék, hogy milliómos lennék. Így aztán arra gondoltam, hogy egyszer majd hazamegyek. A németek már elveszítették ezt a háborút, úgyhogy egy-kettőre véget ér. Mert amint belépett valahova egy magasrangú tiszt, arcáról leolvastam az egész helyzetet. Ezek a tiszti ábrázatok voltak az én újságjaim, az én harctéri jelentéseim. Hiába illesztettek volna szemükre csillogó monoklit, akkor is tudtam volna, hiába tettek volna fel fekete szemüveget, akkor is világosan láttam volna, milyen véget ér a háború. Ha fekete kámzsát húznak a fejükre, ha fekete állarcba bújnak, a tábornoki járásukból, viselkedésükből, tartásukból kitaláltam volna, milyen is a helyzet a harctéren. És ahogy föl alá jártam a peronon, egyszerre csak a tükörbe pillantottam, és ahogy végigmértem magam, a tükörből egy idegen ember nézett vissza rám. Ugyanolyan idegen, mint azok a különféle vidékről összesereglett, mindenféle foglalkozású és kesztelésű, ilyen-olyan betegséggel megvert németek, akiket én, mivel az abeszin császárpincére voltam, és mivel kijártam Skrivánek főúriskoláját, aki viszont az angol királynak szolgált fel, azonosítani tudtam. És most elnéztem magam, és ezzel az átható pillantással pontosan olyannak láttam önmagamat, amilyennek azelőtt soha. Láttam magam, mint szokoltagot, aki, miközben cseh hazafiakat végeztek ki, náci doktorral vizsgáltatta magát, hogy vajon alkalmas-e arra, hogy egy német tornatanárnővel közösüljön. És miközben a németek hadat üzentek az oroszoknak, nekem lagzin volt, és a Die Reichen dicht geschlossen-t énekeltem. És miközben az otthoniak nélkülöznek és szenvednek, nekem jól megy a sorom a német szállókban és panziókban, ahol a német hadsereget meg az SS-Waffét szolgálom, és ha majd véget ér a háború, sosem térhetek vissza Prágába. Nem is azt láttam, hogy engem akasztanak, hanem hogy én kötöm fel magamat az első lámpavasra. Láttam, ahogy saját magamnak a legjobb esetben is 10 évet adok, ha nem többet. És így álltam ott a kora reggeli névtelen pályaudvaron, és úgy néztem magam, mint ahogy a vendéget szoktam, mikor szembe jön velem, majd távolodik. Csak hogy én, aki az abeszin császárnak szolgáltam fel, igazságra is ítéltettem, és amiként kíváncsian gyönyörködtem idegenek szenvedéseiben és titkaiban, úgy most pontosan ugyanazzal a módszerrel fürkésztem magamat. És rosszul vagyok a látottaktól. Különösen attól az álmomtól, hogy milliómossá váljak, és hogy megmutassam Prágának és azoknak a szállodatulajdonosoknak, hogy én is egy vagyok közülük, és nem is akárki, hanem talán ő náluk is több vagyok, és hogy csak is én tőlem függ, mit csinálok most.
hogy hazatérhessek és megvehessem a leges legnagyobb szállodát, és egyenlő lehessek, mint Schröbeck, mint Brandeis úrral, ezekkel a szokoltagokkal, akik keresztül néztek én rajtam, és akikkel csak az erő pozíciójából lehet tárgyalni, csak is a kis bőröndöm pozíciójából. Mert ha csak 4 bélyeget adok el azok közül, amiket Liza Varsóban vagy Lembergben zsákmányolt, egy szállodát vehetek rajtuk. Hotel Dittie. Vagy Ausztriában, esetleg Svájcban vegyek valamit? Tanakodtam tükörképemmel, és mögöttem halkan befutott egy gyors vonat, egy tábori kórház szerelvény a frontról. És mikor megállt, a tükörben lehúzott vászonredőnyöket láttam, és ekkor az egyik redőny megmozdult, a zsinórt tartó kéz fölengedte, és az ágyon egy hálóinges nő feküdt. Akkorát ásított, hogy majd kifordult az állkapcsa. A szemét dörzsölgette, és mikor kidörzsölte belőle az álmot, hunyorogva nézte, miféle állomáson állt meg a vonat. És én csak néztem a nőt, és ő is engem nézett, és Liza volt az, a feleségem. Láttam, hogyan pattam föl, hogyan suhan végig a szakaszokon, és aztán úgy, ahogy volt, kirohant, és mire észbe kapta, már a nyakamban lógott, és úgy csókolt, mint lánykorában. És én, aki az abesszin császárnak is felszolgáltam, rögves láttam, hogy megváltozott. Mint ahogy a mások voltak azok a tisztek is, akik hazalátogattak a frontról, és egy kellemes hetet töltöttek el a feleségükkel vagy kedvesükkel a kis kosárban. Alig, hanem Liza is hihetetlen dolgokat látott és élt át, amelyek valóra váltak. És most újra a torna tanárnő volt. Egy egész katonai transport nyomorékot kísért oda, ahová én is készültem, Komutovba, a tóparti tábori kórházba. És én csak felszálltam azzal a kis bőröndel, és aztán elindult a vonat, és én bementem Liza kupéjába, és mikor a behúzott függöny a bezárt ajtó mögött vetkőztetni kezdtem, úgy reszketett, mint lánykorában. Mert a háború úgy látszik szabaddá, alázatossá tette. Aztán viszonzásul ő vetkőztetett le engem, és mezítelenül feküdtünk egymás karjaiban, és Liza hagyta, hogy a mozgó, érintkező és rugózó ütközők ritmusában csókolgassam a hasát. Mindenit. És a Homutovi pályaudvaron már ott vártak a mentőautók és kocsik és autóbuszok, amolyan 6 gumiabroncson mozgó kórházak, és én nem fogadtam szót Lizának, és megálltam a kiürített peron végén. Csak azért ültek meg ott engem, mert Lizával szálltam ki. Liza a jelentést tett az állomásparancsnoknak, és utána kirakották azt, amit ez a vonat a frontról szállított. Egy szerelvényre való friss, transportképes nyomorékot, mindazokat, akik nem tudtak járni, mert egyik vagy mindkét lábukat amputálták. És ezeket a katonákat felrakták a teherautókra és szállítójárművekre, egy teleperonnyi nyomorékot. És ahogy elnéztem őket, bár nem ismertem fel senkit, tudva tudtam, hogy ezek a katonák ugyanazok, akikkel ott fedeztettek abban a Gyecsin fölötti kisvároskában, akik ott búcsúzkodtak a kiskosárban. És hogy ez itt a komédiájuk, színházok, filmjük utolsó jelenete. Én pedig az első transporttal elindultam oda, ahová kirendeltek, a katonai kórház kantinjába. Ölemben a kis vulkánfiber bőröndel, míg a nagy bőrkoffert földobtam a csomagtartóba a katonai zsákok és batyuk közé. Aznap csak körüljártam a vidéket meg a tábort, mely egy domb tövében húzódott meg, amolyan cseresznyi és medgyes gyümölcsös végén, mely lenyúlt a sóstóig. Ez a tó most a Genezáreti tóra, vagy a Szent Ganges folyóra emlékeztetett, mert a hosszú mólókon ápolók hordták ki az amputált, rothadó sebű nyomorékokat a vízbe, melyben már egyetlen egy rovar, egyetlen egy halacska sem élt, minden, de minden kipusztult ebből a vízből, és már soha, amíg csak víz fakad ebben a Tinföld bányában, nem lesz itt semmi élet. Szóval itt, ebben a vízben heverésztek a nyomorékok, a gyógyuló félben lévők lassan úsztak, hiányzott az egyik lábuk, vagy mind a kettő térdből, volt, akinek semmi sem maradt a lábából, csak a törzse úszott, és mint a béka úgy mozgatta a karját a vízben, a kék tóból csak a feje látszott, olyanok voltak így, mint azokban a Gyecsin fölötti medencékben a jóképű fes férfiak.
De amikor leúzták az adagjukat, amikor eltöltötték a vízben az orvos megszabta időt, akkor a karjuk segítségével emelkedtek ki a vízből, és úgy másztak a partra, mint a teknős békák, és ott fekve maradtak, és várták, hogy az ápolók fürdőköpenyekbe és meleg takarókba bugyolálják őket, és a több száz testet egymás után kihordják a sugarasan benyúló mólókról a fő platóra, az étterem elé, ahol egy hölgy zenekar játszott, és ahol az ételt szolgálták föl. Engem legjobban a gerinclövésesek osztálya indított meg, azok a katonák, akik maguk után húzták egész altestüket. Úgy néztek ki szárazon, meg a vízben is, mint a sellők. Aztán ott voltak azok, akik mindkét lábukat elvesztették. Olyan kicsi volt a törzsük, hogy olybá tűnt, mintha a fejük egyenesen a lábukból nőtt volna ki. Az ilyenek azonban szívesen pingpongoztak. Összecsukható, krómozott tolókocsijuk volt, és olyan fürgén mozogtak vele, hogy még focizni is tudtak. Csak hogy láb helyette a kezüket használták. És egyáltalán, amint egy kicsit összeszedték magukat, ezek a féllábúak, félkarúak és égett fejűek hatalmas kedvel vetették magukat az életbe. Sötétedésig fociztak, pingpongoztak és kézilabdáztak. Egy kis trombitával hívtam őket, amolyan takarodóval tereltem össze a társaságot a vacsorához. És ahogy befutottak a kocsiaikon, vagy odavonszolták magukat a mankóikkal, majd kicsattantak az egészségtől, mert az osztály, ahol felszolgáltam, az már az úgynevezett rehabilitációs osztály volt. Még a többi három osztályon az orvosok a frontról jött sebesülteket műtétekkel, majd elektromos hullámmal és iontoforézissel állították talpra, és ezektől a nyomorékoktól néha fordított látomásaim támadtak. Amiként állandóan láttam elvesztett végtagjaikat, úgy az is megesett, hogy a hiányzó végtagokat láttam, de a meglévőket nem. Úgyhogy megrémültem, mi is az, amit voltak éppen látok. Ilyenkor a homlokomra bögtem, és így szóltam magamhoz. Miért látsz te így? Mert pincére lehettél az abeszin császárnak. Mert az a Scrivánek úr tanított, aki az angol királynak is felszolgált. Hetente egyszer Lizával meglátogattuk fiacskánkat a Hebi Amsterdam városához címzett fogadóban. Liza most visszatért az úszáshoz, és elemében volt, állandóan ott hasította a vizet a tóban, és az úszástól olyan feszes és szép volt, mint egy bronzszobor. Alig bírtam kivárni, hogy együtt lehessünk. Liza mezítelenül járt a szobában. Behúztuk a függönyöket, és egyáltalán Liza teljesen megváltozott. Vett egy könyvet, amit a birodalom egyik sportolója, valami Fouré vagy Fouqué írt, és abban a könyvben a mezítelen test kultuszáról volt szó, és mivel Lizának szép teste volt, nudistává lett, anélkül, hogy csatlakozott volna hozzájuk. Reggelenként egy szál szoknyában hozta be nekem a kávét, néha mezítelenül is, és ahogy rám nézett, elégedetten bólintott és mosolygott, mert a szememen látta, hogy tetszik nekem, hogy tehát szép. De a fiacskánkkal, azzal a Siegfrieddel kínszenvedés volt az élet. Mindent, ami a keze ügyébe került, elhajított. Míg aztán egyszer, amint az Amsterdam szálló padlóján mászott, talált egy kalapácsot. És a nagypapa viccből egy szöget is adott neki, a kisfiú fogta azt a szöget, és egyetlen kalapács ütéssel beverte a padlóba. És attól fogva ez a kisfiú, míg a többiek csörgővel, mackóval játszottak, míg más gyerekek már futkároztak, ez a Siegfried a padlón csúszott, mászott, és addig üvöltött, míg kalapácsot nem kapott, és szöget, amit úgy vert be a padlóba, hogy öröm volt nézni. És miközben a többi gyerek már csacsogott, a mi fiacskánk még azt sem mondta, hogy mama, csak a kalapács meg a szög kellett neki, és amíg ébren volt, az Amsterdam városához címzett fogadó remegett a kalapács ütésektől, és a padlót a bevert szögek feje borította, és Siegfried jobb karja a kalapálástól olyan fejlett volt, hogy izmossága már messziről föltűnt. És valahányszor meglátogattuk, én mindig kiborultam. Mellesleg a kisfiunk sem engem, sem az anyját nem ismerte fel. Semmi sem érdekelte, csak az, amit végül mindig a kezébe nyomtak, a kalapács meg a szögek. De szöget csak utalványra, jegyre vagy feketén lehetett kapni.
Ahol csak lehetett, szögeket hajkuráztam, és a fiacskám a 6 centis szögeket egyetlen csapással a padróba verte, és én minden ilyen csapás után a fejemhez kaptam, mert már a születésekor láttam ezen a gyereken, ezen a vendégen, aki a fiam volt, hogy kretén, és kretén is marad, és hogy mikor a vele egyidős gyerekek majd iskolába mennek, Siegfried akkor kezd el járni, mikor a többiek kikerülnek az iskolából, addigra tanul meg Siegfried úgy, ahogy olvasni, mikor a többiek családot alapítanak, akkor kezd Siegfried megismerkedni az órával, és felhozza az újságot, és otthon marad, mert haszna vehetetlen lesz. Legfeljebb a szög beveréséhez ért majd. Így tekintettem tehát az én fiacskámra, és minden látogatáskor újabb, szögekkel keresztül kasul kivert szobát láttam. Megítélésem továbbra is helyesnek bizonyult, mert nem úgy néztem arra a gyerekre, mint a saját fiamra, hanem mint egy vendégre. Ám ez a parkettába ütött szögektől megszállott fiúcska, ez nem volt olyan egyszerű eset. A padlóba kalapált szegek egészen más értelmet nyertek, mert míg a légriadóra mindenki az óvóhelyre rohant, Siegfried örült és felragyogott az arca, míg a többi gyereknek tele lett a nadrágja, Siegfried csak tapsikolt és nevetett, és egyszerre úgy megszépült, mintha elhagyta volna a nyavajatörés, mintha agykérgéről leesett volna a hájog. És miközben hullottak a bombák, Siegfried egyik szöget verte a másik után egy deszkába, amit levittek neki a pincébe, és szinte nyerített a nevetéstől. És én, aki felszolgáltam az abesszin császárnak, örvendeztem, hogy jól lehet a fiacskám hülye, annyira azért mégsem az, hogy megjósolhatná az összes német város jövendőjét, mert én tudva tudtam ezekről a városokról, hogy mind úgy végzi, ahogyan a szálloda szobáinak a padlója. Vettem 3 kiló szöget, és Siegfried délelőtt kiverte velük a konyha padlóját, és délután, miközben ő a szobában csapkodta tovább a szögek fejét, én kín keservel húzigáltam a konyha padlóból a délelőtt beverteket. És titokban örültem, hogy Tedder Marshall szőnyeg bombázásai ugyanígy verik a földbe a bombákat. Pontos terv szerint, mert az én fiacskám is hajszál egyenesen, majd derékszögben verte a szögeket a padlóba. Újra győzedelmeskedett a szláv vér, és én büszke voltam a fiamra, mert beszélni ugyan még nem beszélt, de járni már tudott. Igaz, hogy erős kezében mindig ott volt a kalap.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Előjáték a Szaharában. Sába királynője az asztalnál ült és borotválkozott. De szokott káromkodni és pipázni is, ami királynőknél igazán ritkaság. Káromkodásra feltétlenül okot szolgáltatott a zsilettje. Ugyanis ez az egyetlen fegyver a világon, amely akkor veszélyes igazán, amikor elkopott az éle. Ilyenkor roncsolja, töri a bőrt, mindössze a szőr iránt nyilvánít némi kíméletet. A fentiek után bizonyára mindenki előtt kétségtelen, hogy Sába királynője férfi. Hogyan lehet egy királynő férfi? Mondjuk, ha úgy hívják, hogy Sába István, és a Sába név eszébe juttatja csúfolódó ismerőseinek a róla elnevezett királynőt. Erről az ókori hölgyről még La Grenelle erődjében is hallottak. Sábának nem kellett volna a csúfolódást tűrnie, mert mindenki tudta, hogy tavaly Marokkóban megverte a kantinost, akit előtte még soha senki nem tudott megverni. Csak az Úristen, mert a fél szemére hájogossá tette. Sába tehát alaposan rácáfolt a csúf nevére. Azonban került a kötekedést, és egy gúnynév miatt nem mászott bajtársai képére. Valaha Sába István a kecskeméti színtársulattól érkezett egyenesen Brestbe, anélkül, hogy a Vízkereszt című előadást lemondta volna. Színész volt. Nagycsontú, mélyhangú, jó kiállású fiatalember. Valamikor nagy jövőt jósoltak neki a pályáján, és most itt ül az idegen légió egyik helyőrségében, a legénységi hálóterem hosszú asztala mellett, ahol néhányan borotválkoznak. Reggel bizottság érkezett Marokkóból, Collidon kapitány vezetésével, hogy vizsgálatot tartson a tragikusan elhunyt Bradieu nevű közlegény ügyében. Ezért borotválkozott Sába. Ő is tanú, meg még hárman. Nem nagy öröm. Ezek is micsoda új módi dolgok, mondja az egyik örvezető a másiknak, hogy egy ilyen Bradieu kölyök meghal ebben az istenverte garnizonban. Mindenkinek lesz annyi esze, felelte elég hangosan a másik altiszt, hogy nem mártja be az őrmesterét. Közlegény sose jártassa a száját felettesére. Aki bajba keveri az altisztet, annak nem kell egy évig várnia itt a légióban, hogy valami nehéz szolgálatot sózzanak rá. Ezt jó hangosan mondták, nehogy a borotválkozó tanúk figyelmét elkerülje. Sába csak húzogatta a régi pengét, és torszképekkel igyekezett megfelelően feszült állapotba rögzíteni az arcbőrét. Ott ül a közelben Manuel is. Ő nem tanú, inkább áldozat. Öreg spanyol, az arca igen finom. Szinte régi festménynek tűnik az előkelő hosszú keskeny kecske szakállal, kétfelé hegyesedő bajusszal. A szenvedés a Szaharában, a légió nehéz szolgálata, mintha csak fokozták volna külsejének főúri finomságát. Elefántcsont színű magas homloka, beesett halántéka, de még az is, amikor verejték gyöngyözik az arcán, ha fáradtan lehunja. A lovakkorral kihalt öreg bárurakra emlékeztettek. Nagyon szerette ezt a kölyöknyi Bradieut, aki meghalt. Most ugráló léptek kopognak a folyosó kőkockáin. A pojác. És már is bedobban az illető, pontosan a lábhegyére, mint valami híres balettáncos nő, ha befejezi a szólóját. És azt mondja, hopp! A következő pillanatban fütyülve és dzsiggelve eldobja magáról a derékszíjat, a sapkát, és egy ugrással követi a holmikat. Már is az ágyán van, és zubbonyát gombolja. Közben csak úgy hasít a fütyülése. Örökké vidám, táncol és ugrál. Ez a pojác. Ő is díszruhába öltözik, mivel szintén tanú kihallgatásra megy. Elszakíthatatlan jókedvével ő tartja a lelket itt az emberekben, mert időnként akkorát nevet, hogy belerezdül valamennyi ablaküveg. Többen is vele nevetnek, mintha kis szellő fújna a sivatag felől. Élénkség röppent a pojáccal a füllett helységbe. Másodpercek alatt öltözik, feldobja a sapkát, és elkapja fejjel. Magára szedi a díszruhát, és villámgyors, roppant ugrással már is Sába mellé ül. ezzel nem viccel. Voltak éppen Manuel egészítette ki hármassá Sába és a pojác barátságát. Különböző nemzetiségű, természetű és korú emberek barátkoztak itt össze, a távoli La Grenelle helyőrségben, a Szahara fészkes közepén. A pojác orosz volt, és Gorcsev Ivánnak hívták. Manuel spanyol, és Sába a királynő, magyar. Ide hallgass, súgta Manuelnek a pojác. Szedd össze magad egy kicsit. Lehet, hogy rövidesen szükséged lesz minden erődre, öreg Manuel. És az ilyen vén lovag mutassa meg a légiónak, hogy nem könnyű kibabrálni vele.
1: Nem érdekel. Mi közöm a légióhoz? Bradyőt nem adja vissza senki.
0: Sába a szemével az ajtó felé intett. Kezdődik. Egy örvezető megáll az ajtóban, és nagyot rikkant.
2: Vigyázz! Kihallgatásra! Sába, Previente, Maturek, Gorcsev, utánam!
0: A négy tanú elindult az örvezető mögött. A két másik altiszt egykedvűen ott állt az ajtóban.
1: Végre is, mondta az egyik káplár a másiknak. Semmi sem történt. Nem az első eset, hogy valaki Afrikába hőgutát kap.
2: Én csak azt mondom, válaszolta a másik, hogy akit Afrikában bemártja az őrmesterét, hát az megütheti a bokáját.
0: Csak most érkezett díszruhában a vizsgálat főszereplője, Borodin őrmester. A két altiszt némán tisztelgett, az őrmester visszaköszönt, és továbbment. Lassú vízhangzó gongásokkal elnyelte lépteit a hosszú folyosó.
2: Bizottság! A kapitány, aki időnként egy láncol függő aranyszeruzával játszik, és két-két alacsonyabb rangú tisztül mellette.
0: Előttük zöld asztal. Háttérben szuronyos őr. Az asztal előtt egy sorban feszesen áll Previente, Maturek, Sába és Gorcsev. Jobb oldalt külön Borodin őrmester. A zöld asztal oldala mellett díszruhájában mereven sápadta. A vádlott. Szörnyű hőség. Mindenki siet. A kapitány egymásra dobál néhány iratot, egyikből olvasgat, végül száraz hangon odaszól a felsorakozott legényeknek.
3: Ti Bradyővel együtt voltatok az árkában, amikor meghalt. Kihallgatlak benneteket? Mert az a gyanú, hogy ez a közlegény szabálytalanság áldozata lett. Previente? Parancs? Lép ki!
0: Dobbanás!
3: Mondott neked valamit Bradyő a halála előtt, ami az ügy kivizsgálása szempontjából fontos lehet?
1: Nem nagyon társalgott az halódás közben,
0: felelte habozva Previente.
3: Hirtelen halt meg?
0: Vállat vont.
1: Panaszkodott, hogy görcse van. Azután hátra csapta a fejét, még hörgött, és így történt.
0: A kapitány rácsapott az asztalra.
2: Világosan beszélj! Tudod, hogy miért volt rosszul? Igen vagy nem?
1: Mit tudhassam én? Délután behozták, és este már meghalt.
2: Úgy. Na jó, gyerünk tovább. Maturek.
3: Gyere csak egészen ide elém. Hallottad, amit a bajtársad mondott?
1: Igen.
3: És te is ezt tapasztaltad?
2: Ne gondolkozz, de bitang, mert kiköttetlek.
1: Hát, az is volt, hogy a Sába kopogott, és bejött Gorcsev az őrségről is.
3: Sába, hallottad az előző vallomásokat, és megértetted?
2: Igenis.
3: Igazat vallottak eddig?
2: Nem, kapitány úr.
3: Amit ezek vallottak, az az első szótól az utolsóig hazugság. Szerinted mi történt Bradyővel?
0: Borodin őrmester eljárása okozta Bradyő halálát. A kapitány szeme lassan összevonódott, és a hangja kemény suttogással csapott le.
2: Previentes Maturek közlegényeket fegyelmi úton szigorúan megbüntetni. Erről jelentést kérek. Sába, szerinted miért lett rosszul Bradyő?
3: A büntetés miatt. Szerzsant Borodin parancsára 45-ször körülfutotta az erőd udvarát esős évszakszerű teljes menetfelszerelésben.
2: Maraj!
0: A kapitány ismét összehúzta egyik szemét. A többi tiszt is hüledezve nézte a festő díszruhában halott halványá vált Borodint.
2: Folytasd!
3: Bradyő a futás után hozzánk került az árkába, és nyomban látszott, hogy napszúrása van. Eleinte saját vízadagjainkkal mostuk, Maturek, Previente és én. Később az őrségnek zörgettem, meg Bradyő önkívületben énekelt, és lázas piros volt. Korcsev benézett, majd elment, és visszatért azzal, hogy Borodin örmester úr nem adott utasítást a beteg Bradyőre nézve.
2: Azt állítod? Kérdezte halkan a kapitány, hogy az örmester eljárása okozta Bradyő közlegény halálát?
3: Igen, mert ez az igazság.
2: Jól van, fiam.
3: Korcsev?
2: A pojác kilépett.
3: Parancs!
2: Szerinted is Borodin örmester idézte elő Bradyő halálát? Kérdezte a kapitány.
3: Na hát,
2: csodálkozva körülnézett.
3: Hát dehogy kérem, szó sincs róla.
2: Nem tudsz arról, hogy Bradyő körbefutott az udvaron?
3: Dehogy nem.
2: Azonban éppen Borodin örmester volt az, aki váltig intette, hogy tartózkodjék az ilyen gyerekes futkosástól a rekkenő hőségben.
3: Vigyázz arra, amit mondasz!
2: Kérem, kapitány úr, szólt mentegetőző mosolyjal,
3: én így láttam.
2: Az is igaz, hogy amikor kopogtattak értem, én is láttam, hogy Bradyőnek fényes a szeme. De azt hittem azért, mert állandóan lelkesen felhevül, ha szeretett örmesterünkre gondol.
3: Nálam is így van.
2: Hallod, ha itt egy szót elfertítesz, hát nagyon megütöd a bokádat.
3: Hát a káplán meg ugyanezt mondja a bokámra, ha nem teszem. Így az ember nem tudja, mi a helyes eljárás, ha félti a bokáját.
2: A kapitány megértette. Felugrott és csapkodta az asztalt.
3: Zserolhat nagy! Ezt a káplárt 24 órán belül egy sivatagi büntető századhoz vezényelni. Hallgasson!
2: Rivalt most Borodin örmesterre, aki szólásra jelentkezve kilépett.
3: Majd idejében módja lesz rá, hogy védekezzék. Korcsev, beszélj komolyan, mert megjárod.
2: Szóval?
3: Sába vallomás a helytálló?
2: Hamisan vallott, kérem. Én elmondtam neki később a továbbiakat. Borodin, szeretett felettesünk, azt is megtiltotta, hogy vizet vigyek Bradyőnek, amikor meglátott a kulaccsal.
3: A kapitány felállt. Örmester, maga orámban, a haditörvényszék előtt előadhatja majd a védekezését. Most csak arra feleljen, gyűlöli-e valamelyik tanú magát?
2: Igen, mondta Borodin.
3: Sábát kurtavassal büntettem, mert kiállt a sorból és feleselt.
2: A kapitány feltette a sapkáját, és hóna alá csapva az írásait, odaállt Sába elé.
3: Keményen nézte.
2: Miért kaptál büntetést?
3: Szerzsán Borodin azt mondta gyakorlatozás közben a szakasznak, hogy ostobák vagyunk. És még az apáink köz sem volt olyan katona, mint amilyen ő. Erre jelentettem az őrmester úrnak, hogy az én apámnál külön katona senki sem lehet.
2: A kapitány felkapta fejét.
3: Úgy, és mit tett a te apád, ami szerinted felülmúlhatatlan katonai teljesítmény?
2: Elesett.
3: Hökkent kissé ünnepélyes csend lett.
2: Szava!
3: Bólintott tűnődve a kapitány.
2: Ez a teljesítmény nem ritka, de csak ugyan felülmúlhatatlan.
3: És kezet nyújtott Sábának. Ezzel befejeződött a vizsgálat. Borodintól később a haditörvényszék megvont két rangfokozatot. A káplárt büntetőtáborba vitték, és a bizottság rendületlenül folytatta az útját, és amerre a bizottság útja vezetett, mindenfelé sokan elszöktek. Donald, az angol veterán, aki tizedik évét szolgálja a légióban, és mindenféléről alaposan tájékozott, arról mesélt a kantinban, hogy mit akar ez a Pipettin örmester, aki Borodin helyett jött Gorcsevvel, Sábával, sőt Manuellel is, azért, mert ez a barátjuk.
4: Na majd értitek ti ezt mindjárt,
3: szólt Donald, és előre könyökölt pipázva.
4: Na, az a kérdés, hogy van-e köztetek olyan,
3: aki már megverte a feleségét.
2: Sokan jelentkeztek.
4: Én már az öcsém feleségét is megvertem,
3: mondta a kantinos szerényen, mert sohasem volt 72 természetű. Donald megszámolta őket.
2: 1, 2, 3, 4, 5, te meg 2 számítasz a sógornőddel, az 7. Ti vörösbort fizettek, mert az okai vagytok mindennek, ami Gorcseppel, Manuellel meg a királynővel történik.
0: A felháborodás vihara zúdult Donáldra, különösen a kantinos részéről.
2: Nem szórakozásból verem én a nőket, hogy fizessek érte, kiáltotta idegesen. Ha nem, hát nem, mondta Donald, és vállat vonva állta a vihart.
0: Végül is a megbélyegzett egyének fizettek. Rajtuk nem maradjon ez a csúfság.
3: Az ősz harcos előbb ivott, azután két felé törölte a bajuszát, végül lenyomkodta pipájában a lazán parázsolt dohány, aztán komótosan kezdte.
2: Hát ez a folytonos vizsgálat, meg inspiciálás, ami itt van mostanában az altisztek miatt, amint hallottátok, még a siva tagiaknál is, nem egyéb, mint ama találmány, hogy te elvered olykor az asszonyt, pedig szereted.
4: De mennyire szeretem,
3: mondta a kantinos,
2: és mégis elvered.
4: De mennyire elverem,
3: bólogatott őszinte részvédtel.
0: Na hát, ez az eset van most Afrikában, a tiszt meg az altiszt között. A ménk csapja ebben a szódásüvegbe. De hát, egy szóval, egészségetekre.
3: Itten arról van szó, hogy az altisztek az idegen légió fennállása óta a legfontosabb katonák Afrikában.
0: Na te miért?
3: Mert az volt szokásban még akkor is, amikor én ide kerültem, hogy tisztnek csak büntetésből vezényeltek katonát a sivatagba. Fiatal hadnagyokat, a női botrányuk volt, sok adósságuk, ittak, meg másefélét csináltak. Akkor áthelyezték őket Afrikába. Itten boldogan adták át minden szolgálatukat az altisztnek. A légiós őrmester elsőrendű katona. Mindenhez ért, elszámolástól a beduinok elleni harcokig.
4: Na hát, így lett az egész világon a legionárius őrmester valóságos fogalom.
3: Vele kellett jóban lenni, ha Afrikában valamit akartál. Na, aztán jöttek ezek a modern idők, a rádióval, a repüléssel, meg hogy nem lehet ütni a legionáriust. Szóval, Edison megtette magáét. Itt is egyszer divatja lett, hogy mennél nehezebb a szolgálat, annál jobb tiszt kell hozzá. Ide a légióba nem fiatal párizsi hadnagyocskák jöttek, táska gramafonnal, meg alkoholizmussal, hanem olyan fajták, hogy túltettek mindenféle benszülött nyelvben, stratégiában és szervezésben az altiszten. Harcban meg is értik egymást a legionáris tiszt meg az altiszt. Csak ez a hagyomány van közöttük elmérgesedve. A régi időket fenntartó legionáris örmester, aki korlátlan úr a legénységen és az alárendelt légiós altiszteken, ez meg a mai tisztek nem tetszik. Itt elhallgatott, és elgondolkozva markába verte a pipáját.
4: Hát aztán?
3: Kérdezte a kantinos.
4: Hát aztán ez olyan, mint amikor te elmész bevásárolni,
3: de előzőleg odasózol a feleségednek, ő aztán mérgiben összetör egy tányért.
4: Igazat lehet, de ha egyszer meg

Megpróbálom, bólintott a kantinos. Hihetetlen, hogy mi fogy itt tányérba. Korcsev és Sába bejöttek a kantinba. Nyakik sárosan. A tevei stálót tisztogatták. Neztek, mondta Donald halkan a körötte üldögélőknek. Ehol a törött tányérok. A végzett Borodin ügyével indult el csodálatos útjára. Amikor elkezdődött a kibabrálás, Borodinról nem esett szó. Csak épp hogy jön Pipettin, és természetesen szemlét tart. Kötelessége. Na, most feltűnik neki, ez meg az. Milyen ez a gomb? 4 nap, Salle de Police. Maga nem tudja, hogy munkaruhához is kell derékszi? 3 heti kimenő és postaelvonás. Hé, öreg spanyol! Elejtette a gépfegyver állványt, ezért estig őrsége van a sivatagi kútnál. És így tovább. Ki szólhat ellene? Csupa szabálytalanság a légióban. De az Altisz csak akkor látja, ha akarja. A híres kaland pontosan ama délutánra kezdődött, amikor a királynő befejezte szolgálatát az istálló tisztogatásával, aztán Korcsevvel együtt bejöttek a kantinba. Piszkosan, elkeseredetten. Egy szóval komor hangulatban voltak. A legkegyetlenebb fájdalmat a sokféle nehéz szolgálat vagy lesújtó büntetéseken túl az állandó posta elvonás okozta. Levél érkezik Afrikába, a La Grenelle erődbe, és 2 hete hever az irodában. A címzet nem kapja kézhez. Mit gondolkozol? Förmett Gorcsev a barátjára, és oda telepedett. Elszökünk, különben megölnek. Sajnos nem tehetem, felelte a királynő. Mit csinálja? Nem vagyok jó szökevénynek. De te kísérelt meg? Végre is nekem nincs senkim, és mindegy. Neked csak van valakid. Na, feleség, gyerek, meg ilyesmi, felelte könnyedén. De ebbe a tréfába mégis belekomorodott az arca, és ott hagyta Sábát. Később lement a gyakorlótérre, megkeresse az ezredírnokot, szorosan mögé állt, és a fülébe súgta. Öngyilkosság készül az erődben. Mi? Hallja, ha bolondozik vele, hát megjárja. Psszt, láttam magát éjjel a kantin mögött. Csak is az ablakból vagy a holdból léphetett az útra. Ha szólok a kantinosnak, ebéd után megöli magát, mérget vehet rá. És ez jobb is, aránylag gyorsabb és enyhébb halál. Mert a kantinos a sörös csappal öl. Kínos, leghelyesebb a főbe levi magát. Jobb üzlet, mert ez a sörösabb dolog. És búsan legyintett. Még akkor is rossz erre gondolni, ha maga az áldozat. Megmondja, hebegte a kantinosnak, hogy én... Nem vitás. A posta elvonás nagyon dühít. Az is lehet, hogy a kantinos egy trancsírozó bárdal jön. Menjen a mosoda mögé, maga csirkefogó, sziszegte a tizedes, hozom a leveleit. De maga titokban tartja, hogy kilesett. Tudja mit? Hogy ne kelljen sokszor fáradnia, hozza mindjárt a királynő és Manuel leveleit is. Ez esetben aludjon ebéd után a kantinos. Na, fel a fejjel, öregem! Képzelje, mennyivel rosszabb a levélhordónak! 5 perc múlva nála volt mindhármuk postája. Korcsev 2 levelet kapott. Manuel és Sába egyet-egyet. Először a magáét azt pontotta fel, amit a húga írt. Most senki sem nevezte volna pajácnak, amilyen komoly volt. Drága Iván, beköltöztem a Boulevard Saint-Honoré szomorú házába. Ahogy már a múlt hónapban jeleztem, szó sem lehet arról, hogy visszatérjek a nénihez Londonba. Csodálom, hogy gondnokod, ez a Vanek úr, érdeklődésedre nem írta meg a helyzetet. Pedig tőle bérelem a szobát. Azt hiszem, te eltúlzod a nizzai esetet, de szót fogadok, és kívánságodra még ő előtte is titkolom, hogy a hugod vagyok. Nedda Harloff néven élek Párizsban, és Vanek úr nem sejti, hogy valaha hallottam a Gorcsev nevet. Nem értem türelmetlenségedet, amiért Vanek úrtól nem kapsz értesítést. Vanek úrnak elhinnéd, hogy jól vagyok, és semmiben sincs hiányom? Nekem is elhiheted. De te, Iván, komolyan írjál nyomban, ha nélkülözöl. Tudom, hogy nem rendelkezhetsz most a pénzed felett.

0: Nátyuska tegnap átutalt Londonból pénzt, és mellékele 200 frankot. Vigyázz magadra, és kérlek nagyon, ne rohanj bele minden eszeveszettségbe, őrülten, ahogy szoktad. Csak ezért az egyért aggódom. Nagyon sokszor csókollak. Netta. Nagy gyakorlat a Szaharában. Mikor az első számú legvegyesebb brigád elérte a sós mocsarat, körülbelül 150-en voltak. Köztük egy különlegesen képzett síjelő járőr is. Volt golyószóró, gépfegyver, sőt egy három állványos távcső is háromszögeléshez. És az öszvértaliga. Ez az alantas állat a heveder körül szorgoskodó ideges feltalálót, mintha értette volna régebbi célzásait, és mostanáig tartogatta volna bosszúját, felrúgta. Ezután megkezdődött a haditanács, amely végül is úgy döntött, hogy egy Gubob nevű hajdalefokozott örmester, Klausner és Marion vegyék át az irányítást. Nyilvánvaló volt, hogy át kell vágniuk akárhogy is a sotton. Csúnya mulatság lesz. A sós mocsáron túl elérik a műutat, és ott kieszelnek valamit. Lesz, ami lesz. Megalkuttak az arab vezetővel, aki óva intette őket az úttól. Megbízható átjáró nincs, csak valószínű ösvények. Dietrich a szenegáli vadászok hadnagyának uniformisában és a csendőrjárőr korbácsát sóhogtatva közölte az arabbal, hogy az említett körülmény számukra közömbös. Előre. Kegyetlen út volt. Egy ló és az utászok tüskés drót szerelvénye, amit a büntetés csökkentése miatt hurcoltak magukkal, elmerült. Pullover próféta vitatkozott a vezetővel, hogy jobbra egy másik út alkalmasabb. Rálépett és mutatta, hogy milyen kemény a sóréteg. Aztán nyakig elmerült. Kötelekkel és hevenyészett gerenda szerkezettel sikerült a fulladás elől megmenteni. Rettenetes köhögésre ingerelte őket a szélvihartól kerekedő porttölcsér. Szitkozódva, jajgatva, botladozva és csörömpölve, de mentek, és hajnalra elérték a sivatagot. Sohasem hitték volna, hogy egyszer még valamennyien azt kiáltják: végre újra a sivatagban vagyunk. Egy homoktollaszon keresztül majd elérnek nyugat felé, és nincs semmi baj, magyarázta az arab vezető, és elindult visszafelé a borzalmas úton. Dietrich és Gubov indultak fel elsőnek az előttük meredező magas dombra. Előzőleg valaki már integetett fentről. Ezen jót röhögtek, mert bald kézzel telefonkagylót tartott a füléhez, jobb karját a magasba emelte, mintha hátrafelé intene. Jól van, öregem, elhisszük. Ezred írnok voltál, és elhoztad a telefonkagylót, hogy ne büntessenek szigorúan. Ez fog csodálkozni, ha vasra veretés helyett kiröhögtetése következik. Legalább négyen lehetnek az istenották, mert a harmadik dombról is feltűnik egy pasas valami póznával. Erre vízből rá irányítanak egy golyószórót. Dietrich és Gubov felérnek a dombra. Aztán kis híján leesnek róla. Messze, amíg a szem ellát, véges végig a Szaharának ebből a mély völgyszerű deflációjában egy egész hadsereg, ezer meg ezer katona táborozik. Tevék, sátrak, szekerek, nyüzsgés, és már nem lehet elkerülni. Néhány lépésnyire előttük egy tiszt és néhány altiszt közeledik. Mindenfelől trombitálnak. Megelevenedik a roppant tábor. Mindenki áll. Sehol egy szurony, és a tiszt most a domb alján meglengeti a fehér zsebkendőjét. Aztán felkiált. Megadjuk magunkat! Állnak. Gubov azt mondja Dietrichnek. A homokviharban eldugult az egyik fülem, és esetlenül vigyorog. Úgy hallottam, mintha azt kiabálták volna, hogy megadják magukat. Azt mondja, remegi döbbenten Dietrich. Most ér oda Pullover próféta, és Delvett a sítalpakkal. Mi van? Kérdezi Delvett. Azt mondja, feleli kisé pislogva, hogy megadják magukat. Pullover végignéz a földjön, elismeréssel és csodálattal, aztán ezt súgja maga elé bólogatva. Ez igen. Ennyi szökevény. Közben a tiszt visszament, mindenfelől trombitálnak, a katonák fehér zászlókat tűznek ki, és magasba emelik a kezüket egyszer, kétszer, háromszor. Trovacsek megcsípte a karját, lidérc nyomásszerű érzés szorítja a mellét. Nem értem, kérdezi idegesen, ezek azt akarják, hogy bekísérjük őket valahová? Közben többen is odaértek, míg végül azt mondja az egyik. Hülyék! Nagy gyakorlat van! Velük aztán már nem törődnek. Közben a marsal lefolyatta a gyakorlatot, leszerelték a tábort, és elvonulnak. Percival őrnagy a sátorban ült, és adjutánsával beszélgetett. Rossz kedvű volt. A hadgyakorlat sem jelentett több szerencsét számára, mint ami eddig akadályozta a pályafutását. Nem bírta úgy kitüntetni magát soha, mint a kevésbé tehetséges, de régi rutiniék. Neki igazi harc kellett volna, ahol tűzzel, lánggal, jól kiválasztott vakmerő kis csapattal, merész, modern ötletekkel bizonyíthatja rátermettségét. Kérte, hogy adjanak egy hadosztályt, bízzák meg a szenegáli lázadók ellen indítandó hadjárattal. Majd ha ezredes lesz, és akkor is előbb a vezérkarhoz kell kerülnie. De hát semmiféle pereputja nem tud a tábor szerdagy lányaival teniszezni, és a kormányzói teákon feltűnni holmi vidám pletykákkal. Igaz, hogy írt két könyvet a modern harcászatról, amit Európa, sőt Dél-Amerika katonai körei is nagyszerűnek találtak, és átvették a módszereit. De Franciaországban csak legyintettek. Mit irkál ez az őrnagy? Tudjátok melyik? Az a hosszú sovány, aki mindig olyan ünnepélyesen és drámaian járkál. Az írni szokott. Te hitted volna? Ki volt már próféta a saját hazájában? Mohamed. De az Törökország. Európa és Dél-Amerika Percival elgondolásait meghonosította. Franciaország nem. A prófétának lehet mindenfelé hazája, de ő a saját hazájában kíván az lenni. A próféta már ilyen. Mehet Brazíliába vagy Spanyolországba, ha megértő bajtársakat keres tragédiájához.
1: Az ördög tudja, hogy van az ember vele.
0: Mégis mindig itt döngeti az előítélet ércfalát puszta kopogyájával, mivel őt nem érdekli csak ez a konok és gunyoros nép. A kedvetlen őrnagy búsan ült. Maga sem tudta, hol csinálta a hibát. Korrekt viszonyban volt feletteseivel, klubtársaival, és mégis. Miféle láthatatlan akadály áll előtte? Miért halkulnak el a nevetve beszélgetők a közeledik? Miért fogadják kissé keftelenül, és már eleve kevés jó indulattal az ötleteit? Egy spáhi tiszt érkezett és jelentette. Gerson a lezedes úr váratlanul rosszul lett, összvért aligán hozták idáig, tisztelettel kérünk egy gépkocsit, hogy beszállítsuk Kolombezsárba. Az őrnagy nyomban kisietett. A vidám, csinos spáhi kapitány nevetett. Kint végighallgattam szegény Percival keserveit. Nem akartam megzavarni közben. Akarsz konyakot? Nagyon. Először látták egymást életükben, és már is megbarátkoztak. Percival puszta jelenléte ezt lehetetlenné tette volna. A cigarettám is elfogyott a mindenit, mondta a spáhi tiszt, és a másik készséggel ment a sátor hátterébe egy dobozért. Megbocsás, de egyedül hagytam a sebesültet, mondta Sába. És visszasietett Gorcsevhez. Levette a zubbonyát, és odaadta egy legénynek. Ez kiakasztotta a sátor elé tisztítani a szép, vérfoltos, alezredesi zubbonyt. Most Sába a pojáctól egy lezárt, ötpecsétes borítékot vesz át, amelyen ceruzával ez áll. Sába? Halálom esetén felbontani. De már nincs ideje. Belép az őrnagy. Milyen minőségben jártak erre az alezredessel, mielőtt megsebesült?
2: Egy igen fontos...
0: Sába nagyon elpirul. Nem tud szemtől szembe hazudni. Eszébe jut, hogy az aktatáskájában Hagebeck Ervin művét őrzi.
2: Egy lényeges egészségügyi reform bevezetéséről van szó. Azt tanulmányoztuk. A háborús profilaxis terén a Vörös Kereszt Letartóztatom, mondta az őrnagy.
1: A kardját!
2: Sába egy pillanatig döbbenten áll. Nem hallotta? Azt mondtam, hogy adja ide a kardját. Szó nélkül átadta a kardját. Az őrnagy kinéz. Mivel Sába főhadnagyi uniformisban volt, intézkedett, hogy a tábori csendőrség századosa jöjjön ide egy tiszti járőrrel. Mi van az aktatáskában? Hagebeck Ervin doktor katonai műve, amelynek tanulmányozását említettem. Lefoglalom. Az őrnagy elvette a táskát. Kicsoda a sebesült és kicsoda maga? Szökött legionáriusok vagyunk. Külön váltunk attól a nagy csoporttól, amelyet már régen köröznek. Miért jöttek maguk ketten erre? Hát annak ellenére, hogy szökevények vagyunk, lázadó arabokat tettünk ártalmatlanná, és átadtuk őket Bubalemben. Ott az orvos közölte, hogy a cimborán meghal, ha nem részesül megfelelő kezelésben. Ezért külön váltunk, míg a többiek más menetirányt választottak. Az őrnagy nézte.
3: Maga csak azért jött erre, hogy belefusson a hatóságok sűrű hálójába? Mert ez a cimborája megsebesült, és ápolásra van szüksége?
2: Ezért jöttem, de ez természetes, őrnagy úr.
3: Igen.
2: Bólogatott, és előhúzta a cigarettatárcáját. Miért szöktek meg az ilyen látszólag egyenes és derék fickók, mint maga?
3: Mivel a tiszti bizottságok eltávozása után más eljárásra nincs lehetősége azoknak, akik igazat vallottak, mint megszökni az altiszti szigor elől, vagy belehalni a 24 órás szolgálatba, sivatagi felderítésbe, istálló és börtöntisztításba.
2: Szóval?
3: Igen, erről hallottam.
2: Tehát maguk?
1: Nem fejezte be, gondolkozott.
2: Aztán kinyitotta a tárcáját, és adott egy marék cigarettát Sábának.
3: Köszönöm, őrnagy úr.
2: Szeretném, ha a hadbíróság betudná ítéletébe ezt a feltétlenül figyelembe vendő enyhítő körülményt, amely inkább igazi katonához, mint szökevényhez méltó. A bajtársiasságát. Gondom lesz rá, hogy ez a tette ne maradjon titokban az illetékesek előtt.
3: Köszönöm, őrnagy úr.
2: Mit tett ön Lármantyé ezredes úrral?
3: Ha valamit tettünk neki, az csak tisztelgés lehetett, őrnagy úr. A nevét most hallom először.
2: Oktatóira jellemző. Lármantyé ezredes az egyetlen katona, aki a világháború alatt Gallipolinál francia tiszt létére egy haditénye miatt első osztályú török érdemrendet kapott. Ez van a zubbonyon itt a sátor előtt. Ez a zubbony tehát Lármantyé ezredesé?
3: Valami hasonló kitüntetés ezt is megilleti.
2: Annyira beteg szegény, hogy szerintem nyugodtan rátűzhetik az első osztályú félholt kitüntetést.
3: Az őrnagy kinézett a sátor elé, hogy jön-e már a csendőrszázados. Helyette futva érkezett a telefonos tiszt.
2: Őrnagy úr, gratulálok! A nagy gyakorlatot lefújták. Ruffmarsal személyesen érkezik, hogy kezet szorítson önnel. Boldog vagyok, hogy elsőre gratulálhatok. Mi van?
3: Az őrnagy szédelgett, de már is jött, félig borotváltan és lihegve egy ezredes.
2: Ember, hogy történt? Gratulálok! Nem kétséges, hogy karriert csinálsz. Vezényleted alatt, őrnagy úr, bennünket indítanak a szenegáliak ellen.
3: Odakint zaj, trombita, zörgés. Az őrnagy áll, és nem érti, és szédül. És egyszer csak egy különösen recsegő, ilyetten felharsanó trombita fegyverbe szólít mindenkit. Három jéghideg vezényszó harsog, és termett csend. Törzskarával megjelenik az ősz marsal személyesen.
2: Gratulálok! Önt eddig érthetetlen módon mellőzték. A könyveit még ma elolvasom. Érthetetlen, hogy eddig nem olvastam.
3: És ünnepélyesen folytatja, jól megnyomva ezt a szót.
2: A lezredes úr, az ön áthelyezése a velőkához befejezett tény, és megbízatása a szenegáli hadjárat vezetésére nem kétséges.
3: Csodálatos elgondolás és páratlan teljesítmény. Tódítja az egyik tábornok, hogy a jobb szárny látszólagos támadása közben előre dobott egy csapatot a sós mocsáron keresztül, és így három hadosztálynak a hátába került.
2: Lefolyattuk a gyakorlatot. Háború esetén nem kétséges, ahogy ezt remek művében különben is írta, hogy az aránynak kis egységekkel akár egy teljes hadsereg utánpótlását megbéníthatja, ha a hátunkba kerül. Ha most háborúban, ugyan három hadosztályt megsemmisített, és visszavonulásra kényszerítette az ellenfél csonkaszárnyát. Ez a megállapításunk hadműveletéről. Én is gratulálok. Elvonultak. Az őrnagy kettesbe maradt Sábával. Érthetetlen. Érthetetlen. Hebegte. Őrnagy úr, engedelmével rosszul emlékszik, ha nem tudja, miről van szó. Egy álcázott különítmény átvágott a sós mocsáron, hogy tartsa a sat túlsó oldalán az állást, amíg nagyobb kötelékek követik. Az őrnagy úr könyvében ez előfordul. Én ezt nem írtam, hebegte az őrnagy. Az a fő, hogy én olvastam, felelte Sába. Minden esetre jó lesz megírni. És mivel 150 emberem remélem megszabadult időközben, az én helyzetem pedig reménytelen, kérem elvezetésemet. Az őrnagy taprengett. Ez ugyan homályos ezzel a sós mocsáron átvágó alakulattal, tüzérségi fedezet, légvédelem és minden egyebek nélkül, kitéve az ellenfél megsemmisítő fölényének, hogy lehet tehetséges ember, szóhoz jut most, és nem hullik annyi vér Szenegáliában, ha rábízzák. Beszéljen világosan, kiáltott Sábára. Szökevények vagyunk, vagy 200-an. Én a sebesült bajtársamat kórházba akartam juttatni, és a többi átvágott a sós mocsáron. A Monsieur le Maréchal ezeket regulális csapatnak vélte, és lefújatta a gyakorlatot. Ha őrnagyul intézkedik, ezt a bűnt még levehetni a nyakunkról, és a gyakorlatot folytathatják. Álltak. Az őrnagy nézte az aktatáskát, a sebesült halkan nyögött, és belépett a csendőrszázados. Parancsolsz, kérlek! Az őrnagy egyikről a másikra nézett, és csendesen ezt mondta. Szeretném, ha intézkednél, hogy a főhadnagy úr a sebesülttel kórházi autón nyomban elinduljon Kolombesár felé. És elsietett. Sába délután elolvasta Pajácz rendelkezéseit, írásait, hogy teljesítse, amit lehet. Nyomban tevét szerzett, és eszeveszett galopban nekivágott, hogy elérje társait. Este érkezett meg. Fiúk, kezdte, most valamennyien megadjátok magatokat. Óriási zaj támadt. Megőrültél, ezért jöttünk idáig. Igen, igen, hallgassatok meg. A Pajácz nem volt közlegény. A titkos szolgálat embere. Most tudtam meg csak a kórházban, hogy főhadnagy. Csendet kérek! Az volt a megbízása, hogy összeterelje a szökevényeket egy csapatba. Bebizonyítsa, hogy jó katonák. És együtt legyenek azok, akiknek közös vallomása letörheti az altisztek önkényét. Most valamennyien megadjuk magunkat. Hadi törvényszék elé kerülünk, és úgy tudom, a szökésért, mivel feletteseink ezt előre látták, nem kapunk szigorú büntetést. De ennek a csapatnak a vallomása világosságot fog deríteni arra, hogy a tiszti küldöttségek előtt őszintén beszélő katonák ellen az altisztek hatalmaskodnak. És este a győztes csapat, amely foglyul ejtette a gyarmadi hadsereget, mégiscsak megadta magát. Büntetésük enyhe volt, és azt is felfüggesztették. Mondják, hogy Gorcsev akciója a Kaszba ellen szintén nem volt egyéni. És valahogy úgy történt, hogy Sábát kiszuperálta a légió. Az őrnagy, aki időközben áttanulmányozta a jegyzőkönyveket, a vezérkara élén érdeklődéssel vizsgálta az első számú legvegyesebb brigádot, amint az hadirendben, elől a vasutasok és levélhordók, hátrában vöröskeresztesek, sebesültek tűzoltók, valamint a műszakiak a síjárőrrel felsorakozott. Az őrnagy az alakulat elé lépett. Kérem, meggyőződtem róla, hogy maguk egytől egyik derék katonák. És a maguk magatartása meg fogja akadályozni, hogy éppen az ilyen katonák a jövőben szökevények legyenek. Néhány gazember szabályzat ellenes magatartása csak az önök szökése és bukása alapján volt leleplezhető.
3: Nem lehet tudni, hogy most még mi következett volna, mert megjelent a kaszbában vizsgálatot folyosító ezredorvos, két ujjával megigazította csíptetőjét, és így szólt. Gebek Ervin, lépjen ki! Az ezredorvos kis híján hagyat esett, midőn igen feszesen és előirányszerűen kivépett eléje egy levélhordó. Ön, kérem szépen, mondta végül, és egész közelről nézte, mint valami csodabogarat. Ön, kérem, levélhordó? Nem vagyok levélhordó. Ebben a jelmezben kellett szöknünk, és ezt sajnos egy postáról raboltuk el, de semmiféle kézbesítés részünkről nem történt. Ön orvos? Igenis. Hát kérem, az ön munkáját a háborús sebészet, vörös keresztes profilaxisáról az én ajánlatomra a hadügyminisztérium elfogadta, és organizálás céljaira önt is igénybe fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy leszerelhet. És igen szép pénzösszeghez jut, ugyanis hallottam ezt a művét felolvasni. Pullover proféta még a sós mocsaraknál lelépett és áthajozott Európába. A pojác még sokáig feküdt élethalál között, és amikor magához tért, megtalálta Sába levelét. Iván, Párizsba megyek. Manuel vallomását a vörös füzet végén a jegyzeteim közé írtam, megőrzöm a számodra. Sába. Gorcsevet előléptették és kitüntették, majd felgyógyulása után saját kérelmére szabadságolták, és ő a legrövidebb úton sietett Párizsba. Párizsban. Már csak egy ajánlólevél maradt a zsebemben, és tovább róttam eredménytelenül a párizsi utcákat. Megtanultam azt, hogy az ajánlólevelek tartalma fordított arányban áll azok hasznosságával. Mint ágyra járó, albérlő vagy mint megtűrt vendég igyekeztem eddig helyet szerezni ebben a minden fiatal művész titkolt vagy bevallott vágyálmait megtestesítő városban. De hát tulajdonképpen miért is utaztam én Párizsba? Talán ha tudom, hogy miféle őrületbe visz ez a vonat, leugrom róla valahol a külső pályán. Budapesten én még azt hittem, hogy azért utazom Párizsba, mert 23 éves vagyok. Író, vőlegény és megszállott. Hogy miért kell ehhez Párizsba menni? Ez, remélem, végtelenül egyszerű. Szakított a mennyasszonyommal, Pataki Máriával. Illetve mennyasszonyommal, Pataki Máriával és velem szakított az élet. Valami tagadhatatlanul, elárusító nőszerű állásba lépett. Természetes, hogy a hosszú esti beszélgetéseinek befellegzett, mert Mária naponta korán kelt. Korán kelni, fél árulás. Aki korán kell, az aranyat akar lelni. Nem? Aki aranyat lelne, az gyanús, mert szívesen válna tőkepénzessé. De kire lehet az ilyesmit rábizonyítani? Ne vádaskodjunk vaktában. Annyi bizonyos, hogy egy napon Mária így szólt hozzám. Mondd, Péter, te hogy képzeled a mi dolgunkat? Azt hiszem, te jól fényképezel. Én talán egy lapnál. Egy fotóriporter. Mert te nem vagy hírlapíró. Értelek, Mária. Feleltem nyers, kacagás helyett, melodrámai egyszerűséggel. Mit értesz? Hát élni csak kell valamiből. Lakni is kell, és enni is. Azért még lehet írni. Mit feleljek erre? Lakni is, enni is, írni is. A hölgy nem tájékozatlan annyira, hogy ezt az állítását jó hiszemű tévedésnek tekinthessem. Párizsban időző barátaim egyike, Kárpát René megírta nekem közben, hogy itt most valami van a levegőben. A csendes Mikádó hotelben lakom, írta, és komponálok. A te helyed itt van. Most itt vagyok Párizsban, és Kárpát szerint valami van a levegőben. De őt nem sikerült megtalálni. A Mikádó szálló portása kisé idegesen közölte, hogy Monsieur Kárpát már nem lakik itt. Hát hol lakik? Kérdem. Azt nem tudom, feleli, de őt is érdekelni. Mivel ez még a 20-as évek Párizsa volt, amikor a bohémok és a szállodaportások feszült viszonya természetes kapcsolatot jelentett, kissé fejbe ütött az ügy. Hová menjek? Most, amikor tevékenységemre nézve, utolsó ruhadarabjaim eladásával foglalkoztam, megláttam Bükk Ivánt, a műtörténészt. Kollégám. Ugyanabban az ifjúsági csapatban jobb szélsőt játszott, ahol én balhalf voltam. Halló! Kiáltom vidoran.
4: Szervusz!
3: Feleli részvéttel.
4: Van lakásod?
3: Mai nappal lezárólag, feleltem. Hát, te mit csinálsz?
4: Beszélgetek veled,
3: feleli örökké egyforma vontatott hangján. Hülyéskedsz?
4: Vele jár néha a beszélgetéssel.
3: Különben egy művészettörténeti munkán dolgozom fél éve. Elkészültél?
4: Teljesen.
3: Egy vasam sincs. Szép fiú a Bükk. Csak nem illik a mi lelkes társaságunkban. Sajna kissé cinikus. Valami fanyar tréfálkozás váltakozik benne a hallgatag természettel. 20 éves, de még csak kínalbarot válkozik más taponként.
2: Inkább presztízs parancsolja ezt, mint szükség. Mégis, mintha egy vén árkádiai szatír volna. Nekem, mutatom az áromat, már csak ez a régi zöld kabátom van eladó.
4: Jó lesz, majd eszünk belőle,
3: felel bólogatva.
4: Én a molyok szövetségéhez tartozom, akik hosszú ideig képesek ruhából élni.
3: Tehát ebédelünk? Kérdezem.
4: Tudod jól, hogy a jobb körök délben nem ebédelnek.
3: És én jobb szélső voltam. Mindezt egyforma blazírt orrhangján mondta, és közben mentünk. És neked van lakásod? Kérdezem.
4: Egy 8. rész főbérleti róváhagyást még nélkülöző albérletem van, válaszolta. Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival és társaikkal lakom, a Rue Sicily 54 alatt.
3: Megdobbant a szívem régi pesti bohém barátaim neve hallatára. Hát rájuk találtam. És be tudtok még fogadni engem néhány éjszakára, míg lakást találok? Kérdeztem.
4: Közel harc kérdése az egész. De azt a bizonyos néhány napot elhagyhatod. Mi is így kezdtük egy évvel ezelőtt, és azóta egyre szaporodunk.
3: Sába Pista is közöttetek van? Kérdeztem reménykedve, mert Sába a legjobb barátom volt, és eszembe jutott Balázs Anna, a menyasszonya, aki utána jött ide Párizsba, és akivel néhány napja futottam össze. Épp alig álltam a lábamon, és egy taxinak intettem, mikor valaki zokogva a nyakamba borult. Beszálltunk a kocsiba. Nyomban Sába felől kérdezősködött, nem hitte, hogy semmit nem tudok róla. Írt meg neki, hogy jöjjön haza. És bőgött.
4: Nincs okod rá, bőgésre,
3: mondtam, amennyire berúgott állapotomtól tellett. Egészen biztos, hogy Sába szeret.
4: Tudtam, hogy hülyeségeket mondok,
3: de ilyen helyzetben még az is szép tőlem. Mert ez az őrült sofőr nem látja, hogy két ház jön szembe.
2: Micsoda karambol! Valahogy féloldalt, a 4. emeletig siklunk, és lehet, hogy abba a nagy csillagba megkapaszkodom.
3: De most egy helyben forog a kocsi, és szerencsére az invalidusok komor épülete szabálytalanul ugyan, de előz bennünket, és így valahogy visszazökkenünk az úttestre, ahol a fékcsikorgás újra eszembe juttatja Anna hangját. Mert Anna állandóan beszélt, az sem zavarta ebben, hogy ott vagyok. Az sem, hogy hozzám beszél. De most hallom véletlenül.
4: Az az igazság, zokogta, hogy Sába mellől mindenkit felfedeznek, ez rémes.
3: Jó barátja egy kezdő kritikus, hogy kiemelje őt a többi közül, a legszebb jelzőit, a legkitűnőbb sorait ontotta Sába vizsga előadásáról, valahol egy kis heti lap legvégén. Másnap az ország legelső újság koncernjén leszerződtette, mint hírlapírót.
4: Olyan szépet írt Sábáról.
3: Sábát viszont a Kecskeméti Társulat szerződtette velem együtt. Engem Sába erőszakolt a direktorra, hogy nem szerződik nélkülem.
4: És bőgve rám hullott. Te tudod, hogy én milyen tehetségtelen voltam.
3: Ezt még részegen is tudtam, tehát bólintottam. A zseniális, az eljövendő nagy színész, Sába szerelmesét, Balázs Annát, mint szürke kis verebet hozta közénk. Balázs Anna színésznő vendég volt, de valami hetedrangú mesternél tanult. Olykor igen tehetségtelenül előadott valamit ott, ahol Sába kedvéért egy-egy alkalmi előadáson felléphetett. Sába ilyenkor rémülten súgott neki a függöny mögül, mert ő, és ez volt életének legnagyobb teljesítménye, amit valaha nőért megtett, megtanulta a Hoplá Hó című kislágert. Sába. Csak azért, hogy Annának súghassa. Megtanulta aznap, amikor a János király vagy a Faust egy részét is meg kellett tanulnia, és egyben meggyalázni a legszentebb klasszikusait ezen slágerrel való kapcsolata révén. Sába azonban szerelmes volt. És Anna is. Az ilyesmi nem tehetség kérdése. Sába nem szerződött le Anna nélkül, viszont olyan elsőrangú drámai hőst látott benne a direktor, hogy kedvéért leszerződtette Balázs Annát. Társaságunk, amely Égen Futók néven sose alakult meg, sose működött, de állandóan együtt volt, kizárólag azon az alapon fogadta be Balázs Annát, mint a kecskeméti direktor. Sába kedvéért. Sábával, Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival, sőt a csúfondároskodó Bükk Ivánnal és Ribárival, aki akkor még filmrendezőnek készült, Pataki Máriával és velem. Szenvedélyes viták folytak a művészetről és egyes művekről, a művészet maradiságáról és haladásáról, és annak közben aludt Sába vállán. Ez most lassanként felrémlett józanodó fejemben, miközben Balázs Anna a szerelmes nők nemzetközi bőgésével mesélte a kecskeméti titkot.
5: Tehetek én róla, hogy közben híres újságíró lett a Röppentyű? Ő volt az első, akit Sába miatt felfedeztek. A kritika tette. És Röppentyűnek, mert így csúfoltuk, mióta kidobták a kávéházból, sürgős volt a hála, és ráncigált vidékre egy híres budapesti igazgatót. Az igazgató megnézte Sábát, és azt mondta az a szörnyeteg, hogy még fornia kell. Másnap játszottuk a Mimi Lovagja című operettet, ahol én, a második szublett a fináléban botrányt csinálok. Összevesztem az öltözőben Sábával, aki elrohant a kávéházba, én pedig fejembe csaptam a kalapot, és véletlenül elmázoltam a számon a rúst. De erről nem tudtam, és dühömben olyan botrányt csináltam Harlovic főhercegnek az anatóliai udvari bálon, hogy kettétölt kezemben az esernyő, és leesett a félre csapott kalap. Ezt még dühösebben újra a fejembe csaptam, és csak az Úristen tudja, mi történt. Én csodálkoztam a legjobban a kimenetelnél, mikor olyan dübörgő taps kísért, hogy rezgett belé a színház. És véletlenül ott volt a pesti direktor, lekéste a vonatját, és bejött 10 perc múlva az öltözőmbe, hogy hajlandó vagyok-e leszerződni első rangú szerepkörre. Én zakogtam. Gombolkodási időt kértem, és rohantam a kávéházba Sábához. Nem is hallgatott meg? Hát te tudod, hogy ő milyen? Ragaszkodott ahhoz, hogy nyomban aláírja a szerződést. Sába erős. Sába akarta, hát elszerződtem világhírűnek. Sába pedig másnap búcsú nélkül a Vízkereszt előadása előtt elutazott Párizsba. Pedig nekem a Sába köll! És Anna kivette felső zsebemből a zsebkendőmet. A sajátját már telesírta. Én meg neki, jöjjön haza. Neki kellett volna lebeszélni, de ő nagy képüsködött. Jöjjön haza. Én meg neki. És úgy bőgött, mint a záporeső. Ez a jelenet elevenedett fel emlékezetemben, mikor Sábáról kérdeztem Bükk Ivánt. Sába is közöttünk volt, de már van egy fél éve, hogy hirtelen beállt az idegen légióba. De miért? Kérdeztem megdöbbenve. Egyik nap kint statisztáltunk a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Balázs Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette Sábát, a statisztát, ő a sztár, és mosolyogva megállt előtte. És Sába eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból, 2 napig étlen szobjan bolyongott Párizs kültelkein. Aztán beállt a légióba. És csak azért maradt élve, mert még meg akarja mutatni. Lassan odaértünk a Rue Roi Sicily 54-hez. Felmentünk a 3. emeletre.
3: Bükk nyitott be az ajtón, hogy aztán diadalmasan rámutatva elordítsa magát.
6: Nézzétek, megjött Almási!
3: A kis szoba a csekély számú bútortól és rengeteg albérlőtől igen zsúfoltnak tűnt fel. Habár később megnyugtattak, hogy a lakók közül még néhányan hiányoznak. A szobában egy gázláng világított és sziszegett, mint valami dühös bibera, mert az egyik úgynevezett harisnya hiányzott róla. Kárpát zeneszerző megölelt, sírt és hisztérikusan tördelt a kezét. Kárpát sovány volt és buzgó, és vérszegénység ellen állandóan pirulákat szedett. Nyomban lesújtotta vagy lelkesítette, amit hallott. E-két intenzív megnyilvánulás jellemezte. Kárpát, szóltam bánom, de azt írtad, hogy itt valami van a levegőben. Kárpát lesütötte a szemét. Igazat írt, sajnos, szólt az ágyból Ribári, akinek saját hálóinge volt. Amióta Bükk ellopta az egyik Wolfram harisnyát, állandó gázömlés van. Mert nem vagy hazárdőr, felelt a jobb szélső műtörténész diadalmasan. Nem mertél a székről a lámpatartóra függeszkedni, és átmentél a szomszédhoz egy lexikon kölcsön kérni, hogy a székre helyezd. Addig én feltornáztam magamat. Mi lett a harisnyából? Tudakolta Saroltai Rezső, a szobrász. Nyakkendő, felelte Bükk. Abból vettem a kék-sárgát. Ez az ifjúsági csapatom színe. Na mindegy, legyintett Ribári. 4 frankot a lexikonokért is adtak. Ribári volt a legelőkelőbb lakótársaink között. Ribári István az emigráns. Különös tisztelet járt neki, mert mint a 20-as évek korszerű regényhősét csodáltatta magát Párizsban. Nem bolygatta senki a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhős szomorúsággal, amely az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerül emigrálni egy rovancsolás alkalmával. Ribári egyetlen ruháját általában minden holmiát úgy tudta óvni, nyakkendőit vasolni, egy cipőit fényesíteni, sőt talpaltatni is, hogy gazdag gardrób tulajdonosának látszott a kávéházban. Különösen aktatáskája miatt, amellyel szerinte diplomáciai ügyekben járt el. Főleg ez a táska tette olyan előkelővé. Foglalkozására nézve elsősorban minden kártyajátékot kitűnően játszik. Biliárdozik, magyaráz, vitákat dönt el, és tapasztalatlan külföldieket üzleti lehetőségekről tájékoztat, és ezek később hosszú ideig mindenfelé tudakozódnak utána. De ami egészen egyéni csúcs teljesítmény volt nála, az az ugratás. Újonnan érkezőket például, akik szállást keresnek, vagy a temetőbe, vagy a vágóhídra irányítja szemrebben és nélkül. És itt volt Sír Lajos barátom, az alanyi költő, aki Virág Benedek papköltő összes költeményének legutolsó kiadásával a zsebében, egy hosszú kampósbottal, roppant kevés pénzzel és fehér neművel érkezett Párizsba, azzal a kimondott céllal, hogy az eddigi világirodalom lírai költészetének felfogását alaposan megreformálja. Zombori Salk Rudolf festőművész volt, de ez egyelőre csak legszűkebb környezete és szívességből modellt álló barátnői ismerték el. Művészetének irányvonalát nemes egyszerűséggel neoromantikus expresszionizmusnak nevezte, és szintén rengeteg reformáló törekvéssel és igen szerény anyagi fedezettel érkezett Párizsba. És itt van Saroltai Rezső, a szobrász, aki egy gyárban egy Mike nevű ásványból Mária üveget vág kilóra. Ki hitte volna? Hát mi van itt a levegőben más, ami jellemző, mint az, hogy úgy nézegetik a karomra vetett zöld kabátomat, mint egy nyomban trancsírozásra kerülő lipacombot. Saroltai olyat nyel, hogy szinte csörög. Kárpát, szóltam vádlón. Kárpát ismét lesütötte a szemét. Igaza volt, védte Ribári az özvegy gázlángot nézve. Még nem forr, csak sziszeg és istereg valami a levegőben állandóan. Sajnos lehet, hogy egyszer csak forni kezd, és akkor szétesik a harisnya.
7: Mondd, Kárpát!
8: Kiáltja dühösen Saroltai. Miért van az, hogy állandóan megírod mindenhova ennek a nyomorult gázcsapnak a pillanatnyi állapotát?
7: Azt mondom neked, Almási, biztatott az áldott Bükk, hogy itt sem rosszabb, mint máshol. Az esetben, ha máshol nagyon rossz.
8: Egy orvos növendék bizonyos Tulai, aki a földön aludt, de néhány letakart kötettel feje alját készített a mosdó lábánál, most kifakadt.
7: Hát lesz itt csend, vagy nem? Én végre is kora hajnalban kosarat hordok a csarnoknál. Ha nem tetszik itt ennek az Almási szürkének, menjen a Ritzbe, vagy a Claridge-be, passz!
8: Nem magától fogom kérdezni, felelem harciasan, hogy hová menjek.
7: Na, jobb is.
8: Dünnyögte, és átkarolva a köteteket, mint valami kapricot, elaludt.
7: Mindenki röhögött az Almási szürkén.
8: Bükk Iván cigarettát pödör.
7: És már nem érzem olyan idegnek a szobát.
8: Kárpátnak igaza volt.
7: Én ide tartozom.
8: Sír Lajos tintával feketére változtatja cipőjében a spárgát, hogy távolról valóságos fűző benyomását keltse a piktúrai hatással. Zombori tanácstalanul forgatja jobb és bal felére a gallériát, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a kevésbé piszkos rész. Arról van szó, hogy filmfelvétel van, és már előző délután a Bulvár Strasbourgon egy művész kávéházban átvettük azt a piros papírdarabkát, amelyel statisztálhatunk, és így közel 80 frankot keresünk személyenként, ami elképesztő mennyiség. Ki tudja az elmondottak alapján, hogy miért írtunk Sábának? Talán mert a statisztálás jövedelme következtében vacsorázhatunk, és ez a szokatlan esemény izgatottá tett valamennyiünket. Meg kell írni Sábának a légióba, hogy itt mozog valami.
7: Úgy van, szükségünk van rá.
8: Nem volt egészen világos, hogy mi szükség van rá, ha már így is vagy kilencen haldoklunk az éjségtől lépten nyomon egy kis szobában. Azonban valamennyien átéreztük, hogy Sábára igenis szükségünk van. Megírtuk tehát neki is, hogy itt forr valami. Érdekes dolgokat beszélnek az újkor művészei a Dómban és a Rotondban, és ha csak teheti, jöjjön ide, mi várjuk, és ami nekünk van, az az övé is lesz.
7: Hát, az az övé lehetett.
8: Hogy ez milyen keveset jelentett akkoriban, azt nem kell, hogy külön elmondjam. De ez mámoros este volt. És mert pénzem is volt, örültem is ezen a napon, tehát ittam. Sorra jártam az előkelő éttermeket és mulatókat. Benéztem, kik vannak ott, és már imbolyogtam is tovább. Kissé kóvályogva indultam el, töprengve, hogy merre. És hajnalban, amikor ismét találkoztam önmagammal, a Bois de Boulogne felett valami márvány erkélyen ültem, nagy társalgásban elmerülve egy úrral. Az illető éppen mondja.
9: Igazán örülök, hogy meghívott magához, uram, mert hajléktalanságom már csak egy borzasztóbb, a rossz társaság. Nem lesz sok baja velem, és ha örülök is, hogy inasai vannak, perzsaszőnyegei, részvényei és csempefalú fürdőszobája, nem kívánom igénybe venni mindezt.
7: Én meghívtam volna ezt az illetőt. Lehetséges, hogy csempefalú fürdőszobám van, csak annyira berúgtam, hogy nem tudok róla.
8: Elhatároztam, hogy megnézem ismerősömet. Úgy, ahogy sikerült is. Előre ugró fekete bajusza volt, krokodilszerű orra, szemüvege. Hajléktalanságához mérten feltűnően jól öltözött. Alsó karján esernyőcsüng. Szinte temetője makulátlan fekete nemes kalapja úgy helyezkedik el a feje közepén, hogy karimája mélyen lehajlik az arca felé, vízszínű, kimeredő, sárgás szemeire. Éppen mondja, hogy mélabúsan kiálló tekintete pajzsmirigyeivel függ össze, de két év előtt sérve volt, és napon sem szabad időznie. Sárga kesztyűjét időnként elsimítja ujjai felett, ha ráncot vett.
9: Gyerekkoromban, tisztelt uram, mondja sóhajtva, mindenki azt jósolta, hogy fogtechnikus leszek, mivel nagy szónok voltam. De a sors útjai kifürkészhetetlenek. Egyszer fenn, egyszer lenn. Így mégsem lettem fogtechnikus.

0: Mitäs Esuta?
1: Kertakarua.
2: Joo.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Otesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehetünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő, te neked, ami volt, mind semmi és egyen. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Hobbit, ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ég, megfüllett már hűsen pincének, szél s víz csap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik és puha sárra rothad, mint mezítlen teste halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befüggje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekvei, a készen bár megvetve, puha dumnánk makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródszik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a ringba, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj! Meg kell halni! Meg kell halni! Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint únt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az új. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszületlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már vártát. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg-öreg, nem tud vigasztani. Ó, ja.

mindig valami ellenmondást láttam ebben a szóban gyászben. A halál gondolata rettenetes, a gyász nyomasztó és sűvár érzés nem ünnepre van. De mikor egy író hal meg, a halál sem teljes halál, s a gyász sem marad sokáig puszta gyász. Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elkészül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdet, mint vég. Búcsút mondok, úgy érzem, indulásnál vagyok jelen. Kosztolányi Dezső indul el, én már végleges és teljes ragyogásban, a jövőbe, a magyar messzeségbe. Elindul, amerre Ady Endre és Tóth Árpád már előtte elindultak. A magyar költészet század elejé megújulása így lett szinte szemünk láttára az irodalom történetét, s mi, akik még tanúi és munkásai voltunk, egyre magányosabban érezzük magunkat az életünkön. De személyi fájdalmunkat el kell most folytanunk. Ami az irodalom történeté, az nem okvetlen a múlté még, s aki meghalt, az sokszor elevenebb az élőknél. Az ember meghalt, a mű él, szokták mondani. De ez nem egészen igaz. A műben is az ember él. Igazából ő tartja életben a művet is, amely mint egy második teste lesz neki, szavakból épült test, az elvesztett sejtekből és rostokból épült test helyett. Kosztolányi Dezső szavai éltek, mint az egészséges testek, s jól tartanak, mint az erős test rongja, rostai. Szilárdok, a magyar nyelv legjobb anyagából valók, s kibírják a korok időváltozását.

nyörgés az igaz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös boros toron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély monostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szünös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz. Aki halandó, folyvást botlik az, számomra csak a kétes, a igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden.

Minha bugia antipinket még nem látott soha senki. Volt egy remek fényképe, keske nyakkendő volt rajta, majdnem cipőzsinór vékonyságú, valami vászonféle sapka kalap, csillcsapmódon rányomva fejére, ám ez minden fontos, a mosolyáról akarok szólani. Mert ilyen tévetek, ilyen tünékeny mosolyt én kívüle még senkinél se láttam, de nem is képzeltem. Ez a mosolya pontosan olyan volt, mint ő maga egész. Mint a tűfokán állna, azon kellene egyensúlyozni a magát, viszont mihet leszédül, onnan belezuhana semmibe. Valami maniákus ravasság is volt a mosolyba kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyoznom magam a saját, egyetlen életemben. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a maniakus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos, életbe vágó habozat? Mert jaj annak, aki mindent tud, vagy ha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Hogy a gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábránja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán. Hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg, arra bátorítom őket, hogy nyakon verjenek. Mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkotat. Ez számára a szabadság ne továbbja. Ilyesmiket mondtam neki is, Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólal csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. És persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva, azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontalan, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyanaz Istenért mondtam, én mit kínoz maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy taknyos embácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel taknyos embácsi, mondta rögtön,
szemei tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönyödés között. Maga egész elronik ezt a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta igen nagy egyszerűség. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettséget. Bizony bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a világűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben vagyott. És már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani. De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kosztolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek, arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tarts ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményem. Megijél? Nekem nincs véleményem, vallott ekkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg én. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelent a ma titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula, vagula, blandula. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket, de hát, ha igazuk van. Mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hetje affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa sem. Légy szíves, magyarázz el annak hetje affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van ez? Szóval esetől esetre butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolányi Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítjám a gondolatsort. Néme hajnalom, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtak. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? S van Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt-e okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt. Véleményem szerint a báj a legszebb tulajdonságok egyikes az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor a legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, s ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, a
aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet az élet. És még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit. Nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekészség, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám. Tegnap egy hajszárnya voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebbe semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát, az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett sírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába. Se itt, se fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon.

szeretett majdan a verb, az ujjam alatt. Ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos, ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák szomjas, kerepes ajkai. De ma már oly halkan elfolyva remegve jön, mint beesett szemek gödreiben remegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a síralomházban. Hest-hest isok verdeső, zümmögő, fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv hull, s nem kérdik.

0: Honnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja, őszhajú, de gyermekarcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott, itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt, de nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kis fiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonók, mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül, az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta el sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a Lábgyűjtemény Múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a nevekét mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endr, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Na most fölvetődött itt több gondolat. Hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból. Tudnélik, az üveg mögött egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat. Úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsugfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Meggyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarant, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, és átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária. Lili. Virág. Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millók Sándor a Szociáldemokraták, Sukka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falu házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
6: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

született direktor az, aki meg tud szökni az ákontó, vagyis az előlegadás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakésés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer címen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi néptől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenés. Megfúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja, a direktor panaszkodott, rekett, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb, a játék annál fél. Azt mondja a direktor, hogy Hős Ferit nem adja ide, mert az Orlovot akarom játszani, és abban sejem trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, Hős Feri nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, itt üzem a tatárjárás. Abban huszármentébe játszik, nem fázik meg. Mindenki neve zseniális megtalálja. Kérdem, hogy hát éppen műsoron van a tatárjárás? Nálam minden műsoron van.

Móricz Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móricz Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. Háromszor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a Nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estéjén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a 7 krajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móricz nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móricz érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A Nyugatnál Rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móricz Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemzem. Móricz Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Rip Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karosszékbe, és azt mondta, no. Móricz is jó vontatott orhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a no olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Rip Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella petelet. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság továbbfejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusom. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi idős koromban a sár arany már a tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszentébb képével. Pont amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt. De hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségére. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés és az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával, sarmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzá. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írjak, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek veled. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadt. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegecül, egészen szokatlanná. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam. Néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, s olykor gyermekektől szeretettel. Szeretném, ha egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leánkalóba. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsós üdvözlet igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki. Vigasztalás, nyájas nyugta az előadásoké, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el Leányfaluba. Nem volt igazam. Ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenéki igaz,
de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányait. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jó voltából lettem. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlensége. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például íjésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedő közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Németh László, rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágja.
2: De ez hülés, Károly bátya, ez hülés?
1: Hogy? Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van időm.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lett jól elvágni, akkor kihullott mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert én meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, el is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégek. Van jó bolgárizi, algíri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedte.
2: Az 16 éves korától.
1: 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
2: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék volt, urak, Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
2: Na hát akkor lássuk látok. Ezt.
1: Én
2: jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól látok. Ki kell köhögni magam. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
2: Ez egy örök hörkurut.
1: Egy örök hörkurut. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom,

0: Pasegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jókomámat és építész bajtársamat, Zrumenszky Dezsőt, meg Móricz Zsigát. Más idegent senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a február 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyors vonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomásom, hogy magam vihessen be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápozva puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégeknek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült, és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bál Kalotaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móricz Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az éjszak. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán. De legnapsugarasabb írása a Nem élhetek muzsika szónék.
1: Sok levél van itt, látom.
0: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez mind új esztendő anyót a gyűjt.
1: Ilyen képes lapokra is válaszol?
0: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
1: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
0: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Ha ma nincs mit csinálnak. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
1: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
0: Nem sokkal több.
1: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
0: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert savhiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás bort minden nap ebédnél és vacsoránál igyak meg egy pohárnyit. A szilárdságit. Könnyű bort. A feleségem mindig megvette a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfáj a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza, az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza.
1: Jó étvágya van Károly bácsinak?
0: Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon kevesen ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom nekem, ne adjon annyit, mert legyen kevesebben. Mert nem bírom. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok.
1: Ilyen, még ilyen szép kort a családban valaki?
0: Nem, apám 68 éves korában meghalt. És azért halt meg, tudja miért halt meg? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkretett az öregét.
1: Mi volt a foglalkozása?
0: Most a felügyelő. Külső munkánál, meg a telefonnál volt, a telefonépítésnél.

0: olvassuk Károly bácsi.
1: Olvasom.
0: Második rész, ugyancsak 39-ben született.
1: Mind a két rész 39.
0: Igen, azt mondom, hogy ez is.
1: A Dimbu Krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innen a hegyen. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálói, és az alagútat a belé a kanyarodó, csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, s a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó szerte szólt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a Dimbu Krúcsi, és a köves ozomról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az Almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig, és túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbu Krúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig, és a Kelemenhamasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életek.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a világ talan. Az elhíresztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem 362-t, ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tütyökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útáltos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytálni van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amellyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választotta az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrincs. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
3: Semmiért egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már. Semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg, s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvenért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: Hello! Ez itt a sípolós műsor. Hello, ez itt a sípolós műsor.
1: Már jó!
0: Titkos rádió szex műsora. És nem elég, hogy 8-tól 9-ig szex műsor, de aztán 9-től 10-ig, 10-től 11-ig, 11-től 12-ig, és így tovább. Tematikus szex éjszaka, egy éjszakás kaland a Titkos rádión. Január 13 van. Nem szól ez. Január 13 van, és péntek 13, és körülbelül egy éve indult el ez a műsor, úgyhogy ennek örömére most egy tematikus szexnapot tartunk, vagy inkább szex éjszakát tartunk, mert hogy ebben a témában napközben nem tudunk olyan szabadok lenni, mint éjszaka. Ti megküzdöttetek azzal a...
1: Itt egy éjszakai.
2: Pillangó.
1: Ne én mondjam ki.
2: Mólylepke az.
1: Egy kis mólylepkével küzdünk.
0: Szóval, hogy elmondanám a programot, Dóri, segítsen. Tehát, hogy most mi csináljuk a című műsort, és aztán mindjárt be is mutatjuk a vendégeinket, még azt tartsuk titokban. Titokban
1: tartjuk. Sugdolóznak.
0: Sugdolóznak, mindjárt le is keverem a mikrofonjukat. Szétültetjük a vendégeinket.
3: Nem.
0: Beszélgetnek.
2: Az a dolguk, nem?
3: Az a baj, hogy nem adtak minket, mert nagyon szeretnénk szóhoz jutni, és nem bírjuk ki.
0: De muszáj vagyok elmondani a műsort, hogy azok, akik most elindulnának bulizni ebbe a hideg és nyomi városba, azok inkább vackolják be magukat az ágyba egy társal, vagy kettővel, vagy hárommal, vagy egyel se, és maradjanak a rádió mellett. És hallgassanak minket, mert hogy a műsor után 9-től jön Kovács Ilona, aki nekünk vendégünk volt pár adással ezelőtt, és ő Casanova emlékirataiból fog felolvasni, szerintem az elég jó lesz. Ez tart egészen 10 óráig, aztán 10 órától 11 óráig Péró fog Vörös Sándor pszichét olvasni, szintén az elég fincsi. És aztán 11-től viszont pajzán népmesék, erotikus népmesék lesznek éjfélig, és aztán éjféltől pedig a Titkos Rádió népzenei műsorának lesz egy pajzán különkiadása, és utána még mindig azok, akik mégiscsak elmentek bulizni, azok le fognak tudni feküdni különböző mixekre, például öcsém uram DJ Bodó ECL-ból összeállított szerelmeskedős esti mixére. Úgyhogy ez a ma esti program, egy éjszakás kaland a Titkos Rádión, beadom a szignálunkat, mert az olyan jó dolog. Valamiért nem adom be. Majd beadom legközelebb. És akkor Zsófi...
1: Hello!
0: Hello!
1: Kihagytuk Vajnaborit, aki szintén készült egy mixer.
0: De hol van a mixer?
3: Hol van a mixer?
1: Mert leadta.
0: Ja!
1: Majd megbeszéljük szintben.
0: DJ Lingam, No Man Is No Man, DJ Bodó, és egyébként velünk lesz Sanyi, DJ Sanyi, tehát ő fogja az este hátralevő részét zeneileg kézben tartani, úgyhogy szerintem az mindenkinek jobb lesz, mert nem fognak előfordulni ilyen malőrök, mint én a szignállal. Szóval, Zsófi, kik a mai vendégeink? Te jössz?
1: Teljesen a névsor. Két vendégünk van, Markó Barbie és Kóbor Hanna, akik egyébként itt a Dekult műsort vezetik, úgyhogy ismerősök lehetnek. Viszont most összekapcsoltuk a két műsort, ők is akartak egy ilyet, mi is akartunk egy ilyet, mi nyertünk, vagy ti nyertetek, nem tudom. Minden esetre nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és a... Nem mondom el, miről fogunk beszélni.
3: Szerintem mi nyertünk, mert végre vendégek lehetünk, amit mindig is szerettünk volna.
2: Életemben nem ültem még ebben a székben, csak a tiédben, úgyhogy abszolút én.
3: És a téma az szex és design, ami szerintem mondjuk a két legizgalmasabb téma a világon, és ezért is akartunk ezer éve egy ilyen adást csinálni. És nem tudom, ez lehet, hogy a hallgatóknak elég merész, vagy ilyen erőltetett párosításnak tűnik, de igazából azért gyűltünk mi most itt mindannyian össze, hogy megmutassuk, hogy ez tökre kapcsolódik, ez a két dolog egymáshoz, és ezt fog itt megmutatkozni.
1: Nem hoztunk magunkkal semmit, úgyhogy nincsen olyan dolog,
2: maximum amire... telefon fog rezegni az asztalon, ígérjük.
1: Igen, lehet, hogy egy-két linket fogunk tudni ajánlani, de azt meg később. Honnan induljunk ki? Mi szerinted az első lépés, amikor...
3: Szerintem az, hogy elmondjuk a hallgatóknak, hogy dizájn alatt mit értünk, ez a legunalmasabb része a témának, de muszáj beszélnünk róla. Ugyanis honnan, bár két éve dolgozunk ezen a Dekultban, hogy megmutassuk, hogy a dizájn az mennyire sokszínű dolog, és mennyire nem csini vázákról és fehér kanapékról szóló dolog, de pont szerintem egy ilyen intim, meg izgalmas, meg emberközeli témán be lehet mutatni azt, hogy, hogy mi a szerepe.
2: Plusz minden alkalmat megragadunk, hogy kivessük a hálónkat a még nem dizájnorientált hallgatókra, úgyhogy nekünk már megvan szerintem egy elég komoly hallgatói bázisunk a Dekulthoz, de mindig örömmel látjuk az új arcokat, úgyhogy, és ráadásul szerintem lehet itt szűkíteni is egy kicsit, tehát nem kell nagyon elmennünk mindenféle irányba, mert ugye a dizájn ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon összetett fogalom. Én ahogy sejtem, vagy ahogy ismerlek, tárgykultúráról lesz szó, tehát tárgytervezésről, formatervezésről, ilyen hasonló dolgokról, mert hogy gyakorlatilag a szex és dizájn kapcsolatában szerintem a leglátványosabb dolgok azok a szexjátékok, tehát a mindenféle kiegészítők, vicces, kevésbé vicces, kicsi, nagy, rózsaszín, lila.
3: Igen, szerintem nem kell most elmennünk ilyen nagy elméleti kérdések felé, hogy a tárgyakon túl megmutassuk, hogy mi ez a dizájn, csak az a fontos, hogy azt tudatosítsuk, hogy a dizájn az nem azt jelenti, hogy valami luxus kategóriás, vagy vicces, tehát nem, a dizájn nem megy hozzáadott érték egy tárgyhoz, hanem minden tárgy egy dizájn folyamat eredményeképpen születik meg, ugyanígy a legócskább vibrátorok is egy dizájn folyamat eredményeképpen születnek meg, csak legfeljebb rossz dizájn folyamat.
1: Akkor most a jó dizájn és a szexjátékok kapcsolatáról fogunk beszélgetni.
2: Mert hogy én valahogy így felállítottam magamban egy ilyen hármas tagolást, vagy nem tudom, tehát van három kategória, amiben, hogyha bemész egy sex shopba, akkor általában ezek a játékok, nevezzük játéknak, szerintem az a legegyszerűbb, ezek a dolgok, ezek besorolhatóak. Az egyik az a viccbolt kategória, tehát tényleg, ami kukorica alakú, és guminő, és nem tudom én, ilyen hasonló, ezek a kifejezetten humoros, legény búcsúra, lány búcsúra ajánlott dolgok, akkor van egy ilyen, nem is tudom, hát egy ilyen dirty vonal, tehát ebbe a BDSM-től elkezdve szerintem az összes kifejezetten explicit dolog bele kerül, és akkor van egy ilyen nagyon kis réteg, ami meg inkább úgy néz ki, mint valamilyen orvosi cucc. Tehát egy ilyen segéd.
3: Igen. Közben erről már beszéltünk pár szót, és mi ezt úgy mondtuk, hogy ez a botmixer, vagy elektromos fogkefe design.
2: Ez egyébként gyártója is válogatja, mert hogy azt tudni kell, hogy...
1: Ez a szakszerű kell.
2: Igen, hogy azok a gyártók, akik ezt nagyon komolyan veszik, egyedül azok tartják be a szabályozásokat, tehát ezeknek a fejlesztésénél, a gyártásánál konkrétan az orvosi segédeszközökre vonatkozó tesztelési szabályok, ilyesmi dolgok érvényesek, és pont ezért van az, hogy akik olcsón meg akarják úszni, azoknál szar minőségű a termék, akik meg nagyon belemennek és nagyon rámennek ennek a kidolgozására, azok meg tényleg egy botmixer, vagy hőmérő, vagy nem tudom milyen alapú dolgokkal jönnek végül ki, amit aztán, nem tudom, nyakmaszírozónként kell így is úgy is eladni, tehát, hogy nem is lehet nevén nevezni a dolgot jóformán, és nagyon vicces, hogy ezeket nagyon sokszor fejlesztés alatt lévő játékként adják el a hatóságoknak, hogy ezek gyerekjátékok, amiket fejlesztenek, újdonságok, nem tudom én, és aztán hoppá, hát ez nem is igazán erre a korosztályra való, úgyhogy inkább így tegyünk rá egy 18 pluszos karikát, és akkor nem abba a boltba megy, hanem megy a másik boltba.
0: Azt jól látom, hogy
1: igen, csak lányok ülnek itt.
0: Ezt látom, hogy jól látom, de az a kérdés, hogy amennyire én ezt követem ezt a szcénát, és ezt remélem, hogy azért elég alaposan követem, négy különböző termék kategóriát látok. Tehát van az általános masszázs készülék, Hitachi Magic van, amelyik egyébként tapasztalataim szerint a legjobb egyébként, mert az a legerősebb, tehát az ilyen általános masszázs eszközök, azokban van erő, hálózatról működnek, 220 volt hajtja, 50 hercen búg, és akkor az egy ilyen jó dolog. Van az anatomiailag korrekt dildo verzió, ahol túl sok mindent nem lehet dizájnolni, legfeljebb az a kérdés, hogy melyik pornosztárnak a farkát öntik szilikonba. Vannak ezek a Lilo által gyártott ilyen überdizájnos női anatómiára optimalizált, nyugodtan előhagyhatod, hogyha az anyukád is látogat, mert nem fog rájönni, hogy mi az, ami az asztalon maradt, típusú nagyon jó minőségű cuccok, meg a kínai piacos minőség. Tehát, hogy ez a fröccsöntött, kicsit sorjás, kicsit nehezen...
2: Hát én azt mondanám, hogy ebben van egy olyan vonal, ami így funkcióra, anyagokra elfogadható, nem tudom én. Biztos, hogy mindenki látta, aki nézett valaha Szex és New Yorkot, a nyuszisat. A kis lila nyuszis vibrátort, és az például szerintem nem illeszthető be ebbe a felsorolásba, amit te mondtál. Ez elméletileg
3: egy anatómiailag optimalizált.
2: De azért mégsem az a dizájn szerintem, amiről mi beszélünk, hanem ez a kicsit gics, kicsit cutie kategória. Igen.
3: Egyébként erről is beszéltünk másokkal.
1: Igen, van egy ilyen kérdés, hogy miért kell belehozni ezt a cutie-t, meg ezt a gicset.
2: Miért kell, hogy lila legyen?
3: Szerintem ez az ártatlansággal függ nyilván.
1: Szerintem meg azzal, hogy eleve az ember egy zavarba van, igen. Egy kicsit szégyenkezik, és akkor eleve már van mém vihogni, amúgy is vihognál, hiszen zavarba vagy, de nem azért vihogsz, hanem azért, mert ez vicces amúgy, tehát azért vannak fülei, meg azért vannak ilyen lila tolbák közé berakva, nem tudom, milyen kismaci alapú vizetet.
3: Ez szerintem ez a nyuszis, meg fiúrás, ez egy ilyen nagyon érdekes feloldás erre a feszültség kérdésre, mert ezt másképp is fel lehet oldani. Mi pont ilyen példákat kerestünk most erre az adásra, ahol ember közeli a tárgy, és mégsem kell elmenni egy ilyen gics irányba.
2: Alapvetően aminek szereted a formáját. Nem azért szereted, mert tényleg Bugs Bunny alakú, vagy Mici Mackó mintás, vagy nem tudom, hanem azért szereted, mert egy jó tárgy, hogy büszke lehetsz arra, hogy ez egy minőségi cucc, mennyire jól néz ki. Lehet, hogy nem mutogatod, de így tényleg frankó.
1: Jó kézbe fogni ezek a Bugs Bunny is dolgok, azért inkább ez a legény búcsú, lány búcsú, nem tudom.
2: Hát ez most így túloztam ezzel, de...
3: Tök érdekes az ellentét, hogy ami így a legoldanárébbnak tűnik, igazából az a legprűdebb, mert azt nem használod végül, csak egy ilyen nevetségtárgyat. És ez nagyon fura, hogy hogyan oldják fel a szembenállást.
0: Ja, bocsánat, hogy itt belekérdezek, de hogy nem az a... Ebben a műfajban a legjobb tárgy, amelyik a legjobban alkalmazkodik a testedhez, meg a gyönyörödhöz, a gyönyörpontodhoz?
2: Hát az ergonómián túl szerintem van ebben egy ilyen lelki, meg önkifejezés faktor is.
3: Szerintem ez összek, hogy ez a kettő nem zárja ki egymást.
2: Nem zárja ki, csak hogy jó, hogyha ezzel is kiegészül.
1: Mm-hmm. Tök furcsa, mert én például nem gondoltam volna, amíg most mondjuk most konkrétan nagyon sok ilyen oldat végignéztem, de hogy régebben nem gondoltam volna, hogy ezzel én nem kifejezek, hogy milyen színű, vagy milyen... Tényleg?
3: De most
1: már, hogy így beszélgetünk...
3: Nem az kifejezés a legfontosabb, nyilván hanem az, hogy te kötődj a tárgyhoz. Tehát a jó dizájn az arról szól, hogy nagyon szereted a tárgyaidat. Nagyon kevés tárgyad van, és nagyon drágák is többnyire ezek a jó minőségű tárgyak. Tehát kevés van belőle, és nagyon-nagyon erős a kötődésed hozzá. Tehát nem az a fontos, hogy te most megmutasd az ismerőseidnek, hogy te ilyen
2: nem,
3: vagy ezzel a tárgyal.
2: Tehát gyakorlatilag ez, most ki fogom mondani azt hiszem a műsornak a legtriviálisabb igazságát, hogy ezek olyan tárgyak, amik sokkal közelebb lesznek hozzád, igen, mint bármi más, igen, az életben valaha,
3: ami nem élet. Tehát legintem, ami lehet.
2: És
3: tárgy, amivel szerelmeskedsz.
2: Igen, pont ezért kell, hogy vonzon, érted, kell, hogy tetszen a dolog.
1: Tehát most ilyen, én ezért nem értem.
2: Ilyen szempontból nem expresszív.
1: Azt a vonalat, amik így ilyen vicces ordinári.
2: Nagyon sok ember van, aki nem tudja, hogy mit akar. Szerintem ezek vannak, igen, többségben, akik nem tudják, mit akarnak.
3: Meg alkalmazkodik egy ilyen elváráshoz, hogy ha szexjáték, akkor legyen nagyon ocsmány, meg ilyen dirty, meg ilyen koszos.
2: Vagy éppen legyen ilyen kislányos, nagyon nőies, nem tudom, rúzsalakú, flitteres.
1: Mondjuk engem megfogott, amit mondtál, hogy melyik pornósztárnak a farka mintáját öntik ki, hogy tényleg ezt csinálják?
2: Uh-huh.
1: Igen. Tényleg? Simán. Ez úgy távlatokat nyit a férfi alkalmazásokból.
0: Igen, ez a Dori, hogyha haragszik rám, akkor azt mondja, hogy de nem vagy más, csak a farkad, és akkor így ez valóban egy ilyen ipar.
2: Nem
0: ipar...
2: csak amikor haragszom.
0: amikor kritikai beszélgetéseket folytatunk, de hogy akkor így ez valóban így a szexipar valóban leredukálta a férfit, egyrészt a pénzkereső funkciójára, másrészt pedig hát arra az egy dologra, és így láthatólag ez így működik a piacon.
1: Miért lesz ennek is ilyen kiöntő modell?
0: Semmit mondjad.
3: Csak az a fura ebben, hogy nyilván egy kiöntött farok nem egyenértékű mondjuk egy okos anatomilag kitalált vibrátorral, szóval nem úgy működik nyilván, mint egy valódi pénisz. És ezért inkább csak ilyen szimbolikája van szerintem, nem?
4: Hát igen, csak abban meg nem biztos, hogy szerencsés ez. Most az itt eszembe, hogy tegnap volt pont a órám itt a 7. kerületben a Kertész utcában 15 évesekkel, és van az a része, több órám van egymás után, tehát nem csak egyszer megyek el óvszert bemutatni, de nem tudom elkerülni én sem, hogy az óvszert fel kell húzni valamire, mert hogy mégiscsak egy rendes szexoktató azért azt is megmutatja. És hát ezen dilemmáztam, hogy mit mered, hogy sokan vannak szűzek, sokan vannak, akik még én nagyon messze vannak ettől az egész témától, és szerintem egy ilyen bármilyennyire is valósághű, vagy azt imitáló dildó az inkább rémisztő, mint barátságos, akár csak mint tárgy is egyébként. És tehát egy panoptikumba mennél, és abból is konkrétan valakinek a farka a panoptikumból itt hiányzik, és azzal kell kezdened valamit, szóval nekem ez a vízióm egy ilyen péniszformájú, vagy pénisz idéző dildóról. Egész egyszerűen csak a színe, meg az anyaga, meg az egész nekem nem jön be. De mindesetre elvittem a delfin vibrátort a srácoknak, és akkor arra húztuk fel az ószert, és most meg voltam elégedve, mert hogy azt gondoltam, hogy ez jó ötlet volt, hogy...
3: Pont ezt értettük az előbb ezzel az ártatlanság témával, hogy ezek a nyusz is, meg ilyen figurás vibrátorok.
4: Itt működött ebben a kontextusban.
3: De azért ez egy picit fura, amikor egy felnőtt ember azt gondolja, hogy ettől nem bűnös az, hogy maszturbál, hogyha egy delfin formájú vibrátorral teszi ezt.
4: Hát kérdés, hogy ő nem gondolja ezt, vagy egész egyszerűen a designerek oldaláról egy kezdeményezés abba az irányba, hogy felszabadítsák ezt az egész szex dolgot ebből
3: az
4: ötletiségből.
2: Szerintem egy abszolút egy olyan iránya, hogy nincs feedback. Tehát egyszerűen nincs fogyasztói feedback. Tehát te mikor láttál valakit a nyugati téren ezért a műbrét lóbálva, ordibálva visszamenni a nem tudom mibe, hogy nem lett jó.
4: Nekem egyébként ez pozitív volt San Franciscóban, mert ott nagyon sok szexjátékot vettem, és egy bőrönnyivel jöttem haza, hogy hát ezzel akarok foglalkozni, kellenek eszközök, és nem tudom. És ott a Good Vibes-osokkal én beszélgettem, és hogy nagyon sok fogyasztói feedbackük van pont ezért, mert hogy egy csomó minden akkor jön meg, hogyha kapsz egy kis izét, hogy akkor figyelj neked, mi jött be, mi nem jött be, és annyira ilyen egyszerű dolgok tényleg hogy mégis...
2: Hogy ez a prűtség, ez abszolút úgy van, hogy így nem is mersz visszamenni, és nem is az, hogy visszamenni, de nem mered azt mondani, hogy figyú, ez nekem itt meg itt nem stimmel, tehát nincsen feedback, tehát a gyártók azt gondolják,
5: hogy ez hogy így szükséged jó. Van rá, vagy szeretnéd, hogy legyen, de így nem mered megmondani,
2: meg hogy ennél egyedik dolgot nem is akarhatsz.
4: De hova mész vissza, tehát az a gond, tehát nagyon érdek, ott nekem az pedig tök új dolog volt, hogy ott rendesen nem eladók vannak a boltban, hanem ők nagyon rendesen fel vannak készítve, tehát rendes tréningeken mennek keresztül, hogy a szexualitásról kurva sok dolgot tudnak, hogyha visszamész, akkor legyen valaki, aki érdemben tárgyal erről, tehát egy eladónak ott mondhatsz bármit arról, hogy figyelj, ez a dizájn nem jó, mert felcsúszik, mert zajos, mert nem tudom tisztítani rendesen, vagy egyebek. Tehát én most Párizsban vettem új szexjátékot, és ott tök édes volt a srác, eleve elmondta, hogy akkor ez most egy új töltési mizé, meg hogy mivel kell tisztítani, mire figyeljek a tisztításnál, és ezt teljesen kulturáltan elmondtam, amikor átadta, vagy amikor én még vettem.
2: Csak a pornó fővárosában pornót nézni illik, de annak nincsen kultúrája szerintem, hogy erről
4: hát ez
2: beszélj.
4: Ezt
0: miből gondolod egyébként? Hiszen itt most erről beszélünk.
4: Hát a boltban úgy érted, nem? Vagy,
2: hogy igen, hogy igaziból én nem látom ezt, tehát inkább azt látom, hogy alapvetően az eladók is arra vannak felkészülve, hogy így mindenki rohadtul be van feszülve, úgyhogy így ők is így elhúzódnak, hogy válogass nyugodtan, nézelődj nyugodtan.
3: De igazából ott az egész, hogy milyen boltok vannak itthon, tehát én teljesen meldöbbentem, amikor Londonban jártam sex shopban, meg amikor Budapesten, meg az ember tényleg egy picit úgy megy be, hogy így becsukja a szemét, és így odarohan néhány helyre, ahol tudja, hogy nem hatalmas eres péniszekkel fog szembe találkozni, tehát hogy ez a vásárlási kultúra is kicsit azért Budapesten még
2: van, nem? Ha csak azt nézed meg egy bolt belsőt, hogy milyen bútorokon vannak fönn ezek a cuccok, tehát a 100 forintos boltok vannak kell.
3: De segítsünk, hogyha tudsz olyan bolt a Budapesten, ami nem ez a vonal.
4: Itt pont most akarom, hogy Balázs, neked is szegezem kicsit a kérdést, hiszem az is kérdés, hogy milyen boltról beszélgetünk, mert az előbb még fölmerült, elkezdtétek a műsort abban is, hogy a minőségi, meg hogy hogyan kategorizáljuk a játékokat, hogy egy csomó minden igazából nem is használható komolyabb játékra. Tehát mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy jó, nem a cukorka bugyiról beszélünk, a cukorka tanga, mert ez tényleg az egy vicc, tehát annak nincsen semmi komolyabb célja. De például bármilyen kötözős játékszer, tehát egy ilyen nagyon átlagos körúti szexboltban, de akár a Beata Uzénál is, tehát egy jó bilincset vegyél, aminek tényleg van egy csomó anatómiai megfontolása, hogy akkor bevág, nem vág, betart, milyen anyagból készül, jó bőrből készül, milyen fémekkel találkozom, milyen kötéllel, erről tudnak valamit. És hogy, na, hogy te tudsz erről, Balázs, mondani, te vagy nálunk a beszerző ebben a témában, hogy a meleg játékboltok, a BDSM játékboltok, tehát egy csomó helyen sokkal igényesebb már eleve a választék ezen a téren, ahol nem az a cél, hogy
2: meg
4: az egész...
2: Meg itt szerintem az online vásárlásnak van egy meg nagyon, az online, nagyon hatalmas de ott, piaca.
4: Hát csak az meg egy nonsens, olyan értelme, arról beszélgetünk, ugye, hogy a legintimebb tárgyadról van szó, és a...
5: Még hát attól, ott végképp nincs visszacsatolás.
4: Hát meg, hogy nincs, hogy kipróbálod, kezedbe fogod, meg érintett, hogy milyen
3: valaki,
4: a...
3: aki elmondja, hogy mi ez tulajdonképpen, és hogy hogyan tisztítsd.
4: De nem tudod belőni a méretét, nem tudod belőni az anyagát, nem tudod milyen megfogni, tehát nem érzed a bőrödön.
3: Ez egy ilyen... internetes ismerkedés.
0: Igen, miközben hát valóban szeretőt keresel, és nem más. Tehát, nem tudom, én sok szempontból sokkal jobban szeretem a melegekre, meleg célcsoportra összerakott boltokat, pont azért, mert hogy ott egy, nekem még soha nem volt olyan élményem, amit itt elkezdtetek mondani, hogy van egy ilyen feszültség a vásárlás folyamatában, hanem ott senki nem finomkodik, vagy senki, de mindenki tudja, hogy miért van ott. Azért van ott, hogy lehetőleg a vásárlás után fél órával hazaérve egy hatalmasat élvezzen egyedül vagy a partnerével.
4: A szexjáték kultúra, tehát a tárgykultúra másabb
2: pont
4: lehet.
2: Pont szerintem ezek miatt a vicces tárgy dolgok miatt egyszerűen a célcsoportok keverednek, tehát nagyon sokan azért mennek be, hogy igaziból csak röhögjenek az egészen, és valahogy ez nincsen jól belőve, vagy nem tudom. Tehát például nagyon kíváncsi lennék, hogy az ilyen boltok eladásainak milyen hányada származik használható jó termékekből, meg milyen hányada származik tényleg felfújható gunibabából, meg cukorkatangából, meg figurakondomból, meg ilyen dolgokból. Hogy ez tényleg hogy működik.
0: Igen, ezt lenne érdemes széjjel választani, ha úgy tetszik a piacon is, hogy ne legyen infantilizálva a szex.
2: Amikor ott vannak, bemész, és akkor ott van, nem tudom, hogy rakás 17 éves arc, akik természetesen mutogatni, meg röhögni fognak, hogyha te tényleg konkrétan elkezdesz komolyan ott vásárolni, akkor így alapvetően attól fogsz rettegni végig, hogyha mondjuk első alkalommal vagy bent egy ilyen boltban, hogy Jézusom, ki fog bejönni, hányan vannak bent, nem tudom én. Tehát, hogy valahogy ez szerintem nincsen jól szeparálva, de ugye alapvetően az is a baj, hogy ez az egész tabu, óriási, hatalmas tabu. Igen. Az oktatásban is például.
3: Igen, pont ezen gondolkoztunk, hogy lehúztunk 1000 évet az iparon, és nem találkoztunk még csak egy évközi feladattal sem, ami kapcsolódott volna bármilyen erotikus témához. És nekem erős vagyom, hogy például diplomázni tilos ilyen tárgyakból.
2: Én egyszer egy bizonyos egyetemnek...
3: Valami, azt gondolom, hogy a tanárok tabunak tekintik, és úgy értem, hogy tilos, hogyha bárkiben is valaha felmerült volna, akkor azt mondták, hogy figyelj, fiam, ezt ne.
2: Erre nekem konkrét üzen van, élményem van. Nem.
3: Én azt gondolom, hogy nem lehetséges, hogy ott van egy rakás 20 éves fiú, és vagy meg lány, és így nem jutott senkinek eszébe, hogy ha nem is konkrétan vibrátor, de bármilyen erotikus segédeszközt tervezzen.
2: Tehát ahelyett, hogy háromértű járműveket dizájnolnak.
3: Pont azon gondolkoztunk, hogy mennyire élettől elszakadt mondjuk az iparon a diplomázók nagy részének a tervei. Tehát most nem arról van szó, hogy egy kivitelezhető
2: a nagyot ebből visszavonnám, de hogy vannak kifejezetten nagyszabású projektek, eszméletlen mennyiségű energiával olyan dolgokra, amiknek így nincs értelme.
5: Egyszerűen. És akartam mondani valami példát, csak azt mondom.
2: Ja, hogy én konkrétan találkoztam ezzel a dologgal, egy egyetemen egy pályázattal kapcsolatban, hogy az egyetemen belül hivatalos posztot betöltő embertől hallottuk ezt vissza, hogy koordinálni, kontrollálni akarják ezt az egészet, nehogy az legyen a vége, hogy itt mi műbrét tervező pályázatot írunk ki. Tehát ez konkrétan ki van mondva, hogy ez nem design, érted, ezzel nem lehet foglalkozni, mert ez ciki, ez gusztustalan.
5: Ugye
2: ez...
5: a téma maga komolytalan, igen. Vagy ciki?
2: Hát, tehát ebben nem lehet alkotni, erre nincsen igény, ez az egész csak egy polgárpukkasztó baromság, amivel valószínűleg mindenki valakinek az orra le akar borsot törni.
3: Ahhoz képest, hogy mondjuk az egészséghez kapcsolódó tárgyakból, mert tök nagy kultúra van már, tehát egy ilyen, ami anatómia, ami ergonómia.
2: Ezt büszkén hordozzák körbe, hogy izért, mit tudom én, takonyporszívót terveztem, akármit. Szóval, hogy nem, tökre kell a takonyporszívó is. Tehát mondjuk itt szeretném jelenteni, hogy borzasztóan kinéző takonyporszívók vannak a piacon.
6: Ezt csak el kéne kezdeni egyébként. Én
5: soha nem próbáltam
6: takonyporszívót. Nem lehet csak, tényleg az van, hogy ezt csak el kéne kezdeni, és akkor tudom úgy...
2: És ez így is van.
6: Úgy felkonferálom, és azon gondolkozom, hogy például, ha nem az erotika oldaláról, nem tényleg, ahogy beszélünk, a testkultúra oldaláról közelíti meg, és valaki ír egy szakdolgozatot, amiben leírja, hogy... Megyük mondjuk a menopauzát, és hogy egy öregedő női nemi szervnek az egészségesen tartására, ezért egészségügyileg miért indokolt bármilyen eszköznek a használata, és erre milyen orvosi dizájnt lehetne kifejleszteni, és akkor innen indultam, de hogy itt innentől akkor csak egyszer kell megnyitni azt a kaput, és akkor onnantól bármit lehet.
2: Hát alapvetően most már az a jó, hogy lehet európai trendekhez kapcsolódni. Ezt új, én átküldtem egy rakás linket e-mailben magamnak is, meg a Barbie-nak, hogy meglegyen, majd ez, hogyha lesz szünet, akkor teszünk fel mindenképpen abszolút még akár munkahely kompatibilis is linkeket, tehát hogy nem valami extra oldalról, hanem konkrétan design oldalakon van erről dokumentáció. Például nagyon vicces, hogy ezt direkt felírtam magamnak, hogy 2007-ig Alabamában tilos volt szexjátékot, vibrátort, akármilyet birtokolni vagy árulni, viszont fegyveret bármikor lehetett. Tehát, hogy így itt tartunk az egészben, hogy Amerika, nem tudom én, szabadság.
3: Ugyanakkor meg ez a 2007-es év még egy fontos dátum, mert Eindhovenben diplomázott valaki egy csodálatos, talán komplett készlettel. Dildók voltak, és a korona ékszerek lettek, jól emlékszem?
5: Igen, azt én is néztem.
0: Ne arra ügyetok, hogy ezt mondom, de szerintem nem annyira rossz a helyzet. Én azt látom, hogy hihetetlen innováció van most a szexjátékpiacon.
3: Eset most, bocsánat.
0: De ezt hol kell egyébként oktatni, az orvosi egyetemen, vagy a dizájn egyetemen?
3: Azt gondolom, hogy a dizájn egyetemen. Tehát ugyanolyan tárgytervezésről beszélünk, mint hogyha biciklit terveznénk, mint hogyha takonyporszívót terveznénk.
2: Tehát ennek az orvosi része, az én úgy gondolom, hogy nagy részt az ergonómia tudás, vagy
3: meg az tárgyával
2: le lehet fedni. Tehát nem arról van szó, hogy tényleg nekem most nem tudom, valami sebész lézert kell megterveznem. Persze, ezt a Barbie is mondta nekem, hogy ebben kell, hogy legyen mérnöki munka is. Ha ott mozgóalkatrész van, nem tudom, motor van, akármi, akkor abban kell, hogy mérnöki munka
3: legyen. De egy autónál is erről van szó, és autót is terveznek az iparon, és bevonják a műszaki is hallgatókat a munkába.
2: Igen, tehát ezt lehet kollaborációban is csinálni, de úgy gondolom, hogyha valaki egy dildóval akar diplomázni, ahhoz nem kell plusz segítség. Tehát jó, tény, hogy nagyon kevés a hozzáférhető...
0: Egy fiú segítsége sem kell, most azt tegyem fel ezt a
2: kérdést. Ha valaki fröccsentéssel akarja megúszni az egészet, akkor lehet, hogy szükség lesz rá, de...
3: Amire az elején szüksége van, az szerintem csak egy rajzlap és egy számítógép, tehát amíg nem jut kivitelezés szintjére a dolog, addig talán még egy mérnök sem kell hozzá.
0: Nektek vannak a fiókban maradt, vagy esetleg megvalósulási félben lévő szexjáték terveztek?
3: Most itt a pillanat, hogy bevalljuk neked, hogy egyikünk sem forma tervező.
2: Nem értek a dizájnhoz.
3: Igazából egészen működik. Becsaptunk melleteket, mert mi nem vagyunk dizájnerek, csak dizájn elmélet. Csak dizájn elmélet.
2: Dizájn közeliek vagyunk.
3: Dizájn elmélet szakon végeztünk.
0: Nem fogtok tudni kibújni a kérdés alól, tehát hogy milyen dildót terveznétek magatoknak. Ezt még nem tettétek meg, vagy vibrátort, vagy szexjátékot.
3: Hát mi soha nem terveztem semmit.
0: Képzelsz, álmodsz.
3: De álmod, mi azért szoktam.
0: Vásárolsz.
3: Hát igazából nem is tudom. Én így Zsófinak elmeséltem egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalatomat, ami nem is egy álom, hanem egy megvalósult vásárlás. pont a magyar közegben, még például évekkel ezelőtt, amikor még talán ennél kevesebb, jóval kisebb terméskála volt elérhető, amikor is találtam egy teljesen sima ezüst színű vibrátort, amihez ugyan adtak egy ronda rózsaszín gumivéget, amit nyilván az ember kidob azonnal, de az a flash, hogy a sok hús imitátor játék között megtaláltam ezt a teljesen sima tükörfényes egyszerű dolgot, az nekem nagyon nagy flash volt, és nem tudom, én az ilyen tárgyakba tudok beleszeretni, ami nagyon egyszerű, és így...
0: És jól is működik a testeddel?
3: Én bevallom neked, hogy...
0: Vagy dizájntájként tekintesz rá,
3: az előbbi, ahogy kezdted a műsort ezekkel a különböző áramerősségekkel, én ott egy picit megbordoltam, mert én nem jó értem, tehát én nem rajongok a motorikáért, tehát én nem szeretem a mozgó tárgyakat, de ez lehet, hogy ez így ilyen kőkorszaki megközelítés. Vagy nem tudom. Mindenki is azt csinál, amit szeret, úgyhogy...
2: Tehát valószínűleg pont arról beszélünk.
3: Igen.
2: És ebben viszont szerintem mi pont ellentétesek vagyunk. Engem kiráz a hideg valamitől, ami hidegnek tűnik. Most így aha. Szó is
3: meg. Egy pont az ellentét, az izgalmas.
2: Valami, ami rideg, hideg, úgy tűnik, mint ami el tud törni, és így,
3: nem tud eltenni, hogy mi van.
2: Persze, hogy nem tud, meg hogy így...
3: De tényleg hidegség látszat átkelti, tehát abban tök egyetértek.
2: Hogy így, azt én is néztem, de nekem az pont az volt, hogy így, érted, nem, tényleg. Úgyhogy ebben elkérdezik.
3: Hát, még jó a szerelem.
2: De én nem, mondjuk nem terveznék, én biztos, hogy találnék magamnak
3: a... Egyébként, amit nézek...
2: A mai szemle
3: után.
2: Mai
3: egy órás szemle után szerintem találnék jobbat a kisezüstnél is.
2: Így van.
5: Nekem azok voltak a nagyon aranyosak, most mit megyek erre, amikre hirtelen azt se tudtam, hogy most mi van, de hogy...
0: Hogy fiú-e vagy lány.
5: Na igen, és azóta sem jöttem rá. Amik ilyen amik azt hiszem pont az ilyen iPhone dizájnnal kapcsolatos idézetek aha. alatt voltak, és tényleg így nem tudtam elmondani, nagyon szép ilyen ergonomikus, ilyen, mint a, aha. hogy hívják azt a tárgyat, ami az a magyar találmány. És
2: gömböc.
5: A gömböc. Aha. Na, hogy valahogy annak az érzetét keltették.
2: Igen, mert hogy ez, tehát hogy nem feltétlenül kell itt valami olyannak lenni, amit fel tudsz dugni
5: igen,
2: magadnak.
5: Igen, igen.
2: Tehát, hogy ez is egy ilyen
5: prekoncepció,
2: vagy nem tudom, mi, hogy hívják. Ilyen, tehát, hogy egy ilyen rossz berögződés.
3: Egy olyan sztereotípia, amit simán el lehet.
2: Van konkrétan olyan vibrátor, ami az ujjadra rásimuló egy ilyen szilikon, nem is tudom, levélke vagy valami, abban van benne a vibráló motor, vagy nem tudom pontosan a mechanikáját ennek, és hogy így egyáltalán nem hasonlít arra, igaziból még egy füldugó is cikibnek tűnik, mint egy ilyen cucc, úgyhogy ez is egy ilyen előfeltételezés, hogy ha én veszek magamnak egy szexjátékot annak, akkor 25 centis
3: faszalapúnak.
5: Igen, mert minek?
2: Igen, mert
3: van ez az olvasat is, de ugyanakkor meg szerintem itt megint legyünk szabadok, mert valaki szereti azt az érzést, hogy így megtöleti a tárgy.
2: Persze. Csak azt mondom, hogy szerintem nincsen ez alapvetően benne. Tehát, hogyha megnézed, akkor viszonylag kicsi százaléka ez. De lehet, hogy ez viszont piaci igény, nem tudom, az eladási számok miatt.
3: Nem, ez inkább valószínűleg előítélet, vagy ilyen elvárás inkább, nem előítélet, nem van egy elvárás. De
2: arról nem is beszélve, hogy hogyha heteró kapcsolatról beszélünk, akkor itt a szexjátékok azok a lányoknak járnak, a szexfilmek meg a fiúknak járnak.
0: Hát ez hadd szóljak megint körbe, mert közben figyelem a csetet és a hallgatók lázadnak, és sörös üvegekkel dobálnak a cseten, hogy nem beszélünk a műpunciknak az ő csodálatos igen. világáról.
3: Ez nekem is ezt
5: megjegyzem. Van egy csomó idő.
3: Nagyon
6: és mennyire azt szót használták, hogy bizarr, én szoktam workshopokon körbeadni a tojás nevű szexjátékot, amit mindig, most pont múltkor meg is kérdezte valaki, hogy ez egy műpina. Hát mondom, szerinted hasonlít egy műpinára? Szerintem nem hasonlít, de hogy valóban. Hát a tojás.
0: A tojásra.
6: Igen,
0: a
6: egy baromi, egy tojás? Annyira a szép tárgy egyébként, tehát japán fejlesztés persze, bologatok jelentett egy sima tojás, egy műanyag tojás, ami szétnyitható, és belőle egy ilyen szilikon
0: Tojás formájú,
6: lukas
0: dolog. Tehát olyan, mintha egy ilyen a Momotáróban egy ilyen dumplingot
6: gőzgombócot venni.
5: De hogy ekkora is.
6: És ekkora, tehát ekkora, igen, és hogy akkora kb. Mint egy ilyen gőzgombóc, és hogy azt lehet felhúzni a fiúnak a falkára, meg lehet ölteni sikosítóval, és akkor ezzel lehet rejszolni, és ez tiszta, higiénikus, de összességében, mint tárgy, gyönyörű, és hogy az egésznek pont ez, hogy egyáltalán nem az, tehát nem hasonlít egy nőre, egy pinára sem hasonlít, de hogy minden tud, amit egy mondjuk adott esetben egy rejszoláshoz nagyon jól tud esni, tehát egy meleg, nedves, nagyon jó tapintású dolog, és hogy voltak, akik azt mondták, hogy ez túl borzasztó, és volt egy csaj, meg ott ült, és nem akartak kiengedni a kezébe, azt mondja, olyan jó, azt mondja, olyan jó lenne, ha lenne kukim. Itt ülök, és azt mondja, elképzelem, hogy ilyen jó lehet, hogy lenne kukim, ezt így behúznám, és olyan helyes volt, mert tényleg egy jó tárgy.
3: Tényleg lehet, hogy egyébként ezekben a műbránerekben van egy ilyen péniszítségfaktor is, hogy egyedül meg tudod élni azt, mint hogyha neked az is lenne, nem?
6: Én nem tudom, most már én is kezdek így nyitni, tehát, hogy, tehát valahogy tehát ebben nagyon sok ilyen van, de hogy mindig elmegyünk a spekulációk irányába, hogy nem tudjuk, hogy mi van az emberek fejében, és hogy mondjuk én azt az oldalt szeretem, hogy kezdjük el kinyitni, tehát hogy mi is, akik itt vagyunk, erről beszélgetünk, mondjuk el, hogy ez igen, ez egy játéktér, és hogy rengeteg minden van, és tényleg az a másik, hogy nem csak olyan tárgyak, amikkel konkrétan felhúzzuk, meg beledugjuk, hanem hát egy csomó minden. Most erre a workshopra vittem el Melbimbo csipeszt is például, ami megint ez, hogy a fájdalommal a mindenféle játékok. Tehát annyiféle játékszer van, amit így lehet még ebbe a kategóriába, és ott is baromi fontos a design tényleg, hogy mennyire állítható, mennyire kis pontos kütyű, hova van rakva a műanyag vége, a bordája, a nem tudom mi, és hogy, hogy beszélgettetek, ezen is gondolkoztam még a mérnökiség mellett, hogy hát baromira kell anatómia.
2: Szerintem az a legfontosabb.
6: És a szexuális anatómia hozzá, és hát a feedback, tehát hogy konkrétan kinek, hogyan, mi reagál, de hát a biztonság, tehát a biztonság ilyen szempontból nagyon fontos, tehát azért kell hozzá sokféle skill, amikor egy ilyen design így létrejön, tehát lehet így vicces tárgyakat tervezni, meg szépeket is, de...
3: Csak hogy pont így csinálom be a designer szerepet, tehát az emberek hajlamosak a jól működő tárgyakat evidenciának venni, vagy a biztonságos tárgyakat, vagy az anatómilag stimmelő tárgyakat, holott így minden apróságot így valaki átgondol, és megtervez, és pont ezért jó téma szerintem.
2: Képzeld el

0: tárgykultúra sem az életünknek, de hát, hogyha meg körbesétünk a lakásba, bármi más tárgyunkra is igaz ez, tehát a konyhában is körbe lehet nézni, vagy bárhol, tehát hogy ez az, hogy hol voltunk abban a múzeumban, amiben ez így megéri, tehát Indonézia szigetvilágának volt egy kiállítás, és a tárgyi eszközök, a hétköznapi tárgyi eszközök voltak kint, és egyszerűen gyönyörű tárgyak, uh-huh. És hogy láttad, hogy te konkrétan az egész életében azt az egy, nem tudom, fésült, vagy kiskalanat, amit használta.
1: Innen indultunk végül is, tehát hogy az értékes dizájn, és az, hogy, hogy lehet, hogy rászánom inkább azt, hogy háromszor annyim kerüljön, de az egy tárgy, az kiszolgál engem.
0: De közben ez nincs. És ez nincs, ez így nincsen. A másik meg, amit én magamon is tapasztalok, hogy valamiért, tehát mondjuk, ha a szexnél maradunk, hogy valamire változnak az igények. Tehát, hogy én például barom nyitott vagyok arra, hogy tehát, hogy innováció legyen benne, és hogy új tárgyakkal játszani és kísérletezni.
1: Akkor
0: és
1: itt mondjuk nem biztos, hogy a hosszú távú tehát itt nem döntés a fontos, hanem inkább pont az, hogy ezek élménytárgyak, tehát, hogy olyan, hogyha, mint egy zene, vagy egy film, vagy olyan, hogy megveszem az élményt, játszom vele valameddig, és utána veszek egy új élményt.
0: Igen, és a Hitachi fibrátor, ez meg alapból ott van az ágy mellett.
2: Igen, van egy családi masszírozó.
1: Lehet, hogy előveszem borongós estéken, de alapvetően új filmeket akarok nézni.
3: Vagy amikor majd retro lesz.
4: Egyébként én ezt úgy gondolom, hogy tehát ez nagyon sokféle szinten kell, hogy működjön. Tehát egy pont azért, mivel nem tudod kipróbálni, nincsen próbafülke a szexboltban, hogy ki tud próbálni, hogy a pont az a dildó méret az megfelelő mérete, vagy túl vastag, vagy túl hosszú, vagy túl rövid, vagy túl vékony. Ezért aztán kell, hogy legyen egy ilyen entry level, ami kellően olcsó ahhoz, hogy ki tud próbálni, tehát ne legyen költséges a tévedés, és lehessen elég sokféle különböző dolgot kipróbálni. De hogyha megvan az, hogy nekem az anatomilag korrekt véreres dildó az, ami bejön, mert hogy akkor onnantól lehessen azt mondani, hogy jó, akkor ezt most kipróbáltam az olcsó verziót, azt szétjátszottam, szétesett egy fél év alatt, és most vennék egy olyat, amelyikre már büszke is lehetek, tehát ami nem csak pusztán egy használati tárgy, hanem van valami extra értéke is. De ugye van 57 különböző lehetőség, ugye kiminek mi jön be még egyszer a méretben, az ingerlés helyében, az anyagban, a formában, a nem tudom mit csinálni. Ez azt jelenti, hogy nem egy termékről beszélünk, hanem 27 terméknek legalább 4 különböző verziójáról beszélünk, és ezeket mind párhuzamosan lehet fölépíteni, mint különböző termék családok, az entry level-től a high-endig, ha úgy tetszik. Tehát hogy nem egy tárgyról beszélünk, sosem egy tárgyról beszélünk, mert nincs két egyforma szexualitás sem, meg nincs két egyforma anatómia sem, mert mindenkinek egy kicsit másképp, és máshol van behuzarozva a gyönyörre.
3: Hogyne, de szerintem mondjuk olcsóbb dolgoknak is jót tesz az, hogyha így megtervezik. Tehát nem így valaki kitalálja hirtelen, hanem egyszerűen, hogyha egy tervezőnek, egy dizájnernek megvan a háttértudása hozzá, tudja, hogy milyen irányokból érkező igényeket, meg követelményeket kell egyszerűen összefésülni, akkor én biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebb jó terméket előállítani. Alapvetően, tehát, hogyha megnézzük, akkor a költség legtöbbször nem a formatervező apanázsára megy el. Tehát az, amit te kifizetsz az iPadért, vagy kifizetsz a nem tudom, egy Bang & Olufsen hangfalért, vagy bármi, abban nem a formatervező keresi tényleg dagatra magát, hanem ott gyártási költség van, anyagköltség van, ilyen-olyan költség van, de egyszerűen már az, hogyha tényleg neves tervezők foglalkozhatnának ezzel, vagy azok a tervezők, akik ezzel foglalkoznak, azok nem egy ilyen marginális dologban éreznék magukat, akkor már lehetne arra számítani, hogy erről indul egy ilyen beszéd, vagy indul egy ilyen fejlődés.
0: De most a magyar piacról beszélsz, mert egyébként nemzetközi szinten meg hát kurva jó dizájnok vannak,
3: alapvetően igen.
0: Mert úgy nagyon jó, tehát hogy most én pont azt látom, hogy van ez a nagyon olcsó low budget szarság is van, de hogy itt egyre inkább, tehát nekem sem az építész haverok küldik át az aktuális dizájn oldalakat, az aktuális vibrátor, meg egyéb
3: a Jimmy Jane-ről még nem is esett szó,
0: de hogy igen, de sok
3: hogy ott egy konkrét, egy tök jól képzett formatervező, ő az alapítója a cégnek, ő tervezi az összes cuccot, és itt teljesen tisztán látszik, hogy megfelelő tudás birtokában szuper dolgokat lehet csinálni.
4: Azt kell mondjam megint csak, hogy nincs szex

0: szexuális piacokon, szexuális szubkultúrákban ennek iszonyatos kultúrája van. Tehát, hogy a fétis szubkultúrákban az a, az a, hogy hívják ezt a korszett,
1: fűző,
0: csizma,
2: masz. De hát ez divatos.
3: Azzal már átléptünk egy másik dimenzióba, szerintem.
2: Érted.
0: De miért léptünk el?
1: Hát egy jó harness például az már nem. Tehát az nem csak egy ruha, hanem hogy...
0: Nem ruha, ez
1: amit nem veszel föl, tehát egy dildó rögzítő szírendszer például, amiben nagyon fontos a jó dizájn.
2: Jó, hát magát a konkrét dolgot lehet, hogy nem, viszont egyszerűen, mivel mondjuk van egy csaj, aki blogot is ír, Zana Bain-nek hívják, egy ideig Berlinben élt, aztán New Yorkban most nem tudom, hogy hol van, de egy ilyen fashion arc, styling, meg nem tudom, ilyen dolgok, akkor én nagyon menő bulikat csinál, és alapvetően ő mozog ebben a szubkultúrában, viszont online eladja a divat blogján a saját maga által tervezett ilyen harnesszeket. És ezeket emberek divatfotózásokhoz hordják, megnyitókra hordják ilyen helyekre. Tehát, hogy ez már egy ilyen wannabe irányba is el tud menni nagyon könnyen, mert ez divatos.
1: Na igen, csak hát itt pont ez az érdekes, hogy valaki a hálószobájába tudja megvenni a megfelelő harnesztet, hogy tudja, hogy tényleg egy jó dizájnt kap, tehát ami nem is nem egy kiegészítő, hanem ez egy szexjáték, tehát az a kategória szerintem.
0: De azt akarom mondani, hogy tényleg plain and simple, tehát nagyon egyszerűen a férfiak pénisz húgycsövébe illeszthető húgycsőtágító orvosi acélkütyüknek olyan dizájnja van, hogy tehát tényleg az ékszer szinten van összerakva. Tehát abban a pillanatban, amint kilépünk a mainstreamből, és ebből a bugyuta beáteúzés világból, és belépünk abból, a szexet komolyan gondolják, és életvitelszerűen, tehát része az életvetelnek, és ugye azt gondolom, hogy most ez egy éves születésnapra végre megértettem valamit, tehát hogyha a szex része az identitásodnak, meg az életvitelednek, akkor ott hirtelen elkezdenek szép dolgok így búrjánozni körülöttel, legyen szó irodalomról, lásd, ami Kaszanovával, vagy Szádmárkival, vagy nem tudom mivel van, legyen szó tájkultúráról, legyen szó fotográfiáról, irodalomról, zenéről, tehát ott hirtelen ez a dolog, ez
1: és
0: nem
1: és onnantól ez a tabu dolog sincsen, tehát bemész egy üzletbe, és egyáltalán nem, tehát nem az a szint van, amikor ez feszengés tárgy. Egyébként, hogyha old zsizseg, 1000 tinédzser, akkor sem. Tehát, hogy akkor tehát pont az, hogy akkor van egy olyan minősége az életednek, neked, az, abszolút, ez, és ez tényleg része az életednek, és akkor nem gáz, meg nem
3: cikkére. Nekem Budapesten nem sikerült korábban, meg ilyen nem soha, most már lehet, hogy ha újra próbálkoznék, akkor sikerülne.
1: Hát azért érdemes utazni, vagy nem tudom. A szexjátékért azért én semmit szoktam körbenézni.
0: Itt az idő.
1: Most vagy soha.
0: Most vagy soha.
1: Kaszanovának fogjuk átengedni a stúdiót.
3: Ez már tiszteltetés, hogy utánunk rögtön Kaszanova fog megérkezni a
2: pirossággal. Én olvastam a Kaszanova emlékiratait, és az egyik kedvenc ezen volt. Komolyan, én nagyon szeretem.
0: Nem jelent meg még. Magyarul nem jelent meg.
2: Jó, hát érted, aki nem látta a gyaloggaloppot, az büszke mindenre, amit fogyasztott már a popkultúrából. Ez azért, szerintem a Kaszanova az már egy kicsit élmezve. Széles érdeklődése, számot tartó dolog.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük.
2: Teszünk fel linkeket a chatfalra gyorsan.
0: De ne is csak linkeket, hanem a kedvenc. Tehát, hogy próbáljuk meg azt, hogy a vendégeink ajánlásával. Ezt bevezetettek egyébként. Tehát, hogy mit ajánlanak a vendégeink középen aktuális témában, és hát úgy hozta a sors, hogy nektek szexjátékot kell ajánlani. Ezt javaslom.
1: És nekem ez most tervem is, hogy a csakatestemenát.hu-ra feltöltöm az elmúlt egy év összes adását, és akkor ezeket a linkeket oda is föl tudom tenni, tehát hogy mindenképp küldjetek, propagáljuk, hogyha vannak
2: jók.
0: Köszönjük szépen!
1: Szuper, köszönjük!
3: Sziasztok!
0: Ne menjetek sehova, mert hogy ez itt a Tilos Rádió tematikus szex éjszakája, és nem sokára Kovács Ilona érkezik Kaszanova emlékirataival, addig is muzsikálunk ez a című műsor. Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió szex műsora két hetente pénteken 8-tól 9-ig.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

kamaszkorom verselő vidéke. De jó, hogy nem kell verset írni, elég, ha szólítani, hívni a múlhatatlan nevű falvakat, s már jönnek is, már versbe állnak, Szatmárhegy, Pálfalva, Amac, Hirit, Homoród, Ombód, aztán a másik költemény, Szinérváralja, Handal, Sikárló, Iloba, s innen már kavicshajításnyira a világ közepe, ahol nem adja erdőnél alább a szelid gesztenye, ahol zöldnél zöldebb a zöld, ahol az alma bévül is piros, ahol a zazar úgy szalad, csempészve visz a víz alatt, homokszemekbe csukott aranyat, ahol a Ferenci család úgy vert tanyát, fénycölöpökre épített hódító iskolát, ahol a toronyban a csókák s a piacon a népek tersánszkiul beszélnek, ahol a ligetben az ágak, mint az ő hosszú karjai úgy szállnak, megáldva minden kapualiban háló, kocsmabúvó szegény. Hát szólítsuk, hát hívjuk az egyszavú költeményt, hogy elénk álljon Isten földre küldött, kék homlokú, derengő arcú lánya, nagybánya.

haragzó, hazul megy, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szeríden bólintani, izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők, titokösvények, farkasszagok, lombkunyhók, égbolgi lombfelhők, csukott szemű lombalakutak. Fürdik frissül a fáradtság itt, ahol a konok csöndüget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinnyát kiáltaná. Napvére hullott, elöntött a mindenség fiafény sukogás. Szívemen, mint ághegyen mókus, ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a lilium szírmú csillagok. Pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott. A várakozás, hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét. Hegyek, fák, füvek, erdő, haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai, kedvesek, emlékeimmel látlak szeliden bólintani. Szeliden, ti vagytok a jóság, meghitten, ti vagytok a csönd, jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke, levegő, hogy élegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk, miattatok és érettetek türelmes. Ózon leheletű táj, források, ti erdők csillagai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás, szememből fénytelen porba hull a fény. Ti éreztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt, tőletek orvozzam a szó, a muzsikát, az észt, a szívet, tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók, szélben dzsiggerő bokorgyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, mint a szerelem újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acélpengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s biztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét, üt is, hogy edzen, izzítja küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjak, és józan, és fegyelmezel. Köszönöm nektek, hegyek és erdők, sziklák és lombok.

Hegyek, fák, füvek, ágok, haragzöld, azúr menny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szeliden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn, erdők, titokos fények, farkas szagok, lombkonyhók, égbolt nyilomb felhők, csukott szem lomb alagutak, fürdik, frissül a fára. Itt, ahol a konok csönd ügett. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kényát kiáltaná. Napvére hullott, elöntött a mindenség fia fénysuhogás. Szívemen, mint ághegyen mulkus ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a liliumszirmú csillagok pillamögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás. Hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani, szelíden. Ti vagytok a jóság, meghitten. Ti vagytok a csend. Jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl, ti vagytok a béke. Levegő, lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes, ózonleheletű tájak, források, ti, erdők, csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet. Tőletek, mindig tőletek. Hegyek, erdők, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók. Szélben dzsiggelő bokorgyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acél pengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s bíztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét, üt is, hogy edzen, izzítja küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjon, és józan, és fegyelmezzen.
Köszönöm nektek. Hegyek és erdők.

0: Hegyek.
1: Fák. Hegyek, fák, füvek.
0: Füvek.
1: Hegyek, ága. Fák, füvek, ága. Haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai.
0: Azúrmenny.
1: Kedvesek. Emlékeimben látok szerintem bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők,
0: emlékeimben látok szeliden bólintani.
1: Lombkunyhók, égboltnyi lombfelhők,
0: csukott izmaim emlékeznek ernyedőn.
1: Fürdik frissül a fáradtság, ahol a konok csöndüget.
0: Titokos
1: róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezdetüket. Libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyosfák alá. Napvére hullott, mint a leterített szarvas kinyát kiáltaná. Napvére hullott,
0: csukott szem lombolott.
1: Fia fény suhogás.
0: Fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csöndüget.
1: Mint az éjszaka tetején,
0: róttam az erdőt. Lépéseimből róttam nezvetüket. Libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fákkal.
1: Olvashassam remény virág betűjte.
0: Napvére
1: hullott,
0: mint ha leterített szarvas kinyát kiáltaná. Napvére hullott.
1: Hegyek,
0: elöntött a mindenség fia fénysuhogás.
1: Haragzöld, azúrmenny,
0: szívemen, mint ághegyen mókus ömlött a várakozás. Mint az éjszaka tetején a liliomszírmú csillagok, villa mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás.
1: Ti vagytok a béke,
0: hogy olvashassam reményvirág betűitek.
1: Ti vagytok a fegyver,
0: s belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek,
1: ültök vakit harmasságos, agyunk füzek, szemünk szoktatni
0: hegyek,
1: a
0: fák,
1: a halál mi
0: füvek,
1: miatt
0: erdők,
1: és érett
0: haragzöld, azúrmenny, szívem rokonai,
1: kedvesek,
0: emlékeimben látlak szeléden bólintani szemét.
1: Hívlak, idézlek, vidítani,
0: segíteni,
1: ha ujjaim begyen kiillanak
0: meg...
1: a karás, szememből fénytelen
0: bólintani. A csőd.
1: Ti éreztétek,
0: jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl, ti vagytok a béke.
1: Tőletek ő lesz a maszt,
0: levegő,
1: a muzsikát, az
0: lélegezhessék az emberiséget.
1: Mindig.
0: Ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Ültök
1: vakítóságba,
0: agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és mi
1: aztok
0: a
1: kirelmes,
0: ózonlehenetű tájak, források, ti erdők csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idéznek, vidítani, segíteni, a ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újját, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a remény.
1: Pihentetős, mint a szerelem.
0: Tőletek orozzam a szót, a
1: sűrű örömök szövét. Kovácsoljátok bennem az acélben,
0: hegyek, erdő,
1: simogatunk
0: kéz,
1: puha ágy, okos elve, bármilyen
0: szívét. Ága, haragzöld,
1: azúrmenny,
0: szívem rokonai, titeket hívtalak,
1: ölelő
0: idézlek, vidítani, segíteni,
1: karcsúszik el,
0: szépfejnek, felbélékő, bátorító,
1: szélben
0: dzsiggelő bokorgyerekek, gondolkodó, felnőtt
1: fenyők,
0: táncos patik, újjáteremtő, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acél pengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl,
1: sziklák,
0: ki fiául fogad,
1: fák,
0: s bíztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét,
1: és fegyelmezelmet,
0: üt is,
1: köszönöm őszintek hegyek és
0: hogy edzen,
1: sziklák,
0: izzítja küzdelmem tüzét,
1: fák,
0: ki hű hozzám, hű majd.
1: Küzdelmem tüzét, ki hű hozzá, hű maradjon, és józan, és fegyelmeg jelmezet. Köszönöm összesen hegyek és erdőek, sziklák és lombok, fák.
2: Maszek ballada. Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Innálom csillag a faszek. Kinek kell repülőszőnek? Az én inasaim szőnek. Nékem panaszkodnak a holdak. Este kigyújtom a holdat. Színvaknak csiszolok a prizmát. Olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűzdohányból, tőlem veszi a tűzhányó. Ki a földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szabok hallgat, leány álmat, boldogságot, és kezálló. Gömbrítek bárányfelhőt, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkopott, talpalom. Itt a ritka alkalom, végig világ utca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Vagyok.

0: Szilágyi Domokos, Maszek Ballada.
1: Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám, vagyok az utolsó Maszek, én nálam csillag a faszek. Kinek kell repülőszőnyeg, az én irasaim szőnek, nékem panaszkodnak a holtak, este kigyújtom a holdat. Szimbaknak csiszolok prizmát, olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett, hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűz dohányból, tőlem veszi a tűzhár. Ki e földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szabokvarrok leányálmot, boldogságot, testhez állót. Göndörítek bárányfelhőt, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkopott talpalom. Itt áritka alkalom.
0: Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó mazor. Vagyok

vers vagy tej. Indulsz, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut veled. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy tej, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelket tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmeké? Vers vagy te is, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan cívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabánts. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésed dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költeményed.

Köszönet a napsugár. Tavaszodik. Holt tavaszok fáradt szívembe visszajár. S fáradtan is köszönni kell. Köszönni kell a napsugár. Köszönöm, hogy hervadva is tavaszi halk mámorba estem. Köszönöm, hogy új fény ragyog a főtéri aranykereszten. Köszönöm, hogy kis gyermekek mezitláb malom kerekeznek. Ásott tövi vénalmafát, fiatalos kedvel rügyeznek. Köszönöm a szél jó ízét, aromáját a barka szagnak. Köszönöm, hogy hegyoldalon ibolyászó lányok kacagnak. Köszönöm, hogy napos gyepen fehér fényjel vakít a vászon. Köszönöm, hogy friss fák alatt szelíd szívvel megint halászom, habos felhők fejem felett vitorláson feszülve szállnak. Üzekedő játékai, köszönöm életnek, halálnak.

Új hazát kerestem magamnak, és a völgyben találtam meg ezt az új hazát. A patak, a források, az erdő, a sziklák, már kisebb méretekben emlékeztettek az elhagyott pátriára. De nem csak természeti szépségeket találtam a völgyben, a visegrádi völgyben, hanem megtaláltam ott a csendet és a nyugalmat. Egy terméken csöndet találtam meg. Terméken csöndet, amelyben műfordításaim legnagyobb része született, és amely alkalmat adott arra is, hogy versek is szülessenek ebben a magányosságban. Aztán meg nem tudtam volna hagyomány nélkül élni, és itt nem csak a visegrádi várra és palotára és más visegrádi emlékekre gondolok, hanem gondolok arra is, hogy a völgy, amelyben házikót építettünk, a római őrvonal közelében fekszik. Nagyon régen találkoztam műfordítói problémákkal, azt hiszem 14 éves voltam, mikor megszerettem Ullannak a Di Capelle című versét, és lefordítottam. És onnan aztán hát meglehetősen hosszúra ívelt a vonal az orosz klasszikusokon keresztül, a román költészet legjobbjainak a költeményeig. Tisztán emlékszem, hogy az első orosz irodalmi élményem Turgenyev volt, még diákkoromban. A tanárom hívta föl a figyelmemet és a figyelmünket a Költemények prózában című munkájára. Amikor a művel később orosz eredetiben összetalálkoztam, hát rendkívül nagy volt az örömem és az élvezetem, mert az orosz írókat 19-20 éves koromban jó részt német fordításokból ismertem meg. Annyira szerettem a prózában írt költeményeket, hogy egy nyáron, anélkül, hogy kiadó erre felszólított volna, merem azt mondani, két gondolatjel között, hogy lár, lefordítottam önmagamnak. Így került azután később kiadásra. Emlékezetem szerint többnyire olyan verseket fordítottam, itt nem a terjedelmes Anyeginre, vagy Nyekraszov még terjedelmesebb munkájára gondolok, hanem lírai költeményekre, amelyeket a szívemhez közel tudtam hozni. Nagyon sokszor könyv nélkül tudtam már azt az idegen nyelvű verset, amelyet átültettem magyar nyelvre. Ha hat az idegen költő, nyilván elsősorban a költők fiatal korában hat reájuk, tartalmi vagy formai szempontból, vagy mind a két szempontból. Tisztán emlékszem, hogy amikor 24 éves koromban Hauptmann elmerült harangját fordítottam, magam is megéreztem a hatását. Vagy például Stefan George Szület után című versciklusának a fordítása után éreztem, hogy tanultam tőle, mégpedig lírai tömörítést, sűrűséget, sűrítést tanultam tőle. Érettebb korban úgy gondolom, hogy a műfordító, ha maga is versíró, önvédelmet épít ki magában a műfordítások ellen. Hogy a formai hatás lehetséges, vagy jobban mondva formáló hatás lehetséges, azt egy régi versem is bizonyítja, amelyiknek az a címe, hogy Madara. Ebben a formáló hatást ott érzem, és mindenki megérezheti, hogy Walter von der Vogelweide régi 12.-13. századi nagy német Minnesängernek a neve háromszor fordul elő benne. Kétségtelen, hogy ennek a kis háromstrófás versnek a ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide, trocheusi ritmust adott a versnek. ...1935-36-ban
Voltam hosszabb úton külföldön, bejártam északi és nyugati országokat, tanulmányi kirándulás volt ez, akkor leánygimnáziumi igazgató voltam, és elsősorban leánygimnáziumokat látogattam. Nyelvi órákra mentem be, majdnem minden gimnáziumban elsősorban nyelvtanítás érdekel. Skóciában jártam, Glasgow-ban, a nagy gyárvárosban, egy középfokú iskolában. Az igazgatónő, aki nagyon kedvesen fogadott, éppen a német nyelvet tanította és bevezetett az órájára. 18 éves lányok ültek előttem, nagyon egyszerű, puritánnak mondható kék egyenruhában, nem voltak olyan színesek, mint a svéd lányok, akiket nemrég láttam, pasztelszínű jumperekben ülni az osztályban, és körülbelül egy fél órai tanítás után az igazgatónő félbeszakította a tanítás munkáját, és azt mondotta, lányok, egy magyar ember érkezett ide közénk, mi még magyar emberrel soha nem találkoztunk. Magyar szót még sohasem hallottunk, kérjük meg ezt a mi vendégünket, aki egy leánygimnáziumnak az igazgatója, hogy mondjon valamit magyarul, hadd halljuk, hogyan hangzik az a távoli nyelv. Hát egy pillanat a zavarba jöttem, de gyorsan dönteni kellett, hogyan szólalok meg magyarul, hogyan teszem ezt a nyelvet rokonszenvessé a 18 éves skót lányok előtt, és döntöttem. Szeptember végén mellett döntöttem, tudtam könyv nélkül, németül megértették a lányok, néhány bevezető mondatot mondottam, Petőfiről, csatatéri haláláról is, Szendrei Júliáról, és hát a versnek a tartalmáról egészen röviden, hogy megértsék, hogy miről van szó. Körülbelül legalábbis hát a dallamon keresztül is megérezzenek valamit. Miért választottam ezt a verset? Azért választottam, mert hittem a Petőfi magyar anapestusainak a muzsikájában. Hittem, hogy ez a zene, ez az anapestikus zene olyan szuggesztív lesz, hogy valamit meg fognak érezni belőle azok a lányok, akik soha nem hallottak magyar nyelvet, és talán barbárnak is gondolták ezt a mi nyelvünket. Én azt hiszem, hogy a célomat elértem. Rendkívüli komolysággal hallgattak végig, egyetlen mosoly meg nem jelent volna az arcokon, és azután is sokáig nagyon komolyak maradtak, talán a bevezető mondatoknak a hatása alatt is.

Szokásuk a magyaroknak, hogy négyszögletű asztalok mellé ülnek le enni, és minden ételt mártásban tálalnak. Valamennyien egy tálból esznek, és senki sem használ villát. Mindenki előtt van valami kenyérféle, a közös tálból kiveszi, amit kíván, s azt falatokra vágva teszi ujjaival a szájába. Ezért a lecsöpögő, sáfrányos lé néha az egész ruhát bemocskolja. Ugyanis igen nagy mértékben használnak sáfrányt, szegfűszeget, fahéjat, gyömbér, borsot, meg más fűszereket. De Mátyás király, noha mindenhez a kezével nyúlt, soha nem szennyezte be magát, bármennyire elmerült is a beszélgetésben. Lakomái alkalmával, vagy valamilyen komoly dologról volt szó, vagy tréfálkoztak, vagy dalokat énekeltek. Mert zenészek és lantosok is vannak ám ott, akik a vitézek tetteit hazai nyelven, lantkísérettel eléneklik a lakománál. Szerelmes dalokat ritkán énekelnek. Leginkább a török elleni hőstetteket kerítik sorra, mindig a megfelelő énekkel. A magyarok ugyanis akár nemesek, akár parasztok, ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanaz a kiejtés és hangsúly mindenütt. Innen következik, hogy a magyar nyelven szerzett dalt paraszt, polgár és főúr egyformán megértik.

0: Mátyás király Ferdinánd nápolyi király leányát, Beatrixot vette feleségül. Ez a bájos fiatalasszony irodalomban, tudományban jártas, ékes szóló és válaszaiban talpra esett. Mikor például egy nemes asszony változékony hangulatairól esett szó, nyomban idézte Vergilius versét. Szüntelenül meginok, s fordulgat kedve a nőnek. Beatrix leánykíséretet is hozott magával Nápolyból. Mivel Beatrix rendkívül szép volt, ők mellette csúnyának látszottak. Különösen Magyarországon tűnt ez fel, ahol a magyarok népe nagyon szép. Már most Magyarországon az a szokás, hogy a leányok úrnőjük kíséretében nem ülhetnek le, ha csak erre engedélyt nem kapnak. A nápolyi lányok azonban, mikor Beatrix éppen helyet készült foglalni, a királyné intését be sem várva letelepedtek. Ezek a lányok tisztára megbolondultak, hogy leülnek, mielőtt erre a királynétól engedélyt kapnának, mondta egy nemes úr, mire Mátyás király így felelt. Éppen ebben rejlik a leányok bölcsessége. Tudják, hogy rútak, s ezért igyekeznek, hogy a férfiak meg ne lássák őket. Ha állnának, mindenki szeme elé lennének kirakva, ülve azonban szinte meg se látszanak. Hasznos dolog ugyanis, hogy ami formátlan és rút, ne kerüljön szem elé, mert a szép gyönyörködtet, a rút pedig elszomorít.
1: Erősen kezdé ő béket lőttetni, sem porát, sem golyóbisát nem kéméli, nagy sűrűn gyalogmép mind körülveszi, puskával, szerszámmal a kőfalt lövi. Embereknek tetszik, föld menj rengeni. Erről a bécsiek sokat szólának, kegyelemért királyhoz bocsátának, kegyelemlőn király túl az városnak, sem fejek, sem marhájuk meg nem bántatnak. Nagy vígan követek Bécsbe térének, község előtt dolgokról beszélének, király kegyelmének mind örvendének, kapukat mind körül leeresztének. Vivé az gróf Bécs kulcsát az királynak, térdre esély kulcsot ad át királynak, dob, trombita, harsogni a fogának, király szép hadai megindulnának. Indul a magyar Balázs Trabant haddal, az várost elbontá szép gyalogokkal, rendel állanak utcákon hallgatással, fegyveres beméne az huszárokkal. Nagy urakkal és az udvar népével, király így méne be szép seregével, hópénzesek térden állnak szép renddel, királyt várják ilyen nagy tiszt.

0: Visegrádi vár a Lucullus Idillát is felülmúlni látszik. Itt el van különítve a király és a királyné lakosztálya. Az ebédlő és hálóhelyiségeket folyosók kötik össze. A gyönyörű ebédlők díszes kazettás mennyezetektől ragyognak. Ehhez járulnak az aranyozott oszlopcsarnokok és felettébb lakályos szobák, a nagy költséggel készített márványkutak, a kellemes labdázó termek, a kertek, a violákkal illatozó fedetlen oszlopsorok, a puszpánkfákkal szegélyezett nyájas sétány, fűtött fürdő és uszoda gyúróhelyiségekkel. S hogy a vallás csorbát ne szenvedjen, díszes kápolna, márványból készült aranyozott kilátó, halas tavak, tornapálya és lóversenypálya. Mindez nem csak Visegrádon, hanem Budán is látható. A budai könyvtárban a csillagképeket és az égboltot is szemlélni lehet.
1: Petrus Ranszánus lucerai püspök, Mátyásnak, Magyarország legnagyobb és legbölcsebb királyának boldogságot kíván. Mivel 2 év óta tartózkodom királyi udvarodban, elmondom, hogy miért támad kedvem a magyarok történetének megírására. Amikor tavaly a te Beatrixed átadott nekem olvasásra egy könyvet, Túróci János magyar történet. A könyvet elolvasva észrevettem, hogy nem olyan ékes szólással íródott, ahogyan azt a magasztos téma megkíván. És ezért magának a királynénak buzdítására ékesebb stílusban kezdtem az íráshoz. A szerző az eseményeket nem a kellő latinsággal adta el. Én magam tanulmányoztam a magyarok írásai közül Szent István legendáját, Boldog Margitnak, IV. Béla király leányának legendáját, Pius pápa leveleit és az említett magyar történetet.

Mátyás király igen okossággal vigyázó ember valami. Parasztruhába öltezvén, ő maga kioroszkodott udvarából, és mindent ő maga szemével akart meglátni. Erdélbe, bémenvén, Kolozsvárra ment, és fel alá kerengett a városban. A mészárszékben ülvén lógatta a lábait. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolozsvári szegény néppel azt felvágatta volt.

Jás király egy időben méne ki az urakkal az mezőre mulatni, és meglátván egy embert, hogy Budára menne, száguld a hozzá, csak ő maga, mondta. Bátya, hová megy? Mondta az, Budára, mondta esmét néki, hová viszed a lúdat? Mondta erre az ember. A szekszárdi apát úr házasult, meg a kurva anyádot vett el. Én oda megyek a menyegzőbe, viszem a lúdat. Maga az ember nem viszem vala lúdat, hanem csak megőszült vala. A király ezt hallván, mondta esmét neki. Efféle agebet nálunk holddal vetnek, mondta erre az ember. Nálunk is vetettek vala, de több ki nem kelt belőle az agebatyádnál. A király ezt hallván nagy örömmel az urakhoz vágtata, és megbeszélé nekik, mint járt volna a szegény emberrel. Megtérének Budába, és a király nem nyughaték addig, míg nem a piacon megkeresi a szegény embert, akivel az úton beszél lett vala. És megtapogatván a lónak farát, akin az ember ül vala, mondanék. Bátya, hogy adod-e tarka kamokának a singjét? Vala pedig az ember lova üsti. A szegény ember mihelyt ezt hallá, ottan hátrafordula, és felfogván a lónak a farkát, mondá a királynak. Jár be, atyám fia, a boltba, megárulok véled. Kit, hogy hallá a király, bévitte a szegény embert a várba, és örök szabadságot adott neki, megajándékozván ennek felett.

A Duna mellett, Budán alól, nagy, mély, széles, hosszú, és igen temérdek fundamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat, és megjegyzette vel a nagy papírosra a fondálókkal, minémül önne az az épület. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy három felől mindenik oldalon boltíves kamorák lönnének, egymás fölött hét rendel napnyugatra. Buda felé és a Duna felé volnának mindaz kamoráknak az ablaki. És kerengő volna környös körül, és ez kerengőkbe mennének fel a széles grádicsok, egyikről a másikra. És oly szélesek lennének a kamorák is, hogy a deákok mind beleférnének, és ott hallgathatnák a leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre akarta azt egy-egy által kőfallal. És mindegyik szakasztásnak az ő piacára középen egy-egy faragott oszlopot akart állatni. És az oszlopnak az oldalához akarta az lektornak a székit helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig, minden oszlop mellett. A leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammatikát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett az harmadik retorikát, a negyedik doktor aritmetikát, az ötödik muzsikát, a hatodik geometriát, a hetedik asztronómiát olvasson. És mindenik oszlopra feljül, egy kristályos lámpást akara csináltatni, és minden estve az lámpásokat akarta meggyújtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a deákok tanulhatnának szinte mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. A küsebbi piacon, az északi oldalon, szép szobákban az orvos doktorok laknának, az másikban az patikárosok

az harmadikban az betegek. Nagy elméje vala ez embernek. Ma is meglátszanak a fundamentumok, noha nem minden ember tudja, mit akart avval Mátyás indítani. Én ezt Brodarics István püspöktől hallottam, kinél megvan az egész épületnek jegyzésének a képe is. De a libráriát felépítette nagy költséggel. Sok pénzzel szőrzett nagy sok iratot, hártyás könyvet, mind görögöt, mind deákot.

Ez a Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bölcs vala. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint Nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid üdőn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindes éles világról végültetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindes éles világot meghaladja. Ennek felette minden erkölcsében igen ékes vala, és beszédében nyájos és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettenteken.

születik fényét, és sok száz esztendeikkel fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala, ami jó Mátyás király, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, és elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadására. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmérkedésre való dolgot. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engedett, hogy még a kis leányzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császára.

is vitézeket. A maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsipa, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsony rendű emberekből főhadnagyjá. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökkétig lészen a magyaroknál. Ez a vitézholló saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint kar

hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert felett. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetettem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből néla hangok hullanak, mint halk rimek, bús pirók jel, csak varázsló és poéta érti meg, pinty felel rá, címke szó, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

gyermekkorom egyedüli vezető is. Ti és Gyula, madarak. Gyermekkorom egyedüli vezető is, bátorító, neki csak. Látó határon telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel, madarak, örök fiatal madarak, légvételem megtágítói, föld, légy szabad, még szabadabb, tekintetem tornáztatói, tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad! Vállald magad! Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy érdemes. Nagy László.

oko. Unis da furcio verde fa, mint hajlik a patakon át. Hú, lehet-e, hogy ne szerest, hogy benne társad, ne kerest. Már ága között az aranynapot nem tartja, madara elhallgatott. Virága nincs már, sem gyümölcs. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki íj estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dől, amerre lelke vonja, testtelen.

Noé bárkája felé. A Nagy Imre festmény hátán. Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. A szavakat is. Egyetlen szó. Egy tájszó sem maradjon kint. Semmi sem fölösleges. Zuhoghat akár 40 000 nap és 40 000 éjjel, ha egy buboréknyi lelkiismeret furdalás sem követi a bárkát. Mert leapad majd a víz, és fölszárad majd a sár. És akkor majd a megőrzött, a meglévő szóból újra te első búzaszemet, ha már igével élnünk, tovább nem lehet. Krónikás énekek odaátra. A bújdosni se tudunk szegény legény éneke, ad nótám Adi Endre. Domokos Géza barátomnak. Kelendő a burtus, minket még egy rongyos forintra se tagsál senki ember burtus. Nem kellünk múltnak, nem kellünk mának, kivált jövendőnek, minket itt utána. Nem kellünk mi testvér sem itten, sem ottan, a nem kellésekbe beleszomorodtan. Hitted volna, hogy nyelvpecérnek álljon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon. Kelendő a burkus, hát vigyék, ha adják, várjuk, mint a holtak, az ítélet napját. Visszafolyt a szavak a házsongárdon, Kacsó Sándor sírjánál. Se imádság, se ének, feketét vett igékből, halotti beszédek, mormolunk, rebegünk, mi lesz velünk, mi lesz velünk? Senki teremtett, nem múlhatja e verme. Mindnyájan ehhez járulók vagyunk. Siratlán, siratjuk magunk. Ő volt a tisztesség fehér zászlaja alatt a vezér, igéi, ama tarpai, Esze Tamás talpas kurucai. Mosolya búzát érlelő, maga a nyár elő. Dühében a tenger morajlott, s az ágyukká öntött harangot. A ki nem üvölthető félszek idején nekünk nyomot vérze. Leáldozott a mindenség süket, a harangok lenyelték nyelvüket. Csupán a bárány rázza az akol sötétjében csengőjét valahol. A gyermekkor gyönyörű kék egén pillog föl millióm gyertyafény, s egy-két a nyárból megmaradt tücsök cirpeg az öles hó alatt. Se tárogató, se harsona, föl nem riasztja álmából soha, nyugszik ki volt a szeretet fehér zászlaja alatt a vezér, s mi, a ránk szakadt nagy télben toporgó, körül árván ezt a koporsót, mormoljunk el, mi bennünk áldott lelkéért, bár egy mi atyánkért.

0: Fatul fai. Fatul fai, a sűrűsödő alkonyatban, fátul fáj, lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne. Csak ne gyalog kellene. Csak le ne menjen a nap a tisztáson. Legalább a csengettyűt hallanám. Meg-megtorpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson. Visszafelé majd, sörényébe markolok. Vágtába jövök, csak addig a vastag bukni. Ha még az innen számít az ötödik fáj. Őznek, rókának, farkasnak lenni. Bokornak, árnak, avarnak lenni. Madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfa levélnek lenni, kakukhangnak lenni. Lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Két fáj, három fáj, hallom. Hallom. Ha eljutok addig a gyertyáni, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolom. Éget, még három. Proféta leszek, betegeket gyógyítok. Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat. Tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja, fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem hallom, biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a vendőjüket, hogy a farkas sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb lenni. Jól eljöttem, már tisztán. Még csak öt fát nem is
1: akkor, ördög borda, mézes lett
0: a macskó óra. Szól a csengés, most is hallom.
1: Csak vissza.
0: Jól eljöttem. Hol
1: csak
0: a tisztás?
1: Ne gyalog kell.
0: Innen még visszatalálok.
1: Csak le ne menjen a nap a tisztásról.
0: Gajastörök, nevemet a fával
1: legalább a csengettyűt hallanám.
0: Csengés, most is hallom, folyton hallom, hallom régen.
1: Utásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé, de hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson.
0: Mégis hallom,
1: hol
0: világul a tisztáson, már a hód is lemenőve.
1: Vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni.
0: Elsziszent az út alulnak. Nyárfák félelme ületünk homlokok kórusaira, de csak tovább.
1: Hallom!
0: Fától fájik, nincs az a film, az a magnó.
1: Vissza ez már. Eljutok a gyertyánig, katona leszek. Hajós kapitány leszek. Fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolok. Még egy, még három. Proféta leszek. Betegeket gyógyítok. Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat, tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja, fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba.
0: Fekete-piros, leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári malomára.
1: Hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas. Sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni. Hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda, mézes lett a mackó orra. Szól a csengő. Most is hallom. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Innen még visszatalálok. Morzsát hintek, gajat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengő. Most is hallom. Folyton hallom. Hallom régen. Hallottam. Az anyja. Megvár a nap, meg a nyárfák. Róka alkony, farkas éj. Haladj tovább fától fáig. Biztasd magad, kis legény.
2: Rég nem hallod? Mégis hallod? Holdvilágul a tisztáson? Már a hold is lemenőbe? Morzsáid felcsipegették, gajaid a fák kinőtték, nevet hegges hieroglif, száraz ágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő, anyatej, angyatej. Tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, elsziszent az út alólad, nyárfák félelme ülepült homlokot fórusaira, de csak tovább. Fától fáig, nincs az a film, az a magnó, vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, c'est la vérité, monsieur, die letzte Lösung, mein Herr. 12:30, bolond mind a kettő. Tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, hangyatej.

0: Lélek,
1: lélek, lélek, lélek. Állok az ablak szakadt éjszakon.
0: A mérhetetlen
1: messzeségen áll.
0: Szemembe gyűjtöm össze.
1: Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag. Remegő
0: billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul.
1: Jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul.
0: Egy égi üzenet
1: tudja,
0: mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, boldogan hal meg,
1: mely
0: amíg rácsukom
1: koporsó fedelét. Szememben célhoz ért.
0: Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén,
1: bús
0: földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény.
1: Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén,
0: bús
1: földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről
0: és tűnődve figyelem
1: az égi fény.
0: Mi ős bút zokog a vérnek a fény,
1: vérem
0: földnek
1: mély iszom,
0: az ég,
1: és csöndben is
0: elemnek az
1: elem. Figyelem. Mi ősbúd
0: fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszólt millió árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át.
1: Tán fáj a csillagoknak a magány,
0: ó, csillag, mit
1: a térbe szétszólt millió
0: messzebb te se vagy, mint egymástól itt.
1: S hogy össze nem találunk már soha a jégen,
0: a Sirius van télen
1: távol, s messziségen át.
0: Vagy egy-egy társam.
1: Ó, csillag, mit sírsz?
0: Jaj, ki mondja meg.
1: Messzebb te se vagy, mint
0: egymástól
1: a földi szívek.
0: És jaj,
1: a Sirius van tőlem távol,
0: ó, jaj, az társam. Lélektől.
1: Jaj, ki mondja meg.
0: Lélekig.
1: Ó, jaj,
0: üldözzük a szemcsügget sugarát.
1: És jaj, szeret.
0: És köztünk a roppant, jeges bűr lakik.
1: Lélektől léleki.
2: Hegyi beszédek felé.
1: Üldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant, jeges űr lakik.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hályogos sűrűség alatt vermed hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlúd, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat! Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámű közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, fölébben a fel.

0: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió, az FM 90,3-on és a www.tilos.hu-n.
1: Sziasztok! A roma műsort halljátok. Kivételesen nem Budapestről, hanem Hegymegről, a Dr. Ámbédkár gimnázium egyik épületéből adjuk a műsort nektek.
2: A mikrofonnál pedig Ami és Szuzi egyelőre.
1: Szuzi, elmondod akkor, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Igen, Borsod megyében vagyunk, Hegymegen, ami a Dr. Ámbédkár iskolának az egyik kihelyezett, illetve az egyik épülete. Itt középiskolai oktatás folyik, és ez egy tehát egy középiskolában vagyunk, nem csak egyedül, hanem természetesen diákokkal, sőt az iskolánkat többen is képviselik ezúttal, nem úgy, mint egy hónappal ezelőtt a Tilosban az első műsorunkkor, amikor egyedül én tudtam beszélni az Ámbédkárról. De én most is beszélnék még arról esetleg, hogy hogy kerülünk ide, és mi ez az iskola, de sokkal inkább kihasználnám a lehetőséget, hogy itt van most az iskolánk igazgatója is, aki tudna egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan indult ez az Ámbédkár gimnázium, ugyanis én csak őszóta vagyok munkatárs és kolléga ebben a munkában. Igen, szervusz, Tibor!
3: Szervusztok! Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ebben a műsorban. Mi találtunk itt egy épületet. Ez az épület pont iskolának épült, és üresen állt. És hát azt is láttuk, hogy viszont a környéken meg egy csomó olyan fiatal is van, aki meg nem jár iskolába egyáltalán, vagy pedig esetleg olyan iskolába jár, ahova nem szeret, vagy nem jár be eleget, mert ilyen is van. És hát elkezdtünk dolgozni, elkezdtük megkeresni azokat a családokat, akik szívesen dolgoznának velünk együtt.
1: Ne haragudj, Tibor, ez úgy nézett ki konkrétan, hogy végigjártatok házról házra a falvakat, és megkérdeztétek, hogy ki az, aki...
3: Eleinte csináltunk ilyet, aztán már később nem kellett, mert az unokatestvérek bemutattak bennünket egymásnak, tehát mi igazából nem úgy hirdetjük magunkat, mint egy megszokott gimnázium, hogy a felvételi tájékoztatót a 8. osztályfőnök kiosztja, és akkor behúzzák az X-et, hogy ide, meg a hanyadiknak jelölik. Nem erről van szó, mivel még olyan diákunk is van, aki a 8. osztályát nem is az általános iskolában töltötte, hanem már nálunk. Esetleg nem 13 évesen, hanem 16 évesen, vagy 18 évesen. Tehát mi olyan fiatalokkal dolgozunk, akik egy kicsit kikoptak a iskolából, egy olyan épületbe, ahol meg nem volt diák. Tehát összehoztuk ezt a kettőt.
1: Egy olyan faluban, ahol nem nagyon vannak gyerekek.
3: Igen, igen, igen.
1: Ezért aztán hoztok.
3: Ide jöttünk, igen. Hát azért van, aki reggel 6-kor kell azért, hogy ide érjen. Ugye Szikszó elég messze van. És ráadásul a volánbusz az valahol a mezőn rakja le őket, ahol értük kell mennünk egy mikrobusszal. Tehát azért elég kalandos dolgokat vállalnak azok, akik eldöntötték, hogy ők akkor most le fognak érettségizni, visszakapcsolódnak az iskolába. De van olyan is, aki példásan tanult 8. osztályig, ide jártak az unokatestvérei, vagy valaki ismerősen mondta neki, hogy itt jó, és most is ide jár, és... Általában nyilván, aki nem marad ki soha az iskolából, az azért általában most is jobb tanuló. Hát persze. De majd lesznek még jobbak, meg lesznek azok is.
1: Felveszik a ritmust a többiek is.
3: Persze.
1: És hány diákotok van?
3: Hát összesen 300 diákunk van, de nem csak itt, hanem máshol is dolgozunk. Sajókazán is dolgozunk, Ózdon, Baranya megyében. Szóval sokfelé dolgozunk.
1: És a Hegymegi iskola az mióta működik?
3: Hát
1: mert hogy, ahol most vagyunk.
3: Ezt egy tanévnek a kellős közepén találtuk, mert ugye egyre több diákunk lett, és nem fértünk el egy közösségi házba, egy szobában tanultunk először, főleg alsóvadásziakkal. Kik vannak itt alsóvadásziak? Igen, azért.
4: Balogh Riárd, én alsóvadászi vagyok.
3: Igen, te még akkor nem jártál hozzánk, de Évike például eléggé hamar hozzánk került. Mikor kerültél hozzánk?
5: Hát én már 3 éve.
3: 3 éve? Bizony, bizony. Azóta már nekem is több őszhajszálom van. Na, te például neked úgy alakult, hogy az általános iskolát azt nálunk kellett befejezni, és nem az eredeti helyeden az általános iskolában.
5: Hát nem.
3: Jobb volt, hogy így alakult?
5: Hát szerintem igen.
3: Miért jobb ez így?
5: Hát mert ott nem voltak jó. Nem volt jó nekem az általános iskola.
3: Uh-huh. Ez meg olyan jó?
5: Hát jobb, mint az általános iskola.
3: És mi ebben a jobb?
5: Hát, mit tudom én.
1: Bocsánat, az az általános iskola, ahova te jártál, az egy közös iskola volt fehérekkel, és attól volt neked rossz, hogy ott kevésbé figyeltek rád, vagy kevésbé voltak türelmesek?
5: Valójában ez is benne volt.
1: És itt több segítséget kapsz?
5: Hát valamennyivel többet.
1: Itt a adás előtt beszélgettem valakivel, az egyik fiú valaki. Ja, itt vagy mellettem. Szevasz! Mindjárt. Hogy nem nagyon kaptok leckét? Ez igaz? Tehát, hogy megtanultok itt mindent, ha hazamentek, akkor már nem...
5: Hát nem minden esetben, mert valamikor adnak leckét, és otthon is meg kell tanulni.
1: És olyan leckét visztek már haza, amit már biztos meg tudtok csinálni ott is, akkor, hogyha még 6 másik dolgod van?
5: Hát, valójában igen.
1: De hogyha valami nem megy, akkor itt tudsz segítséget igen. kérni? Úgy kezditek el, jó? Oké, okay, köszönöm. Jó, szépen elakadtunk itt. Nagyon sokan ülünk egyébként, és nem tudom, hogy az jó ötlete, hogy most sorba mindenkit bemutassunk, de én nekem tetszik ez a rendszer, Tibor, hogy te így tudod, hogy kitől mit kérdez, mert ismered a gyerekeket, mi pedig nem.
3: Hogy jó, hát most én a legutóbb a lufiekkal dolgoztam együtt Sajókazán.
1: Ez nem ér el.
3: Az jó lenne, ha például arról mesélnétek, mert az nekem egy élmény volt, nekem az nagyon érdekes volt. Ugye nem iskolában töltöttük azt a 2 napot, és mégis tanultunk. Hát, ez mi volt?
4: Hát igen, hogy innen... Persze. Balogh Riárd vagyok, 16 éves alsóvadászó lakom, és hát ide a Dr. Ambedkár iskolába, Hegymegre járok most fél éve.
3: Igen. Riárd vagy, de mások is riárdok, úgyhogy te vagy a Luffy.
4: Igen, a Luffy, így, aki.
3: Mi volt ez a 2 nap, amit Sajókazán töltöttetek? Ott is nekünk sulink van, tehát ott is jártatok, az egy picit iskolába ott is.
4: Hát igen, elmentünk ugyebár Sajókazára, mert ez a Jobbik párt szeretett volna ott egy ülést tartani. És ebbe segítettünk mi, hogy valahogy megpróbáljuk beakadályozni, hogy ne legyen rendbontás, meg hogy ne kaszával, meg kapával oldjuk meg ezt a felvonulást.
3: Tehát a Jobbiknak segítettetek?
4: Nem a Jobbiknak, hanem hogy...
1: Hogy ne legyen baj.
4: Hogy ne legyen baj, igen.
3: Igen, mert azt tudni kell, hogy a sajókazaiaknak a rokonsága a Sajóbábony, ahol már egyszer volt baj november közepén. Ülnek is börtönbe azóta cigányok. Csak cigányokat csukott le a rendőrség egy olyan verekedésben, amiben hát az egyik fél volt csak a cigányok, a másik fél a Jobbik. És hát nyilván a sajókazaiak attól féltek, hogy ez majd megismétlődik, a Jobbik azért jön.
1: Hogy itt is csináljon valamilyen botrányt, igen.
3: Igen, igen. És akkor ti mit csináltatok? Ezek szerint nem botrányt.
4: Nem botrányt, hanem az ottani házakba, cigánysoron elmentünk, először szórólapokat osztottunk.
3: Mi volt ráírva a szórólapokra?
4: Hát, hogy a közösségi házba jöjjenek el egy ülésre, ahol megbeszélik ezt a dolgokat, hogy milyen féleképpen kéne ezt a dolgot megbeszélni, hogy normálisan meg tudják beszélni a Jobbik párttal, hogy ne legyen rendbontás.
3: Ugye hát a rendőrség igen. Akarta ezt a gyűlést, és a rendőrség is tartotta. Ti már magán a gyűlésen nem voltatok, ott 300 ember volt jelen ezen a gyűlésen.
4: Igen.
3: Dugig tele volt, és akkor még mindig a cigányok nagy része még csak nem is volt ott. Tehát ez egy olyan közösség, ahol nagyon sok cigány lakik együtt. Jártatok már ilyen telepen régebben, ahol ennyi sok ember lakik?
4: Hát nem nagyon, mert ez elég nagy település, és ilyen nagy cigánysort, ahogy szokták mondani, még nem láttam, mint ami
3: Tehát akkor te ezt tanultad.
4: Hát igen.
3: Jó, nem csak ezzel foglalkoztunk, ez véletlenül úszott be a képbe akkor. Ki volt még veled? Beszélnél arról nekünk, hogy mi volt az oka, ami miatt hívtunk benneteket, mert ez véletlenül úgy alakult, hogy volt egy ilyen esemény a faluba, persze. De nem ezért hívtunk benneteket. Miért is hívtunk? Mutatkozz be!
6: Molnár Gergely vagyok. Szikszóról.
3: Uh-huh. Így van, és te is ott voltál ezen a 2 napon.
6: Igen.
3: Miért hívtunk benneteket oda?
6: Jó kérdés. Jó kérdés.
3: Ki volt a vendégünk akkor?
6: Szaputi.
3: Aha, aha, aha. Igen. Hát ilyen furcsa neve van neki. Miért?
2: Ki ő?
6: Hát egy buddha.
3: Hát egy élő buddha? Egy buddhista vezető.
6: Buddhista, igen.
3: Igen. Mit keres egy buddhista vezető a mi sulinkban? Igen, hát ez furcsa, mert azért a gimnáziumokban nem szoktak buddhista vezetők jönni. Ez egy milyen suli ez a mi sulink? Mi a neve a sulinak?
4: Hát a mi iskolánknak a neve az, hogy Dr. Ambedkar, ezt a nevet egy buddháról kapta.
3: Uh-huh, van, vagy legalábbis egy buddhista szentről, így van.
4: Buddhista szentről, igen. Igen. És ez a Szuputi és a segítője a Rucsi, azért jöttek el hozzánk Sajókazára, hogy hát ebből a vallással megismertessenek így minket. Uh-huh. Vagy miről is van szó így.
3: És miről van szó?
4: Hát arról, hogy ez a buddhista vallás, ez arról szól, hogy nem hisznek Istenbe, hanem az, hogy ha saját maguk úgy, amit ők elterveznek, annak úgy kell lenni, hogy...
3: És mit terveztek el?
4: Hát...
3: Ugye ezek az indiaiak, akikről beszéltek sokat, milyen sorsuk van ezeknek az indiaiaknak?
4: Hát az indiaiaknak elég rossz sorsuk van, mert nem úgy bánnak velük, mint a... Hát szegények nagyon le vannak nézve, és kihasználják őket.
3: Aha, tehát nem minden indiai, hanem ezek a kicsodák is? Aha, ott mondja.
4: Dalitok.
3: Dalitok, így van, csak így a rádióhallgatók nem biztos, hogy értik, hogy a dalitok, és csak mi tudjuk, hogy ez mi.
4: Hát igen.
3: Mondjuk magyarul.
4: Érinthetetlenek a dalitok. Érinthetetlenek. Hát az, hogy van különböző ilyen kasztrendszer, és ha a kasztrendszerből például megérintenek egy dalitot, akkor különböző módszerekkel meg kell
3: hosszasak és annyira büdösek,
4: igen.
3: Hogy a többi indiai undorodik hozzájuk érni.
4: Igen.
3: Nem akarnak melléjük ülni az iskolapadban, nem kapnak munkahelyeket, általában a falu szélén laknak. Ismerős ez nekünk?
4: Hát ismerős, mert így hallottunk már róla, hogy is élnek ezek a dalitok.
3: De... Igen. Így van. Jó, és ezzel ismerkedtünk meg, hogy ki is lehet lépni egy ilyen helyzetből, hogy az ember a falu szélén lakik, hogy nem kap munkát, hogy nincsenek rendes iskolái.
4: Hát igen.
3: Nekünk személyesen jelent ez valamit?
4: Hát hasonlóak hozzánk így romákhoz, a dalitok.
3: Miben?
4: Hát abban, hogy valamilyen szinten így nekünk is olyan nehéz, mint nekik így a tanulás, vagy hogy mondjam ezt?
3: Aha.
4: Így.
3: Jó, hát én örülnék, ha beszélne olyas valaki, aki már régebb óta sikeresen itt tanul, hogy mit jelent ez a tanulás. Igen, te rád gondoltam pontosan, ezt nagyon jól látod. De addig a Józsi is megszólalhat, amíg te a bátorságot gyűjtesz, mert Józsi viszont új diákunk, és...
7: Jó napot.
3: Hát, igen, azt jó lenne, hogyha hangosan köszönnél mindenkinek, bemutatkoznál.
7: Jó napot kívánok, Kamec József vagyok, alsóvadászi lakos. Egy fél éve járok ide ebbe az iskolába, mivel az előző iskolám, hát nem tudom, hogy miért bezárt, ezt nem kötötték az orrunkra, de gondolom anyagi vonzata volt, nem tudom. Hát... Kérdezem valamit.
3: Ismered a társaidat, akivel együtt jársz ide?
7: Igen, persze. Tehát szándékosan jöttem ebbe az iskolába, mivel elég nagy itt az ismeretségem.
3: Aha, tehát esetleg már régebben is voltatok ti osztálytársak valakikkel?
7: Osztálytársak nem, de egy iskolába jártunk. Ja, de mondjuk igen, mert Csibivel osztálytársak voltunk.
3: Nagyon jó, hát ennek örülök, hogy akkor ezek szerint régi kapcsolatokon alapszik ez a dolog. Viszont, amit a Lufi az imént mondott, hogy a cigányoknak vannak ilyen-olyan és amolyan problémái, ez téged nem érint?
7: Hát, nem nagyon őszintén megmondva, mert én nem vagyok roma származású, de viszont elég szorosan kötődök hozzájuk.
3: Az mit jelent, hogy szorosan kötődsz?
7: Hát a falu, ahol én élek, ott, hogy mondjam, elég sok azért a roma származású, elég jól kijövök velük.
3: Aha.
7: Tehát nekem így...
3: Tehát a haverjaid között is?
7: Igen.
3: Vannak cigányok?
7: Persze, uh-huh. vannak.
3: És szívesen tanulsz együtt más?
7: Persze.
3: Származásúakkal is? Na, hát ennek örülök. Akkor halljuk, most már közben erőgyűjtött a Betty, látom. Átadod a Bettynek?
7: Igen, persze.
3: Hát mutatkozz be.
8: Hello, Csikja Bernadett vagyok. Szikszóról jöttem. 19 nem? éves vagyok.
3: 19 éves vagy? Fiatalabbnak tűnsz.
8: Köszönöm.
3: De tényleg te már elég régóta jársz hozzánk, és van olyan időszak neked néha az életedben, amikor nem szikszón laksz mégse?
8: Hát igen, volt olyan időszak. Tavaly, azt hiszem, Budapesten laktam. Uh-huh. És itt kellett hagynom a sulit.
3: Hát akkor mi nagyon szomorúak voltunk, mert nélküled az egész suli nem ér semmit.
8: Hát tudom.
3: És akkor ott hogy alakult a tanulás, amikor Pesten voltál?
8: Hát magántanuló voltam, elvileg.
3: Gyakorlatilag?
0: Miért?
8: Hát nem.
0: Ezt megkérdeztetem, hogy miért? Miért mentél föl Pestre?
8: Ja, hát családi okok miatt fel kellett mennünk.
0: És magántanulóként hogy boldogultál?
8: Hát nagyon nehéz volt, de hát valahogy megoldottam.
0: És lemaradtál?
8: Hát le. Jó, alaposan.
3: Tehát addig, amíg Pesten voltál, nem is jártál suliba?
8: Nem.
3: Hát ez a baj, igen. Pedig te szerintem, hogyha egy picit ez nincsen, ez az időszak, akkor te már májusban érettségizel valamelyik tantárgyból.
8: Igen.
3: Melyik tantárgyból hoznál előre az érettségit?
8: Szerintem a földrajzból, meg a történelemből.
3: Aha, tehát földrajzból törőből előrehozott érettségit tennél, de ez akkor nem májusban lesz most, hanem mikor?
0: Szuzi,
8: októberben.
3: Tehát októberben.
9: Örömmel hallom a terveidet.
3: Ja, itt ül a töri tanárod is, igen.
9: Így van, ez jó nekem is tudni, hogy októberre itt ilyen dolgok vannak, úgyhogy nyáron folyamatosan történelmet tanulunk, minden héten dolgozom. Nincs nyári szünet, ezt most eltöröltem neked, be kell pótolnom minden.
0: De most nem fog velünk tovább beszélgetni, Szuzi, ezt később fél múlva kell tanulni.
9: Bet, nagyon jó törisem. Csak ne lenne akkora szája időnként.
3: Mekora, ezt most nem halljuk nézze. Különben.
9: Ez most nem jön, rádió azért nyilvánosságának. Is mondom a hallgatóknak, hogy ez egy másik Betty most, akit én hallok. Sokkal nagyobb szája van ennél, és egyébként vele már máskor is találkozhattunk, vagy esetleg láthattátok is az Indexnek a videóján, a tematikus hétünkről készült Index videón a Betty is gyakran föltűnik, és ott viszont sokkal nagyobb szájjal szerepel.
0: Igen.
9: Uh-huh. Igen. Megnéztétek?
0: Persze.
8: Én erről nem is tudtam. Te...
3: Paparazzók fölvették hátulról, hogy te mit csinálsz, és leadták le a nyilvánosságnak.
9: Kivel volt? Hol? A tematikus hét? Hát az első hetünk volt szeptemberben.
3: Akkor kirándultunk az elején.
9: Mindenki jött. Te is voltál. Merre jártunk?
10: Hú, én nem tudom. Jó napot kívánok, Otto Riárd vagyok, Alsóvadászról.
3: Bizony.
10: Meg a tévé élébe.
9: Hát nem tévé, hanem rádió. És emlékszel akkor, hol jártunk szeptemberben? Milyen?
10: Nem emlékszem rá. Sajnos.
9: Emlékszik-e valaki, hol jártunk szeptemberben? Amikor az Index is jött velünk kirándulni.
3: De mondja csak a mikrofonba.
8: Szalonnán?
9: Például szalonnán voltunk. Aha. Merre voltunk még? Voltunk egy temetőben is.
8: Ja, az a zsidó temetőre gondolsz?
9: Így van, egy zsidó temetőben. Így van, Szendrőn, pontosan itt hátulról jön a súgás, ugyanis az iskolánkban gyakran azért tartunk tematikus hetet, tehát azért nem túl sűrűn, de az évet ezzel kezdtük. Ilyenkor kirándulunk, és megpróbálunk az iskolán kívül tudást összegyűjteni, meg mindenféle tapasztalatokat. Például mit csináltunk a zsidó temetőben, emlékszel?
8: Le kellett rajzolni a sírokat, vagy valami ilyesmi?
9: Így van, így a kópja fent, így van. Rajzolni egyébként egész sokat rajzoltunk.
2: Volt még ott velünk valaki egyébként, a kirendülésen.
1: Bocsánat, hogy közbeszólok, csak ilyen technikai információ, hogy akkor most zenéljünk egy kicsit, és utána jöjjünk vissza a Katával, jó?
2: Oké, rendben. Kata jön.

Mm.

0: Hello! Tilos Rádió Aroma, Hegymegről, élő adás a Dr. Ámbédkár Gimnáziumból.
1: Sziasztok!
0: Na hát, kicsit nehezen rázódunk össze. Azért, hogy nem tudom, hogy mennyire jön ez át, de mi egy osztályteremben vagyunk, és nagyon sokan. Azért van elég sok technikai szünet és fölösleges megjegyzés, mert ezen a szinten már, hogy most összesen tudom számolni, de legalább 15-20-an vagyunk itt, a szemkontaktus nehéz mindenkivel egyszerre tartani.
1: De most egy nagyon jó riportalanyunk lesz, a Bodori Katát fogjuk kérdezgetni, és már fölvettem vele a szemkontaktust. Azért van most itt, mert ő is, neki is van egy saját telephelye, az egyik iskola, az Ózdi, ahol ő a főnök, illetve ő a fő szervező, és erről szeretnénk egy kicsit kérdezni itt Hegymegen.
2: Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Örülök is, hogy én is az éterbe kerülhetek, hogy Ózd mennyire az én telephelyem, az egy kicsit erős azért, de valóban a napjaimból 3 órát, minden nap legalább 3 órát Ózdon töltök. Egy általános iskolában délutánonként 3 és 6 között, ott is tanítunk diákokat, ott is cigánydiákokat tanítunk elsősorban, és hasonló körülmények között, mint itt Hegymegen.
0: De ugyanezt a korosztályt tanítod ott is?
2: Nagyjából ezt a korosztályt tanítjuk, igen. Vannak nálunk, a különbség az annyi, hogy nálunk vannak felnőttek is, illetve itt Hegymegen is vannak felnőttek, csak ők délután tanulnak. Mivel Ózdon csak délután tanítunk, tehát nincsen délelőtt foglalkozás, ezért együtt vannak a felnőttek és a fiatalok is. Ez annyira meglepő?
0: Nem, csak az, úgy láttam, hogy a Suzi akar kérdezni, nem. Csak, hogy könnyebb az idősebbekkel?
3: Hát azért mondanék erre példát, tehát olyan is volt egyébként éppen Hegymegen, hogy a nagymamája beiratkozott egy diákunknak, meg a diák maga is beiratkozott. Nyilván azért nem szívesen ülnék egy tanteremben a nagymamámmal, de fölvetődik.
0: De azért ez egy példa, nem?
3: Persze, szóval azért ez tulajdonképpen marha jó. Mert ez azt jelenti, hogy az a generáció, amelyiknek nem jutott osztályrészül az, hogy középiskolába valaha is járhasson, az neki veselkedik, megpróbálkozik vele, kipróbálja magát, és ezzel lelkesíti azt a nemzedéket, akinek azért ez már a világ legtermészesebb dolga kell, hogy legyen, hogy igen, leérettségizek, miért ne érettségiznék le. Holott ugye a nagyszüleitek, vagy a szüleitek nemzedékében nem hiszem, hogy nagyon sok, hát nagyjából senki, aki leérettségizett volna. Igen.
0: Tényleg olvastam valahol, talán a ti honlapotokon, talán egy rólatok szóló újságcikkben, hogy nagyon, nagyon rossz az érettségizettek arányait ezekben a falvakban. Ez mit jelent nagyjából ez a nagyon
3: hát
0: rossz arány?
3: Hát ez nulla. De hát azok a cigántelepek, amiről az előbb például a Luffy beszélt, hát ott nem is lehetne elképzelni, hogy valaki valaha is leérettségizett volna. És azért bizony, ott lakik 1000 ember, ilyen körülmények között, és föl sem merül a lehetősége. Hát már pedig, de hát a 8 osztály sem mindenkinek adatott meg. És hát amíg voltak bányák, voltak gyárak, hát el lehetett menni így is dolgozni. De most már nem lehet. Tehát hogyha a ti veletek egyidős fiataloknak ma már a 3/4 leérettségizik az országban, akkor nektek is muszáj. Nincs más választásotok, mert az életben nem fogtok munkahelyet kapni sehol. Igen.
1: Én visszatérnék egy kicsit a Katához ezzel kapcsolatban, hogy azért Ózdon is elég rossz a helyzet, annak ellenére, hogy ott azért egy városról van szó. Valamivel másabb jellegű az iskola, mint mondjuk itt a Hegymegi, de azért alapvetően ott is ugyanezek a problémák. Hogy mit tapasztalsz az ottani gyerekek között? Most arra gondolok, hogy egyre több diákunk van Ózdon, tehát gyakorlatilag beindult egy ilyen tömeges igény, mióta beindult ott az oktatás.
2: Igen, gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy valaki ne iratkozzon be. Ugye Ózd egy 38 ezer fős város, elég magas a cigány lakosság, nagyjából 10 ezerre tehető, és hát nyilván ez az arány nő, illetve hát aki teheti, elhagyja ezt a várost munkalehetőségért, ugyanis a városban nagyon kevés munkalehetőség van, mióta bezárták a gyárat. A diákjaink hasonló helyzetből jönnek, mint ti. Csak nyilván az a különbség, hogy Ózd egy város, ti pedig falvakból jöttök. Tehát ez nyilván egy nagy különbség. Tehát vannak iskolák Ózdon egyébként, de érettségit adó intézményekbe cigány fiatalok nem nagyon jutnak oda be, vagy ha be is jutnak, akkor csak nagyon kevesen jutnak be.
3: És hamar kihullanak.
2: Így van, és ki is hullanak, vagy egészségügyi osztályba kerültek, nem, vagy hogyha le is érettségiznek, nem nagyon tanulnak tovább. Nyilván nagyon kevesen tanulnak tovább.
0: És nincs, tehát hogy mondjuk a családjaitokban most itt a gyerekeket kérdezném, vagy de te is, Tibor, ha gondolod, akkor válaszolj, hogy a családjaitok inkább azt akarják, hogy menjetek, és, vagy gyertek el ide, és tanuljatok, és legyen érettségitek, vagy meg kell őket győzni, hogy az jobb, ha ide jöttök, mint hogyha elmentek dolgozni alkalmanként, vagy akár.
3: Hát ezt szerintem a fiatalok jobban tudják, hogy anyuci, apuci, nagybáty mit szeretne. Mondja, Zoli.
4: Hát én Zoltán vagyok, Alsóvadászról jöttem, és már másfél éve járok ebbe az iskolába. Hát nekem anyukámék azt mondták, hogy én tanuljak, legyen érettségim, meg legyen szakmám is, hogy el tudjak helyezkedni.
3: Tehát téged biztogatnak otthon?
4: Igen, igen, igen.
3: Mindenki?
4: Persze. Hát már a nővérem is leérettségizett, szakmája van.
3: És amikor van az almaszedési szezon, akkor mit mondanak otthon?
4: Van, amikor azt mondják, hogy menjek valahova el, azért keresni kis pénzt úgy nyárára.
3: Ugye ez szeptember-október, amikor az alma érik.
4: Igen, igen. Csak az, hogy én oda azért nem akarok elmenni, mert akkor a sulit ki kéne hagyni, azt meg nem szeretném.
3: Van, aki ezt másképpen gondolja, hát, másképpen csinálja.
4: Van.
3: Halljuk az ellenvéleményt is, jó? Tehát, hogyan alakul ez nálatok?
5: Hát, hogyha alakul.
3: Megérik az alma az almás kertekben?
5: Hát igen, olyankor el szoktam jönni, de anyukámmal elkérdezkedünk tőled, és ha elengedel, akkor úgy megyek dolgozni, ha nem, akkor valahogy megoldom.
0: De hogy te szeretnél inkább elmenni almát szedni, mint iskolába? Vagy anyukád szeretné, hogy inkább almát szedni menjen,
5: hát,
0: mint iskolába?
5: Hát inkább én, mert azért így jobban tudok segíteni anyukáméknak is.
3: Pénzzel?
5: Hát igen. De ők is azt szeretnék, hogy jöjjek, csak ők, nekik is meg kell érteni, hogy kell a pénz.
0: Többiek?
3: Hát Ricsi, halljuk.
6: Most én mit mondtam?
0: Hát hogy nálatok, hogy van otthon, Ricsi?
6: Nem járok.
3: Te
6: nem
3: jársz? De Ricsi, pont ma beszélgettünk édesanyáddal. Azért ez egy komoly kérdés most nektek. Beszélj róla.
6: Kérdezzen, talán. Hát,
3: azzal a kéréssel fordultatok hozzám. Na és akkor innentől te jössz.
6: Hát, hogy engedjen el, mert most menni szeretnék dolgozni, mert megbüntettek, és akkor nem tudom befizetni a büntetést. És ha nem fizetem, belvisznek a börtönbe.
3: Isten őriz, ugye? Azt meg mi nem akarjuk, meg hát nyilván te se. És akkor nekünk még mindig jobb, hogyha elmész dolgozni. Hetente ez hogy fog kinézni?
6: Hát úgy, hogy max. Egy héten egyszer fel tudok jönni suliba.
3: És nekem az lenne jó, hogyha max. 3-4-szer jönnél a suliba.
6: Hát az jól volna, de akkor meg elvisznek, mert nem fogom tudni befizetni a csekket.
3: Ja, hát igen.
0: És ilyenkor, hogyha így hirtelen kell valami alkalmi munka, könnyen találsz?
6: Persze, van ott Alsóvadászon.
0: És mit csinálsz?
6: Egy mezőgazdaságnál. Metszem a fákat, télen.
3: De tudod, hogy hol kell? Nem tudnám. Engem biztos hamar hazazavarnának.
0: Hát már... Pes vagy?
6: 18-20.
0: És mióta dolgozol ott?
6: 14 éves koromtól. És iskolában most jöttem ide egy fél év, és ott kellett hagynom a munkát.
0: És te szerettél volna iskolába járni, vagy a szüleid szerették volna, hát, hogy gyere?
6: Az én érdekem is volt, mert nekem is van 8 osztályom, és azt szeretném letudni.
3: Szabad megkérdezni, hogy mennyi van meg?
6: Talán 5 vagy 6.
3: Igen.
6: Nem tudom.
3: Jó, hát minket persze nem az érdekel, hogy a papíron mennyi van, hanem a tudás mennyi. És én most azért izgulok, hogyha te most egy hónapon keresztül most kevesebbet leszel itt, azért a tudás haladjon. Hát fog az haladni?
6: Hát nem fogok abból haladni előre, de muszáj.
3: Uh-huh. Jó, hát mindent kitalálunk, hogy ne veszítsük el ezt a kapcsolatot. Tavaly te mit csináltál meg tavaly előtt?
6: Akkor is dolgoztam.
3: Akkor is dolgoztál végig?
6: Igen.
3: Te Tehát igazából iskolába tulajdonképpen te nem jártál.
6: Nem. Magántanulóként voltam otthon.
3: Tehát az meg a nagy nudli, az semmi sem.
6: Hát, nulla.
3: Igen. Így van. De most viszont ebbe az évben ez hogy alakult?
6: Hát most is voltam tavaly. Az egész fél évben nem voltam itt iskolába, mert dolgoztam otthon az Almásban.
3: Igen.
6: És most jöttem ide.
3: És mióta van vége az Almásnak?
6: November.
3: December. Hát ez az. Meg itt van február. Jó, hát azért én most nagyon szomorú lennék, ha most ez újra kezdődne, mert kicsit kisüt a nap, meg le kell dolgozni ezt, aztán azt. De hát...
0: Igazából én azért kérdezgettem ezt, hogy mennyire... Tehát mondtad, hogy van, hogy eljött a nagymama is, beiratkozott az iskolába, hogy mennyire gyakori az a családoknál, hogy itt nálatok, hogy a szülők inkább akár anyagi áldozat árán, tehát mondjuk kieső bevétel árán is azt mondja, hogy menjél és tanulj, vagy inkább úgy gondolják, tehát hogy nektek kell megdolgozni azért otthon, meggyőzni a szülőket, hogy tanulni akartok. Hogy mi a jellemző általában?
7: Mandár Járd vagyok, 16 éves, Szikszóra jöttem, 2 évig járok az iskolába. Hát én nekem a szüleim nem mondják, hogy menjek, mert én el akarom végezni az iskolát, le akarom tenni az érettségét, legyen egy jó munkahelyem, tehát egy családot szeretnék alapítani, és annak legyen értelme.
0: És ez, tehát ezt megértik otthon?
7: Persze, persze.
0: Többiek?
8: Molnár Árpád vagyok, Szikszóról jöttem, 18 éves leszek, és évelején jöttem ebbe az iskolába. Hát az én szüleim inkább biztatnak, hogy tegyem le az érettségit, legyen munkahelyem, és hogy legyek valaki. Nem...
0: Csak ahogy jön, úgy mondja.
8: Hát inkább biztatnak, hogy járjak iskolába.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
0: Mit szeretnél elérni?
8: Hát én tavaly a százas iskolába jártam, Gyorsgyőri Vasgyár iskolába jártam Miskolcra. Szakközépbe jártam, a rendészetet tanultam. És én azt szerettem volna, hogy 4 évig leteszem az érettségit, és utána 2 évig a rendészeti szakra megyek. Rendőrnek akartam menni, de nem sikerültek úgy a dolgok, ahogy akartam, és úgy jöttem ebbe az iskolába.
0: De változatlanul úgy tervezett, hogyha leérettségiztél, elmész és...
8: Lehetséges, még nem biztos. Lehet, hogy meggondolom magam.
0: Hány éved van most az érettségi?
8: Nekem most 3.
0: Hát az alatt még lehet, hogy meggondolod magad. Betty, nézd rá! Betty!
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
9: Hát asszony.
0: Asszony! Ez...
9: Hát egyszer ez úgyis asszony leszek.
0: Oké.
6: Még az nem biztos.
9: Miért lenne nem biztos?
0: Hát, leérettségizel?
9: Jaj, hát igen, persze. Hát le szeretném tenni az érettségét, utána lehet, hogy elmennék dolgozni, de még nem biztos, nem tudom. Utána meg asszony leszek.
3: De hány gyereket akarsz?
9: Hát nem sokat, vagy 2. 8-et, 2. Vagy 3-at, nem tudom.
1: Azt egyébként a többiektől is megkérdezhetjük, hogy milyen életcélokkal ülünk itt, mert az, hogy akkor hogyan járunk iskolába, meg kit, hogy támogatnak a szülők, azt hallottuk, de hogy kinek milyenek a tervei, azt végül is csak tőletek még, úgyhogy ezzel végig mehetnénk még egyszer, szerintem.
10: Ott a hátsó, hátsók is megszólalhatnak.
0: Mondd el, hogy mit szeretnél csinálni, hogyha elvégezted a sulit.
11: Ja. Molnár Gergely vagyok.
0: Mi az, amit te csinálni szeretnél? amikor...
11: Hát én az érettségit leszeretném tudni, és azután a járműfényező szakra szeretnék menni, mert nekem az a szak nagyon tetszik nekem, és tavaly a Diós Győri szál... a Vasgyári Diós Lekvárba. A Diós Győri Vasgyári iskolába jártam, de sajnos anyagi problémák miatt nem tudtam tovább oda járni, úgyhogy muszáj voltam ide átjönni a Hegymegre.
0: Ezt nem teljesen értem nyilván, mert nem látom át a viszonyokat, hogy miért olcsóbb ide járni.
11: Mivel Hegymegen állják a bérletet, sok mindenben segítenek.
0: Mert egyébként erről eddig nem volt szó. Tehát itt az iskolában nem csak, hogy mondjuk jobb közegben tanultok, tehát segítőkészebben, hanem hogy eleve az életeteket megkönnyíti az iskola azzal, hogy ad ahhoz igen. is segítséget, hogy ide tudjatok járni, anyagi segítségre gondolom.
11: Igen, igen.
0: Mint például a bérlet. Értem. Köszönöm. Gyere.
12: Igen, egy kisebb fajta kergetőzés van a következő
3: alatt. Mindenki a mikrofont akarja.
0: Aha, hát nem konkrétan, de oké.
13: Okay. Hellóztok, Virág Dávid Dániel vagyok. Hát én... Szeretném tenni az érettségit, aztán megpróbálok valami könnyebb szakmával.
0: Például?
13: Például kőművessel, és aztán kiváltani a vállalkozóit.
0: Mielőtt így a sorba tovább megyünk, van egyébként itt olyas valaki, aki érettségi után szeretne tovább tanulni? Nem szakmát, hanem főiskola, vagy egyetem, vagy ilyen.
12: Mutatja.
0: Igen?
14: Ben István vagyok.
12: Aha, azt kellene mondani, hogy mi a célod, tehát azért jelentkeztél, hogy te szeretnél tovább tanulni érettségi után. Mégis mire gondoltál? Milyen
14: hát szakít? Leszeretném rakni az érettségit, utána leszeretném rakni a heggesztő szakmát, és ki szeretnék menni külföldre majd.
12: Aha. Jó, ami az arra gondolt, hogy főiskolán vagy egyetemen, tehát nem szakmát adó, továbbképzésen, hanem valamilyen másik főiskolára az érettségi után akar közületek menni valaki?
0: Senki?
15: Főiskolára, egyetemre?
0: De miért? Tehát, hogy... Na, Lufi.
15: Te remélem, hogy főiskolára, egyetemre fog menni.

0: Szerintem szakásnak szeretnék menni. Az egy jó szakma, jó, hát mondjuk fiúk nem nagyon űzik azt.
1: Dehogy is nem. A világ legjobb szakácsai mind férfiak. Mind férfiak.
0: Na, hát én ezzel nem voltam tisztában.
1: Akkor most szólok.
0: Most már akkor tudom. Mit mondjuk még?
2: Jó, hát szóval ez nekem mindenképpen egy nagy lecke, mert nyilván mi az érettségit azért tűzzük ki a diákok elé, hogy utána ne álljanak meg, és menjenek tovább a felsőoktatásba. De bizony valóban ez egy-két év alatt nehezen születik meg ez az elhatározás. Tehát azok, akik végül is végigmentek ezeken a lépcsőfokokon, és már oda jutnak, hogy na most akkor megvan az érettségim, tovább megyek, akkor a mi feladatunk nem fejeződik be. Tehát mi onnantúl tovább küzdünk azért.
1: Nagyon reális, meg nagyon jó dolog az, hogy leérettségiztek és szakmát szeretnétek, de hogy egyikőtökben sincs olyan, hogy szeretnék tanítani, szeretném én ezt továbbadni például, vagy szeretnék én itt óvónő lenni, orvos.
2: Igen, hát ha Betty óvónő akar lenni, akkor neki mindenképpen a felsőoktatásba kell menni, tehát igen. Az érettségi után
1: főiskolára kell menned akkor. Asszony, főiskolára kell menned.
3: Hát de még ez nem biztos.
1: De hát ez az elhatározásodon múlik, figyelj. Nem. Ha úgy döntesz, akkor mész? Miért nem biztos? Döntsd el.
3: Hát még ezen gondolkodom.
1: Ja, még gondolkodom. Szóval miért nem terveztek tovább? Azért, hogy hamarabb keressetek pénzt? Tehát ez inkább kényszer, vagy?
3: Ja.
4: Hát addig meg, amíg lehet, ha már nem, akkor már nem, mert nehéz.
1: Tanulni nehéz? Hát, vagy anyagilag nehéz?
4: Hát mind a kettő. Tanulni is nehéz, meg hát anyagilag is.
1: És de van elég sok olyan ösztöndíj, vagy rosszul tudom, Tibor, lehet, hogy én rosszul tudom, de ami segíti azt, hogy ti tovább tudjatok tanulni. Tehát, hogy mondjuk, hogy a családnak ne legyen plusz költség, hát igaz, hogy mondjuk nem jut be.
4: Az ellet ösztöndíj, de nem mindig sikerül megkapni az ösztöndíjat, mert ha van, hogy megkapjuk, van, hogy nem.
1: És hogyha... És de tehát tényleg mennyire van ez biztosítva? Tehát, hogyha mondjuk valakiben megvan az elszántság, hogy szeretne tovább tanulni.
2: Úgy, ahogy a fiatalok mondják. Tehát az állam óriási pénzeket fektet ilyen ösztöndíjakba, és ez minden választáson mindig elhangzik, hogy hány milliárd forint, de ez az ő szempontjából bizony azt jelenti, hogy ez sose szeptemberben jön az ösztöndíj, amikor neki szüksége lenne arra. Hát elkezdi a tanévet egy egyetemen. Ugye egy egyetemre mindenféle felszerelések kellenek, ha csak a ruhát nézzük, nem lehet egyetemre járni ugyanolyan ruhába, mint amilyenbe otthon a focipályára kimegyek. Rengeteg költség merül föl szeptemberben. Nincs olyan állami ösztöndíj, amelyik szeptemberben adna ezeknek a fiataloknak pénzt. És hogy egyáltalán ad-e, az pedig egyik évben sikerül, a másik évben meg nem sikerül. Na most hát erre nem.
1: Van úgy, hogy elkezdi az egyetemet vagy a főiskolát, és nem tudja folytatni, mert a következő évben már nem, nincs meg a pénz.
2: Amire... Ez így van. Tehát ezek az állami ösztöndíjak, ezek alkalmatlanak pedagógiai célokra. Ezek politikai célokra vannak, ezek azért vannak, hogy a politikusok elmondhassák, hogy mi milyen sok pénzt ráköltöttünk ezekre a cigányokra. Mindenki hát erre ki a maga módján reagál a társadalomban. Van, aki ezt sajnálja ezektől a fiataloktól, van, aki pedig örül neki, és akkor szavaz ezekre a politikusokra.
1: Mert milyen jó fejek, hogy igen, gondoskodnak. Ja, értem.
2: De a gyakorlatban ezeknek a fiataloknak ez egy olyan bizonytalanság, aminél sokkal biztosabb megszerezni egy olyan szakmát, amivel esetleg például külföldön el tud helyezkedni, aztán jól van. És keresi a pénzt.
1: És a cigány szervezetek különféle... már nevet.
2: Hát ilyen nincs is.
1: Nincs?
2: Hát, nem, hát, olyannal én még nem találkoztam, hogy Borsod megyében egy cigány kisebbségi önkormányzat ilyenfajta ösztöndíjat, hát nem is engedheti meg magának. Szóval egy kisebbségi önkormányzat az azért olyan 500 000 forintból gazdálkodik egy évben. Most ezeken a településeken olyan tömegben élnek a családok, hogyha mindenkinek el akarnak kezdeni segíteni a CKU elnök, hát hamar elfogyna a pénze. De van ilyen, úgyhogy halljuk.
5: Hát
4: tanuk van a

0: Cigány kisebb is, ők intézik az ösztöndíjat nekünk. Ha jár 40 ezer.
1: Havonta?
0: Hát, ez egyszer, egy évben.
1: Ez egy egyszeri...
0: Aha. Igen.
2: Hát ez is nagy dolog.
1: Persze, csak mire elég? Tehát, hogy...
0: Hát az sem mindenkinek adják. Az átlagtól számít.
1: Hogy tanulsz?
0: Ja, az átlagtól.
1: Hát ez végül is logikus. Hát annak adják, aki tényleg tanul, persze. Mert annak a pénznek van értelme, hogy oda kerüljön. Ez mondjuk így érted. Hogy mondod? Oké. Bocsánat, hogy...
3: Én azt mondtam, hogy lassan csinálhatnánk egy szünetet, és mivel elhangzott itt az igény, hogy... De mondjuk fejezz...
1: Ja, jó, szőkbe, hogy... akkor...
3: Van-e még mondani valót?
1: Jó, akkor most tartunk egy kis szünetet.
3: Oké, csak annyit akartam még, hogy elhangzott itt az, hogy küldenénk a számukat valakinek.
0: Igen, persze.
3: És hát ugye a dalt az most mindjárt jön, és esetleg akkor most egy-egy mondatban mindjárt küldjük már valahova, akik itt tűnünk. Mindjárt jön a dal, azt itt a technikusok ránk keverik. Ti mondjatok egy-egy mondatot, hogy kinek küldjük, oké, Betty?
4: Én küldöm Szikszóra az egész bandámnak.
3: Ja, oké. Az azt hiszem elég is lesz egy embernek.
4: Ja, attól.
3: Kinek küldöd?
5: Én küldöm Szikszóra a testvéreimnek és vadászra.
3: Oké. Okay.
0: Küldeném Kotlának a vadászra, az egész Szikszói cigánynak, és a Gyulának Kamrotra.
6: Én a számot szeretném küldeni az alsó vadászjaknak, és mindenki, aki szereti, hallgassa.
3: Köszönjük. Kata, te?
7: Mindenkinek, aki szereti.
3: Ózra is.
8: Én is szeretem küldeni ezt a számot Szikszóra, az egész Szikszói vasas cigánynak. Fogadjátok sok szeretet, ennyi legyen esetleg.
3: Jön a dal.
1: Na, hát akkor technikai fennakadás van, úgyhogy tovább beszélünk. Suzi.
3: Ó. Most akkor én fogok énekelni Szikszóra.
7: Egyszer már beleestem ebbe a csapdába az Index videón, hogy én nekem kellett énekelni cigány dalokat.
3: Igen, és
7: még egyszer nem fogok.
3: Kata az hangosabban sikerült, mint a gyerekeknek a dala. De nagyon jó volt viszont.
7: Itt van a zene.
3: Akkor mégis megúszta a tilos, hogy a...
1: Akkor gyertek vissza, még egy kicsit beszélgetünk, mert nem működik a zene. Ez az élőadás varázsa. Ennyire voltunk kalibrálva. Nem tudom most mit mondjak.
3: Oké, szerintem kérdezgessük a Katától, elég úgyis elsikadt meg ezek az ózdi dolgok. Most hegy meg ilyek, azok már kicsit kivoltak tárgyalva. Picit szünetezünk, mindjárt visszatérünk. Hát, ha esetleg mégis lesz zene is. Hogy... jó, figyelj, te maradj, az amikor én meg megnézem, akkor a...
1: Jó. Kati, és te most mit csinálsz, amikor itt... Itt Hegymegen hospitálsz, azt mondtad, bemész órákra és nézed, hogy ők mit csinálnak?
7: Igen, én bementem a Suzi órájára és megnéztem, hogy hogyan tanít, aztán majd jól megbeszélem vele.
1: De te tanár vagy?
7: Mit csinált jól, mit csinált
1: egyébként?
7: Rosszul? Én nem vagyok tanár, én szociológus leszek majd, ha egyszer megszerzem a diplomámat. Most kéne egyébként szakdolgát írnom, tehát ahelyett, hogy itt ülök, most nekem a szakdolgozatomat kellene
1: jó, most
7: írnom,
1: nem lesz lelkifurdalásom.
7: Köszönöm. Úgyhogy nem vagyok tanár, viszont gyakran tartok órát, mert tulajdonképpen...
1: Miért?
7: Hát tartottam már mat, itt egyébként Hegymegen tartottam már matek órát, történelem órát is tartottam, magyar órát tartok. Egyébként most, amivel foglalkozom, mert ez engem is érdekel, ez a szövegértés. Tehát szövegértést tanítok a gyerekeknek, illetve elkezdtünk egy regényt olvasni. Ilyet még nem nagyon csináltunk, úgyhogy...
1: Melyike?
7: Az Előttem az élet című regényt. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt az első pár oldal, mert egy óra volt eddig, amit tanultunk.
9: Igen, szóval a közös olvasás az szükséges, tehát nincs olyan, hogy kiadjuk a kötelező olvasmányt, és a két hét múlva megírjuk belőle az olvasónaplót, szóval ez nem létezik. És a közös olvasás az egy élmény, például azért, mert ugye van, aki gyöngében olvas, van, aki jobban, és aki gyöngében, az mindig rettenetesen szégyeli magát. De ugyanezt csináltuk a Gandhi gimnáziumban is, mindenhol, ahol ilyen sorsú fiatalokkal dolgozunk együtt, hogy nem megvárjuk, amíg majd egyszer magától el kell olvasni, mert akkor várhatnánk, hanem ezt a közös élményt megadjuk, igen.
1: És az a tapasztalatod, hogy a Katát szeretném egy kicsit forszírozni, hogy attól függetlenül, hogy milyen órára mész be, ugyanolyan hatást sod... Szóval, hogy működik a pedagógia tantártól függetlenül mindenhol egyformán, vagy neked mondjuk nehezebb itt helyettesíteni, mint ahol Ózdon rendszeresen
7: tulajdonképpen ismernek a gyerekek? Inkább ott nehezebb esetleg Ózdon, mert engem nem tanárként ismernek a gyerekek, hanem inkább osztályfőnökükként, ezt szoktam nekik mondani, ilyen még az osztályfőnökük. És ezért nehéz volt az elején, amikor más helyzetben találkoztunk, tehát ugye tanár, tehát benn voltam az osztályteremben, de ez most már egyáltalán nem probléma. Itt Hegymegen nem volt probléma matek órát tartani. Szintén.
1: Nem tudom, hogy most mindenki eltűnt körülöttünk, és...
7: Elfogytak a gyerekek, sajnos. És a felnőttek maradtak itt, úgyhogy...
9: Mert megy a mikrobusz, igen, mert ugye ide nem jön a volánbusz, nem hajlandóak nekünk ezt a szolgáltatást nyújtani, és ezért mi vásároltunk egy mikrobuszt, ami egy drágábbik megoldás nyilván, de legalább az a miénk. És hát elviszük őket az első volánbuszig, azért az 10-15
1: kilométer. És most már ez zajlik kint, hogy mennek haza a srácok?
9: Persze, igen.
7: Igen, kétszer fordul a kis busz, úgyhogy vannak még diákok... Csak
1: nem tudom, esetleg pihennek. nem lehetne az, hogy a Pétert behívnánk?
9: Hát ő most éppen a buszra teszi fel a fiatalokat, meg
1: ja,
9: ugye
1: értem.
9: Mindig, ezt gondolom más iskolákban is van, most itten végignéztem egy ilyen küzdelmet, hogy az első órán elvettünk egy telefont egy diáktól, mert megszólalt óra közben, akkor a diák most írt egy kérvényt, hogy írásban kérelmezi a telefonnak a visszaadását, akkor a kérvényt elbíráljuk.
1: Ja, most zajlanak.
9: Fókusz van, vitatkozás van. Ezek ilyenkor zajlanak. Hát le kell zárni valahogy a napot, és hát ezek fontos pedagógiai pillanatok, úgyhogy most a Pétert ne vonjuk el.
1: Jó, csak nekünk most már körülbelül 20 percünk van hátra a műsoridőből.
9: Mindjárt előkerülő, de föl kell rakni őket a buszra. Addig hadd helyettesítsem, végül is csak én meg a főnöke. Ez a...
1: Én tulajdonképpen azt nagyon szeretném tudni, hogy hány tanár dolgozik itt, hány...
9: Hát egy olyan 20-an vagyunk, azt szoktam erre mondani, de azért amikor az oktatási hivatal kijön bennünket ellenőrizni, akkor például a Katát mindig le kell tagadni, mert neki még nincsen meg a diplomája. Szociológus végzettsége lenne. Nagyon kell ide egy szociológus végzettségű ember nekünk. Láthatóan nagyon be is vált, és nagyon szívvel léleket csinálja meg mindent. De jó, de ez az oktatási hivatalt nem érdekli. Ők pedagógus diplomát szeretnének tőlem, az meg még nincs a kezében. És ezért bennünket mindig megbüntetnek. Tehát nem esik egybe a hivatalos állami elvárás a mi valódi szükségleteinkkel. Tehát ezért, hogy hány tanárunk van, hát azt nehéz megszámolni. Van egy csomó óraadunk, van egy csomó angol anyanyelvű fiatal, aki dolgozik nálunk, egészen kiválóan tanítják az angolt. Úgy, mint annak idején a békehadtest küldött ilyen önkénteseket ugye Magyarországra iskolákba, ma már az nincsen, de hozzánk jönnek. Ugye a buddhista szálaink azért messzire elnyúlnak egész Indiáig, és mindig vannak itt olyan külföldiek, akikkel csak angolul lehet szót érteni. De hát őket például nem tudom elszámolni tanárként.
1: Értem, és a tantárgyi bontás az nálatok ugyanúgy működik? Tehát a tantervetek megegyezik az általános...
9: Hát igen, a mi generációnk, elnézést, hogy itt öregítelek, de az enyém biztosan még azt ismeri, hogy van a központi tanterv és utasítás, és annak alapján ki lehetett számolni, hogy nem tudom én, a Isaszegi csata, az március 12-én kerül szóba pont a történelem órán, hát ma már ilyen nincs. Tehát ma már az iskolák azért eléggé szabadon gazdálkodnak a tananyaggal. Az a lényeg, hogy ha kijön a bizottság ide érettségiztetni...
1: Ugyanazt a tudást fogják számon kérni a te gyerekeiden, mint akármelyik.
9: Hát igen, ráadásul ugye az írásbeli része az olyan, hogy az tényleg ez egy pillanatban az egész országban ugyanazok a borítékok kibomlanak, és azokban ugyanaz a feladat van. Helyt kell állni, most akár hol is végzett a diák. Nyilván van emelt szintű érettségi, meg középszintű, meg lehet tovább tanulni könyvesnek is, meg szívsebésznek is, tehát különböző szintek azért persze, hogy vannak, És való igaz, hogy a mi diákjaink közül csak azok szoktak eljutni a felsőoktatás gondolatáig, akik tényleg éveken keresztül körülöttünk vannak, találkoznak a Tilos Rádióval, mindenféle kirándulásokban Budapestre. Tényleg, tehát ezek az élmények kellenek ahhoz, hogy kinyíljon a világ, és elhiggyem, hogy én belőlem is lehet majd mérnök. Hát itt azért a hegymegyi diákok körében még hát nagyon kevés ilyen diákok van. Ahol sok évet dolgoztunk Baranya megyében, ugyanezzel a programmal, ott azért van egy csomó, aki nem csak hogy álmodozik róla, hanem el is végezte. Akár az én főnököm például, tehát akik föntartják ezt az iskolát, az az egyházi szervezet, az csupa cigány fiatalokból áll, akik cigánytelepen megszülettek, leérettségiztek, valamelyik programunkban általában felsőoktatásba kerültek, és most működtetik ezt az iskolát.
1: És milyen arányban jutnak el az érettségig a gyerekeitek?
9: Hát ez nagyon nehéz még itt megszámolni. Borsod megyében erről még számadatok nem állnak a rendelkezésünkre. Az biztos, hogy azért települtünk le ilyen falvakba, hogy bármikor, ha valaki abba hagyja, mert például asszony lett a lányból, ugye, ahogy az imént hallottuk a Bettitől, hogy ő most azt szeretne lenni igazából. Őt most hát, ja, erőre hozott érettségi. Ja, ha a tanárnéni kéri, akkor ő persze leteszi ezt az érettségit, nem gond, de ő most asszony akar lenni. Akkor hadd legyen asszony, és hadd ne jelentse ez a tanulmányok végét. Tehát az, hogy lemorzsolódik valaki, az nem biztos, hogy örök időkre. Vagy a Ricsi például, aki elmondta, hogy ő az almás kertbe tölti az idejét, igen, amikor csak van munka, ő megy az almás kertbe. Hát azért éveken keresztül tényleg egyáltalán a színét se látta semmilyen iskola. Nem is emlékezett, hogy neki most 5 osztálya van, vagy 6, szerintem nyilván 4. Nem is fontos ugye egy ilyen éles stratégiával, de most itt van, itt vannak a haverjai, itt udvarol a lányoknak, egyszer csak létrejön egy ilyen diák karrier. Hát ha ebből tényleg lesz 8 osztály, aztán hát ha ebből lesz érettség, na hát nem lehet ezt előre megmondani.
1: Nem lehet kiszámítani.
9: Persze.
1: És Baranyában mióta működtök?
9: Hát egy olyan 20-valahány éve különböző falvakban. Tehát a Baranya azért az egy egész más világ. Ott nem omlott össze a nehézipar, ott nem Ukrajna a szomszéd, hanem Ausztria, meg hát Horvátország. Szóval ott...
1: Egyel könnyebb.
9: Hát nem egyel, sokkal könnyebb. Tehát Pécs, ugye a világ kulturális fővárosa most, vagy csak Európáé, mindegy.
3: 2100-ra.
1: Köszönjük, Szuzi.
9: Jó, tehát azért sokkal kisebb a cigányság aránya, tehát ezért sokkal több lehetséges munkahely is van arányaiban. Ugyanolyan helyzetű családokkal dolgoztunk ott is, mint itt is, úgy, ha megszámolom, hogy hány forint érkezik a családban, vagy mekkora négyzetméteren laknak, hány gyerek van, de mégse ugyanolyan a helyzet. A Gandhi gimnázium például ugye 15 éve ott van. Hát azért az egy távlat. Azt a 8. osztályfőnökök szerte a Dél-Dunántúlon a számon tartják, hogy itt egy ügyes, jól teljesítő cigánygyerek menjen a Gandhiba. Mi azon is dolgoztunk egyébként elég sokat, hogy ne csak a Gandhi legyen az egyetlen lehetőség, hanem tényleges választási lehetőség legyen, menjen ide-oda vagy amoda. Matek szakra, vagy mondjuk a Kodályba énekre, vagy ott van egy olasz kétanyelvű, ugye az ottani cigányok román anyanyelvűeknek az olasz kétanyelvű nagyon megy. Jó, hát szóval sok-sok lehetőség, hát ez itt mind nincs. Tehát itt egész egyszerűen egy 8. osztályfőnökbe meg se fordul a gondolat, hogy ezek a gyerekek valaha is leérettségizzenek. És ezzel találkozunk. Nem is rendelik meg a továbbtanulási tájékoztatót, ezt Szentdrőládon tapasztaltam néhány évvel ezelőtt, hogy kérdeztük valamikor december-január fordulóján a 8. osztályfőnököt, hogy akkor nézzük csak, meg most van itt az ideje, hogy hova is menjen XY. Ja, hát mi azt nem rendeltük meg.
1: Mert fel sem merül bennem, hogy tovább tanul.
3: Egyébként nekem pont a Kata mesélt egy hasonló esetet egy ózdi lánynak a továbbtanulási dolgával kapcsolatban. Ezt meséld már, mert ez is elég súlyos.
7: Igen, a Borsod-Szentgyörgyi iskolában a lánynak az osztályfőnöke úgy reagált arra, amikor a lány mondta neki, hogy ő szeretne a mi iskolánkba járni, ami egy gimnázium, hogy arra nincs szüksége, meg nem is lehet gimnáziumba menni általános iskola után, hanem ezt el kell szépen menni szakiskolába is tanulni valami szakmát, és utána mehet gimnáziumba.
3: Tehát egyszer félretájékoztatják a fiatal.
7: Nem is vagyok benne biztos, hogy nem valóban így gondolja ez az osztályfőnök, hogy a cigány gyerek az menjen először a szakiskolába, és utána mehet.
9: Még abban sem vagyok biztos, hogy félretájékoztatja. Tehát egyszerűen a gesztusok világa, ami körülveszi ezeket a fiatalokat, az lezárja ezeket az utakat. Nincs arra lehetőség, hogy átjárás legyen ezek között, a társadalmi rétegek között. Tehát ez bizony olyan, mint a Dél-afrikai köztársaság volt 20 évvel ezelőtt, csak nincsenek hivatalos jogi falak emelve az emberek közé, hanem olyan társadalmi távolságok vannak, hogy az elegendő ahhoz, hogy ne tudják átlépni ezeket a árkokat, szakadékokat, igen.
1: De nem, ne, én itt forszíroztam ezt, hogy a család hogy viszonyul, meg kit biztatnak, meg kit nem, hogy a szülőkben sem merül fel az, hogy a gyerek tanuljon tovább?
9: Hát különösen a lányok esetében nagyon durva ez.
1: Hát ezt itt is látom, hogy nagyon túlreprezentáltak a fiúk az iskolában, és amikor kérdeztem, hogy és hol vannak a lányok? Hát otthon.
9: Hát persze. Jól néznénk ki. Hát neki rengeteg dolguk van, nekik ott mosogatni kell, a kisebb testvéreket őrizni kell, hát ők arra nem érnek rá, hogy ők tanuljanak. Hát ez borzasztó. Meg egyáltalán a erkölcsi világ, ami ezek körül, a lányok körül fölépül, az úgy tekint minden olyan lányra, aki ki akar pillantani abból a csador alól tulajdonképpen, hogy hát az nem rendes lány. Ugye az iskola az mégiscsak egy olyan hely, ahol fiúk, mint láthatjuk, nagyon is sokan vannak, és nem a család ellenőrzése szerint zajlik az, hogy akkor hogyan kerül kapcsolatba esetleg a jövendőbelijével. Hát ezt a család nem akarja.
7: De nem csak a fiúknál van ez, én úgy tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő maga akadályozza, hogy a gyerek eljön az iskolába, mert fontosabbnak tartja, hogy elkísérje a valamelyik testvérét, vagy unokatestvérét a kórházba, vagy valami ügyet intézni, vagy a kisebb gyerekekre kell vigyázni, vagy fát kell szerezni. Tehát nagyon sokszor az éppen ott megoldandó problémák miatt ugye a szülő nem engedi a gyereket iskolába, tehát a jövőképük az nagyjából nincsen.
9: Tehát sem az... Nem kenném rá a szülőkre, tehát itt az van, hogy az iskola nem nyújt valódi perspektívákat ezekben a társadalmi rétegekben. Hát akkor miért is gondolná, hogy fontosabb bemenni az iskolába, mint a kórházba elintézni a következő igazolást, vagy papírt, vagy mit tudom én. Hát az ember életének vannak realitásai, és a továbbtanulás az irrealitások birodalmába tartozik. Hát akkor miért kéne azt elvárnunk, hogy ennek ellenére? Hát,
1: Mert hogy úgy gondolja, hogy a gyereknek úgysem lesz rá szüksége, hogy elvégezzen egy gimnáziumot, mert úgysem fog tovább tanulni.
9: Nekem viszont... is szükségem volna rá, hogy űrhajós legyek, de ez nem realitás.
1: Értem.
7: Az, hogy egyetem is főiskola, ezt nem is ismerik sokan. Nem tudják, hogy ez mit jelent, nem tudják, hogy az érettség után hogy hova lehet tovább
1: Igen,
7: tanulni.
1: Ezt most láttam, ahogy az előbb körülnéztem, hogy, és ez engem nagyon meglepett, hogy mennyire másképp tervez egy srác itt nálatok, mint Budapesten, hogy én ezt szeretnék lenni, azt szeretnék lenni, abba csupa magasabban kvalifikált szakma szerepel, még hogyha mondjuk nem is jut majd el odáig, de mondjuk most még úgy tervezi itt, még csak bennetek
10: hát csak
1: nem is?
10: Annyi, hogy nekem anyukám azt mondta, hogy olyan túl nagy iskola nem kell, mert ilyen időszakban nem nagyon lehet elhelyezkedni se. Hogy most így, hogy most bejött ez a válságidő, meg ilyesmi.
1: Egyébként ebben teljesen igaza van.
10: Mert most ilyenkor komolyan. Munkahelyet találni egyszerűen lehetetlen, mármint olyat, amilyet az ember szeretne.
1: Igen.
9: Hát én meg nem értek vele egyet. Nem?
10: Hát jó.
9: Mert
10: jó.
9: Engem sose fog fenyegetni a munkanélküliség, mert egyszerűen annyi végzettségem van, annyi tudásom van, és annyi társadalmi kapcsolatom alakult ki közben, hogy ettől én nekem nem kell félni. Itt meg mindenki ettől fél, hogyha egy pillanatra is kockáztatom a pillanatnyi hasznot, a pillanatnyi kapcsolataimat. Tehát például nem ülök otthon reggel, akkor nem az én házam előtt fog megállni az a mikrobusz, amelyik esetleg Pestre viszi egy hétre az embereket dolgozni, vagy két hétre, vagy három hétre. Ezért nekem érdemes heteken keresztül otthon ülni és minden reggel várni, hogy hát, ha az én házam előtt megáll. Tehát nem tehetem kockára a megélhetésemet mindenféle bizonytalan kimenetelű továbbtanulási tervekkel. Na, erről van szó.
1: Értem.
10: De viszont most is van ez a helyzet, hogy sok ember elveszítette a munkáit, és nem is tud máshova elhelyezkedni.
9: Én erre, nekem azért, Zoli, erre az a válaszom, hogy ezért kell leérettségizni, ezért kell egyetemre menni.
10: Hát de van olyan ember is, aki érettségivel, meg más szakmával is nem tud elhelyezkedni, mert egyszerűen nincs hely.
9: Ilyen is van, csak ilyen sokkal kevesebb van. Hát, és hogyha neki nincsen hely, akkor majd ő arrébb tud menni egy megyével, vagy egy várossal, vagy egy országgal arrébb. Mert érted, ha nekem Magyarországon nem jut állás, akkor elmegyek Angliába, vagy elmegyek Franciaországba, mert ezeket a nyelveket én beszélem, mert megtanultam a gimnáziumban, és akkor majd ott találok magamnak munkát.
10: Hát az is egy megoldás. Mondjuk mostanság már sokan azt választják inkább, hogy külföldre.
9: Hát persze. Igen, ezt mondták is azért többen is. Tehát Németország azért az egy valódi esély, hát meg az. Hát Anglia pláne. Nyilván ezért is tanítunk angolt, ezért is akarjuk, hogy tanuljanak. Tehát minket...
1: És ti komolyan veszitek a nyelvtanulást itt az iskolában?
10: Igen, igen.
1: És ti is úgy látjátok ezt, akik tanítjátok őket?
9: Nem. Nem, tehát
10: nem,
9: ahhoz, hogy
10: nem
9: valaki igazán komolyan vegye a nyelvtanulást, ahhoz kellenek külföldi barátok.
10: Attól, hát ott
9: tehát én azért tanultam meg franciául a gimnáziumi idő alatt, mert nekünk volt egy külföldre szakadt rokonunk, ott született egy unokatestvérem, aki velem majdnem egy idős volt, most is ugye...
1: Jó, ez így maradt?
9: Ő egyébként nem maradt ott, hanem Magyarországra jött, ideházasodott, itt dolgozik. Tehát, hogy élő igazi kapcsolatok kellenek ahhoz, hogy az ember...
1: És ti tudtok abban segíteni, hogy külföldre jussanak, vagy kapcsolatba
9: kerüljenek?
1: Szerintem
9: ez a mi egyik legfontosabb funkciónk. Nem csak külföldre, Budapest is innen azért külföld. A Tilos Rádió is valami egész más világ. Tehát igazából nagyon sokat beszélünk az oktatási ügy kapcsán, cigányok kapcsán az integrációról. Tehát, hogy a szegregáció nem jó, az integráció jó, ezt szoktuk mondani. Na, de hát itt ugye azért nagy rész cigány fiatalok tanulnak együtt, ezt hívjuk szegregációnak, azt kell mondjam, hogy ez nem jó. Na, de ha nem itt lennének, ezt elmondták, akkor nem lennének sehol se. Tehát egyelőre itt most elkezdtük ezt a munkát, de a munkának az igazi értelme az, hogy kinyíljon a világ, ne az, hogy becsukódjon.
11: Nekem pont ezzel lett valami így gondolatom, hogy akkor ezek szerint a külföldre menetelben az is pluszt jelenthet, hogy ott nincs rasszizmus annyira, mint nálunk.
9: Rasszizmus ellenük. Mindenhol van, de az, hogy te cigány vagy, igen, az Magyarországon, hát különösen Borsod megyében, az lehetetlenné teszi a te tovább lépésedet. Már a Dunántúlon nem teszi lehetetlenné, és aztán ahogy átlépted a határt, hát arról számol be mindenki. Hát én nagyon sok embert ismerek, akinek a rokonai Kanadába kerültek, vagy Angliába. Hát ott nem is ismerik ezt a problémát, hogy cigány.
11: Persze. Uh-huh. És a másik költői kérdés az, hogy ez nekünk jó-e vajon?
9: Hát én azt gondolom, hogy nekünk...
11: Hát az, hogy egy cigány fiatal külföldön jobban érzi magát emiatt.
9: Nekünk Magyarországról nagyon jó, hogy a Soros György annak idején úgy döntött, hogy ő egy szállinkbe kimegy külföldre, mert ez nekem személy szerint annak idején azt jelent, tette, hogy amikor visszajött, ennek a struktúrának a fölépítésében
11: így
9: köszönjük
11: van, ha visszajön.
9: Soros Györgynek.
11: Igen.
9: És reméljük, hogy azok a fiatalok, akiket mi itten elindítunk a világba, azok valahogyan visszajönnek, nem biztos, hogy úgy, hogy majd itt lesznek asszonyok és szülnek 8 gyereket, az is egy módszer, de az is egy módszer, hogy nem felejtik el, hogy honnan jöttek, de nem itt törekszenek meg, és távlatot nyújtanak majd másoknak, akik
11: reméljük,
9: meg itt törekszenek.
11: Reméljük, így lesz.
1: Köszönjük szépen, ez nagyon jó terv volt így, és az áró mondatnak is a műsornak. vége van az aroma.
9: Köszönjük
1: szépen. Adásunknak. Hegymegről búcsúzunk.
3: Sziasztok, megyünk Ózdra tanítani.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

elrejtezem a füstölt szürkeségben. Igaz, követlek, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik, az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút. Mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség. Hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni. A füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, a mi titkos észak-nyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre!

あ、聞くようになっちゃった。Az időmet szeteiben, éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van, pillék lepik a neoncsövet a szobámban, ablakban állok, idül a magány, régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan, egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik, és ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül a telítődő ének.

0: Ultima Realitas. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igazi énekesek. Sőt, néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal, barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Ha néha eszembe tódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgyis jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a Holtak szigete, az unalmas szörnyvilág. Mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam. Ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amiktől a lelkem émelyek, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen értem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott, a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éjjel kertben voltam Thanatos kuholása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a kételyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött, csak az a csoda, ami elmúlt, ami egy percig marad itt, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha, eónok múlva se teremti meg még egyszer a világot.
1: Eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél, e teljesedésből átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítés. De most mosolyog mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem, a kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni.

nagyszerű, gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota, gyönyörűm, te segíts engem. Síralom völgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola, gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréji harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem. Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimaszság rám dönök, önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom. Gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon, gyönyörűm, ha segítsz engem.

Figyelem, figyelem! Figyelmeztetjük a szeretőket, ne mókázzanak jelképeikkel. Csintalanságuk haszontalan, jelenünktől idegen. Figyelem! Tekints le az érdekek zónáira. Ülnek ott hatalmas páncélmackók. Hasukban az apró szabványzacskók, mindben kereken 30 ezüst. Íjászaim, az eskü, ne hagyjuk abba havat, szelet, északi süvítést a világ ablakainak, a sötét lelkiismeret hártyáinak. Hajrá, az idegek havazzanak, tombolj te sörényes velem! Zúdítva zenét, a szkíta nyilak érsznyelvét az éter síkjairól, hol testvér a húrral a köröm, a szem és hűen szolgál a nyerek sisak, de a dű nyargaló fejedelem, barbár és tiszta akár a hó. Íme a leszakadó ezüst zene, a páncélszekrénybe nem zárható, vérre se váltható, vad havazás. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, jelenkezzenek hómunkára. Harcra a hó bikái ellen, elállják már az utat, forognak, hidakon bömbölnek tereken. Vakítják a szemet is, karambol! Figyelem, figyelem! Itt maradunk magas hazánkban. Havazás fehér szívében, hallatlan örvénykerékben. Itt nem horkad be a halántét, határainknak vérnyoma nincs. Ide kergültünk kénytelenül, ezt megalkottuk eszménye.

itt hahotázunk a bérünk tábor tüzénél, itt lerogyunk, ezüst arcunk fájt már a csókra, ezüst kezünk cédrus pohárra, kikalapált alakunk fájt már lenvirág ingért, s ideje jött, ideje a hömbölyödésnek, égő cukor és pörkölt dió aromájának, ideje jött húsunk mátvirág barlangjában a barbár ífeszülésnek, ríkatóan fehér havazásnak. Figyelem, figyelem! Felhívjuk a lakosok figyelmét, nemzeti kincsnek nevezett szkíta leleteinkből, két alak, egy férfi, egy nő, eltűnt már a havazás előtt, ezüst az arcuk, ezüst a kezük, a hóvihar mozgó centrumából fővárosunk felett magasan halál biztos, hogy ők zengenek. Magas a jutalom is, azé lesz, aki lehozza őket a földre megkötözve, fegyver is használható. Figyelem, figyelem! Fegyver is használható!

csönd van, a láb se zizeg szélhajárja. Fekszik a nádas hóba folytott cicomás ezret. Fölötte tépet ruca pihetétova repket, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bord danolászva itt a jó katona, végpoéta. Ráfeszült hit, hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek. S nézd, amik pengve, sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle, menj haza gyorsan, hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz, kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmod ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekereket.

Gyerekesnek és Szent Morgitának, Szent Morgitán lakó juhász Veres Pálnak és az ő fiának, jó Veres Jóskának, aki a koponyán 7 hajnalig ivott, 7 álló nap táncolt, 7 báránt megevett, és egy álló hétig rejtőzött, aludott. Ettől az erei 7 emberre rúgott. 7 emberre rúgott altában ereje, 77-re, mikor rejtekiből ébredt. 7 szív bátorsága, az mind az övé volt. Ílő Veres Jóska aludt, mint a meghót. Költötte az apja. Kelj fel, fiam Jóska! Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger, csikasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Elserkent azt Jóska e szók hallatára, hanem neki fordult még nagyobb alvásra, még nagyobb rejtésre, még nagyobb húnyásra, fel nem kellett apja semmi hívására. Akkor ment az anyja, szülő édesanyja, néki az elgyövő nagy bajt, hogy elmondja. Kötötte e szókkal, kelj fel, fiam Jóska! De csak félig kelt fel, visszaesett alva. Ment aztán a párja, a jegyes mátkája. Szél fú az intárul, nagy fekete felleg, kerüli a nyájat, tenger, csikasz fíreg, valami ellenség, tatár vagy a file. Kedvese szavára, a baj hallatára, Jóska fel is ugrott nyomban a lovára, kardját felemelve fennen fohászkodott, szaladt rá a pogány temirdek hadára. Hely, aki Isten vagy, lássad most vígemet, meghalok hazámír, szerelmes mátkámír, magyar nemzetemír, apámír, anyámír, tiszta jó nevemír, az én Krisztusomír. Így szavakat szólla, ösvényt vág mentibe, szekérutat nyitott vissza gyűvésibe, hanem akkor a lú kibukott alula, szívit dárda járta, fejét tatár nyíla, meghúg a hazáír, úgy, ahogy azt mondta, apjáír, anyjáír, magyar nemzetünkír, hites mátkájáír, ami Krisztusunkír. Ide van temetve a Veres halomba. Vidd el, madár, vidd el, vidd el levelemet, de nem igen messze, csak a tenger mellé. Apámnak, anyámnak tedd az ablakjára, ablakjáról vedd el, tedd az asztalára. Tudom, mindjárt kérdik, hogy vagyok, mint vagyok, tudjad megmondani, tatár rabja vagyok, földi vasba vagyok. Mert én úgy meguntam karcsú derekamon rabszíjat viselni, kezemen, lábamon vasakot görgetni. Jobb lett lenne szívem, híredet, nevedet ne hallottam lenne, talán esztendőkvel többet éltem lenne. Szép fekete hajom meg sem őszült lenne, gyenge piros orcám meg sem hervadt lenne. Két fekete szemem, ki nem sírtam meg. Menj el, édes szolgám, tekintsd meg szép hazám, akarja tatárkán, csak hozz választ hozzám. Mondd meg szép Erdélynek, búba borult népnek, fő-fő vármegyéknek, a székely községnek, ha kérdik, mint vagyunk, mondd meg, rabok vagyunk, térdig vasban járunk, és csak sarcoltatunk, kezeink bilincsben, tömlöc fenekében vagyunk, nagyinségben, tatárok kezében. Megsarcoltam volna 20 000 tallérban, de az pogány tatár csak meg sem hallotta.
idegen országra hordoz szerfeszéllyel, sűrű számú pénzen át török kezében. 18 000-en vagyunk nagy inségben, tatárok kezében, szörnyű inségekben. 800-at hajtottak a vörös tengerre, mint ártatlanokat a veszedelemre. Kérjük szép Rákócit, mint kedves urunkat, szánja meg gyermekink, özvegy feleségünk. Tatár udvarában, hideg cellájában, sötét kamarában tartnak nagy rabságban. Elváltozott színünk, elhervadott orcánk, béesett két szemünk, mint az írott két szem. Lengyelország szélén egy aranyalmafa, alatta sétálgat két lovas katona. Mindaz fújdogálja, de keserű kenyér a katona kenyér. A kardjával szántja, vérrel boronálja, a kardjával szántja, vérrel boronálja. Legkeserűbb kenyér az idegen kenyér, kit kardjával szánt meg, vérrel boronál meg. Az egyik katona csak azt sóhajtozza, idegen az ég is, idegen a föld is. A másik katona csak azt sóhajtozza,

Az egyik katona erre elindul, a másik katona arra elindul. Kövecses víz közepibe úgy feredik két görce. Oda mene egy nagy madár, révig csapa, mint egy tatár. Az egyiket elszenvedi, másikot onnat elűzi. Az es onnat felreppene, zöld erdőbe béreppene, de nem száll a szép zöld ágra, hanem száll a

0: pasado, siento que sueña conmigo.
1: Kemény a vád, nemes alatt. Higgyed el, tudunk mi ennél többet is, ha kell. Tudjuk viselni, mit a sors reánk néz. Tudunk harcolni Istenért, hazáért. Áldozni életet, ontani rémet egy asszonyért. Egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen. Tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten. Panasz keserbe kint, elfolytva állni, meg nem nyomni, történjék akármi! Szenvedni némán, és hinni mégis, hogy kiderül a legsötétebb kép is. Reján köszönt a békítő kívánc.
0: Ez minden?
1: Tudunk nem csak beszélni, elnévulni. Elmondanom, ha tiltott, hogy mit érzek, hallgatok inkább, és titokban vérzek.
0: Ki bűne, hogy szeret? Ki biztos, hogy fényt, éltető hevet keresni ott, hol úr a búg sötétségét akar? Jártál utánam, meg se lát. Támoda nem volt egy tekintetem se, nem tudtam azt se, vagy-e, és ki vagy? Vak szenvedélyed maga szülte csak, hogy rád nehezedett a bal szerencse, s ráhúj szívedre a fekete fátyol. Te vagy a bűnös, engem hát ne vádolj.
1: Vádolni nem, csupán szeretni merlek. Való igaz, a bűnös én vagyok, s nagy bánatom azóta még nagyobb, mióta vélet szemtül szembe állok, s tudom, örökre elveszítlek ismét. Hát csak azért mutattad szép személyed, hogy fukarul azonnal visszavedd. Szájad piros pecsétjét, éjszemed tüzét ne lássam többé. Mondd, hogy éljek hangod vigasztaló zenéje nélkül? Hogyha jönnél hozzám, feleség.
0: Nem. Mondjam újra, nem kell senki, senki se, te sem át, hagyd ott.

versesnapló része. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékéltünk a mindennapi halál. Te fáradtan jössz a kertből, palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falvak szegény népét. Tarka kendős pórleányok vettek körül a virágok. Jer szép várúrnő, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ég. Jer, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen full koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány prücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeim, s a hegy, mely István király óta szomor. Fény! Ó, mi rég szomjaz rá bús telepén! Fény! És több fényt! És mindig több fényt! Ne maradjon egy homályos zug a földön! Gyújjanak ki plánétánknak útjai és rétjei! Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes repülőgép szelje át a vak eget! Fény! Ó, tiszta fényt! Ne kelljen pöttykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint e prücskök búsan, félig nyílt ajtóknál, a fények küszöbjein. Fényt! És fényt! Mármint a néró fáklyái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen! Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint mi, e petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy szál deszkán úszna sötét tenger fölött, mely minden percben összecsak. Vigyázz! Jól fogódzunk, édes, el ne ereszd bánat. Messze vak rakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője, ablakunkon

Babics Mihály, Verses nap. Esztergom, Előhegy, 1932 nyarán. Naplót írni. Akkor írtam naplót, mikor gyermek voltam, s napjaim simán gurultak, mint a fűzni való gyöngyök. Jaj, egy élet is kevés már, és egy nap is sok nekem. Én már csak az órák képét festegetem, mint a piktor, aki ugyanazt a tájat reggel, délben, délután és este újra s újra festi, fények játékát tanulja. Én is óráról órára, ahogy jön és megy a felhő, lelki fényeim játékát festegetem újra s újra, fények és árnyak játékát, amik jönnek és eltűnnek. De versem, mint fénysugár, a távol űrbe viszi őket, a jövőbe, mint a fénysugár a tájképét az űrbe, ahol él és száll örökké az Isten szemébe nyúlva. Reggeli 6 óra. Nem zene még, nem zene még ez. Még csak hangolnak a zenészek. Most apad az álmok vize. Kenderice, vészek csippen, rigócska rikkan, vagy kakuk zeng föl innen-onnan, emberi hangon, mint egy titok, amit a morc éj elhallgatott, de már nem állja, és kibudjan itt is, ott is a pokorban. Nem zene még ez, nem zene. A hajnali óra üt. Hét óra. S én hallgatom ködből, mint a vak, hogy múlnak a hajnali órák. Életem órái múlanak. Folyton rövidülő életem órái múlanak zengve. Ércesen múlnak ők, öblösen. Zengés, de nem zene még ez, nem. Azt az órát én meg nem érem. Zenétlenül így kell végeznem. Ott kün tyúk kárál, szarka csörök. Ki a vendég, akire várjak? Az ablakon egy dongó nyöszörök. S mi emberi hangon szól a kakuk, mintha önmagát csúfolná. S a szél is kezdi már. Zúg. 8:30 közt. Itt a legnagyobb átok a szél. Ilyenkor kezdi, s csak este ül el. Mit álmodtál, kedvesem? Fülemüle is szólhatott az éjjel. Mi nem hallottuk. Mi aludtunk mélyen, mi már hiszen falusiak vagyunk. Falusi gond űz minket, most vakolnak a kőművesek, villanyég ma holnap, s olaj nem fogja kormozni falunk. Fülemülével nem gondol a gazda, terrászokat rakadtam sárba gazba. Mint felvigyázó botos Babilón, rabok nyüzsgését, vagy a polinézi gyarmatos néger szolgáit, ha nézi, úgy állok fönn a lépcsőfordulón sárga kalapban, s óra hosszat nézem a munkát. Pedig sem évem, se pénzem kis gyarmatunk álmára nincs elég. Mi hátéken? Sem úr, sem úrnál dicsőebb munkás nem vagyok. Csak úgy nézem őket, ahogy hallgatjuk a fülemülét. Később. De nem fülemüle muzsikál,
hanem a szél zakatol, mint hogyha hosszú táviratot kopognának valahol. Kopog, fűrészel, von, csikorog, dróttalan morzejelek, érthetetlen s végérhetetlen sziszegés a mezők felett s dombokon át, idegesítő üzenet egy idegen vidékről. Valahol lehűlt a levegő hirtelen, s mert egyetlen életbe kötve e földön száz távoli táj, ami egyik oldalon történt, az a másik tájon is fáj. Elbúvok a forró nyárban, egy kis hegyen búvok elén, de búhatnék vadpreriken vagy rejtek völgyek ölén, a világtól nincs föld elzárva. Rám kopog, megcibál, utánam nyújtja hideg kezét, egy szomszédé. Már tízre jár. Hozzák a postát, nem a postás, mert ide föl se jön a postás, hanem a kis cseléd Mariska. Piros szatyrával ő a posta. Jön és jön, emelik a lépcsőt, hozzák felém híreit és őt. Kék, széles fodrú, könnyű szokna száll, terraszokról terraszokra. Jön, jön, naívul, mint a végzet, nem tudja, mit tart a kezébe. Úgy jön újsággal és levéllel, mint Eolusz lánya a széllel. Mindig megdobbanak a látom, díszelek fűnök a világon. Ingadom, leng a ház, s nyugalmam hajlong, mint a levél az ágon. Délelő. Hajlong csak, ingi, remegj, te bűnös nyugalom. Mit álmodtál, kedves, kérdeztelek emiatt. Nekem mindig vádló, rossz álmaim vannak. Nem szégyene társam a nyugalomnak. Veszem a fűnyírót, s a fanyeső ollót. Megyek, hol a zsering, s vadgaz összetorlott. Ami munka hiány megfojtja a kertet, mint a gondolatok hálója a lelket. Jó volna írtani, munkában izzadni, emberi törvényt a vakbozótnak szabni. Ami Istentől van, rendetlen, vad dolog. Csak azt mondom rendnek, amit én rajzok. Ó, gonosz természet, ellenséges világ, szakállas burjánzás, engedetlen csinák. Ó, irtó mámorom, ó, gyilkos gyönyöröm, kemény fonadékát vágom, ölöm, töröm. Megdől ollóm előtt a tüskés gyülevész, meginog és poshat kuszabogjakba vész. Vágom hatalomban, átforrósult hitben, a nap úgy néz rám, mint zsarnokra az Isten. Káblok, a szemem lehunyom, mi haszna? Nagyon is sokáig bámult már a gazba. S tudom, majd ha este elfújom a lámpát, szobám éjében is füvet és torzsát lát. Ebéd után elpilledve tompán, benn ülünk a függönyös verandán. Kávé gőzöl, édes erős illat, és a pasziánszot rakja újjat. Csészénbe nézek, hol a cukornak nyomán apró szökőkutak fornak, s arcom visszanéz, mint bűvös körből egy fekete kerek jóstükörből. És a kártyák hullnak az asztalra, piros szívek, zöld levelek sorra, mint az ősznek piros és zöld gajja hull majd nem sokára az udvarra. Ó, mondd, hol a tükör? Hol a kártya, amely megjósolja és beváltja, hogy hány nyáron ülünk még mi itten, ilyen polgárilag és meghitten,
óciumban, ómód elhúzódva, és remegve, hogyha jön a posta. Így múlanak életem órái, kártyaejtő ujjaidra várni, míg kislányunk hintáz lenn a kertben, eltűnik az egyik másodpercben, majd fölbukkan újra, mintha szállna, karjait, mint szárnyakat kitárva. Fél három. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? A délután oly fülleteg. Pihenni próbálsz, nem lehet. Olvasni próbálsz, halk potom fátyol szárny csikland orrodon, majd hirtelen fülön kotor egy rebbenő kis légsodor. Ezerszer hessentett tovább, ezerszer visszaszáll reád, mint kínos emlék, pici vád, mely nyugtott egy percig se hágy. Pici, mint kis új körmötök, s eleven, mint az ördögök, s puha, mint száraz puha csöpp, melyel a világ arcba köp. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? Vagy ölnél ezreket, hogy megvéd bús kényelmedet? Menj ki, ahol a szabad ég lesz szobád, kisebb nem elég, hogy megférj, és békibe légy a léggyel, és veled a légy. 4 óra felé. Zeng, placsog a szélben a vitorlaponyva. A pallér a beton lágy húsát paskolja. Csügget szemmel kérdez az üres délután. Mit csinálsz most, gazda? Mögi bükálsz újra sután, avagy veszed újból a fűnyírót? Nincsen egyéb dolgod? Más kert, amit munkálj? Más gaz, mint a szegény füvek, amit gyomlálj? Szólogatom magam, mint aki poéta. Nyílt írógépemen leüllepszik a por. Nem furcsa-e, kedves, így idehúzódva élni, stán egy kicsit táblabíró módra, egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel, aki elmaradt egy dombon, s messze látja, hogy a barbár ellenerő mindent befon, nincs jog, s a kuszára görbet igazságtalanság fölveri a völgyet. Ó, halálos dudva, hol a szivós indás lombok poshat árnya alatt, az isteni igazság beteg lesz, s nem bír lélegzeni. Az az igazság is, aki bennem lakott. Így fult ki, s hult ki a kis házba, mely mintha nem is tér, de idő távolában ringna egy tűnt, naív század hét szilvafája közt. 5-től 6-ig. Úgy érzem, mint aki tisztásra menekül, mindenfelé erdők, szörnyek veszik körül. Küzdött ellenük, de most attól is fél, ha egy levél a szélben lába elé röpül. Nincs erdő köröttem. Állok zöld domb ormán, nagy folyó, kisváros szeliden néz föl rám. S már a szél is megáll, hirtelen elhallgat, mint a ventilátor, amit lecsavarnak. Alig olykor-olykor egy ágyuhang dördül, katona gyakorlat moraja a völgyből. Folyón innen és túl két kis szomszédország labdázza fülembe a jövendő. S már a pallér szediszer számács hazatér, messze tütül egy gyár, ha munka véget ér.
de a csúvás bomba egész éjjel dörög. S a gyanú virraszt az alvóvilág fölött. Nyolc óra. Nézd, tologatja festett kulisszáit az este. Gicses alkonyat. Pátosszal, tragikussan, színpadról lecsusszon a vén színész a nap. A házfal rózsaszín már, űrdiófánk ír rá idegen betűket. Mint Belshazzárnak ódon falára, mozi módon égi vetület. Bazilika gömbje keresztjét zord ökölbe szorítva emeli, zordan nyújtja a béke jelét a bajós égbe, mely vérrel hújt tel. Vérét fölitatják a szürkületi vatták. Árnyék elborít. Bezárul a diófa, leveleivel óva magányát s titkait. Oszlopba, háztetőbe, koppanva, beütődve bőregér csapát. Gyertyalobban égni, s száz pille összevéti az életet s halált. S száz kandiszemerláng pislog egyszerre fel ránk a város villanyan. Köztük-e fölébredt csillagos földi égnek tejút, a Duna. Kilenc után. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékültünk a mindennapi halállal. Te fáradtan jössz a kertből, palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője völgyi falvak szegény népét. Tarkakendős pórleányok vettek körül a virágok. Jel szép várúrnőm, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját. Gyere, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány plücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villanyég, a föltépet falakban ideges drót várja már az áram lázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeink, s e hegy, mely István király óta szomor. Fényt, ó, mi rég szomjaz rá bús telepünk. Fényt, és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes röpülőgép szelje át a bakeget. Fényt, ó, tiszta fényt! Ne kelljen pötykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök, búsan félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjein. Fényt és fényt, mármint a Néró fákjái magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint milyen petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy száldeszkán úszna a sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz,
jól fogózzunk, édes. El ne erezd vállamat. Messze vadrakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon bebeg.

0: Tilos Rádió 90.3.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, ti a Bádogdob műsorát hallgatjátok most a Honti és Anna idősávjában, mert éppen tematikus hírnapot tart a rádió. Úgyhogy jól mondom, Bori?
2: Igen, rendkívüli adásunkat halljátok.
1: Ja, igen, olyannyira rendkívüli, hogy GGL is felejtette majdnem, de tényleg elfelejtette lehet. Szóval vendége Ingauer János, a média tanács tagja, és Pogány György, a Civil Rádió főszerkesztője.
3: Szervusztok, kedves hallgatók!
4: Jó estét, szervusztok!
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ketten vagyunk most rátok, Bodival.
2: És Aranka, mint hogy mondjátok? Meg a pultnál.
1: Igen, a telefonszámunk pedig 215-37-73, hogyha esetleg kérdésetek lenne. Csetet azt most nem látjuk, úgy látom.
2: Na akkor legyen civil rádiós kérdés az első. Léteznek-e szerinted civil hírek? Meg lehet a híreket különböztetni úgy, hogy neked például, hogy most nem tudom, ti belefogtatok a hírszerkesztésbe, vagy nem, én nem követtem nyomon, hogyha, akkor milyen tematika alapján válogatok híreket?
3: Nagyon remélem, hogy léteznek civil hírek. Vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy van a közönségünk, akiket nem kizárólag azok a hírek érdekelnek, amik általában a médiában szerepelnek, hanem vannak másfajta hírek is. Mi abból indultunk ki, ami szerintem nálatok, tehát a Tilosban is egy helytálló feltételezés, hogy a mai rádió hallgatók azok már nem elsődleges hírforrásként hallgatják a rádiót. Ezerféle más hírforrásuk van, az a fajta régi módi rádiózás, amikor összegyűltek az emberek 10 órakor a rádiókészülékek körül az egész országban, mert akkor lehetett a híreket hallani, hát ennek nyilvánvalóan vége van.
2: Hát akkor 2 adó volt, vagy 3 adó volt igazából?
3: Hát igen, vagy inkább 1 adó volt valójában, mert tök mindegy volt, hogy melyiket hallgatod, ugyanazokat a híreket hallottam. De hát ettől függetlenül, hogy egy forrásból jöttek a hírek, a legfontosabb és elsődleges gyors hírforrás, az mégiscsak a rádió volt, mindegy, hogy milyen forrásból, a fontos hírek akkor is ott érkeztek meg először. Na ez az, ami természetesen már a múlté, és elsődleges hírforrásként se a Tilost, se a civil rádiót nem hallgatják az emberek. Sokkal inkább véleményre kíváncsiak, sokkal inkább arra kíváncsiak, hogy mi mit gondolunk a világról, és azokat a fajta híreket, azt a fajta megismerését a dolognak, azt máshonnan szerzik. A telefonjukról, mint ahogy Aranka most ezzel azt nézi, hogy éppen milyen SMS-t kapott.
1: A netről,
3: mindegy, a netről, tehát érted, egészen más, teljesen másképpen alakult ma már a hír szolgáltatás. Ami egy kicsit ettől eltér, az nyilván a reggeli meg a késő délutáni időszak, amikor kocsiban hallgatnak minket is, titeket is, ahol a közlekedési hír, és az az elsődleges egy-két fontos dolog, ami aznap történt, az fontos lehet annak, aki kijött a munkahelyéről, beült az autóba, és bekapcsolja
2: éppen
3: a rádiót.
2: És éppen nincsen net előtt,
3: és éppen egész nap akár dolgozott, lehet, hogy nem neten dolgozik, azért vannak még ilyen emberek furcsa módon, akik a pékségben és az utcán dolgoznak, és annak érdekes lehet, hogy aznap mi történt. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a mi hírszolgáltatásunkban az fontos, hogy elmondjuk, hogy aznap milyen fontos esemény volt, milyen fontos dolog történt, nem azt, hogy mit nyilatkozott bármelyik politikus, tök mindegy, hogy melyik, mert azt majd földolgozzák mások. De ha valami történt, azt elmondjuk a civil rádióban, és azt gondoljuk, hogy az fontos, hogy elmondjuk az éppen aktuális időjárást, éppen aktuális közlekedési helyzetet.
2: Média tanács részéről szerinted egyáltalán milyennek az oka, hogy itt próbálnak tényleg ilyen kicsit ilyen elavult módon elkényszeríteni olyan hírrádiókra és hírszolgáltatást, aminek gyakorlatilag azon kívül, hogy megterheljék, semmi gyakorlati értelme.
3: Bocsánat, hadd szóljak közben, mielőtt elkezded mondani, János, hogy hogy mit gondolsz erről, de egy picit a számba adtad azt a kifejezést, hogy az elavult hírszolgáltatást erőlteti az NMHH. Nem gondolom, hogy elavult a hírszolgáltatás, mássá változott. Mássá változott a hírszolgáltatás, és azt majd talán Auer János elmondja, hogy ők milyen hírszolgáltatást követelnének?
2: Vagy várnak, vagy találnának ki?
4: Amennyire én ismerem az egyes médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit, és ez viszonylag mély ez az ismeret, per definíció nem nincs benne.
3: Szóval nem szerint nincs ott, hogy elavult hírszolgáltatás.
4: De az sem, hogy kell kinéznie a hírszolgáltatásnak. Tehát ennek nincs se törvényi definíciója, se szakmai vagy gyakorlati definíciója.
2: Tehát, valaki döglött híreket olvasgat fel, mondjuk 1934-ből elővesz egy újságot, és 1934-ben ezek a hírek voltak, kedves hallgatóink, Kovács József Dezsőné megkapta az első kürtjét a zeneiskolába.
4: Amennyiben ezzel nem téveszti meg a hallgatót, és nem próbál meg olyan helyzetet teremteni, hát mint
2: persze,
4: hogyha
2: ez... A világok harcát akar.
4: Igen, tehát tulajdonképpen
2: mivel a háború
4: elvileg ez még nem is
3: nagyon
4: kizárt.
3: Nagyon jó pofa műsor elemet lehet belőle csinálni, ahogy van is.
4: Ugye alapvetően a hír igény az a fogyasztóban fogalmazódik meg, és ennek a kielégítése abban az értelemben, hogy a fogyasztó érdekei a legfontosabbak, bizonyos értelemben a hatóság dolga is. Ezért szerepelnek a szerződésekben olyan feltételek, hogy híreket is kell mondani, ugye különböző típusú médiaszolgáltatásokhoz különböző mértékű vagy különböző időtartamú hír adási kötelezettség társul vagy járul, de azt senki nem mondja meg, hogy ezek a hírek miről szóljanak. Ez a szerkesztői szabadságnak a része. Ha nagyon egyszerűen vagy nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kizárólag annak a céljából szerepel ez a szabályozásban, hogy a hallgató, az olvasó, a média fogyasztó hozzájusson azokhoz az információkhoz, amik a demokratikus nyilvánosság működéshez szükségesek.
2: Hát igen, ám csak hát nagyjából, hogyha hallgatunk mondjuk egy közszolgálati rádiót, akkor az történik, hogy
0: közszolgálatának nevezett
2: rádiót, igen, de. Hogy felolvassák a közszolgálati MTI híreket, 3-4-et kimazsoláznak, és mind a 3 vagy 4 csatornán, amelyik, vagy azt hiszem 3 csatorna az, ami hozzájuk tartozik most, ugyanazokat a hírblokkokat hallgatja az ember végig. Hát, szóval ennek ilyenkor mi az értelme?
4: Na jó, de hogyha jól belegondolsz, akkor nem csak a közszolgálati médiaszolgáltató mondja ugyanazokat a híreket, hanem
0: de az összes...
4: De most nem ebbe az irányba próbáltam volna elvinni a gondolatmenetet, bár nyilván ez is releváns lehet, de általánosságban a hírek kapcsán. Éppen a mai tematikus műsorotokba hallgattam bele a déli órákban, vagy kora délutáni órákban, és ott a Csonka Magyarország című műsorban a vendégként jelenlévő Új Péter, meg a Magyari Péter, a 444.hu két szerkesztője, illetve főszerkesztője azt taglalta, hogy ugyanaz a 15-20-30 hír kering a nyilvánosság lényegében minden felületén, és tulajdonképpen az egyetlen különbség az a tálalás, meg a
2: súlyozás. Nem
4: tudom, volt valami szakszó, amit az Új Péter használt, de most a
2: hagyomítok
4: se jut eszembe. De mindegy, a lényeg az, hogy valóban ezt nehéz tagadni, vagy nehéz lenne cáfolni, hogy ugyanazok a hírek keringenek mindenhol.
2: Na, betelefonálom, akkor hallgassuk meg.
0: Vegyük fel a
2: fülest.
4: Hol van?
2: Bekapcsolod a telefonálót?
5: Hello!
2: Szervusz!
0: Szia!
4: Hello!
5: Én itt ellent is mondanék akkor mindjárt, mert a tilos hírekben mindig szerepelnek olyan hírek, amik nem szerepelnek sehol máshol, és igencsak relevánsak. Én például a saját szakmámból kaptam egy olyan hírt, ami nagyon meghökkentett, és utána kellett olvasnom, és abból jó iratokban is megnéztem azt, hogy ez tényleg így volt.
2: Elmondod, hogy mi volt ez?
5: Igen, ez egy nagyon speciális mutáns fehérjének a gátlóját fedezték fel amerikai kutatók, és ezt mondta be a tilos rádió.
4: ami nem szerepelt sehol máshol, és ez a...
5: Nem szerepelt sehol máshol, hogy én azt hittem, hogy az interneten mindjárt erről fogok valamit találni, de ott se találtam, aztán a...
2: Több utások közvetítették akkor.
5: Aztán találtam a Nature-ben egy cikket erről, meg annak egy referenciáját valahol, és aztán persze megtaláltam mindent, ami ezzel

0: be, mondjuk az annyira nem is érdekelt, mert nem a közvetlen témámhoz tartozott, de nagyon érdekes volt az is, de ott nem sikerült nyomára lelnem, hogy honnan jött az információ. Oké, csak ennyit szerettem volna. Köszi szépen.
1: Mi is köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen. Szia.
1: Szia. Ez is mutatja, hogy igazából mekkora, milyen mélyről és milyen sokrétű helyről lehet azért híreket bányászni, és hát ez, mondjuk az tényleg nagyon jó, hogyha már nem határozza meg pontosan a jogszabály a hírfogalmát, akkor nem is szűkíti semmifajta egyéb módon, úgyhogy ez...
3: Így van, szerintem ez kizárólag, az úgynevezett szerkesztői szabadság az egy nagyon komoly tényező ebben a média szolgáltatási vagy a média világában. Semmi és senki nem kényszeríti a szerkesztőket arra, hogy valamit hírként kezeljenek, vagy valamit meg úgy kezeljenek, hogy ez ilyen olyan okoknál fogva nem számít hírnek, vagy az ő megközelítésükben ez nem annyira fontos. Senki nem mondja, hogy már pedig erről neked beszélni kell.
1: Igen, hát akkor ez valamilyen szinten egyrészt nem azt mondom, hogy értelmetlen, mert hát elképzelhető, minden hírnek azért van egyfajta célcsoportja és fogyasztó, hogyha csak három embert érdekel mondjuk egy bizonyos téma, akkor is megvan már a célcsoport. Csak hogy miért a jogszabály, vagyis miért a médiahatóság találja ki azt, hogy mire van szüksége a rádióhallgatónak. Szóval ezt miért nem tudják a hallgatók ki találni, hogyha mondjuk valaki híreket akar hallgatni, akkor mondjuk hallgassa az inforádiót, vagy hallgassa olyan hírrádiót, mind a két oldalnak azért megvan a maga kis hírforrása, hírrádiója, ha valaki meg tényleg szórakozni akar, vagy pedig kulturális műsorokat akar hallgatni, akkor hallgassa mondjuk a Tilost, vagy hallgassa
4: de a beszélgetés rádiókat. Ezt a dolgot a politikai hírekre.
1: Nem csak politikai hírekre, hanem mindenfajta hírekre.
4: Meg a többi az a politikai hírekről szól, a kulturális hírektől kezdve a tudományos híreken keresztül, mint az előző betelefonáló is arról beszélt, hát rengetegféle dologgal lehet foglalkozni.
1: Szervusz, kedves hallgató!
2: Hello!
0: Sziasztok, bocs, hogy megint belepofázok. De hogyha nem lett volna ez a kényszer, akkor szerintem a Tilosnak nem lett volna hírműsora, és még egyszer hangsúlyozom...
1: Akkor nem tudnád a bódásfehérjét akkor, hogy nem ismernéd.
0: De nem, ez csak egy példa volt. Én komolyan mondom, nagyon-nagyon szeretem a Tilosnak a híreit. Szóval kifejezetten örülök akkor...
3: Tessék, itt a hallgatói igény.
0: Botlok bele, mert iszonyatosan jól szerkesztettek, nagyon érdekesek, és abszolút nem sematikusak. Szóval, hogy...
2: Eddig is voltak hírek, de ezentúl most már még több kell.
0: Ez szerintem egyébként nem jött volna létre. Valószínűleg, hogyha nincsen kényszer. De mondjuk ez természetesen egy véletlen. De én nagyon örülök, hogy ez így alakult. Köszi!
1: Köszönjük!
2: Hello!
1: De emlékszem, még régebben nagyon sokszor olvastam, most már azért már sajnos nincs erre időm bulvárlapokat, csak azért, hogy szórakozzak, még a régebb, ilyen mai naptól kezdve a ilyen munka utáni levezetésként, és én legjobban a bűnügyi híreket szerettem ott a hátsó részén, mert tényleg szóval gyakorlatilag ilyen kész novellákat lehetett volna küldeni egy-egy ilyen esetből, ahogy leírták, és nyilvánvalóan igazából azon kívül, hogy az ember tájékozódik arról, hogy mi történik mondjuk egy kisebb faluban, vagy mi történik egy kisvárosban, mert ezért a bűnügyi hírek azért elég sok mindent elmondanak azért mögöttes módon. Ilyeneket például rádióban nem nagyon lehet például ilyen szórakoztató bulvár híreket hallani. Úgyhogy
4: de
1: az, hogy Kovács Jánosné elloptott egy szatyrot, mint talán Horvát Istvánétől, és akkor így magáivá tett öt kötött sapkát, én konkrétan erről. Szóval, hogy ez híre vagy nem? Hogy híre ez vagy nem? Szóval
3: nem
1: ez a másik.
3: Nem megfejteni, hogy ezek az ilyen típusú hírek miért nem szerepelnek a rádiók műsorán, a hírszolgáltatáson.
5: Sziasztok! Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért abban is érdemes belegondolni, hogy nagyon sok szerkesztőségnek, nem is feltétlenül csak a rádiónak, de akár az online médiában is, nagyon sok szerkesztőségben gondolom egyszerűen nincs keret arra, hogy minden területet leferő stábot dolgoztasson. Tehát mondjuk mit tudom én, lehet, hogy a HVG-nek fussa arra, hogy a...
2: A legizgalmasabb sejtjük, mit szeretnéd, de azért jobb lenne, hogyha ki tudnád fejteni.
1: Nem csak erre, azért akartam ezt az egész ilyen bűnügyi hírekre kihegyezni, hogy mi

0: Számít hírnek például ez most, ez híre vagy nem szerintetek, hogy most meg, hogy ez országos hír lehet-e, hogy mondjuk valaki a nyugdíjas társától ellop 5 kötött csapkát mondjuk, vagy 6-ot.
1: Hát ha nagyon bélem csinálja.
0: Ja, jó, csak, mert ez is hírként jelenik meg. Na, megint nem jött össze, nem baj majd.
2: Ahogy az előbb próbáltam itt eldadogni, én nem tudok róla, hogy a hírnek lenne definíciója, vagy mi számít. Ha már itt a bűnügyi hírekről esett szó, azt ugye a média törvény rögzíti az Európai Uniós irányelvre alapozva, hogy az országos kereskedelmi média szolgáltatóknak a híradásaik 20%-a 20%-ánál nem lehet több a bűnügyi hírek
0: aránya. Tehát egy kis lopás is, besorolásos lopás is, akkor bűnügyi
2: hírnek. Minden, ami ebbe a kategória, ebbe a körbe tartozik.
0: Például az, hogy Repülős Gizi megint elcsent 3 órát, vagy 3 aranyláncot egy sajószentpéteri portáról, akkor ez már elviszi mondjuk a...
2: Hát igen, nem tudom mennyit nézel kereskedelmi tévéknek a híradóit, de hát ugye ez a szinte köztudomású, hogy a híreknek a elég komoly hányadát teszik ki az ilyen típusúak.
0: Hát jó, csak itt igazából nekem az a probléma, hogy igen, vannak olyan hírek, amik mondjuk tényleg azért arra mennek, hogy borzongjanak a nézők, ez a közlekedési balesetekről szóló, vagy pedig ilyen véresebb ilyen bűnügyekről, de például, hogy miért kell, hogy bele tartozan egy mókás, mondjuk tyúklopás, mint bűnügyi hír, ez például ez is egy kicsit, szóval, hogyha van itt a jogszabály.
2: Nem tudom, én lehet, hogy már unalmas, de csak a szerkesztői szabadságra tudok gondolni. Ezt senki másnak nem lehet a rovására írni, mint annak a szerkesztőnek, aki összeállítja a műsort.
0: És a bírósági tudósítás az bűnügyi hír? Csak akkor, hogy a büntető bíróság.
2: Igen, hát nyilván egy személyiségű perről, vagy egy házassági, vagy a házasság kötelék felbontására vonatkozó ítéletről való beszámoló, az egyáltalán biztos,
0: hogy biztos. Igen, például ez híre, hogy Kovács
3: azért egy megfogalmazásodban megint hadd kapaszkodjak bele. Amennyire tudom, nem, nincs törvényileg szabályozva, törvényileg előírva az, hogy mennyi hír kell, hogy legyen egy rádióban. Civil rádióban nálunk naponta összesen van egyszer, azt hiszem, összesen 7 percnyi hírt vállaltunk be.
0: És az reggel, és ennyit, reggel vagy
3: ennyit
0: este?
3: Csinálunk. Hát ez két részre szét van, osztva a délután és a reggeli időszakban.
0: De nem ugyanazt nyomjátok akkor reggel?
3: Nem. Természetesen nem ugyanazt nyomjuk. Ti magatok döntöttetek úgy, amikor a pályáztatok, mi is végig csináltuk ezt a folyamatot 2 évvel ezelőtt, hogy bevállaltok híreket, mert nem tudtátok, hogy a veletek együtt pályázók, azok vajon mivel fognak esetleg megverni benneteket. És azért vállaltátok be, hogy jobb legyen a pályázatotok. Tök ugyanezt csináltuk mi is, csak nem vállaltunk óránként híreket, de sok olyan rádió van, ahol ilyet nem mondanak. Tehát ahol nincs.
0: Akkor mi vagyunk a hibások, akik írtuk a pályázatot, hogy...
3: Nem hibások vagytok, csak azt akartam eloszlatni.
0: Taktikáztuk magunkat.
3: Azt akartam eloszlatni, hogy azt gondolja valaki, hogy ez egy előírás. Ez nem előírás, ezt vállaltátok, ezt adtátok be pályázatnak, és attól kezdve, hogy megnyertétek ezzel a pályázatot, ettől kezdve persze előírás, szomorú módon, vagy...
2: Tehát ugye a szerződések tartalmát a felek közös akarattal bármikor módosíthatják, tehát fogalmilag nem kizárt, hogyha a Tilos Rádió azzal a javaslatta vagy kéréssel, vagy nevezzük akárminek, fordul a hatósághoz, hogy neki ez ilyen, olyan, amolyan.
0: De ugye ingyen jogi tanácsokat kapom most itt a
2: félelmésorban. Én nem se tanácsnak nem szántam ezt, se pláne nem ígéretnek, mert egyáltalán...
0: Én ebben nem lehet kihátrálni, tudod.
2: Nem is kihátrálni akarok, csak jogászként fordult meg a fejembe, hogy azért ez nem példa nélküli, hogy egy megkötött szerződés feltételeit a felek közös megegyezéssel módosítják.
0: Vagy törvényileg módosítja, mondjuk a jogalkotó.
2: Hát azért arra ritkán van példa, hogy egy akár hatósági szerződés feltételeit a törvény írjon felül, bár fogalmilag nem kizárt ez sem természetesen, de csodálkoznék, hogyha a magyar jogalkotó komolyabb energiákat fetszölne abba, hogy a Tilos Rádió és a médiahatóság közti szerződésnek a tartalma milyen legyen.
0: Anuga, egy szép kérdés, nincsenek.
1: Nincs szünet.
0: Egy órára mit szüneteljünk itt?
1: Jó. Nem, csak gondoltam, ez egy pár perc lesz. Gyurihoz fordulok akkor, hogy ti civil rádió vagytok, és milyen tematikájú műsoraitok vannak? Vagy,
3: meg milyen... lesz ellepve.
0: Civil.
1: Na, basszus, ez elképesztő tényleg. De milyen témákkal foglalkoztok?
3: Mi pontosan annyira vagyunk civil rádió, mint amennyire a tilos rádió is civil rádió, csak minket mellesleg még úgy is hívnak. Tehát nagyjából ugyanolyan témákkal foglalkozunk, kerüljük a nagy politikát, ehelyett próbálunk helyi politikával foglalkozni, és szakpolitikai típusú dolgokkal, környezet.
1: A helyi politika alatt mit értesz?
3: Városrész, kerület, vagy még annál kisebb egyes lakótelepi és egyéb problémák. Sokat foglalkozunk szakpolitikai jellegű dolgokkal, környezetvédelem, szegénység, a handicappes emberek, tehát fogyatékkal élő embereknek a különböző problémái, ezeket mind szakpolitikai jellegű dolognak tartjuk. És persze foglalkozunk általában olyan témákkal, ami a civilségről elsőre mindenkinek eszébe jut, közösségszervezés, közösségfejlesztés, települési, különböző kisebb településen, vagy budapesti városrészeken történő önszerveződés, városvédelem, és így tovább. Hát alapvetően ilyen dolgokkal foglalkozunk.
0: És például most egy kicsit poénkodtunk ezen, hogy civil hír. Tudnál mondjuk szerkeszteni egy civil hírt most fejben? Mi lenne egy civil hír, hogyha mondjuk...
3: Nálunk az alapvető hírszerkesztési alapelvek azok úgy szólnak, hogy nem szedjük elő azokat a hatalmi politikával foglalkozó napi híreket, amiket egyébként a híradóban dögivel láttok. Tehát ez az egyik első alapvető elvünk. Nem érdekel, hogy ki nyilatkozott és mit nyilatkozott ma, bárki is legyen.
0: Gazdbert civil hír mondjuk, hogy mondjuk az egyik civil szervezet ellen mondjuk ügyészségi vegzálás indul?
3: Ez hát az annyira civil hír, hogy a konkrét esetre vonatkozóan helyszíni közvetítést adtunk arról, amikor elvitték az ökotársnak a vezetőit, mert tudtuk, tehát ugye reggel kezdődött ez a rendőri akció, és délutánra vitték el őket, akkor már ott egy tüntetés zajlott, onnan helyszíni közvetítést adtunk. Persze, hogy civil hír. Minden olyan hír fontos lehet a mi hallgatóink számára, ami civil szervezetekkel, civil szervezetek irányításával, életével, munkájával foglalkozik. Ezek mind civil hírek. Ezekkel az a baj, hogy nem eléggé érdekesek, nem elég sok embert érintenek, nem elég izgalmasak ahhoz, hogy minden hallgató lerágja a körmét. Hát ezekkel azért csinyán kell bánni, mert ha te egy ilyen, nem tudom én, 5 perces hír folyamban 10 darab olyan hírt mondasz el, ami ilyen civil szervezetekkel foglalkozik, akkor a harmadik után elkapcsol a hallgató. Tehát mi igyekszünk civil híreket, kulturális híreket, más típusú híreket, tudományos híreket is úgy vegyíteni egy-egy ilyen hírperiódusba, hogy még fönn maradjon az érdeklődése, ne csak annak, aki a mutáns fehérjékre csillan rá, hanem annak is, aki egészen más.
2: De Bodi, ugye a civilt azt nem a hivatásossal, vagy a professzionálissal állítottad párhuzamot, nem is párhuzamot,
0: hanem igen, szóval, hogy ilyen politikamentes, most én csak viccből mondtam ezt, vagy nem viccből, hanem csak így rákérdeztem, hogy ez most civil híre, hogy egy civil szervezettel, de mondjuk civil hír az, hogyha a, most teljesen ilyen blőd dolgot mondok, hogy Békásmegyeren elkezdték az avargyűjteni, és ezért most holnap után jönnek a avargyűjtő kertészetek. Igen, szóval ez hogy ellete ilyenekkel kerül, mert lehet, hogy a Békásmegyeréket ez nagyon is érdekli például, és ez egy szolgáltató jellegű hír. Vagy hogy a lomtalanításnak holnap után, vagy holnap estére vége lesz, és addig mindenki addig próbálja.
2: Ugye itt a Gyuri behozta ebbe a képletbe a hallgatottságot, vagy a hallgató érdeklődésének a fenntartását. Fogalmilag nekem legalábbis az ilyen közösségi rádiók, mint amilyenek ti is vagytok, azok elsősorban nem feltétlenül arról szólnak, hogy a hallgatói igényeket elégítsek itt.
0: Nyilván hát nincsenek reklámbevételhez kötve a működésünk, és azért itt nem kell mutatnunk a letöltöttséget.
2: Ezt én inkább, bár lehet, hogy tévedek, és javítsatok ki, hogyha ez nincs így, hogy a készítők, a tartalom előállítóinak az érdeklődése, meg az ő affinitásuk, meg az orientációjuk dönti el, vagy határozza meg alapvetően, hogy mi lesz az a tartalom, ami az éterbe kikerül. Aztán, hogy ez mennyire találkozik a hallgatók igényeivel, ízlésével, szándékával, az nem feltétlenül kalkulálható előre. Nyilván ugye egész más a helyzet akkor, amikor arról van szó, hogy a médiaszolgáltató működési költségeinek a tetemes részét, vagy a túlnyomó részét azt a reklámokból próbálja beszedni, mert a reklámozó az annak fog pénzt adni azért, hogy a reklámját közé tegye, akit valami sokan hallgatnak. Ott meg nyilván a szerkesztőnek azzal a fejjel kell megpróbálni gondolkodni, hogy mi az, ami érdekelheti azokat a hallgatókat, akik oda, vagy a médiafogyasztókat, hogy ne csak a rádiókról beszéljünk. És ezt próbálja meg a lehetőleg pontosabban eltalálni. Aztán, hogy ugye itt fölmerül az a kérdés is, hogy mi volt, miért olyan a közös, vagy illetve a kereskedelmi média, amilyen. Van, aki azt mondja, hogy azért szolgáltatja ezt a sokszor valóban minősíthetetlen tartalmat, mert hogy erre van igény. Mások meg azt mondják, hogy ti
0: hogy
2: kondicionáljátok hogy a kereskedelmi média kondicionálja a fogyasztóit arra, hogy ilyenekre legyen igényük. Hát ember legyen a talpán, aki eldönti, hogy mi volt előbb. De minden esetre, ha pusztán a híreknél vagy a hírnél maradunk, akkor megint csak oda tudok én visszatérni, hogy a szerkesztői szabadságot, ami ugye része a szólásszabadságnak, azt az égvilágon semmi nem korlátozza, vagy tereli bizonyos keretek közé. Az pedig, hogy
0: hogyha a közösség azt mondja, hogy bizonyos szintű hírek vagy műsorok, azok nem kerülhetnek be, azért egyfajta korlátozás majdnem minden.
2: Hát ez a közösség alatt a hallgatókat,
0: nem,
2: vagy
0: hát
2: a fogyasztókat?
0: Nem, mondjuk a rádiónak mondjuk a közössége.
2: Hát de persze, igen, szóval, nagyon igen, szóval. Na, de hát ez
0: nem, aztán végig. Végig, de hogy politikus bejöhet-e, vagy nem, például a tilosba, és azért nem voltak feszültségek, szóval ezt...
2: Jó, de hát ezeket az ügyeket nyilván itt belül kell nektek eldönteni. Arra szerintem nincs értelme várni, meg pláne nem is lenne jó várni, hogyha ezt valaki, vagy no, azt gondoltak, hogy valaki...
3: Ez egy
2: médiatanács semmiféleképpen.
1: Ja, nem csak eszembe jutott, hogy beszélgettünk, vagy egészen idáig magáról a hírszolgáltatásról volt szó, illetve arról, hogy mi az, ami hír. Na de mi van azokkal a hírekkel, amelyek mondjuk manipuláltak? Tehát mondjuk, aki szándékosan manipulálja a híreket, azzal mi történik? Hát, tehát attól elfordulnak a hallgatók, és nincs tovább?
0: Mert először nem veszik észre egyből, hogy manipulálnak egy hírt szerintem, és hogy az később derül ki, akkor onnantól kezdve végül annak a szerkesztőségnek a felelőssége. Hát nyilvánvaló itt a nagyobb ilyen hírmanipulálásos történetekről nem egyből jött le, például a Convendit botrány, az utána alakult ki, mert elég sok ilyen ügyet csináltam ez ügyben, mert az Indexet is elég sokszor perelték ebbe.
1: Összefoglalva a véleményeteket szeretném hallani arról, hogy mondjuk a magáról a hírmanipulációról.
2: Ez baromi csúnya dolog, szerintem. Ugyanakkor meg nem tudom, hogy kizárható-e. Nyilván itt mindenféle érdekek vannak a hírek szerkesztésének átterében. Az előbb itt váltottunk szót értelmezhető érdekekről, de ennél sokkal cizelláltabb vagy cifrább körülmények is lehetnek.
0: Hát elhallgatás is manipuláció, hogy valamit például nem mondanak el. Szóval, és akkor ez az manipuláció, hát igazából a szerkesztőségben a manipuláció, csak nem hírmanipuláció, mert ugye akkor nem manipulálják, mert nem alakítanak át hír, de hír csak esetleg nem adnak arról.
3: Azért a mai média világban már az elhallgatás az egy elméletileg létező fogalom, mert az, hogy ha most a közszolgálati vagy állami rádió, televízió
0: kihagyjuk, igen,
3: de mondjuk, hogy hagyjuk ki ebből az egészből.
1: Hát de basszus, hát én úgy lehetne kihagyni.
0: Jó, de próbáljuk. Most, hipotetikus.
3: Most csak amiatt, hogy érthető legyen, hogy miről beszélek, tehát nektek, vagy nekünk nincsen olyan fajta kötelezettségünk, hogy mindenről feltétlen hírt kéne adni. Tehát ilyen módon folyamatosan és állandóan elhallgatunk mindent, vagy mindenfélét, sok mindent nyilván. Na de hát egyikünknek sem feladata, meg fogja találni a médiafogyasztó vagy a hallgató azt a helyet, ahonnan tájékozódni.
4: Én nagy mire akarsz kikódni, hogy vannak olyan közszolgálati ilyen médiumok, amiknek viszont kötelessége lenne teljes körülön.
3: Hát persze, ezért mondtam, hogy hagyjuk most ki, és ne kezdjük el szapulni őket, hogy milyen rosszul csinálják, amit csinálnak, mert nem ez a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire a mi feladatunk ez. Szerintem ti sem tudtok elhallgatni híreket, meg mi sem, mert az nem érdekli a mi hallgatóinkat, valószínűleg azért nem adunk róla hírt.
4: Igen, meg hát az tényleg, hogy most Prince-nek próbálunk egy kicsit erre visszatérni, hogy mi az, hogy hír, ez nagyjából ez ugyanolyan ilyen nehezen eldönthető kérdés, mint hogy a vélemény meg a tényállításnak a elhatárolása, amit gyakorlatilag én jogi konferenciák tucatjaim voltam már, ahol próbálták ezeket megállapítani.
2: Az volt sokáig a közkeleti újságírói krédó, hogy a hír szent, a vélemény szabad.
4: És innentől kezdve
2: persze,
4: próbáljuk van definiálni, hogy...
2: Így van egy csomó, vagy lehet egy csomó olyan helyzet, vagy alkalom, amikor a kettő szépen átcsúszik egymásba.
4: De akár egy egyszerű tényközléssel is.
2: Igen. Pontosan. De hát azért azt nyilvánvaló, hogy ha itt a hírközlésről, hát vagy a hírek...
3: Hogyan csoportosítod, milyen sorrendben vannak egymás után az egyébként nagyon korrekt hírek, igen, hát az egy nagyon, nagyon jól használható manipulációs eszköz.
4: Az a jog nagyon szépen megfogalmazza ezt, hogy a valós tények a viszínbe történő feltüntetése, ez, amit elvileg tilt is a polgári jog, de hát ezt nyilvánvaló, ezt mondjuk ezt a legnehezebb különben el. Meg nagyon nehéz ezt így elmagyarázni, hogy ez pontosan mit jelent, hogy most tényleg úgy csoportosít, az tört egy... De hát mondjuk ugyanígy lehet egy vádiratban is különböző tényeket úgy csoportosítani, hogy egyik oldalról úgy néz ki, hogy nem történt semmi, a másik oldalról meg úgy néz ki, mint hogy a bűncselekmény történt, és akkor kész ez a irányított kommunikációnak az egyik része. Csak hogy érdemes-e ilyen közösségi rádióknak igazából engemet, az zavar ebbe, hogy belefolyni ebbe a történetben, vagy jó, mondjuk nyilván, hogy azt mondjuk most vállaltuk, kényszerből vállalta, vagy nem kényszerből, hanem taktikai okokból így a titos, de például vannak évtizedek óta, vagy már 15 éve dolgozok hírportáloknak, ott is nagyon sokszor tényleg az van, hogy nézik az MTV-t, és akkor próbáljuk egy a vicces híreket inkább kiszedni, ami mondjuk nem bűnügyi, amiről lehet egy jó címet írni, meg lehet, és igazából az egész lehet, hogy nem szól semmiről, és ez is egyfajta hírszolgáltatás.
2: Persze,
4: vagy,
2: de hát
4: vagy,
2: ez aztán egy csomó mindenhez elvezet az újságírói etikához.
4: Igen, meg, hogy most... Tényleg, hogy visszatér, hogy híre a kötött sapkának, vagy egy szőlőtúrvajnak a lebukása, vagy híre az, hogy valaki részken akkor át taknyol biciklivel, hogy elvitte a fél olajtót, és akkor de utána túlélte, szóval, vagy
3: az a hír, és az a jó hír, amit érdekesen és jól föl tudsz dolgozni. Hát nem az a kérdés, hogy ez
2: hát
3: a olajtót vitte el, vagy ezért.
2: A hír,
4: hogy egészben maradt a bicikli.
3: Tessék?
4: Nem az, hogy egészben maradt a bicikli, hát, és legő is mondjuk.
2: Ha nagyon lecsupaszítod, akkor a hír az igazából nem más, mint egy történésről való beszámolás.
3: Egy információ.
4: Mert éppen az, hogy a történelem meg egy végtelen halmaz, egy végtelen halmaz.
2: Pontosan. Ettől valószínű az, hogy ezért nem próbálkozott a jogalkotó ennek a definiálásával. Mert hogy nagyon nehéz lett volna, vagy nagyon nehezen lehetett volna.
3: A tilos rádiónak az egész napja, a mai hírnap az arról szólt-e, hogy végig panaszkodtátok, hogy de hát milyen nehéz dolog itt óránként híreket előállítani, de nálunk a civilben ez egy szándékká vált, hogy a különböző témájú műsorokban legyenek hírek, mert ez egy jó műfaj. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy borsózik tőle a hátunk, ellenkezőleg. Hát megtaláltuk azt a lehetőséget, azt a formát, ami a beszélgetős műsorokat is egy picit műfajilag színesíti, fölforgatja, pergőbbé teszi. Biztos vagyok benne, hogy aki ül a kocsiban a piros lámpánál és minket hallgat, az kicsit unja magát. Amikor pergő híreket hall, akkor pedig jobban odafigyel. Tehát egy ilyen egyórás műsorba, a civilbe mi berakunk hírblokkokat. Az adott műsor témájához kapcsolódó híreket.
4: És egy blokként is van, hogy most hírek következnek, és akkor...
3: Hát nem feltétlenül így, hát lehet, hogy azt mondjuk, hogy programajánló, lehet, hogy azt mondjuk, hogy kultúrmorzsák, lehet, hogy azt mondjuk, hogy zöld hírek.
1: Bocsánat, csak egy kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy amikor ti úgymond klasszikusan híreket szerkesztetek, akkor politikai történések is vannak benne? Mert ugye alapvetően politikamentes rádió vagytok.
3: Nem nagyon vannak benne.
2: Nem, miért nem kéne politikai történésnek lenni? Hát szó sincs itt erről, hogy...
1: De nem úgy, hanem az, hogy mondjuk történt valami, nem tudom, valami... mondjál valami fajsúlyos dolgot, Bodi. Valami
3: menekült ügy kapcsán sokféle menekült ügy kapcsán sokféle hírt elmondtunk.
4: Na, hogyha megbukik Merkel, akkor azt bemondjátok?
3: Bemondjuk. Azt is bemondjuk, menekült ügy kapcsán sokféle hír elhangzott nálunk. Nem az hangzott el, hogy aznap ezt és ezt nyilatkozta róla Orbán Viktor. Az hangzott el, a tények hangzottak el, hogy hányan voltak, milyen módon, hogy mit mondanak erről a civil szakértők, civil emberek. Azt hangzott el hírként.
4: Erről egy kicsit értelek, hogy volt a Bádogdók most kedden, és akkor az elemző, aki vendégünk volt, mondta, hogy több százan vannak, úgy néz ki, börtönben, amiről nem nagyon adnak hírt. És érdekes mondom, másnap, meg utána való napokban megjelent ez hírként is, hogy igenis több száz menedékes van konkrétan őrizetben, fogdákban és börtönökben, ahogy ami nem biztos, hogy összhangban van a nemzetközi egyezményeken, inkább ezt...
1: Nem, csak én azt próbáltam meg egy pillanatra feszegetni, hogy mennyire lehet kizárni, vagy teljesen ki lehet zárni a lehetőségekhez képest mondjuk a politikát, mondjuk a hírszolgáltatásból, illetve mondjuk egy ilyen menekültügyi csúcs kapcsán.
3: Semmilyen médiából nem lehet kizárni, igen, csak és eszünk ágában sincs kizárni, tehát ne úgy fogd föl, hogy a politika az egy olyan rossz dolog, amitől zárkózzunk el. Ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor mi igyekszünk úgy fogalmazni, vagy azt mondani saját magunknak, hogy attól a fajta hatalmi politizálástól próbáljuk távol tartani a hallgatóinkat, ami nem szól másról, mint a hatalomról, a hatalom megtartásáról,
4: a
3: hatalom
4: megrabadásáról, meg megalázásáról.
3: Így van. Ettől távol akarjuk egyébként. Hát minden olyan dolog, ami az életünket befolyásolja, hát az fontos a hallgatóinknak. Hát persze, hogy beszélni akarunk róla. És fogunk is, csak nem politikusok száján keresztül, hanem megtaláljuk hozzá azokat a civil szakembereket, civil szakértőket, akik egy picit másképpen tudják elmondani ezeket a dolgokat. Ennyi. De nem a témát zárjuk ki.
1: Értem, nem csak még az lett volna így a gondolatom, hogy egy ilyen konferencia, tehát ugyanúgy konferencia, és hogy azt elmondjátok-e mondjuk így a szakértők mellett, akik elmondják, hogy ők hogy látják, hogy például a Magyarországot képviselő külügyminiszter, vagy miniszterelnök mit mondott, hogy ők hogy fogalmazták meg az ő álláspontjukat. Tehát, mert az egyben ugye ők azt állítják, hogy ez az országa is valahol, tehát akit képviselnek. De ezt odaállítjátok-e ilyenkor a...
3: Hát ilyen mélységig nem szoktunk ám ezekbe belemenni, mert azt gondoljuk, hogy ezt más médiumok megoldják. Nem a mi dolgunk, nem. Tehát külpolitikával például nagyon keveset foglalkozunk a civil rádióban. Tán nem véletlenül, hiszen civil rádió.
1: Hát nyilván.
4: Hát van civil külpolitika is nyilván.
3: Hát meg biztonságpolitikával azért időnként szoktunk foglalkozni, főleg a környezetünk és Magyarország viszonylatában, de mondom, nagyon ritkán és kevesen.
4: Akkor kicsit térünk vissza megint így a hírek mélységeire. Például azon gondolkodtam, hogy mennyire specifikálni lehet így a híreket, hogy hát vannak különböző szakosodott ilyen sport hírportálok. Például van egy weblap, vagy nem weblap, vagy van egy újság, ami kizárólag csak horgászhírekkel foglalkozik, és egyszerűen csak arról szól, hogy mit tudom ki, mekkora rekordistás halat fogott. És ezt is nagyon lehet ilyen pergően előadni, és nagyon csak, hát nyilvánvalóan ezt a pár százezer horgászon kívül nagyon nem érdekel másokat. És
3: akkor igaz, ugye, milyen egy komoly vásárló elővel rendelkező
4: és politikai
3: erő. És akár politikai rendelkező.
2: De rendelmes a
4: gondolat. Nem.
3: Név szerint
4: nem, mert állítólag, nem mindegy, erről nem akarok beszélni, de elég komoly, hát legalább 1 millió családot érint szerintem, hogyha beszorozzuk a regisztrált horgászokhoz kapcsolódó.
3: Hát látod, hogyha ha nálunk jelentkezne egy horgász.
2: Ez a piac, ez a klasszikus piaci helyzet, hogy van igény rá, és valaki ezeket az igényeket kielégíti, és ezzel még pénzt is keres, akkor kinek lehet ezzel baja? Ha csak nem valami kapitális harcsát valaki másnak tulajdonít, mint a, igen, mint aki kifogta. Vagy pedig ott aztán fölmerülhetnek kérdések. De ugye jogászkodni gyakorlatilag mindennel lehet, mindennek a, vagy minden mellett, meg minden ellen is meg lehet próbálni, ettől gyönyörű a jog alapvetően.
3: Civil rádiónál jelentkezne egy horgász, hogy ő szívesen csinálna egy értelmes horgászokról, horgászoknak szó.